0: hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy így elfogadhatóak vagyunk-e te előtted. És Urunk, kérünk téged adjad, hogy amikor megmutatsz bennünket önmagunknak, akkor ne elcsüggedjünk, hanem annál inkább keressünk téged igazi bűnvallomással, bőjtel, imában, keseregve a mi szívünk állapota miatt. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így megalázzuk magunkat előtted, akkor erre buzgó lesz a te szereteted irántunk, és kegyelmezel a te népednek. Istenünk, adjad ezt a lelkületet mindannyiunk szívében, és Urunk, adjad, hogy így tudjunk téged megdicsőíteni. És köszönjük neked, Istenünk, a kijelentést, és köszönjük neked az igéd tanúságát és ígéretét, hogy ha a bűn eltávolítatik az útból, akkor te hatalmasan meg tudsz bennünket áldani. Könyörüljél rajtunk, Istenünk, hogy a bűneinkkel szembe forduljunk, hogy mi magunk ne legyünk gátjai annak, hogy a te áldásait hatalmas erővel áradhassanak ki. Istenünk, így szeretnénk teljesen magunkat tere átbízni, és kérünk téged, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 301-es ének utolsó versszakát énekeljük.

Most pedig az egész gyülekezethez szeretnék a továbbiakban szólni. Hallottuk a hirdetés során is, hogy holnap keresztség lesz ezen a helyen, és gyülekezetünkből ketten készültek fel arra, hogy a saját választásuk és döntésük alapján szövetséget kössenek Istennel keresztség által. A mai istentisztelet tehát az ő gyülekezet előtti ünnepélyes vallástételük alkalma is. Vallástételi istentiszteltünknek az alapigéjét a Kolossé beliekhez írt levélből olvasom fel. A Kolossé beliekhez írt levél első fejezetéből az első 4 verset olvasom. Tehát a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetéből olvasom az első 4 verset. 3. fejezet első 4 versét. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókra törekedjetek, ne a földiekre. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor pedig Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Kedves keresztelendő testvéreim, kedves gyülekezet, biztosan észrevettük, hogy ahogy felolvastam az alapigét, a 2. verset mindjárt helyesbítve olvastam. A mi fordításunkban így van, hogy az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Ez esetleg azt a félreértést támaszthatná, hogy a földi dolgaink közömbösek, és egy keresztény ember az teljesen el is fordul a földi dolgoktól, és csak a mennyei dolgokkal foglalkozik. De mindjárt jobban értjük, hogy miről van szó, ahogy az eredeti szöveg szerint pontosan olvasom, az odafelvalókra törekedjetek, nem a földiekre. Így kezdődik ez az ige szakasz, annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal. Nyilvánvalóan a keresztség eseményére utal ez, és azoknak szól, akik ebben részesültek vagy részesülnek, és egy útmutatást tartalmaz az egész további életre vonatkozóan, a ti számotokra, és buzdítást mindannyiunk számára, akik bármennyi idővel ezelőtt a keresztségben részesültünk, a mi saját választásunk, döntésünk alapján. Ha feltámadtatok, kezdi az apostol. Ez a bevezetés más szavakkal azt jelenti, ha a keresztség mögött tényleges lelki esemény áll, ha Krisztussal együtt, azaz, ha Krisztushoz hasonlóan, azt tapasztaltátok, hogy ugyanaz az isteni erő és isteni hatalom, amely Jézust feltámasztotta a halálból, a ti életetekben is munkálkodott, és egy teljesen új életszemlélet, egy teljesen új életre támasztott fel. Akkor az apostol akkor arról akar szólni, hogy mi következik ebből a további életünkre vonatkozóan. Kedves keresztelendő testvérem, kissé ismerem az életeteket, és annak alapján én tényleg meg vagyok győződve, hogy ti tapasztaltátok, hogy ugyanaz a hatalmas isteni erő, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, ugyanaz a teremtő isteni erő és kegyelem munkálkodott a ti életetekben, hogy tényleg egy új életre támasszon fel. És most az apostol arra szólít fel, hogyha ez megtörtént az életünkben, akkor így mondja, az odafelvarókat keressétek, az odafelvarókra törekedjetek. Legelőször ezt a két szót szeretném kiemelni, hogy keressetek, törekedjetek. Bizonyára világos előttetek, hogy a keresség nem célba érkezés, hanem a valóságban kezdett. És érezzük, hogy ezek a szavak milyen erőteljesek. Keressétek, törekedjetek. Mintha azt mondaná, egy pillanatnyi elpihenés, vagy a megérkezésnek a nyugalma el ne uralkodjon rajtunk olyan értelemben, hogy egy kicsit is csökkenjen a buzgalom vagy a törekvés. Mert most kezdődik igazán, hogy keressetek, törekedjetek. Hiszen most már tudjuk, hogy hova törekedjünk. Most már tudjuk, hogy mi az, amit érdemes keresni. Jézus azt mondta egy hasonlattal a samáriai asszonnyal való beszélgetésében, hogy
aki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ez nem azt jelenti, hogy akkor már most úgy érezzük, hogy örökre megelégítettünk, és többé semmi dolgunk nincs, csak élvezzük azt a világosságot, amelyet megnyertünk, hanem Jézus szava azt tartalmazza, hogy másra nem szomjazik többet. De arra, amit megízlelt, arra annál jobban szomjazik, és abból annál többet kíván. És én szívemből kívánom, hogy így legyen a ti életetekben, hogy ha eddig jellemezte azt a keresés és a törekvés, mert el akartatok jutni addig, hogy szövetséget kötni Istennel, akkor most ennél, ezután még sokkal inkább jellemezze ez keresni, törekedni, még többet abból a vízből, amely az embernek, abból az élő vízből, amely az ember szomjúságát megoldja. És mit értsünk azon, amikor így mondja az apostol, az odafel valókra törekedjetek, ne a földiekre. Vagy ahogy előbb mondja, az odafel valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Nem azt jelenti, hogy elhanyagoljuk a földi kötelességeinket. Nagyon szép az az összegező megfogalmazás, hogy Jézus semmi más nem tett, csak hogy helyes viszonylatba helyezte a földi és a mennyei dolgokat. És úgy mutatta be a földi dolgokat, mint amelyek alárendelendőek ugyan a mennyei érdekeknek, de azt is megmutatta, hogy az Istennel való közösségünk, a földi kötelességeink sokkal jobb, lelkismertesebb és örömteljesebb betöltésére késztet bennünket. Viszont jelenti ez az ige ez, hogy most idézőjelben mondom, állampolgárságot cserélünk, amikor Krisztussal szövetséget kötünk, mert nem tartozik többé az embere világ fejedelméhez, noha ezt nem szándékosan választottuk, de öntudatlanul és akaratlanul is az ő birodalmához tartoztunk. Most pedig megváltozik ez a helyzet, amit Pál apostol a Filippi levélben így mond, ami országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk. Tehát ennek a változásnak megfelelően, hogy ami országunk most már a mennyben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, ennek a változásnak megfelelően az odafel valókat keressétek, az odafel valókra törekedjetek, mondja az apostol. Mit jelent ez egészen gyakorlatiasan? Ez azt jelenti, hogy mindenben úgy cselekszünk, mindenben úgy viselkedünk, mint akiknek az országa a mennyben van. Mint akik minden földi dologban is az Isten akaratát, az Isten jó tetszését, az Isten törvényével való összhangot keresünk. Mint akik úgy gondolkodunk, hogy nincs semleges területe többé az életünknek. Hanem mindenben az odafelvalókra törekszünk, mindenben annak a megvalósítására, amit Krisztustól tanultunk, amire ő adott nekünk példát. Szeretnék két bibliai igét idézni, amelyek nagyon szépen fejezik ezt ki. Az Efézusi levél 5. fejezetének a 10. verse így hangzik, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Egyszerű alapelv. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Tehát mindenben az odafelvalókat keresni, mindenben az odafelvalókra törekedni, mint akik tudjuk, hogy ennek az országnak a polgáraivá lettünk, az azt jelenti, hogy akármit teszünk, akármivel foglalkozunk, akármilyen földi kötelességünket teljesítjük, mindig meggondoljuk, hogy mi lenne kedves az Úrnak. Mi az, amit ebben a feladatban, vagy ebben az emberi kapcsolatban, az hogyan kedves néki, hogy van az ő szeretett törvény, az ő örök erkölcsi törvénye szerint helyesen. És ugyan itt a Kolossébeliekhez írt levélben van egy másik ige, a 4. fejezet 17. verse, amely így hangzik. Így olvasom, és mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának. Ez azt fejezi ki, hogy abszolút minden dolgunkban benne legyen az, hogy az odafelvalókra törekszünk. Ugye milyen meghatározás ez, mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel. És mit jelent az Úr Jézus nevében tenni? Hogy az ő lényével, az ő példaadásával,
az ő akaratával, az ő törvényével összhangban. És utána így mondja, hálát adván Istennek és az Atyának. Mert ha mindent így cselekszünk, akkor minden dolgunkban benne van az Isten. Minden dolgunkban tapasztaljuk, földi dolgainkban is az ő segítő kezét. És minden mozdanatáért a földi életünknek van okunk hálát adni. Mert ezt mind vele együtt cselekedjük. És vajon miért teszi hozzá az apostol, hogy az odafel valókat keressétek, ahol Krisztus van az Istennek jobbján ülvén. Kedves keresztelendő testvérém, ezt annyira szeretném a lelketekre kötni, hogy a mi atyánkot ugye így kezdjük, hogy mi atyánk ki vagy a mennyben. Ez is fontos, mindenek előtt fontos, hogy ő a mennyben van, és az ő hatalma végére mehetetlen, és mégis atyai szívvel gondol ránk. De még ezen felül erre is gondoljunk, hogy ott van a Krisztus az Istennek jobbján. És mi mindent foglal ez magában, szinte végig se lehet sorolni, de a legdöntőbbek, hogy ő mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. Milyen komolyan a lelkünkbe kell vésni, hogy a mennyben nekünk egy olyan képviselőnk van, egy olyan fejedelmünk van, ahogy Dániel próféta könyve mondja Krisztusról, hogy a ti fejedelmetek, aki a te néped fiaiért áll. Az elveszett, de megmentendő emberiségnek a fejedelme, aki mindenkor esedezik érettünk egyenként és személyenként. És ő az, aki a mi eleséseink, gyengeségeink, hibáink esetén újra és újra megval bennünket az Isten előtt, és újra igaznak nyilvánít, és képvisel minket, és az ő áldozatára való hivatkozással befedezi a mi törvényszegéseinket, amelyeket szívünkből megbánunk, és amelyekből gyógyulást kérünk ő tőle. Tehát milyen csodálatos dolog, hogy mi úgy kereshetjük az odafelvalókat, úgy törekedhetünk az odafelvalókra, hogy tudjuk, hogy ott van a Krisztus az Istennek jobbján. És ezután az apostol arról szól, hogy tulajdonképpen hogy lehet mindig mindenben az odafelvalókra törekedni. Hát valljuk be, hogy ez nem tűnik olyan könnyűnek sokszor a hétköznapi életben. De így szoktuk mondani, hogy noha a menny polgáraivá lettünk, de ebben a világban kell élnünk, ami egészen más törvényű világ, amelynek a hangulata, amelynek a befolyásai, amelynek a nyomása állandóan ránk nehezedik. Ha őszinték vagyunk, és gondolunk az eddigi életünkre, meg gondolunk arra, hogy zajlik naponta az életünk, akkor azt mondjuk, hát majdnem, hogy megvalósíthatatlannak tűnik ez a cél, hogy mindig mindenben az odafelvalókra törekedni, mindenben az odafelvalókat keresni, mindent, amit csak szóval és tettel teszünk, az Úr Jézus nevében tenni. Hát egy pillanat alatt kikerül az ember a mennyei befolyás alól, és már is a világ telepszik rá. Hát meg van ember, aki ezt tényleg meg tudja valósítani. És az apostol a továbbiakban arról az egyetlen útról beszél, ahogy ezt meg lehet valósítani. És ez a legkiemelkedőbb gondolat ennek az ige szakasznak. Mert így mondja, meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal Istenben. Mire vonatkozik ez, hogy meghaltatok? Ugye mindnyájan tudjuk, hogy a keresztségben jelképes meghalás és feltámadás történik, és így szoktuk mondani, hogy röviden, hát erre egyszerű a válasz, meghalunk a bűnnek. De én szeretném, ha még egy kicsit mélyebben és pontosabban értenénk meg ezt. Felteszem a kérdést, hogy mi az, ami minden bűnnek a gyökere, amiből minden bűn származik. Az én középpontuság. És Pál apostol ezt a meghalást hogyan fogalmazza meg a Galácia beliekhez írt levélben, a híres vallomása? Mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. És hogy folytatja? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát úgy gondolom, így is megfogalmazhatjuk, meghaltatok az énnek. Tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet meghalni az énnek? Úgy lehet meghalni az énnek, ha azt mondjuk, hogy ezentúl az életemnek nem ez a törvénye, hogy az én akaratom, az én gondolatom, az én elképzelésem, hanem valami más történik ehelyett. Így mondja, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal Istenben.
Milyen fontos ez a megjegyzés együtt a Krisztussal? Hogy lehetne ezt más szavakkal mondani? Krisztushoz hasonlóan. Ugyanúgy, vele együtt, ugyanaz szerint a törvényszerűség szerint, ahogy az ő élete volt elrejtve. És most rögtön feltennék egy kérdést, hogyan volt Jézus élete elrejtve Istenben? Mert ez a szöveg azt mondja, hogy meghalljunk az énnek, és tudatosítsuk magunkba végig, hogy akik megkeresztelkedtünk, meghaltunk az énnek. Ez az, ami szándékunk szerint, ami szívbeli változásunk szerint, mi meghaltunk az énnek, de ezt nap mint nap tudatosítani kell bennünk. Ezt nap mint nap a mi saját akaratunknak a működésével, ami Istennel való együttműködésünkkel érvényesítenünk kell, hogy meghalunk az énnek. És ehelyett mi történik? A mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt, Krisztushoz hasonlóan Istenben. Akkor felteszem a kérdést még egyszer, hogy volt Krisztus élete elrejtve Istenben? Mert ez a minta, mert ez az iránymutatás. Kedves keresztrendő testvérem, szeretnék nektek azt ajánlani, és a lelketekre kötni, hogy olvassátok el most keresztségetek után, elejétől végéig János evangéliumát, nagyon figyelmesen. Megmondom, hogy miért. Mert János apostol volt a legfogékonyabb arra, hogy Jézusnak sok olyan kis apró megjegyzését megőrizze, megörökítse, amelyek mind arra vonatkoznak, hogy az ő élete hogy volt elrejtve Istenben. Akkor a vallástételeteken hallott íge még sokkal mélyebben rögződni fog bennetek, hogy mit jelent Krisztussal együtt, Krisztushoz hasonlóan elrejtve lenni Istenben. Én csak néhány igét szeretnék most idézni János evangéliumából, amelyek mindannyiunkhoz közelebb hozzák, hogy mit jelentett ez a gyakorlatban, hogy Krisztus noha emberré lett, itt élt a földön, egy valóságos életet élt, részt vett az emberi társadalom életében, nyomorúságaiban, küzdelmeiben. De közben neki mindig volt egy másik élete, egy Istenben elrejtett élete. Nem szakadt el a mennytől. Nem illuzórikus volt az, hogy ő a mennyhez tartozik, hanem az ő élete folyvást el volt rejtve Istenben. Így olvasom János evangéliuma 5. fejezetéből a 19. verset. Ezt olvassuk. Ezt mondta Jézus, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. És a 30. vers 2. részét is olvasom, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáért. Mit jelent Istenben elrejtettnek lenni? Ha az ember azt mondja, én semmit sem cselekedhetem magamtól. Semmi földi dolgomat sem akarom magamtól cselekedni, mert mindenben az odafelvalókra szeretnék törekedni. És amikor az ember azt mondja, hogy nekem az egész élet filozófiám ez, hogy én semmiben sem a magam akaratát akarom cselekedni, hanem a végtelen kegyelmű és bölcsességű Istennek az akaratát, aki szeret engem, és aki biztonságos úton akar a megváltás teljességéhez segíteni engem is az ő országába elvezetni. János evangélium a 6. fejezetéből is idézek két megjegyzését Jézusnak. János evangélium a 6. fejezetében így hangzik a 38. vers. Mert nem azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Milyen érdekes, Jézus újra és újra ismétli ezt. Ez azt jelenti, hogy magában is folyvást tudatosította. Magában is mindig helyre igazította, ha bármikor az emberi természet másfelé akarta volna vonzani ott. Nem, ez az én küldetésem. És ti így gondolkozzatok, én meghaltam az énnek. Így ismételgessétek magatokban, így tudatosítsátok, mint Jézus is ismételten. Én meghaltam az énnek. Én többé nem a magam akaratát, és nem a magam gondolatait cselekszem, és semmit sem akarok önmagamtól tenni, hanem mindenben annak akaratát küldöm, aki engem elhívott az üdvösségre. És az 57. verset is hadd olvassam. János evangéliuma 6. fejezet 57. versét.
amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, ami azt jelenti, lelkileg táplálkozik az én életpéldámmal, az én igéimmel, él én általam. Ez a legcsodálatosabb vallomása Jézusnak. Azt mondta egész földi életéről, én az atya által élek. És kedves keresztendő testvéreim, én ezt kívánom nektek, hogy a ti életeteknek ez legyen az összefoglalás, összefoglalása, én Krisztus által élek. A 14. fejezetének a 34. verse pedig így hangzik, így olvasom. Ezt mondta Jézus, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Keljetek fel, menjünk el innen. Legyen ez mindannyiunknak a belső vallomása, ahogyan önmagunkat bátorítjuk. Bármit cselekszünk, földi dolgokat is, mindig mondjuk ezt, hogy megtudja a világ, hogy én szeretem az Istent, hogy én szeretem az én megváltómat, és én úgy cselekszem, ahogy ő utat mutatott nekem, ahogy az ő igényében elém tálta, azért így és így fogok cselekedni. És hogyan lehet ezt az elrejtettséget ennyire megőrizni? A közelmúltban tanultuk a heti Biblia tanulmányunkban szerepelt Ézsaiás könyve 49. fejezetéből az a gyönyörű szép messiási profécia, ahol Jézus így szól, így mondja, hogy milyen volt az ő Istenhez való viszonya. Olvasom Ézsaiás könyve 49. fejezetéből. Így olvassuk az igében. A második verset olvasom. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, és keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillá tette engem, és tegzébe zárt be engem. A Biblia egyik legszebb hasonlata ez. Mit jelent az, hogy hasonlóvá tette számat az éles karthoz? Ebben az életben sokszor küzdenünk kell, harctéren vagyunk, bűnnel, gonoszsággal, Sátán keresztező szándékaival, és az ember napközben befutja a maga pályáját, és sokszor küzdőtéren és harctéren van, de utána mi történik? Keze árnyékában rejtett el engem. És utána azt mondja, fényes nyillá tett engem. Ugye a nyilvessző az befutja a pályáját, és befut a célba. A nap folyamán az Isten, mint a fényes nyilvessző, megfutja a pályáját, úgy akarja, hogy mi is elvégezzük a mi feladatainkat, dolgainkat, de utána mi történik? Utána tegzébe zárt be engem. Azt mondhatjuk, Jézus egész életének ez volt az élet ritmusa. Egész nap fáradozott az emberek között, fáradhatatlan volt a szolgálatukra, vállalta a küzdelmet, a harcot, a máskor pedig teljesítette más feladatait, küldetését, de a nap végeztével mindig az Isten keze árnyékában rejtőzött, mindig visszatért az atya tegzébe. És ilyen biztonságos legyen a ti életeteknek az életritmusa is. Így lehet a mi életünk elrejtve Istenben, hogy mindig visszatérünk hozzá. Elvégezzük a földi dolgainkat, a földi feladatainkat, de az imádságban, a megnyugvásban, amikor földolgozzuk magunkban a történteket, amikor hozzákészülünk az újabb életszakaszhoz, amely előttünk áll. Mindig az ő tegzébe zárjon be, mindig az ő keze árnyékába rejtsen el bennünket. Olyan nagyon, nagyon szép az, amit Dávid mond a Zsoltárában, légy nékem sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen. Ugye ez a kifejezés, hogy a ti életetek el van rejtve, védettséget is jelent. Ez azt jelenti, hogy nem tud tönkretenni az ellenség ezen a földön. Nem tudnak letörni csüggedések, kétségbeesések, mert nekünk van egy elrejtett életünk Istenben, és ha úgy érezzük, hogy megfáradnánk, ha úgy érezzük, hogy összeroppannánk, ha úgy érezzük, hogy nem lehet ennyi terhet viselni, akkor nekünk azonnal van egy menekülési utunk. Légy nekem sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen. És kedves testvérem, én azt kívánom nektek, hogy ezt a menekülési útvonalat nagyon gyakoroljátok be. Nagyon gyorsan meneküljetek ebbe a sziklavárba. Soha se fordulhasson elő, hogy valahol az ellenség a maga területére tud vinni, és valahol el tud távolítani Istenhez, Istentől.
mert a mi életünk maradjon mozdíthatatlanul elrejtve Istenben. És ha úgy éreznénk, hogy nagy a nyomás, nagy a feszültség, ha úgy éreznénk, már-már elszakítana valami az Isten jelenlététől, vagy az Isten szeretetétől, akkor azonnal meneküljünk hozzá. Légy nekem sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen. És utána így folytatja tovább, így olvastuk az ígében, a Kolosséberiekhez írt levélben. És mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Milyen csodálatos ez a megfogalmazás, amikor Krisztus, ami életünk. Tehát ez egy hitvallás, Krisztus az én életem. Semmit sem cselekszem magamtól, semmit sem cselekszem magamban, Krisztus az én életem. Ahogy Jézus mondta, hogy én az Atya által élek, mi úgy valljuk, én Krisztus által élek. Ugyanezt a vallomást mondja Pál apostol a Filippi levélben, amikor azt mondja, nékem az élet Krisztus. Milyen tömör összefoglalás, nekem az élet Krisztus. És hozzáteszi a meghalás nyereség. Amivel azt akarja kifejezni, hogy ha nekünk az élet Krisztus, ha az életünk el van rejtve Istenben, akkor tulajdonképpen semmi se tud megsebezni és tönkretenni ebben az életben. Se betegségek, se emberi csalódások, se emberi bántalmak, és még a halál is. Abszolút nem rettent. Ha nekünk az élet Krisztus, akkor abszolút biztonságban és védettségben van az életünk. És így folytatja, és mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Szinte nem lehet kifejteni, hogy mi mindent foglal ez magában, majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Kifejezhetetlen dolog ez. Ez azt jelenti, hogy akkor az Isten egy újjáteremtett testben jelenhetünk meg, ad nekünk, és abban az újjáteremtett testben jelenhetünk meg, amiben nincs többé a bűnre való hajlam, a bűnre való vonzerő, amelynek tökéletes az elevensége, amelyben tökéletes a szellemi felfogó képesség. Minden lelki képességünk tökéletesen működik. És amikor az Isten kifejezi az örömét, és megadja a jutalmát mindannak, amit ebben az életben hűségben cselekedtünk, kifejezhetetlen, mit tartalmaz ez az íge, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Milyen csodálatos dolog így élni, hogy a Krisztus, ami életünk megjelenik, ez már nagyon közel van hozzánk. És a mi tekintetünk erre szegeződik. Végezzük a mi földi dolgainkat, nem vagyunk közömbösek a földi dolgok iránt, egy pillanatra sem. De mindenben az odafelvalókat keressük, mindenben az odafelvalókra törekszünk, mert tudjuk, hogy Krisztus, ami életünk hamarosan megjelenik, és akkor mi is ővele együtt megjelenhetünk dicsőségben. Észrevehetitek, hogy ebben az ígében melyik a leggyakoribb az ismétlődő kifejezés, ebben az ige szakaszban, amit felolvastunk. Az első vers ezt mondja, ha feltámadtatok a Krisztussal. A harmadik vers azt mondja, hogy életetek el van rejtve együtt a Krisztussal. A negyedik vers azt mondja, amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor ti is megjelentek ővel együtt dicsőségben. Mintha azt mondaná, megváltozhatatlanul és teljesen össze van kötve az életünk ezen túl Krisztussal. Azzal a Krisztussal, aki él, aki az Istennek jobbján van, aki imádkozik is érettünk, és aki dicsőségben visszatér, hogy magához vegyen bennünket. Kedves testvéreim, én ezt kívánom nektek szívemből, hogy miután meghaltatok, hadd fogalmazzam így, ha nélkül, miután meghaltatok az énnek, semmiben se a magatok akaratát keressétek, semmit se a magatok erejével cselekedjetek, hanem legyen a ti életetek valóban és teljesen elrejtve, Krisztussal együtt, Krisztushoz hasonlóan, ahogyan az ő élete mindig el volt rejtve az Atyában, az Atyával együtt földi életében, úgy legyen a ti életetek is elrejtve, ő benne. És akkor ebben az életben semmi meg nem félemlíthet, sem léle nem törhet, és semmi tönkre nem tehet, hanem amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővele együtt dicsőségben. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk hálásan megköszönni néked, hogy két új testvérünket te az újjászületés boldog tapasztalatában részesítetted.
Köszönjük, hogy mi is tapasztalhattuk az ő igazi örömüket a tanítványságban, az ő hálájuknak a megnyilatkozását azért, hogy te megkerested őket. És arra kérünk, Urunk, hogy a holnapi szent napon áld meg számukra, annak a szent cselekménynek az idején, add nekik azt az áldást, azt a legteljesebb áldást, amit csak elnyerhetnek a keresztségben. És könyörgünk, Urunk, a te szövetségesi hűségeddel kísérd az ő életüket tovább. Add meg, Urunk, hogy soha senki ki ne ragadja őket a te kezedből. Add, hogy az ő életük valóságosan és ténylegesen el legyen rejtve te benned mindenkor. Szerető jó Istenünk, szeretnénk kérni mindannyian, mi is önmagunkért téged. Bocsásd meg nékünk, hogy olyan sokszor eltávolodunk tőled, hogy az a szövetségesi ragaszkodás és hűség nem töretlen az életünkben, aki korábban szövetséget kötöttünk veled, hogy a meghalás az énnek nem teljes, és olyan sokszor az én kerül előtérbe, és Krisztus pedig homályba, háttérbe szorul a mi életünkben. Könyörgünk te hozzád, jó Istenünk, segíts valóságosan meghalni az énnek. Segíts szívünkből hinni, hogy mivel a mi erre való döntésünket és vágyunkat kifejeztük, csak a mi segítségül hívásunkon és a mi odaadásunk mértékén múlik, hogy te ezt ma is megcselekedd a mi életünkben. Hogy ne az énnek a törvénye szerint éljük az életünket, hanem a mi életünk teljesen össze legyen kötve, teljesen egyé válhasson Krisztussal, aki az Isten jobbján van mi érettünk. Urunk, köszönjük a nagy ígéretet, hogy ha te vagy a mi életünk, akkor majd mi is te veled együtt megjelenhetünk dicsőségben a te megjelenésedkor. Ezért segíts, hogy soha se bántson minket, soha se zavarjon, hogy mennyi veszteség, mennyi nehézség ér jelenlegi életünkben. Ezt tartsuk csak a legfontosabbnak, hogy az odafelvarókra törekedjünk, és hogy a mi életünk védett legyen te nálad, és hogy akármit teszünk szóval és tettel, mindent a te tetszésed szerint, a te akaratod szerint cselekedjünk. Urunk, kérünk, áld meg az egész gyülekezetet, mindannyiunkat, a kisgyermekeket is közöttünk. Segíts, hogy a te békességeddel távozzunk el. És könyörgünk, ments meg minket a lelki restségtől, illetve segíts azt legyőzni. Segíts, hogy megízleljük, milyen jó a te kezed árnyékában elrejtőzni. Segíts, hogy az ima életben sokkal hűségesebbek legyünk. És valóban kiöntsük a mi szívünket, mint a vizet a te színed előtt, és így egészen elrejtőzzünk a te védelmedben, a te oltalmadban. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és maradj velünk a te szereteteddel és kegyelmeddel, kérünk. Amen.

Kedves testvéreink, úgy gondoltuk, hogy az egész negyedévi tanulmányra visszatekintve ennek a jelentőségéről lenne most szó, azt gondolnánk át, hogy miért vált ez szükségessé, hogy egy ilyen jellegű tanulmányt közösen átvegyünk, ami az istentiszteleti alkalmakról, az istentiszteleti rendről szól, illetve ahogyan láthattátok is, nem csak arról. Azt szerettük volna, hogyha most nem a formák kerülnének előtérbe, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazi változás, reformáció történjék, az Istenhez való viszonyunkban kell valaminek történnie, valamilyen nagy változásnak. Nyilván az, ami az Isten tiszteleteinken megnyilvánul, bármilyen vonatkozásban, hogy a rend, a csend, az Istenre figyelés talán nem a legteljesebb, ennek valahol ott van a háttere, hogy közelebb kellene kerülnünk Istenhez, jobban megismerve őt, az ő dicsőségét, szentségét, tisztaságát, és a tanulmány nagy része erre utalt, és erre próbálta a figyelmünket irányítani. A Malakiás könyve első fejezetéből hadd idézem a címadó igénket, tehát ami erre utal, hogy Isten népén belül miért is szükséges erről beszélni, miért szükséges a reformáció a mi életünkben és közösségünkben is ebben a vonatkozásban. Malakiás könyve első fejezete, 6. versét idézném. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. És tulajdonképpen ez még folytatódik, most nem olvasom el a fejezet további verseit, de nézzük meg, hogy mi mindenre mutat rá az Úr, és újra visszakérdez a nép, hogy mivel, Uram, hát miben? Talán ez a kérdés, ugye, hogy a végével kezdjük, ez az, ami talán leginkább jellemzi a laodiceai állapotot is. Hiszen Jelenések könyvében is ugye ezt találjuk jellemzésként, hogy nem tudod. Nem tudod magadról, hogy milyen állapotban vagy. És sokszor mi ezt sem tudjuk, hogy mi is a probléma. Hát miben nem tiszteljük mi Istent? Hát miben vagyunk mi hálátlanok iránta? Ahogyan kérdezi az Úr, hogy hol az én tisztességem, hol az én félelmem? Talán nem kérdezzük-e mi is meg, hogy hogy? Hát mi azért imádjuk Istent. Tiszteljük őt, igyekszünk engedelmeskedni neki. Mi a probléma a mi életünkben? Min kellene még változtatni? És az Úr itt újra és újra rámutat, hogy mi mindenben. Tulajdonképpen olyan jelenségeket leplez le itt az Úr, amit sokszor mi sem tartunk fontosnak, ami külsőségnek tűnik. De ezek a külsőségek, ha bár valóban nem ez a lényeg, ezek a külsőségek valamit mutatnak, ami belső állapotunkat. Mutatják az Istenhez való viszonyulásunkat. Mutatják azt, hogy mennyire tiszteljük, mennyire szeretjük őt, mennyire vagyunk hálásak iránta. És ahogy említettem is, hogy ez nem formai kérdés, de vissza is hat ránk. Tehát egyrészt tanúsítja, mutatja azt, hogy milyen a belső viszonyulásunk az Úrhoz, másrészt nagyon jól tudjuk azt, hogy ha áhítat van egy helyen, vagy ha mi magunk el tudunk csendesedni igazán, akkor mennyire visszahat a mi lelkünkre is ez. Vagy ha ki tudjuk fejezni Isten iránt a tiszteletünket úgy, hogy leborulunk előtte. Mennyivel másképpen tudunk akkor őrá figyelni, vagy az imádságra koncentrálni. Mennyivel inkább érezzük azt, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És nem csupán elmondunk egy fohászt, hanem valóban arra vágyunk, hogy Istennel találkozzunk. Tehát ezért is fontos az, amiről a negyedévi tanulmányunk szólt. És olvashatunk az igében nagyon sokszor arról, hogy Isten megrója az ő népét. Ebben a vonatkozásban, tehát ha a külsőségeket nézzük, két olyan problémát említ az ige, amit Isten felró az ő népének, és

Meg is tartjuk. Aztán elfelejtjük, amikor hazamegyünk, és nem történik semmi az életünkben, semmi változás. Ahogyan idéztük is Ezékiel könyvéből, azért adta az Úr az ő szombatjait, hogy azokat megszenteljük, de hogy ő is meg tudjon szentelni bennünket, a mi életünket. Isten úgy szentelheti meg az életünket, ha hagyunk neki időt, csendességet, adunk neki teret az életünkben, ha beengedjük az életünkbe. Szó volt arról, hogy hogyan imádjuk az Istent. És nem csak a külső formákról van szó itt sem. Az imádás az a hódolatnak, a tiszteletnek a kifejezése Isten iránt. És ezt is megkérdezhetné tőlünk az Úr, ahogyan itt Malakiás könyvében olvastuk, hogy hát hol az én tisztességem, hol az én félelmem, hogy igen, akkor ti hogyan imádtok engem? Miben? Mivel? Ugye az első angyal üzenete ezt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adjuk mi Istennek a dicsőséget? Nyilván nem arról van szó, hogy állandóan mondogassuk, hogy az Úr a dicsőség. Jézus azt mondta élete végén szolgálata befejeztével, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Én dicsőítettelek téged a földön. Jézus Krisztus egész élete, magatartása, Istenhez való viszonyulása, az emberekhez való viszonyulása mind kifejezte, hogy ő hogyan dicsőítette az Istent. Egy olyan ószövetségi történetre szeretnék utalni, amikor ez tömegesen is jelen volt Izrael népe életében, ezt pedig a fogságból hazatért zsidók esetében olvashatjuk. Hát amikor hosszú fogság után hazatérhettek, akkor a nép vágyott arra, hogy most újra megerősítsék az Istennel való szövetséget, és hallhassák az Isten igéjét, az Isten akaratát. Nehémiás könyve 8. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt, és csak néhány versre szeretnék itt utalni, hogy lássuk, milyen az, amikor egy nép, az egész nép, ugye egy tömegről volt szó, tehát nem csak 2-3 emberről, az egész nép összegyülekezett, és milyen volt az, amikor valóban Isten félelemmel, valóban az Isten iránti tisztelettel teltek el ezek az emberek. Mi volt ennek a következménye is? Nehémiás könyve 8. fejezetében ezt olvassuk az első 3 versben. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. És az 5.-6. vers. És felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt arccal a földre. Ugye mit látunk itt ezen az összejövetelen? A nép összegyűlt, és ők kérték Esdrástól, hogy hozza elő a törvényt, hozza elő az Isten beszédét, és olvasson nekik. Tudni akarták azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor előhozta a törvényt Esdrás pap, ugye megfigyelhettük itt, hogy a nép állva hallgatta. Ugye ezzel is mit fejeztek ki? Ugye azt a tiszteletet az Isten iránt, hogy igen, mi most rád akarunk figyelni. Kora reggeltől délig. Hát ugye eléggé megdöbbentő ez,
Gondoljuk csak át.

ott álltak, és ugye azt olvassuk, hogy figyelemmel hallgatták, és megértették. És áldotta Esdrás az urat, ahogy olvastuk a 6. versben, és az egész nép válaszolt rá, és meghajtották magukat, és leborultak az Úr előtt. És a következő versekben is olvashatunk arról, hogy hogyan hatott rájuk mindaz, amit Esdrás felolvasott a törvénykönyvből, a 8.-9. versben. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti istenetekhez. Ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallotta. De gondoljuk csak át, ezek az emberek valóban félték az Istent? Tisztelték őt? És megértették azt, hogy ez az Isten szava, az Isten akarata? És valami mást is megláttak az életükben? Ugye sokszor meghallgatjuk az ige szolgálatot, az Isten tiszteletet, úgy rá is döbbenünk talán, hogy hát igen, ez most nekem szólt, itt ezen és ezen a területen probléma van az életemben, és azután ennyiben maradunk. Nem reagálunk rá igazán, nem vesszük a szívünkre, ahogyan itt a szívükre vették, és ahogyan érintette őket. Sőt, most nem akarok túl sokat olvasni, ugye olvashatjuk a folytatásban, még a 9. fejezetben, hogy amikor újra összejöttek, ugye megbeszélték egymással, most erős kötést tesznek az Úr előtt, hogy ezután mindenben engedelmeskednek neki. Hogyha a mi Isten iránti tiszteletünk valóban ott él a szívünkben, ha úgy tudunk eljönni az Úr színe elé, hogy őt szenteljük meg. Hogy mondjam, ne csak a szombatot szenteljük meg, hanem az Úristen szenteljétek meg, ahogyan mondja Péter apostol. Hogy valóban az Isten közelébe jövünk, akkor ilyen szemmel látható változás történne az életünkben, ahogyan itt olvastuk. Hogy a nép megkeseredett lélekkel odafordult a papokhoz, hogy most mit cselekedjenek. És erős kötést tettek az Úr előtt, hogy másként lesz. Hogyha ez minden szombaton így történne, ha mindig az Úr szava után vágynánk, és ha mindig szívünkre vennénk azt, hogy mit mond az Úr, micsoda változás történhetne a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is. Néhány mondatot olvasnék a tanulmányunk által idézett Ellen White bizonyságtételből. Alapos változásra van szükség a gyülekezetben. Isten gyakran fordítja el arcát azoktól, akik Isten tiszteletre gyűlnek össze. Az Isten tisztelethez való egész viszonyulásuk miatt a ruházat, a magaviselet és az Isten imádás tiszteletlensége következtében. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Azoknak, akik elfogadták a mennyei eredetű igazságot, kifinomultabbá, megszenteltebbé kell válniuk. Nem engedhetünk meg magunknak semmilyen hanyagságot ezen a téren. Hadd idézzek még egyszer egy mondatot. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Akkor ennek a hátterén érezzük-e az időszerűségét ennek a témának? A mennyei udvarokban minden tiszta és szent. Ott valóban az Isten színe elé léphetünk. Ott imádják az Istent. Olvashatjuk Jelenések könyvében, hogyan látta János apostol az Úr környezetében élő mennyei lényeket, hogyan imádják ők az Istent, betakarva az arcukat. Hogyan fordulnak ő felé, és hogyan dicsőítik őt. Hogy szent, szent, szent a seregek ura. Vajon mi beléphetünk-e oda? Ebbe a kórusba bekapcsolódnánk-e? Vagy pedig még idegen számunkra? Csak néhány gondolatban szeretnék még arra visszatérni,
hogy ugye a tanulmányunk sok mindenre kitért, az istentisztelet különböző formáira és alkalmaira is, de hogy mi mindennel fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket, hálánkat, ugye ezek csak, illetve nem csak külsőségek, hanem ahogyan említettem is, hogy ezek vetületei annak, hogy mi az, ami bennünk él. Az éneklésünk, az adományaink, a bizonyságtevésünk mind azt mutatja, hogy mi él a szívünkben. Ahogyan utal is erre az Úr, még csak szintén szóban idézném, hogy a ószövetségi proféták által már újra és újra megfette az ő népét, hogy azt mondja, hogy az énekeid zaját sem szenvedhetem. Szóval amikor nem igazán az Isten szeretete késztet bennünket, akár az éneklésre, vagy a hálaadásra, azt mondja az Úr, hogy ez zaj nekem, akármilyen szépen hangzik is az emberi fülnek. Az adományainkkal kapcsolatban, és ugye Malakiás könyv első fejezetében, ha tovább olvassuk, ott látjuk, hogy mit mond az Úr, hogy nem a zsengét adjuk sokszor, és hogy olyan fárasztónak tartjuk az Istennek való szolgálatot. Ezt mondja, hogy ráfújtok, úgy lihegtek közben, úgy jaj, de fárasztó, ugye, az Istennek való szolgálat. Szóval ugye, az Úr azt mondja, hogy hát kívánja ezt tőletek valaki. Tehát ugye, ahogyan a tanulmányunk is utal rá, hogy annyiféle módja lehetne annak, hogy kifejezzük, hogy tiszteljük és féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Kifejeződik ez a gyülekezeti életünkben és az emberi kapcsolatainkban is. Ugye most az utóbbi tanulmányaink a szolgálatokkal foglalkoztak, ugye a mai is, és itt is fölmerül egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk akár gyülekezeti szolgálatokhoz, akár más jellegű szolgálatokhoz. Nincs az a húzódozás, hogy hát most miért én, hát ugye más talán jobban tudná csinálni, meg hát én nem érek rá, meg nem is vagyok alkalmas, meg hát nem. Ugye erre is mit mondana az Úr, hogy hát ki kívánja. Ha ez nekünk teher, vagy erőfeszítés, akkor ki kívánja. Ha ez nekünk nem öröm, ahogyan a századik Zsoltár kezdődik is, mert hát ugye a második vers mondja ezt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mindent, amit csak tehetünk az Úrért, örömmel kellene tennünk és vállalnunk. Akár arról van szó, hogy egy emberi közösségben, egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül emberek felé szolgáljunk, hiszen az emberek iránti viszonyunkat és az Isten iránti tisztelet határozza meg nagyon sokszor. Hát ugye itt is átgondolhatnánk azt, hogy mennyi emberi probléma, mennyi emberi kapcsolatainknak a tönkremenésének a hátterén ott van az, hogy nincs rendben igazán az Istennel való kapcsolatunk. Ha valóban helyreállna, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy szent az Isten, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a szent Isten viszont velünk akar közösségre lépni napról napra, és szombatról szombatra pedig még inkább, akkor megszentelődnének az emberi kapcsolataink is. Másképpen viszonyulnánk testvéreinkhez, másképpen viszonyulnánk a kívülvalók irányában is, hiszen Isten szeretetét hordoznánk a szívünkben, és az ő tisztosságának, szentségének a tudata késztetne bennünket arra, hogy hozzá méltó legyen a mi életünk. Mi most csak röviden szólhattunk erről, ugye összefoglalása volt ez a negyedévi tanulmánynak, de szeretnénk nagyon a szívetekre helyezni, hogy ez most azért született ez a negyedévi tanulmány, eltérően a világközösség témájától, hogy ebben a tekintetben is a reformáció megtörténjék a közösségünkben. Reformáció és lelki megújulás. Mert ha csak a külső formák változnak meg, akkor az vonatkozik ránk is, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megkérdezi, hogy akkor most miért, most hajlongtok előttem, vagy szóval, hogy mi szükség van erre is. Tehát ne itt kezdjük el a reformációt, ne a külső formákon kezdjük el. Kezdjük el az önmagunk megvizsgálásánál. Sőt, kezdjük el ott, hogy az Úr elé állunk, és hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon. Hogy ő megmutassa, hogy hol van a mi életünkben tiszteletlenség iránta. Hol van a mi életünkben olyan terület, ahol nem fejezzük ki azt, hogy féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Illetve, hogy valóban a szívünk állapotán,
az egész lényünk állapotán kellene változtatni, és ezt csak az Úr tudja megtenni. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy az esdás nehémiási reformációhoz hasonlóan mi is erre törekedjünk, hogy igen, vágyódjunk az Isten jelenléte után, vágyódjunk az Isten akaratának a megértése után, és amikor megértettük, akkor fogadjuk el úgy, ahogyan ők elfogadták, hódolattal az Isten iránt. Leborultak az Úr előtt, sírtak az Úr előtt, és erős kötést tettek, hogy engedelmeskedni fognak az Úr parancsainak. Segítsen az Úr mindannyiunknak, hogy életünk minden területén, és az Isten tisztelet minden területén is az ő akaratát követhessük. Amen.

a 10. versétől kezdve a következőt olvasom. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimérték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Miért olvastam föl ezt az igét? Ez az ige mikor teljesedett? Ez az ige mikor valósult meg? Mikor valósult ez meg, amikor azt olvastuk, hogy most lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Jézus kereszthalálakor, ugye? Jézus kereszthalálakor. Amikor mit mondott ki Jézus? Elvégeztetett, meglett, beteljesedett. Tehát a nagy áldozat megtörtént, és megvalósult az, amiről már az Ószövetség legelső proféciája beszél, hogy majd az asszony magva, Jézus Krisztus, a kígyó fejére fog taposni. Ugye ez a nagy ellenségeskedés Krisztus és Sátán között már a mennyben kezdődött, ugye? Még az ember teremtése előtt. Utána Sátán és angyalai kiűzettek a mennyből, de ez az ellenségeskedés tovább folyt. Utána Sátán bűnbe ejtette az embert, és az ember az ő útján kezdett el haladni. És Sátánnak, csak Sátánnak egyedül, az angyalainak már nem, de Sátánnak bejárása volt még a mennybe. Bejárása volt. Jobb könyvében is azt olvassuk például, hogy Sátán megjelenik az Úr angyalaival együtt az Isten előtt, és párbeszédet folytat az Istennel. Igen, Sátánnak még bejárása volt a mennybe. Sátán megvádolta Istent azzal, hogy ő zsarnok, nem igazságos Isten, és ez a nagy küzdelem Isten és Sátán között egészen addig tartott ilyen értelemben, amíg Jézus Krisztus földi életével és halálával be nem bizonyította, hogy Sátán vágyai alaptalanok, mert ő maga a szeretet, ő a teremtményei boldogságáért él, és az Isten törvénye megtartható az ember számára is, az Isten segítségével. Ugye röviden összefoglalva nincs sok időnk, hogy ezekre kitérjünk, de ezek voltak Sátán legfőbb vágyai. Mindezek Jézus életében és halálában megcáfolásra kerültek. És mit mondott ez az ige? Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. És mit mond? Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát mikor ez a küzdelem ilyen értelemben eldőlt, megpecsételődött Sátán sorsa, kivettetett végleg a mennyből, kivettetett a mennyből. Ami atyánk fiainak vádolója, aki szüntelenül vádolja az embert, bűnbe viszi és vádolja folyamatosan, végleg kizáratott a mennyből. És utána hogy folytatja a 12. vers? Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És azt mondja erről az időszakról, az egész újszövetségi időszakról Jelenések könyve, hogy jaj a föld és annak lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, a sorsa eldőlt, Jézus a fejére taposott, győzelmet aratott felette. És azt mondja Jelenések könyve, hogy jaj a földnek, mert nagy haraggal teljes. És miért említem mindezt? Mert ilyen háttéren, hogy az új szövetség időszaka ezt foglalja magában Sátán rendkívüli nagy haragját, ilyen háttéren mondja mégis Jelenések könyve, hogy boldogok azok. Fogalmazunk így, akik kiteszik magukat a Sátán haragjának. Mert ugye Sátán kikre haragszik a legjobban? Akik nem az ő útján haladnak. És azt mondja, hogy jaj a föld és annak lakosainak.

0: Sátán haragja miatt, de azt mondja, hogy boldogok azok, akik az ő haragja ellenében, a nyomorúság, a nehéz helyzet ellenében kitartanak, olvassák, hallgatják, és megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. De nézzük meg, hogy ez a nagy haragja Sátánnak, ami a veresége feletti harag, a visszafordíthatatlan jövő feletti haragja, miben nyilvánult meg? Azt olvassuk a 13. versben, ugyanitt Jelenések könyve 12. fejezetének a 13. versében, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, ugye ez a sárkány, ugye ez maga a Sátán azonosítja korábban, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Nincs idő, hogy Jelenések 12. fejezetét végig átvegyük ezeket a jelképeket, de úgy kezdődik Jelenések könyve, hogy az asszony terhes volt, és fiú magzatot akart szülni. Ugye ez az asszony nem más, mint maga az egyház, ugye az ószövetségi zsidó nép, ugye egyáltalán az Istennek a népe az egyháza, és megszületik Jézus, aki Sátán haragja célpontjában van, és ott áll a sárkány a szülő asszony előtt, hogy annak fiát megegye. Tehát Jézust mindjárt a születése óta el akarja pusztítani. Nem tudja elpusztítani, nem tud rajta diadalt aratni, Jézus a megváltást véghez viszi, meghal, felmegy a mennybe, Sátán nem tud neki ártani, és mit csinál ezek után? Az asszony ellen fordul, tehát az Isten népe ellen fordul, hogy üldözze és kergesse azokat, akik Krisztust megismerték, Krisztust elfogadták, akik hallgatják, olvassák, és megtartják az ő prófétálásának beszédeit. Igen, és ilyen háttéren mondja azt a Biblia, hogy mégis boldogok azok az emberek, akik ezen az úton járnak. Nézzük meg, hogy Sátánnak ez az asszony ellen fordulása, ez a kergetése az asszonynak, az üldözése. Nézzük meg egész röviden, hogy hogy valósult meg a történelem folyamán. Jelenések könyve végig vezeti a kereszténység történelmét Jézus Krisztus mennybe menetelétől egészen az ő második eljöveteléig. Az egész újszövetségi korszakot elmondja nekünk előre Jelenések könyve. És csak röviden címszavakba szeretném ezt a történelmet felvázolni, hogy Sátán haragja és ellenségeskedése milyen módon nyilvánult meg az asszony ellen. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy már mindjárt az ős keresztény korszakban, az apostolok idejében azok, akik elfogadták Krisztust, milyen élethelyzetbe kerültek. Mit olvasunk apostolok cselekedetében az apostolok életéről? Nyugodt életük volt? Tele háborúsággal, nyomorúsággal, üldöztetéssel. Először is ugye a zsidó nép, akik hivatalosan nem fogadták el Jézust, sokan megtértek és elfogadták, de a nép vezetőivel együtt nem fogadta el, hatalmas üldözéseket indítottak ellenük. Utána, később a pogány római birodalom is kezdte üldözni a keresztényeket, és ezek az üldözések egyre hevesebbek lettek. Már az első században is eléggé hevesek voltak, de teljes általánosságban az első század második vége, illetve a második századtól kezdődően a keresztény üldözés a pogány római birodalom részéről olyan mérvű volt, hogy a keresztények katakombákba kényszerültek, vadállatok elé dobták őket, cirkuszi játékokon gyönyörködtek, tapsoltak, a halálukon, a szenvedéseikben gyönyörködtek. Elképzelni nem lehet, mit szenvedtek azok a hívők, akik ebben a korszakban éltek. Utána a negyedik század elején egy óriási fordulat következik be, mert a pogány római birodalom egyszer csak megállt parancsol az üldözésnek, Nagy Konstantin nemhogy nem üldözi tovább a keresztényeket, hanem béke jobbot kínál fel. És azt mondja, hogy üldözés nem lesz, visszakapják rangjukat, vagyonukat, birtokukat, mindent, de kössenek szövetséget a pogánysággal. És létrejön ez az egység a pogányságnak és a kereszténységnek az egysége, létrejön a középkori egyházi hatalom, és ettől kezdve megteremtődik a béke, ettől kezdve nyugalom van? Nem. Hanem ettől kezdve elkezdődik a keresztények általi üldözése. Ettől kezdve elkezdődik most már nem a pogány római birodalom részéről, hanem a középkori egyházi hatalom részéről elkezdődik azoknak az üldözése, akik olvassák, hallgatják a Biblia kijelentéseit, amennyihez hozzáfértek ugye a középkoron keresztül, és megtartották hűségesen a könyv profétálásának beszédeit. Igen, égtek a mágiák végig a középkoron keresztül. Emberek, őszinte hívők és keresztények milliói haltak meg, és adták az életüket Jézus Krisztusért, azért, mert amit olvastak az igéből, amit megértettek, ahhoz hűségesek voltak. Azt megtartották, nem akarták a hitüket feladni. És nézzük meg, hogy ez milyen méreteket öltött, és Jelenések könyve erről a korszakról milyen módon emlékezik meg. Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk a pecséteknek a felnyitásáról, amelyben a különböző történelmi korszakokra jellemző helyzetet mondja el, a jó és a rossz közötti küzdelem alakulásának a helyzetét vázolja fel a Szentírás itt profétikus formában. És nézzük meg, azt olvassuk Jelenések könyve 6. fejezetének a 9-től terjedő verseiben. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Nézzük meg, mit mond ez az ige szakasz. Ebben az időszakban, a legnyomorúságosabb időszakban, amikor keresztények milliói adták az életüket a hitükért, akkor azt olvassuk, hogy az oltár alatt mi volt az Ószövetségben, ugye, ahol megölték az áldozati állatot, és a vérét ugye az oltár alá öntötték. És azt mondja, hogy azoknak a lelkei, akik az oltár alatt vannak, tehát akik megölettek ugye Jézus Krisztusért és az ő bizonyság tételéért, ugye jelképes beszéd, mert ugye az oltár alatt a vér volt, és gondoljunk bele abba, hogy a Biblia használ ilyen kifejezést például, amikor Kain megöli Ábelt. Mit mond Isten Kainnak? Ábelnek, a te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát ugye itt is ugyanezzel a képpel találkozunk, hogy a megölt keresztény millióknak a kiontott vére, ami patakokban özöldött és folyt ebben az időben, az mint egy kiált föl az Istenhez igazság tételért. Hogy Uram, te szent és igaz, aki a nyomorgatást, az igazságtalanságot nem szenvedheted, hogy lehet, hogy ezt megengeded, és hogy lehet, hogy ezt te elnézed, hogy ezt tegyék azokkal, akik téged hűségesen követnek. És nézzük meg, hogy ekkor milyen érdekes Biblia verset olvasunk, azt olvassuk a 11. versben, hogy akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák. Miről beszél? Akik az életüket ilyen módon, nem a hitüket megtagadva éltek, hanem megvalva a hitüket, megtartva az Isten parancsolatait éltek, ezek az emberek fehér ruhát kaptak. Mit jelent a fehér ruha? A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei, tehát a megváltozott élet a jellem. Mit mond Jelenések könyve? Ezek az emberek megtisztultak. Teljesen tisztákká váltak, fehér ruhák adattak nekik. Úgy élték az életüket, úgy harcolták meg a hitharcukat, győzőkké váltak, fehér ruhát nyertek, és így adták az életüket Jézusért. De nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletni. Vajon mit jelent ez, hogy mondaték nékik? Nyilván nem az, hogy egy szózat a mennyből támadt, és egy harsona-szerű hang hallatszott, hanem az Isten az ő szent lelke által megszólította ezeket az embereket. Beszélt velük, a lelkükhöz szólt, a lelkiismeretükön keresztül a Szentlélek által, és megértette velük, hogy szükség van az ő hűséges kitartásukra, szükség van arra, hogy a gonosz hatalma kiteljesedjen, de az Isten majd a maga idejében közbe fog lépni, és igazságot fog szolgáltatni mindezért a nyomorúságért, amit el kellett nekik szenvedni. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni, hogy ezek az emberek, akikről idáig szóltunk, végigvezetve az őskeresztény korszaktól egészen a középkor nyomorúságain keresztül a történelmi idők korszakokat, vajon ezek az emberek, akik így az életüket adták ilyen nyomorúságos körülmények között, ennyi szenvedés által, vajon ezeken teljesedett Jelenések könyve ígérete, hogy boldogok, akik hallgatják, olvassák és megtartják-e könyv profétálásának beszédeit? Ezek az emberek vajon boldogok voltak, vagy nem? Azt mondhatnánk, hogy ezek voltak a világ legszerencsétlenebb emberei, ugye? Mert nem csak, hogy igaz életet éltek, hanem ezért még üldözték őket is, nem csak, hogy a világról kellett lemondaniuk, de ezért még üldözés is járt, és a végén kínszenvedés között az életüket adták. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek nem boldogtalanok voltak. Ezek az emberek igazi boldog, örömteli emberek voltak, mert valóra vált rajtuk az egész Szentírás ígérete, ami a szenvedésre vonatkozó ígéret, majd Péter leveléből fogunk olvasni néhány Biblia verset ezzel kapcsolatban. A Bibliában, az Új Szövetségben olvasunk egy vértanú haláláról. Kinek a haláláról? István. István hogy halt meg? Ugye, hogy nem boldogtalanul, hanem boldogan. Mert amikor a kövek már záporoznak rá, hova tekint? A mennybe tekint, az égre tekint. És mit mond? Látom az embernek fiát, az atya jobb keze felől állani. Az Isten, az ő szent lelke által Jézus Krisztus ott állt István mellett. És ő nem arra tekintett, arra a nyomorúságra, ami bekövetkezett, hanem egy olyan öröm, béke, boldogság töltötte be a szívét, amire kimondhatjuk, hogy nem volt azokban az emberekben, akik a követ rádobálták, akik őt halálra ítélték. Nem volt azokban olyan boldogság, mint a halálra ítélt emberben. Igen, szeretnék olvasni röviden néhány Biblia verset a Szentírásból, Péter első leveléből. Péter első levele, 3. fejezete 14. verséből a következő igét olvasom először. Péter első levele, 3. fejezet 14. verse a következőt mondja. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Mit mond Péter? Ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Mit mond tovább a 4. fejezet 14. verse, ugyancsak Péter első levelében, a 4. fejezet 14. verse? Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. És elmondja, hogy miért van ez a boldogság. Az első versben, amit először olvastunk, csak egyszerűen azt mondja, hogy boldogok vagytok, és ne féljetek, hogyha az igazságért, az igaz életért szenvednetek kell. De itt meg is magyarázza, hogy miért boldog az az ember, aki akár a legnagyobb nyomorúságot is szenvedi Krisztusért. Azt mondja, hogy azért, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. A Krisztusért szenvedő emberhez a legközelebb jön Jézus az ő szent lelke által. És mit mondtunk az elején a mai alkalomnak? Az embernek mi ad igaz boldogságot? Amikor az Istennel élő szoros kapcsolatban van. És ha ez bekövetkezik, akkor a Szentlélek által felül emelkedik az ember a nyomorúságon, a terheken, a fájdalmakon, a bajokon, és egy olyan béke tölti be a szívét, ami semmi máshoz nem fogható, semmi máshoz nem hasonlítható. Mi lett volna, hogyha ezek a mártirok megtagadják a hitüket, egy szavukba került volna, és nem ölték volna meg őket? Mi lett volna velük? Boldogtalanok lettek volna. Mit éreztek volna? Egy önvádat, az Isten lelkével való kapcsolat megszakadását érezték volna, aminél gyötrelmesebb és borzalmasabb dolog nem létezik ezen a földön. A lelkiismeret gyötörte volna őket, az önvád, nyomorúságos helyzetbe kerültek volna. Már itt egy múlt alkalommal még korábban beszéltünk erről, de most újból hadd mondjam el, hogy számomra olyan elgondolkodtató ez, hogy Péter ír ilyen sokat erről a kérdésről, a Krisztusért való szenvedés boldogságáról. Miért? Mert Péter volt az, aki megtanulta azt, hogy a szenvedés elől való menekülés, ami Jézus megtagadásával egyenlő, úgy meg lehet menekülni a szenvedéstől, ugye ő meg akart menekülni, ugye ott a kihallgatáson, Jézus kihallgatásán, megtagadta Jézust, megmenekült, de nem találta meg a boldogságát. Annál boldogtalanabb Péter soha nem volt az életben, mint mikor megtagadta Jézus Krisztust. És amikor Krisztus lelkével betelve Krisztust prédikálta, és ezért megveretés járt, akkor mit olvasunk Apostolok cselekedete 5. fejezetéből? Hadd olvassam Apostolok cselekedete 5. fejezet 40-41. verset. Azt olvassuk, hogy megverettettek, és megparancsolták nekik, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és úgy bocsátották el őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illessenek. Amikor megtagadta Jézust, megmenekült a szenvedéstől, de nem volt boldog. Amikor kitartott Jézus Krisztus mellett, és ezért szenvedés járt, megverettetés járt, akkor hálát, dicsőséget tudott adni, és öröm volt a szívében, hogy Jézusért szenvedhetett. Miért? Mert megnyugodott rajta, és a Krisztusnak a lelke élő közösségbe került Krisztussal, és ez olyan boldogságot adott neki, ami semmi mással nem mérhető, nem fogható ez. És még egy gondolatot hadd jegyezzek meg, erre még ki fogunk térni a mai alkalomnak a végén, de már most hadd jegyezzem meg, hogy az ilyen fajta szenvedésben végig a középkoron keresztül mi adott még boldogságot ebben az élethelyzetben a hitüket megvalló és megtartó és aszerint élő hívőknek. Így olvasom ugyancsak Péter első levele 4. fejezetének a 13. versét, hogy sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben is, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Tehát mi adott nekik még boldogságot azon túlmenően, hogy ott abban az élethelyzetben a Szentlélek hatalmas erővel vigasztalta és erősítette őket? A reménység, az előretekintés, a felfelé tekintés, hogy egy rövid pillanatnyi szenvedés ez a földi élet, és Jézus Krisztus örök dicsőségben részesíti azokat, az ő soha el nem múló országának a részesévé teszi azokat, akik hallgatták, olvasták és megtartották a könyvbeszédét, a prófétálás beszédét, nyomorúság, üldöztetés, halál mellett vagy ellenére is. Igen, ez volt végig a középkorom. Utána van egy rövid időszak, amikor viszonylag kevés üldözéssel találkozunk, de ez csak egy rövid időszak. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon milyen jövőt fest elénk Jelenések könyve? Ugye most már a 7. gyülekezeti korszakban élünk, itt vagyunk a 7. gyülekezeti korszakban, és előttünk már nem sokára itt van Jézus Krisztus második eljövetele. Erről a korszakról vajon mit mond a Szentírás? Minek lesz ez a korszaka? A végideje, Jézus Krisztus eljövetelének az időszaka, az ezt megelőző időszakról mit mond a Szentírás? Röviden, tömören azt lehet mondani, hogy nyomorúság. És milyen nyomorúság? Jézus mit mond? Amilyen nem volt még, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Volt nyomorúság idáig, végig arról beszéltünk, hogy mi volt a keresztények osztályrésze az új szövetség korszakának a legtetemesebb idejében. És mégis azt mondja a Biblia, hogy olyan nyomorúság jön, amelyhez fogható nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. És hadd kérdezzem meg, hogy a végidejének is a legnyomorúságosabb időszaka melyik lesz? Mit mond Jelenések könyve? Melyik időszak lesz Jézus eljövetel előtt közvetlenül, ami még most előttünk is áll időszak, melyik időszak lesz, ami a legnyomorúságosabb lesz? A hét csapásnak az időszaka. Ugye Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzi a hét csapás, ami az ő elegyítetlen haragjának kitöltése a felhalmozódott bűnökért, ekkor már a kegyelem idő lejár, ugye ekkor már nincs megtérés, ekkor már valóban az Isten ítéletei, ami az emberi bűn beérlelődésének a következménye, és az ő büntető ítéleteinek az elegye lesz, ezt töltetik ki a földre a hét csapás formájában. Ugye a Biblia arról beszél, hogy ez lesz a világ történelmének a legnyomorúságosabb időszaka. Hadd kérdezzem meg, vajon erről az időszakról van-e boldog mondás, a hét csapás időszakáról Jelenések könyvében? Hét csapás. Ugye nem hiszem, hogy idáig sokat gondolkodtunk arról, hogy itt boldogságról is lehetne beszélni. De nézzük meg, mit mond Jelenések könyve 16. fejezete, Jelenések könyve 16. fejezetének a 15. versében a 6. és a 7. csapás közti időszakról nézzük meg, hogy mit mond Jelenések könyve. A 16. fejezet 15. verse ezt mondja. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Nem tudom, megfigyeljük-e Jelenések könyve boldogsága végig erről beszél. Akik olvassák, hallgatják, megtartják-e könyv profétálásának beszédeit. Nézzük meg itt, hogy van ugyanez a gondolat megfogalmazva. Azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság idején, a 6. csapásnak az időszakában, ami Isten népe számára lelki értelemben a legnagyobb nyomorúság lesz. A legnagyobb nyomorúság lesz. És azt mondja ezen közben is a Szentírás, hogy eljövök, mint a tolvaj, tehát most már itt van pillanatok alatt, itt van az én eljövetelem, mondja Jézus, mert ugye ez már a csapások vége felé jelző időszak, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a ruha? Az előbb mondtuk, ugye? Tehát a szentek igazságos cselekedetei, a tiszta jellem. És mit mond? Azok az emberek ebben a minden elképzelést felülmúló nyomorúságban is boldogok lesznek, akik őrzik az ő ruháikat, hogy mezítelenen ne járjanak, és meg ne lássák az ő rúdságaikat, ugye? Tehát mit jelent ez? Ugye laodíciai üzenetben olvasunk erről, hogy az ember a saját maga jellemében, a természetes jellemében bűn által megrontott emberként, ugye rúd, tisztátalan, elfogadhatatlan Isten előtt az élete. De hogyha a jelleme megváltozik, Krisztustól kap fehér ruhát, megváltozik az élete, akkor Krisztus igaznak nyilvánítja, és alkalmas lesz az örök életre. És mit mond itt a hét csapás borzalmai között is Jelenések könyve? Aki az ő ruháira vigyáz, aki ezen az úton jár, Jézus parancsolatai szerint él, amiért üldözni, háborgatni, kergetni fogják, de az az ember boldog lesz. És miért lesz boldog a hét csapás idején az az ember, aki az Isten útján halad? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Szeretném azt elmondani, hogy itt különbség lesz a hét csapás ideje és a középkori nyomorúság ideje között. A középkori nyomorúság idején embermilliók az életüket adták, az ő életük, az ő haláluk magvetés volt, emberek megtérését segítette elő, bizonyság volt Isten mellett, de a végidejéről azt mondja a Biblia a hét csapás időszakáról, hogy ott nem lesz már hívő halál. Ott egyetlen egy ember a kegyelem idő lezárása után a hét csapás időszakában, ott már akik tisztán megálltak Krisztus előtt, tehát akiknek az életük megváltozott, azok a hét csapás borzalmai között nem fognak elveszni, nem fognak meghalni. És nézzük meg, hogy erről egy ószövetségi profécia mit mond nekünk Ézsaiás könyve 4. fejezetének a 3-tól 5-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve 4. fejezet 3-tól 5-ig terjedő versei a következőt mondják. És ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, kicsit talán nehezebben érthető ige egy szóval miről beszél? Hogyha az Úr valakinek az életét meg tudja tisztítani, az undokságot, ugye a bűnt ki tudja égetni az életéből, tehát egy fehér ruhát tud kapni, ahogy az előző Biblia vers fogalmazott, akkor mit olvasunk azoknak az életében, akik fehér ruhában fognak járni, a Krisztus parancsolataiban és törvényeiben fognak járni? Mi lesz velük? Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Nézzük meg, mire utal ez a profécia, mire utal ez az ézsaiási kijelentés. Mindenek előtt egy párhuzamot von, vajon milyen ószövetségi eseményt idéz föl ebben a proféciában, az előre mutató proféciában itt a Szentírás. Mire utal ez, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden hegye fölé, nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel? A pusztai vándorlásnak az időszakára, így van, amikor az Úr úgy vezette az ő népét a mérges kígyók forró puszta sivatagban, hogy ugye nappal felhő formájában ment előttük, éjjel tűzoszlop formájában. Nappal a felhőoszlop árnyékot adott, védte őket a tikkasztó hőség esetén, éjjel megvilágította az ő utukat, szinte egy burok, vagy védelem, vagy védőkar, vagy ölelőkar, mindegy, hogy mit mondunk. Szóval így vette körül Isten az ő népét a pusztában. És erre utal előre a végidő nyomorúságának az idejére, és azt mondja, hogy akkor majd az Úr ugyanígy fogja megőrizni azokat, akiknek az életéből a bűnt, a tisztátalanságot el tudta tisztítani. Ugyanígy fogja őrizni őket, nappal felhőoszlop formájában, éjjel tűzoszlop formájában, hogy védje őket a nyomorúságok, a hőség elől, a viszontagságok elől. Miért? A hét csapás ideje minek az időszaka lesz? A hét csapás ennek az időszaka lesz. Többek között ugye azt olvassuk, hogy a tengerek olyanok lesznek, mint a halott vére, a víz, az ivóvíz, a források vérré válnak, szintén, mint a halott vére, tehát ihatatlan lesz. A nap hétszerte jobban fog sütni, hétszerte, tehát ugye azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben fog tűzni, perzselően, tikkasztóan. Mindez az élet lehetőségeit szinte meg fogja a földön szüntetni. És ebben az időben mit ígér Isten az ő népének, akik szintén itt fogják átélni a nyomorúságot? Hogy védelem alá fogja őket helyezni. Védelmet ígér az Isten. Ahogy az ószövetségi népét megőrizte, ugyanígy az új szövetségben az ő második eljövetele előtt az ő népét ugyanígy fogja megőrizni. Ézsaiás próféta milyen kijelentést mond? Szintén leírja, hogy akik ilyenek, ilyenek, ilyenek, tehát jellembeli tisztaságról beszél, azt mondja, hogy azoknak az életében meg fog valósulni, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. De megint ott van előtte, hogy akik ilyenek, ilyenek, ilyenek. Tehát, akik hallgatják, olvassák, és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Az Úr kijelenti, hogy a világ történelmének legnagyobb nyomorúságában őrizni fogja az ő népét. És minden nyomorúság mellett boldogok lesznek, akik az ő védelme alatt fogják ezt a nyomorúságos időt átvészelni. Hadd kérdezzem meg, mitől kell egy hívő embernek félni? Mindezek hátterén, mitől kell egy hívő embernek félni? Mi az az egy dolog, amitől félni kell egy hívő embernek? Hogy mezítelenen ne járjon, ugye, ahogy olvastuk? Hogy a ruhája ne legyen piszkos. Tehát, hogy a jellem átalakulás végbe menjen az életében. Ha az ember szereti Jézust tiszta szívéből, elfogadja a megváltást, és Istent tiszta szívből, szeretetből követi az ő törvényei megtartása által, annak az embernek nincs mit félnie, mert Isten védelméről, oltalmáról biztosítja, és az örök életet ígéri neki, a legnagyobb nyomorúság közepette is. Milyenek vagyunk mi emberek, milyen sokszor félünk ugye az előttünk álló időtől. Meg kell, hogy mondjam egész őszintén, hogy talán azért ugye egy zárójeles mondatot hadd mondjak, hogy szerintem azért nincs ember, akinek a gondolatába ez ne fordulna meg, amikor a Bibliát olvassa, ugye, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, és az emberi természet visszariad ugye a nyomorúságoktól. De én nem egy és nem két emberrel beszéltem már, akik szinte rettegnek, előre rettegnek ezektől az időktől, és egész szélsőségekig el tudnak menni emberek ezekben a gondolatokban. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy akkora csapda Sátán részéről, mert akik így gondolkodnak, azok nem hiszik el, és nem fogadják el igazából a Biblia kijelentését. Mert Jézus azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő útján jár. Jézus azt mondja, hogy megőrzi azt az embert. És azt mondja, hogy az az ember az ő védelme és oltalma alatt lesz a legnagyobb nyomorúság és megpróbáltatás közepette is. És éppen ezért boldog lesz az az ember, aki hallgatja, olvassa és megtartja egy könyv prófétálásának beszédét. Menjünk tovább Jelenések könyve boldogságában, és említsük meg még ezzel szorosan összefüggésben Jelenések könyve 14. fejezet 13. versét. Mert nézzük meg, hogy itt szintén a vég idejéről beszélve, itt nem konkrétan a hét csapásról van szó, de egyáltalán a vég idejének a nyomorúságairól szól, tehát itt nem konkrétan mondom a hét csapásról. Erről az időszakról a következőt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezet 13. versében. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Nem döbbenetes kijelentés? Azt mondja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Miért? Mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Halál és boldogság. Ugye, hogy mennyire szinte összeegyeztethetetlen fogalom. És azt mondja, hogy igen, boldogok a halottak. Kicsodák? Akik az Úrban halnak meg. Itt van a kulcsszó. Akik az Úrban halnak meg. Akik a vele levő élő összeköttetésben élték az életüket, és így haltak meg, benne haltak meg. Azt mondja, hogy boldogok. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni, ez nem azt jelenti, hogy mi kívánjuk a halált. A Biblia ezzel nem erre akar bennünket felszólítani. Nem erre akar. Mert az Úr tudja, hogy kit fog majd éltetni az ő eljövetelekor, kit fog elszólítani majd előtte, ezt az Úr tudja. Az ő hatalmában van ez. De azt akarja elmondani, hogy az ember a haláltól se féljen, mert akik ő benne halnak meg, azoknak nincs mitől rettegni, mert mi történik velük? Annyi történik, hogy megnyugosznak az ő fáradtságuktól. Azt mondja a Biblia a halálról, hogy az nem más, mint egy öntudatlan, nyugodt pihenés, amiből lesz majd ébredés. Ébredés lesz belőle. És nézzük meg, hogy milyen ébredés lesz majd ebből a halálból. Jelenések könyve 20. fejezet, Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse azt mondja, Jelenések könyve 20. fejezet 6. versének az első része, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknél nincs hatalma a második halálnak. Azt mondja, boldog, akinek része van az első feltámadásban. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a boldogságot, vagy ezt a kijelentést, amit itt mond Jelenések könyve. Akik az Úrban halnak meg. Mit mond? Megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az ő életükben is meghalnak, de lesz ítélet. Az Isten megítél minden egyes embert. Prédikátor könyve 12. fejezetéből, Prédikátor könyve 12. fejezet 15-16. Versében azt olvassuk, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Ugye megint, az Isten féld, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy akik az Úrban halnak meg, cselekedeteik majd követik őket, ezek az emberek is ítéletre kerülnek, mert az Isten minden cselekedetet az ítéletre előhoz, de miután az ő életükben megvalósult a bűntől való megszabadulás, ők az Úrban haltak meg, minden bűnükre, hibájukra bocsánatot kértek, és elnyerték Jézus áldozata által, ezért fehér ruhát kaptak, és a mennyei ítélet mit mond ki felettük? Hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást, ahogy mondja a Szentírás. Az ítéletben ezt fogják majd a mennyei ítéletben kimondani, ami most zajlik a mennyben felettünk. Ki fogják róluk mondani, hogy méltó, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást. És ez a feltámadás mikor fog bekövetkezni? Jézus eljövetelekor. Jézus eljövetelekor, azt olvassuk a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsanával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Figyeljük, a Krisztusban. Ugye mennyire egybecsengenek ezek az igék? Azt mondja a Szentírás, boldogok, akik az Úrban halnak meg. Itt azt olvassuk, miért boldogok? Mert Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus Krisztus visszajövetelékor lesz, mert Jézus, amikor visszajött, az lesz az első tevékenysége, hogy feltámasztja azokat, akik ő benne haltak meg. Éppen ezért azt mondja, hogy egy hívő embernek nem kell úgy tekinteni a halálra, mint a legborzalmasabb dologra. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a halál a bűnért járó legnagyobb büntetés, a legnagyobb ellenség. De azt mondja, hogy aki az Úrban hal meg, az akkor is boldog lehet. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy az igaznak a halála idején is reménysége van. Reménysége van, mert része lesz az első feltámadásban, része lesz azoknak a feltámadásában, akik az Úrban halnak meg. És ekkor teljesülni fog János evangéliumának kijelentése, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök érettetek, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, én velem. Itt szeretnék megállni, és egy rövid pillanat erejéig egyetlen egy Biblia verset beidézni, ami nem kimondottan boldogságról szól, tehát ez a szó nincs benne, hogy boldogság, de mégis a legnagyobb, részint a legnagyobb boldogságot, és részint a legnagyobb boldogtalanságot fejezi ki. Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse azt mondja Jézus eljöveteléről, hogy ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele egy olyan esemény lesz, ami minden emberből sírást, könnyeket fog kiváltani. A hívő emberből, akik az úréi, szintén sírást fog kiváltani. De minek a sírását? Az öröm, a boldogság sírását. Voltunk már úgy, hogy örömünkben sírtunk. Én soha nem felejtem el, gyerekkoromban fordult elő velem, nem emlékszem, hogy máskor előbb, lehet, hogy volt már ilyen, biztos, hogy volt, de azt soha nem tudom elfelejteni, hogy valamit csináltam gyerekkoromban. Valamit elveszítettem, egy értékes dolgot, és én tudtam, hogy hova keveredett az, és nem akarták a szüleim elhinni. És ez egy értékes valami volt, és én tudtam, hogy az a valami ott van, és majd, hogyha azt a szekrényt, vagy én nem tudom mit, majd ezt tudtam, hogy ott van, de nem hitték el nekem a szüleim, azt hitték, hogy én azt valahol játszottam, elherdáltam, valamit csináltam vele. És amikor volt nagy takarítás, tehát a bútorok széthúzása, megtaláltuk azt, amit én elveszítettem. Én hát azt a sírást, azt az örömet, amiben kitörtem, mert tudtam, hogy megvan, és szóval azt nem tudom elmondani, hogy ez egy olyan sírás volt, ami egy olyan felszakadó érzés volt, ami egy nyomasztó teher után egy felszabadulás, egy olyan megkönnyebbedés, hogy azt nem lehet kifejezni. És gondoljunk bele abba, hogy Isten népe, akik a nyomorúságot átélik, egy nyomasztó időszak után, amikor tényleg olyan lesz a külső üldözés, amit nem lehet elképzelni, nem lehet azt a nyomorúságot elképzelni, és egyszer csak megjelenik Jézus, és vége van minden nyomorúságnak, és mit kiáltanak? Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendjünk az ő szabadításának. Ez olyan szabadítás, és olyan öröm, és olyan boldogság, ami igazi síráshoz, felszabadult sírást eredményez az ember életében. Jézus eljövetelét siratja a föld minden nemzetsége. Ugye, akik pedig nem benne elrejtett életet éltek, ugye azoknak a sírása az ellenkező sírás lesz, de az örömkönnyeknek az áradata, ugye itt valóban azt az igazi boldogságot fogja kifejezni, ami Jézus eljövetelét kíséri. De nem ér itt véget még Jelenések könyve boldogsága, még mindig nem ér itt véget. Nézzük meg, hogy amikor a megváltott sereg Jézus Krisztussal együtt a mennybe megy, amikor elhangzik a mennyben az a csodálatos, dicső felhívás, hogy nyíljatok föl ti kapuk, és hadd vonuljon be az igaz nép, a hűség megőrzője, amikor az Atya fogadja a megváltottait Jézus vezetésével a mennyben, a mennyei Jeruzsálemben, akkor nézzük meg, milyen hatalmas esemény lesz, ami mindjárt itt meg fog valósulni. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Kik lehetnek hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára? Ami a mennyben lesz. A megváltottak mennybe menetele után ott lesz a mennyegzői vacsora. Kik vehetnek részt rajta? Jézusnak egy példázatát szeretném idézni. Jézus mit mond a király mennyegzőjének a példázatáról? Ezt előrevetítve. Ki mehetett be a mennyegzőbe, azaz ki nem mehetett be? Volt valakinek milyen nem volt? Nem volt tiszta ruhája, az nem mehetett be. De akinek tiszta ruhája volt? Aki hallgatta, olvasta és megtartotta a könyv profétálásának beszédeit, az bemehetett a mennyegzőbe. És Jézus azt mondja, hogy boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Igen, az az ember lesz igazából boldog, és ekkor fog teljesülni, amit Jézus mondott a halála előtt, rövid néhány órával az utolsó vacsorán a tanítványainak, mit ígért nekik? Nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ez fog bekövetkezni itt a mennyegzői vacsorán. Jézus és az Atya együtt fogja majd a megváltottakkal megünnepelni mindazt, ami szinte kifejezni nem lehet. Ugye, amikor ők megtalálták a megváltottak Jézust, szövetséget kötöttek vele, az életüket neki adták. Ennek a szövetségnek a megünneplése, a mennyegzői vacsora. Ugye ez lesz majd a mennyben. És azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van ebben, boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És ezek után Jelenések könyve beszél arról, ahol szintén nincs kiírva ez a szó, hogy boldogság, de leírja itt 21. fejezetében Jelenések könyve, hogy majd Jézus újjáteremti ezt a földet, és az ő megváltottainak fogja majd adni örök otthonul. És azt mondja egyáltalán erről az örök életről, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, halál, gyász, szenvedés, kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd kérdezzem meg, mi ez más szóval, vagy egyetlen egy szóval? Nem más, mint a teljes, maradéktalan boldogság. Isten ezt ígéri az övéinek, és ez a boldogság soha nem fog elmúlni. A földi életben, és azért hadd jegyezzem meg, itt ebben a földi életben Isten nekünk boldogságot ígér. Ugye erről beszéltünk Jelenések könyvében, minden nyomorúság közepette, de El kell, hogy mondjuk, hogy teljes maradéktalan boldogság, amiben üröm nem vegyül, a Földön nincs. Miért? Mert amíg a bűn létezik, amíg az emberiség nyomorúságban van, amíg Sátán gyötri az embert, addig nem lehet teljes és maradéktalan boldogságról beszélni. De amikor a bűn kérdését Isten végleg megoldja, és lezárja a bűn történelmét, akkor ez a boldogság maradéktalan lesz. Semmi nem lesz, ami a bűnre emlékeztetne. Azt mondja a Szentírás, semmi elátkozott nem lesz többé. Semmi nem lesz, ami a rosszra, a fájdalomra, a keserűségre emlékeztetne. És a maradéktalan, teljes boldogság itt fog majd megvalósulni, amihez soha többé üröm, keserűség, fájdalom nem fog társulni. Boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Boldog, akinek Jézus az újjáteremtett földet majd örökségül fogja adni. Mert sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És ezek után nézzük meg, hogy fejeződik be Jelenések könyve. Jelenések könyve utolsó fejezetében több helyen maga Jézus Krisztus szólal meg. És nézzük meg, hogy ebben az utolsó fejezetben, ami Jelenések könyve utolsó fejezete, de az egész Bibliának az utolsó lezáró fejezete, nézzük meg Jézus, hogy szólal meg, és mit akar a lelkünkre helyezni, szinte búcsúzóul, megerősítőül a következőt mondja. Jelenések könyve 22. fejezet, 7., 13. és 14. verse. Azt mondja, hogy ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Hogy kezdődött? Boldog, akik olvassák, hallgatják és megtartják. Jézus, mint egy megerősítésként azt mondja, boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. És utána lapozzunk, és nézzük meg a 13. és 14. verset ugyanebben a fejezetben. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Miért? Mert joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. Miért erősíti meg Jézus mindezt? Azért, hogy a lelkünkre helyezze, és szinte kérleljen bennünket, hogy ne vonjon bennünket a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy Sátán törbe ne csaljon bennünket, mert ő nekünk nem ilyet akar adni. Ilyen boldogság foszlányokat, amik amúgy is tele vannak keserűséggel, hanem ő ezt az igaz boldogságot, örökké tartó boldogságot akarja nekünk adni, amire teremtettünk is. És azért kérlel bennünket, és arra kérlel bennünket, hogy ezt a boldogságot, amit ő akar nekünk adni, fel ne cseréljük semmi múlandó dologért, mert ennek az értéke végtelen. Ennek a boldogságnak, ennek az örök életnek az értéke Jézus áldozatában mérhető le. Az az ár, amit Jézus fizetett azért, hogy mi ezt el tudjuk érni. És azért tette mindezt, hogy bennünket valóban az élettel, az igaz, boldog élettel meg tudjon ismertetni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor ez a sorozat véget ért, ami végig a boldogságról szólt, én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezután a soha el nem múló örök boldogság után kívánkozzunk és vágyakozzunk.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra a második előadásunkon, aminek a témája, hogy lesz-e még valaha is normális az életem. Az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy hogyan érint bennünket a stressz, és hogyan mondhatunk nemet a stresszre. Ki az, aki emlékszik arra, hogy hogyan lehet nemet mondani a stresszre? Három betűből áll ez a kis szócska, hogy nem. Mi volt ez a három? Segítsünk azoknak, akik most kapcsolódtak be. Az N az mi volt? A nyitottság, az N a nyitottság, vagyis figyeljünk a testünkre, figyeljünk a visszajelzésekre a szervezetünkből, hogy hol szól nekünk a testünk, a szervezetünk, hogy gond van, vigyázz magadra, mert most már túlléptél egy határt, és ez az egészségtelen úton jársz, és belebetegedhetsz a stresszbe. A második az E, egyensúly, így van, az egyensúly, a mértékletesség, minden területen megtalálni az egyensúlyt, a pihenésben egyensúlyt megtalálni, a sportban egyensúlyt megtalálni, a helyes táplálkozásban. A második az E, az egyensúly, és a harmadik az M, ki emlékszik rá, ez volt talán a leghangsúlyosabb pedig, mérlegelés vagy meghozott döntés. Dönteni amellett, hogy változtatok az életvitelemen, az életmódomon, és azon az úton járok, hogy az egészségem megóvjam az ártalmas, káros stressztől. Így van, köszönöm szépen, hogy ilyen aktívan hozzászóltak, és akkor a mai témába bekapcsolódnánk. Ma arról beszélnénk, hogyan lehet a stressz felett úgy győzni, hogy az a legkönnyedebben történjen. Lesz témánk ma a nevetés, a felszabadult nevetés. Lesz témánk ma az egészséges életmód 8 alapelve, mint a táplálkozás, a testgyakorlás, a víz külső és belső használata, a napfénynek a gyógyító ereje, a mértékletesség, ami az egyensúlyról szól, a levegő, a friss levegő, mint gyógyító erő, hogy ha nagyon feszültek vagyunk, olyan jól esik egy mély levegőt venni, és akkor talán kicsit könnyebben elviseljük, túl tudunk lenni rajta. A nyugalom, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom. A nevetés a legjobb orvosság. Erről fogunk többet szólni az előadás elején, tehát a derűs pozitív gondolatok értékéről. Szó esik majd egy nehezebb témáról, egy kicsit tudományosabb témáról, a stressz történetét fogjuk áttekinteni. Beszélünk az adaptációs energiáról, hogy mi is ez. Beszélünk a legveszélyesebb stresszorokról is, amik bennünket érnek, ez a három stresszterület, ami megterhelhet minket, a jövősokról, és a stressz kiváltó leggyakoribb okokról, hogy vajon az apró cseprő mindennapi gondok jelentenek nagyobb stresszt, vagy a nagy események, amik érnek bennünket, vajon melyik az, ami nagyobb stresszt vált ki az életünkben. Lépjünk akkor tovább. Norman Cousins írónak egy bestseller könyve jelent meg, az a címe, hogy egy betegség anatómiája. Nagyon ajánlom, hogyha könyvtárból be tudják szerezni. Ez az író nagyon beteg lett, kórházba került, és azt mondták, hogy 1 az 500-hoz az esélye, hogy meggyógyul. És akkor eszébe jutott a régi bölcs mondás, hogy a nevetés a legjobb orvosság. És ő elhatározta, hogy minden nap keres valami olyan dolgot, amin jól kineveti magát, amin hahotázik, amin a rekeszizom rendesen megmozgatódik, hogy az egész szervezetét átjárja a nevetés, a kacagás, és naponta csak 10 perc ilyen igazi, kiadós nevetés egyszer csak a laboratóriumi eredményeiben is megmutatkozott, a gyógyulás felé közelebb jutott. Megfigyelhettük azt, hogy az aggodalom, a feszültség beteggé tesz. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy így igaz, belebetegszünk a feszültségbe, az aggodalomba, hogyha olyan terhek vannak rajtunk, hogy aggasztanak. Ezzel szemben a jó, a pozitív gondolatok és a nevetés gyógyulásunkra szolgál. Lépjünk egyet, Gyuri.
Norman Cousins laboratóriumi vizsgálatai azt mutatták, hogy a nevetés felszabadítja az úgynevezett endorfinokat, és most a munkafüzetünket ki tudjuk nyitni, és a munkafüzetünk harmadik oldalán beírhatjuk először is ezt a bölcs mondást, hogy a nevetés a legjobb orvosság. A munkafüzetünknek a harmadik oldalán, rögtön az első vasár tetején találjuk, hogy a nevetés a legjobb orvosság. Ezután pedig írjuk be azt, hogy Cousins és orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy a nevetés nem csak a fájdalmakon enyhített, de a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő. Tehát, hogy a laboratórium eredményekben is változást idézett elő. A kétségbeesett viselkedés és az elhagyatottság érzése az immunrendszert legyengíti, és gyakorlatilag védtelenné teszi a betegségek támadásaival szemben. A nevetésnek pedig fájdalomcsillapító hatása van. Ezt laboreredmények is bizonyították. Itt van egy nagyon szép gondolat a legbölcsebb embertől, akit úgy hívtak, hogy Bölcs Salamon, példabeszédek könyvében ezt mondta, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki csontrákban szenvedett, és azt mondta, hogy az ő életét az jellemezte, hogy állandóan kesergett. Semmi nem volt jó, soha nem látta a rózsákon a virágot, csak mindig a töviseket, hogy mi nem jó az életbe, milyen sebek érik, milyen nehézségek, minden mindig a rossz oldaláról mutatkozott meg előtte. Egy kimondottan pesszimista ember volt, és azt mondja, nézd meg a csontjaimra ment. A csontbetegség, a csontrák, azt mondja, szerinte innen ered, hogy állandóan csak a kesergés volt az életemben, ami az előtérbe került. Ezzel szemben a vidám elme jó orvosságú szolgál, gyógyító ereje van, és ezt már több mint 3000 éve leírta valaki, aki talán tényleg ezt mondhatjuk, a legbölcsebb ember volt. Akkor most van egy lehetőségünk arra, hogy felszabadítsuk a bennünk levő endorfinokat, és egy jót nevessünk egy kis filmen. Köszönöm szépen. Tehát ott tartottunk a munkafüzetünkben, hogy Cousins és orvosai megfigyelték, hogy a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő, az, hogy sokat nevetett. Egy bölcs mondást találtunk Marcus Aureliustól, aki ezt mondta, az életünk olyan, amilyenné a gondolataink teszik. A gondolataink a meghatározók. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek pár tíz évvel ezelőtt Amerikában. Megvizsgálták Amerika 100 éveseit, és szerették volna tudni, hogy mi a hosszú élet titka. Vajon a genetika, az öröklődés, hogy eleve jó genetikája van?
vagy egy jól összeállított diéta, vagy egy sport, egy mozgásprogram, egy helyesen összeállított mozgásprogram, mi lehet a közös Amerika 100 éveseiben? Nem kis meglepetésre azt figyelték meg, hogy a jókedvű, megelégedett gondolkodás vezet a hosszú életre. A jókedvű elégedettség, a hosszú élet titka. Most azt hiszem, sokat tanultunk, hogy hogyan élhetünk hosszabban, hiszen nem véletlen jöttünk el erre a stressz tanfolyamra. Mi is szeretnénk egészségesen és hosszú ideig élni. Már tudjuk a titkát, a jókedvű, megelégedett, elégedett gondolkodás segít ebben. És ezt be is tudjuk ugyancsak írni a munkafüzetben, hogy a jókedvű, elégedett gondolkodás a hosszú élet titka. Az Új Szövetségben is találunk egy nagyon szép gondolatot, Pál apostol írja ezt, aki igen sok szenvedésen ment keresztül az életében. Bebörtönözték, hajótörést szenvedett, kígyó marta meg, halálra adták őt, nem egyszer megverték. Mégis egy ilyen gondolatot tudott leírni a tanítványának, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tanuljuk meg a megelégedett gondolkodást. Erre bátorított. Mehetünk tovább. Seje professzor, aki a stressz kutatásnak a pionírja, fogalmazta azt meg az Életünk és a Stressz című könyvében, hogy úgy vélem, a stressz hiányáért vagy jelenlétért az összes érzelem közül egyfelől a leginkább a hálaérzet, és ennek ellenpárja a bosszú érzet. Aki hálás, megelégedett gondolkodású, az a hosszú élet titka, és a stresszmentes élet örömét élheti, még az, aki bosszankodik állandóan, megkeseredik, az megrövidíti az életét, és megkeseríti az egész életét. Tehát ezt is be tudjuk írni, hogy a hálaérzet és a bosszú érzés. Egy szót hagytunk ki, mi az, amit a jókedv felszabadít, milyen hormonokat, már említettem egyszer, endorfinokat. Ezeket az endorfinokat szabadítja fel a szervezetünk, és ezek a hormonok segítenek abban, hogy jókedvűek legyünk. Aki egy jót fut, már nem tudom, megfigyelték-e, de én láttam már nem egyszer olyan muslincás fogú futókat, hogy állandóan mosolyra készed, mert a futás, a mozgás, a sportolás épp úgy segít az endorfinok felszabadításában, mint egy jó nevetés. A stresszorok, vagyis a bennünket ért stressz események lehetnek problémák, megkeserítőink, de lehet az életben tanító eszközünk is. Hogyan tekintünk rá? Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük át, hogyan fogadjuk a stressz eseményeket. A tanács, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy védjük a humorérzékünket. Mert bizony a kétségbeesés, az idő miatti aggodalom, a reményvesztesség, az anyagiak miatti aggódásunk elvehetik a humorérzékünket. Pedig a humor átsegíthet bennünket a legtöbb nehézség felett. Nem azt mondom, hogy ha valaki egy halálesetet ért át, akkor most nevetgéljen. De az, hogy ha megtanuljuk a megelégedett gondolkodást, ha megtanuljuk megtalálni a humort, a derűt, a hálát, a megelégedettséget az életünkben, akkor könnyebben tudunk átlépni a nehéz, megterhelő események felett. Tehát védjük a humorérzékünket. A derűs, pozitív gondolkodáshoz néhány kedves képet adtunk itt. Tanuljunk meg hálásak lenni. És most egy kis feladat következne. Itt a munkafüzetünkben, a harmadik oldalon találunk egy olyan gondolatot, hogy boldogabbak, egészségesebbek és kevéssé stresszeltek leszünk, ha mindig azt keressük, amiért hálásak lehetünk. És most arra kérném önöket, hogy fejezzék be az alábbi mondatot. Ezen a héten hálás vagyok. És írjuk oda a kis munkafüzetünkben, hogy miért lehetünk hálásak ezen a héten.
akinek kevés a hely az előző oldalomban, még ahova lehet jegyzetelni. És most arra kérném önöket, hogy fordítsunk egy percet arra, hogy a mellettünk ülővel osszuk meg, amit leírtunk, miért lehetünk hálásak az elmúlt héten. Egy kis beszélgetésre invitálom az egymás mellett ülőket. Van-e, akinek nem jutott pár? Köszönöm. A mosolygós arcokból azért láttam, hogy szabadul föl az endorfin, úgyhogy azzal, hogy megosztjuk egymással, amiért hálásak lehetünk, az segít egy kicsit. És akkor most ez megtörtént, hogy leírtuk. Köszönöm szépen akkor. Tudom, hogy nehéz megszakítani a jó beszélgetéseket, de most mégis tovább lépnénk, és egy kicsit nehezebb témára fogunk lépni. És beszélünk a stressz történetéről. Az elmúlt előadáson megállapítottuk, hogy a stressz nem maga a bennünket ért esemény, hanem az, ahogyan mi arra válaszolunk, ahogyan arra reagálunk. Hogy az számít igazán, hogy hogyan éljük meg azt a stressz eseményt, ami velünk történt. Emlékeznek még a napra kitett vaj és agyak példájára? Ugyanaz a napsugár, ugyanaz az a meleg az agyagot megkeményíti, a vajat pedig megolvasztja. Ugyanaz az esemény az egyik embernél azt váltja ki, hogy tovább küzdök és még keményebben, a másik embernél pedig azt, hogy elolvad, hogy tönkre megy, depressziós lesz, belelkeseredik és megterhelődik még inkább. Nem a napsugarakban van a nagyobb erő, hanem a reagálásban, hogy hogyan fogadjuk ezt. A mai előadásunk során az élet legártalmasabb stresszorait fogjuk megvizsgálni, és azt, hogy miért olyan ártalmasak, mik is pontosan ezek, és főleg, amire hangsúlyt helyezünk, mit tehetünk ellenük. Seje János a stressz kutatásának legnagyobb tudósa, még orvostanhallgató volt a Prágai Egyetemen, amikor megfigyelte, hogy olyan tünetek, mint a súlycsökkenés, az étvágytalanság, a fáradtság, a láz, az egész testre kiterjedő fájdalmak gyakran az akut fertőző betegséget együttes tünetei. Ő ennek a tünetcsoportnak adta azt a nevet, hogy stressz. Tehát hozzá köthető ez az elnevezés. Ezeket a változásokat a betegségektől a válásig sok minden esemény okozhatja. Kiválthatja a fájdalom, a túlzott meleg, vagy a túlzott hideg, egy esemény, ami a harcolj vagy menekülj, ahogyan beszéltünk erről is a múltkor, vészreakciót váltja ki. Említettünk egy állatot, ki az, aki emlékszik rá a harcolj vagy menekülj kapcsán. Melyik az az állat, amelyik, hogy ha a harcolj vagy menekülj helyzetét éli? A macska, igen, igen. Tehát, hogyha találkozik a kutyával egy macska, két dolgot tesz, vagy elszalad az első fára, és elmenekül, vagy felveszi a küzdelmet, és harcolni kezd. Ugyanez a küzdelem, ugyanez a harcolj, a menekülj, a stressznek is a következménye. Tehát vagy így, vagy úgy döntünk. Annak érdekében, hogy megértsük a stresszt és annak ránk gyakorolt hatását, meg kell ismernünk valamit azoknak a fiziológiai, biokémiai változásokból, amelyek a stresszel való találkozás okoz bennünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, a szervezet állandó törekvése az úgynevezett homeosztázisra. És most beszélnénk arról, hogy mi is maga ez a homeosztázis. A homeosztázist már a 19. században egy biológus, egy francia biológus így fogalmazta meg, hogy a szervezet azon erő kifejtése, amellyel fenntartja állandó belső környezetét. Egy színuszgörbe, ami folyamatos lüktetésben van. Mi ilyen az emberi szervezetben, ilyen a szívverésünk, ilyen a hőmérséklet, a belső hőmérsékletre való törekvésünk. A homeosztázissal függnek össze a szervezetünk normális ciklusai, tehát a szívverés, a légzés ritmusa.
amik egy folyamatos lüktetést adnak. Normál ritmikus ciklust az elején láthatjuk ennek a képnek, és ugyanazon funkció stressz hatása alatt magasabb lüktetést mutat. Most megnézzük, hogy hogyan hat a stressz a homeosztázisra, tehát a normál az elején van, aztán következik egy stressz esemény, de ha az tartós, hosszan tart, akkor eljuthat a kimerülés fázisába, aminek a vége akár a halál. Egy példát említenénk, mi történik azzal a macskával, akiről beszéltünk, hogyha ez a harcolj vagy menekülj belső állapot 6 órán át tart a szervezetében. Legyengül, ugye? És mi történik, hogyha nem 6 órán keresztül, hanem 6 napon át tart ez folyamatosan, és nincs megoldás se harcra, se menekülésre, nem használja ezt a benne levő készenléti állapotot. És mi történik a 6 éven át, éli át ezt, ez a kis állat? Akkor bizony eljuthat a kimerülésre, elfogy az úgynevezett adaptációs energiája, az élet ereje, és belepusztul. Sajnos ugyanígy van az emberi életben is. Hogyha mi állandó stressz hatás alatt vagyunk, a tartó stressz, a folyamatos, hosszú ideig tartó stressz eljuttathat oda, hogy elfogy az életerőnk, elfogy az élet energiánk, és eljut oda, hogy vége lesz az életünknek. Ma ezt nem így szoktuk fogalmazni, hogy adaptációs energia csökkenése, hanem azt mondjuk, hogy öregszünk. Öregszik, gyengül az ember, és a vége a halál. Az adaptációs energia nem más tehát, mint az életerőnk, az élet energiánk, a szervezetnek a stresszel szembeni ellenálló képessége. Így fogalmazta meg Seje professzor, hogy a szervezetünk csak bizonyos mennyiségű tartalékokkal rendelkezik. És ezt nevezette ő adaptációs energiának. Amikor az ember elhasználja az adaptációs energiáját, vagyis az életerejét, akkor meghal. Az adaptációs energia felhasználása maga az öregedés folyamata. És akkor itt a harmadik oldalra be tudjuk írni az adaptációs energiáról szóló részbe, hogy saját adaptációs energiájuk nagyságát születésükkor örökölték, nem volt beleszólásuk abba, hogy mennyit kapnak, abba viszont van némi beleszólásunk, hogy milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet, tehát amit be kell írnunk szó, a gyorsan, hogy két végén égetjük a gyertyát, vagy pedig csak az egyik végén. Milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet. A készlet felhasználása kifejezése általában egy másik szót szoktunk használni, az öregedést. És a következő szó, amit itt be tudunk írni, hogy az öregedés. Egy nagyon érdekes példát fogalmazott meg Seje János, azt mondta, hogy az élet egy folyamat, amely fokozatosan elhasználja a szüleinktől örökölt adaptációs energia adott mennyiségét. Az életerő, ez egy nagyon érdekes hasonlat szerintem, olyan, mint egy különös fajta bankbetét, amelyet kivétek által felélhetünk. De betétekkel nem tudjuk növelni. Nem tudjuk növelni az életerőnket. Csak úgy tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani ezt az értékes kincset, hogyha beosztjuk, hogy mikor mennyit veszünk ki. Mi az tehát, amire a stresszre mondott nem betű anagrammái közül legjobban kell figyelnünk? Melyik az N, az E vagy az M lesz, ami ide megfelel? Az egyensúly, így van. Tehát, hogy egyensúlyba tartani, hogy ne egyszerre vegyünk ki minden erőt, ne egyszerre használjuk el az életerőnket, hanem osszuk azt be. Tartsuk egyensúlyba a kivéteket, az adaptációs energia kivéteket. Lehetünk tovább. Úgy tűnik, hogy kétfajta adaptációs energia vagy életerő létezik. Az egyiket úgy nevezhetnénk, hogy felszíni, a másikat pedig úgy, hogy mély tartalék. A felszíni mindig készen áll a felhasználásra. És ha elfogy, akkor az éjszakai nyugalom a pihenés idején feltöltődik a mély tartalékokból.
A mély tartalék azonban soha nem pótolható. Genetikailag erőre meghatározott mennyiségű minden embernek az életereje, az életenergiája, és ezt az alvással, a pihenéssel nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk pótolni. Ezt mondta Selye János, hogy még egyetlen embert sem láttam, akinek a halálát az öregedés okozta volna. Nem hiszem, hogy valaha valaki is meghalt volna azért, mert magas kort ért el. Hanem mégis minek köszönhető? Ha valaki az öregedéstől halna meg, ez azt jelenteni, hogy minden egyes szerve egyformán elhasználódott a hosszú működtetés következtében. De hát nem ez történik. Kivétel nélkül mindenki úgy hal meg, hogy egy bizonyos szerve elhasználódik. Kísérletet tettünk a múltkor egy léggömb felfújására, és kicsit beixelgettem. Azok kedvéért is elmondom, akik újonnan kapcsolódtak be, hogy az a lufi, az bárhol kidurranhat. Mindegyik léggömb valahol egyszer kidurran, hogyha fújjuk, és egyre több levegő kerül bele. Valamelyik fönt, valamelyik oldalt, valamelyik alul, ahol elvékonyodik legjobban az anyag. Ugyanígy van az emberi szervezetben is, hogy kinek a szíve az, ami felmondja a szolgálatot, kinek az immunrendszere az, amelyik végképp felmondja a szolgálatot. Mindenkinél más-más terület használódik el jobban, és vezet a halálra. Gyuri, lépjünk tovább. Egy kedves kép. A járművek azok egyenletesen használódnak el az idő során, de az emberi szervezet nem így. Az emberi test, ha nem érni annyi stressz, ha nem lenne olyan nagyon sok megterhelés alatt, még sokáig működne, sokkal tovább, mint a mi 120 évünk maximum, amit emberi életben mérnek, vagy 80 év, ami a leggyakoribb halál időszak, 80 év, 70-80 év között. Hosszabb, sokkal hosszabb élet időnk is lehetne, hogyha meg tudnánk tenni, hogy még egészségesebbek lennénk, lelkileg és testileg. A kérdés az, vajon mennyi alkalmazkodási, mennyi adaptációs energiánk van. Sajnos ezt előre senki nem látja. Ezt már csak akkor tudjuk meg, amikor végére érünk az életünknek, hogy ennyi volt. Viszont azt tudjuk, hogy hogyan lehet rombolni, vagy hogyan lehet növelni. Ami rombolhatja, a koffein, a nikotin, az amfetaminok, de és ezeknek a hatása, az valóban két végén égeti a gyertyát, aki ezekkel él. Lehet, hogy a koffeintől pillanatnyilag jobban bírjuk magunkat egy ideig, mint hogyha fölfokozottan tudnánk végezni a munkánkat, de aztán még jobban visszaessünk, és még kevésbé tudjuk, még fáradtabbak leszünk, mint hogyha nem kávéztunk volna. A gyógyszerek is segítenek, hogy egy kicsit doppingoljuk magunkat, de aztán még jobban visszaüt, és még inkább kimerültek leszünk tőle. Hogy miért ne tegyük egy kis filmmel? Szeretnénk megerősíteni az elhangzottakat. Nem tudom, látszik-e, de dohányoznak kinn az erkélyen, és ki van téve, hogy a dohányzás, hogy ne dohányozzanak, ott egy ilyen kis tábla, jön egy fiatal ember. Tehát mesterségesen nem lehet pótolni a tartalékainkat, különböző serkentőkkel, mint a koffein, a nikotin, az amfetaminok vagy a dexadrinok, mert ezek nem növelik a mély tartalékot, hanem inkább, még inkább elveszik tőlünk az életerőnket, az életenergiánkat. Ma este az egészség 8 alapszabályával is foglalkoznunk, majd kettővel, ahogyan az előző alkalommal a táplálkozásról szóltunk, vagy inkább elolvashatták otthon, ma is két terület lesz, amivel foglalkozunk, ami az egyensúlyban, az egészséges egyensúlyban tartásnak két lépése, és ezt is tanácsolom, hogy olvassák el otthon, az egyik a levegő, a friss levegőn való mozgás, a stressz helyzetben egy mély lélegzetvétel, ami átsegíthet a nehézségeken,
Vagy a másik, amivel foglalkozunk, az pedig a víznek a külső és belső használata. Ezt a munkafüzet közepén ilyen külön betétekben találják meg. Ott pedig az, hogy milyen sokat jelent egy nagy pohár frissítő víz, vagy a napi vízfogyasztás abban, hogy a stresszelt szervezetünket feltöltsük és megerősítsük, ellenállóbbá tegyük. Seje professzor az Életünk és Stressz című könyvében ezt fogalmazta meg: bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Azt hiszem, csak egyet érteni tudunk vele. Ha kiegyensúlyozott életre törekszünk, ha az egyensúlyt megtartjuk az életünkben, ha ezt fontosnak tartjuk, hogy meglegyen, akkor hosszú életet ígér az egészséges életmód. Melyek ezek? A táplálkozás, az egészséges táplálékoknak a bevitele a szervezetünkben, mert nem mindegy, hogy gyors étkezdékből étkezünk, vagy összedugunk valami maradékot, hanem figyelünk arra, hogy mivel táplálkozunk, hiszen az épít bennünket, amit elfogyasztunk. A testgyakorlás, a mozgás, a szabadban végzett akár kerti munka, vagy az edzés, a víznek a külső és belső használata, egy kellemes zuhany, nagyon jót tesz az is, hogyha nagyon stresszesek körülöttünk az élet, és lehetőségünk van rá, akkor elmerülni egy langyos kád vízben úgy oldja az emberben a feszültséget, hogy jót tesz, megnyugtat. Akkor a napfény, amit megfigyeltek, hogy a depresszió egyik legnagyobb ellenszere, ha ki tudunk ülni egy kicsit, és napozni tudunk, akár télen is, hogyha a kezünket, arcunkat éri a nap melege. A mértékletesség mindenben, a levegő, a friss levegő, egy mély lélegzet, vagy egy futás közben a friss levegő, ami áttisztítja a szervezetünket. A nyugalom, a megnyugvás, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom, az a 8 alapelv, ami segít bennünket az egészségesebb életre. Egy újabb gondolatot idézünk itt Bölcs Salamontól, aki ezt mondta: féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Vagyis törekedjél olyan dolgokra, ami jó, ami pozitív, amivel segítesz, amivel jót teszel embereknek, és ne arra, ami a gonoszság. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Egy példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Megismertem egy olyan férfit, aki mondta, hogy hát ő egész életében lopott, tehát abból élt, hogy a másokét elvette. És nem egyszer bebörtönözték, de ez nem változtatott az életén. Ő neki ez volt az életvitele, semmi normális munkához. Azt mondta, hogy ő nem is értett. És találkozott olyan emberekkel, akik bejöttek a börtönbe, és beszélgettek vele, és kezdett egy kicsit átváltozni a gondolkodás módja. És amikor kijött a börtönből, hát jó sok mindent ellophatott már, azt mondta, hogy ő azokat mind úgy félretette, és készült arra, hogy majd valami nagyot tesz belőle, és akkor elhatározta, hogy visszaviszi. És volt olyan, akihez visszatolta a talicskáját. Teljesen meglepődött ez az ember, hogy évekkel ezelőtt eltűnt talicska visszakerült, és hogy ez az ember visszahozta. Vagy egy másik embernek visszaadta a pénzt, amit tőle elvett. És azt mondta, hogy olyan örömet még életében nem élt át, mint amikor visszaadta mindazt, amit elvett, és hogy ezzel milyen sok, tehát hogy felszabadult a lelke az alól, sok-sok teher alól, megújult a teste, tehát egészséges, megújulás, és javított az életvitelén, és soha többé nem tette, hogy ezt gondolom el sem kell mondanom. Törekedjünk tehát a harmonikus életre. Mi az, ami nagy stresszt okoz az életünkben? Alfred Troffernek a Jövő sok című könyvében a következőket találjuk, mi az, ami leginkább megterhel minket. Amik körülvesznek bennünket, és információ dömpinggel árasztanak el bennünket, az internet, az újságok, a hirdetések, az állandó reklámok, amik állandó választásra, döntésre kényszerítenek minket, a jövő sok hatását váltják ki bennünk.
az örökös döntéshelyzetek olyan dolgokban, amik lehet, hogy nem az igazán fontos kérdések. A változások gyors egymás utánisága nagyon komoly stressz okozó tényező. Alvin Toffler mondta, a fizikai és pszichológiai szorongás, mely az emberi szervezet fizikai adaptív rendszereinek és döntéshozó folyamatának a túlterheléséből adódik. Még egyszerűbben a jövő sok, ahogy ezt ő nevezte, az ember reakciója a túlterhelésre. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy mi egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon jellemző, hogy túl sok döntéshelyzet adódik az életben, és az megterhel bennünket. Így fogalmazhatunk, túl izgatott társadalom vagyunk. Százszor több stresszor ér, vagy stresszesemény ér bennünket, mint a nagyszüleinket, vagy a dédszüleinket, akik sokkal nyugodtabb, békésebb életet éltek, mint mi. És talán a hosszabb életük záloga is volt. Milyen területeken ér bennünket a jövő sok? Három terület. Az első az érzékelési szint, a második az információs szint, és a harmadik a döntési szint, ahol túl izgatottá tesznek bennünket. Ezek közül mindegyik területből csak egy-egy mozdulatot, egy-egy momentumot emelnék ki, csak egy-egy kis szeletet. Az első tehát az érzékelési szint. Mindannyian tudjuk, hogy 5 érzékszervünk van. Ki az, aki felsorolna? Látás, és a, igen, és a szaglás, így van. Hát ezek, most ebből csak egyetlen szeletet emelnénk ki, a hallást. Az ajártalomról fogunk beszélni. Magyarország lakosságának 10%-a halláskárosodásban szenved. Túl sok zaj vesz bennünket körül, ami csökkenti a kommunikációt. Ha pedig nincs közöttünk kapcsolat, nincs közöttünk kommunikáció, az az elmagányosodáshoz vezet, és erre csak egy példa a hangos szórakozó helyek, hogyha jártunk ilyen helyen, akkor tudjuk, hogy oda bemegyünk, ott beszélgetni nem lehet egymással, csak a rettenetes zajt halljuk, és mindenki szinte magányosan éli meg azt, hogy ott van. Ha csak nem társasággal jött, de társaságban is nincsen lehetőség sem egymáshoz szólni, mert olyan erős zaj veszi körül a fiatalokat. Néhány példát szeretnénk itt bemutatni, hogy milyen decibelben mérhető zajok érnek bennünket. 0-tól 75 decibel, ez még egy kellemes elviselhető zajszint. 75-80 decibel között már ez kezdi zavarni az embernek a zaj elviselési képességét. 90 és 110 decibel között, hogyha ez tartós, a fül és más szervek már sérülnek. Ha 140 és 150 decibel közötti zaj ér bennünket, és ez sokáig tart, akkor ez kimondottan fájdalommal jár, átmeneti süketséget is okoz. 175 decibel vagy e fölötti zaj szinten már a kísérleti állatok elpusztulnak. Nézzünk néhány példát rá, hogy milyen zaj az, amivel élünk együtt. A légzés az 10 decibel, tehát ez a legcsendesebb. A suttogás, az óraketyegés, a beszélgetés. Figyeljük meg, hogy a mosogatógép még egy elfogadható szint, de már a városi közlekedés kezd bennünket zavarni. Ha van közöttünk olyan, aki olyan helyen lakik, ahol a villamos jár, vagy ahol buszok járnak a ház végén, és szinte reng tőle a ház, és ez folyamatos zaj szint, ne csodálkozzon, hogy feszültebb, idegesebb, megterheltebb, stresszesebb, mert az erős zaj hatására ez már jelentkezik. Hát a versenyautót mondanom sem kell, hogy már erős zaj, de egy hangtompító nélküli motor, vagy falun, ahol mindig a körfűrész már reggel 6-kor dolgozik, és vágják a fát, komoly zajszint, 115 decibel. Vannak olyan szórakozó helyek, ahol a hangos zene a fiataloknak a fülét rendesen tönkre teszi, mert 130 decibelre dübörög a zene. Egy sziréna hangja ugyanilyen hangerővel megy.
és nem tudom, hogy ki hogy reagál rá, de ha én hallom a sziréna hangját, a szívem így dobog rögtön. Mit élhetnek át a fiatalok, akik folyamatosan hallják egy-egy szórakozó helyen ezt a 130 decibeles zajt? Egy űrhajó kilövése pedig már közel jár ahhoz a szinthez, ami elviselhetetlen zajt jelent. A második szint, az információs szint a jövő sok területén belül. Az információs szint is nagyon sok módon kapunk információt. A napilapokból, az interneten keresztül, a telefonon keresztül, akkor a rengeteg reklámtáblán keresztül érnek bennünket folyamatosan információk. Most, amit egyedül kiemelnénk, egy információs szint, ez a televízió. És a televízión belül is csak a híradó. Nem tudom, hogy ki hogy éli meg a híradók hallgatását. Főleg a kereskedelmi televízión keresztül jön át úgy a híradó, hogy lehetőleg olyan zene szóljon alatta, hogy már az idegesítő. Akkor emellett a híreknek, ha megfigyeltük, a 95%-a az mindig olyan, ami negatív, ami rossz. Olyan dolgok, amik nem a közelünkben, nem velünk történtek, de mégis miközben ott ülünk, megterhelődünk, stresszelté leszünk, aggódunk azokért az emberekért, akiket bemutatnak. Szinte belekeseredünk abba, hogy mi történt azokkal az állatokkal, amiket megkínoztak, és ezek az információk, miközben ott ülünk, hatnak ránk, és megterhelnek, megnyomnak bennünket. Több információhoz jutunk, mint amit képesek vagyunk feldolgozni. A negyedik, vagyis a harmadik szint pedig a döntési szint. A döntési szint azt jelenti, hogy olyan információk, amikkel kapcsolatban döntenünk kell. Most nem fogunk foglalkozni azokkal a döntési helyzetekkel, amiket meg kell hozni mondjuk idős szüleinkkel kapcsolatban, vagy a gyerek iskoláztatásával kapcsolatban, vagy hogy kihez menjünk hozzá, ki legyen a párunk. Ezekkel ezek a fajta döntési szintek nem foglalkoznak, hanem amiről itt szeretnénk szólni, azok a reklámok. Nem mindegy ma már, hogy csokoládé vagy vanília fagylaltot választunk, mert 120 féle fagyiból lehet választani. Ott van a sok-sok választási lehetőség. Amikor gyerekekkel beállunk a fagyizóba, legalább 10 percig nézegetik, hogy miből választanak, mert olyan sok a kínálat. Ugyanígy nem mindegy, hogy egy fogkefét hogyan vásárolunk meg, hogy ez a fogkefe az hajlítható legyen, rugalmas legyen, puha sörtéjű, kemény sörtéjű, elektromos, tehát ezerféle választási lehetőség áll előttünk egy vásárlás során is, és ezek a döntések azért problémásak, mert a fontos dolgokról terelik el a figyelmünket. Mert olyan dolgokkal foglalkozunk, amik jelentéktelenek, és azzal pedig nem, ami igazán fontos, és mivel túl sok információ ér bennünket, ezért olyan, amiket természetesen meg kell, hogy tudjunk tagadni, mert különben elviselhetetlen lenne az az információ dömping, ezért fontos döntéseket is megtagadunk. Hogy olyan döntési helyzetekben, amik pedig jelentősek, amik fontosak, ott is úgy reagálunk, hogy bezárkózunk előle. A túl sok, túl gyors változás aránytalanul sok döntéshelyzetbe kényszerít bennünket. A változás pedig a stressz egyik fő oka. És most léphetünk tovább. Természetesen a változás nem csak negatív. A változás nagyon sokszor pozitív, ami körülvesz bennünket. Ahogy nő a növényzet, a gabona, ahogyan a gyerekek fejlődnek, kihullik a foguk, döntési helyzeteink vannak, ahogy változnak a gyermekek, ahogy változik a környezetünk, ez teljesen természetes. Ahol nincs változás, ott nincs élet. A probléma nem is ezzel van, hanem amikor a változás vagy a változtatás nagyon erősen megterhelő, vagy sokkolt, vagy gyors egymás után következés. Tehát lehet pozitív, és lehet negatív. A tény, hogy az adaptációs energiánkat, az életenergiánkat, a sok választás és változás fogyasztja, legyen az pozitív vagy negatív. Holmes egy olyan tudós, aki 5000 ember megvizsgálásával, vagy fiatal bevonásával készített egy úgynevezett életesemény, vagy stresszesemény táblázatot. Az ő nevéhez fűződik egy ilyen
nagyon jól kidolgozott program, 5000 fiatalt kérdeztek meg, hogy mi az, ami a legjobban megterhelte őket az életben, és ebből fölállított egy skálát. Ezt a skálát a munkafüzetünk utolsó oldalán meg is találjuk, és ezt otthonra tanácsolom, hogy majd nézzük át ezt az életesemény táblázatot, tehát nem a leghátulján, hanem egyen visszább, tehát a 11. oldalon találjuk ez az élet stressz kérdőíve. Ő dolgozta ki, és itt az lenne majd mindenkinek a házi feladata, hogy megvizsgálja az elmúlt évben ezek közül, az események közül, amit itt találhat, melyik történt meg vele. És a felmérés eredménye alapján, aki 0 és 150 közötti pontot ér elő, ő nála nincsen túl nagy probléma, tehát ő a stresszel annyira nem találkozott. A 151 és 199 között enyhe válságnak nevezhető, a 200 és 299 közötti közepes válságot mutat, és a 300 fölött azt jelenti, hogy súlyos életkrízis helyzetben van. Találunk itt egy olyan részt az utolsó a stressz sorozatban, az egyéb, ahova kiki teljesen mást is beírhat, mint ami itt van, hiszen nem mindenkivel ugyanazok a stressz események történnek, és ezt otthon ki lehet tölteni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen stressz hatása alatt vagyunk. Holmes azt mondta, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És ez valóban megfigyelésen alapult, hogy aki például halálesetet élt át a közvetlen családi, tehát a közvetlen családjában, vagy valaki balesetet szenvedett, és aggódott érte, és figyelt rá, akkor elterelte a figyelmét az élet.

terhelte azokat, akik ezt az 5000 ember azért elég jelentős, akik válaszoltak a kérdésekre. De ezt láthatjuk a környezetünkben is. Én nekem nemrég rákbetegségben a nagynéném meghalt, és egy évre rá, 53 éves volt, egy évre rá a férje, aki szintén nem volt idős, és 55 éves volt, követte őt. Annyira megterhelte a felesége halála, és az érte való aggodalom, hogy az ő szervezete sem bírta tovább, és a szíve felmondta a szolgálatot, tehát ő neki meg szívinfarktusa lett. Valóban igaz, hogy az egyik betegség követi, és ezt nagyon sokszor megfigyelhetjük a környezetünkben is idős embereknél, hogy nem tud meglenni a társa nélkül, úgy mondják, szinte utána megy. Biztos hallottuk már. Figyeljük meg, hogy a második legjelentősebb a válás, pedig Magyarországon szinte minden második családban válás történik. Ez nem csak a két félre, a házastársak között, tehát a férjre és feleségre, a gyerekekre is igaz, hogy mennyire megterheli őket. Nem csoda, hogy idegileg megterheltek a gyerekek, és aszmatikus betegségek annyira jellemzőek, vagy az allergiás megbetegedések a gyerekek között, hiszen a válás nagyon komoly stressz esemény az ő életükben. A különélés, tehát hogyha nem válnak ugyanel, de külön élnek, az majdhogy nem ugyanazt jelenti. De stresszesemény, komoly stresszesemény az is, hogyha házasságot köt valaki. Mennyi mindenre kell ott figyelni, mindenkinek az igényét kielégíteni. Egy terhesség, főleg ha egy nem várt terhesség, és annak az aggodalma, hogy most mi lesz velem, vagy hogy fogom ezt végigélni. Egy új családtagnak a befogadása, a születés, az örökbefogadás is 39 ponttal szerepel a skálán. Tehát amikor egy új jövevény érkezik, az is fölborítja az egész család megszokott életét. Akár egy új munkakör is jelenthet komoly stresszt, hogy valamilyen munkahelyváltás következik be, vagy valaki elveszíti a munkahelyét. Milyen komoly stresszt jelent ez a mai világban az embereknek? Kevesebb pontszámmal, de itt van az iskolai képzés, vagy hogyha befejezi valaki, és nem tud mondjuk munkába állni, vagy diplomát szerezni, az izgalom a diploma megszerzése, vagy az érettségi körül. A konfliktus a munkatársakkal, vagy a főnökünkkel is nagyon komoly stressz. Költözés, vagy lakóhelyváltoztatás is komoly stressz esemény, vagy mondjuk, hogyha felújítás történik. Tehát mind, ahogy látjuk a táblázatban, különböző pontszámmal aztán összeadódik. Hogyha már valakinél mondjuk történik egy lakóhelyváltozás, és történik egy válás, hiszen ezek együtt vannak, már ha összeadjuk, akkor ott vagyunk majd, hogy nem, mint amikor a házastárs halála 100 ponttal szerepelt. Tehát ezt ki lehet tölteni otthon kinek, és megfigyelhetik, hogy milyen válság várható, vagy mire kell figyelniük. Mindenképpen két dolog az, amire figyelni kell, hogy amikor nagyon sok stressz ér bennünket, akkor a betegségekre hajlamosabbak lehetünk, és balesetekre is a figyelmetlenségünk miatt, mert eltereli a figyelmünket az élet mindennapi dolgairól. Lépjünk egyet tovább, Gyuri. Egy elég nehéz területre lépünk most, azt hiszem ez a mélypontja az előadás sorozatunknak. 8000 ember vizsgálatával Németországban, ahol megkérdeztek rákos beteg embereket, azt figyelték meg, hogy a betegségek többségében a daganat klinikai megnyilvánulása összefüggésben volt az életük egy komoly, intenzív, stresszt magában foglaló periódusával. Ideértve a közeli hozzátartozók elvesztését, a válást és más negatív életeseményeket. Tehát az immunrendszer gyengesége és annak következtében a rákos megbetegedés is a nagyon-nagyon sok stressz következménye. Ma már, hogyha elmegyünk az orvos, hogy elmegy valaki az orvoshoz és diagnosztizálják nála, hogy rákbeteg, nagyon gyakran az orvos első kérdése az, hogy nem érte valami nagyon komoly stressz mostanában, vagy az elmúlt időszakban? Mert a pszichoneuroimmunológia kimutatta, hogy a stressz és a rákos megbetegedések között komoly összefüggés van. Amire a hangsúlyt szeretnénk helyezni az előadás sorozatunkban, és most a második, azt hiszem elég komoly és nehéz témánk során is, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a nagy változásokkal. Az első tanács, halasszon el minden komolyabb változtatást,

0: Vagy késleltesse a további változásokat, ameddig lecsökken a stressz szintje. Annyira egyszerű dolog, hogyha valami nagy stressz esemény ért bennünket, akkor ne újabb változtatásokat eszközöljünk az életünkbe, hanem halasszuk el mondjuk a lakásfestését, vagy az átalakítási munkákat, ami elhalasztható, halasszuk el, hiszen a balesetekre, betegségekre hajlamosabbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk. A második tanács. Legyen óvatosabb és módszeresebb. A sok változás gyakran okoz szellemi zavarodottságot, figyelmetlenséget. Ilyen körülmények között szokott előfordulni a legtöbb sérülés, háztartási baleset. A harmadik tanács. Támaszkodjon a rutinos, kipróbált, jól bevált dolgokra, hagyatkozzon ismert forrásokra. Ezek átsegítik a nehéz életszakaszokon. A munkafüzetünkben a negyedik oldalon be tudjuk írni ezt a három pontot, tehát az első, hogy halasszanak el átmenetileg minden komolyabb változtatást, a második, legyenek óvatosabbak és módszeresebbek, és a C pontban a harmadik, támaszkodjanak ismert megelégedettségekre. Mit értünk ismert megelégedettségeken? Ha az életében gyorsan követik egymást a változások, okosabb, ha nem idéznek elő még többet szükségtelenül. Ha a rutinra és a kipróbált, jól bevált dolgokra hagyatkoznak, ez átsegíti önöket a stresszen. Ragaszkodjon jól ismert forrásokhoz, egy megbízható baráthoz, vagy rokonhoz. Egy féltve őrzött könyvet elő lehet venni ilyenkor. Egy pihentető hobbihoz, egy kedves helyhez, ahova el lehet újra menni, és ott megnyugszunk, mert oda egy szép emlék köt bennünket. Vagy megtehetjük azt, ahogy a képen látjuk, előveszik a régi szerelmes leveleinket, és elolvasgatjuk, és oldja bennünk a terhet, a megterheltséget. Tehát keressünk olyan dolgokat, amik, vagy van akinek a kellemes zenehallgatása segít, hogy oldódjon a benne levő stressz, vagy egy jó meleg fürdő. Tehát mindazok, amik segítenek, amik jól beváltak az életünkbe, amit megfigyeltünk, hogy úgy hat ránk, hogy oldja bennünk a stresszt. Keressük meg ezeket. Lépjünk tovább. Amivel most foglalkoztunk, ez az élet nagy változásai elmélet volt, a Holmes-féle tábrázat. A befejező szakaszban pedig az előadásunk utolsó pár gondolatában a mindennapi gondok elméletét tekintenék át. Vajon mi az, ami a mi életünkben a stressz jobban kiváltja? Az, amikor nagy események érnek bennünket és terhelnek meg, vagy az élet gyakori apró cseprő ügyei, a mindennapi csetepaték? Ahogy azt Richard Lazarus fogalmazta meg, ezek komolyabb hatással lehetnek az érzelmi világunkra és az egészségünkre, mint az élet nagy szerencsétlenségei, mondja ő. Az elszakadt cipőfűzők, ha nem találunk valamit, hogy felborítjuk az egész házat, hogy meglegyen az a kulcscsomó, vagy bármi, amit elveszítettünk, vagy az a gyűrű. Emlékszem, anyukám elhagyta a gyűrűjét, és hetekig kereste, míg megtalálta a ruhás szekrénybe, be volt ott téve, és annyira aggódott, hogy hol van a jegygyűrűm, hát ez jelzi, hogy összetartozok a párommal. És hetekig küzdött és kereste, és aztán egyszer csak megcsillant rajta a napfény, és úgy megörült, hogy ott van. Tehát az élet mindennapi apró cseprő dolgai, vagy a gyerekekkel való viták, a munkatársakkal való feszültségek, a főnökkel való ütközések, a mindennapi csetepaték, talán ez az, ami még komolyabb stresszt vált ki az életünkben. És befejezésül néhány kis stressz képet mutatnék. Milyen édes, ugye, a kis joghurtjával, barátomnak a kisfia. Vajon meddig tartana a mi türelmünk, hogyha így figyeljük őt? Mert azért elég komolyan be tudta kenni magát. És sajnos nem csak magát, hanem a környezetét is. Hol szakadna el a cérna a mindennapi stressz események során? Én azt kívánom befejezésül, hogy legyen nyugodt, stresszmentes hetük, és remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozhatunk. Befejezésül egy kedves kis filmsort nézzünk meg a nyugalomról, a pihenésről. De fogja a karpát közben. Ez a kutyával. Igen. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor egy hét múlva találkozunk. A témánk pedig, hogy hogyan kommunikáljunk, hiszen a kommunikáció lehet a stressz egyik legfőbb okozója, és lehet a legfőbb elhárítója, és segítség a felett, hogy győzzünk a stressz felett. Szeretettel várom akkor is Önöket, és ilyen derűsen, mosolygósan remélem, mint ahogyan most búcsúzunk. Ha valakinek kérdése van, meg lehet tenni, és még egy pici ajánlást említenék. Elhoztam egy CD-t, egy kedves barátom állította össze, az a címe a Nyugalom szigete. Segít abban, hogy hogyan lehet jól relaxálni, pihenni. Tehát nem egy ilyen okkult téma, hanem az izomrelaxációnak a gyakorlata, amit otthon lehet gyakorolni, egy kicsit ellazítani, a bennünk levő feszültségtől felszabadulni. Tehát egy ilyen CD-t hoztam. Ajánlanám még az előző előadás témájához kapcsolódik a nyári ízei, ez még most kapható, az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Ez a New Start konyha az egészséges életmód 8 alapelvét is magába foglalja, és ezzel kapcsolatosan utána jó sok nagyon jó recept található benne, tehát ez is a táplálkozáshoz. Matus István, Matus doktornak az Önismerettől a jellemig című könyvét is ajánlom. Ez nagyon jó segít abban, hogy megismerjük magunkat, megismerjük, hogy mire, hogy reagálunk, és hogyan tudunk akkor így a stressz helyzetekben győzni, ő pszichológus professzor. Ugyancsak még egy könyvet ajánlani a pszichológia tudományából, az agy csodálatos öngyógyító képessége. Az agyunk a hálás gondolkodásra, hogy nevelhető, ebben segít. És a mai témánk nehéz területe volt a halál. Hogyan lehet a halált elhordozni, vagy hogyha haláleset történt a családunkban, baráti körünkben, akkor hogyan tudunk tanácsolni, vagy segíteni. Két könyvet ajánlanék, az egyik a Biblia a halálról, a másik pedig abban segít, hogy hogyan gondolkozunk azokról, akiket elveszítettünk, ha meghal az ember, hol van ő. Még gyerekek halálesetében is volt, akinek segített, hogy hogyan dolgozza föl a halál kérdéskörét. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor legközelebb szeretettel várom Önöket, és ha van valakinek kérdése, akkor egy 5 perc pauza után meg lehet tenni. Köszönöm még egyszer.
1: Szeretném a szépes figyelmét ajánlani a Reform főzőkört, ami szintén ezen a helyen folyik, és a következő alkalma most vasárnap lesz 30-án, az egészségjövő életmódalat elvegyek és kóstolóval szeretném. Ezért jöttem 3 órát.

Térjünk rá az ige tanulmányunkra, testvéreim, és én két igét szeretnék most alapigeként felolvasni. Lapozzuk fel az első igét, amit megtalálhatunk Péter apostol első levele 3. fejezetében, ott a 15. versben. Tehát Péter apostol első levele 3. fejezetének a 15. versét olvasom elsőként. Péter első levele, 3. fejezet, 15. verse. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Olvasom a másik igét. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versei. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versek így szólnak. A teljes írás Istentől ikletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Testvéreim, a két felolvasott ige szakaszban az a közös, az az azonos, hogy mindkettőben felkészítettségről olvashatunk. A különbség pedig az, hogy az egyikben arról van szó, hogy arra kell, hogy felkészítettek legyünk, hogy a bennünk lévő reménységet meg tudjuk fogalmazni, míg a másik ige pedig arról beszél, hogy arra is felkészítettek kell, hogy legyünk, hogy minden jó cselekedetet be tudjunk tölteni. Nyilván a mindenen is elgondolkodhatunk, ami azt jelenti, hogy minden lehetőségét megragadni ennek a napjainkban. Ugye a saját életünkre vonatkozó döntéseinkben, ugye a bennünket körülvevő emberek szükségleteit meglátva és betöltve, vagyis az Isten minden terve szerint ti jó cselekedetet mi meg tudjuk látni, és aszerint tudjunk járni. Ha felkészítés fogalma körül forgolódunk, akkor azért több dolgot fogalmazzunk meg. Az, hogy mi éljük az életünket, és egy adott helyzetben, hogy mi kik vagyunk, mi van a szívünkben, és abból mi származik, milyen cselekedetek, milyen szavak, milyen emberi megnyilatkozások, az nem akkor dől el abban a helyzetben és azon a ponton. Nem ott fog, testvéreim, csoda történni. Az, hogy valaki a reménységéről tud-e egy adott helyzetben szólni, vagy az, hogy valaki egy adott helyzetben a jó cselekedetnek a lehetőségét meglátja, és az be tudja tölteni, nem ott, abban a helyzetben dől el, hanem azon, hogy felkészítette erre. Az ember fel van-e készítve erre? Sok mindenre fel kell készülnünk az életünkben. Én is készültem erre az igehirdetésre. Készülünk a vizsgára, készülünk az előttünk álló napokra, feladatainkra, sok mindenre készülünk. Így van ez rendjén az életben. Erre is, ezekre a dolgokra is felkészítettség szükséges. Tehát nem úgy van, hogy majd lesz valahogy. Nem úgy van, hogy felkelünk, aztán majd lesz valahogy, majd az Úr úgyis megsegít. Eredményeket, testvéreim, csak akkor várhatunk a mi életünkben. Úgy azon a területen, hogy a reménységünkről tudunk-e igazán szólni, és hogy a jót tudjuk-e betölteni, attól függ, hogy mi felkészítettek vagyunk-e. A másik dolog így a felkészítettség kapcsán az, hogy mi nem magunkat készítjük fel, hanem az Isten készíthet fel bennünket. Ez tőle vehető el. A felolvasott igék is megfogalmazzák ezt, hiszen az egyik ige arról beszélt, hogy az ige által készít fel az Isten, a másik ige pedig arról beszélt, hogy ha ő bennünk van, ha az Úr bennünk lakozik, ha az ő lelke bennünk él, ha őt megszenteljük a mi szívünkben, őt magát, akkor felkészítettek lehetünk minden jó cselekvésére, illetve a bizonyságtevésre is. Aztán még egy dolgot hadd említsek meg úgy a fogalom kapcsán,
hogy a felkészítettségről azért más dologgal kapcsolatban is olvashatunk a Bibliában, például sok helyen mondja az írás, hogy Jézus jövetelére is legyünk készek. Vele találkozni is legyünk készek. Elé állni is legyünk készek. Az életet lezárni is legyünk készek. Ez is ott van a Bibliában, és még úgy gondolom más dolgokat is említhetnénk, de én most csak azért beszélek erről a két dologról. A két felolvasott ige kapcsán a felkészítettség hangsúlyával, mert leginkább ezekben vágyik az Isten megmutatni azt, hogy bennünket átformált. Leginkább ez a két dolog, ez a két terület az, ahol az Úr meg tudja azt mutatni, hogy bennünket más emberekké tett, hogy mi már más emberek vagyunk. Más az, ami fontos, más az, ami bennünket örömmel tölt el, más az, ami reménységet ad a jövőre, mint általában az embereknek, és más az, ami fontos ugye a mindennapokban, más a törekvésünknek a célja és az iránya. Hiszen az egyik ige azt mondta, hogy az írás adatot, hogy fedjen, bátorítson, buzdítson, megjobbítson, az igazságban neveljen, és azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten ember. Ez a tökéletesség. Az Isten szerint ez a tökéletesség, amikor az ember felkészítve van a jó cselekvésére. Azt, hogy tudja cselekedni a jót, az nem az ő érdeme, az az Úré. De az, hogy felkészítve van, ez bizony a mi kezünkben van is, és ez jelenti a tökéletesség. A világnak is erre van szüksége. Ahhoz, hogy az Isten szeretetéről a világ, a körülöttünk lévő emberek igazán bizonyságot tudjanak nyerni, ez a két ige szakasz beszél. Hogy embereknek van reménységük ebben a nagyon kilátástalan és zűrös világban, másföl pedig embereket is ugyanazok a gondok terhelnek, mint másokat, ők mégis szabadok arra, hogy meglássák a jót, betöltsék a jót, örömüket találják abban, hogy másokat szerethetnek, másokat szolgálhatnak, másokkal igazán jót tudnak cselekedni. Kicsit nézzük meg közelebbről ezeket az igéket. A Timóteusi második levél harmadik fejezetében foglalt ige szakasszal kezdeném. Több dolog is indokolja, hogy miért ezzel kezdeném. Egyfelől, testvéreim, azért kezdeném ezzel az igével, mert a beszédben megfogalmazott bizonyságtételben, ami az Isten szeretetéről szól, mi sokkal inkább bízunk, mint a cselekedetekben, meg kifejezésre jutó bizonyságtevésben. Tehát a beszédnek a bizonyságát mondhatnám így is, nem csak, hogy nagyobbnak tartjuk és erősebbnek a világban, mint a jó cselekedeteket, hanem sokszor talán egyedülállónak tartjuk, és azt mondjuk, hogy az a jó keresztény, aki nagyon sokat tud bizonyságot tenni az ő hitéről. Pedig Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják a ti jó cselekedeteiteket, akkor dicsőíteni fogják az Istent. Akkor dicsőíteni fogják a ti mennyei atyátokat. Testvéreim, miben áll egy embernek a világossága? Miben áll egy, illetve nem az ő világosság, az az Úré. De hogy ezt árasztani tudja, hogy ezt látszik az emberen. Azt mondja, lássák a ti jó cselekedeteiteket. És akkor dicsőíteni fogják az Istent, megismerik az Istent. Bizonyságot fognak nyerni az emberek az Isten jóságáról. Nagyon fontos a beszéd. Én testvéreim, úgy érzem, és remélem nem túlzok vele, nagyobb bizonyság ebben a világban a tett. Nagyobb bizonyság az, amit rajtunk látnak az emberek. Jézus életében mi volt a több? Költői kérdés. Jézus életében a cselekedet, a tett, a törődés, a segítés, a gyógyítás több volt, mint a beszéd. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus szerte járt jót tévén, gyógyított, és az emberek szükségleteivel törődött. És aztán, amiért még szeretném
kezdeni ezzel az igével, az az, hogy az írás akkor nekünk milyen célból adatott? Miért van a mi kezünkben Biblia? Azt mondja, hogy hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Istennek embere. De mit jelent ez a tökéletesség? Hogy legyen felkészítve a jónak a cselekvésére. Testvéreim, hogyha az ige nem formál ebbe az irányba minket, akkor igencsak megkérdőjelezhető, hogy van-e értelme az ige mind mélyebb és mind mélyebb kutatásának. Tehát elmondhatjuk azt, hogy akkor ért célt a Szentírás hatalma, tanító ereje, feddő és megjobbító és igazságban nevelő ereje az életünkben. Hogyha valaki minél régebb óta kutatja az írást, olyan sokszor megfogalmazzuk itt a szombatjaink, Urunk, köszönjük, hogy megint erre tanítottál, köszönjük, hogy arra tanítottál. Tényleg jó, hogy az Isten ilyen sok mindenre tanít minket. De minél régebb óta élek én az igével, annál felkészítettebb kell, hogy legyen az én életem, én magam a jó cselekedetekre, minden jónak a betöltésére. Nagyon vágyunk mi az Istent követni, és nagyon vágyunk az Istent bemutatni ebben a világban. Vágyunk az Isten nagyságát bemutatni. De miben áll az Isten nagysága, testvéreim? Az Isten hatalmából áll az ő nagysága? Hogy a világokat teremtett és fenntart, és az élet minden titka az ő kezében van, és hogy a természet minden törvénye engedelmeskedik az Isten szavának. Ez az Isten nagysága? Igen, ez is, de ez részünkről nem követhető. Ez részünkről soha nem lesz követhető, mert mi teremtmények vagyunk. Miben áll még az Isten nagysága? Az ő bölcsességéből? Az, hogy minden kérdésre tudja a választ? Az Isten minden megoldhatatlannak látszó problémát megold? Igen, ebben is van az Isten nagysága. De ez részünkről soha nem lesz követhető. Mert ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. Testvéreim, az Isten követhető nagysága abban áll, hogy ő magát megalázva tekint szét menjen és földön. Hogy ő szolgálja az ő teremtményeit. Hogy Krisztus megalázta magát, és emberré lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hogy az Isten örömét találja abban, azt mondja, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Örömét találja abban, hogy szolgál, hogy szerethet, hogy adhat. Ez az Isten nagysága. Ebben követhetjük mi őt. Ebben követhetjük mi őt. Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar közöttetek lenni, akarunk mi testvéreim nagyok lenni? Szeretnénk nagyok lenni? Az a kérdés, hogy kinek a szemében? Vagy milyen értékrend tükrében szeretnénk mi nagyok lenni? Mert Jézus összehasonlítja a két világot, és azt mondja, hogy ebben a világban az emberek akarnak nagyok lenni. És megvannak az útjai, az eszközei, a lehetőségei, és nagyok az emberek. Aztán meghalnak ugyanúgy, mint a többi. És elvesznek ugyanúgy, mint a többi. De azt mondja, van az én országom, és ott a nagyság másból áll. Ott a nagyság abból áll, amire maga az Úr példát ad. Hogy magát megalázva szeret és szolgál. Az Isten örömét találja abban, hogy cselekszi a jót. Nem az okosságunkkal, a bölcsességünkkel kell kiemelkednünk, testvéreim, se a világban, se a magunk körében. Az, hogy mi követhetjük az Istent, az nem annak a lehetősége, hogy ami nem sikerül a világban, az abban majd megvalósítjuk magunkat az Isten világában, mert végre sikerülnek dolgok, és jaj, de jó. Nem erre való az Isten országa. Isten országa arra,

0: cselekszi meg az ő hatalma által az életünkben és szívünkben azt, amire szükségünk van. Tehát egy ember minél inkább megalázódik a bűne miatt, és azt mondja, hogy jó nekem, Uram, hogy megaláztál engem, mert látom, hogy ki vagyok. És reménykedem te benned, hogy veled más lehetek. Jézus annál mélyebben tud belenyúlni az életünkben, és formál át bennünket. Ne féljünk el. Tehát ezben át kell élni, az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Megsebez, de aztán bekötöz, megaláz és felemel. Megbetegít, hogy meggyógyítson. Ezeket ilyen szinten kell meglátnunk, hogy bennünket szövetségre hívott Krisztus, és ennek a szövetségnek ez a lényege. És amit még szeretnék megfogalmazni, hogy az úrvacsora mindig arra jó, hogy Urunk, letehetünk nálad mindent. Bár nagyon mélyek a mi fogyatkozásaink, és nagyon elrémisztőek, nagyon elcsüggesztőek, de olyan jó, hogy mehetünk hozzád. Olyan jó, hogy letehetjük ezeket. És reménykedünk abban, te teremtő Isten vagy. Bennünk is teremthetsz dolgokat. Bennünket is átformálhatsz. Testvéreim, higgyük, legyen bennünk ez a reménység, hogy itt nem egyszerűen mi igyekezetünkre van szükség, hogy majd Uram, ezentúl jobban figyelek. Majd ezentúl jobban felkészülök a napra. Majd ezentúl én jobban fogom csinálni. Ezek nem szoktak működni. Azt mondja az írás, nagyon szeretem ezt az igét, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Tessé, mi ezt tehetjük. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus az ő lelkéből adott nékünk. Igen, kaptunk az ő lelkéből, de még keveset. Több kell, és egyre több kell Krisztusból. Jézus az ő lelkéből akar adni, és amit mi testvéreim Jézus lelkéből elnyerünk, az mindenre elég. Ez legyen reménységünk, az mindenre elég. Miért? Mert Jézus földi életében mindezek megvoltak. Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. Felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, hogy a sebzett szívűeket bekötözzem, hogy meggyógyítsam az embereket. Azt mondta Jézus, hogy az Úr lelke van én rajtam. Általa végzem ezt, ő készít fel erre, ő tesz alkalmassá erre, én csak ezt elfogadom. És a másik ószövetségi jövendőlés pedig azt mondja, hogy felserkenti az Úr minden reggel fülemet, és bölcs nyelvet ad nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Tesseim, erre is kimondhatnánk azt, hogy ám bár fiú, de neki is kellett a felkészítettség. Jézusnak is kellett a felkészítettség. Az Atya ad nekem bölcs szívet, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Ő az, aki felkészít engem, hogy én ezt be tudjam tölteni. Testvéreim, amikor Jézus lelkéből nyerünk, és minden úrvacsora az ilyen alkalom, hogy szeretnénk mélyebben a te lelkedből meríteni, akkor higgyük, hogy ez is, ebben is elég a Krisztus, hogy velünk is meg tudja ezt tanítani, hogy ez a felkészítettség, ez fontos legyen, hogy nekünk ez komoly cél legyen, hogy ez ott legyen, ami törekvésünk, és vágyjunk erre, ne csak a szükségét lássuk, hanem éhezzük ezt, és kérjük az Istentől, hogy Uram, tégy felkészítetté engem, mert vágyom ezt betölteni, de nálad nélkül semmit nem cselekedhetek. Az Isten adja meg az ő kegyelméből nekünk, hogy az úrvacsorára, a szövetség megújításra, ezeknek a gondolatoknak a jegyében is készüljünk, és legyen reménységünk, hogy amilyen szövetségre hívott Krisztus, annak mi tényleg betöltői lehetünk általa. Ha ő általa vagyunk igazán felkészített emberek. És legyen ez testvéreim mindannyiunknak a lelki épülésére, áldására, és a körülöttünk élőknek a gazdagítására is. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

A Bibliát nyomon követő sorozatunkban, amelyben emlékezetes Biblia verseket szeretnénk tudatosítani, most Mózes második könyve elejéről Mózes történetét vennénk. A mai előadásnak azonban csak ez a témája, nem az egész Mózes történet, csak az, hogy hogyan készítette fel Isten Mózest a szolgálatra, más néven, más megfogalmazással, mi kell ahhoz, hogy egy ember valóban Isten jó eszköze lehessen, mi mindennek kell ehhez teljesülnie, amin Mózesnek is át kellett menni a saját életében. Ezért a mai alkalommal Mózes életrajzába fognánk bele ebből a szempontból. A mai alkalommal tehát belefognánk Mózesnek a Biblia egyik legfontosabb személyiségének az életébe, aki olyannyira fontos személyiség, hogy Lukács evangéliuma 16. fejezetében Jézus így emlékezett vissza Mózesre, hogy ha nem hisztek Mózesnek, annak se hisztek, ha valaki a halottak közül feltámad. Ez a Biblia hely önmagában is elég arra, hogy Mózes szavahihetőségét és a szavahihetőség mögött az ő egész személyiségét komolyan vegyük. Egy olyan hatalmas nagy bibliai személyiség, akiről tudjuk, hogy Illéssel együtt már a mennyben van, részesei annak a 24 presbiterből álló közösségnek, akik közül Mózes meghalt, de feltámadt, Illés viszont meg sem halt, hanem Isten úgy emelte magával a mennybe. Mi kell ahhoz, hogy egy ember olyan hathatós eszköz legyen Isten kezében, mint aki Mózes is volt? Mózes ugye egy személyben volt író, költő, hatalmas gondolkodó és egy népvezér. Hát mai szóval érve politikus. Ez ma már elképzelhetetlen, hogy valaki költő, író, nagy gondolkodó legyen, és emberek tömegeivel is tudjon úgy bánni, ahogy Mózes bánt, méghozzá egy olyan tömeggel, ami viszont úgy bánt Mózessel, ahogy a zsidó nép. Tehát Jézus Mózesre nagyon sokat hivatkozott vissza, talán Lukács 16. fejezete után János evangélium a 5. fejezetét is hadd idézzem fel, amelyben Jézus megint csak a legmesszebb menőbb elismerés hangján szólt Mózesről. Ugye én rólam beszélt ő, én rólam írt ő, és Jézus állandóan párhuzamba vonta a maga szolgálatát azzal a szolgálattal, amit Mózes is elvégzett ezen a világon. Mi kell ahhoz, hogy egy ember erősen álljon Isten dolgaiban, és ne csak egy-két évig, ugye Mózes 40 évig volt a zsidó népnek a vezetője a pusztai vándorlás során, ugye mi kell ahhoz, hogy egy ember egy ilyen hosszú ideig Isten alkalmas eszköze lehessen? Hát először is kellett a jó családi környezet. Erről is beszélnék majd pár szóval. De a jó családi környezet után kellett egy személyes keresés, egy személyes küzdelem, amelyben Mózes kivette a részét, mert az ő természetével a leghevesebb küzdelmet folytatta, és ebben a küzdelemben ő győzött. Legalábbis a Biblia így mutatja be, hogy a lobbanékony, indulatos Mózesből olyan ember vált, mint akit nem hordott a föld a hátán, olyan szelíd ember. Ez mindenféleképpen kell ahhoz, hogy Isten alkalmas eszköze lehessen valaki, de ezen kívül még egy harmadik dologra is szükség volt. Mózes ugyan, ahogy említettem, indulatos, lobbanékony természetű emberként látta meg a napvilágot, ezt neki teljesen le kellett győznie, és ezt le is győzte, de mindannyian talán emlékezünk a szeretet himnuszának két szavára. A szeretet himnuszában az 1. Korintusi levél 13. fejezet 4. versében azt olvassuk, hogy a hosszú tűrés mellett még egy másik emberi tulajdonságra is szükség van, hogy Istennek alkalmas eszközei legyünk, ez a jóság. Mózes nem egyszerűen türelmes emberré vált, hanem Mózes jóságos emberré vált, amit majd fogok bizonyítani egy bizonyos történet kiválasztásával és elemzésével. Ahhoz, hogy Isten kezében valaki ilyen hatalmas eszköz lehessen, ez a három dolog kellett, ezt a három dolgot kell egy kicsit nagyító alá vennünk,
hogy mit jelent a családi környezet, és mit jelentett Mózesnél a családi környezet, amiből persze nagyon gyorsan el kellett, hogy szakadjon. Mit jelentett a küzdelme önmagával, önmaga természetével, ami egy jó 40 éves küzdelem volt, hogy Mózesből, az indulatos Mózesből szelíd ember vált, és mit jelentett az, hogy Mózes a következő 40 évben a pusztai vándorlás során példaképe lett Isten küldötteinek, akik a hosszú tűrés mellett a jóságról is bizonyságot tettek. Nézzük először az első összetevőt, tehát Mózesnek a neveltetését. Ugye abban a modern lélektan és egyáltalán a modern tudományok is megegyeznek, hogy egy emberi életnek úgy kell felépülnie, hogy annak tényleg legyen alapja, legyen szilárd bázisa, és itt a legnagyobb jelentősége a családnak van, és ebben mondom, mindenki egyetért, hogy milyen nagy szerepe van a nevelésnek és a családi környezetnek. Nem a legnagyobb szerepe nem ennek van, azt hadd tegyem hozzá mindjárt a kezdet-kezdetén, egy 20-30%-ot ismernek el, és a Biblia is tulajdonképpen ezt hangsúlyozza, hogy egy emberből igaz, hívő ember legyen, abban a nagyobb részt nem a neveltetés játssza, de a neveltetésé legalább 20-30%. Kik is voltak Mózesnek a szülei? Olyan keveset olvasunk erről a Bibliában, hogy nem is szoktuk számon tartani ezt, ugye még név szerint sem, hogy kik voltak ezek a szülők, Amrám és Jokébed. Amrám volt az édesapa, Jokébed az édesanya, akiknek három gyermekük született, a két előző gyermek mind a kettő idősebb volt Mózesnél, tehát ugye a két idősebb gyermek Áron és Mirjám, tehát egy bátyja és egy nővére volt Mózesnek. Ő harmadjára született, és úgy látta meg a napvilágot, hogy közvetlen életveszélyben forgott kora gyermekségétől fogva az élete. Mi is volt ez az életveszély? Ugye az elmúlt alkalommal ott fejeztük be a történetünk fonalát, hogy József betelepíti az édesapjának, Jákobnak a nemzetségét Egyiptom földjére, tehát a zsidó nép végre egy biztos hazához jut, bár ugye ez csak albérlet, Gósen földje, a Nílus keleti deltája, de végre van nekik egy országnyi földjük, ahova letelepedhettek, és itt időszámításunk előtt egyébként 1661 a betelepülésnek az ideje, tehát amikor Jákob és törzse nemzetsége betelepült Egyiptom földjére, az itt eltöltött mintegy 215 év, ugyanis a kivonulás ideje 1446-45, tehát a két időpont között ennyi különbség van, több mint két évszázad. Ez idő alatt a zsidó nép nagy néppé lehetett. De ennek a két évszázadnak éppen a derekán, sőt még annál is előbb, a Hikszosz fáraókat kiűzték Egyiptomból, tehát újra az egyiptomi fáraók vették át az országnak az irányítását, és ezért a gyűlölt hikszoszok után a héberek és a zsidók is ugye a gyűlölet keresztüzébe kerültek, hiszen a hikszosz fáraók telepítették be a zsidókat Egyiptomba. Amikor a hikszosz fáraókat elűzték, a zsidók ott maradtak Egyiptom földjén, és az egyiptomi uralkodók egyre inkább szerették volna megnehezíteni az életüket, ezért kényszermunkára fogták a zsidókat, sárból és szalmából kellett nekik építőanyagot készíteni, tehát vályogtéglát vetni, és az akkor fellendülő egyiptomi építkezéseknél alkalmazták őket, de szinte rabszolgasorban, és egyre megnehezítve számukra a munkát is, meg az életet is. Itt is két évszámot érdemes megjegyezni. Időszámításunk előtt 1590-ben halt meg József. Időszámításunk előtt 1590-ben, tehát nagyon régi a történetünk, csak nem 3500 éves, innen visszafele számítva az idő, amelyben Mózes meglátta a napvilágot. Amikor 1590-ben meghal József, rá 10 évre, 1580-ban űzik ki a hikszoszokat. Tehát tulajdonképpen 1661-től 1580-ig, mintegy 80 évig volt
zsidó népnek felhőtlen az élete Egyiptomban. Utána kezdődik ez a nyomorgatás 1580-tól. Mózes időpontját, tehát születési évét pontosan tudjuk, ez 1525. Tehát a hikszoszok kiűzése után alig több mint egy fél évszázaddal születik Mózes, és akkor már a nép olyan nehéz helyzetben van, hogy rabszolga munkára kényszerítik, de ennek ellenére is a nép egyre nagyobb nép lesz, tehát szaporodik a zsidó nép. Ez feltűnik az új egyiptomi fáraóknak, és ezért különböző rendeletekkel nehezítik a zsidó nép életét. Például meg akarván akadályozni a népnek az elszaporodását, kiadják a rendeletet a bábáknak, a bábák vezetőinek, az egyiptomi bábák vezetőinek, hogy hát öljék meg a gyermekeket, de ez nem sikerül, mert a bábák arra hivatkoznak, hogy a zsidó asszonyok nem jelentkeznek náluk a szülésre, erős asszonyok maguk szülik meg otthon a gyermekeiket, és ezért kontrollálhatatlan a dolog, hogy hány gyermek születik. Ezután dönt így a fáraó, hogy kiad egy rendeletet, hogy a lánygyermekek életben maradhatnak, de a fiúgyermekeket a Nílusba kell vetni. Mózes második könyve első fejezete ezzel kezdődik. Azért is kezdődik ezzel, mert már Mózes akkor látja meg a napvilágot, amikor ez a rendelet hatályban van. Tehát, ha úgy tetszik, Mózest meg kellett volna ölni. Ugye a királyi, ugye a fáraó királya volt Egyiptomnak, a királyi rendelet következtében Mózest meg kellett volna ölni. Ma olyan természetesnek vesszük, hogyha egy családban ép és egészséges gyermek születik, hogy később vissza is hivatkozik rá István a nagy beszédében, hogy kellemes volt a gyerek. Hát minden csecsemő kellemes, azt hiszem, hát ha egy kisgyermek a világra születik, mindenki örül neki, hogy új élet támadt a világon. De hát a rendeletet végre kellett volna hajtani, és a Nílusba kellett volna vetni. Mondom, ma mindenki természetesnek veszi ezt, hogy ezt a szülők nem hajtották végre, de nem kell messze menni, ugye, ha más módokon is a mai történelmi időben is nagyon sokszor útját állják a gyermekek megszületésének, vagy ha megszületnek a gyermekek, bizony a vér szerinti apák meg anyák nagyon könnyen lemondanak a gyermekekről. Nem volt annyira természetes az, amit Mózes szülei tettek, soha nem természetes a hitnek a cselekvése, sajnos. Nem természetes. Ők hívő emberek voltak, Amrám és Jokébed is, nem tudtak ilyen elhatározást meghozni, hogy ők megöljék a gyermeküket. Eldöntötték, hogy nem ölik meg a gyermeküket, na de mit csináljanak akkor, amikor a gyermek már egy bizonyos időt elér, amikor már sivalkodik, amikor már hírt ad magáról. Háromszor van benne a Bibliában, hogy ez 3 hónapos korában jött el Mózesnek. Ugye egy 3 hónapos gyereket már nem lehet letagadni, és amikor 3 hónapos lett a gyerek, akkor valamit csinálni kellett, mert arra is gondolhatunk, hogy az egyiptomiak is följelentették a zsidókat. Elgondolhatjuk azt is, hogy bárki rátalált egy újonnan született zsidó gyermekre, ő maga is megölhette volna a királyi rendelet következtében. De a szülők hívő szülők voltak, és elhatározásra jutottak, amelynek csak a végét közli Mózes második könyve első fejezete, nem csak arra az elhatározásra, hogy nem ölik meg a gyermeküket, hanem minden bizonnyal sokat fohászkodtak, imádkoztak Istenhez, és ezért jöhetett egy gondolatuk, hogy forma szerint végrehajtják a rendeletet, a Nílusra vetik a gyermeket, de úgy vetik a Nílusra, hogy egy kis kosarat is készítenek, aminek az alját szurokkal és gyantával kenik be, hogy el ne süllyedjen, és így teszik ki a Nílusra a gyermeket, és megbízzák a nővért, Mirjámot, hogy játszadozzék ott Mózes körül, és hogyha bármi történik, akkor szóljon az édesanyának. Tehát ez a családi környezet. Mélyen hívő emberek voltak a szülők, akik a gyermekükhöz ragaszkodtak, és nem akartak lemondani a gyermekről, és talán nem is Mózes második könyve első fejezetével kezdeném a bibliai igék felolvasását, hanem egy látszólag távoli családi történetet idéznék fel, ami a Timóteusi második levélben van megörökítve, amikor Pál apostol egy hasonló hívő szülőt, illetve még nagyszülőt is megemlít.
És ez az igerészlet az, amit szeretnék felolvasni, hogy talán egy kicsit a családi környezetnek a szerepére fölhívjam a figyelmet. Ez a család nem tudott jó módot biztosítani a gyermekének. Ez a család a jó módnál is azonban egy nagyobb dolgot tudott biztosítani, hogy mind a két szülő hívő lelkületű volt. A hitnél nagyobb ajándékot nem lehet biztosítani a gyerekeinknek. Sokszor a szülők úgy gondolják, hogy hát egy gyerek, ha világra születik, akkor ilyen és ilyen körülményeket, külön szobát, külön pénzt, amit ugye félretesznek, hogy a gyereket fel tudják nevelni. A gyerekek nem erre vágynak, és jó lenne, hogyha mi is megjegyeznénk, hogy nem ez a legnagyobb, amit a gyerekeknek lehet adni, hanem az a hívő, Istenbe bizakodó lelkület, amiről itt Pál apostol a következőt mondja a második Timóteusi levél első fejezet harmadik versétől. Hálát adok Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reát könyörgéseimben éjjel és nappal, mondja Pál Timóteusnak. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a te benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezemnek rátétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ez a fontos egy családban. Itt volt Timóteusnál egy igazi nagyanya Lois, egy igazi édesanya Eunika, és így tudott kifejlődni ebben a fiatalemberben, akinek az édesapja valószínűleg nem hívő családból származott, tehát az anya ági fölmenői voltak zsidók, az apa ági leszármazottak, azok görögök lehettek, de egy családban, ha van egy igazi bensőségességre nevelő nagyanya és egy igazi édesanya, akkor kifejlődhet valami, ami a gyereknél a legfontosabb. Ez a képmutatás nélkül való hit. Képmutatás nélkül való hit. Hogy nem megjátszotta a vallást, nem a szülei hatására lett ő hívő vagy vallásos, hanem elgondolkozott, keresett, és a személyes meggyőződésévé is vált az Isten hit. És Mózesnél is ez volt a helyzet. A szülők ugyan félelmetes körülmények között kapták Mózest, de hogy itt mondja Pál apostol, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Ezt megkapta Mózes a szüleitől. Erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. A szülők döntöttek, és így határoztak, hogy Mózest a vízre teszik ki, és ott játszadozott a nővére Miriam, és így történt meg ez elhatározás után az az eset, ami a Bibliának egyik legszebb története. Kár, hogy olyan mesévés irányul sokszor, hogy az emberek ezt elmondják, vagy ahogy ezt emberek előadják. Én nem szeretnék ebből mesét tenni egy rossz elmondás által, azért is részletezem itt az eseményeket, és hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezek az emberek hívő, gondolkozó és imádkozó emberek voltak, és amikor döntést hoztak, a többit Istenre bízták, ők ennyire voltak képesek, egyrészt a születéskor megtartani a gyereket, másrészt 3 hónapos korban a Nílusra kitenni a gyereket. A szülők Istenre bízták azt, amit ők már nem tudtak elvégezni. Ma is csak ezt tudjuk mondani, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket el tudunk dönteni, el tudunk végezni, de a többit békében és nyugalommal bízzuk a jó Istenre. Isten volt az, aki azt szerezte ezután, hogy az egyiptomi fárónak a leánya éppen arra sétált ezen a vidéken. Pontosan tudta ez a lány, hogy héberek gyermekei közül való ez a kisgyermek, akik kitettek, de Isten volt az, aki az ő lelkével mégis olyan érzületet támasztott ebben a királylányban, hogy a gyermeken megesett a tekintete, magáévá fogadta a gyermeket,
és Miriam ajánlkozására, hogy ő majd szerez szoptatós dajkát abban a faluban, rögtön rá is állt erre az ajánlatra, és Miriam a tulajdon édesanyját ajánlotta a fáraó lányának a figyelmébe. Így tudott otthon maradni most már legális formában Mózes, mint aki pénzt is kapott a fáraó lányától. Az édesanyja pénzt is kapott azért, hogy fölnevelhesse a gyermekét. Sokszor olyan kicsit humorosan szoktuk hozzátenni, hogy akkor gyes meg gyed nem volt, de mégis Istennél nincs lehetetlen. Nem hiszem, hogy valaki is abban az időben, főleg szegény emberek gyermekei az édesanyák közül pénzt kapott volna azért, hogy fölnevelhesse a gyerekét. Hát mi nálunk sem még 30-40 éve nem volt szó ilyesmiről. Aztán most ezt hozta az élet, hogy így támogatják a családokat, a szülő anyákat, hogy pénzbeli juttatást is kapnak. Isten volt az, aki mindezt elvégezte, és mondom, hogy ne tekintsük ezt mesének, vagy puszta kitalálásnak, a történelemben utána járhatunk, hogy ebben az időszakban, az időszámításunk előtti 16. századnak a végén, tehát 1525, amikor Mózes meglátta a napvilágot, éppen egy olyan fáraó ült Egyiptom trónján, akinek nem volt törvényes fiú örököse. És a lányának sem volt törvényes fiú örököse. A képben nagyon jól beleillik ez, amit a Biblia elmond. A Biblia nem részletezi a történelmi körülményeket, csak elmondja magát a történetet így ilyen egyszerűen, szavahihetően. De nagyon jól beleillik az általános történelmi képbe, hogy a fáraó lánya talán már azon gondolkozott, hogy ő hogyan tudna örökbe fogadni valakit, akiből majd nagy embert formál, mert ahogy a gyermekkorát eltöltötte Mózes otthon, ugye 12 éves korig voltak a zsidó gyermekek ilyen helyzetben, hogy otthon töltötték az időt, utána már a régi világban felnőtt embernek számított fiúgyerekek közül, aki 12 évet elérte. Tehát az egyiptomi fáraó lánya 28 évig tanította a Mózest. Tulajdonképpen, ahogy mondja később István, az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára megtanították. Tehát ezt, hogy ilyen messze menően foglalkozott ezzel a fogadott gyermekével a fáraó lánya, ez csak egy ilyen képbe illik bele, hogy talán egy egyiptomi trónörököst kívánt formálni ebből a fiúgyermekből, és így nevelkedett fel Mózes a fáraó udvarában, zsidó létére így kapott egyiptomi nevelést, és minden bölcsességre és tudományra megtanították. Azonban, hogy a Timóteusi levél után még mindig itt az Új Szövetségnél maradva egy másik Biblia verset is Mózessel kapcsolatban felidézzek, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből szeretném felidézni Pál apostol visszatekintését, hogy Mózes hogyan élte át ezt a 28 évet, amit az egyiptomi fáraónak az udvarában töltött, és egyébként aki Egyiptom történetét szereti és utána akar járni ennek az eseménynek, vagy aki netán elmegy, én még nem voltam ezen a vidéken, de akik elmentek Egyiptomba, a mai Egyiptomban, mindenki elmondta, hogy milyen nagy hatást gyakorolt rájuk Deir el-Bahari. Ez a Deir el-Bahari az egyiptomi ásatásoknak egyik legszebb színhelye, ahol tulajdonképpen megtalálták ennek a fáraó lányára vonatkozó régészeti emlékeket. Tudnék, ebből a fáraó lányából, ahogy említettem, az édesapjának nem volt fiú örököse, később fáraó asszony lett, fáraó nő lett. Az egyiptomiak nagyon szégyelték ezt, hogy ő rajtuk egy asszony uralkodik, és az összes számba jöhető emlékről kivésték a nevét, úgyhogy csak a 20. században, amikor Deir el-Baharit föltárták, ott derült fény ennek a fáraó lányának a kilétére, akiről egyébként a Kákosi László Réfiai című könyvben már külön fejezetet találunk. Egyiptomi nevén Maatkarénak hívták ezt a lányt, Maatkarénak, más néven Hatshepsutnak, aki több mint 20 évig volt fáraója Egyiptomnak, és aki gondoskodott arról tehát, hogy Mózes a lehető legjobb körülmények között töltse a fiatalkorát, az ifjúkorát, a férfikorát. Erről az időszakról azonban visszatekintve Pál apostol a következőt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 24. versétől. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják.
inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Felséges kifejezések ezek Mózesről, talán ez a néhány vers is érthetővé teszi számunkra, hogy a Bibliának miért egyik legnagyobb szereplője Mózes. Azért gondoljuk meg, hogy Mózes előtt egy ragyogó pálya állt, egy óriási karrier. A fáraó lányának személyes kegyeltje volt, és mondom, talán a fáraói cím felé vezető út is előtte állt. De Mózes nagyon jól tudta azt, hogy ő nem ide való. Ő nem nagy politikusi pályát akart befutni, nem a világ egyik vezető embere akart lenni, hanem ő már nagyon korán tudatosította magában azt a dolgot, amit itt a 25. és a 26. versen megrázóan fejez ki. Mert ugye, hogy megjegyezzük ezt a verset, és a Mózes életével kapcsolatban, ha szívbe fogadott igéket tudok ajánlani, akkor ezt a két verset nagyon ajánlom. Hogy ezt úgy jegyezzük meg az életben, mit jelent ez, amit Mózes eldöntött magában, hogy ő inkább vállalja az Isten népével való együttnyomorgást. Az Isten népével ezen a világon, ebben a történetben mindig csak együtt nyomorogni lehet. Az Isten népe története nem egy siker történet. Isten népét a világ is üldözi, mint hogy a zsidókat is akkor Egyiptomban. Isten népe sorai között Sátán is mindig viszályokat akar támasztani. Aki felnőtt tudatos fejjel dönt amellett, hogy ő nem világi karriert akar befutni, hanem ő az Isten népével akar élni, ez együtt nyomorgással jár. Tehát ezt a szót, ezt a kifejezést érdemes megjegyezni a Bibliából, mert első hallásra lesújtó kifejezés, de ha jobban meggondoljuk, akkor fölemelő kifejezés, hogy voltak emberek, akik inkább vállalták az Isten népével való együtt nyomorgást, minél inkább vállalták, mint a gyönyörűséget, a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Mózes Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy Mózes mit tudott Jézusról. Hát Mózest meg Jézust 1500 év választja el. De ugye ne felejtkezzünk el arról, hogy ami Krisztus el nem jött, addig Isten számtalan formában meghirdette a krisztusi megváltást, meghirdette proféciákban, meghirdette az áldozati rendszer által. Tehát sokféle módon, jelképekben, jelekben, kijelentésekben, jövendőlésekben Isten beszélt arról, hogy ki lesz az a valaki, aki a kígyó fejére tapos, de a kígyó majd a sarkába fog marni. Mózesnek is hitáltal tudomása volt Krisztusról. Mózes várta a messiást, beszélt is a messiásról, jövendőléseket is közvetített az eljövendő szabadítóról, és Mózes ezt kötötte le, és ezért elhagyta Egyiptom földjét, nem akart Egyiptomban nagy pályát befutni, ő az Isten népével akart együtt nyomorogni, együtt is fog nyomorogni, majd látni fogjuk, hogy milyen körülmények között. Mindehez mi adta az erőt Mózesnek? Az a családi légkör, az édesapának, édesanyának a hívő jelenléte, az egész családi környezet, amelyből ugyan kiszakadt, és az egyiptomi udvarba került, amit elfelejteni soha nem tudott, és ezért kell hangsúlyoznunk azt, hogy ha bár csak 20-30% egy ember jellemének a kiformálódásában a családi háttér, de azért 20-30% se kevés. Mivel a nagyobb rész nem a 20-30%, hanem az a 70-80%, amire most szeretnék rátérni, ezért nekem is a súlypontot erre kell helyeznem, hogy ez a Mózes, aki a legjobbat kapta otthon, és az iskoláztatása tekintetében is, ennek a Mózesnek mintegy 40 éves korában fel kellett, hogy nyíljon a szeme arra, hogy az emberi életben mi is a legfontosabb. A családi neveltetésnél, meg a családban való forgolódásnál is mi a legfontosabb? Mi a sokkal fontosabb, mint ez? Mózes akkor döbbent rá, mintegy 40 éves korában,
hogy az ember a legnagyobb ellenséget önmagában hordja, és egy úgynevezett véletlen eset derítette ki, hogy Mózesnek az életben mivel lesz a legnagyobb küzdelme, a legnagyobb harca. Azt olvassuk Mózes második könyve második fejezetében is, és itt most kérném szépen a kedves hallgatókat, hogy lapozzunk vissza az Ószövetséghez, és Mózes második könyve második fejezetében a 11. verstől olvasom ezt a jelenetet, ami Mózes életében sorsdöntő volt, és ami a későbbi pályája szempontjából meghatározó volt, hogy ő neki el is kellett hagynia Egyiptomot, nem egyszerűen csak úgy nem vállalta az Egyiptomnak ideig óráig való gyönyörűségét, hogy elment, hanem kényszerű elmenetel volt ez. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Félelmetes két vers ez a Bibliában. Mózes, aki a legjobb családból származott, aki minden tudományba belekóstolt, és Egyiptom egyik művelt embere lett. És ugye úgy szokták mondani, hogy aki sokat tanul, azért az jellemben is csiszolódik, ebben is van bizonyos fajta igazság, de nagyon világossá kell tennünk azt, hogy a legjobb családi nevelés, a legjobb iskolai művelődés sem tud valamit elérni. Tehát még egyszer mondom, a legjobb családi nevelés és a legmagasabb rendű iskoláztatás is egy valamit nem tud elérni. Azt, hogy az ember ura legyen önmagának. Az, hogy az ember legyőzze a természetét, ezt a nehéz, romlott, önző emberi természetet, hiába a legjobbak a szüleink, hiába mutatják a legjobb példát, hiába tanulunk meg oly sokat tankönyvekből az életben a legfontosabb dolog, és ezért mondom, hogy ez a 70-80%, hogy ki a maga személyes küzdelmét hogy vívja meg az életben, és itt is ki a maga személyes küzdelmét a rossz természetével hogy vívja meg az életben. Mózes 40 éves korában ebben a küzdelemben még csak olyan szintre jutott, hogyha valamikor valamilyen igazságtalanságot látott, annyira kijött a sodrából, hogy gyilkosságra is vetemedett, mint itt éppen ebben a helyzetben, annyira fölindult, hogy igazságtalanul bántják a másik zsidó embert, hogy agyonütötte az egyiptombelit és elrejtette a homokba. Másnap is kiment, és íme két héber férfi veszekedett, és mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemledett és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta azt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. Kedves hallgatók, itt van az életnek a nagy és félelmetes ellensége. Itt van az, hogy az életben a legtöbbet minek köszönhetünk. A legtöbb rosszat a magunk természetének köszönhetjük, a legyőzetlen természetének, és mi az, ami előttünk álló legnagyobb feladat, hogy az életben legyőzzük ezt a lehetetlen és mindig magunk felé hajló természetet, és hogy egy ember milyen ember lesz, ezzel a természettel való küzdelme dönti el. Erre Mózesnek viszonylag későn jött el az ideje, 40 éves korában kellett elindítani ezt a hatalmas küzdelmet, hogy önmagát legyőzze. Ennek a küzdelemnek, ha csak a végpontját megjelölöm, a végpontját pedig elmondja a Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. verse. Fel is olvasom ezt a végpontot, ezt nem Mózes írta önmagáról, a Mózes 4. könyve 12. fejezetében a 3. verset, hanem amikor Mózes könyveit egybe rendezték, a másolók írták ezt hozzá, de az Isten lelkétől ihletve, zárójelben is szerepel egyébként a mi Biblia kiadásunkban ez a vers, a Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. verse. Egy olyan történet során írták le ezt Mózesről, amikor a tulajdon
testvére is ellene támadtak, Mirjám és Áron, akkor ebben a nagyon nehéz helyzetben szól így ez a vers, az az ember pedig Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, akik-e föld színén vannak. Ha most ezt a két Biblia verset összehasonlítjuk, hogy leüt egy egyiptomit és gyilkosságba keveredik, és a másik Biblia vers, hogy olyan szelíd ember volt, akit nem hordott a föld a hátán, akkor azt láthatjuk, hogy Mózes ezt a küzdelmet saját magával győzelmesen vívta meg, győzött az indulatos természete fölött, és ez önmagában is hatalmas reménységet adhat nekünk, mindannyian szinte kivétel nélkül indulatos embernek születünk, ki ilyen fokon, ki amolyan fokon. Az, hogy Mózes ezt a küzdelmet így ilyen tökéletesen megvívta, és legyőzte a természetét, és alkalmassá vált arra, hogy egy nagy népet vezessen, na hát itt jelölhetjük meg a legfontosabb indokát annak, hogy Mózesből miért is lett ilyen csodálatos emberi személyiség. Ebben mondom 20-30% a neveltetése játszott, de a legnagyobb százalékot az játszott, hogy saját maga hogy tekintett a torz jellemvonására, hogyan fordult szembe egykori önmagával, ami gyilkosságba ragadtatta, hogyan telt el ez a 40 év, amit a Biblia egyébként nagyon röviden részletez, hogy Mózes elmenekült Egyiptom földjéről, Midian földjére került, és ott Jetrónak, a jövendő apósának a házában kellett bárányokat legeltetni. Tehát Mózes, hogy úgy mondjam, a születése, illetve a neveltetése formán nagyon fölemelt Mózes lényegileg egy pásztori munkát folytatott, és a birkákkal való türelmes gondoskodás közben sajátította el, nem rövid idő alatt, 40 év nem rövid idő, Mózes 80 éves korára lett alkalmas eszköz, hogy az Isten őt használja, mert egy népet nem lehet vezetni egy felindult, akaratos embernek. Egy nép vezetésére olyan emberi személyiség a legjobb, aki önmagát le tudja győzni, azt tudja majd legyőzni az emberekkel való foglalatosság során felbukkanó kísértéseket. Szeretném itt még megjegyezni, és egy újabb Biblia verset szeretném, hogyha odalapoznánk, Mózes 4. könyve 20. fejezetében, tehát az előbb idézett Mózes 4. könyve 12. fejezetét olvastuk el, de ugyanabban a könyvnek a 20. fejezetében elmondja a Szentírás, hogy Mózes sajnos az élet egyik későbbi részében egyszer, nem többször, egyszer, de visszaesett a hajdani állapotába, újra indulat vett erőt rajta, és ez az oka annak, hogy Isten nem engedte meg Mózesnek, hogy meglássa az ígéret földjét. Tehát nem az, amit sokan így gondolnak, hogy összetörte például a 10 parancsolat kőtábláit, nem ez volt az oka annak. A 10 parancsolat két kőtábláját, amikor Mózes a Sínai hegyről lejöve összetörte, hogy az aranyborjú imádásakor történt meg ez az eset, az nem felindulásból, az nem emberi haragból történt, az egy nemes, istenfélő cselekedet volt, amivel kifejezte Isten véleményét is a nép irányában, azért Mózes soha szankcióban nem részesült. Amit viszont itt felolvasok, hogy Mózes egyszer visszaesett ebbe az indulatos természetébe, és Isten ezt azzal büntette, hogy ő a zsidó nép fővezére nem láthatta meg az ígéret földjét. Ezt azért olvasom itt ennél a résznél, mert mindannyiunk számára példázatos és figyelmet érdemlő dolog, hogy mi nekünk a természetünket úgy kell legyőzni, hogy soha, de soha érvényre ne jusson újra az a természet, legalábbis ilyen formába, ilyen erőteljes formába ne jusson újra érvényre. Olvasom Mózes 4. könyve 20. fejezet első versétől. És eljutottak Izrael fiai az egész gyülekezet Szín pusztájába az első hónapban, és megtelepedett a nép Kádesban, és meghaltott Mirjám, és eltemették ott. De nem volt vize a gyülekezetnek, és összegyűltek azért Mózes és Áron ellen. És feddőzött a nép Mózessel, és szóltak mondván, vaj ha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk fiai az Úr előtt, és miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghajunk itt mi és a mi barmaink?
És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Elmentek azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arcukra borultak, és megjelent nékik az Úrnak dicsősége. És szólt az Úr Mózesnek mondván, vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vette azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak szín elől, amint parancsolta néki. És összegyűjtötték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta nékik, halljátok meg most ti lázadók, avagy e kősziklából fakasszunk-e néktek vizet? És felemelte Mózes az ő kezét, és megütötte a kősziklát az ő vesszejével két ízben, és sok víz ömlött ki, és ivott a gyülekezet és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel hogy nem hittetek nekem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be községet a földre, melyet adtam nékik. Ezek a versengésnek vizei, amelyekért feddőztek Izrael fiai az Úrral, és megdicsőítette magát ő bennük. Ez a történet. Ebben a történetben látjuk azt, hogy amikor a zsidó nép újra zúgolódott, és Mózes ellen összeszámolhatjuk, több mint egy tucat lázadás ütötte fel a fejét a pusztai vándorlás során, közvetlen életveszéllyel is fenyegették Mózest ezek a lázongások, mert sokszor meg akarták őt ölni. És amikor egy ilyen lázongás újra előkerült, és Isten válaszolt a megdöbbent Mózesnek és Áronnak, és azt mondta nekik Isten, hogy vegyék a vesszőt, de a vesszővel ne sújtsanak a kősziklára, csak szóljanak a kősziklának. Egyszer már meg kellett ütni a kősziklát Mózesnek, amikor még a pusztai vándorlás egyik előbeni részében víz fakadt a kősziklából. Most azt olvastam a 8. versben, hogy az Isten hangsúlyosan mondta, hogy szóljatok-e kősziklának. Ne felejtsük el, hogy a kőszikla jelképét az 1. Korintus levél 10. fejezet 4. verse azonosítja, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a kőszikla pedig Jézus volt. A kőszikla a megváltó volt. A megváltó jelenléte vezette őket a pusztai vándorlás során. Mindent, amit a kősziklával kellett tenni, az olyan volt, mint amit Jézussal kellett tenni, az eljövendő megváltóval. Először Mózesnek ütnie kellett a kősziklára, és azután fakadt víz, de másodszor csak szólni kellett volna a kősziklának, és úgyis víz csörgedezett volna belőle. De a 10. versben azt olvastam, hogy Mózest és Áront elhagyta a nyugalma, és Mózes újra ugyanoda visszaesett, mint 40 éves korában, amikor leütötte az egyiptombelit, és odasújtott kétszer is a kősziklára, de én még ennél is súlyosabbnak tartom, hogy milyen szavak jöttek ki Mózesnek a száján. Mert ezt mondták, halljátok most ti lázadók, avagy a kősziklából fakasszunk-e, mi fakasszunk-e vizet néktek. Tehát az, hogy önmagának tulajdonította a vízfakasztást, ez jelenti azt, hogy elborította a vér az agyát, hogy újra visszaesett abba az indulatos természetébe, és ezt a csodát, hogy a kősziklából víz fakad, ezt önmagának tulajdonította. Ezért, és pontosan ezért, tehát nem azért, mert az Isten ujjával írt 10 parancsolat, 2 kőtábláját összezúzta, hanem ezért nem mehetett be Mózes, ezért zárta ki az Isten, ami megint csak egy nagyon beszédes és jelentőségteljes mozzanata az, hogyha Isten erőt ad nekünk az életben, felhívásokat közvetít és erőt ad, akkor az ő erejével minden rosszat legyőzhetünk. Mózes itt elfelejtette, elmulasztotta azt, hogy ebben az isteni erőben bízzék, és hogy valóban pontosan azt hajtsa végre, amit Isten kér tőle, amiben eddig nem volt hiány, de itt újra visszaesett a régi természetének a fogságába. Ugye ezt is el kell, hogy mondjuk tehát Mózes csodálatos megváltozása után, hogy Mózes tettéért, vétkéért az Isten e fölött nem hunyhatott szemet, és ezért nem mehetett be az ígéret földjére.
ha valaki súlyosnak találja ezt az ítéletet, hogy Mózes nem mehetett be az ítélet földjére, azonban még egy dologra hadd hivatkozzam. Mózes nem láthatta a földi ígéret földjét, de a meghalt Mózesnek viszont Jézus visszaadta az életet. Ez is egy bátorító és vigasztaló összefüggés ami számunkra, hogyha az életben esetleg visszaesünk a régi természetünkbe, és nagyon sokszor visszaesünk. És ha ilyen súlyosan valaki visszaesik, mint Mózes visszaesett, hívő bibliai példákat lehetne sorolni, Dávid, Salamon és a többiek, mi minden mélységbe estek vissza, de az Isten kegyelme erre is kiterjedt, hogy bár nem láthatta meg az ígéret földjét, de a mennyei ígéret földjét megláthatta Mózes. Mózesnek az Isten visszaadta az életet. Az igazság és a kegyelem, az igazság és szeretet így ölelgetik Isten lényében Isten egymást.

voltam, de aztán az Isten ezt és ezt megengedte az életben, a számomra, és azért adok hálát a jó Istennek, mert az Isten el tudott engem vezetni oda, hogy egészen más emberré lettem. Arany János írt le egy ilyen gyönyörű történetet az Első lopás című elbeszélő költeményében. Arany János egyik legnagyobb műve ez az Első lopás, amiben egy idős ember elmondja az élete történetét, és a végén derül ki, hogy őróla van szó. Mert elmondja azt, hogy egy ember fiatal korában lopni akart, ugyan lopni nem sikerült neki, mert akkor a faluban jobban vigyáztak arra, mint most, hogy ott ne lehessen lopni. Lefülelték azért is, hogy lopni akart. Tehát nem lopott, csak lopni akart, de azért is lefülelték. És ahogy elítélték és börtönbe zárták, és aztán szabadult, és megtanulta egész életére, hogy nem lopásból áll az élet, az elbeszélő költemény végén a hallgatóság soraiból derül ki, hogy hát te voltál ez, bátya? Magadról beszéltél? Igen, magamról beszéltem. Egy ember, aki ölt, és aztán szelíd lett, egy ember, aki lopni akar, de egész életére megjegyezte maga számára, hogy nem lopásból áll az élet. Szóval ezt az emberek olyan kevésszer értékelik és méltányolják. Az ember életben pedig a legnagyobb kincs nem a külső kincs, amit megszerzünk, nem a ház vagy a tárgyak, amiket meg tudunk fizetni, hanem az életben a legnagyobb kincs, hogy hagyjuk, hogy az Isten hozzáférjen a szívünkhöz, átalakítsa a szívünket és azután a jellemünket is. Valahogy így kellene tekintenünk az életünkre. Mózes soha nem rótta fel, hogy neki 40 évig birkákat kellett legeltetni. Volt min elgondolkoznia, volt mire készülnie. Volt mit meghánynia, vetnie magában. Mózes, igen, Mózes a legnagyobb kincsnek azt tartotta, hogy ővel az Isten foglalkozik, és belőle más embert formál az Isten. És itt térnék rá a harmadik részre, hogy Mózes nem csak türelmet tanult 40 év alatt, nem csak szelíd emberré vált, hanem Mózes jóságos emberré is vált. Mózes második könyve 32. fejezetéből szeretnék felidézni egy részletet. Mózes második könyve 32. fejezetében a következőket olvassuk a 31. verstől. Megtért azért Mózes az Úrhoz, és mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. Ugye ez az aranyborjú imádása után mi esett. De most bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. Tehát Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versnél tartok. Ezt mondta Istenek, de most bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Most azért eredj, vezesd a népet, ahová mondottam néked, íme angyalom megy előtted, és az én látogatásom napján ezt az ő bűnüket is meglátogatom. Tehát mit is mondott Mózes az Istennek? Mózesnek az élete nem volt olyan értékes, mint a népének az élete, pedig ez a valóságban fordítva volt. Mózes egy hatalmas személyiséggé vált, egy értékes emberré, a nép nagy részében ezt elmulasztotta, a személyes megváltozást, a jellemnek a megváltozását, és a nép zúgolódott, a nép lázadozott, és amikor Mózes fenn volt a Sínai hegyen, ugye az aranyat, az ezüstöt összeadták, megöntötték az aranyborjút, és Mózes ez a kép fogadta, hogy egy egyiptomi istenségnek az ápisz bikával jelképezett, illetve az azt imádott egyiptomi istenségnek hódol a nép, és ekkor is Mózes, a türelmes Mózes egy másik csodálatos jellemvonásáról tett bizonságot. Azt mondta Istennek, hogy bocsásd meg a bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amit írtál. Szóval az emberi életben nagyon nagy dolog megtanulni a türelmet, nagyon nagy dolog eljutni az indulatok legyőzéséig. De azt gondolom, hogy emellett még egy másik dolog is van. Hogy miközben az ember a saját személyes küzdelmét folytatja az életben, ne felejtkezzék el arról, hogy emberekkel van körülvéve, talán nála is jobban csetlő, botló emberekkel,
aki iránt kötelezettségünk van, és akit mással nem lehet megmenteni, akiket mással nem lehet megmenteni.

megmenteni, csak jósággal. Mózesnek az élete nem volt olyan értékes önmaga előtt, mint az Isten választott népének az élete, és ezért ajánlotta fel Istennek ezt a lehetőséget. Ezért mondhatjuk azt, hogy a Bibliában van két szereplő, akire mindig föltekinthetünk, bár csak emberek. Ugye Jézus az életét nem sajnálta az emberiségért, az életét fölajánlotta, de Mózes mellett még Pál apostol ajkát is ilyen szavak hagyták el. Tán hadd olvastam ezt a másik vallomást is, mert ez a két ember, Mózes és Pál apostol jutott el odáig, erre a csúcspontra, mihez ember eljuthat, hogy ne a népet törölt ki a könyvedből, hanem ha kell, akkor én veszek el. A Római Levél 9. fejezetéből szeretném felidézni Pál apostolnak ezt a vallomását, amit meg is írt ennek a gyülekezetnek. A Római Levél 9. fejezetében az első verstől a következőket olvassuk. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim tesz szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az isteni tisztelet és az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való tesz szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Ugyanazt mondja Pál a 3. versben, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért. Ha lehetne választani, ne ők vesszenek el, hanem én veszem el. Jogtalanul, de én veszem el, hogy ők jogosan se vesszenek el. Tehát én azt gondolom, hogy Mózesnek az emberi jellemében, amikor felfedezzük ezt a másik vonást is, hogy ő nem csak türelemre jutott, nem csak szelídségre jutott, hanem eközben ő nem veszítette el, sőt, növekedett benne az az igazi jóság, amivel éreztette az emberekkel, hogy mélyen együtt érez velük, hogy nem mond le róluk, hogy bár látja a maga részéről a legborzalmasabb viszonyulásokat is az Isten művéhez, mint hogy láthatta, hogy a zsidó nép miket tett, és mégsem mond le róluk, hanem inkább ő vesszen el, mint hogy a népe vesszen el. Én azt gondolom, hogy ilyen jellemvonásokra csak személyes törekvés, és az Isten lelkének különös munkája tudja alkalmassá tenni az embert. Mózes türelmes és jóságos ember volt. Így olvastuk ugye Pál apostolnál, hogy ő erős szívű volt, mint hogyha látta volna a láthatatlant. Én azt gondolom, hogy ez a két emberi jellem tulajdonság, ami az embert erős szívűvé teszi. A hallatlan nagy türelem, hogy kiben milyen szeretet van, ez elsősorban a türelme mutatja meg. Az életnek nagyon sok helyzetében kerülünk olyan körülmények közé, szinte minden nap lehet mondani, hogy a türelmünk vizsgázik. Mennyire tudunk valakit meghallgatni, mennyire nem adunk szabad folyást a fölháborodásunknak, aminek pedig sokszor nagyon, nagyon látványos kifejezését nyújthatnánk, mert tényleg vérforraló események történnek a világban, talán a mi környezetünkben is. Félelmetes az embereknek az elrugaszkodása az isteni törvényektől, és hogy valaki mennyire őrzi meg a türelmét, mennyire tud azonosulni, mennyire érzi azt, hogy a másik ember szerencsétlen, a másik ember nem képes ebben az állapotban emberhez méltó magatartást tanúsítani, és mennyire tudjuk Istent kérni, hogy adjon még haladékot, adjon még kegyelmi időt a másik embernek. De eközben, hogy úgy mondjam, nem csak úgy visszafogni magunkat, hogy nem robbanunk ki, hanem türelmesek vagyunk, hanem eközben még jóságosnak is maradni. Igazán őszinte szívből szeretni azokat az embereeket, akire megint egy súlyos dolgot mondok, de hát magunk mindannyian benne vagyunk. Ha azt mondom, hogy emberek, akkor mindannyiunkról, önmagunkról is szót ejtünk. Mennyire szeretni az embereket, akik igazán nem szeretetre méltók.
hogy az ember életben sokszor látjuk azt, hogy az emberek a legkevésbé méltók a szeretetre. Egyszerűen olyan a megnyilvánulásuk, olyan a stílusuk, a modoruk, a beszédük, a hanghordozásuk, hogy nagyon sokszor tapasztaltam másoknál is, de hát önmagamnál is, hogy sokszor az ember belülről gyűrközik, hogy ezt még kibírjam, ezt még kiálljam. Mert hát annyira borzalmas, hogy az emberek viselkednek. Na hát Mózes nem csak így, hogy úgy mondjam, tűrte Miklós, ameddig tűrhette, elve alapján volt türelmes, hanem közben jóságos ember volt, aki könyörgött és esedezett Istennél, hogyha két választás lehetséges, akkor inkább őt törölje ki az életkönyvéből, és ne a zsidó népet. Így tudta Isten Mózest képesíteni a szolgálatra, és azt gondolom, hogy egy családot és egy népet is csak az az ember tud igazán vezetni, aki erre a két tulajdonságra szert tesz. Ezért olyan kevés az igazi államférfi. Már a 19. században is sokat panaszkodtak azon, főleg magyar gondolkodók, akiket persze többet is olvashatunk, Deák Ferenc, Ötvös József, akiknek mindig ez volt a szava járásuk, hogy státus férfi. Hol vannak a státus férfiak? Vagyis hát az államférfiak régies nyelven. Olyan emberek, akik erkölcsi nagyságok, akikre föl lehet tekinteni, mert azt lehet látni, hogy türelmesek, és azt lehet látni, hogy bennük a jóság mindig bővében van. Most már az emberi történelmet úgy látszik, hogy ezek nélkül kell végigélnünk. Erre már sok remény nincsen, hogy erkölcsileg alkalmas emberek kerüljenek az országok vezetői posztjára. Ezen már a világ régen túlment. Egyszer egyik magyar gondolkodó panaszkodott azon, hogy nincsenek már periklészek sem a világban, pedig Periklész csak egy hadvezér volt, nem is annyira státus férfi, de amikor érezte, hogy a napjai meg vannak számlálva és közeledik a halála, akkor mindenkit személyesen hivatott az ágyához, még az ellenségeit is, hogy bocsánatot kérjen tőlük, ha az életben valami rosszat elkövetett velük. Mondom, az ilyen férfiak már kevésbé jellemzik az emberi történelmet, de Isten csak ilyen férfiakat tudott felhasználni. Isten az ő országa építésére, ne felejtsük el, az Ószövetség teokrácia is volt. Az Új Szövetségben már nincs teokrácia. Az Új Szövetség már nem tanít ilyet, hogy Isten országát itt meg lehet valósítani az emberi történelemben, de az Ószövetségben Isten erre kísérletet tett, hogy az Isten országa egy nép körében, a zsidó nép körében megvalósuljon. Ennek a népnek két hatalmas vezetője volt. Mózes, és később egy ugyanilyen prófétai státus férfi, Sámuel. Egyikre se hallgatott a nép, ahogy mondja később Pál apostol, nem volt rájuk méltó a világ. Nem volt rájuk méltó a világ. Olyan emberek voltak ők, akik alkalmassá váltak arra, hogy egy népet vezessenek, mondom, türelemmel és jósággal vezessenek, de nem volt rájuk méltó a világ. Az emberi történelem azóta nagyon sok fordulatot vett, ahogy említettem, az Új Szövetség már nem hirdeti azt, hogy itt a Földön Isten országát meg lehet valósítani. Ezért sem jó, hogyha mi olyan szavakat használunk, hogy keresztény Magyarország. Ilyen nincsen. Ezt nem lehet megvalósítani. Aki ilyen szavakat használ, hát az jócskán félrenyúl, és nem a valóságot közvetíti. Nem lehet a Földön a tömegek miatt sem, és az igazi államférfia hiánya miatt sem megvalósítani azt, amiről Jézus csak azt mondta, hogy az én országom nem e világból való. Jézus fogja megvalósítani az örök életben, amikor olyan emberek fognak föltámadni, akik között ott van, ugye már is ott van Mózes és Illés, akik becsülik az Isten országa törvényeit, és akkor már azt az emberiséget, azzal az emberiséggel el is lehet érni valamit. A mostani emberiséggel sokat nem lehet elérni. Egy valamit lehet elérni, hogy aki menekülni akar a mostani emberiségből, aki meg akar változni, aki méltó akar lenni az Isten országára, hogy ezeket az embereket megmenteni, és ezeket az embereket kihívni az emberiség sorai közül,
és ez az eklészia, a kihívottak közössége, az egyház, ami még Mózes idejében egy volt, a zsidó állam és a zsidó egyház egy volt, a mi időnkben azonban az állam és az egyház nemhogy nem egy, hanem lényege szerint gyökeresen eltérő valóság. Vannak államok most a világon, nagyon sok ország és államalakulat van, de az Isten országa egyikkel sem azonos. Az Isten országa polgárai úgy jönnek létre, hogyha a földi politikai államalakulatokból az emberek lélekben Krisztust követve kijönnek ezekből a közösségekből. Mózes azonban még egy olyan történelemben élt, amikor a státus férfi és a próféta egy volt. Amikor még lett volna remény arra, hogy Mózes vezetése alatt ez a nép választott nép lehessen. A zsidó nép azonban már itt kezdte eljátszani a választott néphez fűződő kiváltságokat, mert Mózest meg akarta ölni, és Mózesnek nem sokszor engedelmeskedett, hogy ez pontosan hogyan is történt. És mi volt ennek a pusztai vándorlásnak, egyrészt a kivonulásnak, másrészt a pusztai vándorlásnak a tanítása, és mind a mai napig mit közvetít számunkra a kivonulás és a pusztai vándorlás, ezt én már egy másik előadásra hagytam. Tehát itt folytatnánk tovább Mózes történetét, hogy az egyiptomi kivonulás és a pusztai vándorlás tanulságai hogyan mutatnak a mikorunkra, és mit mutatnak meg a mikorunkból, ami már egyszer egy nép életében lezajlott.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai napon az ötödik témánkhoz érkeztünk, az Amiről a Jelenések könyve szólt című sorozatunkban, és ennek a témának a címe, hogyan készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Jelenések könyvének 5-6 alapvető részletére szeretnék rámutatni a mai este, amelyek elszórva találhatók ebben a könyvben, de erre a kérdésre egységes választ adnak, és a folyamatot is közlik, az egyes szakaszokat is közlik, hogy hogyan is készíti elő Isten Jézus második eljövetelét. Nagyon rövid bevezetőt szeretnék csak tartani a témánk tárgyalása előtt, olyan szempontból, hogy azt a kérdést szeretném önöknek fölvetni, hogy ha valaki a Bibliát már úgy kezdte olvasni, vagy kezdett már elmélyedni a Bibliában, és az Ószövetségből is néhány részt megismert, meg talán már az evangéliumoknak az első fejezeteit is elolvasta, vajon tud válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan is készítette elő Isten Jézus első eljövetelét? Van erről fogódzónk, szóval a Biblia beszél erről eleget, hogy Isten mielőtt Jézus eljött volna erre a világra, először eljött volna erre a világra, hogyan készítette ezt Isten elő? Azt hiszem, egy szóval lehet erre válaszolni, messze menően előkészítette. Senkit ezzel meglepetés nem érhetett, hogy Jézus mikor, hogyan, milyen körülmények között születik és jön erre a világra, hiszen a közvetlenül a bűneset után az úgynevezett ősevangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében Isten már Dióhéjban közölte az egész megváltásnak a programját, hogy majd asszonytól fog születni a megváltó, tehát egy földi édesanya gyermeke lesz majd a megváltó. Olyan életet él, hogy a kígyó fejére tapos, tehát hogy egy bűnt legyőző életet él. De azt is közölt ez a hallatlanul rövid, egymondatos ősevangélium, hogy a kígyó is a sarkába mar, miközben majd a megváltó a kígyó fejére tapos, ebben a heves küzdelemben a kígyó is a sarkába mar, tehát hogy a megváltónak, Krisztusnak az életével kell majd fizetni a győzelmiért, a megváltásért. Ez Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében, hogy szoktuk mondani, Dióhéjban tartalmazta a megváltás tervének középponti mozzanatát, Jézus földre születését és győzelmét. Most ezt az ősevangéliumot tartja ébren az egész Ószövetség, de nem csak úgy, hogy ismétli, hanem mindig valami jelentékeny bővüléssel is ismétli. Például Mózes első könyve 12. fejezetének első 3 verse, amit a hívők atyának mondott Isten, tehát 1 Mózes 12.1.3 szerint az Ábrahámnak mondott ígéret közli, hogy igen, majd a nép, amelyből születik a megváltó, nagy néppé lesz. A nép, amelyből születik a megváltó, országot fog majd kapni, ugye Palesztinát, és ahol majd fellép a megváltó, az egész világ számára áldás lesz a fellépése. Nem csak a zsidó néphez jön, az egész világhoz is jön. A zsidó nép köréből kerül ki a megváltó, de küldetésével az egész emberiség megváltása a cél. És aztán, ahogy tovább megyünk az Ószövetségben, hát éveket tölthetnénk el ezekkel a messiási proféciákkal, de Vankó Zsuzsának egyébként nagyon kedves témája is, meg is tartott ilyen sorozatot, ha jól tudom, a kazetta katalógusunkban benne is van ez a sorozat, hogy a megváltóra vonatkozó ószövetségi utalások, proféciák, egész részletes kibontása, egy-egy profécia is, egy-egy előadást kívánhatna, olyan mélységesek, olyan tökéletesek ezek a proféciák. Most is, hogy a televíziós sorozatban ma este Aggeus könyvéhez érek, a következő héten Zakariás könyvéhez érek, és újraolvasom ezeket a könyveket, hogy annyira megragadó, hogy például, most nagyot ugorjak az időben, Jézus előtt több mint 500 évvel éltek ezek a proféták, de ők már a kései proféták, tehát ugye a korai proféták az Illéstől kezdve, a Mikeáson keresztül Ézsaiásig, aztán a későbbi proféták, a babiloni fogság előtti proféták, a Jeremiás, Ezékiel, Dániel, de a fogság utáni proféták, a késői proféták, az újjáépítős profétája, ilyen volt Aggeus és Zakariás, és hogy újra olvasom most a könyveiket, olyan megdöbbentő erővel hat rám, hogy egy-két szóval mit ki tudtak fejezni az eljövendő messiásról.
Például ugye Ageus bátorítja a népet, hogy a nép ne sírjon, hogy az újjáépülő jeruzsálemi templom kisebb lesz, mint a salamoni templom. Csak ennyit mond nekik az Isten, hogy ne keseregjenek, ne sírjanak, mert az újabb ház dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. Miért? Mert ott fog fellépni majd a megváltó. Vagy például Zakariás proféciái. Zakariásnál nagyon sok profécia található Jézus első eljöveteléről, külön jövendőlés arról, hogy 30 ezüstre becsülik majd a fiamat, tehát a Júdás pénzről, tehát Júdás árulásának bérét is kijelentette Isten, hogy 30 ezüst pénz lesz. De különösen a Zakariás könyve 9. fejezet 9. verse ragadja meg az embert, hogy miért kellett azt előre megjövendölni, hogy Szamár háton fog bevonulni Jeruzsálembe, azaz nőstény Szamárnak vemhén, egy olyan Szamárnak a hátán, amelyen még ember nem ült. Hát azért sokat talán nem értünk ahhoz, talán nem is ültünk még Szamár háton, talán még lóháton sem, de azért egy állat, amikor még nem használták, még elég veszélyes, főleg első és nagy alkalomra használni. Hát milyen érdekes ezt a kis részletet közlés, ezért is tettük ennek a könyvnek a címoldalára Giottónak a híres festményét, hogy Jézus bevonul Szamár háton Jeruzsálembe. De milyen érdekes ezt előre közölni, ami aztán valóban így is teljesedett be, hogy Jézus egy ízben azt mondja a tanítványainak, ugye a megáldoztatása előtti hét első napján, ugye a virágvasárnap során, hogy menjetek el ide és ide, kössétek el ezt a szamarat, ezt a nőstény szamarat, amelyen még senki nem ült, és Jézus ennek az állatnak a hátára ül fel, ez viszi be majd Jeruzsálembe, óriási éjjenzés, pálmágokat vetnek, dobnak Jézus elé az útra, és ez a szamár mégiscsak nyugodtan, szépen bebaktat ugye a szent városnak a kapuin, az utcáin. Egy kis jelentéktelennek tűnő mozzanat, de milyen érdekes, hogy ebben a proféciában is benne van 500 évvel az események előtt. Tehát tessenek megmondani, 500 évvel az események előtt. Hogy aki ott ül majd a szamárnak a hátán, akinek örvendezhet Izrael népe, az igaz és alázatos. Ez a két jelző, hogy a messiás, az eljövendő messiás ilyen lesz, és sőt ezt akarja bemutatni, hogy itt az igazi emberi magatartásban találkozhat az igazság és az alázatosság. Nagyon sokszor, akinek igaza van, az kemény, határozott, sőt sokszor az emberek rátartiak és dőfösek is az igazságuk tudatában. Nagyon kevesen őrzik meg az igazságosságuk mellett az alázatot. A másik esetet is sokszor látjuk, hogy emberek, akik alázatosak, sokszor szinte csak alázatoskodók, de igazságuk nincsen. Na hát előre közölte Zakariás próféta, hogy aki ennek a szamárnak a hátára ül, azért örül Jeruzsálem, azért újjongjál Sion leánya, mert igaz és alázatos ő. Hogy Jézusnak a jelleme, Jézusnak a személyisége csodálatos, ezért jön a világra Jézus először, hogy bemutassa az igazi emberi jellemet, bemutassa, hogy miért is érdemes élni, mire is érdemes törekedni, mi az a nagy kincs, amit az ember megszerezhet az életben, a jellem, a személyiség, amivé válhatunk, a belső értékek, amivé lehetünk. És mondom, ilyen profécia körülbelül több mint 200-250 van a Bibliában, ezért egy szóval ezt mondtam önöknek a bevezetésem elején, hogyan készítette elő Isten a zsidó népet és az egész emberiséget Jézus fogadására messze menően. Körülményekre, külső dolgokra tett utalásoktól kezdve az egészen belső dolgokig Isten messze menően felkészítette az emberiséget, hogy mikor jön el a messiás. Akik járnak sorozatainkra, tudhatják, hogy az időpontra is rámutatott Isten. Dániel könyve 9. fejezet 24. és 27. versei között ott van az idői kijelentés. Ott van az, hogy 77 szabatik le majd egy nagyobb időből, és a 77-ről szóló profécia, ami a 490 nap
prófétai napével szerint 490 évről szóló profécia utolsó hetében teljesednek a messiási jövendőlések, és valóban teljesedett is ez a profécia, 27-ben lépett fel Jézus időszámításunk szerint, 3,5 év múlva halt meg, tehát addig tanított, és akkor adta áldozatul az életét, és egy újabb 3,5 év telt el, és az addig a zsidóknak hirdetette csak az evangélium. Tehát ez az utolsó 7 év volt a döntő a messiási korszak megjelölésében. Maguk ezek a proféciák Jézus születését nem adták meg dátumszerűen. Jézus születésében akkora fontosság nincsen. Jézus fellépését, 3,5 éves szolgálatát és kereszt áldozatának az időpontját adták meg. És ahogy közeledett ez az idő, Isten, aki messze menően felkészítette a zsidó népet, de a zsidó nép nem törődött ezzel. Nem tanulmányozták a proféciákat. Akkor Isten égi jelet is adott. És elindult egy csillagformájú fényesség napkeletről, és más emberek, a pogány Babilóniából jövő emberek, mágusok, mondja a Biblia, de hát ők nem olyan értelemben voltak mágusok, hogy mi gondoljuk a mágus szót. A mágói görög kifejezés annyit jelent, bölcsek. Tehát értelmes, bölcs emberek észrevették ezt a különös fényességet. Elindultak ezen a hosszú úton, több mint 1000 kilométeres úton, megérkeztek Jeruzsálembe, és elkezdték tudakolni, hogy hol kell megszületni a zsidók messiásának. Láttuk az ő csillagát, követtük eddig, itt állt meg a csillag, hát hol kell, hogy megszülessék a megváltó? Megzavarodott, megháborodott Heródes király és az egész népe. Utána jártak a prófétáknál, és milyen érdekes, hogy külső emberek késztetésére elkezdték újra elővenni a prófétákat. Hát rögtön ugye nem kellett elővenni, hát tudták, ők felidézték, csak hát utána néztek mégis a pontosság kedvéért. Rögtön olvasták Mikeás könyvének a híres jövendőlését az 5. fejezetből, hogy igen, a messiásnak a származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz, és Efrátának Betlehemében kell, hogy megszülessék. Ezután vették útjukat ugye ezek a keleti emberek Betlehem felé. Ott találták jászolba fektetve a kisdedet, és tisztességet tettek neki, és visszatértek egy másik úton a szülő hazájukba, mert elrejtetett az üzenet Heródes elől, a zsidó nép elől, amely nem várta a messiást, és ennek hatására rendezte azt a borzalmas vérfürdőt Heródes Júdea tartományában. Minden helyes fordítás szerint ugye 1 évnél fiatalabb gyermeket kivégeztek, de Isten gondoskodott arról, hogy Jézus szüleivel együtt Egyiptom földjén találjon menedéket. Tehát, kedves hallgatók, a régmúltban, de akkor a közelmúltban is, amikor eljött az időnek teljessége, amikor Isten kibocsátotta az ő fiát, szóval mindig csak ezt az egy szót tudom önöknek mondani, hogy messze menően előkészítette Isten Jézus első eljövetelét. És a mai előadáson azt szeretném önökkel megláttatni, hogy Jézus második eljövetele is messze menően elő van készítve. Jézus második eljöveteléről is világosan szól a Biblia, hogy mi kell, hogy bekövetkezzék Jézus második eljövetele előtt. És ezek a proféciák legteljesebb formájukban a Jelenések könyvében találhatók meg. Tehát ha valakit az érdekel, hogy Jézus második eljövet előtt mi minden kell, hogy bekövetkezzék a világunkban, mikor lesz érett arra az idő, hogy Jézus másodszor eljöjjön, és tulajdonképpen miért is jön el másodszor, azt Jelenések könyvéből tudja kiolvasni. Én most szeretném tényleg sorrendben felolvasni azokat a megjelöléseket és proféciákat, amelyek ebben a könyvben találhatók, és kezdeném rögtön azzal a proféciával, ami érthetővé teszi számunkra, hogy mondjuk Jézus miért nem jöhetett el a középkorban? Miért nem jöhetett el a középkor végén? Hiszen azt a legfelületesebb Biblia olvasó emberek is tudják, hogy Jézusnak azért kell másodszor eljönni, mert a világ történelme valami egészen lehetetlen állapotba kerül. Na de hát nem volt a világ már sokszor kétségbejtő helyzetben? Középkorban, amikor járványok tizedelték meg az emberiséget, amikor keresztény üldözött keresztényt, amikor borzalmas igazságtalanságok történtek, amikor Jelenések könyve 6. fejezete szerint is
az akkor megölt mártírok jelképesen így kiáltanak az Istenhez, hogy Uram, te szent és igaz, meddig még, meddig? Hát miért nem jött el Jézus eddig a világra? Biblia közli, hogy mi mindennek kell beteljesednie ahhoz, hogy Jézus eljöjjön a világra, és mennyire kell megérni a gonoszságnak ahhoz, hogy Jézusnak az eljövetele szükségszerű legyen, kikerülhetetlen legyen. És erre nézve az első fejezet, amit szeretnék önökkel megismertetni Jelenések könyvéből, ez a 11. fejezet. Jelenések könyve megértésében különben is kulcsfejezet a 11. fejezet. Miért? Azért, mert Jelenések könyve sok szomorú dolgot megjövendöl az emberi történelemről. Ezeket talán ismerik önök is, ebben a rövid sorozatban is érintettük ezeket. Ugye elmondtam mindjárt az előadás sorozatunk kezdetén, hogy a Jelenések könyve olyan szemléletesen mutatja be, hogy a kereszténység hogy fog elindulni, hogy fog elterjedni, ugye a fehér lovas időszaka ez. Milyen győzelmes ős kereszténységet jövendőlt meg Isten előre János apostolnak ott Pátmos szigetén. De aztán a Biblia bemutatja azt, hogy a kereszténységet óriási üldözések érik. A fehér lovas után kijön a vörös lovas. Jön az üldözések kora, ugye a második, negyedik század között borzalmas keresztény üldözések folytak. De a legfélelmetesebb jövendőlése Jelenések könyvébennek nem az, hogy az ős kereszténységet és az ókereszténységet hogyan üldözik, hanem az, hogy a fehér és a vörös lovas után, amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet, kijön a harmadik lovas, a fekete lovas, és a fekete lovas után, hogy felnyitja a negyedik pecsétet, kijön a halott sárga lovas. Tehát a legfélelmetesebb jövendőlések a Jelenések könyvében a középkorra vonatkozó jövendőlések. Mert a kereszténység történelmében sem a római, pogány római államhatalom üldözése volt a legfélelmetesebb, tehát a fehér és a vörös lovas időszaka, hanem az, amikor a kereszténység bizonyos körei, bizonyos vezetői részt kértek a politikai hatalomból, és létrejött a középkori kereszténység, amely középkori kereszténység üldözni kezdte az igazi keresztényeket, a Krisztushoz hűséges keresztényeket, és a kereszténység ketté hasadt egy hatalmi kereszténységre és egy üldözött krisztusi kereszténységre. Ez a fekete lovas jelöli meg a bukást, a kereszténység nagy részének elbukását, és annak következményét ez a halott sárga lovas, és az erről az időszakról, tehát a középkorról szóló jövendőlések a legfélelmetesebbek Jelenések könyvében. Ezeket a középkorról szóló jövendőléseket, ha valaki csokorba el akarja olvasni, olvass el a hét levélben a harmadik és negyedik levelet, tehát a pergámumi és a tiatírai levelet. Tehát az első szerkezeti részben a harmadik és negyedik levél minősíti a középkort, ez a pergámumi és a tiatírai levél. A második nagy szerkezeti részben a hétpecsétes könyv felnyitásában ugye a fekete és a halott sárga lovasra tett kijelentések és részletezések minősítik a középkort. A trombita szó látomásban ugye a harmadik szerkezeti részben pedig ugye a tulajdonképpen az első négy trombita szó a népvándorlás viharait szemlélteti, és az ötödik és hatodik trombita szó az iszlám terjeszkedését szemlélteti, mint a középkori eltorzult kereszténységre jövő csapásokat. Tehát olvass el Jelenések könyve 8. és 9. fejezetét. Tehát még egyszer mondom, a középkorra most már hat jövendőlés sorozatot a pergámumi és a tiatírai levél Jelenések könyve 2. fejezetében foglal helyet. A fekete lovasra és a sárga lovasra tett kijelentés Jelenések könyve 6. fejezetében foglal helyet, és az első négy, valamint az 5. és 6. trombita szóra vonatkozó jövendőlések Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében foglalnak helyet. De hogyha még félelmetesebbet akarunk olvasni a középkornál, akkor el kell, hogy jussunk Jelenések könyve 11. fejezetéhez, amiről most beszéltem, ami egy félelmetes nagy fejezet arról, hogy a középkorral nem ürült ki az emberi gonoszságok tárháza. A középkorral nem fejeződött be a sötétség. A középkor után jött a legfélelmetesebb sötétség, amikor pedig az emberiség úgy gondolt, hogy a legnagyobb világosságban van része, így is nevezték a középkor utáni
első nagy időszakot, a 17. és a 18. század, ugye a felvilágosulás, a felvilágosodás. Jelenések könyve 11. fejezete beszél, röviden így szoktuk mondani, az ateizmus megszületéséről. Egy újabb kultúrának, az ateista kultúrának a megszületéséről, aminek az értékelésénél egy pillanatig sem szabad szem elől téveszteni, hogy az ateizmust nem ateista emberek találták fel. Az ateizmus az eltorzult kereszténységre jövő válaszreakció volt. A középkori eltorzult kereszténység kihívta a maga ellentétét, a babonás eltorzult vallásosság kihívta a maga ellentétét, minden vallás eltörlésére irányuló kísérletet, főleg a kereszténység és benne a Biblia eltörlésére vonatkozó kísérletet. A Bibliát ebben a Jelenések könyve 11. fejezetében egy olyan jelkép szemlélteti, amely jelképet Isten Zakariás könyvéből idéztet itt be János apostol számára. Ez a jelkép a hétkarú gyertyatartó világosságáról és a két olajfáról szóló látomás, amely Zakariás könyve 8 látomás sorozata közben az 5. és a 6. látomás. Azért érdemes megismerni Zakariás könyvét, és azért hívom fel a kedves hallgatók figyelmét erre a könyvre, mert Zakariás könyve megértése perdöntő Jelenések könyve megértéséhez. Nemrég felhívott egy lelkésznek a felesége, és azt mondta nekem, hogy a mi egyházközségünkben itt Budapesten Zakariás könyvét vettük elő, mert éreztük, hogy rendkívül fontos ez a könyv, de hát szinte egy szót nem értünk belőle. Tud-e valamiben segíteni? Hát mondtam, nagyon örülök ennek, hogy elővették Zakariás könyvét. Egyáltalán a Bibliának mind a 66 irata nélkülözhetetlen, de ha van nélkülözhetetlen profétikus könyv, főleg Jelenések könyve megértéséhez, hát ez Zakariás könyve. Amikor Isten be akarta mutatni a hívő zsidóságnak, hogy igenis felépíthetik a jeruzsálemi templomat, bátorítást, ösztönzést akart adni, akkor adta ezt a 8 látomás sorozatot, Zakariás könyvének második része az a 8 látomás, és a látomások között, ahogy említettem, ez az 5. látomás, hogy Zakariás egyszer csak azt látja, hogy ott áll a hétkarú gyertyatartó, hatalmas világosságot bocsát maga körül. Ugye az Ószövetségi Szentélyben az a hétkarú gyertyatartó egy menóra, mind a 7 ága végén világított, és ezt a gyertyatartót olaj táplálja, olajtartó van a gyertyatartó mellett. Jelenések könyve 11. fejezete pontosítja, hogy 2 olajtartó önti szakadatlanul az olajat a menórába, hogy világítson a földkerekség lakosainak, és hogy világos legyen, hogy mi ez a 2 olajtartó. Azt olvassuk Jelenések könyve 11. fejezetében, hogy adom az én 2 tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a 2 olajfa és a 2 gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. Tehát fölidézi a zakariási jelképet. Mondom, a zakariási látomást azért adta Isten, hogy mutassa, hogy igen, az olajjal jelképezett isteni személy van az Isten művei mögött. Ki az olajjal jelképezett isteni személy? Ugye az isteni személyeknek a Bibliában nagyon sok jelképes, megragadó bemutatásuk van. Az atyának is megvannak a maga jelképei. A fiúnak is megvannak a maga jelképei. A Szentlélek sok jelképe közül az egyik jelkép az olaj, vagy olajtartónak a jelképe, hogy az Isten szent lelke ezen a világon nem erővel és nem hatalommal viszi előre az Isten dolgait. Ez is itt hangzik el Zakariás 4. fejezetében. Sok bibliaolvasó ember meg is jegyzi, és méltán jegyzi meg ezt a kifejezést, hogy nem erővel, nem hatalommal. Ahol emberek a vallás terjesztése céljából erőt meg hatalmat vesznek igénybe, ott kereszténység nincsen. Ezt is hadd mondjam ki, ugye ebben ez is benne van. Ahol a vallás terjesztés céljából erőt, politikai hatalmat, államhatalmat vesznek igénybe, ott kereszténység nincsen. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel.
Tehát ez a két olajfa jelzi, hogy a Szentlélek milyen két nagy csatornán keresztül szövődik bele ennek a világnak a történelmébe, és hogyan fejti ki a hatását. Ez a két olajfa itt mondja ki, tehát itt azonosítja egész pontosan a Jelenések 11. fejezet 3. verse, ez az én két tanúbizonyságom, hogy profétáljanak. Tehát ez a két olajfa most egy másik hasonlatot választ, két tanúbizonyság, hogy profétáljon, tehát maga a profétai beszéd. A profétai beszéd köti össze ezt a kettőt. Mi ez a kettő akkor, amit a profétai beszéd köt össze? Az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Isten a Szentlélek által az Ó és Új Szövetség beszédeinek a megszólaltatásában viszi előre az ő művét, tehát ahol a Biblia megszólal, ott megy előre az Istennek a műve, ahol az egységes prófétai beszéd, akár Ószövetség, akár Új Szövetség megszólal, ott megy előre az Isten műve, na de a középkorban tudott előre menni az Isten műve. Azt mondja, hogy ezek gyászruhákba öltözve prófétáltak 1260 napig. Ugye a proféciákban, ahogy említettem, a napok mindig éveket jelentenek, tehát az 1260 nap az 1260 évvel egyenlő, és aki nem hallott volna még erről az idői jövendőlésről, hadd mondjam azt, hogy ez 7-szer fordul elő a Bibliában. Tehát 7-szer fordul elő a Bibliában. Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször. Tehát ez a kijelentés, hogy 1260 évig gyászruhákba öltözve prófétálnak, ez jelzi ebben a fejezetben a középkort, hogy a középkorban teljesen el akarták némítani a prófétai beszédet. Egy hatalmi kereszténység jött létre, egy államhatalommal összeszövődött hatalmi kereszténység, amelynek a jármát, nyűgeit még ma is nyögjük, hiszen embertömegek gondolkodása ma is tulajdonképpen alig több, mint a középkori gondolkodása, vallás, a keresztény vallás ügyeiben. A Biblia így mutatja be, hogy gyászruhába öltözve prófétáltak az egész középkoron keresztül. És akkor, amikor vége van a középkornak, amikor úgy gondolnánk, hogy valami felszabadulás jön, akkor azt látjuk, ezzel folytatódik Jelenések könyve 11. fejezete, 7. verstől, és mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, mármint ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatott Istentől beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottak nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek, mármint ez a két tanúbizonyság, tehát ez a halottnak hitt két tanúbizonyság, felmentek az égbe felhőkben, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljön. Kedves hallgatók, ez egy félelmetes és megrázó leírás. Aki nem tud egy jelképet se, nem tudja azonosítani itt az eseményeket, a puszta felolvasás is azt hiszem olyan hátborzongató érzéssel vesz körül bennünket. Mit csinálnak a középkor végén a két tanúbizonysággal, a gyászruhába öltözött két tanúbizonysággal? Mondom, úgy gondolnánk, hogy vége van a középkornak, most jön valami felszabadulás, egy fellélegzés, de nem ez jön, legalábbis a Bibliára nézve nem ez jön. Ha a két olajfa, a két tanúbizonyság valóban az Ó és Új Szövetséggel egyenlő, mi történt a középkor végén az Ó és Új Szövetséggel?
egy olyan hatalmas, mélyből feljövő fenevad kezd hadakozni velük szemben, mint a 17.-18. században megszülető ateizmus. Az ateizmus tűzi először zászlajára azt, hogy a vallásra nincs szükség, és csak gyötri a föld lakosait a vallás. A kereszténység csak gyötri az embereket, parancsolatokkal látja el őket, törvényekkel, 10 parancsolat, egyéb más. Hát az embereknek elég sok bajuk és problémájuk van még újabb törvényekkel, nehézségekkel körülvenni őket. Nincs szükség a vallásra, nincs szükség a kereszténységre, nincs szükség a Bibliára sem. Ezt a legkeresztényibb országban mondják ki, a forradalmi Franciaországban. 3,5 évig a legkegyetlenebb diktatúra dühöng az 1794-es és 97-es évek között, valóban a jakobinus diktatúra kimondja, nincs szükség a vallásra. Mire van szükség? Az észre és az értelemre. Mire van szükség? Beviszik a Notre Dame-ba az ész istennőt, megkoronázzák, leborulnak előtte, az észre, az értelemre van szükség. Hitre, vallásra, mákony ez, maszlag, nincs szükség, nem kell az életbe. És az óriási tévesztés az volt a felvilágosodás idején, hogy a vallásra ugyan sok tekintetben joggal haragudtak meg az emberek, de a vallást és a kereszténység történelmét összekeverték a Bibliával. És ami a kereszténység számlájára írható lett volna, azt a Biblia számlájára írták. És a Bibliát is ki akarták pusztítani. Ugye tudjuk jól, hogy szamár farkára kötve hurcolták végig a Bibliát a forradalmi Párizsban, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, és ahol a mírunk is megfeszítetett. Az ateizmusra egy óriási erkölcstelenség is kezdetét vette, az erkölcsök teljes felszabadítása, mondván, hogy mindenki azt tesz, amit akar, úgy éli az életét, ahogy akarja, nincs szükség törvényekre, nincs szükség mértékre, nincs szükség a Bibliára. A Biblia úgy tűnt, mintha meghalt volna. Érdekes módon nem a középkorban, ahol pedig nagyon élesen támadták, nem engedték lefordítani, nem engedték a nép kezébe jutni. Nem a középkorban szenvedte el a Biblia legnagyobb támadásokat, hanem a középkor végén, a felvilágosodás, az ateizmus idején, amikor szinte leírták a Bibliát, hogy a Bibliára nincsen szükség. És ezért mutatja be így ez a látomás, hogy mintegy ott fekszenek a két tanúbizonsága a városnak, nyilván ez a forradalmi Párizst jellemzi, az erkölcstelenség székhelyét, ezért mondja, hogy Sodomának és Egyiptomnak hivatik. Ugye Sodoma és Egyiptom az erkölcstelenség és a lelki, az erkölcsi sötétség szimbóluma a Bibliában, és úgy tűnik János apostol előtt, hogy ezek meghaltak. Vége van. És megmagyarázhatatlanul, ahogy letelik ez a 3,5 év, egyszer csak lábaikra álltak, nagy félelem esett azokra, akik őket nézték, és ez a két tanúbizonyság felmegy az égbe, felhőkben. Kedves hallgatók, ez az első dolog, amit szeretnék önöknek kiemelni, és azért kellett ennyit beszélnem, mert ugye sokan nem ismerik ezt a Jelenések könyve 11. fejezetét, csak vázlatosan szerettem volna éppen csak egy betekintés erejéig bemutatni. Ez az első dolog, amire szeretnék hivatkozni. Mi kell ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön? Mi szükséges ahhoz, hogy ugyanúgy várhassák az emberek, mint az első eljövetelekor, és tudhatták az emberek, hogy érkezik a megváltó, és azért várták a megváltót. A napkeleti bölcsek, a betlehemi pásztorok, Simeon és Anna Jeruzsálemben voltak, akik várták, akik tanulmányozták az írásokat. Na de hát az emberiség történelmében el kell, hogy érkezzék egy olyan időszak, amikor végre a Biblia az emberek kezébe kerülhet. Ez az első, ami meg kell, hogy előzze Jézus második eljövetelét. Emögött viszont, hogy a Biblia az emberek kezébe kerüljön, mi kell, hogy álljon, mi kell, hogy meghúzódjék? Az általános szabadságjogok elismerése. Az első dolog, amit szeretnék önöknek hangsúlyozni, hogy az emberiség történelmében el kellett, hogy érkezzék egy olyan időszak, amikor az emberek alapvető és általános szabadságjogait kezdik komolyan venni. Milyen szabadságjogok? Mi általában hallunk ilyesmiről, hogy sajtószabadság, ez igaz is, nagyszerű dolog, főleg, hogyha meglenne. Hallunk ilyenről, hogy szólásszabadság, ez is nagyszerű dolog, ez is jó lenne, hogyha meglenne.
de azért elvileg megvan már a sajtószabadság, szólásszabadság is. Hallunk ilyen, hogy vallásszabadság, hát ez is nagyszerű dolog, hát ez ugye a vallásszabadság óriási léptekkel haladt előre az elmúlt 2-3 évszázadban. Nagyszerű dolog, hogy mindenki maga gyakorolhassa azt a vallást, amit igaznak tart, és amit ő választ magának. De azt hiszem, hogy a legnagyobb szabadságjuk a lelkiismereti szabadság. Hogy mindenki ezen a földön szabadon tudjon gondolkozni. Szabadon tudjon dönteni, választani, ha kell vallás és vallás között. És ezt a szabadságot, hogy az ember világosan lásson különbséget jó és rossz között, ezt egyedül a Biblia biztosítja. Ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia nélkül az ember legfeljebb az egyik rossztól a másik rosszig csapódik. Amikor kezdi az ember megismerni a Bibliát, akkor kap mértéket, akkor látja már nem csak a balt, hanem a jobbot is. Ahhoz viszont, hogy az emberek kezébe kerüljön a Biblia, maguknak ezeknek a szabadságjogoknak kellett beteljesedniük és megszületniük, és ez az emberiség történetében csak a 17.-18. századdal alakult ki. Tehát Istennek ezért kellett ennyit várnia. A középkor egy óriási vargabetű az emberiség történelme, egy óriási kitérő. Meg kellett várnia a középkornak a lejártát. Nem erővel és nem hatalommal működik az Isten. És hogy Isten kialakítsa azokat a lelki-szellemi körülményeket, hogy emberek megismerhessék az alternatívát, a jó és rossz közötti választást, megismerhessék a Bibliát. Hát ez csak a 18.-19. század végén jött el. Szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy jó, hogyha néhány történelmi dátumot is megjegyzünk, amiket velünk soha nem tanítottak az iskolában. 1804-ben jött létre a brit és külföldi Biblia társulat. Nagy időpont volt. Angliában, amely hát ugye a liberalizmusnak és a szabad gondolkodásnak egyik fellegvára már a középkor végétől fogva, eszükbe jutott embereknek, hogy ne csak mi élvezzük itt Angliában vagy Európában a szabadságot, az egész világon a szabadságot élvezzék az emberek. De hogyan élveznék Biblia nélkül? Hát ezért mi adakozunk, pénzt adunk arra, hogy a Bibliát minden nyelven, nyelvjáráson kinyomtassuk. Ez 1804-ben vette a kezdetét. 1816-ban létrejött az amerikai bibliatársulat is, és ez a két dátum, ez az 1804 és 1816 tulajdonképpen az elmúlt 200 év, még nincs is 200 év, hogy biztosította azt az emberiség történelmében, hogy a Biblia elkezdett fordításokban terjedni, minden nyelven, nyelvjáráson terjedni. Azt lehet mondani, hogy most a kezünkben van ez a Biblia, ami most a kezünkben van. Ez is az angoloknak köszönhető, mert az 1890-es években ez a brit és külföldi bibliatársulat szorgalmazta a magyar Bibliának. Ilyen formában, hogy 2-3 méretben és olcsó áron emberek kezébe kerülhessen ilyen formában való megjelentetését. Alig több mint száz év. Ha visszamegyünk 150-200 évre a magyar történelembe, azt láthatjuk, hogy az emberek nem nagyon foghatták kézbe a Bibliát, és joggal vagyunk büszkék a Vizsai Bibliára, és most is hallottuk az újsághírt, hogy nem is tudom hány 10 millió, talán 30 millió forintért kelt el az egyik példány egy nyugati árverésen. Miért? Mert 80-at nyomhattak belőle. Mert a szegény, nem is magyar, hanem lengyel nyomdász, a Manskovit Bálint 1588 és 90 között, amikor kinyomtatta az első teljes magyar Bibliát, akkor állandóan ott érezhette a hátán a Habsburgok, a császári csapatoknak a támadó jelenlétét. Ahogy kinyomtatta a Bibliát, vette a sátorfáját, visszament Lengyelországba. Valóban akkora már rá is jöttek arra, hogy hol nyomtatják a Bibliát, és hát ilyenkor a hatalom iszonyatos vérfürdőt szokott rendezni. 1590-től 1890-es évekig a magyar Biblia nem kerülhetett széles néprétegeknek a kezébe. Van egy református lelkész, ma is él az Alföldön, Karcag tájékán, és én terjesztem is a könyvét, itt is szokott lenni a Bencz utcában egy-két példány belőle, Örvös Lászlónak a Magyar Biblia útjáról szóló kis könyvecskéje,
abban leírja, hogy még az általunk joggal nagynak tartott reformkorban is hogy üldözték a Bibliát. Akkor is küldtek Angliából Bibliát, meg hozták Clark Ádám mérnöke is a magyar Bibliát, lefoglalták a Bibliát, visszaküldték, általában Morva és Csehországba utasították vissza a Biblia példányokat. Nem éltünk ilyen jó világot, mint most, hogy önök bemennek egy boltba és megveszik a Bibliát, és akkor, ha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, és őszintén szívből olvassa, egy idő után az érzése támadhat, hogy itt valahogy az Istent halljuk, az Isten szava ez, az Isten szól hozzánk, az Isten nem tudott az emberekhez szólni, mert amivel szólt az emberekhez, azt elnémították, azt félretették. Ez egy iszonyatos harc és küzdelem a Biblia fordítások elterjedésének a kérdése. Jelenések könyve 3. fejezete, erről még ide a 11. fejezethez kapcsolódóan egy külön proféciát is közöl. Erre hadd hívjam fel a figyelmet, ez a filadelfiai levélben szóló profécia, hogy amikor Jézus bemutatkozik ennek a keresztény közösségnek, illetve korszaknak, ugye ezt azonosítottuk, hogy ez a 18.-19. századi kereszténység, igazi kereszténység, ez a Filadelfia, akkor a Jelenések könyve 3. fejezetében azt olvasom a 7. verstől, hogy Jézus ezt mondja, a Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, de megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Igen, ezt először a 18.-19. század fordulóján élt keresztényeknek lehetett mondani, amit itt Jézus kifejez, hogy te megtartottad az én beszédemet. Mert ők már megismerhették az Isten beszédét. Ő előttük már egy nyitott ajtót tárt az Isten. Főleg az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobbak voltak a szabadságjogok, de Nyugat-Európában, hát ugye Magyarország azért mindig kelethez tartozott, és itt azért nem csak a gazdasági fejlődés akadozott, de a lelki-szellemi fejlődéssel is óriási gátakat állítottak. Tehát itt mi még inkább tudjuk ezt értékelni, hogy igen, el kell következni egy olyan korszaknak az emberiség történelmében, amikor Isten kinyitja a kapukat, kinyitja az ajtót. Amikor a szabadságjogok általánosan elfogadottak lesznek, és hát csak hadd mondjam azt, hogy hazánkban itt csak 12 éve elfogadott a lelkiismereti szabadság. 13, 14, 15 évvel ezelőtt itt jogilag lelkiismereti szabadság nem volt. Bárkit a lelkiismereti meggyőződésért börtönbe vethettek, szigorúan, súlyosan elítélhettek. Tehát azért így értékeljük ezt, hogy mi csak egy karnyújtásnyira vagyunk a mi hazánk történelmében, annak a kezdetétől, amiben már Nyugat-Európa más államai vagy az Egyesült Államok 200 éve osztoznak, és ennek el kellett jönni az emberiség történelmében, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Sokat lehetne még erről beszélni, de a második mozzanatra szeretnék már is előrépni. Mi kell még ahhoz, hogy Jézus másodszor eljöjjön? Hogyan készíti elő Isten az ő fiának az útját? Hát a második dolog ebből következően, az előzőből következően az, hogy legyenek emberek, akik elfogadják az Isten teljes üzenetét, a teljes Bibliát, a maga profétikus, ezt, hogy

Biblia volt. Ez volt az a két ország, amely a legnagyobb szabadságjogokat biztosította a polgárainak, és a Biblia is itt terjedt a leghathatósabban. Itt indultak ki olyan mozgalmak, amelyek a 19. század első felében végül is egy hatalmas nagy Biblia kutató mozgalommá egységesültek, és ez volt az Amerikában fellépő Miller mozgalom. Ez a mozgalom nagyobb arányokban a 30-as években terjedt el, a 40-es évek elejéig már csaknem Amerikának minden 20. lakossa hozzátartozott, Amerika ebben az időben kb. 20 milliós nemzet, és csaknem 1 millióan voltak ennek a mozgalomnak a követői. Ez a vallás történetnek eléggé szemérmesen elhallgatott nagy fejezete, amelyet a maga súlyához képest szinte alig mutatnak be történelmi, vallástörténelmi, egyháztörténelmi könyvek. Persze megvan az okuk rá, hogy miért. Ha ezt a mozgalmat bemutatnák, akkor nagyon sok mindenre fény derülne, és nagyon sok bibliai igazság, illetve nagyon sok bibliai igazságtól való eltávolodására bizonyos felekezeteknek fény derülne. Mindenesetre a Jelenések könyve 10. fejezetének központjában az áll, hogy ahogy kutatják a proféciát és a bibliai jövendőléseket, ráterelődik ennek a mozgalomnak a figyelme egy olyan jövendőlésre, amely Dániel könyvében idői kijelentést is tartalmaz, méghozzá a bibliai proféciák közül a leghosszabb idői kijelentést, az úgynevezett 2300 éves proféciát. Ennek a proféciának a megértése, amit nagyon röviden elénk tár a Jelenések könyve 10. fejezete, amit egy mondatban itt tudnék most önöknek összefoglalni, hogy csak egy nagy csalódás után értették meg, sőt, csak egy nagy csalódás után érthették meg ezt a proféciát. A végső idők nagy felekezet közé és Krisztust váró mozgalma egy nagy csalódás által születik meg. Ugyanaz lesz a végső idők egyházának a születésénél, mint a Krisztus egyházának a születésénél. Ne tessenek elfelejteni, hogy a zsidóságból kilépő kereszténység, tehát a kereszténység megszületése is egy nagy csalódással volt kapcsolatban. Senki nem akarta szinte elhinni azt, hogy a messiást megölik. A zsidó nép nem ilyen messiást várt, és az apostolok sem ilyen messiást vártak. És a kereszténység megszületése egy csalódással van összefüggésben, mert akkor, amikor a tanítványok csalódtak, és még a feltámadt Jézusnak is ezt mondták azon a bizonyos úton, ugye Lukács evangélium a 24. fejezete közli az Emmauszi tanítványoknak a történetét a legrészletesebben. Mit is mondtak az Emmauszi úton? Hát, hogy mi azt hittük, hogy ő állítja helyre a királyságát Izraelnek. Úgy gondolták, hogy a messiás politikai messiás lesz, visszaadja a zsidó népnek az önállóságát, megerősíti a hatalmi viszonyokat, hogy a messiás erkölcsi megváltást hoz, és az emberi bűnre ad végső és biztos választ, a megváltás, a kiszabadulás válaszát. Ezt senki nem fogta fel még azután sem, hogy Keresztelő János fellépett, Jézus Krisztus fellépett, és 3,5 évig tanított. Egy nagy csalódásnak kellett bekövetkezni. A Jézus halálát átélő emberek, hívő emberek nagy csalódásának, amelyből nem csak Jézus feltámadása rázta fel őket, hanem Jézusnak a proféciákat megmagyarázó magatartása, hogy Jézus Mózestől elkezdve megmutatta a tanítványoknak, hogy ezeknek így kellett megesniük, ezeknek így kellett bekövetkezniük, és egy nagy csalódásból született meg az a kereszténység, amely pünkösd napján már több ezer lelket, és utána már több tízezer lelket mondhatott magáinak. Ugyanígy következett be a 19. század elején, amikor egy felekezet közé katolikusokat, főleg reformátusokat, de baptistákat, metodistákat is magába tömörítő mozgalom, a Miller mozgalom, egy nagy csalódás árán adta át a végkifejlethez az utat annak a népnek, amelyet Isten Jelenések könyve 10. fejezetében megjövendölt, hogy a végső idők Krisztus második eljövetelét előkészítő népe lesz. Nem beszélek erről, szándékosan is kerülöm a részletekbe menést, hiszen erre körülbelül egy előadás sem elegendő, és én itten, ahogy említettem önöknek, 5-6 pontban fogom összefoglalni

0: az, hogy mi szükséges Jézus második eljövetelének előkészítéséhez. Szükségesek a világszerte elismert szabadságjogok, a Biblia elterjedés, hogy felmenjen a Biblia, mint két tanúbizonyság az ég felhőiben. Szükséges emberek közössége, csoportja is, akik megértik a Bibliát, ha csalódás árán is. Ha először úgy gondolják, hogy megértették, kiderül, hogy nem értették meg, és hogy kell helyesen megérteni egy megkeseredett csalódás által, mégiscsak kikristályosodik egy hívő nép, és létrejön ez a nép. Ez a második fokozat, és aztán kell egy harmadik fokozat is Jézus második eljöveteléhez, hogy ez a nép hirdesse a Jézus második eljövetelét megelőző időszakban, a hiteles evangéliumot, és annak szükségességét, hogy Jézusnak miért is kell eljönnie. Erről beszél Jelenések könyve 14. fejezete. Tehát azt szeretném önökkel érzékeltetni, hogy a Jelenések könyve hiánytalanul magába foglalja a második eljövetelhez vezető útnak a profétikus előkészítését. Ugye Jézus második eljövetelőt most nem lépnek fel évszázadról évszázadra proféták. Nem úgy van, mint az Ószövetség idején, hogy proféták sora lépett fel, és egymást erősítve és bővítve közöltek jövendőléseket. Az Új Szövetségben egy profétikus könyv van. Ez a Jelenések könyve. De ez az egy profétikus könyv mindent magába foglal, ami az elmúlt 2000 évre vonatkozik, és ami az előttünk álló időszakra vonatkozik. A Jelenések könyve 14. fejezete a 6. verstől a 13-ig közli azt az üzenetet, amit Isten választott népének, végső időkben választott népének hirdetnie kell. Nagyon egyszerűen megjegyezhető ennek a lényege. A 14. fejezet 6. versében János apostol az ég közepén lát egy angyalt repülni. És az ég közepén repülő angyalnál van az örökkévaló evangélium, hogy hirdesse az evangéliumot, mégpedig minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Olvassuk Jelenések 14. fejezet 6. versében. Ez is egy jelképes beszéd, le kell fordítani. Az ég közepén repül egy angyal. Ugye az angyal görög kifejezés, ami a héber malák kifejezés fordítása a görög bibliánkban, ez angelos. Ez magyarul ennyit jelent, hogy követ küldött. Tehát itt nem arról beszél a Biblia, hogy majd angyalok fognak repülni az ég közepén, és ilyen csodavárásra nem biztat bennünket a Biblia, hogy majd megjelennek angyalok az ég közepén, hanem egy ég közepén repülő angyallal szemlélteti itt Jézus Krisztus János apostolnak, hogy a történelem végén lesznek az Isten kezében olyan követek, olyan küldöttek, tehát emberek, akik megértik az örökkévaló evangéliumot, akik mélységesen magukévá teszik az evangéliumot, akiknél van az evangélium, milyen érdekes, hogy akiknél van az evangélium, az életükben gyökeret ver az evangélium, hogy Krisztusnak hiteles követei, küldöttei, és minden nép réteg számára alkalmasak az evangélium megszólaltatására. Ez egyszerre örömteli, és egyszerre szomorú kijelentés. Örömteli azért, mert be fog teljesülni a Máté 24:14, hogy Jézus csak akkor jön el, amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangéliumot minden népnek. Ez ennyiben örömteli. A Máté 24:14 teljesedik, az pedig a Bibliának legfelemelőbb proféciája. Világunk történelme csak úgy záródhat le, ha minden ember közvetlen híradást kap az evangéliumról, és választhat jó és rossz között. De van ebben a hírben egy szomorú dolog is. Hogy eddig nem ismerték meg az emberek az evangéliumot? Azt szoktunk mondani, hogy 2000 éve keresztény civilizáció van. Vagy azt mondjuk, hogy 1000 éves keresztény Magyarország. Hát hogy az emberek nem ismerték meg az evangéliumot, hogy egy ilyen mozgalomra van szükség, követeknek ilyen csoportjára van szükség, akiket Isten választott, hogy megismertesse az evangéliumot. Tetszenek látni, hogy mennyire helyesbítenünk kell a történelemkönyveket, meg hát persze a közgondolkozást is, mert a szomorú ebben az a hír, hogy 2000 éve nincs keresztény kultúra, meg 1000 éve nincs keresztény Magyarország. hanem az, hogy óriási küzdelem van azért, hogy a világon és Magyarországon is felhangozzék a hiteles, az igazi evangélium. A nem politikába öltött evangélium. Nem hatalmi érdekeket kiszolgáló hamis evangélium, hanem a valódi, a tiszta evangélium. Szoktam önöknek a történetet felidézni, ugye 1992-ben, alig 9 évvel ezelőtt történt, hogy Bulányi György piarista szerzetes felszólalt a saját egyházi vezetője a római pápával szemben. Nagyon érdekes mozzanat volt. Ugye a kelet-európai rendszerváltások után a római pápa meghirdette, érdemes a szót is megjegyezni, a kifejezést is megjegyezni, Európa újra evangelizálását. Európa újra evangelizál. Mondván, hogy a kommunizmus, az ateizmus kiszorította a vallást, az evangéliumot, a Bibliát, nekünk Európát újra evangelizálnunk kell. Hát Bulányi Györgyöt sok mindenért becsülöm, sok minden tanítását egyáltalán nem tudom elfogadni, de sok mindenért becsülöm, de leginkább ezért a mondatáért becsülöm, amit a római pápának címzett, amikor azt mondta, kérem, Európát nem újra evangelizálni kell. Európát evangelizálni kell. Mert Európa az evangélium kovászával még nem találkozott. Európa csak a politikai kereszténységgel találkozott, amikor kényszerítették az embereket, hogy lépjenek be az egyházba, amikor Magyarországon is minden 10 településnek kellett templomot építeni, amikor behajtották állami karhatalommal a tizedet, amikor megmondták, hogy most nem az eddigi táltosokat követitek, hanem a reverendába öltözött papokat fogjátok követni. Hát körülbelül ilyen egyházi, egyházpolitikai, politikai, hatalmi kereszténységgel találkozott Európa. De Isten nem erővel és nem hatalommal viszi előre a művét. Az nem az Istentől származott, amikor kényszerítették az embereket a kereszténységre, és az nem az Istentől származott, amivel az embereket megismertették, mind kereszténységgel. Hát a Bibliával nem ismertették meg az embereket. Nemrég mondta nekem egy tanár kollégám, aki nem is különösen vallásos, vagy nem is különösen hívő, azt mondta, hogy én nem nagyon ismerem annyira a történelmet, meg a magyar történelmet, de hát mit csináltunk itt mi a honfoglalás után, hogyha több mint 2000 évig nem volt Biblia az emberek kezében? Hogy nevezhető ez keresztény kultúrának? Hát tessenek megnézni, hát 896 és 1590 között, hát több mint 2000 év, hát majdnem azt mondhatnám, hogy 6-7 évszázad van, hát hol ismerhették meg a mi őseink például az evangéliumot? Hát persze, hogy így mutatja be a Biblia, hogy egy ég közepén repülő angyal, akinél ott van az örökkévaló evangélium, mondom, ez egy örömteli, hogy végre megismerhetik, hogy ki az Isten. Végre megismerhetik az emberek az Isten szavát. Végre nem az Istennek tulajdonított beszédeket ismerhetik meg, hanem magától, az Istentől származó üzeneteket. Örömteli dolog, de ugyanakkor szomorú és fájdalmas dolog, hogy erre 2000 évig kellett várni. Erre egy nemzet történetében több mint 1000 esztendőt kellett várni. De hát jó előre mondtam önöknek az előadás kezdetén, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Tehát az Isten erőszakot, kényszert nem alkalmaz. Az Isten a kereszténység terjesztéséhez, egyáltalán az Isten hit megszületéséhez, hogy valami jó megszülessék egy emberben, egy közösségben, egy nemzetben, semmiféle erőszakot, kényszert nem alkalmaz. Ha ez ennyi várakozásába kerül, az Isten ezt kivárta. Ha ennyi kudarc, szomorúság, keserűség, fájdalom, ha ennyibe kerül, az Isten szíve ezt kibírta. Emberi szívek is majd megpattantak a fájdalomtól és a szenvedéstől az elmúlt évszázadok, évezredek alatt, de amit Isten itt végignézett, amit emberi történelmnek nevezünk, az azt hiszem, hogy az nem is emberi tudatra vagy emberi várra való súly és nehezék. Ebből csak ennyit mutat be a Biblia, csak ezeket a fő részleteket. Igen, Isten ezt kivárta, és megszólaltatja majd az örökkévaló evangéliumot, de úgy szólaltatja meg, hogy mindenkorban. Három különösképp időszerű üzenetet társítva mellé. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. verse közül, hogy majd megszólal az evangélium, a tiszta, világos, Istentől jövő bibliai üzenet, a 7. verstől a 13-ig, amit pedig eltetszenek olvasni, és erről is bőségesen van szakirodalom itt a könyves polcokon. Ez pedig megszólaltat három üzenetet, ami következik az örökkévaló evangéliumból a mi történelmi időszakunkra nézve. Az első üzenet micsoda? Az első üzenet az, hogy a világból most ami hiányzik, és így szól az első üzenet, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Az első üzenet lényege az, hogy az Isten is elismeri, hogy most óriási vallásosság kezd kibontakozni az egész világon, de ez a vallásosság torz és hamis. Mert az az igazi vallásosság, amelyben Isten félelem van, mert az Isten félelem a gonosznak gyűlölése, mondja a Biblia, tehát ez a meghatározása az Isten félelemnek, nem félnünk kell az Istentől, Istent kell félni, ami annyit jelent, hogy úgy tegyük a jót, hogy következetesen és az egész életünket rátéve a jóra, és ne kacérkodjunk rossz dolgokkal. Az Isten félelem mindig az a hívő magatartás, hogy én ha felismerek valami jót, akkor én azt teljes emberként akarom követni, nem pedig úgy, hogy a lényem egyik felével teszem a jót, a másik felével pedig manipulálok a rosszal, mert hát ugye az is ott van a kezem ügyében. Az Isten félelem, hogy féljétek az Istent, ez az, hogy adjátok a szíveteket, az életeteket a jó követésére, hogy mondja máshol a Szentírás, hogy ragaszkodjatok a jóhoz, és iszonyodjatok a rossztól. Vagy ahogy megint máshol mondja a Szentírás, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ez az igazi Istenhez méltó élet. Az Isten ilyen lényeknek adott életet, amikor a teremtés művét befejezte, hogy a teremtményei a jót kövessék, hogy fejlődjenek, hogy gyarapodjanak, hogy testileg, lelkileg mind előrébb lépjenek, és többek legyenek. Az Isten félelmet hangsúlyozza az első üzenet első felszólítása. Aztán azt is hangsúlyozza, hogy az Istent féljétek, és néki adjatok dicsőséget. Tetszenek ebből kihallani a mai korra nézve a súlyos megítélést? A mai korban tulajdonképpen egy óriási emberkultusz kellős közepén vagyunk. Embereknek adnak dicsőséget. Egy sztárkultusz, egy olcsó, híg, levű emberkultusz, mert ha még olyan embereknek adnának mondjuk publicitást, nyilvánosságot, akik valóban valami értékeset létrehoznak, de egy nagyon olcsó, manipulált embertömegeket megbolondító politikus, művész, sportoló, tehát ilyen sztárkultusz, így szokták ezt röviden nevezni. Nagyon súlyos megítélés van ebben, hogy igen, annak a valakinek adjatok dicsőséget, aki valóban nagy. Az ember nem nagy. Az ember esendő és nyomorult. Egy olyan világban, ahol embereket rajonganak körül, meg ember lesz a mérték, hogy ki milyen frizurát visel, meg milyen ruhába öltözködik, persze emögött is, hogy a tömény anyagiasság van, hogy mindenki eladni akar, mindenki meggazdagodni akar, és ezért oda vett valakit az emberek szem elé, hogy majd az eladatja az áruját. Tehát egy félelmetesen sötét, félelmetesen össze-vissza kevert, hát félelmetesen gonosz kultúra ez, amelynek a kellős közepén élünk. Ezt szólaltatja meg az első üzenet második felhívása. Mert féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Megint tetszenek ebből kihallani a súlyos feddő üzenetet? Eljött az ő ítéletének órája. Az Isten megítéli az emberi cselekedeteket. Az ember szabad ember, de a szabad embernek felelőssége is van. Hát ettől fázik a mi kultúránk, amit tetszenek látni. Felelősséget senki nem akar viselni a mai világban. A szabadság az igen, az mindenkinek kell. A jogok azok kellenek. De hogy az ember, ha szabad és jogai vannak, akkor felelőssége is van. Ez mint egy skizofrén ember tudatából ez a második dolog kihullik. És az emberek úgy gondolják, hogy azt tesznek, amit akarnak, és felelőtlenül, és őket ne lehessen felelősségre se vonni. Ezért inog az egész törvénykezés, a bírói gyakorlat, az egész társadalomnak, az egész közvéleménynek a magatartása ennek a jármát nyögi. Megint csak, hogy említem önöknek, nincs időm belemenni ezekbe az üzenetekbe. De ez a három üzenet mind olyan időszerű, aktuális feddés, felszólítás, figyelmeztetés, ami mindig jelezte, hogy az örökkévaló evangéliumot hitelesen mindig így hirdették. Keresztelő János nem így hirdette Jézus első eljövetelekor? Keresztelő János nem csak azt mondta, hogy közel van a Messiás. Nem csak azt mondta, hogy a fejszemára fák gyökerére vettetett. Nem csak azt mondta, hogy már itt áll az ajtó előtt. Hanem azt is mondta, hogy térjetek meg. Azt is mondta, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Azt is mondta, hogy ne mondogassátok, hogy mi zsidók vagyunk, vagy Ábrahám ivadékai vagyunk. Isten a kövekből is tud utódokat teremteni Ábrahámnak, hanem hogy valaki istenfélő, istenhívő ember, az az életéből kell, hogy megnyilatkozzék. Az a napi magatartásából kell, hogy meglátszódjék. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hát ahogy Keresztelő János igazi útkészítője volt Krisztusnak, ma is azok az igazi útkészítők, akik rámutatnak ennek a világnak a fertelmes és gyenge pontjaira. Aki ezt a világot dicséri, az csak hamis próféta lehet. Régen is az volt, ma is az. Ma nagyon sok hamis próféta van a világban, akik el akarják hitetni az emberekkel, úgy, hogy minden rendben van, lesz jobb jövő, majd lesz gazdasági felélénkülés, lesz politikai konszolidáció, vallások is összefognak, óriási vallásbéke veszi majd a kezdetét, ökumenikus vallásosság, és a többi, és a többi. Hamis prófétákból soha nem volt hiány. Az igazi prófétai beszéd Jelenése könyve 14. fejezetében van, ami közli, hogy a végső időkben kiket lehet nevezni az Isten küldötteinek, akik ezt az üzenetet szólaltatják meg. Második üzenet, a második felszólítás, a második angyal üzenete a fenevad vallásosságától való eltávozás. Hogy mi ez a földből feljövő fenevad? Hát ezt először be kell mutatni az embereknek Dániel könyve 7. fejezete alapján, Máté evangélium a 24. fejezet alapján, 2. Tesszalonike levél 2. fejezete alapján, erről végképp nem beszélhetek. Aki olvassa az itt árusított könyveket korszakok nyomában, Jézus Krisztus apokalipszise, gondolom már régen tudta azonosítani ezeket a nagy történelmi, politikai, valláspolitikai jelképeket. Ilyen a fenevad, a földből feljő fenevad. Ugye a mai estén én csak a mélységből feljő fenevadat említettem, amit az ateizmussal lehet azonosítani. A földből feljövő és a tengerből feljő fenevad más. Ezekről Jelenések könyve 13. fejezete beszél. Természetesen egy olyan folyamat végső következményeként már, amelyet Dániel könyvétől nyomon tudunk kísérni. Aztán a Babilon összeomlása, mint a második üzenetnek a lelke, és a fenevad vallásosságára való utalása a harmadik üzenetben, ezek már nagyon konkrét történelmi proféciáknak az azonosítását követelnék meg. Én ezzel így nem tudok foglalkozni, hiszen szétfeszíteni az előadásunk keretét. De ez mindenképpen a harmadik mozzanat. Az első mozzanat, tehát még egyszer az általános szabadságjogok elterjedése, a második mozzanat, a Biblia megértése, egy igazi népnek a megformálódása, születése. A harmadik mozzanat, hogy ez a nép hirdesse is az evangéliumot Jézus második eljövetelőt, mint egy Keresztelő János az első eljövetel előtt. És a negyedik mozzanat, és most már nagyon fontos befejező mozzanatokhoz érkezünk, hogy emberek, akik megváltoznak, emberek, akik fogadják Krisztust, és akik az örök élet várományosai lesznek, sok ember kell, hogy megtérjen, hiszen Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. Hogy milyen lesz az a végső begyűjtése az igaz embereknek, erről szól Jelenések könyve 7. fejezete. Jelenések könyve 7. fejezetében egy óriási sokaságot lát maga előtt János apostol. Fel is teszi a kérdést, hogy hogyan, hogy ennyi sok ember elfogadja az igazságot, elfogadja Isten vezetését. Ennyi sok ember szereti Krisztust, aki szerette az embert és az életét adta érte. Jelenések könyve 7. fejezetében hadd olvassam fel ezt az igen felemelő látomást a 9. verstől. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy élőlény körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent ezt mondván. Ámen, áldás és dicsőség és bölcsesség és háladás és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam néki, Uram, te tudod. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, se semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések könyvének egyik legfelségesebb részlete. Kik fognak oda tartozni Krisztushoz, kiket fog majd Krisztus kimenekíteni ennek a földi történelmnek végső szakaszaiból, amikor a földi történelemben már szinte levegő nem lesz, ami tiszta marad, víz nem lesz, amit lehetne inni, táplálék nem lesz, ami ne fertőzne, de leginkább emberek nem lesznek, akikben igaz szándék, igaz magatartás. Én amikor annyira eltorzul, eldurul az élet, így mondja a Biblia egy mondattal, amikor beterik a föld erőszakossággal. Amikor a kegyetlen önzés pusztító évei, évtizedei után az emberiség teljesen legyengül, az emberiség félelmetes elhatározásokra ragadtatja magát, és Isten nélkül egy Isten nevében való szövetséget akar megkötni. Vallás, politika, gazdaság, egyházak, stb. Között. Milyen félelmetes időszak lesz, amelyben azonban lesznek emberek, hogyan is mondja, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Milyen egyszerű hasonlatokkal mondja el a Bibliát. Régen a paraszti világban hogyan mosták ki a ruhát? Áztatták először, aztán levitték a patakra, ott jól kimosták, nem tudom én mikkel, faszénnel, egyéb más dolgokkal, megmosták a ruhát. Aztán utána, amikor megszáradt, különböző fehérítő anyagokkal még szépen ki is fehérítették, hogy szokták mondani, hogy szebb lett, mint újkorában. Hát milyen megdöbbentő az, hogy az emberiség történelmének végső elgyengülésekor, amikor már szinte diogenészi módon keresni kell az embert. Nagyon időszerű most Diogenész, lámpással járta végig Atént, hogy embert keresek. Hát ma is sokszor ez az érzésünk, hogy kérem, hát embert keresünk. Megértő emberek, jóságos emberek, nem maguknak élő, másokért élő emberek. Hol vannak a krisztusi emberek? Hol vannak az Istent valóban félő, Istent követő emberek? Embert keresek, lesznek emberek. Vannak emberek. Kik lesznek azok az emberek, akik a megnövekedett szabadságban, az Isten igéje hallgatásában, a hívő néppel való kapcsolatteremtésben eljutnak odáig, hogy felismerik, hogy a kereszténységnek a lényege a személyes Krisztussal való kapcsolat. Megmosni és megfehéríteni ruháinkat a bárány vérében. A bárány vére szakítja föl belőlünk az önző gondolkodást, és fordít szembe az önzéssel. A bárány vére, amely elvezet bennünket a megtérésre, a gondolkodásunk megváltoztatására, de a bárány vére, ami ezután segít a hétköznapokban, hogy a bárányhoz hasonló életet is élhessünk. Hogy Jézus mondta, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Egy farkas világban bárány erkölcsel élni. Ez csak Istennel együtt lehetséges. Ha valaki mondjuk jó akar lenni, és úgy gondolja, hogy majd őt elismeri a világ, hogy jó akar lenni csak a maga erejéből, a világ szét akarja tépni, a világ meg akarja semmisíteni, a mi emberünk meghódol vagy visszakozik, emberi erőből nem lehet a jót érvényesíteni. A jónak és az igaznak az érvényesítéséhez isteni segítség szükséges. Akik elfogadják a segítséget, akik a jó értelembe vett lelki szegénységet, tehát azt mondják, hogy igen, én magam a jót sem tudom megvalósítani, én ehhez Isten segítségét kérem, ezt elfogadják, megmossák és megfehérítik minden nap a ruháikat a bárány vérében, akik Istenhez mérik az életüket, akiknek a mértéke az Isten igéje, az Isten beszéde, az Isten lelkülete, ezek az emberek majd nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé. Ebből az következik, hogy itt a Földön sokat éheztek, sokat szomjúhoztak testileg, főleg lelkileg. Nem tűz rájuk se nap, se hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, ő vezeti őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mikor mondja azt a Biblia, hogy minden könny el lesz törölve az ember szeméről? Ezt a Biblia itt mondja a Jelenések könyve 7. fejezetében, aztán mondja még a Biblia a Jelenések könyve 21. fejezetében. Mikor tud az Isten eltörölni minden könnyet a hívő emberek szeméről? Nem ebben a földi életben, hanem a földi élet Krisztus második eljövetele utáni időszakban. Az úgynevezett 1000 éves időszak szolgál erre, hogy Jézus Krisztus mindenki számára világossá teszi, ki milyen volt, kiért, mindent megtett. Eltörölni a szemeikről minden könnyet akkor lehet, amikor egy ember előtt teljesen tiszta a saját élete, a szerettei élete, a családja, mások élete. Ez már a második eljövetel utáni időszakra tartozik, ahol Krisztus uralkodik az ő választottaival, ahol Krisztus ítél, de az emberek bevonásával. Ahol Krisztus ítél, jó lehet itt most már a kárhozat fölötti ítéletről, kárhozottak fölötti ítéletről van szó, de azok bevonásával, akik az üdvösségnek a polgárai, az örök élet polgárai lesznek. Akkor töröl majd Isten a szemeikről el minden könnyet, amikor kitisztázza előttük, hogy ő az Isten, mit miért tett a történetben, mit engedett meg, minden emberért mennyit küzdött. Ha valaki elveszik, ha valaki nem jut az örök életre, csak azért veszhet el, mert nem fogadta el az Isten sok segítségét. Az Isten mindenkinek felajánlotta több rendben 1000-szer, milliószor a segítségeit. Azok azonban, akik eljutnak az örök életre, méltók lesznek az örök életre, azokra most befejezésül még egy utolsó mozzanatként említem. A Biblia a Jelenések könyve szerint a legközelebb állnak Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztushoz nagyon sokan közel álltak a történelem során. Az elmúlt 2000 évben, és persze hát az azelőtti időszakokban is, egészen a világunk teremtésétől fogva nagyon sok ember közel állt Jézushoz. Az ókori emberekről is azt mondja Péter apostol első levele, első fejezete, hogy ő bennük is a Krisztusnak levő lelke volt, tehát nagyon sokan közel kerültek lélekben Krisztushoz, akik az igazság és szeretet törvényét elfogadták, mindenek fölött való törvénynek. De a legközelebb azok jutnak Jézus Krisztushoz, akik a földi történelem végén ragaszkodnak és vállalják a Krisztus követését. Ezekre nézve a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 20. verstől a 22. olvasnám a végső kijelentést. Tehát még egyszer, mielőtt ezt felolvasnám, Jelenések 3. fejezetében, a 20. verstől a 22. még egyszer hadd mondjam el ezt az 5-6 mozzanatot, amit ma önök elé akartam állítani. Ahhoz, hogy Krisztus eljöhessen, mindenkinek szabad választásra van szüksége, általános szabadságjogokra van szüksége. A másik dolog, hogy hívő népre is szükség van. A harmadik dolog, hogy a hívő népnek tisztán és erőteljesen kell hirdetni az üzenetet. A negyedik dolog, hogy erre az üzenet hirdetésre nagyon sokan megtérjenek, megváltozzanak és az örök életbe bemehessenek. És az ötödik dolog, hogy lesznek, nagyon sokan lesznek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és a hitre jutottak, az egész világtörténelemben a legközelebb jutottak Krisztushoz. Eddig is óriási hívő nagyságok voltak az apostolok korától, az előreformációs mozgalmakon át a reformáció és egyéb más időszakok hívő embereihez, de ezt csak egy emberről olvassuk, azokról az emberekről, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jelenések 3.20-tól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Ez az utolsó hetedik levél elköszönése. Ennyire közel van Krisztus második eljövetele. Krisztus az ajtó előtt áll és zörget. Mire van most szükség? Aki meghallja a szót, ma ha az ő szavát halljátok, mondja Pál a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében, meg ne keménysétek a szíveteket. Ha meghalljuk az Isten hangját, akkor nyissuk meg az ajtót, nyissuk meg a mi gondolkodásunk, szívünknek az ajtaját. Hagyjuk, hogy az Isten jöjjön be, hagyjuk, hogy az Isten bejöjjön a házba, ültessük le, és ne csak adjunk elébe vacsorát, mint egy jó vendéglátó a vendégének, hanem mi is vacsoráljunk ő vele együtt. A Krisztus követés fokozatai. Nagyon sokan talán hallják Krisztus hangját, de nagyon sokan nem nyitják meg az ajtót. Nagyon sokan meg is nyitják az ajtót, de nem ültetik le. Nagyon sokan leültetik, de ők maguk nem ülnek melléje. Szóval Krisztus követésében fokozatok vannak. A végső időszakban a fokozatok teljességére van szükség. Hiszen ne felejtsük el, hogy a világ is, ahogy megy előre, egyre sötétebb lesz. Egy keresztény ember, ahogy megy előre, viszont egyre világosabb kell, hogy legyen. A világot csak egy olyan kereszténység fogja meggyőzni, tudnék az Isten igazáról, az evangélium igazáról, ami a feketével, a sötétséggel szemben méltó ellenpont. Ami tényleg alternatívát nyújt, hogy az emberek lássák, hogy igen, ezt nyújtja a világ, ezt ajánlja a világ, de ezt ajánlja a másik, ezt nyújtja a másik lehetőség. És ezért nagyon tiszta, nagyon világos és elkötelezett kereszténységre van szükség, de Isten ehhez minden erőt meg is ad. Soha ilyen közel az Isten nem volt az emberekhez. Miért? Mert itt van a kezünkben a Szentírás. Az Isten eddig is mindig közel akart jönni az emberekhez. Na de hát, hogyha az emberek nem hallották meg az ő szavát, vagy nem is akarták meghallani, vagy nem tudták meghallani, most mindegy, hogy mondjam, ahhoz van közel az Isten, aki olvassa, hallja az ő szavát, és meg akarja cselekedni azt, amit az Isten mond neki. És ezeknek a győzteseknek mondja a 21. vers szerint Krisztus, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is ültem, és győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Annyit kell tudni ehhez a hasonlathoz, hogy Jézus, amikor adta János apostolnak a jelenések könyvét, akkor még nem olyan királyi székek voltak, mint a középkorban. Ugye a középkorban letettek egy széket, azon ült a király, még egy széket, azon mondjuk a felesége, aztán távolabb az országnagyok is ültek ilyen meg olyan székeken. Krisztus korában egy széken ült mindenki. Azzal az uralkodóval, akihez a legszorosabban tartozott. Egy padszerű szék volt kiképezve. És ezt a hasonlatot használja fel Jézus, én is győztem, én is emberként végigküzdöttem a föld életet, és győztem a rossz fölött. Akik a történelem végén győznek, azok ülnek legszorosabban, legközelebb én hozzám, ezen a királyi széken, amit az Atya adott nekem, és amivel az Atyával együtt ülök, az ő királyi székében. Krisztushoz legközelebb azok a keresztények kerülnek a történelem során, akik halva, hallgatva, megszívlelve a tanításait, az ő erejét kérve átütő győzelemre jutottak a rossz fölött. Szinte azt mondhatná valaki itt most az előadás befejezésénél, hogy ez olyan hihetetlen dolog. Lesz igazi és tökéletes kereszténység. Éppen most erről beszélni, amikor mit látunk magunk körül, csak egy politizáló, ilyen amolyan érdekeket kiszolgáló hatalmi kereszténység, újbóli térhódítását, és ilyenkor beszélni egy olyan kereszténységről, ami az ős kereszténység tisztaságához hasonló. Kedves hallgatók, a Biblia mindig hitre alapította az igazságait. Aki hisz ebben, az majd látni is fogja ezt a kereszténységet, sőt, részesülni is fog ebben. Aki nem hisz ebben, és sodródik az áradattal, az előbb-utóbb el is veszíti még a készségét, még az érzékenységét is az ilyenfajta kereszténységre. Mi azért tartunk jelenések könyvéről sorozatokat, hogy ezt az érzékenységet megerősítessük. Hogy mindenki rádöbbenjen arra, hogy a jelenések könyve olyan mélységében mutatja be az emberi történet. Újra mondom, most már sorozatunk vége felé járva, 22 fejezet. Ez összesen alig több, mint 10 lap. Megnézem azt a könyvet, ami 10 lapon bemutatja az elmúlt 2000 évet. És ennyi szempontból mutatja be. Teljesen kiábrázolódik előttünk a világ történelme, különös tekintettel a mai történelemre, és teljes mélységében feltárul, hogy nem erővel, nem hatalommal. De az Isten olyan kereszténységnek fog majd életet adni, amely formálódik már. Ha utána nézzünk az elmúlt 200 év Jelenések könyvében is adott történéseinek, amely formálódik már, sokan vannak azok, akik nem általában Istenben hisznek, vagy nem azt mondják, hogy mi hiszünk az Istenben, nem vagyunk ateisták. Nagyon sokan vannak azok, akik azt mondják, én az Isten szavában akarok hinni. Mert az az Isten hit, amikor az Isten szavát veszem komolyan. Az még csak egy emberi vallásosság, hogy én azt mondom, hogy hát van Isten, és hogy én méltóztatok elismerni, hogy van Isten. Kérem, nem vagyok ateista. Ez egy emberi vallásosság. Az Istentől jövő vallásosság az, amit Jézus így mondott egy pogány vidéken élő asszonynak, a samáriai asszonynak, hogy az Isten egy élő személyiség, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert az Isten ilyeneket keres az ő imádójul. És az az Isten, aki keresi az embert, és keresi, hogy az embert hogyan üdvözíthesse, hogyan juttatassa el az örök életre, ez az Isten kijelentette a Jelenések könyvében, hogy egy nagy sokasság jön majd, akik megmossák, megfehérítik ruháikat a bárány vérében. Egy nagy sokasság jön, de mindenki elfér ott az ő királyi székében, amit az Atya adott neki. Eszünkbe juthat Jézusnak egyik leggyengédebb tanítása. Mit is mondott a János evangéliumában feljegyzett búcsú beszédeiben? Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És hogyha nem lenne elég hely az én atyám házában, ezt megjelentettem volna néktek, de van elég hely. Az atya házában van elég hely. Jézusnak azért kell másodszor eljönnie, mert ezen a föld maga lakhatatlan lesz. A föld... hogy mondjam, ökológiai állapotairól a tavalyi jogi karon külön előadást tartottam, hogy bibliai proféciák sokasága, hogy mutatja a Földnek az ökológiai állapotát. Micsoda katasztrofális helyzetet állít elénk a Biblia, amiről most már beszélni is lehet, hiszen tele vannak még az újságok is ezzel. De a Biblia bemutatja, hogy ez hova fog vezetni. De a Földnek nem annyira az ökológiai állapota a félelmetes, hanem a Földnek az erkölcsi ökológiai állapota a még félelmetesebb. Ezért kell Jézusnak szabadítóként, igaz embereket innen kimentő szabadítóként megjelennie, és ezért kell majd a földet újjáteremtenie, és ezért kell olyan emberek kezébe adnia a földet, akik újra nem fogják felgyújtani a földi történelmet. Ahogy Náhum próféta mondja az könyve első fejezete 8. és 9. versében, hogy olyan kezekbe kerüljön ez a föld, amely kezekben nem lesz másodszor, nem lesz kétszer veszedelem. Akik itt megtanultak annyira irtózni a rossztól, annyira félték az Istent, és annyira követték az ő útját, önkéntesen, szeretetből, elkötelezettségből, hogy azoknak soha, de soha nem jut az eszükbe valami olyasmit tenni, ami az igazsággal, jóval ellentétes, valami olyasmit tenni, ami nem az Isten akarata. Hát az Isten ezért kell, hogy várjon, ezért kellett, hogy eddig várjon, és most is nem erővel, nem hatalommal, de az ő lelkével készíti elő Krisztus második eljövetelét. És erről, talán erről meggyőzött a ma esti előadás, erről messze menő kijelentéseket is adott. Egy könyvben, a Jelenések könyvében. Egy előadás van még hátra, melyben össze akarjuk foglalni azt, hogy a két legnagyobb profétikus könyv, ami létezik a Bibliában, a Dániel könyve és a Jelenések könyve hogy kapcsolódik egybe, és hogy teszi rá a zárókövet is mindarra, amiről eddig beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet, természetesen bármely kérdésnek helye van. Újra ajánlom Zakariás próféta könyvét megvásárlásra. A bibliai történelemszemlélet 5 jajmondása Habakuk könyvében van, ez is egy olcsó kiadványunk, 150 forintba kerül, és a beszélgetésre egy 10-15 perc múlva mindenki.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Gyerekek, szeretnék szokás szerint hozzátok szólni először. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek egy királynak mi a feladata egy országban? Mit gondoltok? Mi a király feladata egy országban? Helyes. Uralja a népét. Mikor jó egy király, hogyha az országnak az alattvalói, hogy érzik magukat? Hogyha jól érzik magukat, ha boldogok, ugye? Egy jó királynak ez a célja. Ennek érdekében neki törvényeket kell létrehozni, és a parancsait végre kell hajtani. Ki hajtja végre a király parancsait? Hát a király maga végre hajtja? Ha nem? Tessék? Katonái, szolgái, ugye? Kereskedők, adóbeszedők, stb. Nagyon helyes. Hogyha jól hajtják végre, akkor mit kapnak? Jutalmat. Ha nem? Büntetést. Ugye, tehát ez így működik a királyságban. Na hát, amiért ezt elmondtam nektek, azért mondom el, mert nektek is van a lényetekben egy király. Tudjátok-e? Vajon mi lehet a király bennetek? Az akarat, gyerekek, az akarat. Amit akartok ti, azt általában meg is csináljátok. Nem ismerős? Ezt akarom. Sokszor mondjátok, és bizony, amit akartok, azt sokszor meg is valósítjátok. Az akarat nagyon erős és nagyon hatalmas. Az akaratotok erejét vajon kik hajtják végre? Mondok egy példát, hogy értsétek. Ha vizet akarsz inni, mit csinálsz? Na értem, na de hogy fog ez megvalósulni? Itt ülsz a széken, szeretnél vizet inni. Tessék? A testeddel mit csinálsz? Igen, fogod az egyik lábadat, megemeled, és a másikat utána teszed, és utána a kezedet, és kimész a csaphoz, megengeded, a tagjaid mozognak, a szemed látja, érzed a víz finom illatát, megkóstolod, magyarul a tested tagjai az alattvalók. Végrehajtják a parancsot. Ez nagyon fontos. Egyszer voltam egy gyülekezetben, és megkérdeztem ezt, hogyha vizet akarsz írni, akkor mit csinálsz? És az egyik kislány azt mondta, hogy te hozol nekem. Ismerjük a dolgot, hogy valamit nagyon akarhatunk, de fogjuk meg is, vigyétek jelszó, jelenik meg, vagyis, hogy kiszolgáltatjuk magunkat, és ez a kislány öntudatlanul nagyon jól bemutatta az akarat helyzetét bennünk, hogy milyen állapotba kerültünk, ugye bűn által megrontott állapotba. No hát ezt azért mondtam nektek el ezt az összefüggés, hogy gondoljátok meg, hogy amit ti akartok, azt végrehajthatjátok, és nem mindegy, hogy mit akartok, mert van emberi akarat, és van a Jóisten akarata. És ezért, hogy a jót hajtsátok végre, a Jóisten szeretne nektek segíteni, és az ige, amit szeretnék nektek elmondani, a római levélben található, a 12. fejezetben így szól, vizsgáljátok meg, hogy mi az Isten jó és tökéletes akarata. A Jóisten azt szeretné, hogy ti azt az akaratot kövessétek, ami a legjobb számotokra, mert az Isten akarata számotokra a legjobb. De az akaratnak óriási hatalma van, és ha a gyerekek között járok, forgolódok, észrevettem, hogy ha a gyerekek valamit nagyon akarnak, akkor általában ezt meg is tudják csinálni. Mert minden erejük, figyelmük, energiájuk, idegszáluk arra irányul, és én azt szeretném, hogy ti gyakoroljátok az akaratotokat jó célok érdekében, például segíteni szüleiteknek. Ez kétféleképpen lehet, én most miért? Vagy pedig akarom, itt bent eldöntöd, hogy segítesz most rendet csinálni például. Vagy a saját szobádban rendet csinálsz, eldöntöd, és nem immelámmal csinálod, hanem akarattal, akarom. És akkor meg tudod valósítani. Az akaratban óriási hatalom van, és azért, hogy ezt ne felejtjétek el, hoztam nektek egy történetet, egy valódi történetet, ami megtörtént, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. Tudjátok, a régi időben még az
volt szokás, hogy nem ilyen radiátorral fűtött kályhák voltak, hanem cserépkályhák vagy vaskályhák a régi iskolákban, és ez a kisfiú története, amit most felidézek nektek, ez körülbelül 12 éves lehetett. Ti most hány évesek vagytok? Dani? Hány éves vagy? 12, Misi is, ugye? 13 most már. Tehát a ti korabeli gyereknek a története, és figyeljétek meg, hogy mi történt. Ugye ezt a kisfiút bízták meg az iskolában, hogy az osztályában ő rakjon tüzet minden reggel. És egyszer csak osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. A borzalmasan összeégett gyerek félájultan hallotta, mint az orvos anyjával beszél, a doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott. Hiszen a tűz iszonyatos pusztítást vitt véghez a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg, eltökélte magát, hogy életben marad, s az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését, az orvos közölte anyával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, az alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék. Járni fog. Sajnos azonban deréktől lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyk a lábai, haszontalan függelékekké silányodtak. Végül hazaengedték a kórházból, az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni, elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig ahelyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hason kúszott a fűbe, maga után húzva a lábát, így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, aztán centiméterről centiméterre végigarazolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett. Mindennél jobban vágyott arra, hogy a lábába visszaköltözzen az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata és a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni. Aztán járni támaszkodva, később segítség nélkül, majd pedig futni. Újra iskolába járt, mert ugye addig nem járhatott iskolába. Egy idő után futva, a futás puszta öröméért, az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Aztán elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vélt gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsát. Az akarat hatalma, gyerekek. Ilyen nagy hatalma van az akaratnak, ha akarunk valami jót, valami értékeset, akkor az megvalósítható az Isten segítségével, és a mai Isten tisztelten is erről lesz szó, hogy vajon mi az Isten akarata. Majd figyeljetek ott, és köszönöm a figyelmeteket. Kedves testvéreim, akkor most már tudjátok, hogy miről lesz a szó a mai alkalommal, az akarat hatalmáról és gyógyító erejéről. Ez egy olyan téma, ami nagyon fontos, hiszen nem csak a gyerekek világában van ez így, ahogy elmondtam, hanem a felnőttek világában is. És nagyon nagy kérdés az, hogy mi az ember akarata, milyen állapotban van a mi akaratunk, és mi az Isten akarata. Hogy tudjuk pontosan, hogy mit akar számunkra Isten, és hogyan tudjuk azt megvalósítani. Hogyan lehet az akarat erőt növelni? Hogyan lehet gyógyulni az akarat erejével? Ez a történet, amit elmondtam, ugye mondhatnátok, hát igen, könnyű volt neki bizonyos értelemben, mert legalább volt lába. De hogyha esetleg majd érdekel bennetek egy gyerekek, elmondom
az Isten tisztelet után nektek, hogy ismerek olyan történetet, hogy valakinek nem is volt lába. És mégis megtanult járni, sőt futni. Sőt, ismerek olyat is, aki kéz és láb nélkül született. És mégis hatalmas dolgokra képes volt. Az akarat erejével, a Jóisten segítségével, mert megtalálták a Jóisten. De térjünk vissza a mi témánkhoz, az akaratnak a hatalmához és gyógyító erejéről. Nagyon nagy ajándék számunkra az, hogy tudhatjuk, hogy milyen az ember akarata, és hogy milyen Isten akarata. Tudhatjuk a Bibliából, és néhány igét szeretnék felvillantani, bár a bőség zavarában vagyok, mert amikor ennek a témának utána néztem, akkor hihetetlen mennyiségű igehelyel szembesültem. Talán 500 vagy 1000 igehely is elém került, amikor ezt kutattam, de a legfontosabbakat azért néhányat csak felvillantok előttetek, hogy mi az Isten akarata. Tudjuk? Hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Ez az Isten akarata. Ez csodálatos. Ez a Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik versében található. Ez az Isten akarata. És hogyha mi az Isten akarata alá rendeljük a mi akaratunkat, ami sajnos bűn által megromlott, és Sátán vezérli, akkor bennünk egy új világ születik. Új erő és új hatalom születik. Ebben a könyvben, az Értelem, Jellem és Egészség című könyvben, Ellen White idézeteinek gyűjteményében azt írja a szerző egy külön fejezetben, a Döntés és az Akarat című fejezetben, hogy mi, amikor bűnbe estünk, az ellenfél uralma alá játszottuk át az akaratunkat. És Sátán azóta tetszése szerint műveli az emberben a szándékot meg a végrehajtást, az ember teljes romlására és nyomorúságára. Tehát egyrészt nagyon fontos tudni, hogy az ami emberi akaratunk sem mentes a romlástól. Ezért van szükség arra, amit Jézus is mondott a Getsemáné kertben, meg tanította mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy a mi akaratunkat alárendeljük az Isten akaratának. Mert folytatja tovább, Isten kimondhatatlan áldozata följogosítja őt, hogy kormánya egyetlen elvének megsértése nélkül így szóljon, add át magadat nekem, add akaratodat. Vondd ki az ellenfél uralma alól, majd én birtokba veszem. Akkor majd művelem benned az akarást és a véghez vitelt. Amikor Krisztus a gondolkodásával ajándékoz meg, akaratod olyanná válik, mint az ő akarata. Jellemed is átalakul, olyan lesz, mint Krisztus jelleme. Ez az alaphozzáállás, ami nagyon fontos ahhoz, hogy az akaratnak a helyes működését megtanuljuk. És hát amikor kutatjuk ezt a kérdést, és utána néztem, akkor kerestem azt, hogy tulajdonképpen mi az akarat. És mi az akaraterőnek a célja? Hol helyezkedik el az emberi személyiség felépítésében? És hát ugye biztosan most mindannyiunkban felvetődtek nagy kérdések, amikor ezt a szombatiskolát tanulmányozzuk, hiszen az emberi személyiségnek az összetevőjéről, a gondolkodásról, a lelkiismeretről, az érzelmekről tanulunk. És egy picit megmondom őszintén, volt egy hiányérzetem az akarattal kapcsolatban, mert hiszen Ellen White azt írja, hogy az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Hát, hogyha ennyire fontos, ha ennyire ez uralkodik minden képességünkön, tehát a gondolkodó képességünkön, az érzelmeinken, a képzeletünkön, a beszédünkön, a cselekedeteinken, a szándékainkon, a vágyainkon, akkor erről gondolkodnunk kell, kutatnunk kell ennek az összefüggését, és még folytatja tovább ezzel kapcsolatban, Ellen White azt mondja, hogy az akarat hatalmas, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Hát ennek a kisfiúnak a történetén keresztül láthatjuk, hogy szinte egy teljesen reménytelen helyzetből az akarat erejével mire volt képes. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Tehát itt tényleg felsorolja azokat, hogy képzelet, betegségeknek ellenállás, értelmi képességeink felett idegerősítő, élénkíti egész lényünket, ha gyakoroljuk az akaratunkat,
és működtetjük. És ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket. Hiszen ennek az ébren tartása kulcskérdés ahhoz, hogy helyesen éljünk és gondolkodjunk. Még egy igét szeretnék felvillantani, ami nagyon tömören összefoglalja Isten akaratát, a Tesszalonikai első levél 4. fejezet 3. versét, amelyik azt mondja, Isten akarata a ti szentté létetek. Isten úgy akar bennünket üdvözíteni és az igazság megismerésére elvezetni, hogy szentté akar bennünket tenni. És ennek alárendelni a mi akaratunkat, hatalmas ajándék, hatalmas adomány. Hogy mi hogyan használjuk az akaraterőnket, és hogyan tartsuk élénken, az vajon mitől függ? Hogyan tudjuk használni és élénken tartani, hogy az életünk ne véletlenszerűen, ne szokásszerűen zajlódjék a hétköznapi élet forgatagában, a maga megszokott ütemében? Ez egy nagy kérdés. De nem vagyunk sötétségben, hogy tudjuk erre a választ. Az ige nagyon sok szempontból segít bennünket eligazodni. Például azt olvashatjuk ebben a fejezetben, hogy a jellemnek két összetevője van, az akarat és az önuralom. Az önuralmat úgy tudjuk erősíteni, hogyha gyakoroljuk az akaratot. Annak érdekében, hogy önuralmat gyakoroljunk. És azt tanácsolja, Ellen White sokszor írja ezt, hogy akaratból, döntésekből, határozott elvekből táplálkozik az életünknek az iránya, és ennek érdekében hozzunk határozott döntéseket. Ő például azt írta az igehirdetések 2. kötet című könyvben, azt mondta, én eltökéltem, hogy Isten segítségével győzedelmes leszek Krisztusban. Eltökéltem. Akarati döntést hozott. Nekünk is nagyon fontos akarati döntést hozni, és aztán persze aszerint élni. Mert nagyon sokszor előfordul, hogy az ember hoz egy döntést, egy akarati döntést, de utána nem valósítja meg. Vizet akar inni, hozzatok nekem vizet, ugye? Tehát annak abban részünk van, hogy egyezünk a Jóisten akaratával. Hát talán szeretnék egy gondolatot felvillantani, hogy hogyan tudjuk az akaraterőnket ébren tartani. Például, hogyha olyan dologban, amit szabad akaratunkban áll megtenni, és nincs benne semmi rossz önmagában, egy döntést hozunk, hogy nem tesszük meg. Mondok egy példát, kihagyunk egy étkezést. Vagy van valami kedvenc elfoglaltságunk, és azt mondjuk, hogy most úgy döntöttem, azt akarom, hogy ezt nem teszem meg. Senkinek semmi kárt nem okozok vele. Lemondást gyakorlok. A következő talán már nehezebb fog, amikor az ember azt mondja, hogy nincs kedvem megtenni valamit, nincs az ínyemre, de megteszem, mert másnak ezzel örömet okozok. Tehát tudatosan az énünkkel, az akaratunkkal szembefordul ma, egy másik embernek szeretetből megtesszük azt, amit ő szeretne. Ez élénkíti az egész lényünket, mert akkor szembe kell fordulni az önző természetünkkel, a másik ember javát kell keresni, a másik embert különnek tartom. Ugye mondja a Pál apostol, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. A következő érdekes fokozat, amikor az ember eldönti magában, és akarata szerint így ír egy napot, hogy mondjuk elhatározza, hogy nem mond senkiről semmi rosszat. Fékezi a beszédét. Tudatosan figyeli önmagát, akarati döntéssel. Talán még nehezebb, amikor azt mondja, hogy csak jót mond. Még akkor is, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor egy embernek a hibáját kell esetleg megmondani, és egy másik embernek a hibájára kell rámutatni, kérdezem én tőletek, hogy lehet azt úgy megtenni, hogy nem mondjunk rosszat neki? Szerintetek lehetséges az? Hát például kérdezni lehet. Lehet a kérdésekkel rávezetni arra, hogy valami nincs rendben, vagy valamit nem helyesen tett, és lehet a gondolatait irányítani jó értelemben. Tehát igenis lehet. Aztán még mélyebb szint, amikor a Biblia azt mondja, hogy szívetekben se gondoljatok gonoszt a ti felebarátotok ellen. Ugye a Zakariás könyvében
többször is elmondja a Biblia 7. fejezet 9., 10. versében és 8. fejezet 17. versében, hogy még szívetekben se gondoljatok gonoszt egymás ellen. Persze ezt lehet még tovább fokozni, hogy jót gondoljunk egymásról. Hadd kérdezzem, van ennek bibliai alapja? Hogy jót gondoljunk egymásról? Hogy a jót feltételezzük a másikról? Hogy ne a rossz szándék irányítson bennünket? Van ennek valami bibliai alapja? A rosszat jóval győzd meg. Ez is nagyon fontos. Igen. Tessék? Ha másnak jó, ha mi magunknak jót akarunk, ugye, akkor szeretnénk, hogy azt mi is tegyük meg másnak. De Isten hogy gondolkodik felőlünk? Nem emlékeztek a Jób könyve 29. fejezetében? Ő jót gondol felőlünk. Ő jót gondol felőlünk is. Kívánatos véget akar nekünk adni. És azt mondta, az én gondolataim a békességnek és nem a háborúságnak a gondolatai irányotokban. Látjuk, kedves testvéreim, hogy Isten azt szeretné, hogy az akaratunkat használjuk, mert ez az ő akaratával megegyezik, hogy lemondást gyakoroljunk mások javára, hogy fékezzük a beszédünket, mert a szív teljességéből szól a száj, hogy jót mondjunk, hogy jót gondoljunk, és ne rosszat a másik irányában. Így az egész lényünket, mivel ez a magatartás, gondolom, nem árulok el vele titkot, mindannyian érezzük, hogy ez nem automatikusan működik. Ez egy állandó belső figyeléssel működik, egy kontrollal, hogy állandóan a Jóisten igéjét, lelkületét, szemléletmódját tartjuk magunk előtt, miközben szembesülünk a természetünknek a teljesen ellentétes gondolkodási módjával és érzelmi világával, és harcot harcolunk. És ehhez a harchoz kérjük a Jóisten kegyelmét és segítségét, mert ez a harc valóságos harc. Azt írja Ellen White, hogy a legnemesebb küzdelem, amit az ember vívhat, a saját énjével szemben vívott küzdelem. És így tarthatjuk ébren akaraterőnket, akkor ez az akaraterő megfeszítettsége, ez a figyelme, ez az ereje, ez Isten akaratával társul, ehhez ad Isten kegyelmet, munkálja bennünk az ő akarását, és a véghez vitelt, és győzelmeket érhetünk el, és megerősödhet, megizmosodhat az akaratunk, és ennek érdekében az egész lényünk élénk lesz. De biztosan ismerjük azokat az emberi jelenségeket, amikor az ember valaki mondjuk olyan bágyadt, olyan tompa, olyan érzéketlen, és érezzük azt, hogy valami lehúzó, súlyos, lelki tunyaság ül el az emberen, és azokat az embereket, akiknek a tekintetük élénk, erőteljesek, egyértelműen megnyilvánulnak, határozott kijelentéseik vannak, stb. Stb. Ég és föld a kettő közötti különbség. Az egyik olyan, mintha élne, ugye a másik olyan, mintha meghalna. Tehát az élénk akaraterő, az értelem ébrentartása. A lelkiismeret ébrentartása, utaljunk a szombatiskolára is. Azt írja Ellen White, a lehetetlenség akaratunkban rejlik. Senki sem mondja, hogy nem tudja kijavítani jellemhibáit, mert ha így dönt, bizonyos, hogy nem nyeri el az örök életet. A lehetetlenség az akaratban rejlik. Ha nem akarsz, nem is tudsz győzni. Az akarat erőt a leginkább abban az irányban tudjuk gyakorolni, hogyha a jellemhibáink kijavítására összpontosítjuk, Isten segítségével. Mert ez egyezik az Isten akaratával. Isten akarata a ti szenté létetek. Időnként a kísértés mesteri ereje végsőkig igénybe veszi akaraterőnket, és a hit gyakorlása homlokegyenest ellenkezik az érzékek, a józanész és az érzelmek bizonyításának. Akaratunkat akkor is tartsuk Isten oldalán. Higgyük, hogy Jézus örökkévaló erő és hatékonyság. Óráról órára tartsuk meg álláspontunkat diadalmasan Isten oldalán. Legyünk erősek az ő erejével. Tehát itt azt írja, hogy hatalmas küzdelem ez. Ez nem egy kényelmes menet. Ez egy belső figyelmet, egy összpontosítást igényel. Isten igéjének a szemünk előtt tartását, az akaraterőnk gyakorlását jelenti.
És itt szeretném kiemelni azt, hogy amikor ezt a témát tanulmányoztam, akkor nagyon erőteljesen felnagyítódott előttem annak a valósága, hogy micsoda kiváltságunk van nékünk, hogy mi Isten akaratával megegyezhetünk. Hogy mi úgy dönthetünk, hogy elfogadjuk Isten szavát, elfogadjuk az ő tanítását, ránk nézve, és a teremtő, fenntartó, megváltó, testélet, ítélő, újjáteremtő Isten hatalma alá helyezhetjük a mi akaratunkat. És az Isten akarata összekapcsolódhat az ember akaratával, és ennek következtében Isten munkálja bennünk azt az életet, ami már itt a Földön elkezdődve az örök életbe torkolhat. Óriási kiváltság ez. Úgyhogy amikor Isten igéjét tanulmányozzuk, és a bizonyságtételeket, akkor tapasztalhatjuk, hogy egy olyan erővel, egy olyan hatalommal kerülünk kapcsolatba, ami az egész életet megváltoztatja, és új dimenzióba helyezi. Itt mondja ki azt, hogy a jellem erőssége két tényezőből tevődik össze, az akarat erejéből és az önuralom erejéből. Sok fiatal az erős, fékezhetetlen szenvedélyt, indulatosságot a jellem erősségével téveszti össze. Holott az az igazság, hogy az gyönge, akin indulatai uralkodnak, az a gyönge. Az ember tényleges nagyságát és nemességét az mutatja, hogy mennyi erőre van szüksége szenvedélyei legyőzésére, nem pedig azoknak az indulatoknak az erőssége, amelyek őt leteperik. Az a legerősebb ember, aki bár észreveszi a sértést, a bántást, mégis legyőzi haragját, és megbocsát ellenségeinek. Az ilyen ember igazán hős. Gyerekek, hányszor tapasztalhatjátok magatokon, amikor egy játékon vitatkoztok? Amikor valamit szeretnétek, amit a másik nem akar. Vagy amit ti akartok, de a szüleitek nem akarnak. Milyen könnyen támad ilyenkor bennetek indulat? Mindannyiatoknál láttam ezt. Sokszor, amikor kitörtök, és aztán sokszor kiabálásba torkollik ez. És sokan úgy gondolják, lehet, hogy ti is, hogy hát igen, most vagyok erős, mert az indulataim uralkodnak, és a hangom magas, és tudom, kiabálva is elmondani, amit akarok, de ebből a gondolatból azt tanulhatjuk meg, hogy ilyenkor vagytok gyengék. Ilyenkor vagytok gyengék, és ilyenkor vagyunk gyengék. Ha viszont a indulat rohammal szemben, az Isten erejébe kapaszkodva meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat, a türelmünket, akkor erősek vagyunk. Egyszer Arany Jánossal fordult elő, kérdezte valaki tőle, hogy hát ő nem szokott indulatos lenni, vagy néha azért káromkodni egyet? Azt mondta, nem. Na de hát amikor felidegesítik, amikor teljesen kihozzák a sodrából, azért csak elhagyja a száját valami csúnya szó, azt mondja, nem. Tehát mit csinál ilyenkor? Hallgatok. Na de hogyha, és mondták tovább, de hogyha nagyon felidegesítik, hogyha teljesen van, akkor mit csinál? Még inkább hallgatom. Erős jellemű volt. Erős akarat erővel bírt, mert ezt megtartani nagyon nehéz. Ugye érezzük, amikor azt várják szinte, akik így bánnak velünk, hogy felkorbácsolódjanak az indulataink, és mégis nyugodtak maradunk, akkor vagyunk ki a győztes. Azt is mondja, hogy képesek vagyunk az akaraterőnkkel ellenállni a betegségeknek. Nagyon sok ember azért beteges, írja, mert az akaratával már előre eldöntötte, hogy ők betegek. És akárki akármit mond, megkövetelik a betegnek járó figyelmet. Nagyon érdekes gondolat. Egy esetet is leír a saját életével kapcsolatban, amikor elvezették egy beteg fiatalasszonyhoz, egyszer elhívtak egy ismerős fiatalasszonyhoz, beteg volt, rohamosan romlott az állapota, anya szerette volna, hogy imádkozzak érte, ott állt sírva, és így szólt, szegény gyerek, már nem élhet sokáig. Megtapogattam az ütőerét, imádkoztam vele, majd így szóltam. Szeretném hozzátenni, a Jóisten biztosan ihlette most, amit mondott. Testvérnőm, ha fölkelsz, felöltözöl, bemész a nyomdába, és végzett szokásos munkádat, ez a betegeskedés el fog múlni. Úgy véled, hogy elmúlik? Kérdezte. Biztosan feleltem.
csak nem kioltottad az élet erőit betegeskedéseddel. Az anyához fordultam, és megmondtam neki, hogy lánya meghalt volna képzelt betegségétől, ha nem győződtek volna meg tévedésükről. A lány ránevelte magát a betegeskedésre, és ez igen szegényes iskola. Így szóltam hozzá, változtass ezen a renden. Kelj föl, öltözködj, engedelmeskedett. Ma is él. Nagyon kell figyelnünk arra, hogy nehogy átadjuk magunkat lehúzó erőknek és téves képzeteknek. Szigorú örködés és fáradhatatlan esedezés szükséges, hogy Krisztus ejtsen fogságába minden gondolatot. Foggyulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, olvassuk a Bibliában. Igen, az akaraterőnket ennek érdekében is gyakorolnunk kell, hogy jót gondoljunk, hogy jó gondolatok foglalkoztassanak bennünket. És ez nem valami olyan felfogásból ered, hogy ne vegyük észre a rosszat. Nem. A keresztény ember pontosan látja a rosszat, és pontosan ismeri a természetében lévő rosszat, de a gondolatvilága, a hite, a bizalma, a hozzáállása nem ebbe kapaszkodik bele, hanem hit, remény és szeretet által a másik megmentésébe. Úgy akarja látni a másik embert, mint ahogy Isten lát bennünket, ahogy majd mi is ismertek, ahogy mi is ismertek vagyunk Istennél, azt látja bennünk, hogy milyenek lennénk akkor, hogyha a szívünk mélyéből megtérnénk. Ez hatalmas nagy gondolat. Az ember akkor van biztonságban, ha Isten akaratával egyesül. És azt is mondja, hogy a Szentlélek nem teremt új képességeket a megtért emberben, hanem határozott változást munkál a képességek fölhasználásában. Mikor az értelem, a szív és a lélek megváltozott, az ember nem részesül új lelkiismeretben, hanem az akarata megújult lelkiismeret alá vetett lesz, melynek szunnyadó érzékenységeit a Szentlélek munkálkodása fölrázza. Megtisztítva kapjuk vissza Istentől azt az erőt, ami az akarat erő. És az ő erejével, a Szentléleknek a képességeivel felruházva működik, és akkor már, ha teszünk valami jót, az Isten erejéből tesszük, és Pál apostol elmondhatjuk, hogy de nem én, hanem a bennem lévő Krisztus. Ő pontosan látta, hogy ki ő, azt mondta magáról, semmi vagyok. Azt mondja, többet végeztem a többi apostolnál együttvéve, de nem én, noha én semmi vagyok, de nem én, hanem a bennem lévő Krisztus. Tehát pontosan látta, hogy ő semmi, és Isten ereje, Isten kegyelme, hogy áthatotta, tudta elvégezni azt a munkát benne, amivel ő társult. Az Isten és az emberi erő társult, és győzhetett. Isten folyamatosan arra késztet bennünket, hogy döntéseket hozzunk. A szándék és a döntés egyenértékű az akaraterő gyakorlásával. Azt mondja Mózes könyveiben az Úr, eléd tártam az életet és a jót, a rosszat és a halált és a gonoszt, válaszd azért az életet. Az akaraterőnk ébren tartására bátorít bennünket a Jóisten, és kívánja, hogy vele egyesülve éljük az életünket, és így meg tudja valósítani azt a szándékot, ami a legjobb számunkra, hogy szenté legyünk, hogy a jellemünk megváltozzék, hogy Krisztus ábrázata kirajzolódjék bennünk. Ha átengeded Krisztusnak akaratodat, akkor életed Krisztus által Istenben lesz elrejtve. És azzal az erővel szövetkezel, amely minden fejedelemség és hatalmasság fölött áll. Erőt nyersz Istentől, mely szorosan az ő erejéhez rögzít. S új világosság, mégpedig az élő hit világossága válik lehetővé számodra. Ehhez azonban akaratodnak, Isten akaratával kell együttműködnie. Ezek az igék, ezek a bizonyságtételek arra utalnak, hogy tudatosítanunk kell, hogy ne szokásszerűen éljünk, hogy tudatosan éljük a napjainkat, a felkelésünktől a lefekvésünkig, hogy használjuk ezt az áldott nagy képességet, adományt, amit Isten adott nékünk, az akaraterőt, hogy uralkodjék egész lényünk fölött, hogy az egész lényünket ellenőrzése alá vehesse a Jóisten, és így győzelmes életet élhessünk.
A jelenfejlődésnek alapja az akaraterő gyakorlása és az önuralom. Ahhoz, hogy mi Isten útján járjunk, folyamatos önuralmat kell gyakorolnunk a Szentlélek segítségével és erejével. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy kutassuk ezt a témát, gondoljuk át, keressük ezeket az igehelyeket, vizsgáljuk meg magunkat ezeknek az igéknek a tükrében, és ezáltal az akaraterő gyakorlása által az egész lényünk meg tudjon újulni. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te tanítasz bennünket a igéden keresztül arra, hogy mi az egész lényünket irányító erő, a legmélyebb indítékok gyökerére rávilágítasz, és tanítasz bennünket arra, hogy ez az értékes kincs, amit adtál nékünk, az akarat, önmagába és ahhoz,

Szenté legyünk, hogy Krisztus ábrázata rajzolódjék ki bennünk, add, hogy mi karöltve a te akaratoddal egyesüljünk a te szereteteddel. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus által ez lehetséges, hogy ő bemutatta a legtisztább és legtökéletesebb életpéldát, és az akaraterőnek, a veled való egyesülésnek a tökéletes mintáját, add, hogy mi is kövessük őt ezen az úton. Megváltunk nevében kértük ezt, jó atyánk, megköszönve, hogy meghallgattad imánkat. Amen.

Keressük meg, és a 177-es szám énekünk első, második, harmadik és hatodik verszakát énekeljük el. Tehát a 177

Szeretettel köszöntöm Önöket a Bibliai Ünnepek című előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a nagy engesztelési napról lesz szó. Sorozatunk eddigi részében azokat az ünnepeket tekintettük át, amelyeket Isten adott a zsidó nép számára, és láttuk, hogy ezek az ünnepek az év folyamán minden évben a megváltás nagy eseményeire mutattak előre. Az évi ünnepkör két részből állt, a tavaszi ünnepkörből és az őszi ünnepkörből. Múlt alkalommal eljutottunk az őszi ünnepeknek az első ünnepéhez, a kürdzengés ünnepéhez, és a múltkor áttekintettük azt részletesen, hogy a kürdzengés ünnepének a lényege az volt, hogy felhívta a figyelmet a hamarosan bekövetkező nagy engesztelési napnak az ünnepére. Tehát a kürdzengés erre hívta fel a figyelmet, és a mai alkalommal erről a nagy engesztelési napról fogunk szólni, amire a kürdzengés ünnepe a nép figyelmét előre irányította. Ezzel kapcsolatban, és mindenek előtt szeretnék felolvasni két igét Mózes második könyvéből. Mózes második könyve 25. fejezetéből szeretném először a 8. verset felolvasni. Mózes második könyve 25. fejezetének a 8. verse a következőt mondja. Ebben a Biblia versben az Isten parancsát olvashatjuk Mózeshez. Ezt mondta az Úr Mózesnek a Sínai hegyi törvényadás alkalmából, hogy és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Tehát Isten Mózesnek nem csak a 10 parancsolatot adta át, hanem különböző más rendelkezéseket és utasításokat is adott Mózesnek, és ezek közé tartozott az, hogy az Isten számára egy hajlékot kellett készíteni, szent sátrat, aztán később templomot építettek, tehát az Isten hajlékát el kellett készíteni. És nézzük meg, hogy ugyanebben a fejezetben, a 25. fejezet 40. versében a következőt találjuk. Isten ezt mondja Mózesnek, erre figyelmezteti őt, hogy vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát nem csak ezt mondta Isten, hogy egy templomot építsenek, ugye ami kezdetben egy szétszedhető és hordozható sátor volt, aztán később kőtemplom lett, nem csak ezt mondta Isten, hanem ezt a templomot pontos utasítás alapján kellett elkészíteni. És ezt a templomot a mennyeinek a mintájára kellett elkészíteni, a mennyben levő templom mintájára, és az Isten ezt megmutatta Mózesnek, és a földi sátor, a földi templom pontosan ennek a mintájára készült. Ennek a templomnak, a földi templomnak a vázlatos rajzát a táblán lehet látni. Vázlatosan rajzoltam, de a Szentírás egyértelműen elmondja ennek a részleteit, hogy mi hogy nézett ki, mi miből kellett, hogy készüljön, mi milyen méretű volt. Én ilyen mélységig nem szeretnék most ezzel foglalkozni, csak a lényegét szeretném elmondani. Így állok, hogy mindenki lássa a táblát. Tehát az egész, ami a nagy téglalapban szerepel, ugye ez volt maga a földi sátor, ugye ez két nagy részből állt. Volt a pitvar része, ez volt a pitvar rész, és volt a szentély része. A pitvar tulajdonképpen egy bizonyos értelmű kárpittal volt körülvéve, tehát kárpit határolta ezt a területet, és ezen belül itt volt az égő áldozati oltár, és itt volt a mosdó medence. Itt mutatták be az áldozatokat, és ezután itt volt a, nem is rajzoltam, itt van a szentélynek a bejárata. Itt volt tulajdonképpen maga a sátor része, és ez a szentély is két részből állt. Az első rész az úgynevezett szent hely, nyillal jelöltem, hogy az első rész szent helynek hívták, és a másik rész, a második rész, a belső rész volt a szentek szentje. A szent helynek három alapvető tárgya volt, az egyik a szent kenyerek asztala, a másik a gyertyatartó és a jó illat tétel oltára. Most a szent helyet a szentek szentjétől egy kárpit, egy függöny választotta el, és ezen a belső részen, a szentek szentjében ott volt a frigyláda. A frigyláda, ami tartalmazta a 10 törvényt, az Isten ujjával írt kőtáblákat, azon kívül tartalmazta a mannás korsót és Áron kihajtott vesszejét. Ugye ez emlékeztette végig az izraelitákat az izraeli pusztai vándorlásra. És a frigyláda felett, a frigyládának a tetején két arany kérub, két arany angyal helyezkedett el, és ami felett volt,
tulajdonképpen az Isten dicsőségének a látható jelenléte a Szent Szekina. Tehát így nézett ki a földi sátor. Ezeknek a részleteiben nem nagyon tudunk ezzel az alkalommal belemenni, mert minden egyes tárgynak megvolt a maga rendeltetése. Most csak annyit hadd mondjak el, hogy minden egyes tárgy és a templomban folyó egész szolgálat a megváltás nagy eseményének a részleteit mutatta be. És minden egyes tárgy, minden egyes szolgálat előre mutatott Jézus Krisztusra, aki a papi és főpapi szolgálatot a valóságban végzi. De a mai alkalommal két részről szeretnék beszélni a sátorral kapcsolatban, mielőtt rátérnénk a nagy engesztelési napra, meg kell, hogy említsük azt, hogy mi volt tulajdonképpen a legfontosabb része a templomi szolgálatnak. A templomi szolgálatnak az egész szentélyben, az egész szenthely szolgálatának a legfontosabb része a naponkénti bűnért való áldozat volt. Amikor az egyes emberek hozták a bűnért való áldozatot, kívánták elrendezni a bűneiket, és ez a következő módon történt. Elhozta a bűnbánó bűnös az áldozati bárányt, idehozta a pitvarhoz, ott rátette a kezét az áldozati állatnak a fejére, megvallotta a bűnét, és ezzel, mint egy áthárította a bűnét az áldozati bárányra, és utána neki saját kezüleg kellett megölni az áldozati bárányt. Az áldozati báránynak a vérét a pap felfogta egy erre alkalmas edénybe, és utána bevitte a szent helybe, és az oltárnak a szarvait megkente vele, ugye ez az oltárnak a négy szegletét jelentette, valamint a kárpitnál hintett a függöny felé, a belső rész felé, a szentek szentje felé a vérből, ugye ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen a bűnbánó bűnös azért hozza az áldozatot, mert ő vétett az isteni törvény ellen, az isteni tíz törvény ellen, az isteni erkölcsi törvény ellen, és ez ugye a frigyládában, a legszentebb részben foglalt helyet a templomban, és ezért itt kint a szentélynél a pap a frigyláda felé hintett, a kárpit felé hintett, és ezzel mint egy jelképesen áthárította a bűnöket, a bűnbánó bűnösnek a bűnét áthárította a szent helyre. Tulajdonképpen ez volt a papi szolgálatnak, a naponkénti szolgálatnak a legdöntőbb része, és így azt lehet mondani, hogy a nép nap mint nap, évről évre, és nap mint nap egész éven keresztül áthárította a bűneit a szentélyre. És nézzük meg ezek után, hogy a nagy engesztelési nap tulajdonképpen mit jelentett. A nagy engesztelési napról Mózes 3. könyve 16. fejezetében és a 23. fejezetében találhatunk leírást. Mózes 3. könyve 16 és 23. fejezetében találunk leírást. Utána később még a papi, meg majd a főpapi szolgálatról is beszélünk részletesen. Most csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy milyen szertartást kellett végezni, milyen események történtek a földi templomban. Mózes 3. könyve 16. fejezetéhez lapozzunk. És a következőt látjuk ebben a fejezetben. Itt látjuk végig a 16. fejezetben a nagy engesztelési napnak a leírását, hogy milyen esemény sorozat volt ezen a napon, mi mindent kellett megtenni. Először nézzük meg a 16. fejezetben az első és a második verset. A következőképpen olvasom. És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak. És mondta az Úr Mózesnek, szólj a te atyád fiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre, a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne halljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett. Ugye itt az Isten arra az esetre utal, amikor Áronnak két fia, Nádáb és Abihu, valami olyasmit cselekedett, amit az Isten nem parancsolt, és ezért ők vétettek a szentély szolgálata ellen, és ezért az Isten határozott parancsot adott a népnek, határozott parancsot adott a papoknak, a főpapnak, tehát mindenkinek megvolt a maga parancsa, rendelkezés, az isteni rendelkezés, hogy hogy kell végezni ezt a szolgálatot, hogy az valóban jelképezze azt, ami majd a valóságban az új szövetség idején bekövetkezik. És nézzük meg, hogy mit mond itt a második versben. Azt olvassuk, hogy szólj atyád fiainak, Áronnak, hogy ne menjenek be akármikor a szent helyre, a függönyön belül.
tehát nem lehetett akármikor bemenni, mert ugye ott volt az Isten dicsősége, az Isten jelenléte, és akármikor nem mehettek be a templomnak ebbe a legbelső részébe. A papok rendszeresen bementek a szentélynek az első részébe, a szent helybe, hiszen az áldozatokat ott végezték tulajdonképpen a mindennapi szolgálatukat, de a legbelső részre nem lehetett bemenni. De nézzük meg, hogy mikor lehetett, és hogyan lehetett a legbelső részre bemenni. Ezt olvasom a 3. verstől az 5. terjedő versekben. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égő áldozatul. Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak gyülekezetéből pedig vegyen át 2 kecskebakot, bűnért való áldozatul, és egy kost, egészen égő áldozatul. Utána még olvasnám a 29. és a 30. vers elejét. Örökké való rendtartás legyen ez nálatok, a 7. hónapban, a hónapnak 10. sanyargassátok meg magatokat. És a 30. vers eleje, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítsam titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Tehát azt látjuk ebben a leírásban, hogy a szentek szentjébe, a legbelső részbe évente csak egyszer lehetett bemenni, a 7. hónap 10-én. Ugye 7. hónap első napján volt a kürtzengés ünnepe, ami felhívta a nép figyelmét a következő engesztelési napra, ami a 7. hó 10-én történt. Tehát egy évben egyszer is csak a főpap léphetett be a templomnak ebbe a legbelső részébe. És mit olvastunk? Hogy kellett a főpapnak belépni a szentek szentjébe? Azt olvassuk, hogy elsősorban bűnért való áldozatot kellett bemutatni, de nem viselhette magán a díszes főpapi öltözékét. Gyolcs öltözékben kellett lennie, ugye ami a papok egyszerű viseletét jelképezte és mutatta, tehát ő nem ölthette magára ekkor a díszes főpapi öltözékét. És így kellett bemenni és elvégezni a nagy engesztelési napnak a cselekedeteit. És nézzük meg ezek után, hogy mi volt a következő feladata. Ezt nem olvasnám el, kicsikét hosszabb szakasz. Itt ebben azt látjuk, hogy mielőtt elvégezhette volna ezt a szolgálatot, a főpapnak először önmagáért kellett bemutatni az áldozatot, ezzel jelképezve, hogy a főpap is ugye itt a földön ember volt, ő is vétkezett, és mielőtt az Isten elé járulhatott volna a bűnök eltörlése végett, ezért előtte önmagáért kellett áldozatot bemutatnia. De ezután nézzük meg, mi volt a feladata. A 7-től a 9-ig terjedő versekben, valamint a 15 és 16. versekben a következőt olvasom. Azután vegye elő a 2 kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához. És vessen sorsot Áron a 2 bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért. És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Utána így olvasom a 15. és 16. versben, és ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belül, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett, hintse ugyanis azt a fedélre, a fedél elé. Így szerezzen engesztelést a szent helynek, Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt, így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttük van, az ő tisztátalanságai közepette. Tehát azt látjuk, hogy 2 kecskebakot kellett odavinni ezen az engesztelési napon, és sorsot vetettek a 2 kecskebakra. És azt olvastuk, hogy az egyik sorsot az Úrért, tehát az egyik sors az Úrért való állat volt, a másik pedig kecskebak, a másik pedig az Azázelért való kecskebak. És azt olvassuk, hogy először az egyik kecskebakot, ami az Úrért való áldozatot jelentette, ezt meg kellett ölni, és ez volt a különbség a naponkénti bűn elrendezés és a főpapi szolgálat, azaz a nagy engesztelési napi szolgálat között,
hogy ekkor az áldozati állatnak a vérét be kellett vinni a szentek szentjébe, és azt olvastuk, hogy a frigyláda felé kellett hinteni, a frigyláda előtt, a frigyláda tetejénél, tehát ott, ahol az Isten dicsősége jelen volt. Tulajdonképpen ebből is az látható, hogy alapvetően nem volt más az áldozat, alapvetően bárány áldozat volt. Ugye már most elmondom, és többször elmondtuk, hogy ezek mind Jézust jelképezték, és Jézus szimbolizálták, ugyanúgy a papi szolgálat, ugyanígy a főpapi szolgálat, tehát az áldozat nem volt más, mint a naponkénti áldozat. A különbség annyi volt, hogy most a szentek szentjébe is be kellett menni, és ott is el kellett végezni azt, amit egyébként csak a szentének az első részében végeztek az év többi napján. És nézzük meg, mi volt még a további feladat. A 18 és 19. versben ezt olvasom, azután menjen ki az oltárhoz, amely az Úr előtt van, és végezzen engesztelést azért is, vegyen ugyanis a tuloknak véréből és a baknak véréből, és kenje meg az oltárnak szarvait körös körül, és hintsen arra a vérből az ő ujjával hétszer, így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Nagyon érdekes ez a leírás, mert tulajdonképpen azt látjuk itt, hogy el kellett végezni a vérrel való meghintést a legbelső részben, és el kellett végezni a külső részben is, és azt mondja itt ez a leírás, hogy így tegye tisztává, és így szentelje meg az Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Tehát egyértelműen mondja ez a leírás, hogy az év közben, amikor nap mint nap hozták a bűnért való áldozatot, akkor ugye a bűnös bűnbocsánatot nyert. De a vétkei nem töröltettek még el teljesen. A vétkei még feljegyezve voltak. Tehát a naponkénti bűnbocsánat, a naponkénti bűnért való áldozat nem vette le a bűnös nevéről az ő vétkeit. Megbocsátást nyert, bocsánatot nyert, de a bűnök még ott voltak feljegyezve a templomban. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni Jeremiás könyvéből, a 17. fejezet első verséből, a következőképpen. A Júda vétke vastollal, gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Igen, tehát mint egy felvésve, ott voltak az oltár szarván, ugye, amit megkentek az áldozati vérrel. Tehát azt lehet mondani, hogy a naponkénti bűnért való áldozat nem törölte el a nép bűneit véglegesen. És azt láttuk viszont, hogy a nagy engesztelési napon egy évben egyszer az összes felhalmozott bűnt eltávolították a szentélyből. Ezután történt még valami. A 10. és a 20. és 22. versben a következőt olvasom. Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába. A 20-tól terjedő versekben pedig, miután pedig elvégezi a szent helyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést, hozza elő az élő bakot, és tegye Áron mind a két kezét az élőbaknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Tehát mi volt még a másik feladat, szinte az utolsó feladat a nagy engesztelési napon? Hogy az a bak, az a kecskebak, amire az Azázelért való sors esett, mit jelképezett ez? Ugye ez a sátánt jelképezte, az Azázelért való bak. Végén, amikor minden bűnt átvett a főpap, és kijött a szentek szentjéből, és már megtisztította a szent helyet az ott felrakódott, felhalmozott bűnöktől, akkor mint egy rátette erre a baknak a fejére az összes bűnt, ami sátánt jelképezte, és elküldték az arra való emberrel a pusztába, hogy ott viselje Izrael népének az összes bűnét, és utána ugye az állatot ott magára maradva a pusztában, ugye aztán ott egy idő után meghalt. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy ezzel vált teljessé, ezzel a jelképes szertartással vált teljessé a templomnak a megtisztítása. És ezután már
Csak egy része volt a nagy engesztelési napnak. Azt olvassuk a 23. és 24. versben, hogy azután menjen be Áron a gyülekezet sátorába, és vesse le a gyolcs ruhákat, amelyeket felöltött, mikor bement a szent helybe, és hagyja ott azokat, és mossa meg a testét vízben, szent helyen, és öltse fel a maga ruháit, úgy menjen ki, talán csak idáig. Tehát a főpapnak ezek után le kellett vennie a gyolcs ruháját, amiben az engesztelést végezte, és fel kellett ismét öltenie a maga díszes főpapi ruháját, és úgy kellett megjelennie az őt váró nép előtt. Ez volt a főpapnak a feladata, egy évben egyszer így tisztították meg az ott felhalmozódó bűnöktől a templomot. De nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, hogy a nagy engesztelési napon még kiknek volt feladata. Nem csak a főpapra hárult feladat, hanem a népre is feladat hárult. És mi volt a nép feladata? Ezt olvasom a 29 és 31. versekben, 29-től 31-ig, örökké való rendtartás legyen ez nálatok, a hetedik hónapban, a hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat, örökké való rendtartás legyen ez. Tehát amíg a főpap végezte a maga szolgálatát a földi templomban, addig a népnek azt olvassuk, hogy meg kellett sanyargatnia magát, semmi munkát nem lehetett végezni, hanem teljes figyelmüket erre az eseményre kellett összpontosítani. Mit jelent az, hogy meg kellett sanyargatni magukat? Ez a kifejezés azt jelöli, hogy imában és bőjtben kellett keresni az Istent. Tehát meg kellett magukat alázni az Isten előtt. És nézzük meg, hogyha valaki nem tette mindezt, nem sanyargatta meg magát az Úr előtt, nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit kellett tenni azzal az emberrel a 23. fejezetben a nagy engesztelési napról szóló leírásnál, ezt a részt találjuk a 30 és 31. versben, és ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül, semmi dolgot ne végezzenek, örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre, minden lakhelyeteken. Tehát azt olvassuk, hogy az az ember nem maradhatott Izrael lelki közösségének tovább a tagja. Azt olvassuk, hogy az Úr elveszti az ilyet az ő népe közül. Tehát a népnek teljes figyelmével a főpap szolgálatára kellett irányítani, teljes figyelmét a főpap szolgálatára kellett irányítania. Eddig tartott a jelkép, eddig tartott az ószövetségi ünnep, és nézzük meg ezek után, hogy ez tulajdonképpen mit jelentett, mit szimbolizált mindez, és ez a valóságban hogy következett be, és hogy történik most a jelen pillanatban is. Elsősorban nézzük meg, hogy a Szentírás határozottan elmondja, hogy nem csak a földi templomot kell megtisztítani, és kellett megtisztítani a földi szolgálat idején egy évben egyszer, hanem nézzük meg, hogy ki mondja a Szentírás a zsidókhoz írott levélben, a 9. fejezet 23. és 24. versében, hogy a mennyei dolgoknak is meg kell tisztulniuk. A zsidókhoz írott levél 9. fejezet 23. és 24. versében a következőt olvasom. Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztítassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába mende Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát a Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy ahogy a földi dolgoknak meg kellett tisztulniuk, és meg kellett tisztítani a földi dolgokat, amik a mennyeinek az ábrázolatai voltak, ugyanígy valóságban a mennyei dolgokat is meg kell tisztítani. És nem kézzel csinált szentélybe mende Krisztus, az igazi főpap, a földi, tehát ugye a mennyeinek csak másolatába, hanem magába a mennybe, a mennyei templomba, hogy most Isten színe előtt jelenjen meg, és végezze a templom megtisztításának, a szentély megtisztításának a szolgálatát. A múlt alkalommal áttekintettük és láttuk,
hogy a kürtzengés ünnepe megvalósult, ugye az ószövetségi kürtzengés ünnepe megvalósult az új szövetség idején, ami felhívta a figyelmet a nagy engesztelési napnak a kezdetére, amiben áttekintettük, hogy a bibliai profécia egyértelműen elmondja, hogy ez 1844-től kezdődött a mennyben a valóságos nagy engesztelési nap. És nézzük meg ezek után, hogy mi is kezdődött ekkor a mennyben. Az előbb áttekintettük és láttuk azt, hogy tulajdonképpen a nagy engesztelési nap az egy szétválasztás volt az Isten népe között. Azok között, akik igazából megalázták magukat az Isten előtt, és azok között, ugye, akik nem alázták meg magukat az Isten előtt, és nem vették komolyan a nagy engesztelési napnak az eseményeit. Nézzük meg, hogy ez tulajdonképpen a Szentírás hogy mondja az újszövetségi időre vonatkozóan, mit mond a valóságot illetően. Ugye ez nem más végső soron, mint egy ítélet. Mert ugye azt olvastuk, hogy aki nem vette komolyan ezt a szolgálatát, a főpapnak ezt a szolgálatát, nem sanyargatta meg magát, az nem maradhatott Izrael lelki közösségének tovább a tagja. Nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás Jelenések könyve 11. fejezetében. Jelenések könyve 11. fejezetének a 18 és 19. verse a következőt mondja. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső. Ugye ez a leírás, ez az esemény valóban erre az időszakra tehető, a történelemnek erre az idejére, és nézzük meg, hogy mit mond itt a Szentírás, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak. Tehát azt mondja, hogy igen, eljött az ítéletnek az ideje, és nézzük meg, hogy mennyire az ószövetségi nagy engesztelési napnak az előképe volt ez, és ez a teljesedés volt. Azt olvassuk a 19. versben, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. Mikor láttatott meg a szövetség ládája a földi templomban? Egy évben csak egyetlen egyszer, a nagy engesztelési napon. Tehát egyértelmű a Szentírás alapján, hogy az ítélet tulajdonképpen is a nagy engesztelési napnak az esemény sorozata az egy és ugyanaz az esemény. Tehát tulajdonképpen ez az ítéletet vetítette előre. És nézzük meg Máté evangélium a 24. fejezetében, talán csak kívülről idézném az igét, mert még sok igét szeretnék olvasni, ezt az igét talán csak kívülről olvasom. Ebben a Biblia versben pedig egyértelműen azt látjuk, hogy az ítélet nem csak a halottak felett fog folyni, nem csak a halottak lesznek megítélve, hanem beszél Jézus eljövetele előtti időben arról az eseményről Jézus, hogy két asszony van a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ugye, ami pontos fordítás szerint az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Utána azt mondja, hogy két asszony őről a malomban, és ugyanezt mondja, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Tehát a Szentírás nagyon sok helyen egy ítéletre hívja fel a figyelmünket, hogy lesz ítélet nem csak a halottak, de az élők felett is, és egyértelműen azonosítja a Jelenések könyve, hogy tulajdonképpen az ítéletnek az ószövetségi előképe a nagy engesztelési nap volt. És nézzük meg ezek után azt, hogy mi is volt tulajdonképpen a nagy engesztelési nap esemény sorozatának a jelentése. Mit szimbolizált mindez? Először is szeretném újra feleleveníteni az eseményeket. Ugye azzal kezdtük, hogy a főpapnak le kellett vetnie az ő díszes főpapi ruháját, és gyolcs öltözéket kellett felvennie. Ugye kit szimbolizált a pap és a főpap, ugye nem más, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus volt az, aki bemutatta az áldozatot, ugye amiről az előbb beszéltünk, hogy szinte minden Jézusra mutatott, mert ő volt maga az áldozati bárány, de ő a főpap, ő a közbenjáró, ő a pap, tehát ő minden egy személyben. És azt látjuk ugye a Szentírás alapján, hogy Jézus, amikor elkezdte az emberért való közbenjárást,
akkor levetette ugye az ő díszes öltözékét, ugye megüresítette magát, emberi formát vett fel, és ő valóban azt lehet mondani, hogy a bűnösökért való közbenjárást elkezdte, és egészen addig folytatja majd emberfiaként a közbenjárást, amíg a bűn kérdését véglegesen le nem zárja, és el nem törli végérvényesen a bűnöket. Igen, mindezt gyorsruhában, tehát a papi ruhában végzi. Egy különbséget szeretnék csak megemlíteni, a Szentírás erre is rátér, ami különböző volt a földi szolgálat és a valóság között. Ugye azt mondtuk, hogy a földi főpapnak először be kellett mutatnia az áldozatot önmagáért, hiszen gyarló emberek voltak a főpapok, ők is bűnös emberek voltak. De nézzük meg, mit mond a Szentírás, ugye Jézusnak ezt nem kellett tenni, hiszen a zsidókhoz írott levél 7. fejezet 28. verse azt mondja, hogy mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiút. Igen, neki nem kellett önmagáért áldozatot bemutatni, mert ő az örök, tökéletes fiú, és ő neki valóban ő bűn nélkül végezte ezt a szolgálatot, tehát ő így is megjelenhet az Isten színe előtt. És ezután szeretnék tulajdonképpen rátérni az egész szolgálatnak a lényegére. Mi volt az a szolgálat, amit a pap elvégzett, amikor a bűnös odavitte az áldozati állatot a templom bejáratához? Ugye ez nem mást szimbolizált, mint magát, Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, aki átvállalja az ember bűnét, az ember mint egy saját kezüleg öli meg Jézus Krisztust, hiszen az ember vére volt, az ember bűne volt az, ami Jézus Krisztusnak az életét követelte. Igen, ez szimbolizálta a papi szolgálat, és tulajdonképpen a pap, amikor bevitte a vért a szentek szentjébe, mint egy áthárítva a szentélyre a bűnt, a bűnbánó bűnösnek a bűnét, akkor tulajdonképpen ezzel kifejezte, hogy igen, a bűnök megbocsátatnak, mint ahogy az Ószövetségben is megbocsátattak, de ezek a bűnök még felírva maradnak. A bűnbánó érzi, hogy levette az Isten róla az ő bűnének a terhét, de ugye az előbb láttuk részletesen, hogy ezek a bűnök még nem töröltettek el, hanem ott vannak a mennyei szentélyben is. Ugye Jézus ezt a szolgálatot végzi, az ember naponta keresi meg az Istent, hogy bocsánatot kérjen tőle az elkövetett bűnért, és az Isten megbocsátja az embernek a bűnét, de nem törli el az embernek a bűnét. Ezek a bűnök még ott vannak feljegyezve a mennyei templomban. Szeretném megkérdezni, hogy vajon miért van ez? Az Isten miért nem törölheti el az ember bűnét akkor, amikor az embernek megbocsát? Tegyük fel azt a kérdést, hogy egy ember az életének egy bizonyos időszakában őszinte bűnbánatra jut, és bevallja az ő bűneit, és kéri Istentől a bocsánatot, az Isten készségesen és azonnal adja. De tegyük fel azt a kérdést, nem fordulhat elő az, hogy az az ember ezután elfordul az Isten követésétől, és ezután valami olyan útra tér, ami az Istentől távol levő út, nem fordulhat elő, de előfordulhat. És akkor mi van azzal a bűnével, amire már egyszer ő bocsánatot nyert? Tehát éppen itt van a különbség a papi és a főpapi szolgálat között. A papi szolgálat ugye a naponkénti bűn elrendezést jelentette. A mostani időben, amikor az ember naponként megy Istenhez, megvallja a bűnét, és elrendezést nyernek a bűnök. De a főpapi szolgálatban, amikor a templom belső részében folyik a bűnöktől való megtisztítása a templomnak, akkor ott más történik. Ott a bűn eltörlése történik, ami pedig nem más, mint egy-egy ember életének, az egész élettörténetének az áttekintése, és egy ember egész életének a megítélése. Tehát különbség van a napi szolgálat, és különbség van a naponkénti bűnbocsánat elnyerés, és egy ember életének a megítélése között. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány bibliai példát elmondani, amik tökéletesen megvilágítják ezt az eseményt. Máté evangéliuma 18. fejezetében, a táblára is felírtam, Máté evangéliuma 18. fejezetében a 23-tól a 35-ig terjedő versekben Jézus egy példázatot mond el. Nem olvasnánk el a példázatot, a lényegét elmondom. Két emberről szól ez a példázat, két szolgáról. Az egyik szolga az ő urának hatalmas mennyiségű, hatalmas összegű pénzzel volt adós.
és nem tudott fizetni ez a szolga, és ezért az ura elengedte kegyelemből ingyen az ő összes tartozását, tehát teljesen levette róla az ő adósságának a terhét. És utána azt olvassuk, hogy ezután ez a szolga, akinek ennyi adósságot elengedtek, találkozott egy szolgatársával, akinek egy csekély jelentéktelen összeggel adósa volt. És amikor összetalálkozott ezzel a szolgatársával, az kérte tőle, hogy engedje el tőle ezt a kis összegű adósságot, mert most nem tudja megfizetni, de majd megfizeti. És azt olvassuk, hogy ez a szolga, aki az előbb azt a hatalmas kegyelmet nyerte, hogy minden adóssága eltöröltetett, most ő megkeményítette az ő szívét a szolgatársával szemben, és azt mondta, hogy ha nem fizetsz, akkor bevetlek téged a börtönbe, és börtönbe is juttatta. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy meghallotta ennek a két szolgának az ura a történteket, és mélységesen felháborodott. Hogy lehet az, hogy az, akinek annyit elengedett, semmi tartozása nincs többé, ő pedig nem tudott könyörületes lenni a szolgatársával szemben. És mit mondott ki ezek után? Kimondta azt, hogy ezt a szolgát, akinek már pedig az előbb elengedte az adósságát, vessék vissza a börtönbe, vessék be a börtönbe, és egész addig ott kell maradnia, míg meg nem tud fizetni az utolsó fillérig. Ugye ez a példázat egyértelműen jelképes beszéd, ugye a bűnöknek az elengedését, a bűnök megbocsátását jelképezi az adósság elengedése, és az Isten megbocsát az embernek hamisságot, vétket, bűnt, de hogyha az ember a neki juttatott kegyelmet, az Istentől elnyert kegyelmet nem jóra használja, én nem vagyok könyörületes a másikkal szemben, én ezután is vétkezek, könyörtelen, szívtelen vagyok, és nem az Isten törvénye szerint járok, akkor az Isten mit tesz? Korábban megbocsátott nekem. De az én bűnöm visszahárul rám akkor, ha én elfordulok őtőle. És ez a Bibliának egy alapvető nagy tanítása. Nézzük meg Ezékiel könyve 18. fejezetét, és ott a 21-től a 22-ig terjedő verseket, valamint a 24. verset nézzük meg. Ezékiel könyve 18. fejezetében a 21-től a 22-ig terjedő verseket, valamint a 24. verset így olvasom. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Ugye ez az egyik eset. Valaki akármilyen gonoszságot cselekedett az életben, akármilyen súlyos bűnei voltak egy embernek. De hogyha az a gonosztevő megtér, és igazságot cselekszik, ugye akkor semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Ugye az isteni áldozat, Jézus áldozata elégséges minden bűn megbocsátásához, és végleges eltörléséhez. De nézzük meg a másik esetet, mit mond a 24. vers. De ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, amelyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen. Gonoszságáért, melyeket cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Tehát mit mond ki az isteni igazságszolgáltatás? Ha valaki az Istent megtalálta, az Istentől kérte az ő bűnei bocsánatát, és el is nyerte, de elfordul az ő igazságától, és ismét visszaesik az ő bűnébe, akkor az Isten mit tehet ezzel az emberrel? Üdvözítheti, örök életet adhat neki? Azért, mert a múltban volt egy olyan időszak, amikor ő az Istent követte, nem? Ha ő elfordul, és végérvényesen nem tisztul meg az ő bűneitől, az ő jellemhibáitól, akkor az Isten nem tudja őt üdvözíteni. Akkor azokért, amiket már korábban elrendezett az Istennel, azaz bocsánatot kért rá, azok is visszaszállnak az ő fejére, és el kell viselni érte a büntetést. Ezért mondja a Szentírás, ezért mondja János apostol azt, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Igen, ez az ítélet fogja majd meghatározni, hogy az ember élete hogy és milyen módon alakul. Tehát mit jelképez a papi és a főpapi szolgálat ennek alapján? Igen, éljük a mi életünket,
azok az emberek, akik az Istent megismerték, és valaha az életben már áthárították a bűnüket a mennyei templomba, azaz Istentől bocsánatot kértek, hallgattak az Isten szavára, azoknak az élete átvizsgálásra kerül. Az isteni ítélőszék megnézi azt, hogy az embernek az élete hogy alakult, hogy az ember valóban megszabadult-e minden hibájától, az Isten késztetéseit elfogadta-e, és valóban alkalmassá vált-e az örök életre. Fölírtam a táblára Máté evangéliuma 22. fejezetét, ott az első 14 versben a mennyegzői ruháról szóló példázatot olvassuk Jézusnak. Ez a példázat arról szól, hogy a mennyegzői vacsorára, amire ugye mindenki hivatalos, az Isten mindenkit hív az ő országába. De azt mondja ez a példázat, hogy mielőtt valaki az Isten országának az örököse lehetne, először az Isten megvizsgálja azt, hogy az az ember alkalmas-e az Isten országára. Ez az ítélet. Amikor az embernek az életét áttekintik, hogy vajon az élete megváltozott-e, vagy csak egyes dolgokban kértem a bocsánatot, vagy pedig valóban egy tiszta fehér ruhát tudott nekem az Isten adni, hogy én valóban így alkalmassá váltam-e a mennyre. Igen, ezt jelenti a vizsgálati ítélet. És a Szentírás arról beszél, hogy ezt az ítéletet az emberek felett maga Jézus Krisztus végzi. Ez is egy olyan szép tanítása a Szentírásnak, hogy miért Jézus az, aki végzi ezt a szolgálatot, az ítéletet. Azt mondja a Szentírás, hogy az Atya senkit nem ítél, hanem az ítéletet Jézusnak adta. Miért? Azért, mert Jézus volt az, aki itt szenvedett a földön. Itt szenvedett a földön, és átvállalta az ember bűnéért járó büntetést, ezzel lehetőséget adva minden embernek az örök életre. Valóban a szeretetnek ez egy olyan foka, amit elképzelni nem tudunk. De az a végtelenül szerető Isten, végtelenül szerető Jézus az embernek akkor adhatja csak az örök életet, hogyha az ember igényli is az ő áldozatát. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy az ítéletnél a legnagyobb szeretettel lesz irántunk, de a legnagyobb igazsággal is. Hiszen ő lehetőséget teremtett az embernek a bűnből való szabadulásra. De a kérdés az, hogy az ember igénybe veszi ezt. És ő valóban tökéletesen fog ítélni az ember élete felett, hogy valóban az ember megtisztult, elfogadta az ő késztetéseit, elfogadta az ő fáradozásait az ember életében, és ennek nyomán vajon valóban az örök életre alkalmas lett-e az ember. Tehát mit mondhatunk, hogy ennek az ítéletnek tulajdonképpen mi a tétje? Ennek az ítéletnek, amikor azokat az embereket tekintik át a mennyei ítélőszékben, akik valaha Isten hívásának engedtek, akik valaha elnyerték a bűnbocsánatot. Azt mondja a Szentírás, hogy ennek az ítéletnek az a tétje, Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. versét olvasnám, inkább a Biblia szavaival mondjuk ki. Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. verse. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy aki győz, aki ebben az életben meghallotta Jézus hívó szavát, aki igazából engedett a Szentlélek késztetésének, és Jézus meg tudta tisztítani az embert az ő bűneitől. Azt olvassuk, hogy akkor a vizsgálati ítéletben meghozzák a döntést afelett az ember felett, hogy nem törlik ki a nevét az életkönyvéből. És Jézus vallást tesz arról az emberről az atya előtt. Mit jelent, hogy vallást tesz róla? Azt jelenti, hogy vállalja, felvállalja azt az embert, hogy igen, ez az ember az örök életre alkalmas, mert megszabadult az önzésétől, megszabadult mindattól a bűntől, ami ebben a földi életben a nyomorúságot, a szenvedést okozza. Igen, megszabadult a bűnéből, és Jézus vállalja ezt az embert az atya előtt, hogy az örökké valóságon keresztül a bűn nem fog tőle tovább terjedni a többi lényre, mert ő maga is megtisztult a bűneitől. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát az ítéletben ez dől el az ember felett, hogy vagy elnyerheti az örök életet, vagy pedig ennek az ellenkezője, ha valaki nem győz, ha valaki nem harcolja meg ezt a hit harcot, ugye, amit a Szentírás említ,
Ha valaki csak alkalmanként keresi Istent, vagy elfordul az Istentől, vagy meghátrál, vagy nem akarja az ő életének minden területét az Isten kezébe helyezni, hanem csak egyes részeket, azt mondja a Szentírás, aki nem győz, tehát aki nem arat teljes győzelmet, ugye akkor ennek sajnos az ellentetje is igaz, hogy annak az embernek a neve nem maradhat az életkönyvében. Tehát el lehet mondani, hogy az ítéletben tulajdonképpen az ember sorsa dől el, hogy üdvözülhet Biblia szavaival élve, hogy méltó-e, hogy ama világot elnyeri és a halálból való feltámadást, vagy pedig nem méltó erre. És mit olvastunk az elején? Mi volt a nagy engesztelési napnak még egy jelenete, egy következő eseménye? Amikor a főpap elvégezte ilyen módon a bűnök eltávolítását a földi szentélyből, utána mit tett? Az összes megvallott, és azokat a bűnöket, amelyeket igazából el lehetett törölni, azokat a bűnöket ráhelyezte a sátánt jelképező Azázel baknak a fejére. Mit jelképez ez? Amikor Isten elvégzi, Jézus befejezi a mennyei szentek szentjében ezt az ítéletet, amikor eltörli ott véglegesen a bűnöket, amikor minden egyes ember élete áttekintésre kerül az előbb elmondottak alapján, akkor utána ezeket a bűnöket, amikért egyszer Jézus szenvedett, hiszen a saját vérére hivatkozva ment be, és távolította el az ott felgyülemlett bűnöket, de utána ezeket a bűnöket még egy összegben ráhelyezi sátánnak a fejére, tehát áthárítja sátánra, és neki kell majd végső soron még szenvedni minden elkövetett bűnért, amire az embereket rávette, amire az embert kísértette. Igen, sátán a bűn végső okozója, és ezért majd a végső ítéletben, az ítélet végrehajtásakor, igen, neki kell szenvedni a legtöbbet, neki kell azért szenvedni, hogy embereket rávet az Isten ellen való lázadásra. De figyeljük meg, csak kinek a bűneivel terheltetik meg sátán, és kiknek a bűnei töröltetnek el a mennyei templomból is, ugye, ahogy a földi templomból is. Azoké, akik igazából áthárították a bűneiket, és akik igazából a nagy engesztelési napot komolyan vették, tehát valóban minden bűnüket megvallották, és valóban az életük olyan volt, hogy az ő bűneik eltöröltethettek. Tehát csak ezeket a bűnöket hárítja át végső soron Jézus majd sátánra, mint a bűn végső okozójára. Ellenkező esetben pedig azt mondja a Szentírás, hogy az embernek viselnie kell a vétke következményeit azokért a bűnökért, amelyeket elkövetett. És azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus befejezi a mennyei templomban ezt a szolgálatát, akkor Jelenések könyvében azt olvassuk a 15. fejezetben, hogy a templom megtelik füsttel, és senki a templomban nem tartózkodhat. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az ítélet egy folyamat. Ugye az ítélet ez egy hosszabb folyamat, de egyszer csak ennek az ítélet folyamatának is vége lesz, amikor Jézus és az egész mennyei ítélőszék minden ember életét áttekinti. Igen, egyszer ennek vége lesz. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, kilép a mennyei templomból, azt mondja a Jelenések könyve 15. fejezetének 8. verse, hogy akkor megtelik a templom füsttel, és senkit, tehát be

0: ebben az állapotban marad már tulajdonképpen mindenki, hiszen azt mondja, hogy aki igaz, az legyen igaz ezután is, de aki fertelmes vagy igazságtalan, az legyen igazságtalan vagy fertelmes ezután is. És ezek után mi volt a nagy engesztelési napnak a legutolsó jelenete? Azt olvastuk, hogy a főpap levette az ő gyors ruháját, és felöltötte magára az ő díszes főpapi ruháját. És nézzük meg, ez hogy fog bekövetkezni a valóságban. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. versét olvassuk el. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. verse ezt mondja. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. A Szentírásban több helyen olvasuk ezt az evangéliumokban, hogy Jézus, amikor eljön, akkor ő dicsőségben jelenik meg. Talán egy másik igét is hadd olvassak, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 28. verse, a táblára is fölírtam. Zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 28. verse azt mondja, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Tehát bűn nélkül jelenik meg. A bűn el van törölve, át van hárítva, el van rendezve az isteni ítélet szerint. Igen, Jézus Krisztus másodszor már bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. És mit olvastunk Máté evangéliumában? Jézus beül majd az ő dicsőségének királyi székében. Tehát valóban hatalommal és dicsőséggel fog megjelenni. A Szentírás arról beszél, hogy Jézus most jelenleg még a kegyelem királyi székén ül. Ezt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy addig járuljunk a kegyelem királyi székéhez, amíg erre lehetőség van, amíg Jézus valóban a kegyelem trónján ül, hogy az ember a bűneit elrendezhesse az Istennel. És utána azt írja a Szentírás, hogy amikor ennek az időszaknak vége van, akkor Jézus kilép a mennyei templomból, felölti az ő dicsőséges öltözékét, beül az ő dicsőségének királyi székébe. És azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezetének 12. verse, hogy és imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát Jézus eljövetelekor, Jézus már hozza magával a jutalmát, hozza magával az ítélet eredményét, és ennek alapján mondja a Szentírás azt, hogy igen, ketté választja az embereket a jobb és bal keze felül állókra, hiszen ő hozza már magával az ítéletet, a jutalmat hozza magával. Tehát az ítélet az nem egy pillanatnak a műve, amikor Jézus megjelenik, hanem ez egy hosszabb folyamat, amikor minden egyes embernek a neve előkerül a mennyei templomban, a mennyei szentek szentjében átvizsgálásra, hogy az ember valóban megszabadult-e az ő bűneitől, és Jézus az ő eljövetelekor adhatja az embernek az örök élet jutalmát. Ennyit szerettem volna mondani a nagy engesztelési napról. A következő alkalommal folytatjuk ezt a sorozatot a sátoros ünneppel, és látni fogjuk, hogy ezután majd a beteljesedésben már mi az az egyetlen egy mozzanat, ami tulajdonképpen a megváltás nagyművében hátra van, és ezt jelképezte a sátoros ünnep, és ezzel foglalkozunk majd 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, és akik a témával kapcsolatban beszélgetni szeretnének, vagy kérdés merül fel, egy 10 perc után erre lehetőség van. Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor szeretném megkérdezni, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, vagy megjegyzése. Igen?
1: 2 héttel.
0: Nem, hanem 1844-től ugye múlkor végigvezettük, hogy ekkortól kezdődik a vizsgálati ítélet. De a vizsgálati ítéletben ugye az előadásban kitértem rá, hogy a halottak is és az élők is megítéltetnek. Tehát tulajdonképpen ebben az egy ítéletben, aminek a szempontjai teljesen egyformák a korábbi nemzedékre, akármelyik korok nemzedékére vonatkozóan, tehát ugye a szempontok ugyanazok, egyetlen egy a kérdés, hogy ki az, aki megszabadult a bűneiből, ki az, aki az isteni mércével mérve alkalmas az örök életre.
1: Na,
0: igen?
1: Az a 840.
0: kérdés, hanem akkor kezdődött el ez a vizsgálati ítéletnek a folyamata a mennyben. Tehát 1844 óta folyik. Addig tulajdonképpen Jézus a mennyei templomnak, hogyha ezt az ábrát nézzük, akkor az első részében teljesítette a

0: szolgálatot. Tehát tulajdonképpen a közbenjárói szolgálat folyt csak odáig, a papi szolgálat, a mindennapi bűnöknek az elrendezése. És 1844-től váltotta fel a papi szolgálatot a főpapi szolgálat, amikor elkezdődött az ítélet, de ez nem azt jelenti, hogy akkor befejeződött a közbenjárói szolgálat, tehát nem lehet már bűnbocsánatért folyamodni, hanem ez is folytatódik, de közben elkezdődött az áttekintése az emberi életeknek. Ugye nyilván a halottakon kezdődött, hát ugye gondolom nyilván, és utána ez átterődik az élőkre, és Jézus eljövetele fog ennek majd ugye véget vetni ennek a folyamatnak. Ez a 44 előtti micsoda? Nem tudom, hogy mikor kerül az élőkre, én csak azt mondom, hogy a halottakon is, de az élőkön is. Tehát a Jézus eljöveteli időben élő nemzedék fölött is ez tart. De tulajdonképpen, tehát most egészen egyszerűen megfogalmazva, úgy mondhatnánk, hogy ugye tehát az Ádám és Éva esete óta, ugye halála óta, ugye emberek élnek, halnak meg a Földön. És ugye meghalnak, és hát ugye pillanatnyilag alszanak, ugye a Szentírás tanítása szerint. És azt mondja a Szentírás, hogy tehát ugye amit végigvettünk, hogy 1844-ben viszont elkezdődik az ítéletnek a folyamata, amikor elkezdik egészen plasztikusan, mondom, mondjuk Ádám és Évától kezdve az összes ember, aki valaha és az Istennek a hívását egyszer is meghallotta és engedett az Isten hívásának, tehát ugye, mert akik eleve elutasították, és eleve mindig is elzárkóztak, és visszautasították az Isten útjának a követését, hát azoknak egyértelmű, hogy hát akkor ők nem ebben az ítéletben fognak majd megítéltetni, hát ugye ők nem üdvözülhetnek. De aki valaha is engedett az Isten hívásának, ugye azoknak az élete Ádám és Éva óta minden egyes embernek a neve sorra kerül, minden egyes embernek az élete előkerül, és áttekintik, hogy valóban az élete hogy alakult, az Isten által neki adott kegyelmet hogy használta fel, megváltozott-e az élete, megszabadult a jellem hibáiból. Tehát, hogy hogy alakult az élete végső soron, hogy végső soron ki lehet-e azt mondani, hogy ez egy megtisztult élet, Isten követő élet volt, és el lehet törölni végérvényesen az ő bűneit. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Most először szeretném megkérdezni, hogy másnak van-e még kérdése, és utána erre a kérdésre, az élőknek a kérdésére visszatérünk. Igen, csak azért, hogy másnak a kérdése is előkerüljön. Igen. Igen? Nem, hanem itt az, hogy örökkévaló rendtartás, ugye amikor ezeknél az ószövetségi ünnepeknél ezt találjuk, ugye akkor egyértelmű volt, hogy egészen addig, amíg az árnyékszolgálat tart, ugye árnyékszolgálatnak nevezték az egész földi ceremoniális törvények által meghatározott templomi szolgálatot. Ugye ezért nevezik árnyékszolgálatnak, mert a Biblia azt mondja, hogy ezek csak árnyékai a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát örök rendtartás, ugye a Pászka ünnepénél is ez volt örök rendtartás. Tehát évenként ismételni kellett ugye egészen addig, amíg ez érvényben volt. Addig állandóan, addig nem lehetett, addig nem volt ez alól felmentés. Tehát minden évben ismételni kellett, amíg érvényben volt. De amikor Jézus meghalt, ugye amikor elkezdődött a valóság, a megváltás valóságban elkezdődött, akkor onnantól kezdve már az árnyék szolgálat ugye jelentőségét veszítette, akkor a templom kárpítja ketté hasat, ugye aljától a tetejéig, amivel Isten azt akarta kifejezni, hogy ennek már nincs jelentősége. Hiszen hogy kezdődtek az évenkénti ünnepek? Ugye kezdődött először a Pászka ünnepével, ami mire mutatott rá? Ugye rámutatott Jézus halálára, ugye ez volt az első ünnep. Amikor Jézus valójában meghalt, tehát ez az egész előkép beteljesült, akkor már nem volt szükség többet az előképre, mert a valóság megtörtént. Tehát egészen egy másik helyen azt mondja, hogy a megjobbulás idejéig kötelezők, tehát amíg el nem jön az igazi, addig kötelezőek ezek, utána természetszerűleg érvényüket veszítették. Igen, így van, a Szentírásban így van, különböző, így van. Milyen összefüggésben, úgy egy általában, ehhez tűnik a szent szónak, ugye a jelentése az alapvetően az, hogy elkülönített. Tehát a szent az elkülönítettet jelent, tehát ugye a földi, tehát ugye itt az Isten is, amikor meghatározta ezeket a dolgokat, tehát ugye a mennyei, tehát a földi templommal kapcsolatos tevékenységet, meg az egyéb tevékenységet, ugye azt mondja, hogy különbséget tudjanak tenni szent és nem szent között. Tehát ami elkülönített, az Isten számára elkülönített, teljesen az Isten számára, az odaszentelt, elkülönített. Tehát a szentnek ez az egyik alapvető jelentése. Azért kérdezem, hogy milyen értelemben? Tulajdonképpen, hogy az Isten számára elkülönített, ilyen értelme, hogy az Isten, tehát a szent ugye, az Isten számára fenntartott, tehát az Istennek átadott, tehát ilyen értelmű a szó, a szent szó. Azt nem értem, hogy ez hogy érted ezt az utolsó kérdést, hogy szóval mit mivel akarsz párhuzamba állítani, hogyha, igen.
1: Az igazságot, mint a gonoszságot az életében, az kevesebb, tehát az 50% plusz egy, mint hogyha azt mondanám, hogy én nekem mindent tettem tökéletesen.
0: Szeretném, hogyha egy igét idézni, szeretném, hogy melyik igét idézed, mert szerintem ez az ige nem így hangzik. Szeretném, hogyha idéznéd, hogy melyik igére gondolsz. Mert azt mondja, mert Jézus több helyen mondja ezt, hogy aki inkább szereti az ő családját, az ő egyéb akármiét, mint nem engem, az nem méltó én hozzám. Tehát a Szentírás mindig arról beszél, hogy ha az ember valamit az Isten elé helyez az életben, lehet, hogy én egyébként Krisztust követő vagyok, szóval a Szentírás mindig erről az oldalról fogalmazza, hogy lehet, hogy én egyébként Krisztus követő vagyok, de az életemnek, ha nem minden területét rendelem alá az Isten akaratának, akkor tulajdonképpen nem vagyok méltó az Istenhez. Tehát a Szentírás mindig így fogalmaz. Azért vagyok kíváncsi, hogy melyik ígére gondolsz, mert minden egyes ige erről beszél. Például azt mondja Jakab, hogy ha valaki megtartja az egész törvényt is, de egyben vét, az egésznek megrontásában bűnös. Nem tudom, melyikre gondolsz. Melyik, Zsolt, te látta?
2: János 3:19 azt mondja, hogy ezt tudja a károsztatás, hogy a világosság.
0: Tehát azért mondom, hogy azért érdekel, nagyon érdekel, amit mondasz, hogy melyik igékből, hogy nem az csak, hogy érdekel, hogy melyik igékből következtetsz erre, mert pontosan, hogy az egész Szentírásnak az a gondolatmenete, hogy ha valaki az életét csak úgy nagyjából akarja az Istennek adni, de azért megtart bizonyos részeket önmagának, az nem egy Istennek átadott élet. És csak egész konkrét példát hadd mondjak. A bűnt az Isten hogy mérlegeli, vagy egyáltalán mikor válik alkalmassá az örök életre az ember? Mondjuk például most egészen gyakorlati példát mondok. Mondjuk egy ember az ő életében mondjuk lusta, irigy, ingerült, fösvény, és mondok még egy pár dolgot. És az életében mondjuk megszabadul a lustaságtól, és mondjuk az irigységtől, de mondjuk nem szabadul meg az életében mondjuk a haragtól és az indulatosságtól. Mondjuk minden más területet átad Istennek, de ez úgy dédelgeti magában valami miatt. Akkor szeretném kérdezni, hogy alkalmas az örök életre, nem? Hát a mennyben mit kell tenne? Ugye akárkivel csak kapcsolatba kerül, vagy valamiben ott is a haragot és az indulatosságot terjeszteni tovább. Tehát érted, szóval azért mondom, hogy hiába szabadul meg az ember sok mindentől, de hogyha nem az egész életét adja az Istennek, igen, egy pillanat mindjárt, tehát hogyha nem az egész életét adja át az Istennek, akkor nem alkalmas az Isten országára, hiszen a bűn az micsoda, az rombolja a környezetet, ugye önmagunkat is, és a környezetet is. És nem elég, hogyha egyből vagy kettőből megszabadulunk, hanem...
1: De akkor mindenkinek papnak kéne.
0: Hát igen. Azt mondja, így van, nagyon-nagyon-nagyon jók a kérdések, nagyon örülök. Azt mondja a Szentírás, igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy mindannyian, igen, azt mondja a Szentírás, hogy mindannyian papok vagyunk. A következőt mond, azt mondja Péter apostol, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. Ugye, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hadd mondjak el valamit. Nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek, még egyszer hadd mondjam, mert ilyenekre az előadásban nincs idő kitérni. De a következőt hadd mondjam. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy minden egyes ember bűnös. Minden ember bűnös. Igen, köszönöm az igét. Ézsaiás azt mondja, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. És igen, és nincs a testben épség, csupa sebb, tuba, csupa dagadás. Tehát ugye azt érzékelteti, hogy jellemhibáink keresztül kasul átszőnek bennünket. De azt mondja a Szentírás, hogy az isteni áldozat éppen ezért volt, hogy az embert meg tudja szabadítani a bűneiből. A megváltásnak pontosan ez a célja. Nem a megváltásnak, nem csak az a célja, hogy az Isten nekem Jézus áldozata révén meg tudjon bocsátani, hanem az az áldozatnak a célja, hogy utána engem jobbá tudjon tenni. Amikor én megismerem az Isten szeretetét, megismerem azt, hogy ő milyen áldozatot hozott értem, ez engem késztet arra, hogy én ne süllyedjek vissza újra ugyanabba a bűnökbe, hanem erőt kapok az Istentől, hogy én tudjak harcolni és küzdeni az én jellemhibáim ellen. És a hívői élet azt kell, hogy mondjuk, hogy erről szól. De ez nem egy kilátástalan küzdelem. Azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nemes harc. Ez egy küzdelem, mert mindannyiunknak van hibája, amiből az Isten ki akar vezetni. De az Isten esküvéssel ígéri azt, hogyha én átadom az életemet magam, tehát neki átadom, és azt akarom, hogy ez a cél megvalósuljon bennem, nem az én erőmből, mert az én erőm gyenge és elégtelen, de az én eltökéltségem, az én odaszánásom, az én akaratom az Isten erejével egyesül, és ő megtisztítja az embert minden bűnből, és ez az, ahova el kell jutnunk, és el is lehet jutni. Ezt az Isten ígérte, és meg is valósítja az emberben. Igen?
1: Nem.
0: Ilyen értelemben nem. A pap az tulajdonképpen mit jelent? Ugye a papnak mi volt a feladata az Ószövetségben? Ugye a papnak az volt a feladata, hogy az embereket, az ember és Isten között ugye végezze a közbenjárást, az engesztelést, az embereket megbékéltesse az Istennel. Tulajdonképpen azt mondja a Szentírás, hogy nekünk ugyan ez a feladatunk. Azt mondja, hogy az Új Szövetségben mindnyájan papok vagyunk a szónak abban az értelmében, nem az, hogy mindenki lelkész, mert ugye hát van, aki lelkész, van, aki ilyen értelemben pap, de az egyetemes papság elve az azt jelenti, hogy mindenki, aki megismerte az Istent, mindenki, aki megismerte az ő szeretetét, elkötelezett a tekintetben, hogy más emberre is megossza ezt az örömet és ezt az ismeretet. Hogy az ember életének az legyen a célja, hogy ne csak én egyedül meneküljek meg, hanem hogy másoknak is el tudjam mondani ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, hogy van lehetőség a bűnből való szabadulásra és az örök életre. Ilyen értelemben papok mindenki, aki megismeri az Istennek az evangéliumát.
1: Nem.
0: A Szentírás azt mondja, Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát Jézusnak ez a szándéka az emberekkel kapcsolatban, hogy ugye mindenki maradjon a helyén. Ugye Pál apostol is mondja, hogy így hivattál el, szolgai formában maradj úgy, így hivattál el, maradj úgy. Szóval azért... Egy példa például, amikor a keresztelő Jánoshoz mennek ugye az emberek, hogy megkeresztelkedjenek, és ugye keresztelő János prédikálja a megtérés evangéliumát, és ugye oda jönnek hozzá a katonák, ugye oda jönnek a vámszedők, hogy mit cselekedjenek, akkor mit mond nekik? Azt mondja, nem azt mondja, hogy hagyjátok ott a foglalkozásotokat, és mit tudom én, mit tegyetek, hanem azt mondja a vámszedőknek, hogy a ti munkátokat becsülettel végezzétek. Tehát ne követeljetek többet, mint ami előtökbe rendeltetek. Igen, a mindennapi munkátokat becsülettel végezzétek, és ezzel is az Istenre terelitek a figyelmet, az Istennek a szeretetére, hogy ő megváltoztatott benneteket. Katonáknak mit mond? Ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tehát a Szentírás soha nem azt mondja, hogy ha valaki megismerte az Istent, akkor vonuljon el, és csak ezt tegye, hanem azt mondja, hogy élje az életét az olyan értelemben, tehát úgy, hogy a mindennapi, ami hozzátartozik a létfenntartáshoz, ami ugye a családi, meg egyéb életet, de ezen között egyetlen egy legyen mindenek között a legfontosabb, hogy magam az életemben, a mindennapokban meg tudjak tisztulni, és hogy más embereket is ehhez tudjak segíteni. Egy pillanat még ehhez, Zsuzsika, te... Az élőkről, mert valóban ez egy óriási nagy kérdés az ítélet kapcsán, mert ugye azok, akik idáig meghaltak, tehát ugye azoknak az bizonyos értelemben szalott, ott egyszerűbb a helyzet, mert ugye az emberi élet lezárult, a halál véget vetett az ember életének, és ott az Isten áttekinti az embernek az egész életét ugye a halála pillanatáig. Tehát ebből a szempontból ez egy egyszerűbb helyzet. De mi van az élőkkel? Mert ugye egy idő után ugye az élő is rákerül az ítélet, és Jézus, amikor eljön, tehát soha nem úgy fog eljönni Jézus, hogy egyszer csak mindenki meghalt már, mindenki leélte a maga életét, kifogy az emberiség, és akkor ugye Jézus már csak a halottakon ítél, ugye, és akkor úgy föltámasztja a halottakat, szóval nem erről van szó, hanem Jézus egyszer csak ugye hamarosan meg fog jelenni, hogy a bibliai jövendőlések mutatják, és akkor ugye az emberek tömegei fognak élni ezen a földön. Tehát szükséges, hogy még Jézus eljövetele előtt ezeken az élőkön is az ítélet végbe menjen. menjen. Tehát valóban ez ebben az óriási komoly tanulság és tanítása mi számunkra, mi nemzedékünk számára, amikor az ítélet zajlik, hogy nekünk azzal kell számolni, hogy nekünk esetleg már nincs egy emberöltő időnk arra, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből, hanem nekünk most kell komolyan venni a megtisztulásnak ezt a munkáját, most kell az Isten komolyan keresnünk, és az Isten azt ígéri ebben az időben, hogy tehát ugye Jézus eljövetele előtt, ő tisztít magának egy népet, egy olyan népet, tehát emberek tömegéből fog ugye ez összeállni, akik megtisztultak, akik az életüket átadták neki, és tulajdonképpen itt Jézus eljövetel előtt itt van az ígéret, hogy egy egész nép lesz, tehát egy egész embertömeg lesz, akik valóban az egész életüket átadták Istennek, és Jézus meg tudta őket tisztítani. De ez valóban ez egy hatalmas nagy hát kiváltság is, hogy ebben a korban élhetünk, de ez egy óriási figyelmeztetés is, hogy az ember ne várjon arra, hogy ugye majd az életemben ekkor vagy akkor, hanem azt mondja a Szentírás, ugye, hogy maha az ő szavát halljátok, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart még a mennyben ez a szolgálat, hogy Jézus mikor fogja befejezni a mennyei templomi szolgálatot. De még egy dolgot hadd mondjak el. Hadd mondjam el azt, hogy nekünk ezekre az eseményekre soha nem szabad félelemmel tekinteni ilyen értelemben, mert Jézus megígérte azt. Azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem, és senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Ha valaki igazából az ő szívét az Istennek akarja adni, tehát eldönti, hogy én az Istent akarom követni, én nem akarok ebben a világban így élni, hanem én ezeket az elveket akarom megvalósítani, és én örök életet szeretnék nyerni, én az Istent szeretem, és őt akarom követni. Azt mondja a Szentírás, Jézus azt ígéri, hogy azt az embert senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Azt mondja Pál apostol, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmi más esemény, semmi nem ragadhat, vagy nem szakíthat el bennünket az Isten szerelmétől. És Jézus megígéri azt, hogy ő mindent megtesz az ember érdekében, hogy mi meg tudjunk szabadulni a bűneinktől most ebben az időszakban. És a jelek, a bibliai jelek, a bibliai proféciák nagyon-nagyon ebbe az irányba mutatnak, hogy a világunknak nincs már, én nem tudom mennyi ideje, hanem ezek az események nagyon-nagyon felgyorsultak, amikről beszél. Időt nem lehet mondani, nem, semmi ilyesmit nem lehet mondani, mert ugye semmit nem tudunk erről, azt mondja Jézus, hogy a napot és az órát nem lehet tudni. Mi csak azt látjuk, hogy a jelek hogy teljesednek, milyen események teljesedtek már, mi van még hátra, látjuk ugye, hogy a bibliai proféciák mennyire teljesednek a valóságban. De hát ugye ez nem ennek a sorozatnak a témája, tehát ebben most nem mehetünk bele, mert ez egy óriási nagy téma megint, de ezek valóban azt mutatják, hogy tényleg ebben az időben élünk. Igen? Persze, hogy nem, igen. Tudnélik, annyit szeretnék erről elmondani, hogy és most ezt egy egész folyamatba szeretném beágyazni azt, amit mondtál, és amit tulajdonképpen megjegyeztél, hogy tulajdonképpen az Isten hogy végzi az emberben ezt az egész folyamatot. Elsősorban azt kell, hogy mondjuk, hogy csak önmagában ezzel a ténnyel szembesülni, az ítéletnek a tényével, hát ugye a sorozatunk nem teszi azt lehetővé, hogy még előtte mennyi előkészítő alkalmat tartsunk, de most azért mégis muszáj erről szólni, hogy az ítéletnek a tanítása a Bibliában nem csak egy olyan tanítás, hogy itt az ítélet, és akkor ennek semmi előzménye nincs, és akkor az ember oldja meg a kérdést úgy, ahogy tudja, hanem a Szentírás arról beszél, hogy pontosan Jézus eljövetele előtti időben azt mondja a Szentírás, hogy az evangélium minden emberhez el fog jutni. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus ígéretet tesz arra, hogy mindenki hallani fogja az evangélium üzenetét, és mindenki választást fog tudni tenni. Pontosan amiatt, mert ilyen korban, ilyen rendkívüli korban élünk. Az Isten nem engedi azt, hogy úgy záruljon le a kegyelmi idő, Jézus eljövetele úgy következzen be, hogy valaki ne hallott volna erről. Tehát az Isten mindenkit megszólít. De mi az, hogy az Isten mindenkit megszólít? Nem csak úgy, hogy igen, valahol hallottam ezt, és akkor kész engem megszólított ez az egész üzenet, hanem az Isten a Szent Lelken keresztül az embernek a szívén munkálkodik. Vágyat ébred benne az Isten követése után. Meglátja az ember az Isten szeretetét. Meglátja azt az áldozatot, amit a menny azért hozott, hogy én üdvözülhessek. A következő alkalomról muszáj még elmondanom, hogy a következő alkalommal pontosan az örök életről lesz szó a sátoros ünnepnek a kapcsán, hogy az Isten mit készített az ember számára, milyen ajándékot ad az embernek. Az Isten mindezt felkínálja az embernek, megmutatja, a Szent Lelken keresztül ad gondolatokat, késztetéseket. És az embernek mi a feladata, vagy mi a teendője ilyenkor? Az ember eldönti, hogy én akarok ennek engedni, ennek a késztetésnek, vagy nem akarok. Én el akarom nyerni az örök életet, amit az Isten nekem felajánl, vagy nem. Hogyha én igent mondok az Istennek a késztetésére, és miben áll az Isten késztetése? Ugye arra, hogy ismerjem meg jobban az ő igéjét, közeledjek felé, és vegyem komolyan az ő kijelentéseit. Szóval az Isten minden alkalommal egy picikét lép tovább az ember életében, és minél közelebbről és közelebbről vonja. És mi az én feladatom? Hogy ne álljak ellene az ő késztetésének, ha tényleg én őt szeretném követni az életben. És az Isten pontosan tudja, hogy engem milyen helyzetekbe kell beleengedni, mit fog az én életembe hozni, hogy úgy csiszoljon, úgy neveljen, hogy én tényleg alkalmassá tudjak válni az örök életre. És itt jön most, itt szeretném hozzátenni arról, amit te mondtál, hogy és ennek része az Isten munkájának, az ember lelkében, az Isten ember lelkében végzett munkájának egy része az, hogy elvezessen bennünket igazi bűnbánatra is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy távolról nem igazi bűnbánat az, amikor én tiszta fejjel azt mondom, hogy hú, hát igen, ez nem volt jó. Tehát amit az előbb mondtál. A bűnbánatot az Isten lelke munkálja az emberben, az Isten szent lelke készíti az embert igazi bűnbánatra, de ennek is megvannak a maga előfeltételei. Nekem elsősorban meg kell ismernem ehhez az Isten áldozatát, Jézus áldozatát. Meg kell ismernem azt, hogy az én bűnöm mit jelent a megváltás terve szempontjából, hogy ez Jézusnak a terhét növelte, hogy ezért Jézus szenvedett. Nekem át kell élni azt, hogy mit jelent az, hogy ahhoz, hogy én a bűn büntetése alól megmeneküljek, helyettem az ártatlan kellett, hogy szenvedjen. Az ember meg kell, hogy ismerje Jézus szeretetét, és amikor az igéből ezt megismeri, amikor már nem csak azt látja, hogy igen, a 10 parancsolat azt mondja, hogy mit tudom én, ne lopj, és én ma loptam, vagy azt mondja, hogy az Isten nevét hiába felneved, és én ma felvettem, és akkor tudom, hogy ez helytelen, ez még nem elég ahhoz, hogy igazi bűnbánat legyen. Az Isten el akar vezetni az ő szent lelke által az evangéliumig, Jézus áldozatáig, hogy ennek a fényében lássam a bűn kérdését, hogy igen, mert én ma ezt tettem, ezért nekem meg kellene halni, de nem kell meghalnom, mert valaki helyettem szenvedett, és amikor én igazából feltekintek a keresztre, és meglátom, hogy a bűnnek milyen következménye van, és hogy nekem nem ezt kell elszenvedni, hanem ezt valaki elszenvedte helyettem, azt mondja Pál apostol, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Igen, és akkor a Szentlélek munkálja az emberben ezt a folyamatot. Igen, tehát szóval most ezen az úton vagy, igen. Értem. Igen. Hát nézni, erre a következőt tudom mondani, hogy az biztos, hogy az egész Szentírásnak a tanítása valahol egy csodálatosan egyszerű tanítás, hatalmas, magasrendű gondolatokkal, de egyszerű, tiszta, világos tanítás. És amikor azt mondod, hogy meseszerű, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát a legszebb mesénél is szebb, hogyha ezt így lehet nevezni, szóval a leggyönyörűbb, ami valaha csak létezhet, és egyáltalán, amit az ember el tud képzelni. Igen. De viszont ilyen értelemben, hogy mégis a leggyönyörűbb, mert a legszebb kilátás mutatja az embernek, és egy tényleg egy olyan lehetőséget, amit ember elgondolni nem tud, hogy tulajdonképpen ilyen létezhet. De hogy az ember ezt komolyan tudja venni, és tényleg ne csak egy mesének fogja fel, és ne csak úgy gondolja, tehát hogy ettől a kísértéstől megszabaduljon az ember, én úgy gondolom, hogy ennek az egyik legjobb módszere és eszköze a bibliai proféciáknak az ismerete. Tehát ugye, aztán nem voltál itt a múltkori alkalmon. Tehát a múlt alkalmon is egy olyan proféciát tekintettük át a Szentírásban, ami egyszerűen évszámokat jelent, tehát hosszú-hosszú évszázadokkal, évezredekkel előre a Szentírás kijelentéseket tesz bizonyos idői proféciákra vonatkozóan. És ezek a maguk idejében történelmileg bizonyíthatóan teljesedtek. A múlt alkalommal például a beszélgetésben átvettük és röviden áttekintettük az egyik legnagyobb ilyen proféciát, az előadásban volt szó a 2300 éves proféciáról, de ezen belül pedig volt szó arról a proféciáról, ami több mint 500 évvel Jézus megszületése előtt pontosan meghatározta, hogy Jézusnak melyik évben mikor kell meghalnia. Jézus pontosan akkor halt meg. Szóval, amikor ez, de csak egy, több ilyen idői profécia van a Szentírásban, és hogyha az értelemre appellálsz, tehát olyan értelemben, hogy te csak racionálisan tudsz gondolkodni, hát a Bibliánál ilyen értelemben racionálisabb könyv kevés van, mert valóban minden állítása igaz, bizonyíthatóan igaz, tehát amik már beteljesedtek, bizonyíthatóan igazak, tehát a Szentírás ilyen értelemben egy igazolt könyv, önmagát igazolja és bizonyítja, hogy a szavai teljesedésbe mennek. És hogyha az ember ezt így nézi erről az oldalról, akkor azt mondom, hogy igen, amikor már a 88%-a vagy 90%-a teljesedett minden jövendőlésnek pontosan úgy, ahogy az Isten előre kijelentette, akkor azt mondom, hogy igen, a maradék 10 is ugyanazzal a biztonsággal fog teljesülni, ahogy a korábbiak teljesedtek. Jézus maga mondja azt, hogy ezeket előre mondtam néktek, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek. Tehát Jézus maga is mondta, hogy ezeket azért adja, hogy az ember hite növekedjen a Szentírásban, hogy a Szentírás tekintélye megalapozott legyen előttünk, hogy az Isten szavát komolyan vegyük, hogy igen, mondta, beteljesedett, előre mondta, később beteljesedett, úgy a maga idejében. Tehát azért mondom, hogyha innen indulunk ki, akkor valóban láthatjuk, hogy a Szentírás egy olyan könyv, aminek minden állítása igaz, és meseszerűen szép, azaz még annál is sokkal szebb, de minden szava igaz. És az ember a saját életéből is lemérheti. Nagyon-nagyon szép volt, de talán csak a végét még hadd módosítsuk úgy, hogy nem az, hogy ha valaki elsajátít valamilyen szemléletet, vagy valamilyen rendező elvet, hanem a Biblia önmagát magyarázza. Tehát a Bibliának, a Biblia értelmezésének megvannak a Biblia által definiált szabályai. Tehát a Biblia erről határozottan beszél, hogy mit, hogy kell érteni, mi mit jelent. Szóval az ember nem önkényesen magyarázhatja a Bibliát, hanem mondom, a Bibliában lefektetett elvek vannak a Biblia magyarázatával kapcsolatban. És hogyha ember nem kell más tenni, csak megfigyeld ezeket az elveket, hogy Biblia mit mond az önmaga értelmezéséről, és hogyha én azokat az elveket követem, amit a Biblia meghatároz a saját maga megértése szempontjából, mint elengedhetetlen feltételeket, ha én ezt valóban ezeket figyelembe veszem, és ezeknek a feltételek, tehát ezekkel a feltételekkel meg tudom érteni az Isten mondani valóját.
1: Igen.
0: A következő, akar Zsuzsika erre mondani valamit? Mondja ezt a magyar, hadd mondjam, amit Zsuzsika kezdett el mondani, én ehhez szeretnék kapcsolódni, és ezt szeretném pontosan elmondani, hogy tulajdonképpen nem csak a CET halat nehéz elképzelni, de ugyanúgy nehéz elképzelni a Verestenger kettéválását, ugye, és még mondhatnánk a Bibliának a csodáinak a sorozatát, de azért egy dolgot hadd mondjunk, hogy az a kérdés, hogy az ember elfogadja egyáltalán Istennek a létét, és ebből kell kiindulni. Én elfogadom-e Istent? Ha elfogadom a Bibliában bemutatott Istent, aki azt mondja, hogy ugye ő adott törvényszerűségeket, ő teremtette a világot, ugye minden az ő hatalma által áll fenn, és az ő hatalma felfoghatatlan, és az ő bölcsessége végtelen. Kérdés, hogy elfogadom ezt? Ha azt mondom, hogy én nem fogadom el az Istent, mert szerintem az Istennek korlátozott a hatalma. Azt mondhatom, de akkor én a Bibliában már nem hiszek. De ha azt mondom, hogy én hiszek az Istenben, hiszek abban az Istenben, aki azt mondja, kijelenti magáról, hogy előttem nincsen lehetetlen, ez a kérdés. Ha én azt mondom, hogy hiszek, akkor igen, az Isten ezt is meg tudja tenni, azt is meg tudja tenni, és az Isten mindent meg tud tenni. Az Isten az általa adott törvényszerűségeket akármikor felfüggesztheti, az Isten akármit megtehet. Az első lépést kell eldönteni, hiszek-e az Istenben, vagy nem. És ha hiszek az Istenben, hiszek az önmagát kinyilatkoztató Istenben, aki kijelenti, hogy igen, én ezt meg tudom tenni, mert én nekem mindenre van hatalmam. Ha hiszek benne, akkor az részletkérdés, hogy CET hal, vagy tengerkettévállás, vagy mannahullás, vagy halott feltámasztás, vagy gyógyítás, ezek már részletkérdések, mert egyiket nehezebben tudjuk elképzelni. Azt könnyebben el tudjuk képzelni, hogy valaki meggyógyul a leprából, azt nehezebben, hogy a CET hal nyobrámban van 3 napig.
1: Némelyik dolog, mint a provokáció.
0: Szóval azért, mert a mi számunkra az egyik esetleg közelebb van az ember gondolatához, a másik pedig távolabb van. Persze. Igen, tudom, csak azt mondom, hogy ez ugyanaz, végsősorban ugyanaz a hatalom. Most szeretnék valamit... Igen, tessék? Tessék, igen? Nem, Borika, nem.
3: Hogy
0: Igen. Ilyen vásárlás kérdés, de minden területén az életnek, hogyha az ember imádkozik az Istenhez, és kér az Istentől komolyan, tényleg az Istenre hagyatkozva, az Isten meghallgatja az embert. Az Isten tényleg arra hívja föl az embert, hogy, hát nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tegyük próbára őt. Olyan értelemben, hogy azt mondja, hogy hív segítségül engem, és majd én megfelelek neked. Azt mondja, kiálts hozzám, és én megfelelek, és mutatok neked dolgokat. Az Isten erre hívja az embert, hogy mi személyesen győződjünk meg az ő hatalmáról. És attól kezdve, hadd mondjam, amikor egyszer az életedben majd meg fogod tapasztalni, hogy imádkozol az Istenhez egy helyzetben, ami teljesen reménytelen, és az Isten megadja és megoldja azt a lehetetlen helyzetet, többet nem fogsz kételkedni a Cethalban sem. Volt mert megtapasztalod, volt már ilyen,
1: hogy... Azóta megint kételkedek.
0: Hát igen. Már pedig a Szentírás azt mondja, hogy ne legyünk feledékenyek. Ugye a Szentírásnak az egyik legnagyobb tanítása, az egyik legnagyobb kulcs szó, hogy emlékezz. Figyeljük meg hányszor, hogy emlékezz meg, emlékezz vissza. Tehát nekünk állandóan emlékezni kell az Istennek ezekről. Igen. Ott jelentkezett még valaki, és utána most folytatva, mint a Zsuzsika mond, ugye azt mondja Jézus, hogy ahogy Jónást 3 napig volt a Cethalnak a gyomrába, úgy kell az ember fiának is ugye 3 napig ugye fogva tartatnia majd a halálban, tehát a sír által. Tehát Jézus maga hivatkozik erre, pontosan így van, hogy a Zsuzsika mondta. Hát én azt hiszem, hogy be kell fejeznünk a beszélgetést, és ezeket a gondolatokat majd folytatni lehet 2 hét múlva, és akkor mindenkit szeretettel várunk.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Az ígéret ígéret maradt a törvény megjelenése után is, csak mi történt? Ez az ígéret még becsesebbé vált. Mert ha eddig értékeltem az ígéretet, amikor én még nem voltam tisztában az elveszettségem mélységével, most miután a törvény megjelent, és reflektorral, hogy így mondjam, körülszögezett, és megmutatta, hogy én mennyire elveszett vagyok, most még becsesebb lesz az ígéret. Most még nagyobb lesz az ígéret a szemeimben. Most még inkább értékelni fogom az Isten ígéretét, hogy az Isten ennek az embernek ígéretet tett. Hogy az Isten ennek az istentelen embernek, amit felismerhetek magamban, ennek az embernek ígéretet tett. Hogy ingyen, ajándékba adja az életet. Hatalmas nagy dolog. Az Isten direkt tette ezt. Nem a törvényből adta az ígéretet Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hanem a hitből adta az ígéretet. Egyrészt azért, mert a törvényből senki nem nyerheti el az ígéretet. Ha a törvényből volna az ígéret, akkor nem csak a pogányok nem nyerhetnék el, de ha helyesen szemléljük a törvényt, a zsidók sem nyerhetik el, hanem a kárhoztatást nyerhetik el, a jogos kárhoztatást nyerhetik el. Ezért az Isten hitből, ajándékba mindenkinek adja az ígéretet. Az Isten minden ember előtt kinyitotta az üdvösség kapuját. Akár zsidó, akár pogány, az ígéret által minden embernek kinyitotta az üdvösség reménységét. Ahhoz, hogy ezt valaki megragadja, ahhoz egy feltétel van, amint láttuk ebben a gondolatmenetben, az Ábrahám hitéhez hasonló hit. Ezért teljesen logikus a harmadik gondolati egységünk. Pál apostol ezután mi másról szólhatna, mint Ábrahám hitéről? Milyen az a hit, amelyre szükség van ahhoz, hogy az Isten ígérete a miénk lehessen? Ez a kérdés az utolsó szakaszhoz. Milyen az a hit, amelyre meg akar tanítani minket az Isten, hogy elnyerjük az ígéretet, hogy ne csak legyen egy ígéret, mint lehetőség, hanem hogy miénk legyen az az ígéret, és bizonyosságunk lehessen az ígéretben. A 17. verstől a 22. versig olvasom Ábrahám hitének a leírását. Ábrahám, mindnyájunknak atyánk, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Ábrahám, ami atyánk, hitt azelőtt, az Isten előtt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, így lesz a te magod, és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ezért tulajdonítatott neki igazságul. Egy csodálatos hitről olvastunk itt. Ha egy kicsit elemezzük ezeket a verseket, akkor azt látjuk, hogy egy olyan ember, egy olyan hit tárul elénk, egy olyan embernek a hite tárul elénk, aki feltétel nélkül hitt a Teremtő Istenben, aki a halál tényével szemben hitt a feltámadás ígéretében, a halál kegyetlen, könyörtelen tényével szemben tudott bízni a Teremtő Istenben, és tudott úgy gondolkozni, hogy az, aki a semmiből a nem levőt elő tudja hozni, az képes a már egyszer levőt, képes Izsákot, az ő fiát feltámasztani az életre ismét. Egy olyan ember hite tárul elénk, aki megküzdötte a reménytelenség élethelyzeteket, reménység ellenére reménykedve hitte. Én úgy gondolom, hogy ezt a képet így lehetne visszaadni, aki minden reménytelen körülmény ellenére reménykedve hitt az Istenben. Aki hitében erős lévén nem gondolt az emberi realitásokra. Aki nem arra nézett, hogy elhihető-e az, amit az Isten ígért. És nem ez szerint mazsolázott az ígéretek között, hogy az, ami elhihető,
azt kiszedem közüle, az, ami nem hihető el, azt nem tudom hinni. Olyannyira hitt, hogy előre dicsőséget adott az Istennek a beteljesedés előtt. És nem kételkedett, hanem teljes bizalmat tanúsított. Azt hiszem, hogy amikor az ember végig gondolja Ábrahámnak a hitét, akkor úgy óhatatlanul megszületik az emberben, hogy csodálom ezt az embert. Csodálom ezt az embert, de én egészen más vagyok. Én egészen más vagyok, mert amikor a halál tényével nézek szembe, akkor keserű fájdalom van a szívemben, és nagyon nehéz reménykednem. Akár a saját életemre nézek, akár a szeretteim életére nézek. Hogyha reménytelen körülmények között vagyok, és hónapok óta csüggesztő körülmények vesznek körül, akkor nagyon nehéz hinnem. És én nem tudom elmondani magamról, hogy reménytelenség között is reménykedve hiszek. Hogy előre hálát adjak az Istennek. Hogy amit emberileg nem tudok elhinni, abban szilárdan, megtántorodás nélkül higgyek. Ez sokszor olyan elképzelhetetlennek tűnik az emberről. Szóval az ember hajlana arra, hogy azt mondja, hogy csodálatos Ábrahám hite, jó neki, hogy ő tudott így hinni. Jó neki, hogy az Isten ajándékozta neki ezt a hitet. De ő talán valami más ember volt, mint én. Ő talán nem ugyanaz az ember volt, mint én. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, igen, Ábrahám a hívők atya. Ez olyan magától értetődő, hogy Ábrahám hitt. Ez olyan természetes. Nem. Azért, hogy ezeket a gondolatokat kiírthassuk a lelkünkből. Azért, hogy teljesen meggyőződjünk arról, hogy Ábrahám nem volt más, mint mi. Ábrahám nem a kegyelem valami különleges állapotában volt, amikor ilyen természetfeletti dolgokat tudott produkálni, hogy előre hálát adott, és hogy amit nem lehet hinni emberileg, még azt is elhitte. Most nézzük végig, hogy hogyan jutott el Ábrahám erre a hitre. Honnan indult el, és hova érkezett el? Mert Pál apostol, anélkül, hogy kimondana neveket, meg eseményeket, bár azért eseményeket kimond, konkrét küzdelmekre utal vissza Ábrahám életéből. Olvassuk el elsőként Mózes első könyve 15. fejezetéből azt a részt, ahol az Isten megfogalmazza először ezt a gondolatot, igazságot tulajdonítja, beszámítja az ő hitére válaszként. Ez Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. verse, de nézzük csak meg ennek a versnek az előzményeit. A következőt olvashatjuk. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok, te néked. A te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám. Elnézést, Ábrámot kellett volna olvasnom, csak nekem rájár a szám az Ábrahámra. Mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nekem? Holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nekem nem adtál magot, és az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ismét megszólalt az Úr, és szólt hozzá, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel. Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hogyha azokat megszámlálhatod. Így lesz a te magod. És ekkor olvassuk azt, hogy és hitt. És hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott eznek igazságul. Miről olvastunk mi itt? Arról olvastunk, hogy reménység ellenére reménykedve hisz? Nem. Arról olvastunk, hogy erős volt a hitében, és nem gondolt az ő már elhalt testére? Nem. Arról olvastunk, hogy előre hálát adott, dicsőséget adott az Istennek az ígéret beteljesedéséért? Nem, nem. Semmilyet nem olvastunk. Egy keserű, az ígéretek be nem teljesedése miatt végletesen elcsüggett, megkeseredett embernek a szavait olvassuk. Megkockáztatom, de csak nagyon halkan, hogy egy Istennel szemben lázadó, keserű embernek a szavait olvastuk. Az Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja, hogy ne félj, a te jutalmad felette bőséges, és Ábrahámból kibudjan, kifolyik. Hogyan, Uram, mit adnál nekem?
Hát nincs nekem magzatom. Aki örökösöm lesz, az az én házam szolgaszülöttje. Ugyan miért adnál nekem bármit is? Hiszen nem teljesítetted az ígéretedet. Nem született nekem magom. Ebben azért már ott van az Istennel szembeni keserűség jócskán. Milyen háttéren mondja ezt Ábrahám? Kicsit előrébb lapozunk, akkor azt látjuk, hogy a 12. fejezetben az Isten a következőt mondta neki. Háránban. Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Az Isten megszólította Ábrahámot személyes szólítással. Nem úgy volt, hogy Ábrahám fogta magát egy kósza gondolatra, elindult. Az Isten személyes ígérete szólalt meg. A mi életünkben lehetünk úgy, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy egy ígéret vonatkozik-e ránk, vagy sem. Mert vannak általános ígéretek. Mondjuk egy nagyon kényes és fájdalmas területet. Az Isten általános ígéretként megfogalmazza azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. De nagyon sok ember vívódik azzal, hogy ez az ígéret,

aki elmegy. Nem. Azt mondta Isten, hogy te, Ábrahám, kelj fel, és te indulj el, mert a te magod megáldatik. Ez egy személyes ígéret volt Ábrahám számára. És ezen a háttéren történt az, ami történt. Nem egy általános ígéretben csalódott Ábrahám, hanem az Isten közvetlen, hozzászóló ígéretében. 12. fejezet, 7. verse. Átment Ábrám a földön, mind Sikem vidékéig, Móré tölgyeséig, ahol kananeusok laktak. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta, a te magodnak adom a földet, ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott, ahol az Úr megjelent neki. Az Isten második ízben megjelent Ábrahámnak, és konkrét ígéretet adott, két ígéretet szólal meg, lesz magod, mert a te magodnak adom ezt a földet, és örökségül bírod Kánaán földjét. 13. fejezet, 14-től 16. versei. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót, emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora. Hogyha valaki megszámlálhatja a föld porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj fel és járd be ezt az országot, hosszában és széltében, mert neked adom azt. Elég konkrét és elég határozott ígéret. Az Isten három személyre szóló ígéretet adott Ábrahámnak, és most jutunk el a 15. fejezethez csak. A 4. alkalom az, amikor azt látjuk, hogy Ábrahám egyáltalán nem a hit hangján szólal meg. Ábrahám három isteni ígéret, neki szóló isteni ígéret hátterén megkeseredve, búslakodva, keserű lélekkel van a szemünk előtt. Ember volt Ábrahám? Nagyon az volt. Ez nagyon emberi. Ez tipikusan emberi. Hát az Isten adott ígéretet. Most miért csüggetsz el? Mert ember. Mert ember. Mert az ember hitét felőrli a hosszas vállalkozás. Azt mondja a példabeszédek könyve, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Mert az életben az egyik legnehezebb próba türelemmel, kitartóan, bizalommal várni az Isten ígéretének teljesedésére, és közben átélni kudarcot. Most sem teljesült, most sem teljesült, most sem teljesült. Ne felejtsük el, hogy ennek az ígéretnek két része volt. Neked adom a földet, a te magodnak lesz gyermeked. Nem azt ígérte az Isten, hogy a Szentlélektől fog fogadni Sára. A te ágyékodból fog származni az a gyermek. Hónapról hónapra, amikor bebizonyosodott az, hogy nem fogant meg Sára. Hónapról hónapra át kellett élni azt a keserű csalódást. Most sem teljesült az Isten ígérete. Most sem vált valóra az Isten ígérete. És ez így ment, nem egyszer, nem kétszer, 12-szer, és évről évre. 75 éves volt Ábrahám, amikor az ígéretet először kapta, és 100 éves volt, mikor Izsák született. Számoljuk ki, hogy hány darab csalódást jelent minimum ez, hónapról hónapra. De akkor mi a különleges Ábrahámban? Az Isten megértő az emberrel. Nagyon jól tudja, hogy az ember por, hogy gyenge edény. Megszólal az Isten, és azt mondja, gyere ki, nézz fel az égre. Így lesz a te magod. És mit tett Ábrahám? Kiment, és felnézett. És amikor felnézett, akkor megragadta az Isten ígéretét újra. Akkor a bizalmatlanságát letette, a keserűségét letette, ott hagyta a földön, és belekapaszkodott újra az Isten ígéretébe. És ezért az Isten kimondhatta, hogy nem számítom be neked a hitetlenségedet, hanem úgy tekintek rád, mintha töretlenül hittél volna az ígéret teljesedésében. Az a magatartás, amit láttunk Ábrahám életében, ez a magatartás,

Ez erre joggal mondhatta volna azt az Isten, hogy én visszavonom tőled az ígéretet. Nem vagy méltó az ígéret teljesedésére, mert nem bízol az én ígéretemben. De mivel az Isten el tudta érni Ábrahámnál azt, hogy nem adta fel az ígéret teljesítésébe vetett bizalmat, hanem minden egyes csüggedésnél megtette azt, hogy fölnézett, és otthagyta a sötét hátteret, és feltekintett az Isten ígéretére. Ezért nem akadályozta meg az ígéret beteljesedését a csüggedés, a hitetlenség. Nem az a katasztrófa, amikor egy ember elveszíti a bizalmát. Vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan körülmények, ahol ez teljesen természetes az emberi természet miatt. Az a katasztrófa, amikor egy ember feladja a reménységet, amikor egy ember lemond az ígéret teljesedésének, még a reménységéről is. Ábrahám hitének ez az első számú példája, ami előttünk áll. Amikor elcsüggett, amikor keserű volt, engedett az Isten szavának, hogy gyere ki, és nézz fel újra. És felnézett, és hitt. Nem a realitásokon legeltette a szemét, nem ott maradt, hogy azon gondolkozzon, hanem feltekintett az ígéretre, és belekapaszkodott az ígéretbe. És ez a magatartás lehetővé tette az Isten számára, hogy a hitetlenséget ne vegye számításba. Hogy ne rója fel Ábrahámnak a hitetlenséget, ne úgy tekintsen Ábrahámra, mint aki hányszor csüggett el, hányszor keseredett meg, esetleg hányszor vádolt engem a lelkében, hogy miért nem teljesítem már az ígéretet. Hanem ezt mindig leírhatta, mindig kitörölhette, és a javára írhatta Krisztus igazságát. És nem választotta el a hitetlensége az Istentől, mert újra megújult a bizalma az Isten ígéretében. Nézzük tovább Ábrahám hitét. Azt látjuk, hogy még ezután, az esemény után is, újra és újra küzdenie kell Ábrahámnak. A 16. fejezet egy emberi megoldásról szól. Ábrahám a várakozásban elcsüggedve megpróbálkozik egy emberi úttal. Egy korabeli szokás, gyakorlattal. Hát ha Sára nem szül, korabeli gyakorlat volt a szolgáló lányt feleségül venni, és annak majd, hogy születik gyermeke, és ezt adoptálják. Az Isten világossá tette Ábrahám számára, hogy nem. Nem, szó se lehet róla. Ez nem járható út. Vágyott rá Ábrahám, vaj, ha Izmael élne előtted. Isten pedig azt mondta, hogy nem. Sárától fog születni a te gyermeket. Azt olvassuk a 17. fejezetben, egy évvel Izsák születése előtt, hogy Ábrahám kineveti az Isten ígéretét. Voltak elesések a hitében. De az Isten újra el tudta vezetni oda, hogy bízzon benne, hogy ne maradjon meg a nevetésben, hanem megbánja, hogy nevetett. És újra az ígéretbe kapaszkodjon. És ezért megszülethetett az ígéret gyermeke. És amikor megszületett az ígéret gyermeke, akkor öröm és nevetés volt. Ezt jelenti az Izsák név. Betöltötte az Isten az ő szívüket örömmel és nevetéssel. Egy olyan házaspárnak született gyermeke, ahol már Sárának nem volt asszonyi természete, és ahol már Ábrahám sem volt alkalmas gyermeknemzésre. És mégis megszületett a gyermek. Ábrahámtól született a gyermek, és Sárától született a gyermek. De ekkor jön az, ami Ábrahámot teljesen váratlanul, hirtelen érte, és a legnehezebb megpróbáltatás jött. Mózes első könyve 22. fejezete írja le ezt a próbát Ábrahám életéből, ahol arról van szó, hogy az Isten megjelent Ábrahámnak, és próbára tette őt. A megkísértés szó a Bibliában, legalábbis az Új Szövetségben, a megkísérteni és próbára tenni, az ugyanaz a szó. Én szoktam kérni azokat, akiket görögre tanítok, és ez szóba kerül, hogyha lehet kérnem, ne gyártsunk ideológiát a két szó mögé, hogy ez a megkísértés, ez meg a megpróbáltatás. Ne különböztessük meg. A megkísértés és a próbára tevés ugyanaz a szituáció. Esetleg azt mondhatjuk, hogy két nézőpontból közelíthető meg a magyar nyelv alapján. Minden helyzet alkalom Sátán számára,
hogy bűnre csábítson bennünket, hogy engedetlenné tegyen az Isten iránt. És minden egyes helyzet különleges kiváltság, hogy igazoljuk az Istenbe vetett bizalmunkat, hogy bizalmat szavazzunk az Istennek. Minden egyes helyzet próbára teszi a mi Isten iránti bizalmunkat. A megkísértés és a próba között semmi különbség nincs a nyelvi megközelítésben, hogyha így közelítem meg a gondolatot. Az Isten próbára tette Ábrahámot. Miért kellett próbára tennie? Mert Ábrahám nagyon sokszor próbára tette az Istent. Nagyon sokszor próbára tette az Istent a bizalmatlansággal. Most az Isten teszi próbára Ábrahámot. Azt mondja neki, hogy Ábrahám, kelj fel, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Ugyanaz az isteni hang, aki éveken keresztül ígéreteket adott, aki a születése előtt néven nevezte Izsákot, aki megmondta, hogy Izsákban neveztetik a te magod. Ez az Isten most azt mondja Ábrahámnak, kelj fel, vedd a te egyszülött fiadat, az egyetlent, akit szeretsz, hogy félre ne érthető legyen, Izsákra gondolok, és menj el. Mit fog tenni Ábrahám ebben a helyzetben? Újra bizalmatlan lesz? Ideológiát gyárt, olyan könnyű lenne ideológiát gyártani ehhez. Hát az Isten nem kérhet olyat, hogy megöljünk egy embert. Milyen könnyű lenne ebbe belekapaszkodni? Mit tesz Ábrahám? Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte a szamarát, és nem olvasom végig a történetet, elindult. 3 napon keresztül ment. Egy szót nem olvasunk arról, hogy mi történt. 3 napon keresztül ment, és azt olvassuk, hogy amikor megérkezett, 3. napon felemelte az ő szemeit, és látta Ábrahám a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. A zsidókhoz írt levél enged bepillantást, hogy mi zajlott le Ábrahám lelkében, és a római levél. Abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Úgy gondolkozva, hogy az Isten, aki ígéretet tett, hogy Ábrahám Izsákban neveztetik a te magod, az az Isten, aki ezt az ígéretet tette, képes a halálból feltámasztani őt, hogy az ígérete teljesedjen. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét. Megtanult az Isten ígéretében, okoskodás nélkül, emberi megoldások nélkül, reményvesztés nélkül, kesergés nélkül, önsajnálat nélkül. Megtanult az Isten ígéretében bízni, és ezért az Isten ígéretével összhangban cselekedni. És mit mond az ige? Jakab apostol, aki állítólag szemben áll Pál apostollal, de kérem, hogy ezt felejtsük el, Jakab apostol szavait szeretném idézni. A hit, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. És én is meg fogom mutatni neked az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Istened jól teszed? Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazítatott meg? Felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondta, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és az Isten barátjának neveztetett. Látjuk azt, hogy Jakab apostol ugyanazt az igét
a tanfolyamnak a végére helyezi el. Elhangzik a hitért való küzdelem elején, és elhangzik a hitért való küzdelem befejezésekor. Ábrahám hite gyakorlati hit volt. Nem értéktelen hitvallás volt, amely egészen addig tart, amíg kedvező a körülmény, és amikor kedvezőtlen a körülmény, akkor követi a saját akaratát és elképzelését, hanem Ábrahám hite valóság volt, és képes volt elérni azt, hogy ne tekintsen a fájdalomra, ne tekintsen az emberi gondolatokra, hanem teljesen bízzon az Isten ígéretében. Ez a hit, ez küzdelmeken keresztül fejlődött ki az ő életében. Ez a hit kudarcokon keresztül fejlődött ki az ő életében. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét az Istentől. Ezért lehetett a hívők példaképévé. Figyeljük csak meg, hogy Pál apostol pontosan erre a folyamatra mutat rá, akkor a római levélben, amikor beidézi először Ábrahám hitének a leghatalmasabb megnyilvánulását, tudnélék, hogy hitt abban az Istenben, aki a holtakat megeleveníti. Világos utalás Izsák feláldozására. De hogy jutott el erre a hitre? Innentől kezdve elmondja a lépcsőfokokat. Az első lépcsőfok az volt, hogy reménység ellenére reménykedve hitte. Megragadta az Isten ígéretét, és újra, és újra, és újra, és újra megragadta az Isten ígéretét, amikor elcsüggett. A reménytelen körülmény között megtanult reménykedni az Isten ígéretében. A kudarc, keserű tapasztalata között tanult meg bízni az Isten ígéretében. Ez az első lépés. A második lépés. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére. Amit meg kellett harcolnia, hogy ne tekintsen az emberi realitásokra. Sem Sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. Eljutott oda, a reménytelenség között reménykedve, edződve a hitben, eljutott oda, hogy hálát tudott adni az ígéret beteljesedése előtt. Eljutott oda, hogy töretlen bizalommal belekapaszkodott az Isten ígéretébe. Teljesen elhitte, hogy az Isten megcselekedheti, amit megígért. És ez a folyamat, hogy Ábrahám nem állt meg közben, nem hagyta fel, nem hagyta ott az Isten ígéretét, hanem ha elcsüggett is, feltekintett az égre, újra felidézte az Isten ígéretét, újra szóba állt az Istennel, aki ígéretet tett neki. Ez a magatartás. Ez lehetővé tette az Isten számára azt, hogy megtanítsa a hit leckéjére, és elvezesse arra a bizalomra, amely teljes engedelmességben nyilatkozott meg az Isten iránt. És ekkor az Isten azt mondta, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Amikor Ábrahám ment az úton Izsákkal, és Izsák föltette a kérdést, atyám, itt a fa, itt a tűz, na de hol az áldozati bárány? Akkor Ábrahám azt mondta neki, majd az Isten gondoskodik áldozatra való bárányról, fiam. És utána el kellett neki mondani, hogy az Isten őt jelölte ki. Izsáknak el kellett ezt fogadni. Felnőtt, fiatal ember volt. Ábrahám pedig egy idős ember volt. Ábrahám megkötözte Izsákot, és feltette a fára. És fölemelte a kést. És ekkor szólalt meg az Isten. Állj meg, most már tudom. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mert az irántam való bizalmadat, minden rezdülésed, minden cselekedeted igazolta. Teljes bizalmat tanúsítottál. Voltak korábban próbák, ahol elestél, de most töretlen bizalmat tanúsítottál. Eljutottál a hit teljességére. Ezért lehetett Ábrahám a hívők atyává. És milyen bátorító gondolat az, hogy az Isten nem az eleséseket számolja össze. Az Isten nem úgy állítja elénk Ábrahámot, hogy hányszor esett el, és hány évig kellett küzdeni azért, hogy hitre vezesse. Az Isten nem az elesések számát, és nem az idejét, a hosszú időt nézi, amíg végre valahára valahogy elvisz bennünket a bizalomig. Az Isten a végeredményre tekint.
azt tekinti örömmel, hogy valakit el tudott vezetni a töretlen, a rendíthetetlen, a teljes bizalomra. Arra a bizalomra, amely előre tud hálát adni. Arra a bizalomra, amely engedelmességben nyilatkozik meg. Amelynek fontos az Isten személye és az Isten dicsősége. És milyen érdekes, hogy Ábrahám úgy halt meg, hogy egyetlen egy talp alatnyi földet nem örökölt. Hitben halt meg. Távolról üdvözölve az ígéretnek a beteljesedését. Ábrahám az egyik leckében megtanulta a hit leckéjét, az egyik próbában, és egy másik próbában már tudta alkalmazni. Nem vásárolt földeket, nem aggódott azon, hogy fogja örökölni a földet vagy sem, hanem rábízta az Istenre. És bizalommal járta a maga útját, napról napra élve a bizalom életét. Miért fontos ez a mi számunkra? Most jön a befejező utolsó 2-3 vers. A 23. verstől a 25. versig ezt mondja az apostol. De nem csak ő érte iratott meg. Nem csak Ábrahámnak volt szüksége arra, hogy elhangozzon az isteni kegyelem mondata. Mivel hittél nekem, nem rovom fel neked a hitetlenségedet. Igazságot tulajdonítok neked. Az én igazságomat ajándékozom neked. Nem csak ő érte irattatott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi értünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Figyeljük meg, hogy Ábrahám kegyelemből kapott felmentő ítéletet. Ezzel összegzi Jakab apostol, a cselekedetei igazolták a hitét, teljessé lett a hite a cselekedetek által. Hitt Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Ne felejtsük el soha, az utolsó ítélet vagy kegyelem, vagy a munkabér elszámolása. Nekünk is majd tulajdonítatik. Nem a mostra utal, hanem a felmentő ítéletre, amelyet az Isten mindazok felett meghoz, akik belekapaszkodnak az Isten ígéretébe úgy, mint Ábrahám, akik küzdenek az ígéret beteljesedéséért, és megteszik a maguk részét, mint Ábrahám, és akik, amikor kudarcot vallanak, nem maradnak benne a csüggedésbe, hanem megújítják a hitüket egészen addig, míg az Isten végig nem vezeti a hit leckéin őket, míg el nem vezeti arra a hitre, amely teljes engedelmességben nyilatkozik meg. És akkor az Isten azt mondja, hogy készen vagyunk. Akkor az Isten azt mondja, hogy alkalmassá vált az életre. Felmentő ítéletet nyerhet. Nekünk is szól ígéret. Ábrahámnak az az ígéret szólt, hogy gyermeket fog születni Sárától. Neki ezt kellett elhinnie. Milyen ígéret szól nekünk? Az az ígéret szól nekünk, hogy mi bár istentelen bűnösök vagyunk, de az Isten meg fog igazítani bennünket. Nem csak annyi szól nekünk, hogy üdvözülhetünk, nem. Ennél sokkal nagyobb ígéret szól nekünk. Az az ígéret, hogy hit által igazakká lehetünk. Lehet, hogy nem helyes ez a mondat, de ezért megkockáztatom. Ehhez képest az örök élet nem sokat jelent. A legnagyobb ígéret az a bűntől való szabadulás ígérete. Mit érne az örök élet, ha bűnnel együtt kellene végigélni? Az Isten azt az ígéretet adja minden embernek, hogy aki hisz Krisztus áldozatában, aki elfogadja az isteni megoldást, aki elfogadja az Isten ígéretét, hogy én megigazítalak téged. Nem te igazítod meg magadat, én igazítalak meg téged. És aki ezért az ígéretért ugyanúgy küzd, ahogyan Ábrahám küzdött a neki adott ígéretért, annak az életében ugyanígy fog beteljesedni. Ugyanez fog megvalósulni. Ábrahámnak tennie kellett az ígéret teljesedéséért, nekünk is kell tennünk az ígéret teljesedéséért. El kell határoznunk az engedelmességet, el kell határoznunk a jónak a követését. De ahogyan Ábrahám hónapról hónapra csalódott, úgy lehet, hogy hónapról hónapra mi is azt éljük át. Uram, megígérted, hogy megigazítasz engem. Én megint bűnt követtem el. Én megint a bűn hálójában vagyok.
Hol az ígéret teljesedése? Mikor fog beteljesedni a te ígéreted? Lehetünk ilyen helyzetben. Lehetünk olyan helyzetben, amikor azt súgja nekünk az ellenség, hagyd fel, ne akarj megváltozni, mondd le a megváltozás lehetőségéről, ne higgy ebben tovább, hát hiába való, nem látod? Hát meddig akarsz még hinni benne? Az Isten pedig azt mondja, hogy menj ki és nézz fel az égre. És ezen fordul meg az ember élete. Feladja, és hallgat a hazugságra, hogy úgyse tudsz megváltozni, úgyse tud téged az Isten igazzá tenni, vagy belekapaszkodik az ember az Isten ígéretébe, és azt mondja, hogy én nem magamra tekintek, nem az emberi realitásra tekintek, nem a tényre tekintek. Igen, elestem, de ne őrülj ellenségem, felkelek. Felkelek, és újra az Istenre bízom az én ügyemet, aki majd ki fog engem vinni az igazságra, a világosságra, aki le fogja perelni az én lelkemnek a perét. Az Isten ilyen hitet keres a Földön. Ezt a hitet keresi a Földön Jézus, amikor visszajön. Azt a hitet, amely nem mond le a megszabadulásnak a reménységéről. Azért nem mond le, mert ezt az Isten, ezt az ígéretet minden embernek személyre szólóan adta. Ez az ígéret, ez nem általános ígéret. Ez az ígéret minden egyes emberhez szól, hogyha az ember hajlandó elfogadni. Nem elég, ha az ígéret megszólal az Isten részéről. Az ember részéről választ igényel ez a megszólalás. Az ember dönti el a viszonyulásával, hogy mi lesz a végeredmény. Ábrahám példája arra tanít, lehetünk elesett helyzetben, lehetünk keserűek az ígéret be nem teljesedése miatt. Lehet, hogy évek óta várunk az ígéret teljesedésére. De az Isten valamire meg akar tanítani. És ez a valami az, hogy ne emberi megoldáshoz, hanem teljesen az ő ígéretéhez forduljunk. Hogy minden emberi reménykedést feladjunk, és teljesen az Istenben reménykedjünk, és teljesen rábízzuk a megoldást. Milyen választ adhatunk akkor a címben feltett kérdésre? Ki nyerheti el az igazságot? Hogyan lehet miénk az igazság ajándéka? Hát talán nem ismétlem magamat. Így. Aki úgy hisz az igazság ajándékának az elnyerésében, ahogyan Ábrahám hitt az ígéret beteljesedésében. Nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljuk a hit leckéjét mindannyian. Hogy átélhessük azt, hogy mit jelent bízni az Istenben, mit jelent hitáltal engedelmeskedni az Istennek, és a legreménytelenebb körülmények között is ragaszkodni az Isten ígéretéhez.

Hát azért nem mutatom be, mert az a karácsonyi sorozat része, ha majd folytatódik a sorozatunk, azt is bemutatom. A karácsonyi sorozatból megvan a Mária és Erzsébet találkozása, a pásztorok imádása most Tóth Szent Antalon van, ha valaki a Felvidékre megy, Selmecbánya előtti faluban megnézheti, egy katolikus templomban van kiállítva az oltár mellett. A királyok imádása az a franciaországi Reims-be vándorolt, és a negyedik kép elveszett. Tehát az első sorozat töredékes. Most én önöknek azt a sorozatot vetítem, ami teljes, ez nem a karácsonyi, nem a születéstörténet, hanem a szenvedéstörténet sorozata. Hát ennyit röviden a képek hányattatás történetéről, és már is hadd hívjam föl a figyelmet ennek a táblaképnek a különlegességeire. Egyszerre négy jelenetet is ábrázol. Négy jelenet. Az első jelenet, itt van Júdás, és hozza a csapatokat, a Getsemáné kertnek itt van a kapuja, és itt ez a sárga színű ruhába öltözött Júdás jön az úton Jézus elfogására. A második jelenet, Jézus közbeni ima küzdelmét folytatja, amelynek során, amelynek a végén angyal jelenik meg az égből, és megerősíti kezében a keserű poharat. Majd ezeket kinagyítva látjuk. Közben a három legszeretettebb tanítvány, Jakab, János és Péter háromszor is elalszik. Jézus háromszor költi fel őket, majd ezeket elemezem. Tehát ezért mondom, hogy itt egyrészt a Júdás téma, miért kellett Jézusnak ilyen küzdelmet folytatnia, miért jön az angyal, mit jelent ez a keserű pohár, és ez a rettenetes elalvás. Óriási feszültségek vannak a képen. A feszültség egyik része, hogy Júdás szinte ilyen táncoló mozdulattal jön az úton. Jézus meg ilyen nagyon merev tartásban, itt átfestették a képet, itt lehet is látni, valaki nem volt megelégedve a Jézus jobb vállával, fogott egy ecsetet, azt egy kicsit átfestette, hát egy kicsit hátrányára, mert anatómiailag ez a jobb váll egy kicsit satnya lett. Később a restaurátorok próbálták helyrehozni több, illetve kevesebb sikerrel. Itt is feszültség, tehát Judásnak a sárga ruhája, a sárga az irigység színe, Jézusnak a hamuszürke, lilás ruhája, ez a fájdalom, a szenvedés színe, a táncoló mozdulat, a merev halálküzdelem, tehát itt a feszültség. Jézus, aki viraszt, nem alszik el, küzd, hogy önmaga is meg tudjon állni, és küzd azért, hogy az áldozatát meg tudja hozni, miközben azok, akikért hozza az áldozatát, és a három legszeretettebb teljesen elalszik. Itt álló zsákokról van szó, itt eldőlt zsákról van szó. Félelmetes erejű kép, amelynek a színeit, csodálatos színei vannak, sárga, hamuszürke, zöld, vörös, fehér, zöld, narancssárga, zöldnek különböző árnyalatai, a háttér aranya emeli ki. A késő gótikában azért is használnak aranyhátteret, mert egyrészt az isteni jelenlétet, a gondviselés mindenre kiható jelenlétét akarják aláhúzni. Másrészt festészet technikailag két szín az, ami háttérként a többi szint nagyon érvényesülni hagyja. Az arany vagy a fekete. Az aranyat használják a késő gótikáig, Munkácsinál említettem, hogy Munkácsi korában a 19. század második felében azért térnek át a bitumen alapozásra, meg a fekete háttérre, mert a feketéből is nagyon elevenen, izzóan jönnek elő a színek, például a vörös is, a fehér is, de szinte minden szín. Ha ránézzünk MS Mester képeire, szinte izzanak a képek, annyira élénk a színviláguk. Nagyon sok színnel dolgozik, mégse lesznek ezek a színek csicsásak vagy manierista ízűek. Nagyon kiegyenlített, szép színvilággal van dolgunk. Körülbelül Dürer magasába emeli ezt a magyar művészt az ő képei és a metszet sorozatán, Passió metszet sorozatán való beállításai juthatnak eszünkbe. Tehát egy ilyen táblaképen egyszerre több jelenet. Júdás itt jön a csapatokkal, Jézus viszont, látjuk, eléggé merev az arca, szinte agonizál, szinte a halál szélén van. Miért festette így MS Mester, ha most két kivetítőnk lenne, akkor Esztergomban egyébként így vetítettem, ott úgy tartottam a sorozatot, hogy baloldalt volt MS Mester, és ott volt egy másik kivetítőm,
és az addigi

0: és a kortárs európai festészet hasonló című, tehát Getsemáné kert vagy Olajfelkegyén képeit vetítettem ki. Lehetett látni, hogy ilyen merev, ilyen agonizáló arcot, ilyen tartását az összetett kéznek is, az egész alaknak, ezt a fölfelé irányuló, szinte fohászkodó, könyörgő testtartását sehol nem látjuk. Azért, mert Emes mester valamit megfigyelt a Bibliából, és valamit nagyon komolyan vett. Tudnék, amikor a Biblia leírja ezt a történetet, hogy Jézus megérkezik a Getsemáné kertbe, és a 11 tanítvány közül a 3 legszeretettebb tanítványt veszi maga mellé, és azt mondja nekik, hogy gyertek el, hogy imádkozzunk, akkor itt Márk evangéliuma ennél a jelenetnél egy olyan félmondatot tartalmaz, ami mind a 4 evangéliumban párját ritkítja, mert ezt mondja Márk, hogy amikor Jézus megérkezett a Getsemáné kertbe, kezdett rettegni és gyötrődni. Most ilyet soha nem olvasunk Jézusról. Jézus az egész életében mentes volt egy borzalmas emberi érzéstől, amitől sajnos mi nem vagyunk mentesek, ez a félelem. Jézus soha nem félt. Nemhogy nem rettegett és gyötrődött, félni sem félt. Miért nem? Azért, mert a Biblia szerint, hogy elkezdjük olvasni a Bibliát, rögtön Mózes első könyve 3. fejezetében arról értesülünk, hogy a félelem akkor költözött be a világunkba, amikor az ember elfordult Istentől, és Ádám és Éva az első bűnt elkövették, és ahogy az Isten a teremtőnk és mi közénk a bűn odaáll, akkor kezdi az ember látni a maga védtelenségét, körülbelül úgy, mint ma, ha egy gyerek elveszíti az apját vagy az anyját. Ma, ha egy gyerek elveszíti az apját és anyját, körülnéz, és elkezd sírni, és félni, és remegni. Hát ez a felnőtt embernél körülbelül úgy van, hogy mivel a felnőtt emberek nem találják az Istent, azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy van, vagy ki tudja, hogy mit akar, vagy miért engedi meg számomra ezeket a nehézségeket, az emberek elkezdenek félni. Jézusnak azért nem volt oka a félelemre, mert ő soha rossz dolgot nem követett el az életben. Mindig legyőzte a természetét, nem engedte érvényre jutni a természetét, és soha törvénytelen dolgot nem tett. Jézus a szeretet parancsolatát tökéletesen betöltötte. Hát akkor most miért kezd rettegni és gyötrődni? Ha soha életében nem félt, sőt mondta, hogy én azért nem félek, mert velem van az Atya, mert én azt teszem, amit az Atyám mond, és amiért küldött engem, és hogyha az Atya vele volt, hát akkor mi oka lett volna a félelemre? Egy gyereknek sincs oka a félelemre, hogyha a szülő vele van. Jézus azért kezdett rettegni és gyötrődni, és ez az, amit Emes mester döbbenetes erővel ábrázol, mert a Getsemáné kertben helyeződik át Jézusra az emberiség bűnterhe, amiért ő jött a világra, hogy helyettesünk legyen, hogy ne mi halljunk meg a bűneinkért egyszer s mindenkorra, hanem Jézus hal meg, Jézus lép az ember helyébe, ő veszi magára a világ bűneit, úgy, hogy keresztelő János bemutatta, hogy íme az Isten báránya, aki magára véve elhordozza ezt, ennek a világnak a bűneit. És mikor Jézus érzi, hogy a bűnter itt van, tehát ő azonosul minden eddigi ember bűnével, magára veszi. Azt mondja, mint hogy úgy nézd, Atyám, ezeket, mintha én követtem volna el. Egy összegben magára veszi. Ő hal meg, akinek nem kellett volna meghalnia, hiszen bűntelen volt. Ő adhatta az életét az emberért. De akkor, amikor a bűnteher rákerül, amikor a lelkére nehezedik, akkor Jézus nem csak hogy fél, hanem retteg és gyötrődik, mert most van mi, ami elválasztja őt Istentől. Vajon meg tud-e állni Isten jelenlétének hiányában, meg tud-e állni tökéletesen az élete utolsó napja küzdelmeiben? Ezért érzi a szükségét annak, hogy imádkozzék, hogy megerősödjék. Jézus érzi, hogy a lényében megosztottság van, mert hogy a bűntel ránehezedik, azt mondja, hogy nekem kell elszenvednem azt, amit az összes ember elkövetett. Kedves hallgatók, tessenek csak elgondolni, hogyha nekünk kellene akár csak egy ember visel dolgaiért a következményeket elszenvednünk. Akár csak egy ember. Ki az, aki ebből olyan könnyen belemenne? Jézusnak minden ember visel dolgai miatt kellett elszenvedni az élete utolsó napján ezt a gyalázatot és ezt a szenvedést, amit elszenvedett. Tehát ezért ábrázolja így a festő, mert ismeri ezt a bibliai összefüggést. Egyébként mások nem járnak utána, és nem ismerik, és azért nem is erőteljes a Jézus ábrázolásuk. Jézus kifejezetten az agónia helyzetébe kerül. Ezek a vércseppek ezt jelzik. Ezt Lukács evangélista írja le, hogy a homlokáról vércseppek peregtek alá. Jézusnak ez olyan rettenetes tapasztalat volt Istentől távol kerülni, a bűnnel megterhelődni, hogy szabályosan élet-halál küzdelem volt ez az imádság, mert úgy kezdte Jézus az imáját, hogy Atyám, minden lehetséges néked, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár, jelképes, ugye a keserű pohár szenvedések kelje. Hogy miért kell nekem, hogy az emberekért, minden ember, aki felelőtlenül belemegy az életben, persze hát áldozatok is vagyunk, de felelőtlenek is vagyunk, ami rosszat összehordunk az életünkben, de nincs más útja a megváltásnak, csak az, hogy én az ártatlan kivérezzek. Ezért kelti fel háromszor a tanítványait is, mert közben a tanítványok elaludnak, hogy virasszanak vele és együtt érezzenek, de Jézus ezt a megosztottságot, a magában, a lelkében levő megosztottságot, hogy tudja, hogy miért jött a világra, hogy neki meg kell hozni ezt az áldozatot, de a természete vonja visszafelé, hogy miért hoznád meg. Ezt le kell győznie. Harmadszor már, amikor visszamegy a tanítványai felkeltése után, az imáját így fejezi be, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát át tudja adni Isten kezébe az élete vezetését, el tudja vállalni ezt a kínt és szenvedést, mert más útja nincs az emberiség megmentésének, csak az, hogy meg kell mutatni, hogy milyen a bűn, mert ha nem mutatkozik meg, hogy mi a bűn, mi ugyanolyan könnyen belesétálunk a bűnökbe. De ha látjuk, hogy Jézusnak a bűneinkért kellett meghalni, akkor már az a kérdés áll elénk, hogy mi olyan könnyen belemegyünk olyan bűnökbe, amelyek Jézust a keresztfára juttatták. Hát most mi egy ártatlan és egy teremtő Isten ellen vagyunk ezzel. Az angyal azért ilyen kicsi, mert a középkori ábrázolásokon általában az angyalokat nem ábrázolják nagy lényeknek, pedig hát az angyalok erősebbek, mint az ember, meg testi felépítésük is van, mert hát egyszerűen festői konvenció ez, hogy ilyen kicsinyített angyal alakotokat ábrázolnak, és szó szerint lefestik a szimbólumot, tehát a keserű poharat, ami annyit jelent, hogy Isten nem veszi el Jézustól a keserű poharat. Tehát nincs más módja a megváltásnak. Csak ez, hogy az ártatlan Isten meghaljon, de megerősíti Jézus kezében a keserű poharat. Erőt ad majd ahhoz, hogy meg tudja hozni ezt az áldozatot. Közben azonban iszonyú feszültségben van Jézussal ez a három, és mondom, legszeretettebb tanítvány. Jakab is alszik, János is alszik, és majd Péterre külön kitérünk, de már itt kikandikál a vallába. Hát Péter dől el a legjobban, mint homokzsák, és a vallába feje olyan, mint egy csecsemőnek a kis lábfeje, tehát olyan öntudatlan, pedig hát ő hősködött és erősítgette Jézusnak, hogy ő kész vele a tömlöcre és a halálra menni. Jézus, amikor ide jön, fölkelti őket, éppen ezért mondja Péternek, hogy Péter, Simon, nem tudtál egy óráig vigyázni? És kedves hallgatók, amit itt mond Jézus, az a mondat, a Bibliának egyik legnagyobb mondat, amit jó, hogyha megértünk. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez mit jelent? Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy én elismerem, hogy jó szándékú emberek vagytok, elismerem, hogy szerettek engem, azért is tartottatok ki mellettem, mint tanítványok. A lélek kész. De figyelmeztetlek benneteket, hogy ti nektek embereknek az a nagy hibátok, és azóta is mindannyiunknak ez a nagy hibánk, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha mi jót akarunk, akkor már szinte garantált, hogy meg is fogjuk tenni a jót. Ez nem így van. Ha csak 50% hogy jót akarunk, hogy a lélek kész. De ha nem győzzük le a természetünknek a vonakodását, az emberi természet elég borzalmas, elég sokszor megmutatkozott, hogy a természetünk mennyire be tud csapni bennünket. Hogyan is mondja Petőfi, hogy mit csinál az ember? Lomhán és gyáván él. A lustaság és a gyávaság a természetünknek olyan két pillére, és sokszor, amikor jót akarunk, és kézen közön vagy nem figyelünk oda, vagy lusták vagyunk, vagy nem vagyunk álhatatosak, vagy megriadunk az akadályoktól, nem vagyunk elég bátrak, és a jót akarásnak a nyögés a vége, mondja a népi szólás is. Zöld ruha, a piros-vörös ruha a szeretet színe, tehát ez Jánosnak az öltözéke, ó, mi szépen alszanak, mint a kisdedek. De az idős Péter elalvása a legnagyobb. Ki is nagyítjuk. Milyen csodálatos ecsetkezelése van. Itt látjuk a kis füveket, virágokat, tavaszi kis eperlevelek. A zöldnek a csodálatosabbnál csodálatosabb árnyalatai. És itt van Péternek ez a bal lábfeje. Hát Péter dőlt el legjobban, mint homokzsák. Péter, aki a leginkább fogadkozott, mert Jézus küzdött, hogy a megosztottságát legyőzze, és mi is a megosztottságunkat, ami napról napra ott van az életünkben, csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha Istenhez fordulunk, és Istentől kérünk segítséget, és ennek a kerete az ima. És az ember viszont nem teszi ezt, és ezért mi emberek sorozatban kudarcot vallunk, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ugye régen sokat idézték a magyar költőnek azt a sorát, hogy nem elég. Nem elég a jót akarni. Ugye Váci Mihály olyan szépen leírja ezt, hogy sokszor mi azzal nyugtatjuk, hát mi akarjuk a jót. Hát akkor már jó is fog sikeredni belőle, ez kevés. A jót tenni is kell, de nem elég tenni. Sok minden kell ahhoz, hogy mi jót tegyünk a világon. Sajnos mi felibe harmadába éljük meg az életet. A Getsemáné kerti küzdelem erre is rávilágít. Összeáll majd a négy kép. Egyelőre a képeket most próbálom mennél gyorsabban jellemezni, és a végén majd a négy képet együtt is fogjuk látni egymás után. Jön ezután a második jelenet, a keresztvitel. A keresztvitel jelenete is több eseményt foglal magába. Egyrészt Mária és János, másrészt a jeruzsálemi asszonyok, akiket Jézus megszólít és azt mondja nekik, hogy ti asszonyok, ne engem sirassatok, magatokat sirassátok, mert ha ezt művelik a zöldelő fán, mit fognak művelni majd a száraz ágon? Itt vannak a pribékek, három ember, elég dermesztő arckifejezéssel, főleg itt fölöttük ez a negyedik, ez egy valóságos 20.-21. századi huligán. Itt van a háttérben, majd látni fogjuk, két elítéltet vezetnek, ugye a jobb és ballator, háttérben pedig itt már fölmagasodnak a keresztek, és az előtérben a két főszereplő, Cirénei Simon, és a tehetetlenül, szintén már a halál szélére sodródó Jézus Krisztus. Nézzük a kinagyításokat. Itt látjuk a jobboldali hátteret. Tehát ugye egy festőnek ez a képfelület áll rendelkezésére, mennél több eseményt akar fölvinni. Régen ugye nem volt film, meg nem voltak olyan eszközök, mint ma. Tehát a képzőművészet próbálja az idősíkot is egy kicsit tágítani. Tehát itt ez a két gonosztevő, a Barabás két szinkostárs, akit ütver, az ember is viszi föl a Golgotára, és a Golgotán már itt emelkednek ezek a keresztek, már folynak az előkészületek arra, hogy a keresztrefeszítés bekövetkezzék. De vannak itt érdekességek, olyan, mint egy kerékbetört ember például, sok gonoszság és visszataszító csúf látvány, de az előtérben itt van ez a kedves férfi ember, aki mintha a modern kori tolvajok és rablóknak az emblematikus figurája lenne. Meg itt van egy ember, akit látjuk majd ilyen kármin vörös ruhában, pantalóban van, és már a kötelet lobogtatja, és mint egy a kötél, mint a kígyó átfogja a kép jobb felső sarkának ezt a részét. Rendkívül kiszámított a kompozíció. Előtérben látjuk itt ezt a négyedcsoportozatot, itt is van egy négyedcsoportozat, és itt van ez a két ember, akinek talán a legtöbb köze van egymáshoz. Simon, aki hazafelé megy, gyanútlanul, de aztán az emberek odaráncigálják, hogy arra kényszerítsék, hogy segítse a keresztet vinni Jézusnak, hiszen Jézus összecsuklik a kereszt súlya alatt. Természetesen a régi festők még nem annyira tudják azt, amit én most hoztam önöknek a Nyitott szemmel legújabb száma, újra közdi az amerikai orvosok jelentését Jézus fizikai haláláról, és ez a jelentés is közdi azt, hogy az elítéltek általában csak a vízszintes fa részt vitték a Golgotára, a függőleges rész már ott volt. Hát ez itt testvérek között is egy több mint egy mázsa, nem is bírta volna el Jézus még Cirénia és Simonnal együtt sem, ha ez a rész is egy olyan több mint 30 kilót nyom. Ezt régen azonban így ábrázolták, vagy T-alakban, vagy teljes kereszt formában, ez is egy festői konvenciónak az eredménye. A két főszereplő azonban gyönyörű, Simonnak a fehér, sárgás ruhája, és a nagy alázata, hogy a kereszt fához nem ismer érni, majd a kinagyításon látjuk, hogy egy kendőt tart ide, mert ő szentnek tartja ezt a fát, amit Jézus hordoz. A képnek azonban a főszereplője szinte élő halott, hogy szokták mondani, mint a colstok omlik össze, már szinte alig van benne élet, egészen mások az arcvonásai, mint az előbb látott képen, ezen senki ne lepődjék meg. A régi festők Jézust mindig az alkalomnak, történetnek megfelelő arcábrázolással vitték a színre. Itt látjuk egészen közelről, hogy Jézus ugyanúgy az agónia állapotában van, mint a Getsemáné kertben, szinte azt látjuk, hogy már-már meghal még a keresztre feszítés előtt, annyira összetöri őt, de nem csak a testi szenvedés, testileg nem is nagyon ábrázol itt Emes Mester nyomokat, ütlegelési nyomokat, mint mondjuk korábban Grünewald vagy Lukasz Cranach, hanem inkább a lelki terhek. Érezzük, hogy az a teher, hogy Isten visszavonul, ő a bűnteher alatt roskadozik, Isten nem tudja megsegíteni, mert ha az ő egyszülött fia is Jézus, de ha azonosult a bűneinkkel, akkor Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Isten ezzel is értésünkre adja, hogy mi ne azonosuljunk a bűneinkkel, ha elkövetünk már bűnöket, utána meneküljünk és forduljunk szembe a bűneinkkel, mert Jézusnak se tudott Isten kegyelmezni, hogyha azonosult Jézus a bűneinkkel, fölvette a világ bűneit, őt sem tudta megmenteni. Ez a tudat, hogy az én atyám létezik, de nem tud megmenteni, mert lehetetlen így megmenteni. Ez Jézusnak a drámája, ezért a Biblia a legdrámaibb könyv a világon, mert ilyen nagy drámát valóban nem ismert a világtörténelem. Itt látjuk Cirénei Simont. Itt látjuk ezt a bizonyos kendőt, hogy a keze nem érinti a keresztfát, mert hát ugye a középkorban a kereszt, mint a következő képen látjuk majd, azért is volt egy különleges tárgy, túl azon, hogy nem is tudták nagyon, hogy a keresztre feszítést a perzsák találták ki, a rómaiak vették át, és az emberiség történelmének egyik legtragikusabb kivégzési módja, vagy így is mondhatnám, hogy legeslegtragikusabb. A gázkamránál, a nem is tudom milyen szadista cselekményeknél is túltesz a keresztre feszítés, mert ez lényegileg 2-3 napos megfojtásos halált eredményezett. Tehát a keresztre feszített emberek 2-3 napig bírták a keresztfán, és közben, hogy a test széthúzódott, a tüdő szinte szétszakadt, ez olyan megfojtásos halál volt. Hát ha mindannyian borzadva tekintünk arra, hogy egy ember nekirohan a másik nyakának, és elkezdi folytogatni, hogy ez egy borzalmas jelenet, de tessenek ezt 3 napig elképzelni. mert küszködtek a levegőért, küszködtek, de a test ugye a gravitáció törvénynek megfelelően ment lefelé, hiába volt támaszték alul, szétfeszült, és végülis egy légszomj, egy fulladásos halál végzett a keresztre feszítettekkel, hogy 2-3 napig tartott, ez a Bibliából is kiderül, mert a jobb és bal latornak a lábszárcsontját azért kellett megtörni, hogy sietessék a halálukat, hiszen péntek délután volt, és szombatra mindenkinek le kellett kerülni a keresztfáról, ezért törték össze a lábszárcsontokat, hogy kivéreztessék azokat a szerencsétleneket, különben ott lógtak még volna vasárnap, hétfőn vagy kedden is. Jézusnál ezt azért nem kellett megtenni, mert Jézust ez a lelki szenvedés törte össze, hogy a 69. Zsoltár mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet. Tehát Jézussal nem annyira a testi kínok, azok is borzalmasok voltak természetesen nála, a lelki szenvedés végzett. Cirénei Simon csodálatosan van ábrázolva, ez az idős ember, aki most döbben rá arra, hogy valami rendkívüli dolognak a szem és fültanúja, valaki rendkívüli lényhez került ő közel az életének ebben a szinte véletlenszerű pillanatában. És kedves hallgatók, most jön a főmű, nem csak MS Mester életművében, nem csak a magyar festészetben, de szeretném önöknek igazolni azt, hogy az egész világ festészetben nincs ilyen Jézus fej arcábrázolás. A harmadik passió téma a Kálvária vagy Golgota. Hátul azért nem látjuk ilyen aranynak, mint itt lent, mert lekopik az arany. Ugye itt aranylapocskákat kellett ráragasztani, mint most a sírkövekre is a betűkben tetszenek látni, hogy valamikor a nap lepergeti, már 1-2 évtized után természetesen. Itt is az idő vasfoga ezt lepergette, és a vörös alapozás tűnik elő. Gyönyörűek azonban a zöld, fehér háttérszínek. A kereszt azért fontos dolog, mert a keresztre feszítésnél a középkor elejétől fogva egy koponyát is szoktak ábrázolni. Ez Origenésznek, a keleti egyházi tanítónak harmadik századi allegórikus véleményére megy vissza, aki sokszor példátálózott azzal, hogy ahogy Ádám eljátszotta az emberiség örök életét, tehát ez az Ádám koponyája, úgy szerezte vissza Jézus az emberiség számára az örök életet, hogy akik hisznek benne, azok örökké élhessenek, feltámadhassanak. Ádám is egy fánál játszott el az örök életet, Jézus is egy fára függesztve szerezte vissza az örök életet, tehát ez egy középkori allegóriának képzőművészeti bemutatása. Jézustól jobbra, nekünk balra három személy, Mária, János apostol, és ő pedig keresztelő János édesanyja Erzsébet, más ábrázolásokon föltűnik Mária édesanyja Anna is. A lila színű ruha mindig a fájdalom, a szenvedés jelképe, a vörös színű ruha az ilyen telt, szép sárgásvörös, ez a szeretetnek, a lángolásnak, a tanítványi odaadásnak a szín, ami János apostolt jellemezte. Máriának ez a először zöld színű, majd a Mária kultusz az ellenreformáció után csinál kék színű ruhát, ugye Mária, mint az ég királynője, mint Isten szülő, de itt középkorban általában zöld színű ruhában van Mária. A főkötője azonban egyszerű azért, mert a főkötő nagyobb része itt van. Főkötő nagyobb része az ágyékkötő. Ebben a korban Michelangelo még például szobor formájában is Jézust mesztelenül ábrázolja. Azonban hát a szemérem, talán a jó ízlés is azt kívánja, hogy Jézus kapjon egy ilyen ágyékkötőt, ez mindig az édesanyja kicsit megkurtított főkötőjéből jön ide, tehát ez a kettő együtt Mária tartozéka. Gyönyörű különben ez a lobogó fehér rész itt a középpontban, mert Mária főkötőjével szemben van egy másik fehér szín is itt a jobb oldalon, tehát Jézusnak bal oldalvást két szereplő áll, egy török turbános férfi és egy német zsoldos. Hát mit keresnek ezek itt? Hát csak annyit, hogy a festők általában aktualizálni szokták a bibliai témákat, tehát azt tudjuk a Bibliából, hogy Jézus halálakor egy római százados azt mondta, hogy ő valóban Isten fia volt. Ami a római százados a Bibliában, 1506-ban a török fenyegetettség idején a római százados helyébe MS Mester egy török turbános férfit fest, mert pogány. római százados, török turbános férfi. Nagyon megdöbbentő azonban, hogy itt van egy német zsoldos, akit kereszténynek kellene hinnünk, de ő nem tekint úgy Jézusra, mint ez a pogány, ő erre kifelé tekint, elfordítja a tekintetét. Ez is egy érdekes jelzés. Sokszor a pogányok, vagy mai szóval én is hagyja aktualizálom a témát, sokszor az ateisták jobban gondolkoznak, még Jézus felől is, és sokszor a magukat keresztényeknek mondók meg nem tudnak mit kezdeni Jézus áldozatával, vagy Jézus kereszthalálával. Említést érdemel a zászló. Ezt a zászlót Júdás kezében is láthattuk, csak nagyon kicsi volt, majd a négy képet, ha egymás mellett látjuk, akkor majd megmutatom önöknek, hogy ugyanaz a zászló. Egy kosfej van benne, és alatta pedig egy holtsarló. Ez mindig a zsinagóga zászlaja, szinagóga. Ez a zsidó nép jelképe, vagyis, hogy valami zsidó, azt a középkorban vagy sárga színnel ábrázolják, vagy ezzel a zászlóval. Ez egy azonosító pecsét. Az antiszemitizmusról majd beszélek a négy kép együttes jelenléte során. Azonban ez a három személy, meg ez a két személy, bár tagadhatatlanul az előtérben vannak, és lényeges elemei a kompozíciónak, Jézus megnyúlt teste miatt, mert Jézus, hogyha itt mondjuk Jézust ide állítanánk melléjük, azért magasabb lenne mindegyiknél. Mégiscsak mellékszereplők, a főszereplő Jézus, de Jézus is úgy főszereplő, hogy egy nagyon fontos dolgot ne veszítsünk szem elől. A gyönyörű fehér ágyékkötő és a késő gótikus, mondhatnám már kora reneszánsz, gyönyörű test, tehát egy izmos test. Itt van ugyanúgy a vér, tehát ahogy majd a római százados mellett egy katona megnézi, hogy meghalt-e, hogy vér és víz jött ki az oldalából. De ettől eltekintve ez a test egy csodálatosan egészséges test, ugye? Mindannyian ilyennek látjuk. A festő a jelentést arra bízta, a legnagyobb üzenete a festőnek az, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalnia, mert testileg, lelkileg tökéletes életet élt. Ő valóban adhatta az életét, mert neki magának nem kellett volna meghalnia. Ezért egyetlen egy megváltása lehet az emberiségnek, hogyha valaki a helyünkbe lép, a helyettes halál. De ezzel a gyönyörű testtel és ágyékötővel szemben a legerősebb kontrasztot az arc képvisel. Ezt nagyítsuk ki. Erre mondtam, kedves hallgatók, hogy ilyen arcot nem ábrázolt, mert nem mert ábrázolni senki sem. Ez az arc ugyanis annyira visszataszító, annyira csúf, annyira borzalmas, hogy megmerném kockáztatni, hogy nemhogy emberhez nem hasonlít már ez az arc, még szinte élőlényhez, állathoz sem, olyan, mint egy tárgy. Mint egy tárgyi valóság állnak itt. A szemgödrök is olyanok, hát hol van itt a szemgolyó? Mint a holdnak a kráterei, bár ekkor ugye Galilei még nem él, hogy távcsöveivel látná ennek az égitestnek a felületét. Emes mester azonban valami félelmetes két szemgödröt, krátert ábrázol. Ez a csúnya óra, ez a tehetetlenül vonagló, de hát ez is olyan, mint, hát nem merem hasonlítani, mert megbotránkoznának, hogy mihez hasonlítanám, vagy ez a vonagló száj, vagy ez az arc, vagy pofacsont, hogy szokták mondani, mint egy bádog, amit oda vetnek, és ki van kalapálva. Azonban a finom dicsőség sugarak, itt még glória nincs, de dicsőség sugár van itt, itt és itt, jelzik, hogy ember, aki ezzel az arccal szembenézzel, gondolkozzál el, hogy én a festőmért így festettem. A festők általában nem merik ilyen csúfnak ábrázolni Jézust. Miért? Mert nem olvasták a Bibliát. A Bibliában 1000 évvel és 800 évvel Jézus előtt a 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezt a három fejezetet nagyon kérek, hogy mindenki olvass el, ha a valódi Jézus Krisztust meg akarja ismerni. 22. Zsoltár, Ézsaiás könyve 53. fejezete és Dániel könyve 9. fejezete. Ezekből idézek most, ezek mondják azt, hogy ő fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, de csúf volt, és nem gondoltunk vele. Mert mi azt hittük, hogy ő ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Az embereknek csúfja volt, és a nép gyalázata. Tudnék, Jézusnak a mi bűneink, és minden ember, és az egész emberiség bűneinek végső büntetését kellett elszenvednie, hogy attól megváltson, és az emberiség bűneinek végső következménye az Istentől való elhagyatottság lesz, az Istentől, akit Isten elhagy, az pedig így fog kinézni, még akkor is, hogyha az ő egyszülött fia, Jézus úgy nézett ki, hogy nem mertek ránézni, mert olyan csúf volt. Olyan visszataszító volt a küllem. A kárhozat, a második halál tapasztalata tükröződik ezen az arcon, amit Emes mester a művészet történetében egyedüli koronázatlan királyként ismert. Ilyen arc kifejezéssel nem találkozunk. Itt nem is elsősorban a fizikai kínok, bár mondom, azok is azért rajta vannak, hanem az a lelki kín, hogy mit jelent Istentől elhagyatottnak lenni. Mert az ember, amikor végigéljük az életünket, és meghalunk az életünk végén, arra a Biblia azt mondja, hogy az olyan, hogy hát elaludtunk. Az az első halál. Az nem ez. Az nem ez. Isten mindenkivel együtt van a halála pillanatáig. De a második halál, ami a kárhozattak ítéletének a végrehajtása lesz, hogy Isten végleg elfordul majd bizonyos emberektől, kiktől fog Isten elfordulni, akik az életet nem rendeltetésszerűen élték, akik a másik embert nem vették annyiba, mint önmagukat. Nagyon egyszerűen, de a Biblia is egyszerűen beszél erről, azért mondom így önöknek, azoktól fog az Isten elfordulni, akik igazságtalanok voltak, akik maguknak jót akartak, a másik embernek ugyanazt a jót nem tették meg. Ennyi kell csak ahhoz, hogy mi örökké éljünk, hogy ugyanazt a jót tegyük meg a másik embernek, amit magunk részére is jó néven veszünk. De aki ezt nem teszi meg, attól az Isten el fog fordulni a végső ítélet során, és eddig még soha senki nem halt meg a kárhozat halálával. Egyedül Jézus szenvedte el ezt a tapasztalatot. Azért, hogy mi ettől mentesüljünk, és itt a földi életünkben meggondoljuk, hogy erre akarok én eljutni? Vagy élni szeretnék? Mert a Biblia szerint két lehetőség van. Vagy örökké élni, vagy végleg elveszni. Ezt a János 3.16 olyan egyszerűen mondja a Biblia legfontosabb igéje. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés, kárhozat, második halál, és van örök élet. Jézus a második halál tapasztalatát élte át. Nem magát a második halált, hiszen föltámadott, a második halálban résztvevőknek nem lesz már föltámadásuk. De a második halálban nem is a halál maga a legmegrendítőbb, hanem a tapasztalat, hogy szembesülni azzal, hogy nem adtam meg a másik embernek azt, amit magamnak is elvártam. És ezért az Isten nem tud rajtam segíteni, mert az Isten próbált itt segíteni az életünkben mindannyiunkon. Tehát ha nem látta be az ember ezt a 2x2-4-et, hogy hát ha magadnak jót kívánsz, akkor miért adsz a másik embernek ennél rosszabbat? Akkor az Isten se tud megsegíteni. Tehát Emes mesternek ez az arc ábrázolása, ehhez talán Lukasz Cranach van talán legközelebb, ezt a múlt alkalommal levetítettem. Vagy esetleg mondjuk Rembrandtnak egy-két kísérlete, de nem közelítik meg. Tehát ilyen nagy mesterek, mint Lukasz Cranach, vagy Rembrandt, vagy Velázquez nem közelítik meg ezt. Munkácsinál is elmondtam, hogy nem közelíti meg. Ez a festészet történetének egy olyan hihetetlen csúcsa, mondom, ezt azért nem mertek így megfesteni mások ilyen Jézus arcot, mert nem volt mögöttük a bibliai hit, nem volt mögöttük a bibliai olvasmány élmény. Nagyon főrangú ember áll itt, micsoda kesztyűje van, meg ő is micsoda kendőt szorongat itt, ugye a botjára támaszkodva. De nézzük csak, mehetünk. De nézzük csak, hogy az arcán azért milyen komoly a felismerés. Ez olyan, mint amikor Munkácsinak a Golgotáján láttuk az arab lovast. Micsoda szigorú tekintet volt. Micsoda szigorú szembesülés, hogy hát nekem kellene ott függnöm, és ő van ott. Nekem járna ki ez a sors, mert hát én valóban sok bűnt elkövettem, ő ártatlanul, és hogyan is élte végig ezt, ő valóban Isten fia volt. Ez a török turbános férfi tehát a római századosnak a megfelelője, és jelzi, hogy ateista emberek is közel kerülhetnek Jézushoz, vagy nem keresztény, tehát akár muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista emberek is, ha elkezdenek gondolkozni ezen, ami az ő vallásukban nincsen. Egyik vallásban sincs ilyen, ami a keresztény vallásban, a bibliai keresztény vallásban, hogy az Isten eljön a földre azért, amiért nem ő a felelős, magára veszi a bűnöket, és ilyen rettentő fájdalmat és szenvedést viseljen el a teremtményeiért, csak hogy a teremtményei fölébredjenek, hogy ne kövessenek már annyi rossz dolgot el az életben, akkor nem kaphatnak életet és örök életet. És milyen megrendítő azért ennek a német zsoldosnak a képe, és milyen megdöbbentő az, hogy most látjuk, hogy hát tulajdonképpen ez a zsinagóga zászlója az ő kezében van. Hát erről még fogok beszélni. Háttérben az aranyozás előtt látjuk a tájat, a nagy hegyeket, de hát ha valaki elmegy Selmecbányáról, MS-mester néhány évig működhet, egy gyönyörű 1000 méter magas hegyekkel találkozik. Ajánlom különben a felvidéki túrára ezt a Selmecbányai kirándulást, mert Csontvárinak van is egy Selmecbányáról egy gyönyörű olajfestménye, de MS mesternek is mind a négy táblaképén látjuk, hogy a füvek, fák, sziklák, vízimalmok, stb. Tehát egy korabeli díszletezést von a bibliai jelenetek mögé. És kedves hallgatók, a befejező alkotás, a feltámadás. A feltámadás középpontjában Jézus van. Jézus arca itt már egy negyedik arc. Kicsit a bizánci pantokrátor arca, már a szenvedéstől mentes, már a megdicsőült test arca. Ugye a Biblia, amikor Jézus a Golgotáig ér itt ezen a földön, szárksznak nevezi görög szóval a testét, a szárksz az gyenge, esendő hústestet jelent. Amikor föltámad Jézus, szómának nevezi Jézust. Szárksz és szóma. Görög nyelv ennyire finom nyelv, hogy tudja érzékeltetni, hogy milyen az az esendő test, az a bűnnek alávetett test, ez a szárksz, és milyen a feltámad dicsőséges, ez a szóma. Ezt a szómát mi is ismerjük, ugye a szomatikus, pszichoszomatikus kifejezéseinkben. Kezében egy más zászló, az eklézsia zászlaja, tehát ez már más zászló. A négy képen három zászló van, két szinagóga zászló és egy eklézsia zászló. Az eklézsia az egyháznak a jelképe. Szinte, ahogy kijön a sírból, mint egy oda fújja a szél, vagy a légháramlat a hatalmas nagy vörös palástot ugye a jobb lába elé. Itt van különben az MS mester monogram, hogy MS, csak innen tudjuk, hogy MS, különben MS mesterről semmit nem tudunk. Semmit. Ha nem lenne itt ez az MS, ez, akkor azt mondanánk, hogy volt egy nagy mesterünk, de azt se tudjuk, hogy hívták. A középkori mesterek egyébként nem hivalkodtak azzal, hogy ők kicsodák. A középkori mesterek valahogy úgy gondolkoztak, és szerintem ez lenne a normális, hogy ha valaki valami művészi alkotást létrehoz, akkor ne is arról beszéljünk, hogy a Munkácsi az hol élt, kit szeretett, mit reggelizett, mit vacsorázott, hanem itt van az alkotás, foglalkozzunk ezzel. Hát most nem én vagyok a fontos, aki ezt festettem, az a fontos, hogy mit festettem. A másik jelenet az elalvó római katonák, ugyanaz a három elalvás, mint az első ábrázoláson a három tanítvány elalvása, tehát ilyen keretbe foglalja ezt a négyes kompozíciót. Itt jönnek az asszonyok húsvét vasárnap reggelén, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Itt éppen most veszik le Jézust a keresztfáról, tehát időrendbe állítva Jézust teveszik a keresztfáról, eltemetik, elalszanak a katonák, Jézus föltámad, mielőtt még az asszonyok megjelentek volna, tehát valahogy ilyen kicsit ciklikus a szerkesztésmód. Van azonban a képen egy rendkívül fontos dolog, amit ki kell nagyítanunk, ami szintén párját ritkítja, mert senki ezt így nem ábrázolja. Innen is látható, hogy Jézus feje fölfelé tekint, illetve fölfelé mutató jobb keze, ez a feltámadás, hogy felmegyek a mennybe, győzelem, tehát ez sok jelentésű ez a jobb kar felfelé mutatása, de mi ez itt mögötte? Menjünk egy kicsit ehhez közelebb. A hegy előtt, és ha egész közel megyünk, és hát ugye azért hívok mindenkit az eredeti képek megnézésére, mert ugye Esztergomba ide megyünk, és akkor így nézzük. Ott ilyen közel lehet menni. Ez más. Tehát itt most bűvészkedünk itt a kivetítéssel, ugye, de hát azért kell az eredet, ugye szobrokat és festményeket eredetiben más szemlélni, mint ilyen kivetítéssel. Hát először is itt van Arimatei József és Nikodémus, a két fő ember, aki végzi a temetést. Itt vannak az emberek, akik leveszik ugye Jézust, és itt van János apostol, megint vörös ruha, Mária az édesanyja, és hát el fogják temetni ugye ebbe a sírboltba, amit Arimatei József váltott Jézus számára. Itt nagyon jól látjuk, hogy Jézusnak az arc ez a görögös, bizánci stílus, ami Ravennán, Siénán, Pízán, Firenzén keresztül bejön Európába. Ez a már nem szenvedő, sőt szenvedni már nem tudó, mert föltámadó dicsőséges testben létezik Jézus. És most látjuk, hogy mögötte ez tulajdonképpen nem egy realista templom, ez egy olyan fehér, jobbá ilyen fehér vonalakkal, a zöld nagy hegy vonulat előtti, az áttűnik mintegy, de olyan fehér, olyan, minthogyha olyan légies, olyan tündérszerű, olyan mennyeiszerű, olyan csodás valami lenne, nem? Itt vannak a dicsőségsugarak, és mögötte pedig ez a templom. Hát miért csinálja ezt? Mit akar ezzel emes mester? Kedves hallgatók, most 500 év után megint meghajthatjuk a fejünket, és én azért elemzem részletesen a képeket, sokkal részletesebben sajnos, mint hogy a művészet történészek elemzik, mert például ennek semmi jelentőséget nem tulajdonítanak, én meg itt érem tetten, hogy ki volt ez az emes mester. Hát miért van itt ez a templom? Hát Jézus feltámadása nem így zajlott, meg ilyen templomról itt szó nem volt Jeruzsálemben. Mi ez a sziluettszerű, fehér, áttetsző, légies szinte, mint hogyha a mennybe most menne föl, vagy ereszkelt volna alá? Az egésznek van egy olyan mesés, vagy csodás, vagy nem is tudom milyen jellege. Nos, hát egy kicsit erőltessük meg az emlékezetünket, hogy Jézus és a templom. Jézus, amikor föllép, János evangélium a második fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése elején, és Máté evangélium a 21. fejezete szerint megtisztítja a templomot a küldetése végén. Kiűzi a kufárokat a templomból, ne tegyétek az atyám házát rablók barlangjává, ez a ház e házhoz való féltő szeretet köt engem, és egy döntő mondatot mond Jézus a templomról, amit később nagyon sokszor visszaidéznek, és Jézus pere során, a hat kihallgatása során döntő érvet építenek erre. Tudnék, amikor a büszkélkedve mutatják a zsidók a hatalmas templom épületet, mint a világ egyik csodát Jézusnak, akkor Jézus egyszer azt mondja, rontsátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Mindenki megbotránkozik, mondják is Jézusnak, hogy hát ez a templom, hát te még 30 éves se vagy, vagy 31 néhány éves vagy, a templom meg valami 46 évig épült, te meg lerontod, és 3 nap alatt felépített. Hát mi ez? Miféle nagyképű kijelentés ez? János evangélista hozzáteszi, hogy nem értették, mivel az ő testének templomáról szólt. Az ő testének templomáról szólt. Önök értik? Kedves hallgatók, azért kell a Bibliát sokat olvasni, vagy 20 évig ezt nem értettem be, valami őszintén. Emes mester minden esetre hozzásegített ahhoz, hogy komolyan utána járjak, mert ha ő 500 évvel ezelőtt ezt így képi nyelven a tudomásomra hozta, ennek valami nagyon nagy jelentősége van, a feltámadott Jézus és a templom. De mi a jelentősége? Pál apostol például megértette, mert azt mondta az első Korintusi levél 3. fejezetében, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Egyre nagyobb rejtélyekbe kavarom a hallgatóságot? Van ilyen a Bibliában, hogy egyre nagyobb. De van ilyen, 1 Korintus 3, Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Kedves hallgatók, ne tessenek megrémülni, itt is elmondtam többször, az országban is elmondtam többször, de ezt úgy elfelejtik az emberek, hogy mi ez, hogy templom. Ez a magyar nyelv egy közszó. Templom van, Miskolcon hány templom van?
1: Sok.
0: Kimentem az országhatáron kívülre, és mondták, Szatmár Németiben van a legtöbb templom itt a Kárpát-medencében, minden négyzetkilométerre jut, vagy 4. És kérdeztem az embereket, hogy tudják, hogy mi az, hogy templom. Röviden elmondom önöknek, hogy a Biblia szerint mi az, hogy templom. A Biblia különbséget tesz a templom és a zsinagóga között. Templomot csak egyet lehetett építeni, zsinagógát meg annyit, ahány település volt. Tehát nagy a különbség. Templom csak Jeruzsálemben létezhetett. Az is lerombolódott Jézus halála után, amikor Titus csapatai elpusztították a templomot. Jézus mondta is, hogy itt kőkövön nem marad ebből a templomból, el nem múlik ez a nemzedék, kőkövön nem marad. De templom csak egy lehetett, zsinagóga meg sok. Most is például mi egy zsinagógában vagyunk, mert a szinagóga annyit jelent, hogy összegyülekező hely. Hát ez összegyülekező hely. Hát egy rendes terem, hogy le lehet ülni, lehet mondjuk egy előadást hallgatni. Minden településen a zsidók hétről hétre mentek a zsinagógába, ahol felolvastak a Bibliából tekercsből történeteket, magyarázták az embereknek, épülhettek az emberek, gondolkodhattak, letisztulhattak, erősödtek, de ez csak zsinagóga volt. Mivel volt több a templom, mint a zsinagóga? Hogy zsinagóga lehetett mondjuk 100 és 1000, de templom csak egy lehetett, és azért el kellett menni Jeruzsálembe is. Ha valaki templomba akart menni, az nem annyit jelentett, hogy elmegy Názáretben, Betlehemben. Nem volt templom, az csak zsinagóga volt. Egy évben 3-szor kellett elmenni a zsidó családoknak Jeruzsálembe, a templomba. Mert a templom más, mint a zsinagóga. A templom az a bűn elrendezés színhelye. A zsinagógában nem volt bűnelrendezés. A zsinagógában tanítás volt. Beszéltek az embereknek, énekeltek, imádkoztak. A zsinagógában ilyen nem volt, hogy bűnelrendezés. Ha valaki a bűneit el akarta rendezni a zsidóknál, akkor minden nap elmehetett Jeruzsálembe, de egyébben legalább 3-szor el kellett menni, vinni kellett egy galambfiókát, egy bárányt vagy egy tulkot, el kellett menni a templomba, a templom 3 részből állt, a külső pitva részen volt az oltár, rátette a bárányt mondjuk az oltára, ráhelyezte a bűneit, elmondta, hogy szabadulni akar ezektől és ezektől a bűneitől, fogott egy kést és megölte a bárányt. Drámai dolog volt. A bűnöket nem lehet kivetni így a levegőbe, vagy nem lehet azt mondani, hogy a másik ember miatt követek el én bűnöket. Nem, a bűneim az én rossz döntéseim. Azoktól csak úgy lehet szabadulni, hogyha valaki átvállalja tőlünk, és nem nekem kell meghalom, helyettem valaki meghal. A bárány Jézust jelképezte, és hogy az embernek ott a családfőnek meg kellett ölni azt a szerencsétlen kis ártatlan állatot, ez egy drámát fejezett ki, hogy ember az Isten nem akarja, hogy te meghalljál. Nem akarja, hogy te örökre meghalljál, azt akarja az Isten, hogy te éljél. De a bűnökkel együtt nem tudsz élni. Ezért most az életben vett tudomásul, hogy a bűn végső következménye a halál. Miközben legközelebb elkövetnél egy bűnt, jusson az eszedbe az, hogy ennek is a következménye a halál. Te a halállal játszadozol. És a pap fölfogott egy kis vért a bárány véréből, bevitte a templom második részébe, a szentébe, hintett a kárpitra, jelezve, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, én őszinten kértem azt, hogy Isten vedd el ezeket a bűnöket, meg vannak bocsátva a bűneim, de nincsenek eltörölve. Ki fogja eltörölni a bűnöket? Az, aki majd az egész életemet vagy igaznak nyilvánítja, vagy pedig hamisnak, az ítéletben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus jelképezte a bárány, Jézus Krisztus jelképezte a pap, mint bűnbocsánatadó. Jézus Krisztus jelképezte a főpap az ószövetségi templomba, aki bement egy évben egyszer a szentek szentjébe, és ott egy évben egyszer a bűnök eltörlésért könyörgött. Mózes harmadik könyvét, ha megtetszenek ismerni, és ezzel összefüggésben a zsidókhoz írt levelet, két bibliai könyvet elég elolvasni, de két bibliai könyvet el kell olvasni, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy bűnelrendezés, és miért van templom. Amikor Jézus meghalt, a templom kárpítja ketté hasadt. És Jézus halála után 30 évvel a templomot lerombolták, és mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Aki Jézusban hisz, annak viszont a temploma a mennyben van, ahol Jézus van. Mert bűnöket megbocsátani csak Jézus tud. Ha meg Jézus tud egyedül bűnöket megbocsátani, akkor hozzá kell folyamodni. És a földi templomra már Mózesnek azt mondta Isten, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítsed el. Ma a mennyben létezik templom, ahol Jézus, a közben járó, a bűnöket megbocsátó Isten fogadja azoknak az embereknek a közeledését, akik őszintén hozzáfordulnak, hogy Krisztusom, te meghaltál a bűneimért, én ezt már föl is fogtam, hogy megint bűnöket követek el, segíts, hogy már ne legyek ilyen ingerült, vagy indulatos, vagy sértődékeny, vagy házártos, vagy hiú ember, segíts megszabadulni ezektől a bűnöktől. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tehát Emes Mester tudta a reformáció előtt 11 évvel, hogy Jézus Krisztusnál van egyedül a bűnbocsánat, a mennybe távozott Jézus Krisztusnál, és nem a földi templomokban. Jézus kell megtalálni. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Vagy hogy Koméniusz mondja majd egy évszázaddal később, hát hol kerestél engem, mondja Krisztus Koméniusz könyvében, hol kerestél engem, templomokban? Hát nem a szíved templomában kellett volna keresned? Tudom, kedves hallgatók, hogy ezek egyrészt váratlanul érik önöket, ezek a bibliai összefüggések, meg a fél Bibliát ismerni kellene hozzá, meg jó lenne egy egész évi sorozat arról, hogy megmutatni az egész templomot, az egész ószövetségi szolgálati rendszert, ami Jézus idejéig volt érvényes, hiszen Isten nem hagyta sötétségben a zsidókat, amíg Jézus nem jött el, addig is pontosan tudhattak mindent a zsidók a megváltásról és annak összefüggéseiről. De amikor Jézus eljött, templomra már nincs szükség. Ahol Jézus van, ott van a templom, és ha te Jézussal kapcsolatba kerülsz, ez a templom, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Az kereszténység első 4 évszázadában nem építettek templomot. Ezt mindenki tudta. A 4. században, amikor a kereszténységet államvallássá tették, akkor azt mondta a Nagy Konstantin császár, hát legyenek a vásárcsarnokok a templomok. Azért is alakult ki ez a templomépítészet így, hogy van a templomnak egy ilyen része, ezt egy ilyen része, és így lefelé van ugye ez a főhajó, meg a mellékhajó, 3 hajó, vagy még 5 hajó. Ha rátetszenek nézni mondjuk konstantinápolyi templomaira, Ravenna templomaira, Píza vagy Firenze templomaira, azok mind a vásárcsarnokot imitálják. A vásárcsarnokban nagyon sok ember elfért, a vásárcsarnokokat adta át Nagy Konstantin császár templomok céljára, azt átalakították. Ugye Jézus azt mondta, hogy elég, ha 2-3 egybe gyűlnek az én nevemben, a vásárcsarnokban elfért alkalmasint 3000 ember. Hát az már óriási tömegdemonstráció, nem 3000 ember egy helyen. Utána csináltak egy nagy kupolát is rá, lásd Firenze, később Róma. Csináltak már egy nagy harangtornyot is. Lásd, Píza, Firenze. Ott volt ugyan a baptisztérium is, a nyolc szögű, a keresztelő kápolna, hogy először talán felnőtt keresztséggel kellene megkeresztelni, és úgy jutsz be az egyházba, de évszázadról évszázadra kialakult az, hogy a templom az itt a földön van, és neked a földi templomba kell elmenned, ott el kell mondanod egy embernek azt, hogy milyen bűnöket követtél el, majd az közvetíti Krisztus által az Istenhez, majd feloldoz téged, és ez 1300 évig így volt Európában. Még ebben az időszakban is természetesen, amikor Emes mester élt, de mivel Emes mester olvasta a Bibliát, őnek itt teljesen nyilvánvaló volt az, és azért ez a különös templom idefestése, hogy ahol Jézus van, ott van a templom, és nem ott van a templom, ahol a kőfalak vannak.

templomról szóló tanítását azt gondolja, hogy a templom a földi életnek a számára legbiztonságosabb és legnyugalmasabb helye lelkileg. A Biblia ezzel szemben azt mondja, ha megtalálod Krisztust, ha a Bibliából megismered Krisztust és az ő tanításait és áldozatát, és személyesen Jézushoz fordulsz, aki most a mennyben érted, végzi a szolgálatát, hogy mennél gyorsabban eljöhessen és lezárhassa a földi történelmet, akinek Krisztusa van, annak van temploma, és nem akinek temploma van, annak van Krisztusa. Nagy különbség. Kedves hallgatók, belemerültünk a négy festménybe, most lássuk egymás mellett a négy festményt. Tetszenek látni Jézusnak az arca itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen, itt ilyen. Mind a négy festményen más arc. De talán nem tetszettek megbotránkozni. Egy késő gótikus korban a festő nem naturalista vagy realista festő, mindig az adott helyzetnek, cselekménynek megfelelő arccal ábrázolja Jézus. Itt a feszült figyelem, az agónia, itt a halál széle, itt meg már a második halál tapasztalata, itt meg a dicsőséges feltámadt Krisztus. Jézusnak a ruhája mindig ez a lilás, szürkés, hamuszürkés, tehát ez a szenvedésnek, a gyásznak a színe, amitre fölhívtam itt a figyelmet Erzsébet ruhájánál is. János apostol szerepel mind a négy ábrázoláson. Mindig vörös színű a ruhája. Ez a csodálatos szép vörös, nem ez a durva, hogy mondjam, mert a vörös a hétköznapi életben is, de a festészetben is többféle jelentést hordoz. Ez a szeretet, a lángolás, a tanítványi lelkesedés, ez meg a brutális kínzás, mert hát a vörös a vérontásnak is a jelképes színe, tehát a durvaságnak, a háborúságnak is a színe. Júdás színe azért a sárga, mert Júdással középkorban ráfogják, hogy az egész népét képviseli, tehát ez egy súlyos tévedés, és hogy a zsidók sárga színű ábrázolása, a sárga csillag is ide megy vissza, mert a sárga az irigységnek a színe. Hogy Jézust valóban irigységből adták a porosztók kezére, de nem a zsidó nép egészében, hanem a vezetői. Nincs kollektív bűnösség. Sajnos a középkorban azt mondták, hogy van kollektív bűnösség, Judás alá besorolták az egész zsidó népet, és az antiszemitizmus ilyen módon nagyon könnyű alátámasztását nyerte. Ezt Emes Mester, mint a 16. század gyermeke, ezért festi meg így. A portréfestészet még nem annyira elmélyült, de azért nagyon jól látjuk, hogy mennyire gyenge az ember, mind a három tanítvány gyengessége döbbentesen rajta, nem csak az arcokon, hanem, hogy mondtam, hát zsákokhoz hasonlítottam őket, mert tehetetlenül, tehát úgy elalszanak, hogy maguk se veszik észre. Van itt azért a kegyetlenségnek három-négyféle ábrázolása így a második képen, és hát van a közönynek, a közömbösségnek itt a negyedik képen is legalább három arc ezt tükrözi. Az aranyozásról látjuk, hogy itt még szinte sértetlen, itt már lekopott, itt szinte teljesen lekopott, és itt is. A képek azonban, ha ránézünk a négy festményre, azt látjuk, hogy egy mester kezéből származnak, rendkívül élénk a színviláguk, és ennek a festőnek volt üzenete. Mert ahova nézünk bármelyik képen, semmi nem klisészerű, semmi nem megrendelésre készült, lehet látni, hogy ennek az embernek volt festői technikája, de volt lelke, volt hite is. Mind a négy kép szinte beszívja a tekintetünket, és szinte kötelez bennünket, hogy menjünk végig mind a négy kompozíción, és járjuk végig, hogy mit is helyezett el a festő a képen, és azt hiszem nem túlzok akkor, hogyha a négy képre ránézünk, a fő képnek ezt tartjuk, a Kárváliát tartjuk. És Jézusnak ezt az arcát, ami ha

négy képből csak ez az arc maradt volna fenn, vagy ez a kép, vagy ennek a képnek ez a részlete, azt mondhatnánk, hogy itt egy olyan ember nyúlt ecsethez, aki nagy festő volt, nem tudjuk például, hogy magyar volt, vagy nem volt magyar, M.S. Mester Selmecbányai. De meddig élt itt Selmecbányán? Itt három templom volt. Most az ő korában épült a harmadik, a Mária templom. Annak az oltárképeit festette. Mennyi ideig festette? Egy-két hónap, egy-két év, aztán odébb állt. Hova állt odébb? Hogy más nem ismerünk tőle? Régen a szakirodalom megkockáztatta, hogy talán megölték, agyonverték, nem találtak semmiféle levéltári okiratot, semmit nem találtak a javadalmazására. Gazdagok voltak a selmecbányai polgárok, hiszen arany, rész bányászattal foglalkoztak, ezek a felvidéki bányavárosok, módosvárosok voltak, meg tudták fizetni. Lehet látni, hogy a festői anyagban, mindenben nem kellett neki szerénynek lennie, mindenféle anyagot megkapott. Semmit nem tudunk erről az MS-ről, de egy valamit tudunk, hogy az emberiség történelmében a 16. század elején rendkívül közel a reformációhoz Magyarországon is olyan mozgalmak indultak, amelyek Jézust igyekeztek központba állítani. A Mária kultusz egy kicsit háttérbe szorul, noha megvan, de a középpont Jézus. És ez már jelzi azt, ezt a korszakot egyébként így nevezzük, hogy devóció moderna, devóció moderna, új kegyesség. Ezután jön a reformáció, és a reformációban Luthernek a híres négy kijelentése, solus Christus, sola gratia, sola fide. Ez a három vagy négy szól, hogy egyedül Krisztus, egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, és a negyedik szól a Scriptura. Amit mi Jézusról tudunk, ami számunkra Jézus, annak egy forrása van, szól a Scriptura, egyedül a Szentírás. Ez a mester elővette a Szentírást, nem azért vette el, hogy meg tudja festeni a négy képet, ez benne élt a bibliai gondolkodásban, és ezért tudott olyan mélységeket kifejezni Jézus alakjával és Jézus arcával kapcsolatban, amelyet sem a magyar, sem a korabeli európai festészetben nem találunk. Ezért, kedves hallgatók, becsüljük meg MS mestert, és önök is terjesszék, ha csak lehet, antikvárban hozzá lehet jutni Moyzer Miklós által elemzett pasió sorozatnak még a példányaihoz, ami már 30 éve jelent meg, sajnos újabb kiadások nem nagyon láttak napvilágot, de sokan mondják nekem az országban, hogy hát a Mária és Erzsébet találkozását ismertük, de erről meg azt se tudtuk, hogy létezik. Hát most már tessenek tudni, hogy ez is létezik. A Mária és Erzsébet találkozására talán vissza fogunk térni, csodálatos festmény. De én azt gondolom, hogy a Kálváriánál nem nagyobb, sőt a Kálvária itt a legnagyobb a hét MS mester kép között. Ha Selmecbánya felé járnak, Hont Szent Antalon, tessenek megnézni a festményt. Én 25 évvel ezelőtt láttam és írtam is róla egy tanulmányt, csak egy miatt panaszkodom, hogy nem vettem le a falról, és nem hoztam el. Mert tudnék, volt egy MS mester kiállítás Budapesten, és sajnos a szlovákok nem adták a képet kölcsönbe se. De ha bemegyünk abba a Hont Szent Antali, vagy most szlovákul Antol a falu neve, így le lehet venni, aztán el lehet vinni. Mindig úgy félek, hogy nehogy valaki elvigye, amikor már csak 6 MS mester marad. Így 7 van, és a 7 közül 4 a pasió sorozatról szól. Átadom a szót, hogy ha valakinek kérdése van, megjegyzése van, erre is sort kerítünk az előadás végén, hogy tessenek nyugodtan rákérdezni, vagy további megjegyzéseket.

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy ismét itt lehetek közöttetek. A mai napon abban a szombatiskolai csoportban, ahol voltam, beszéltünk, gondolkodtunk egy kicsit egy bizonyos kifejezésről. Jelenvaló igazság. Hallottatok-e már ezt a kifejezést, hogy jelenvaló igazság? Tehát, hogy vannak örökérvényű igazságok, kijelentések, üzenetek a Szentírásban, és amik mindenkor, minden emberére mindig is aktuálisak és érvényesek voltak. Vannak olyan cselekedetek, kijelentések, amik egy adott korban aktuálisak, és később már elveszítik aktualitásukat. Mit gondoltok, hogy melyik az a bibliai igazság, üzenet, ami a legaktuálisabb jelenvaló igazság a mi életünkben most? Várok variációkat szerintetek. Mi az a bibliai üzenet, igazság, ami abszolút jelenvaló igazság kell, hogy legyen most? Három angyalnak az üzenete. Hármas angyali üzenet. A hármas angyali üzenetből szeretnék idézni nektek egy igét, ami az alapigényt lenne. Mint jelenvaló igazság, és egy bizonyos kifejezésen gondolkodnánk közösen. Elolvasom a három angyal üzenetét teljes egészében, és mondom, igazából egy kifejezést ragadnék ki belőle, ami lenne a mi gondolkodásunk tárgya ezen a mai alkalmon. Jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől. Jelenések könyve 14. fejezete 6. versétől olvasom a három angyal üzenetét, és csak a legutolsó versből ragadnék ki egy kifejezést. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követte azt, mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és klinkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásoknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ennél aktuálisabb üzenet nincs korunkban, valóban én is így gondolom. Az utóbbi hónapokban én, ahol lakunk, a környékbeli gyülekezetekben próbáljuk átvenni a három angyal üzenetét, és én minél többet foglalkozom vele, annál nagyobb mélységek nyílnak meg. És egy-egy kifejezés mögött. És amit eddig úgy gondolkodtam, hogy hát ez olyan kegyes, jól hangzik, hogy oda van téve egy-egy kifejezés, látom, hogy sokkal több ennél, mint egy-egy szóvirág lenne. Maga, mint az Isten félelem is, meg a Istennek való dicsőség adása, Isten imádása, ez a békességes tűrés, és nem csak olyan, hogy hát jól hangzik, és tényleg kell oda a szövegbe, hanem jó ezeken gondolkodni, hogy mit is jelenthet, mi lehet az üzenetnek az igazi lényege. A békességes tűrésről szeretném, hogyha gondolkodnánk egy kicsit. 12. versben így olvastam, itt van a szenteknek békességes tűrése, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Mi lehet ez a békességes tűrés, amiről a harmadik angyal szól itt? Szeretném kérdezni tőletek, hogy tudomásotok szerint a ti üdvösségetek kin múlik? Panika azt mondja, hogy ő rajta múlik az ő üdvössége. Szerintetek a ti üdvösségetek kin múlik?
A Biblia mit mond erről? Szerintem nem csak panikán múlik az üdvössége, én így gondolom. Jézuson múlik az én üdvösségem. Szerintem nem csak Jézuson múlik az én üdvösségem. Én így látom az ige alapján, hogy a panika üdvössége panikán és Jézuson múlik. És mindannyiunk üdvössége rajtunk és Jézuson múlik. Munkatársak vagyunk, azt mondja, éppen idéztük is az igét. Mi Isten munkatársai vagyunk, nem csak abban, hogy evangelizációkat tartunk és embereket látogatunk meg, hanem ami jellemünk formálásában és üdvösségünk kimunkálásában és munkatársai vagyunk az Istennek. Az én üdvösségem rajtam múlik, vagy inkább a sorrend Jézuson múlik és rajtam. Mert Pál apostolnak kellett plántálni, Apollósnak kellett öntözni. Ezt Isten nem tudta helyettük megcsinálni. És tele van az életem olyan dologgal, amit az Isten nem tesz meg helyettem. Azt nekem kell megtenni. De ettől még nekem nem lesz üdvösségem, hogy én ezeket a dolgokat megteszem. Ez ahhoz nagyon kevés. Tehát az én üdvösségem Jézuson múlik, Isten és rajtam. És ahogy említettem is a szombatiskolában, hogy én úgy látom, hogy ez az én életemben is, de az egész történelem folyamán minden vallásos ember életében örök kérdés, örökké visszatérő kérdés. Mi az én részem, és mi az Isten része az üdvösség munkálásában, az evangélium hirdetésben? Mi az én részem, mi az Isten része? És én úgy gondolom, hogy itt valahogy ez van megfogalmazva, az ember része, amikor a békességes tűrésről beszél. Biztos hallottátok már az eredeti görög kifejezést, ami itt van. Más helyen, más szóval adja vissza Károly. Máté 24-ben például ugyanerre a görög kifejezésre más szót használ. Aki mindvégig marad, az üdvözül. Ugyanaz a görög szó van, mint itt, hypomoné. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És itt van a szentek álhatatossága. Így is lehetne fordítani. Károly hogy úgy fordítja, hogy békességes tűrés több helyen is, hol úgy, hogy álhatatosság több helyen is. Ugyanazt a szót. Álhatatosság. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez az én részem a munkatársi viszonyban, hogy így mondjam. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A ti békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti lelkeiteket, Lukács evangéliuma, ugyanaz a szó, hypomoné. A ti álhatatosságotok által nyeritek meg a ti lelkeiteket. Biztos hallottátok már ti is azt a hasonlatot, ilyen százalékos arányba próbálják megfogalmazni, hogy mennyi, mondjuk 100% az a dolog, ami múlik az üdvösségem, ebből hány százalék az enyém, és hány százalék az Istené ebben a munkában. Hallottátok már? Nem hallottátok még? 1% az enyém, 99% a Jóistené. Ugye hallottátok már ezt a megközelítést, hogy igen, munkatársak vagyunk, van olyan dolog, amit nekem kell megtenni, van, amit az Isten ígér meg, hogy megtesz az én életemben, vagy már elvégzett. És hogy az arányokat érzékeltessük, hogy ez mégis az Isteni a nagyobb munka, ugye szoktuk mondani, hogy hát az ővé a 99%, az enyém, az csak az 1%, amit hozzá kell tennem ehhez a dologhoz. A kérdés az, hogy ez az 1%, ez számomra mit jelent? Számotokra mit jelent? Mit gondoltok? Tessék? Akarást. Ez az én akaratomat jelentheti ez az 1%. Lényegileg igen. Mennyi, ez az 1%, ez mennyi az én életemben? Az én üdvösségem munkálásában az az 1%, az az én részemről hány százalék? 100. Erre lettem volna kíváncsi. Ha én 100%-osan mindent megteszek, ami tőlem telik, akkor ez az az 1%, amire Isten tudja adni a 99%-ot. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár igét is felolvasni nektek. Szerintem jól ismert igéket. Egyszer Jézust megkérdezték, hogy a törvényben melyik a nagy parancsolat. És emlékeztek, hogy Jézus mit mondott erre a kérdésre? Szeressem az Urat. De hogyan?
Hát olyan 1%-osan. Ugye nem ezt mondta Jézus. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes elmédből, és minden erődből, ugye teszi hozzá egy másik helyen. Ez az első és nagy parancsolat. Ez a te 1%-od. Szeresd az Istent teljes szívedből, lelkedből, elmédből és minden erődből. Ez az én álhatatosságom. Ez az én döntésem. Itt jelenik meg az én akaratom, ezt is hallottuk. Biztos ismeritek, legalábbis én elég gyakran szoktam idézni a Bibliából azt a helyesbítést, ugye, nem tudálékoskodás, csak hogy a könnyebb megérthetőség kedvéért a Lukás 13.24-et ismeritek. Ott megkérdezték Jézust, hogy hányan üdvözülnek? Milyen? Tehát ugye ez is mindannyiunkat foglalkoztató kérdés időnként, hogy vajon hány ember üdvözül, akik itt éltek a Földön, meg élnek. És Jézus erre nem azt mondta, hogy hányan, hanem mondott egy érdekes dolgot válaszként. Azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert mondom nektek, hogy sokan igyekeznek, és nem mehetnek. És ugye erre szoktam mondani, hogy ebben a fordításban ez teljesen logikátlan és érthetetlen. Jézus biztat embereket, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, és hozzáteszi, mert sokan igyekeznek, és úgysem mehetnek be. Hát akkor minek igyekezzek? És itt megint csak a görög benne az, hogy agonizomáj bemenni a szoros kapun, mert sokan zéteó, és nem mehetnek. Tehát mind a kettő igyekezetet jelent, csak más árnyalatbeli különbség, hogy agonizomáj, agónia. Azt mondja, teljes erőtökkel igyekezzetek. Élet-halál harcot folytassatok, hogy bemehessetek a szoros kapun, mert sokan szeretnének, igyekezgetnek, akarnak bemenni.

2 Péter 1.3-tól. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok, és nem olvasom tovább. És ugye érzitek, hogy mit emeltem ki. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítsatok, mint a munkatársi viszonyban az én 1%-om. Akarat, ugye elhangzott ez, hogy mi az én részem, mi az 1% akarat. Jézushoz vezető út című könyvből egy pár mondatot, pár gondolatot szeretnék idézni. Először az odaadás című fejezetből, csak egy mondat. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. De amelyet meg kell vívnunk, most így emelném ki. És ez a legnagyobb harc, amit ezen a világon meg kell vívnunk. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Mint 1%, megint csak visszatérek erre a hasonlatra. És egy másik idézet. Sokan azt kérdezik, hogyan adhatom át magam Istennek? Hogyan adhatom át magam a teljesen Istennek? Kívánnád átadni magad, de ahhoz, hogy a saját erődből elérd, gyenge és tehetetlen vagy. Mert a kételkedés kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid, elhatározásaid fövényre vannak építve. Gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják őszinteséget bevetett hitedet. Csüggetsz és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Legtöbbünknek azért tapasztalata ez, nem? Ezek a sorok, amiket most felolvastam. És így folytatja, de ne esj kétségbe. Amit meg kell értened, az az akaratnak a tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy választás hatalma. Itt van a hypomoné, itt van az ember része, itt van az álhatatosság. Bár szívedet nem változtathatod meg, bár sok erőfeszítés erre irányul nekem is, hogy jobbá akarok lenni, jobb ember akarok lenni, hogy ez meddő, teljesen meddő erőfeszítés. Szívünket nem tudjuk megváltoztatni, ez a Biblia egyértelmű tanítása. És csak Isten tudja kicserélni, én nem tudom megjobbítani a szívemet. Itt van, mi az Isten része, mi az ember része. Mi általán jobb emberek akarunk lenni. A Biblia azt mondja, hogy azért ne próbáld, mert lehetetlen. A párdusz nem tudja elváltoztatni a foltosságát, a néger az ő bőre színét, és ti is így tudtok jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Az erre való erőfeszítés, hogy jobb emberré válj, ez zsákutca. Ez nem az ember része, hogy jobb emberré váljak. A Biblia legalábbis ezt mondja. Ez az Isten része, ez a 99%-ba tartozik, mert nem az 1%-ba. Tehát, bár a szívedet nem változtathatod meg, saját erődből Istent nem szeretheted, mégis választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ha csak kívánság marad, a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Itt van az igyekezzetek bemenni a szoros kapon. Azt mondja, agonizomálj bemenni a szoros kapon, mert sokan zéteó is nem. Itt a zéteóról beszél. Azt mondja, hogy ha csak kívánság marad, a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Pedig hát ti is kívántok, nem? Jobb emberek lenni, vagy más életet élni. Ugye kívántok, szeretnétek, vágyakoztok. Mert erre azt mondja nem, hát, hogy ez semmit nem ér. Sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Szörnyű mondat, nem? Azt mondja, hogy sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Soha nem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most. Keresztények akarunk lenni. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erő

erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni. És így állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Itt van az álhatatosság, mint abszolút jelenvaló igazság a hármas angyeli üzenetben. Itt van a szentek álhatatossága. A ti álhatatosságotok által nyeritek meg a ti lelketeket. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, azt mondja a Biblia. És azt mondja, hogy ha akaratomat teljesen alárendelem a megváltónak, akkor felülről fogok csodálatos módon erőt kapni, és akkor az álhatatossághoz felülről fogok erőt nyerni. Tehát az állhatatosságot úgy is megfogalmazhatnám, hogy az én mindenkori döntésem, mint ami az én részem, az én mindennapos, minden perces, minden órás döntésem, akaratom. Ma mit kezdek az akaratommal? Azt is biztos hallottátok már, hogy ez az eredeti szó, a görög szó, az a hypomoné, az a nagyon szó szerint akarjuk fordítani, akkor teher alatt lenni, teher alatt maradni, valahogy ezt jelenti, hypo, ugye alatt, hypomoné, teher alatt lenni, teher alatt maradni. A Jóisten terhet helyez ránk. Rengeteg olyan teher van az én életemben, meg volt, amit nem a Jóisten helyezett rám, hanem én helyeztem magamra. Ami igazi nagy próba, nyűg, teher egy ember életében. Legtöbbet nem direkt akaratba a Jóisten helyezi az emberre, hanem mi magunknak okozzuk. Ugye, ahogy Péter apostol fogalmaz, hogy senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy haramia, vagy más dolgába avatkozó. Azt mondja, senki ne helyezzen magára plusz terheket azzal, hogy nem az Isten útján jár, és bűnöket követ el, és jönnek a következményei. Az iszonyú nagy teher, de ezt nem a Jóisten teszi rád, hanem magadnak okozod. De a hypomoné azt jelenti, hogy teher alatt lenni. Vannak olyan terhek, amit a Jóisten helyez ránk. És nyilván, mint teher, ezt nem vesszük jó néven, ami emberi természetünk nagyon rugódozik bármiféle teher ellen, és mi mindig ki akarunk bújni alóla, ki akarunk alóla ugrani. És itt van az állhatatosság, hogy azt mondja, ne akarj kiugrani a teher alól, amit a Jóisten helyez rád. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, mondja az ige. Jeremiás irálmai. Azt mondja, teher van rajtad, azt ne akar kiúrani, így úgy. Jézus nagyon éhes volt 40 nap után. Ez nagy teher volt. És mondta is az angyal, akit Isten küldött, úgymond, látszólag, hát éhes vagy, hát ez nagy teher. Ott van a kő, változtas kenyér. Ha Isten fia vagy, akkor meg tudod tenni. Itt van a teher Jézus vállán. Kibújhatott volna egyből a teher alól, letehette volna ezt a terhet. De azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, azt mondja, ez nem az Isten útja. Inkább maradok a teher alatt, de Isten akarata ellenében nem bújok ki a teher alól. Állhatatosság. Milyen terhek lehetnek rajtunk, ahol a hypomonét gyakorolnunk kell? Mik lehetnek azok a terhek, amire azt mondja a Szentírás, hogy ne akarj alóla kiugrani minden áron és minél hamarabb. Mik lehetnek? Tehát ahol gyakorolhatjuk mi az álhatatosságunkat. Milyen terhekről beszélhetünk itt vajon? Milyen nehézségekről? Milyen konfliktus helyzetekről? Van-e esetleg erre nézve ötletetek? A ti életeteket jelenleg mik terhelik? És a proféciák szerint nem is olyan hosszú idő múlva milyen plusz terhekkel fogunk megterheltetni. Lásd, magyar alkotmány jelenleg, nemzeti hiszek egy és a többi. Milyen terhek vannak, lehetnek rajtunk, és proféciák szerint milyen terhek helyeződnek még majd ránk. Titeket semmi nem nyom. Úgy látom, nagyon irigylésem méltó helyzetben vagytok. Semmilyen terhetek nincs, semmi küzdelmetek nincs. Vagy esetleg mégis meg tudnátok nevezni egyet-kettőt, hogy mire gondolhatunk egyáltalán. Ugye légy állhatatos. Rendben van, hát hol, mikor, mikor gyakoroljam én ezt? Teher, maradj a teher alatt, ne akarj Isten akaratában kibújni, kiugrani alóla. Gondolok itt
külső és belső terhekre. Rajtam kívülálló dolgok, amik teherként jöhetnek, és bennem lévő dolgok, mint amik terhek lehetnek. Na, ez már egy kicsit közelebb hozza, most tudtak esetleg példákat mondani? Külső és belső terhekre, ahol a hipomonét, az álhatatosságot gyakorolnunk kell. A saját természetünk, ugye ez belső teher, iszonyú nagy teher. Erről olvastam az előbb, azt mondja, a saját énetek elleni harc a legnagyobb küzdelem, amit meg kell vívnatok. Ez egy belső teher. Amikor jönnek a kívánságok, amikor az indulat fakad bennünk, ami nem egy jó indulat. Belső teher, ami ott van. És azt mondja, ne akarj mindenáron kibújni alóla. Isten akarata ellenében ne akarja róla kibújni, hanem jó várni megadással lenne az Úr szabadításáig. A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, ez ott belül van, mint nagy teher. Külső teher mi lehet? Nagyon igazságtalanul bánnak velünk, megaláznak, meg kicsúfolnak, igazságtalanságért, nyilvánosan megszégyenítenek, meg hát lehetne sorolni. Üldöznek, bebörtönöznek, megölnek igazságtalan. Ugye erre volt példa számtalan a történelem folyamán, és hát valószínűleg várható ez még, ha helyesen értelmezzük a proféciákat. Ez külső teher. És sok esetben könnyű kibújni alóla. Ugye a római birodalomban is mi volt? Alá kellett írni egy papírt, vagy a császár szobor előtt jelképesen áldozatot kellett bemutatni, és már egyből lement róla a teher. Akkor nem kobozzák el az összes vagyonodat, nem szárnak börtönbe, nem ölnek meg. Egy pici dolgot meg kell tenni. Bújj ki, könnyen ki lehet bújni a teher alól. Nem? És azt mondja a Biblia, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Állhatatosságotok által nyeritek meg lelkeiteket. Itt van a szentek állhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatét és a Jézus hitét. Mondok egy példát, ez is hát abszolút jelenvaló igazság, a bizonságtételek szerint legalábbis. Tudjátok-e, hogy mi a hármas angyali üzenet jobb keze? Egészségügyi reform, mint abszolút aktuális, jelenvaló igazság. Mi köze van ahhoz, most mi köze van annak, hogy mit teszek ahhoz, hogy hogyan élem a hitéletemet? Látszólag teljesen különálló dolog. Ez ugye ez egy belső teher, belső küzdelem, amit megkevünk. Az énünk ellen vívott küzdelem. Hogyan étkezünk? Ez régebbi kiadás. És van egy új kiadása, táplálkozás és étrendi tanácsok. Csak egy pár gondolat. Hogyan függ össze a hitemmel az életmódom? És ahol az egyik legnyilvánvalóbb módon lehet gyakorolni az állhatatosságot. Egy pár idézet, rengeteget idézhetnék, de nem idézem mindet. Itt a 40. oldalról idézek először ebben a régebbi kiadásban. Egy levélből idézek. A bizonságtételek első kötetéből van az idézet. A mennyei angyal így szólt, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Péter leveléből idézett. Belebotlottál az egészségügyi megújulásba. Az igazság fölösleges függelékének tűnik előtted. Pedig ez nem így van, az igazság szerves része az. Ez az a kötelesség, amely mélyebben vág húsodba, és jobban megpróbál majd, mint idáig bármi, ami rád következett. Amíg habozol és visszahúzódsz, amíg elmulasztod, hogy megragadd azt az áldást, ami előjogod, addig veszteség ér. Pontosan abban az áldásban botlasz meg, amit azért helyezett ösvényedre az ég, hogy megkönnyítse a haladásodat. Most ebből csak azt szeretném kiemelni, hogy itt ez az illetőnek, akinek írta ezt a levelet, itt is úgy fogalmaz, hogy ez az a kötelesség, amely jobban megpróbál majd, mint eddig bármi. Pedig ez csak egy ilyen belső készítés, ez nem külső nyomorúság, támadás, megalázás, ez egy belső dolog, belső terjes. És azt mondja, hogy ezt gyakorold, ennek a személynek írta, azt mondja, ez jobban megpróbál majd, mint bármi más. Azt mondja, hogy de nehogy úgy gondolod, hogy ez egy fölösleges dolog. Az igazság fölösleges függeléke, hogy hát, egyesek gyakorolják, jó,
szíve joguk, de hát ha én nem teszem, akkor attól még a hitem nem szenved sorbát. És aztán pontosan megbotlasz abban az áldásban, amit az Isten helyezett eléd, hogy haladhass előre. Milyen összefüggés, tehát az üdvösségem, a lelki állapotom milyen kapcsolatban van az életmódommal, mondjuk a táplálkozásommal? Erre nézve egy pár gondolat a 44. oldalról például. Változtassatok. Bocsánat, az elejéről kezdem. Fivéreim és nővéreim, olyan kötelesség vár rátok, amit senki el nem végez helyettetek. Ugye itt van, hogy mi az Isten része és mi az ember része. Isten nem tud helyettem helyesen táplálkozni. Bocsánat. Ez az én 1%-om, ami adott esetben a küzdelem szintjén a 100%-ot jelenti. Azt mondja, olyan kötelesség vár rátok, amit senki el nem végezhet helyettetek. Ébredjetek föl a félálomból, akkor majd Krisztus életet ad nektek. Változtassatok étrendeteken, az ívás szokásain, munkátokon. Amíg azon az úton folytatjátok, amelyen évek óta jártok, addig képtelenek lesztek felismerni a szent és örökkévaló dolgokat. Lelki érzékenységetek eltompul, értelmi világotok homályba borul. Nem növekedtek a kegyességben és az igazság ismeretében, nem fejlődtök lelkiekben, hanem csak a sötétség sűrűsödik egyre körülöttetek. Milyen összefüggésben van az én lelkem üdvössége, az én jellemem, az életmóddal és a étkezéssel? A bizonságtételek szerint hát elég határozottan is keményen fogalmaz, úgymond. És ez azt mondja, hogy ez egyes esetekben némelyikünket jobban megpróbál, mint bármi, ami idáig ránk következett, de azt mondja, ne botoljunk meg ebben az ez egy áldás, amit Isten azért helyezett elénk, hogy jobban fejlődhessünk lelkiekben, jobban megérthessük a lelki dolgokat, elmélyülhessünk az igazság megismerésében. Következő mondat. Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünknek és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése. Sokat papolunk ugyan az egészségügy megújulásáról, mégis sokan étkeznek közülünk helytelenül. A leterhelt gyomor leterhelt agyat is jelent. Még egy pár gondolat, nem sokáig fárasztalak titeket vele. 63. oldalról. Lehetetlen növekedned a lelkiekben, amíg nem uralkodsz tökéletesen az étvágyon és a szenvedélyeiden. Ha túl sokat eszünk, agyunk ideg ereje elzsibbad, csak nem megbénul. Amikor ezek az emberek szombaton elmennek az Isten házába, nem bírják nyitva tartani a szemüket. A legünnepélyesebb felhívások sem képesek felrázni ólomlábakon járó érzéketlen szellemi képességet, stb. A rossz szokások következtében a gondolkodó képesség nagy mértékben elpusztul. Ugye, homloklebeny. A rossz szokások, itt már nem csak az étkezés, bármi. Az agy, tehát a gondolkodó képesség, a lelki fogékonyság eltompul. És csak még egy idézet 78. 79. oldalról. Élj a legegyszerűbb és a legegyszerűbben elkészített ételekkel, hogy agyad érzékeny idegeik el ne gyengüljenek, el ne fásuljanak, meg ne bénuljanak. És hogy lehetetlenné ne tegyék, hogy felismerd, ami szent, és hogy felfogd a megváltás értékét. Hogy felfoghasd a megváltás értékét, ezért élj egyszerűen, úgy, ahogy az Isten eléd tárta, hogy hogyan kell élned, enned, innod, mozognod, dolgoznod, pihenned, stb. Ha ezt nem teszed, nem tudod felfogni a megváltás értékét. És csak még egy gondolat. A 70. oldalról. Ha helyesen végezzük, az egészségügyi tevékenység lesz az a nagy eszköz, amely utat nyit más igazságok előtt. Amikor teljességében fogadjuk be a harmadik angyal üzenetét, akkor majd megadjuk az egészségügyi megújulásnak is azt a megillető helyet az egyház terület tanácsaiban, a gyülekezet tevékenységében, a családi körben, az asztalnál, a háztartás összes ügyeiben. Akkor a jobb kéz majd szolgálni és védeni fogja a testet.
Ugye a harmadik angyal üzenet, a hármas angyal üzenet, jobb keze, ugye ezt sokszor, sokféle módon megfogalmazza. És azt mondja, hogy nekünk nagy eszköz Isten kezében, ha gyakoroljuk, mert mélyebben megértjük a megváltás lényegét, és mivel, hogy a nyilvános evangelizáció útjai pedig nagyon úgy tűnik, hogy nagyon rövid időn belül itt nálunk is meg fognak szűnni, viszont beteg és egyre betegebb világban élünk, azt még utat nyitni az egészségügyjel lehet. Miután mi már ezt magunkévá tettük és gyakoroltuk. Tehát csak egy területe mondjuk a hipomonénak, az álhatatosság gyakorlásának. Azért olvastam fel ezeket a gondolatokat. Én mindig úgy képzeltem el, hogy amikor majd megrostáltatik a közösség, a gyülekezet, és ugye sokan kiperegnek, ez majd annak a következménye lesz, hogy minket majd elkezdenek üldözni. Beszüntetnek, megszüntetnek, betiltanak minket, tilos lesz összegyülekezni, stb. És hogy ez majd sokakat megpróbál. És a bizonságtételekben pedig azt olvasom, hogy nem feltétlenül ez indítja el a rostálást. Tapasztalatok és látomások című könyvből is idézek. A rostálás című fejezetből ezeket a gondolatokat is szerintem legtöbben már hallottátok. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonságnak Laodiciáról szóló határozott bizonsága idézte elő. Tehát a laodiciai üzenet, amikor egy gyülekezetben, közösségben megértik igazából. És azt mondja, ez idézte elő a szemlélt rostálást. Tehát ez az üzenet, a laodiciai üzenet mély benyomást gyakorol majd annak a szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Tehát vannak olyanok, akik tehát Isten minden igazságát elfogadják, a teljes igazságot hirdetik, és nyilván élik, minden igyekezetük szerint. És vannak, akik azt mondják, hogy hát, jó van, eddig is jó volt, hát most miért akarunk most itt mást, vagy mélyebben, vagy még többet. És azt mondja, ez ilyen meghasonlást idéz elő. Aztán vannak, akik teher alatt maradnak, és nem akarnak kiugrani, és vannak, akik azt mondják, hogy hát megszoktuk már ezt a terhet, vagy mindig ledobtuk ezt a terhet, hát még dobáljuk egy kicsit. Tehát eddig is ha éhes voltam, megettem, hát elmúlt a teher. Igaz, hogy nem teljesen kóser volt, amit ettem, de vagy hitélet gyakorlása területén, tehát minden napokból bármit mondhatnék. És azt mondja, hogy ez is előidéz majd egyfajta rostálást, hogy gyülekezeten belül is vannak, akik nagyon komolyan veszik a laodiciai üzenetet. És elindulnak azon az úton, hogy akkor teljes bűnrendezés az Istennel. És minden igazság megismerése és hirdetése, nem csak a megszokott, megrögzött, idézőjelbe adventista tanítások, amiket általában megismertünk. Azt mondja, hogy ennél azért többről is szó van, mint amiket általában az évek, évtizedek alatt hallottunk és megszoktunk. Tudtok-e álhatatosak lenni, kérdezem. Hogy vagytok az álhatatossággal? Van, aki mosolyog, ez azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, vagy azt jelenti, hogy hát időnként azért vannak még problémák. Nálam még vannak problémák, én elárulom nektek. Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugye most én is elég magasabb próbáltam úgy tűzni a mércét, ugye azt érzékeltétek, hogy olyan igéket idéztem, ami ugye tényleg 100%-os odaszánásról és erőbedobásról beszélt. És ugye feltehetjük a kérdést, hogy hát hol vagyok én ehhez? Vagy akkor mi segít nekem, hogy ilyenné válhassak? Ugye ez azért titeket is foglalkoztató kérdés. Jézus azt mondta, megint csak idézem, nálam nélkül semmit sem cselekedtek. Ugye embernek lehetetlen. A hipomoné az embernek lehetetlen. Az álhatatosság az embernek lehetetlen. De az Istennel együtt lehetséges. És csak az Istennel együtt lehetséges. Nálam nélkül semmi sem cselekedhettek, velem együtt viszont igen. De legalábbis logikailag így kell, hogy folytatódjon a mondat. A zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetéből is szeretnék idézni.
Tehát magyarul mi segít nekünk abban, hogy állhatatosak tudjunk lenni. Mi és ki segít nekünk ebben. A zsidókhoz írt levélből idézek. A 12. fejezet így kezdődik. Annak okáért mi is, akiket a bizonságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással, ugye állhatatosan fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a mi hitünk fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Ezt szerintem nem kell sokat magyarázni, hogy a bizonságoknak és bizonságtételeknek, igazságoknak ilyen nagy fellege nem vette még körül semmelyik hívő népet, mint ami minket körülvesz. És azt mondja, ha mégis nem tudunk állhatatosak lenni, állhatatlanok vagyunk a hitünkben, akkor az egy dolgunk van. Nézzünk a mi hitünk kezdőire, ugye az az archívon, ami nem csak fejedelemnek, hanem kezdetnek is fordítható, és logikailag így tűnik érthetőbbnek. Tehát nézzünk a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Nézzük, szemléljük az ő állhatatosságát, az ő jellemét, az ő életét, az ő tanításait. Ez egy nagyon-nagyon konkrét tanács. Ha ezen a téren, az állhatatosság terén változást akarunk elérni az életünkben, egy dolgunk van, néznünk kell Jézus, szemlélnünk kell Jézus, gondolkodnunk kell Jézusról. Aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett. Akin igen-igen nagy teher volt, de azt mondja, hogy nem bújt ki, nem ugrott ki a teher alól. Ő inkább gyalázatot szenvedett, inkább elviselte mindazt. Inkább éhes maradt a 40 nap után is. De azt mondja, én nem akarok kibújni a teher alól úgy, ahogy Isten azt nem látja jónak, nem helyesli. És itt is ugye a 4. versben az is egy, tényleg úgy van a görögben, mert még vérig nem állattatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Ez azt jelenti, hogy teljes elméből, szívből imádni az Istent, szeretni az Istent. És minden erődből, azt mert még vérig nem állattatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Jézus nekünk erre mutatott példát. Mit láthatunk Jézus életében? Egy pár gondolat, egy pár ige ezzel kapcsolatban. Ugye jól ismert, nagyon sokat idézett ige. Az az indulat legyen bennetek, amely Jézusban volt. Ugye Filippi levél. Most így aktualizálnám. Az az állhatatosság legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Jézus a teher alatt maradt mindig. Ugye úgy fogalmaz bizonságtétel, hogy olyan emberi természetet vett magára, amikor emberi lett, hogy ami ellen végig küzdenie kellett, hogy ő megmaradhasson az Isten útján. Folyamatosan és mindvégig küzdenie kellett. Egy olyan emberi természetet vett magára Jézus. Olyan terhet vett magára. És azt mondja, nem akart kiugrani. Ha Isten fia vagy, változás kenyére, letehette volna. Ha Isten fia vagy, szájla keresztül, letehette volna. Magára vette, és mindvégig alatta maradt a tehernek. Szolgai formát vett föl, megalázta magát, és engedelmes volt mindvégig. Ez azt jelenti, hogy engedetlen is lehetett volna bármikor, és Sátán erre kísértette. Bújj ki a teher alól. Hát nem nyomaszt téged ez a teher, bújj ki alóla. Jézus azt mondta, hogy nem. Majd ha az Isten leveszi rólam, akkor igen, én nem bújjak ki alóla. Lukács 9.51. Lőn pedig, amikor az idő elközelgett, hogy ő felvitettessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ugye kis szócska. Eltökélte magát. Amikor az utolsó jeruzsálemi útjára indult, és tudta, hogy mi vár rá, ez a kis szócska érzékelteti, hogy neki ez küzdelembe került megint csak. Állhatatosságot gyakorolnia kellett, teher alatt lenni. Azt mondja, hogy eltökélte magát, hogy felmegy erre az utolsó útra. Megtehette volna, hogy azt mondja, hogy hát eddig is sokat megtettem, ezt már nem vállalom. Kibújok a teher alól. János 13.1. Mivel, hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette.
Kik voltak a tanítványok? Milyen emberek? Ugye nem részletezem ezt, most már elég kevés időnk van. Ugye a végén egyik legkedvesebb átkozódva, esküdőzve, káromkodva tagadta meg, hogy soha nem ismertem ezt az embert. Meg hát mondták, hogy kérjünk tüzet, hogy megemészsze ezt a várost. Azt mondja, nem tudjátok, mi némű lakik bennetek. Ó, azt mondja, meddig szenvedlek titeket, meddig hordozlak még el, de azt mondja, hogy elhordozta és elszenvedte. És azt mondja, mindvégig szerette az övéit e világon, mindvégig szerette. A tanítványokat is elhordozta, mint terhet. Mert tele voltak gyengeséggel, meg bűnnel, meg emberi fogyatékossággal. Elszenvedte őket szeretetben, amit nekünk is javasol a Biblia. Szenvedjük el egymást szeretetben, mert időnként van rajtunk elszenvedni való. Szóval hordozzátok el a másikat. Ne akarjátok minden áron megváltoztatni azt a másikat. Szóval ez egy teher neked. Meg kell alászkodnod, mert neked van igazad, meg mit tudom én. Azt nem alászkodj meg, és viseld el, mint terhet azt a másik embert. És Jézus ezt tette. Szerette az övét a világon, mindvégig szerette. Zsidó 5-7, ugye bepillantást nyerünk az ő mindennapjaiba. Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Azt mondja, a teher ott volt rajta minden nap, amíg ő ebben az emberi természetben itt élt a Földön, a testének napjaiban, mindvíg ott volt a teher, és ez nem bújt ki alóla, hanem azt mondta Istennek, hogy Uram, te látod, te tudod, én nagyon szeretném ezt a terhet, ha nem lenne rajtam, de legyen meg a te akaratod. Ha rajtam hagyod, akkor adj erőt ahhoz, hogy el tudjam viselni a továbbiakban is. És Isten mindig adott neki erőt, és legtöbbször nem vette le róla a terhet. De ehhez Jézusnak azt olvassuk, az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyulatás közben járult ahhoz, aki erőt tudott adni neki a terhek elviseléséhez. És meghallgattatott, és erőt kapott. És ugye, hogy mert még vérig nem állottatok ellen, Jézus életében ugye egy alkalommal szemlélhetjük ezt, amikor szó szerint is így volt, ugye Lukács 22-ben, ez a haláltusában révén, ugye a Gecsemáné kerti küzdelme, haláltusában lévén még buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullottak. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Hypomoné, álhatatosság. Jézusnak gyakorolnia kellett, és gyakorolta. Mert még vérig nem állattatok ellen, pusakodván a bűn ellen, mondja a zsidók az értevél. Mert még nem voltatok olyan álhatatosak, amilyen álhatatossággal bírnotok kell, amit Isten ígér nektek, hogy ugyanúgy megadja, mint ahogy Jézusnak megadta. És az utolsó ige a második korintusi levélnek a harmadik fejezetében található. Hát itt az utolsó három verset olvasom, bár kicsit bele kéne kapcsolódni az előző versekben is, azt mondja, hogy amikor egy ember megtér az Úrhoz, akkor lehull a lepel. Tudnék, most mondom így, ugye sokunknak megfoghatatlan, hogy lehet ilyen álhatatosnak lenni. Ez mint egy lepel, nem látjuk, hát eddig nem tudtam, nincs erről tapasztalatom, olyan nagy tapasztalatom, de látom, hogy ez az Isten kívánalma, és ezt el kell érnem. De azt mondja, egyelőre még nem látom ennek az útját, mint egy lepel itt van előttem. És itt azt mondja, hogy amikor egy ember megtér az Úrhoz, akkor lehull ez a lepel. Az Úr pedig a lélek is, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, a szabadítás, az eredeti inkább ezt érzékelteti, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a megszabadulás a bűnökből, meg a nyomorúságokból. Ott az igazi szabadítás. És a lényeg, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mi az Isten javaslata? Ha még mindig lepelként, mintha lepel lenne előttünk, nem látjuk ennek az útját, hogyan lehetünk álhatatosak. Megint csak ezt a dolgot javasolja. Ugye az előbb azt olvastam a zsidókhoz írt levélben, nézvén a mi hitünk kezdőjére és bevégzőjére, aki az előtti lévő gyalázatot megvetve inkább keresztet szenvedett. És itt is azt mondja, hogy az Úrnak dicsőségét, tehát jellemét, jóságát szemléljük ugye fedetlen arccal, és ugyanazon ábrázatra elvált. Amikor ezt tesszük, akkor az Isten lelke Jézus ábrázatára fog minket átalakítani.
jobb emberré tesz. Ugye ezt mondtam azért, hogy mi, én arra való erőfeszítésem, hogy jobb emberi váljak, az meddőharc, az zsákutca, az nem megy a Biblia szerint. Én egy dolgot tehetek, az én döntésem, akaratom egy irányba indulhat el. Én gondolkodom Jézus életéről, szavairól, ígéreteiről, szemlélem, hogy ő mit tett egy-egy helyzetben, és azt mondom, miközben ezt teszem, a Szentlélek, ugye emlékszünk erre a idézetre, azt mondja, miközben ezt gyakorlom, azt mondja, hogy akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülök, és akkor az álhatatossághoz majd felülről fogok erőt nyerni. Az álhatatosság, ez a Szentlélek gyümölcse. Bár nem a Galata 5.22-ben van felsorolva, de sok minden nincs ott felsorolva, nem csak azok a lélek gyümölcse, amik ott fel van sorolva, rengeteg minden. Ez is. Az álhatatosság az nem az én produktum, nem az én erőfeszítésem következtében. Ez a lélek gyümölcse. Itt is azt mondja, hogy ha ezt teszem, az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, ugyanazon ábrázatra el fogok változni. Úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mert az álhatatosság és a lélek gyümölcse. És ekkor elnyerem ezt az ígéretet, és valósággá válik az életemben. Tehát Jézus Krisztus szemlélése és a lélek munkálkodásának a befogadása eközben. És akkor azt mondja, ekkor álhatatosak. Álhatatossá válunk. És azt mondja az ige, ugye megint csak visszatérve a hármas angyali üzenethez, egy abszolút jelenvaló igazság az, azt mondja, itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És én kívánok magamnak is, legfőképpen magamnak, de nektek is álhatatosságot, hogy nyerjük el mindannyian a Jó Istentől, mint a Szentléleknek a gyümölcsét. Olyan gyümölcsét, amelyet el kell nyernünk, és el lehet nyernünk, mert ő ezt megígérte. Embernek lehetetlen, de az Isten együtt minden lehetséges. Amen.

beszélgessünk egymással. De inkább úgy mondanám a kommunikáció, mert a beszélgetés a kommunikációnak csak egy része igazából. És hadd kérdezzem meg rögtön így az elején, hogy szoktatok-e beszélgetni? Elcsodálkoznánk, ha valaki azt mondaná, ugye, hogy nem szokott beszélgetni, és hogyha már úgy teszem fel a kérdést, hogy szoktatok-e beszélgetni egymással? Ugye, bólogattok, hogy szoktatok, van, aki mondja, hogy hát ez már kevesebbet. Elemi igényünk a beszélgetés. Az ember nem is tudna meglenni anélkül, hogy ne beszélgessen, vagy ne beszéljen. Ugye, mert a két különböző dolog, hogy beszélek, vagy pedig beszélgetünk egymással, erről is szólok majd közben. Hogy említettem is már itt a kezdő mondatokban, hogy más a kommunikáció és más a beszélgetés. Ugye a beszélgetés a kommunikációnak egy része. Igazából a felmérések szerint a beszéd csak 7%-át teszi ki, képzeljétek el, a kommunikációnak. Én is nagyon elcsodálkoztam rajta, megmondom őszintén, pedig hát tanultam is ezeket a dolgokat, mert nem emlékeztem így rá. És gondoljátok el, hogy a nonverbális, tehát a nem beszélő, tehát a nem verbális kommunikáció az a 93%, és a felmérések szerint úgy osztik meg, hogy a testbeszéd, a gesztus, ehhez hasonló dolgok, ezek ugye az 55%-ot teszik ki, és a hanghordozás, a hangsúly és egyéb metakommunikációs jelek pedig a 38%-ot. Hát nagyon elgondolkodtató és tanulságos, majd a későbbiekben ezt jobban ki is fejtjük, és megértjük, hogy miért olyan fontos tudunk ezeket a százalékokat. Úgyhogy nem csak az a fontos, hogy mikor és mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan. Ez következik ugye ebből. Nagyon fontos a beszéd, Istennek az ajándéka a Biblia szerint, tehát egy nagy lehetőség, de egy talentum is, és ezért egy nagy felelősség és az embernek a számára. Beszélnünk kell, mert társas lények vagyunk. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, erről van Mózes első könyvében a teremtésnek a története, és azt olvashatjuk, hogy az isteni személyek között békességnek a tanácsa volt, tehát tanácskoztak egymással, hogy Isten az ő angyalainak parancsolt, vagyis a lényekkel, a mennyei lényekkel folyik valamiféle beszéd, kommunikáció, és több helyen olvashatjuk, hogy az Úr szólt, az Úr szava, vagyis Isten is beszél, Isten is kommunikál, és az emberrel is mindig keresi ezt a kapcsolatot, és kommunikálni szeretne, és mivel Isten bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, egyszerűen beszélnünk kell. Teremtés történetnél azt olvashatjuk, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállott. Az isteni beszédnek hatalma van, teremtő ereje van. Talán nem is gondoljuk, hogy az emberi beszédnek is hatalma és teremtő ereje van az Isten mintájára. Amikor mi szólunk, akkor megteremtünk valamit a másik emberben, megteremtünk valamit a környezetünkben. Érzelmeket, gondolatokat hívunk elő, és valamiféle légkört alakítunk ki azzal, hogy mi ott vagyunk, hogy kommunikálunk, hogy megszólalunk. Nagy felelősség ez, de ajándék is. Mert amikor beszélünk, akkor a beszéd által letisztulnak a gondolataim. Nem tudom, voltatok-e már úgy, én nagyon sokszor szembesültem ezzel, hogy elkezdtem valamit mondani, lehet, hogy Istennek, lehet, hogy a másik embernek, és akkor döbbentem rá az összefüggésekre, az okokra, a következményekre, egyszerűen letisztult az, ami addig esetleg csak úgy kavargott bennem. Vagy amit úgy tudtam, de ki se tudtam igazán mondani, megfogalmazódott az, hogy mi is az, és hogyan is kellene róla gondolkodnom. Akkor, amikor beszélünk, amikor kommunikálunk egymással, akkor feltárulnak a rejtett zugok, az elrejtett érzelmek, gondolatok. Ez is áldásos lehet. Az elszigeteltségünk az szűnik, épül a közösségünk egymással, növeli az emberek közötti egységet, házastársoknál a házastársi egységet, az, amikor kommunikálunk, amikor beszélgetünk,
és kiküszöbölhetjük azt, ami olyan sokszor megrontja a kapcsolatunkat, a félreértéseket. Azért mondtam csak el ezt a néhány szempontot, hogy lássuk azt, hogy milyen fontos is, hogy beszélgessünk egymással, hogy mennyi haszna van annak. Sorolhatnátok még ti is ehhez folytatásként sok-sok mindent, és tényleg növelhetnénk a listát. Példát is hadd említsek nektek az életemből, vagy a környezetemből. Nagyon érdekes volt, tegnap említettük azt a fiatal párt, akikkel mostanában sokat beszélgettünk, éppen házasság előtt álltak, és hát többször voltunk náluk, bár nem olyan közel lakunk egymáshoz, Attila a fiúval jó barátságban is van már régebb óta, és akkor hát mentünk, és akkor megdicsérte a lánynak, hogy te milyen szép ez a lakás, kelted, és milyen szépen megcsináltad, és akkor mondja, hogy jé, hát ezt is mondta a párja nevét, nem mondta sose. És akkor meg is fogadta Attila, hogy fog vele beszélgetni. És akkor mondta, hogy hát valahogy tetszett neki, de hát ő neki ez nem is jutott eszébe. És akkor egy másik volt, az is nagyon érdekes, hogy mondta ez a fiú, hogy hát kifejezte a lány irányába, hogy hát beszélgessenek többet. Ők úgy érezte, hogy miért kell mindig annyira részletesen elmondani, hogy most mi volt a munkahelyen, mik voltak a problémák. Azt mondja, igazi férfi az megy előre, megoldja a problémákat, nem kell azon annyit rágódni. És hogy tanulnia kellett, de nagyon jól állt hozzá, és nagyon szépen, hogy ezt tanulnia kellett, hogy meg kell hallgatni, tényleg azt át kell gondolni. És látta azt, hogy ő akkor nyugszik meg, hogyha azokat kimondhatja. Ez is a beszédnek egy áldása, hogyha van, akinek kimondjuk, ha van, akinek elmondjuk, akár az Istennek, akár a másik embernek, és ha van egy olyan ember mellettünk, ami társunk, akivel őszintén beszélhetünk, akkor meg tud az bennünket nyugtatni, le tudja tisztítani a mi érzelemvilágunkat, a gondolatvilágunkat. Aztán egy másik házaspár, egy baráti házaspárnál van ez, és ezt csak azért villantom föl, hogy milyen különbözőségek lehetnek közöttünk, amik a kommunikációba bizony nagy tanulás elé állítanak bennünket, amikor két ember különböző ezen a szinten. Ott a férfi olyan, hogy nem nagyon beszél. Tehát ő természetesnek veszi a dolgokat, és hát van, amikor szegény asszonyka ugye már akkor tudja meg a dolgot, amikor az akcióra kerül a sor a családba, hogy most ide menjünk, az jön hozzánk. Hát nem is mondtad, vagy hogy... És hát nagyon kellemetlen ugye ez. Egy másik ilyen családot is ismerünk, ahol meg a fél rendkívül elfoglalt, és hát aztán ott van egy ilyen is, hogy nem tud beszélni, mert ő nagyon is sokat tud beszélni, hanem bizony úgy nem figyel oda ezekre a dolgokra. Nagyon fontos az, hogy ezen a szinten is közöljünk egymással dolgokat. A nyelv

Fejezetben ír a beszédnek a fontosságáról, a törvényszerűségeiről, és csak a apostolon keresztül a Jóisten fölhívja a figyelmünket arra, hogy milyen fontos is, hogy mi mikor, mit, hogyan szóljunk. Azt mondja Jakab apostol a 19. versben, az első fejezetben, azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Nagyon bölcs tanács, a saját életünkből is tudjuk, hogy amikor olyan elhamarkodottan szólunk, nem hallgatjuk végig a másikat, sokszor abból van a félreértés, vagy éppen a harag, ahogy írja is az apostol. Legyünk gyorsak a hallásra, hallgassuk meg a másik embert, hallgassuk meg a társunkat. Legyünk erre készek, mindig készek, hogy gyorsalkodjunk ebben, de késedelmezzünk a szólásra, vagyis, ahogy a példabeszédek könyve is mondja, talán már említettem a másik témánál, hogy meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Sok minden bajtól megőrizhet bennünket a meggondolás. A szólás is, ahogy mondja a magyar közmondás, inkább nem is szólás, ez ugye közmondás, hogy előbb gondolkodj, azután beszélj. Egy másik helyen így mondja, a 26. versben, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Hát azért elég kemény beszéd, nem? Gondoljatok ebbe bele. Isten tisztelő egy ember, és nem tud a nyelvének parancsolni, azt mondja, hiába való az ő Isten tisztelete. A hitünk próbálja a beszéd. És csak most fölvillantani még egy utolsó verset. Itt a 3. fejezethez lapozzatok, ahol érdemes elolvasni egész az elejét, ezt az 5., a 6. verset, és ahogy mondja, hogy a nyelv is tűz lehet, bár kicsin tag, de mint a tűz az erdőt felégetheti maga körül a környezetet, ugye, ahogy mondtam, hogy átok lehet a beszédben, és a 10. versben pedig ugyanazt mondja, amit említettem is, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. És képzeljétek ezt el, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok, de azt is mondja az apostol, hogy atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Nem kéne. Minek nem kéne lenni, hogy átok jöjjön ki a szánkból. De ugyanabból a szájból tud kijönni. Vajon miért? Miért van ez így? Egy kicsit menjünk a világi tudományhoz a beszéd szintjén. Talán többen ismeritek ezt, hiszen már általános iskolában is anyag, és talán gyerekeitek könyvében is láthatátok, vagy ti magatok is visszaemlékeztek később is, hogyha tanultatok, hogy a kommunikációs séma az úgy néz ki, hogy van egy adó, ugye most nincs róla ábránd, hogy képzeljük magunk elé, egyik oldalon az adó, a másik oldalon a vevő, és közöttük van egy kommunikációs csatorna, amin keresztül megy az üzenet valamilyen jel formájában, és ott odaírják mindig erre a sémára, hogy zavar keletkezhet. És hogyha zavar keletkezik akár a csatornában, akár a jelben, akkor mi történik? Ugye nincs megértés. Nincs megértés. Valamiféle feszültség keletkezik. A Biblia azt mondja, a szív teljességéből szól a száj, például a beszédek könyvébe. Lehet zavar, amiről nem nagyon beszélnek a nyelvtankönyvek, az adóban és a vevőben is, de majd erre mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan van ez. Ott a csatorna, ugye, hát ez a, hát végül is ugye ott a levegő, amin keresztül ugye a rezgések mennek, megy az üzenet, de ugye a csatornában ott van az adó és a vevő között az Isten, és hogyha ő ott van, és rajta keresztül nézzük a másikat, akkor nem keletkezik zavar. Hogyha bennünk ott van, nem keletkezhet zavar, hogyha Krisztus bennem él. De hogyha én mindenféle kavargásban vagyok, és az emberi természetem hatalma alatt, akkor ez a zavar nagyon könnyen létrejöhet.
Aztán sokszor megzavarja a kommunikációnkat, a megértésünket, amire mindannyian vágyunk. Nem vágyunk rá, de hogy

különösen vágyunk, hogy megértsenek bennünket, hogy legyen, aki meghallgasson, hogy elmondjam a dolgaimat. Az is, hogy nem elég a technikai tudásunk. Ez a technikai tudás nagyon egyszerű tudás, az anyanyelvvel együtt tanuljuk, de mivel különböző családból származunk, különböző helyzeteket éltünk meg gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, az iskolában, a családban, ez különböző, azt is megfigyeltem, hogy tájegységekről származunk, és hogy olyan emberek kerülnek össze, akik különböző családi környezetből jöttek, és nem tudatosították ezt magukba, hogy a magyar nyelvnek milyen törvényszerűségei is vannak, sokszor emiatt kerülnek félreértésbe a társukkal, akit választottak, mert nem értik, és nem is tudják, hogy mi az oka annak, hogy én ezt így fogom föl. Hadd mondjak el nektek egy nagyon érdekes példát. Több óra hosszás beszélgetésünk volt egy kedves barátunkkal, aki házasságkötés előtt áll, vagyis hát még maga se tudja igazán, hogy mi legyen. És mondta, hogy nagyon szereti ezt a lányt, úgy látja, a lány is szereti őt, és hát tényleg nagyon jól megvannak, és hát több mindent elmondott, elmondta a gyengeségeiket, hogy ezt is már így látják itt több év után, hogy így együtt járnak. De van egy dolog, ami miatt egyszerűen nem mer elindulni, hogy na házasság legyen ebből, hogy úgy érzi, hogy a lány újra és újra megbántja azzal, és nem hogy megbántja, hanem ő benne valami rendkívül nagy feszültséget okoz, hogy olyan élesen szól időnként hozzá. Fölemeli a hangját, hogy lebeg a levegőbe, és akkor ő benne följön egy feszültség. És azt mondja, és ez így lesz egész életünkben. És úgy bántotta, és azt mondta, hogy nem szeretem igazán ezt a lányt. Hát hogy merjem elvenni feleségül? Hogy így fölingerel a hangja, fölingerel, ahogy szól hozzám. És kezdjétek el, hát több mindenre aztán fényderült a beszélgetés során, ugye körülbelül ebből indultunk ki, hogy van egy problémája, és kezdjétek el, hogy kiderült az, persze ennek komoly lelki háttere van a lánynál egyébként, komoly, mint kiderült, de kiderült az, hogy egy nagyon egyszerű technikai dolgot nem vesz figyelembe, az, hogy a magyar nyelv emelkedő, ereszkedő hanglejtésű. Tehát amikor én beszélek, akkor úgy lenyugtatom a végén a hangomat, leviszem a hangomat, ugye, amit mondtam, hogy a kommunikációnak nagy százalék az tulajdonképpen nonverbális kommunikáció, és benne vannak ezek a hangvejtés, hangsúly és a többi szünettartás egyebek, hogy egyszerűen nem veszi ezt figyelembe, hozta ő a családjából ezt a beszédstílust, és ez a feszültséget kelt. Tehát, hogyha én, egy kicsit nehéz is ez különben, de majd mondok egy nagyon jót, ami most jutott eszembe, hogy nem is gondoltam, hogy ezt elmondjam, hogy a gyereknevelésnél nagyon jól alkalmazható és bevált, hogy egyszerűen, amikor úgy beszélek, hogy most kérdő mondat jutott eszembe, meg felszólítom. Nem tudom, mit akarsz mondani. Érted? Így fölviszem. És van benne egy olyan számonkérés, olyan irritáló hang. De azt mondom, nem tudom, mit akarsz mondani. Emelkedő, ereszkedő. Teljesen mást váltok ki a másik emberből. Ugye elmondtam a bibliai alapot, hogy a szív teljességéből szól a száj, de higgyétek el, van, amikor nem igazán. Amikor egyszerűen nem figyelünk oda arra, hogy rendesen beszéljünk. A gyereknevelésben nagyon érdekes az, hogy... Na, a kérdőmondatoknál is ugyanúgy, az meg olyan, ugye, hogy összerezve szinte az ember, hogy számonkérés van benne, követelőzés van benne, nem pedig valami közlés, kérdés, stb. És ugye hát vannak ilyen dolgok is, hogy ugye valaki egyszerűen nem tanulta meg, és nem tudja azt mondani a másiknak, hogy kérlek, vagy légy szíves, hanem ide hoznád, megtennéd, kellene nekem. Ugye, amikor közben a gyerekeket arra tanítjuk a családban, az iskolába, hogy kellene? Hát jó, kellene, ugye? De hát, és akkor mi van, nem? Ezerre, hát hogyha kellene valami, akkor légy szíves, vagy kérem. Valahol, tudjátok, a szív teljességéből szól a száj, nem szabad ítélkeznünk, de ha magunkon ilyet észreveszünk, akkor gondolkodjunk el, hogy nincs bennünk büszkeség. A másik semmi bevevése, lenézése. És így tovább. És valamiféle engesztelhetetlenség, kérlelhetetlenség, vagy harag rejtetten.
lehet, hogy nem is a társunkkal, hanem a női nemmel, vagy a férfi nemmel, vagy az emberiséggel egyszerűen haragszunk mindenkire. Nem vagyunk egy rossz lelki állapotban, vagy egyszerűen csak egy szokás. Egy szokás, ami, és lehet, hogy a másikban, aki elvárja azt, hogy kérem, vagy köszönöm, vagy légy szíves, ott vannak a problémák. Ezeket mindig meg kell beszélni. Ugye, amit mondtam, hogy a félreértéseket kiküszöbölni a beszélgetéssel, mert lehet, hogy nincs ilyen mögötte. De hogyha a másiknak tényleg ez fontos, és a társadalmunkban is, ugye szoktam mondani, amikor szokásokat alakítunk ki, egyszerűen a társadalomban való élésre is megtanítjuk a gyerekeinket, nem? Hogy olyan alapvető társadalmi szokások, ha azokat sem gyakoroljuk már, hogy akarunk mi akkor az Isten gyermekei lenni? Tanuljuk meg ezeket, vegyük a fáradtságot, és hadd bocsássam már most előre, hogy igazából fáradtsággal, küzdelemmel, időnként bizony erőfeszítéssel jár az, hogy megtanuljunk jól kommunikálni. És ilyen kis egyszerű alapvető dolgokon megköszönjünk és kérjünk. Ezzel kifejezünk valamit. A szavaknak így is hatalma van. Kifejezem a tiszteletemet, kifejezem azt, hogy szükségem van valamire, hogy szükségem van rád, és nem szolgálnak tartalak, akitől elvárom, hogy ugorj még akkor is, ha nem szólok. Lehet, hogy kemény szavaknak tűnnek ezek, nem is gondolunk rá, amikor kimondunk egy-egy szót, pedig hosszú folyamatokat indíthatnak el egy emberbe, és amikor évtizedeken keresztül ezek halmozódnak és lerakódnak, már azt se tudjuk, hogy honnét. És hát nem könnyíthetnénk meg, ha ilyen egyszerű, nem könnyíthetnénk meg a másiknak a szeretetet. Gondolkodjunk tényleg el ezen mindannyian. Egyszer hallottam egy nagyon szép mondást, ami úgy hangzott, hogy tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társadat. Többen ismerjük ezt a mondást, nagyon szép mondás. Tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társaddal. Főként a házastársi kapcsolatban fontos, hogy megtanuljunk beszélgetni, hiszen ahogy mondtuk is, életközösségben vagyunk, mindennapi érintkezésben vagyunk. A leghétköznapi dolgoktól a legintimebb kapcsolatig kommunikálunk egymással. És nem mindegy, hogy milyen az a kommunikáció. A házasságon belül jó esetben két irányú a kommunikáció. Nagyon fontos a kommunikációnál, hogy két irányú legyen. Főleg a mai világban ugye azt látjuk, hogy emberek egymás között, emberek között is magányosak lehetnek. Emberek lehetnek magányosak még a családban is, de az emberi közösségben is. A kommunikáció akkor az igazi, hogyha valóban létezni tud, hogyha két ember között megindul egy kapcsolat, egy folyamatos kapcsolat. Van egy adó, van egy vevő, és viszont. Vagyis az adó, aki küldi az információt, a vevő, aki fogadja az információt. Ajánlom nektek tanulmányozásra, nagyon jó fejezet van a kommunikációról, a Házaspárbaj című könyvben, ugye, amit itt ajánlott is már Laci tegnap. És ebben a Házaspárbaj című könyvben van egy ábra, amit talán saját magatoknak érdemes úgy tanulmányozgatni, hogy ennek a rendszerében, hogy kinek milyen magas a befogadásra való készsége, és milyen magas az adásra, a küldésre való készsége, különbözőek vagyunk kommunikáció szempontból. Most nincs erre időm, de olvassátok el részletesen, csak fölvillantom, hogy milyenek lehetünk. Ezt egy koordináta rendszerbe ábrázolja egyébként, érdemes ezt is megnézetek itt a 98. oldalon majd. Ennek alapján lehetünk mi visszahúzódóak, már a szó is beszédes, ami azt jelenti, amire nagyon sokszor látunk is példát, hogy a házasságban az egyik fél az, aki beszél, beszél, beszél, a másik megszokja, hogy a másik úgyis elmondja, meg ő az, aki beszél, és visszahúzódó, még ha egy társaságban együtt vannak, akkor is csak esetleg annyit mond, hogy kérek egy teát, mint a könyv említ valami ilyesmi példát, vagy többi, tehát ilyen sablonos mondatokat, és nincs igazi kommunikáció, nincs igazi információ áramlás, információ csere az két ember között. Aztán van az úgynevezett, ez nagyon egészségtelen érzelmi légkör a házastársakra, és hát a gyerekekre is, hát gondoljátok ezt el, hogy tartalmatlanná válik ez a kapcsolat egy idő után. Az elfogadó a másik. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó. Az elfogadó embert az magas befogadási és alacsony küldési mutató jellemzi. Ez az ember abban a veszélyben van, bár egy nagyon jó tulajdonság, hogy befogadó. Ezek változhatnak.
figyeljétek meg csak a saját életeket, vagy gondoljatok el, ahogy végigmondom, sőt, keverednek is egymással egyébként, hogy milyenek vagyunk. Azaz ugyanis nem fejlődik ez az ember, tehát nagyon vigyázni kell erre is, meg az is, hogy ez az ember, aki ilyen elfogadó, az eljuthat egy olyan szintre, hogy mindenre rábólint már anélkül, hogy kifejezni a saját gondolatait vagy a véleményét. Mert ő csak befogad, meghallgat. És akkor a házasságban ez odáig vezethet, hogy egyre ritkábban kéri ki a másik a véleményét. Mert megszokta, hogy ő is rábólint mindenre, meghallgatja, elfogadja, tehát megvannak a buktatói ennek is. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó, aztán van a szószátyár típus, akinek az adás, gondolhatjátok a szószátyár, hogy az adás van magas szinten, a vétel pedig pont az ellenkezője ennek, ugye, amit az előbb elmondtam, pedig az alacsony szinten. Mindig a saját elképzeléseiről, az ötleteiről beszél, gyakran egészen lehengelő módon, szinte lélegzetvételnyi szünetet se hagy, hogy a másik közbeszóljon, vagy elmondja a véleményét, fél attól, hogy már el is felejti ugye közben, amit még mondani akar, hogyha a másik közbeszól. És amikor hallgatja is a másikat, azt nézi, hogy milyen hiba lehet abba, amit mond, hogy majd vissza tudjon vágni, hogy majd érvelni tudjon. Tehát egy rendkívül jó beszélőkével rendelkezik, csak hogy a befogadásra pedig nem kész, és ezáltal nem próbálja megérteni a társát. Nem kell elmondani, majd olvassátok el itt, mit ír a könyv, de mi magunk is kitalhatjuk, hogy mi lehet ennek a következménye a házasságban. Aztán vannak az alkalmazkodóak, akik pedig mindig készek befogadni mások véleményét, másoknak az elgondolását, és szívesen megosztják az érzéseiket, de csak azokat, amelyeket érzik, hogy elfogadással fogadnak a környezetükben. Ugye alkalmazkodnak. Ami éppen akkor ott jó, arról szívesen beszámolnak, de egyébként nem. A házasságban ez egyébként harmonikus kapcsolathoz vezethet ez a fajta hozzáállás, és ez a fajta megközelítés, akkor, ha hasonlóak a házaspárok. De mi van, hogyha nem hasonlóak? Akkor nem ez a megoldás, ugye? Akkor nem ez a megoldás, akkor nagyon egyhangú kapcsolatot eredményezhet, és az igazi megoldás az a felfedező típus, amire mindannyiunknak törekednie kellene. És a felfedező stílusról így írtam ki a lényeget, és tényleg ajánlom figyelmetekbe, hogy tanuljátok ezt ti is, velem együtt, magamnak is, hogy ilyenekké válhassunk, és az életünknek nagy részében ilyenek lehessünk. A felfedező az az adás és a bevés szintjén is a legjobb helyen van. Ugyanis nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, meghallgatja a társát. Kész a meghallgatása. Nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, és gyengeségei miatti szégyenkezés nélkül, az érzelmei miatti bűnbánat nélkül, és a társa megítélése nélkül kifejezi önmagát. Tehát kész a befogadása, és kész a kifejezése. Ahogy mondtam nektek azt, az emberek között is magányos lehet valaki, aki nem tanul meg kommunikálni, és igazán a kommunikációt, ahogy mondtam, meg kell tanulnunk. Látjátok ezt is, ahogy most elmondtam, csak ezt a kis részt is. Türelemmel, elszántsággal, sokszor kemény munkával, de megéri. Megéri. És amikor beszélünk, amikor kommunikálunk, észre se veszük, hogy milyen különböző szinteken mozoghatunk. Már nem az értéke más-más, hanem egyszerűen az életben való helye más-más ezeknek a szinteknek. És a tanulásunk során elérhetjük azt, hogy egész magas szintekre eljussunk. A legalacsonyabb szint, ami hozzátartozik a mindennapi élethez, és mindegyikünk használja, szinte tanulni se kell, ez a sablonos. Sablonos szint, amikor mondjatok erre példát, amikor ilyen sablonokat használunk. Így van, ugye Zoli mondja is, és szintem jár, várunk választ.
nem is nagyon várunk választ, hogy jól vagyok, sőt, az a válasz erre, hogy jól vagyok, ez olyan, mint az angoloknál, tudjátok, ez a köszönés, hogy hát ugye, ez tényleg úgy van, hogy szinte azzal köszönünk, hogy jól vagyok, vagy ugye remélem, jól vagy, vagy tehát tényleg semmi, amit várnánk, ezek a köszönéseink, és ezek a, vagy amikor hazamegy a férj, és megkérdezi a feleségét, hogy hogy vagy, hát szinte nem is, vagy mi történt ma, de szinte örül neki, ha nem kezdi el részletesen mesélgetni, hogy mi történt ma, mert csak azért kérdezi, hogy na hát itt vagyok, megjöttem, és hát valamit váltsunk már pár szót egymással. Ezek a sablonos, ez a sablonos szint. A következő szint, ez egy kicsit már mélyebbre megy, bár igazán még mélységről nem beszélhetünk, ez a hírközlésnek a szintje. Ugye ez folyik a társasági életben, egy-egy összejövetelen, amikor, és a családi életben is lehet ez a szint, és jó ez, hát a sablonos is kell az élethez, nem amikor odaszólunk egymásnak. A hírközlés szintje is, elmondjuk, hogy mi történt, kivel mi van, képzeld a munkahelyen, ugye ez a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, de nem fűzünk még hozzá semmiféle értékítéletet a szavainkkal, csak közlünk dolgokat. Ilyen lesz az időjárás, ez történt, láttam a tévébe, képzett, találkoztam ezzel, meg azzal, ezt beszélgettünk. Jó ez, de érzitek valahol, hogy kevés egy házassághoz, hogy ezen a szinten maradjunk. A következő szint az a gondolat és vélemény közlés. Na, ez már komolyabb. Erre szinte mindannyian eljutunk a házasságba jó esetben. Tehát tényleg ez már azért egy olyan, ami bíztató és kívánatos nagyon. Nagyon jól ír erről ez a könyv is, ír ezekről a szintekről. Pálhegyi Feri bácsi régtől is sokat tanultunk ezekről, beszélgettünk ezekről. A gondolataink és véleményeink közlésénél már értékítéletet fejezünk ki, és konfliktus helyzetben megfogalmazzuk a kívánságainkat, a vágyainkat. Ez a szint az, amikor például megdicsérjük a házastársunkat valamiért, kifejezzük a tetszésünket valamivel kapcsolatban. Ez a gondolat és vélemény közlés. De egy igazi, jó házassághoz akkor fogunk eljutni, ha megtanuljuk az érzelmeinknek a megosztását is. Tehát nem csak az értékítéletünket közöljük a másikkal, hanem a legbelsőbb világunkat föltárjuk. Amikor elmondjuk a másik embernek azt, hogy mit érzek, mit gondolok, mi fáj nekem, minek örülök, mire vágyakozom, mitől félek, és sorolhatnánk tovább. Ez az én közlésnek a szintje, egy szakszóval, szakzsargonnal így is hívják vala, nem tudom, most hirtelen Powertől, vagy kitől származik, ez a zsigeri szintű kommunikáció, a zsigereinkig hatol. Amikor így beszélgetünk, így kommunikálunk, mert ugye nem egyszerűen beszélgetés ez, hanem rendkívül sok metakommunikációs jelzés és egyéb kíséri, akkor megérthetjük önmagunkat, és megérthetjük a másikat. De ti is érzitek azt, hogy nem mindig történik ez meg. Vagyis amikor erre a szintű kommunikációra jutunk, akkor a sebezhetőség mint veszély ott van, ami visszatarthat bennünket attól, hogy vállaljuk ezt. Pedig enélkül mély és tartalmas kapcsolat nem alakulhat ki. Az időhiány is, és így tovább, megakadályozhatja. Most ezekről nem beszélek, a könyv foglalkozik ezzel részletesebben, ajánlom figyelmetekbe, de érdemes megküzdeni az időhiányjal, érdemes megküzdeni a belső félelmeinkkel, hogy sebezhetőkké válunk, mert így tud tartalmas mély emberi kapcsolatunk kialakulni, így tudunk egyé válni a társunkkal, ha ezen a szinten kommunikálunk. Érzitek ti is az, hogy ha nincs meg ez, nincs meghittség, hogy ennek a hiánya érzelmi defektusokat, gátlásokat okozhat egy ember életében, ha valakivel nincs egy ilyen szintű kapcsolata. És hát a legalkalmasabb erre a házastársunk, a Jóisten is adta ezt, hogy mi egymással legyünk a legőszintébb és a legmélyebb kapcsolatban. Ahogy gondolkodtam, ezen eszembe jutott az, hogy erre alkalmassá kell válni. Ki alkalmas erre?
Ugye ki alkalmas erre? Az önzésünket fel kell, hogy adjuk. Szóval magába zárkózásunkat, az elrejtettségünket, amiről majd mindjárt mutatok is nektek egy ábrát, és vállalnunk kell önmagunkat, szembenézni magunkat, bátorság kell hozzá, és vállalni a másikat. Ami nem mindig kellemes, hogy a fájdalmait fölvállaljuk. Elhordozzuk. És van egy, amit ez a könyv említ, ezt én sem ismertem, innét ismertem meg most nem régen, hogy van egy legfelsőbb foka a kommunikációnak, amit folyamatosan nem tartható fenn az élet ünnepélyes pillanatai, percei és órái ezek, amikor olyan egységre jutunk, hogy egymás mellett úgy hallgatunk már, hogy egyre gondolunk, egyet érzünk, együtt szemlélünk valamit, és már szólnunk se kell, mert érezzük, hogy egyek vagyunk, és ugyanazt gondoljuk. És ez valami rendkívül emelkedett állapot, szinte, mintha az ember a föld felett járna, úgy érzi. Csodálatos. Ne várjuk, hogy mindig ez lesz, de eljuthatunk ide időnként. Ugye szóltam arról, hogy a megértésre vágyunk. A Biblia azt mondja, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Megértésre vágyik a társunk is. És amikor beszélgetünk, kommunikálunk egymással, gondoljuk bele a helyzetébe magunkat. Gondoljunk arra, hogy neki ő is szeretné, ha megértené valaki. Hogyha megérteném, úgy, ahogy én vágyom a megértésre. És bizony ennek törvényszerűségei vannak, és a hátra levő negyed óránkban még ezt nézzük meg, és vázoljuk föl, hogy hogyan juthatunk mi teljesebb, jobb megértésre, amitől aztán harmonikusabb lehet a házasságunk. Mert nem elég beszélni, nem elég kommunikálni, hanem, ahogy mondtam, nagyon fontos az is, hogy hogyan kommunikáljunk egymással. Nézzük meg ezt a kis humoros ábránkat, ami azt mutatja meg, hogy a félreértésünknek sokszor az az oka, hogy mi különböző fülekkel hallunk. Egy embernek nem két füle van, hanem négy füle van. Az egyik fülével azt hallja meg, amikor a másik mond valamit, hogy milyen állapotban van ő. A másik, ha éppen az a füle van a szolgálatban, akkor azt hallja meg, hogy milyennek tart engem. A harmadik fülemmel azt hallom, hogy meg mit mond tulajdonképpen? A negyedikkel pedig, hogy mit kell tennem? Nézzünk erre példát, hogy értsétek, hogy is van ez. Például hazamegy a férj, ott az ebéd, leül, hogy ebédeljen, a feleség egész délelőtt azon dolgozott, hogy a családjának elkészítse az ebédet, utána rendet tegyen, és nyugodt megterítsen, stb. És akkor a férj megszólal, hogy mi ez a zöld a mártásban? Mire a feleség? Istenem, ha ez neked nem ízlik, mehetsz máshova enni. Mert mire gondol a feleség? Az ő fülében mit hall? Ott van már az az élményanyaga, hogy én egész délelőtt dolgoztam, hogy a családomat kiszolgáljam. Erre a férjem azt tudja csak kérdezni, hogy mi ez a zöld a mártásban. Vajon melyik fülével hallott a feleség? Menjünk tovább. Azt mondja, hogy mi is a küldött üzenet. A küldött üzenet ez, hogy ez, hogyha az egyik fülemmel, tehát az egyik fülével hallja, hogy a magam elé veszem ezt az ábrát, hogy tudjam követni. Ja, és ugye az a ráadás, hogy kétszer négy füle van egy házas párnak. Tehát ugye aki küld, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba küldi, és aki veszi ezt az adást, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba veszi. Tehát most nézzük először a vevőnél, hogy amikor azt mondja, vagy fogadja az üzenetet, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor veheti azzal a fülével, hogy vajon milyennek tart engem. Tehát mondja azt, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor arra gondolok, hogy hát pocsék szakácsnő vagyok. Nem tudta jól elkészíteni ezt az ételt, ugye? De veheti azzal a fülével is, hogy mit kell tennem. Hogy ezzel azt akarja mondani, hogy máskor hagyjam ki ezt a zöldet belőle. Értitek? De úgy is vehetem, hogy mit is mond tulajdonképpen. Azt mondja, hogy ez valami zöld benne. Nincs különösebben semmi, csak megjegyzi, hogy én hát valami zöldet látok benne.
kész, és megjegyezte. Vagy pedig milyen állapotban van ő? Nem ízlik neki. Ez az állapota, nem ízlik neki. És nem gondolom tovább, ennyi. Aki mondja, ugyanígy. Ugye? Hogy mit kell tennem? Mondd meg, mi ez. Ugye? Te ezt majd tudni fogod, és hát, hogy milyen állapotban van, nem tudja, hogy mi ez. Vagy egyszerűen csak közöl valamit, hogy ez valami zöld. Mit mond tulajdonképpen? Ugyanígy nézzük meg egy másik példánál is. Megyünk az úton, mondjuk vezet a feleség, ugye általában a férj szokott vezetni, a férfiak vezetnek, de most a feleség vezet, ugye a férfiak már többetől is hallottam, hogy hajlamosak arra, hogy akkor mivel ők vezetnek többet, meg hát amik Laci tegnap elmondott, hogy ők aztán tudják, mit hogyan kell tenni, meg uralkodni szeretnek, hát úgy megjegyzést tesz a feleségének. Igen ám, de milyen füllel hallom? Állnak a pirosnál, egyszer csak zöldre vált a lámpa, a férjel meg is szólalt, zöld. A nő mit válaszol? Te vezetsz, vagy én vezetek? Melyik fülével hallott? Melyik fülével hallott szerintetek? Ugye rögtön ott a visszautasítás. Ugye? Nézzétek meg, egyszerűen csak, mit mond tulajdonképpen? A lámpa zöld. Közölt valamit. Hallhatom így, és nem kell semmit feltételeznem a másikról. Amit mondtunk, ugye tegnap, hogy a bizalmatlanság bejött a bűnesettel. A bűnrehajló emberi természetünk rögtön a bizalmatlanság. Mit akar mondani? És miért mondja ezt? Mert lehet, hogy egyszerűen csak meglátta hirtelen, hogy zöld, és Attila is különben ilyen, hogy sokkal gyorsabb, meg a temperamentuma is, a vélemény is más, mint az enyém, én úgy meggondolok dolgokat amúgy is az életbe, ő gyorsan szeretné már úgy véghez vinni, és akkor el tudom képzelni, nálunk bármi nem fordult el ez a szituáció, hogy már meg is szólal, hogy a lámpa zöld, pedig én már indítani akarné, csak hát 2 másodperces fázeskésésbe vagyok. Egyszerűen nem kell gondolni semmit. De gondolhatom azt is, hogy ő milyen állapotban van? Sietni akar. Sietek. De hallhatom azzal a füllel is, hogy mit kell most tennem? Miért mondja ezt? Valamit tennem kell. Adj gázt. Ugye ezért van az, hogy házasságokban egyes emberek állandó stresszben vannak a másik miatt. Vannak olyan időszakok, mert azzal a füllel hallják, hogy a másik azért jegyez meg valamit, hogy ő neki már arra reagálni kell valamiféle cselekedettel. És ez egy állandó stressz helyzet, hogy mit kell tennem. A nők hajlamosak erre egyébként, elárulom nektek, úgyhogy vigyázzatok. És a következő pedig, hogy szükséged van a segítségemre, milyennek tart engem? Olyan embernek, akinek szüksége van az ő segítségére. És akkor ezen vagy megsértődöm, vagy örülök neki, stb. Tehát, hogy már hogy dolgozom föl érzelmileg, az már megint más. Vegyük figyelembe a kommunikációnál ezt, hogy különböző fülekkel hallhatunk, és gondolkodjunk el azon, hogy a bizalmatlanság szűrője, vagy a bizalom szűrője van-e ott, és melyik fülünket vesszük elő. Menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik a férfiakat, és milyenek a nőket. Nem vagyunk egyformák, ahogy tegnap hallhattuk, az egyéniségünkből, az adottságainkból következően. Ahhoz, hogy jól kommunikáljunk, meg kell látnunk, hogy mik a rossz kommunikációnak az elvei. A férfiak hajlamosak arra, hogy elnyomják a társukat, ahelyett, hogy mire van szükségük. Van egy elvárás ugye az emberbe, vagy valamit szeretnek kérni. De már ott az a bizalmatlanság, hogy vajon arra majd hogy reagál, vagy több csalódás, hogy nem úgy válaszolt rá, hogy szerettem volna. És beindulnak ilyen ördögi körök. Úgyhogy ezek az ördögi körök. És a férfi ahelyett, hogy elmondaná a társának, a feleségének, hogy mit gondol, hogy mit érez, hogy ő hogyan élte meg azt a dolgot, vagy ő mire vágyna, mire lenne szüksége, vagy ő hogy képzeli el a család életét esetleg, vagy amit Laci példának mondott, ugye, hogy már hát látja, hogy tennivaló van, és most mi nem csinálja a felesége? Vagy nem adja meg, amiről beszélgettük, azt a szeretet szükségét? Nem tölti be? Ahelyett, hogy megmondaná, ahelyett, hogy kommunikálna, mit tesz, mire hajlamosak a férfiak, vigyázzatok, hogy elnyomja a másikat, agresszívvá válik, egyszerűen odamond dolgokat, de durván már, már követelőzően, elvárással, számonkéréssel,
ahelyett, hogy megbeszélnék, mert már betelt a pohár. Van, akinek kisebb ez a küszöb, van, akinek magasabb ez a küszöb, ne várjuk meg, hogy ide jussunk. Van olyan férfi, aki arra hajlik, ugye a vérmérsékletéből, egyébből, neveltetéséből adódóan, ugyanolyan rossz különben, hogy passzívvá válik, visszavonul. Laci is beszélt erről, kész. Bezártak a kapuk, nem közölde, hogy benne van az a sértődöttség, hogy valami nem tetszik, nem kommunikálunk. Vagy pedig egyszerűen ez a fajta magatartás, hogy úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de közben ott vannak a feszültségek a háttérben, és mi történik? Nézzétek, nem mutatja a nyíl. Mind a három esetben nő a keserűség. Lehet, hogy egy olyan fajta békesség szeret, hogy próbálja a békét fönntartani még egy ideig, mint nem veszi figyelembe a dolgokat, de nem oldódnak meg ettől a dolgok. Az elfolytás nem oldja meg a dolgokat. És a növekvő keserűség aztán egy dükkitörésbe, egy harag fölhalmozódásba fog megnyilvánulni, aminek aztán különböző formái vannak, arról most nem beszélünk, majd Attila a megbocsátásnál ezekről fog beszélni, hogy a haragnak milyen formái lehetnek, milyen megnyilvánulású formái, egyik rosszabb, mint a másik. Nem mindig az van, hogy kiabál, vagy pedig csattan föl az ember. A nők mire hajlamosak? Amit Laci már említett is érintőlegesen, hogy bizony ahelyett, hogy megbeszélnék, hogy szépen elmondanák a férjüknek, hogy mi nem tetszik, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy mi fáj most, hogy mik a vágyaik, hogy most szükségben vannak a szeretetben, stb. Halmozódnak ezek a dolgok, nő benne az a hiányérzet, ugye, amiről Laci is beszélt, az a szeretet hiány, nem szeret, és mi lesz? Elkezd kritizálni. Te ebbe se vagy jó, abba se vagy jó. Mit mond, amit Zsuzsa mondta egy jó példát, nem tudom, tegnap talán a beszélgetésnél, hogy hát már megint tele a szemetes sáda. Hetek óta nem mentünk sehova. De közben nem is ezt akarja mondani, nem az a baja, hogy tele a szemetes sáda. Nem az a baj, hogy nem mentünk sehova, hanem veled van bajom. Veled van bajom. És nem mond semmit a szükségleteim, mert úgy gondolja, hogy társának magától is rá kellene jönni arra, hogy mire van szüksége. És ezáltal megszégyeníti a másikat. A nők hajlamosak erre, vigyázzunk rá, kérlek benneteket, hogy elvárjuk, hogy a másik, ha szeret, akkor tegyenek azt, amit mi gondolunk, vagy mondja azt, amit mi gondolunk. Feri bácsik mondták a táborban, hogy nagyon jó volt egy beszélgetésnél, hát kicsit olyan humorosan is jött ki, de valami éresen komoly volt, hogy hát mondta az egyik asszony, hogy ha szeret a férjem, akkor csinálja meg azt, akkor jöjjön rá, hogy nekem mi jó. És akkor Feri bácsi ránézett, és azt mondta, nem fog rájönni, mondd meg neki. Nem jönnek rá a férfiak. Nem tudják. És mi meg nők hajlamosak vagyunk, hát a szeret. Ugye? Meg kell mondani. A megfelelő módon, hogy mindjárt megnézzünk, hogy mire figyeljünk erről. A rossz kommunikációnál az információcsere elakad, mert mi hiányzik igazán? Az a krisztusi szeretet, amiről beszéltünk. Mi magunk tudhatjuk ezeket, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy átlássuk. De Krisztust kell hívni segítségül. Az ő szeretete képessé tesz arra, hogy kiküszöböljük ezeket, amik a szeretet hiányában adódnak. Egyik oldalról, ugye adásvételt mondtuk, az adásnál milyen probléma lép be? Én, aki közlök, féltem a titkaimat, és félek kiszolgáltatni magamat. Nem kommunikál, nem adok. Nem mondom el, nem merem elmondani. Megtartom magamnak. És nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget. Vagyis nincs vétel. Ugye a férfiaknál veszük észre azt többször, hogy hát hallgatlak, de azért még ott a keze a számítógépen, még az újságban az utolsó mondatokon, mondja csak, vagy ott valamelyiknek mondta a beszélgetésnél, hogy hát 2-3 óra hossza múlva, amikor mondja a felesége azt, hogy na, akkor indulunk, megkérdezi, hogy hová. Ugye, mert, és ez nem egy egyedi eset sajnos, hanem ugye ez egyszerűen minden családban előfordul, figyeljünk erre, az igazi szeretet akkor ránéz a másikra, és meghallgatja, amit mond, vagy pedig közli vele őszintén, és nem fél, hogy ne haragudj. Most nem tudok odafigyelni, mert feszült vagyok, vagy mert ezt be kell fejeznem.
beszélgessünk róla később, és amikor ne sértődjön meg a társunk. És nézzük meg, milyen a jó, hogy a mi nők meg mire vagyunk hajlamosak, arra vagyunk hajlamosak, hogy mondjuk, vagy figyelj már ide, ugye ez se helyes. Vagy pedig hallgatunk nagyokat, és akkor megkérdezi a férjünk, hogy miért sírsz, és akkor azt mondjuk, hogy semmi bajom. Ugye, mi bajod van? Ez is egy tipikus példa volt. Megkérdezte a férje, a feleségét, látta, hogy valami baja van, vagy úgy látta, és megkérdezte, hogy sírt, ugye? Sírt a felesége. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát mi bajod? És mondta, hogy semmi. És akkor megnyugodott. Azt mondja, hát azt mondta, semmi? Akkor semmi. Hát képzelhetitek ezt. Vagy süteményt. Kirakatott nézegeték ott a cukrászdába. Igen, tehát egy kicsit erőltetni kellett volna, hogy hát kérjen sütemény. Nem kértél kétszer. Tehát, hogy tényleg a nőkben van egy ilyen revaló hajlam, a férfiakban meg ugye a másik oldalon, és erre tudatosan odafigyelünk. Ez, amit mondtam, hogy türelmet, odafigyelést, sokszor tényleg erőfeszítést igényel, hogy megtanuljunk jól kommunikálni, a másságot felfedezni, és ezekben is néha gondolkodni, hogy miért is van félreértés köztünk. Nem azért, mert olyan rossz a másik, meg én milyen szeretetlen vagyok, hanem egyszerűen ezek a dolgok, hogy az isteni szeretet és ezek a tudásnak a tudatába egy törekvés. Merre irányítsuk. Tessék, nézzük meg, mikor beszélhetünk szeretett kapcsolatról. Akkor, hogyha a férfi is és a nő is őszintén, félelem nélkül feltárja a párja előtt a szükségleteit, az élményeit, a gondolatait, a céljait és az értékrendjét. Vagyis van gondolat és érzelem közlés két irányú, és van én közlés is. Tehát ugye az a mélyebb kommunikáció, idézi a János első leveléből, hogy szeretetben nincsen félelem. Ugye, melyikünk ne érte volna azt meg, hogy hát tartok tőle, hogy mit szól ehhez a másik. Azt hiszem mindannyiunk, nem? Most tartok, hogy erről mi lesz a véleménye, vagy erre hogy fog reagálni. Mert szeretnénk, ha mindig összhangban lennénk, nem tudom, legalábbis a nők, hogy szeretnénk, ugye, hogy mindig úgy békesség lenne, de hát melyik férfi nem vágyna rá, ők is a békességet szeretik. És ezért van bennünk ez, ezt el kell győzni, ez nem adódik az emberi természetünkben, ez természetes az emberi természetnek, hogy benne vannak ilyen tartások a másik embertől, vagy hogy a békességünk, na ettől. Igen ám, de van, amikor igen, a békességnek a szüneteltetése árán is valamit meg kell beszélnünk. Csak az a kérdés, hogy hogyan, nem lehet mindig az, hogy harmónia, békesség. Lehet, hogy attól lesz majd harmónia, hogy ezt most megbeszéltük, és feszültség volt 2-3 óra hosszáig, de nem halmozódik, és jut el 10 év múlva oda, hogy már semmik vagyunk, senkik vagyunk egymás számára, mert elidegenedtünk és elhidegültünk egymástól. A másikhoz még egy picit, hogyha visszaugornál, és akkor befejező ábrákat is megnézzük. És a másik részről, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, értékrendjének alakulását. Érdekel, ezért van rá időm, és van hozzá türelmem. Ugye van, aki már vérmérsékleténél fogva is egy türelmetlenebb típus, ő neki nagyobb küzdelem. Van, akik rendkívül elfoglaltak, vagy a megélhetés miatt, vagy egyszerűen ebben menekülnek, nekik nagyobb küzdelem. Az, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, ehhez önmagam önzését kell legyőzni. Önmagam önzését. Mert kényelmesebb, hogyha ezeket nem közli a másik. De kérdem én, milyen kapcsolathoz vezet? És akkor nézzük meg a befejezőt. Mire figyeljünk a kommunikáció során? Mi az, ami segíthet bennünket? Koncentráljunk egy témára, semmint több témára. Mi nők hajlamosak vagyunk arra, hogy ide-oda, aztán Attila szokott attól idegesen, amikor valamiről elkezdünk beszélgetni, de szerintem másfél is, és akkor valamit előhozok a múltból, meg a másik családból, meg a nem tudom én honnan, meg hirtelen eszembe jut még valami, azt mondja, most erről beszéljünk, ezt beszéljük meg. Mert a női, mert ez Attila Esterről beszél, hogy a női lélekben és agyban, nekünk ez nagy küzdelem, egyszerre minden ott jelen van. Minden.
a szüleink, a férjünk, a múltunk, a napi tennivalóink, úgy minden együtt, mindig. Mindent látunk egyszer, ez jó, ez nagyon jóra fordítható, de ilyenkor bizony hátránya lehet annak, hogy valamit kitisztázzunk. Hátráltathatja a megbeszélést. Szorítkozzunk a problémára, és ne a személyre. Általában itt a férfiak szoktak inkább véteni, bár azt hiszem, hogy nem is ennyire nem függő, mint inkább emberfüggő, hogy a másikra tekintenek. A másikra, és nem a problémára. Nem tudják elvonatkoztatni. Te tetted, te mondtad, te ilyen vagy, ugye? Mert ott vannak az elvárásaik, ott van, hogy nekem feleljen meg a család, ugye, ahogy Laci elmondta nagyon jól az előadásában, hogy emiatt a férfi nagyobb küzdelmet kell, hogy kifejtsen önmagába, hogy a problémára koncentrálunk most, nem a másik emberre. A társatok cselekedetére, viselkedésére, és ne a jellemére. Ugye, amit most mondtál, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, ne ezzel foglalkozunk, hanem most mi történt. Képzeljétek el, hogy milyen rossz az, amikor az ember úgy érzi aztán egy ilyen beszélgetésben, hogy megy lejjebb, már ott van a padló, hát, hogy én ilyen vagyok. Ugye? Romboló. A gyerekeket is, hogyha így neveljük, iszonyú lehet. És egy idő után tényleg hát kialakulnak ezek a rossz magatartás formák, mert védekező mechanizmusok és a többi. Nem is megyek ebbe bele. Szorítkozunk az érzelmek kifejezésére, és nem a másik jellemének a megítélésére. Nagyon fontos, hogy az énnel kezdődő kijelentéseket mondjuk, és ne a tevel. Tehát, hogy én így éltem meg, nekem ez ezt jelentette, én így gondolom, és nem az, hogy te így csináltál, úgy csináltál, stb. És szorítkozzunk a tényekre, és ne azon kezdjünk el variálgatni, hogy a másik mit akart. Ez az Isten dolga. Az az ember és az Isten majd egymással megbeszélik, hogy mi volt a szándék, vagy lehet, hogy ő nincs is a tudatába. Én is volt már olyan, hogy Attila valamit mondott, hát nem, én erre nem is gondoltam. Tehát egyszerűen, meg akármennyire ismerjük is egymást, nem tudjuk, hogy akkor éppen mi indította arra a másikat, amiről beszéltem már nektek, hogy nagyon megkönnyítheti a társas életünket, az a kapcsolatunkat, a házastársi kapcsolatunkat, ha feltételezzük, még rossz esetben is, feltételezzük, hogy a másik jót akart. Lehet, hogy nem is akart jót. De hát miért ne akart volna jót, hogy ő is egy küzdő ember? És feltételezem, hogy szeret és szeretjük egymást. És ennek mindig ott kell lenni a háttérben, és jusson eszünkbe, hogy szeretem a másikat, és szeret engem. Most nem ezt éljük éppen meg lehet, mert egy problémát beszélünk meg, és nem lobog bennünk a nagy szeretet és a szerelem, de ne az érzelmekre hagyatkozunk, hanem amit ugyancsak talán Laci mondott, hogy ez amikor, vagy valamelyikünk itt egyik alkalommal, hogy az a szövetségkötésben ott van az, hogy én elköteleztem magamat, és nem az érzelmek irányítanak. És kölcsönös megértésre törekedjünk, ne pedig arra, hogy ki a győztes és a vesztes. Ugyancsak a Házaspárbaj című könyvben van a konfliktus megoldásról nagyon jó leírás, ez a győztes-vesztes és a győztes-győztes magatartásforma mit jelent. Ne akarjam az én igazságomat minden áron véghez vinni és hangsúlyozni, hanem ahogy tanultuk is, tudjunk engedni, törekedjünk arra, hogy megértsem, a másik helyébe gondoljam magamat és képzeljem. És ha mind a ketten ezt teszik, és tudnak hallgatni, és szólni, akkor sok-sok javulás figyelhető majd meg a kapcsolatunkban. Zárásképpen Ézsaiás könyvéből olvasok föl nektek egy igét útravalóul, az 50. rész 4. versét, ami így hangzik. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülömet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hát adja meg nekünk a jó Isten ezt.

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk a most már a negyedik előadásunkhoz. Köszöntöm Önöket szeretettel, és nagyon megtisztelő, hogy ilyen szép számmal ismételten eljönnek. Remélem, hogy a mai téma is olyan lesz, ami mindannyiunk épülésére szolgál, hiszen a kapcsolatteremtés kommunikáció kérdéskörét érintjük, és hát nem véletlenül adtam alcímnek azt, hogy miért nem értjük egymást, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy próbálok úgy állni, hogy a határig lássuk, hogy kommunikálunk, beszélgetünk, és aztán mégsem értjük egymást. Az elmúlt alkalommal azt hiszem, hogy nem kell senkinek se bizonyítani, hogy a női és a férfi kapcsolatban, hát ez bizony csak igen gyakran előforduló jelenség, sokaknál szinte folyamatosan. És pont ezért beszéltünk az elmúlt alkalommal erről. Ja, bocsánat, nincs hangosítás talán? Ja, még hangosabban kell beszélnem. Akkor hangosítsál egy kicsit, légy kedves. Jó, így jó lesz. Bocsánat, ez már talán sok lesz. Tehát a női és a férfi kapcsolatnál ezt láttuk, hogy nem egy egyszerű dolog. Úgy tűnik, hogy kódolva van az információ, hogy miért azt az eredményt próbáltuk az elmúlt alkalommal valahogy néven nevezni, hogy minden bizonyal a Teremtőr azért alkotott bennünket ilyennek, nőknek és férfiaknak, hogy tanuljuk az alázatot. Hogy tanuljuk azt, hogy a saját természetünkkel szembefordulunk időnként, és a másiknak kedvezünk, de annál nagyobb csoda és öröm vár ránk, hogyha megtanuljuk egymás nyelvét, mármint szeretet nyelvét, ugye a másik nemnek az érzelmi tankját feltölteni, és utána tényleg boldog lehet a házasság, és tényleg éden lehet a házasság, mert abban lehet versenyezni, hogy egymásnak örömöt és boldogságot okozzunk. Ebben lehet. Az önzésben, ha lehet, inkább nem. És ez a mai alkalom folytatódik tovább abban az értelemben, hogy a női és a férfi kommunikáció egy speciális területe a kommunikációnak, de az általános kommunikáció is nagyon fontos, hogy hogyan kommunikáljunk. Ugye ez a latin szó, hogy kommunikáció, szó szerint így, csak ugye nem C-vel, hanem T-vel, annyit jelent, hogy hírközlés, tényközlés, összeköttetés, kapcsolódás. És ez nagyon sokat elmond, mert tényleg valami ilyesmiről van szó, hogy emberek mi szeretnénk egymással kapcsolódni, és szeretnénk egymásnak közölni dolgokat, híreket is, gondolatokat, érzelmeket, sőt, nagyon sokszor inkább a saját lényünket, a szívünket is szeretnénk közölni. Olyan szépen írja Pál apostol, hogy emlékszem a Tesszalonikai beieknek, hogy mi a szívünk kitárult előttetek, meg a korintusiaknak is, hogy kitárult előttetek a mi szívünk. Hát hogyan tud kitárulkozni úgy a szív, hogy az tényleg egy másik ember számára befogadható legyen az a kitárulkozás, és ne elidegenítő. Vagy egyáltalán, hogy jól értsük egymást, ugye ezeket a kérdéseket vetjük majd fel. Bevezetőben szeretnék arról szólni, hogy a kommunikációnak van egy tudománya. Egy nagyon komoly tudománya. És hogyha ezeket a tudományos ismereteket megvizsgáljuk és megnézzük, azt kell mondanunk, hogy ha valaki ezt komolyan veszi, akkor az életének a minősége, az emberi kapcsolatainak a minősége nagyságrendekkel javulni fog. Mert megtanulja érteni a másik embert, és nem félreérteni. De mindemellett, mivel a Biblia is nálunk itt ezen az előadásodaton központi helyet foglal el, szeretném azt is megemlíteni, főképp mióta évek óta beleástam magam ebbe a kérdéskörbe, és nagyon érdekelt, és mai napig is érdekel, és amikor tényleg alkalmazom és próbálom gyakorolni a Bibliában megadott tanácsokat, akkor azt tapasztalom, hogy ez tényleg így működik. Szóval tényleg így erről szól az élet, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, ugye, hogy olvassuk a Bibliában, ugye mondtam is erről példákat, hogy ez tényleg így működik, hogy a felcsattanó indulatokat az engedelmes, szelíd felelet le tudja csendesíteni. Próbáljuk ki. Tehát ez valóság, és aztán annál nagyobb örömöm volt, ahogy így a kettő területet próbáltam összevetni, azt láttam, hogy a Bibliához, ami sok ezer éves, csodálatos kijelentéssorozat, növekszik lassan fel, vagy közeledik a kommunikáció elmélet már, mint azon területe, amely tényleg igazán az emberi kapcsolatok minőségét segíti elmélyíteni. Tehát ez egy nagyon érdekes találkozás, és nagyon fontos találkozás. Érdekes, hogy pont a hírközlés, a tényközlés, a kommunikációnak mottójaként tettem oda ezt a bibliai igét, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy azzal kezdődik a kapcsolatteremtés, hogy elmondjuk, kimondjuk, néven nevezzük, ugye? Pedig nagyon sokszor inkább azzal kezdődik, hogy jól tudunk hallgatni. Jól tudunk hallgatni. Magáról, Jézus Krisztusról is ezt olvassuk Ézsaiás könyve 50. fejezetében, hogy az Úristen minden reggel felserkenti az én fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hát ha maga az Úr Jézus tudott hallgatni, hát akkor nekünk is jó lenne megtanulni hallgatni, hogy megértsük a legfontosabb üzenetet tudnék. Valami oknál fogva igazából a mai napig nem tudtam teljesen rájönni, hogy miért van kódolva az információ emberek között. Hogy miért van kódolva az információ, de hajlok megint arra, hogy kimondjam, amit a női és a férfi kapcsolatnál, hogy azért, hogy az empátiát, az együttérzést, a figyelmet, az értő figyelmet gyakoroljuk, tanuljuk, hogy ne lejöjjön olyan közel hozzánk a másik, hogy a szeretet által tudjon igazán közel jönni. Eszembe jut Ady Endrének a híres kis verse, amikor azt írta, hogy vagyok, mint minden ember fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. Hogy is folytatódik? Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valakié, és lennék valakié. Hát most, ha én ide kiállnék, bocsánat, vagy önök közül bárki, és azt mondaná, szeressenek. Nem hangzik nevetségesen? Ugye? Kicsit furcsa hangzik. Hát hogy hang? Pedig valójában az igazi kommunikáció hátterében ez áll, amit mond Ady, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valaki, és lennék valaki. Minden igazi kommunikáció, kapcsolatteremtés mögött az ember szívében vagy rejtetten, vagy nyíltan ez áll, szeretném, hogyha szeretnének. És szeretnék én is szeretni. Mert a szeretet nélkül az élet nem sokat ér. És ezért hatalmas nagy üzenete a Bibliának az, hogy a Teremtő szeret bennünket. És ő ebből az alapállásból közöl nekünk üzeneteket és gondolatokat. És ebből az alapállásból közelít meg bennünket, hogy elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Értékesnek lát bennünket. Feltétel nélküli szeretettel szeret bennünket. Ezek hatalmas gondolatok, és ezen a háttéren közöl nekünk dolgokat, például adott esetben feddő üzenetet. De ennek nem az a célja, hogy megalázzon, vagy leleplezzen, vagy kárhoztasson, hanem hogy felemeljen, hogy kiemeljen bennünket abból az állapotból, amiben éppen benne leledzünk, és éppen kínlódunk miatta. Hát bevezetésként talán ennyit, és akkor induljunk el. Bocsánat, igen. Miért nem értjük egymást? Ez a két madár, amit látunk itt, egymással hátat fordítva helyezkedik el, az egyik elrepül, a másik ott marad, úgy kifejezi azt, hogy nem tudnak kommunikálni lények egymással, emberek például, sokszor hátat fordítanak egymásnak, rosszul értik egymást, és nincs olyan nyelv vagy közös platform, ahol meg tudnának egyezni. A jó kommunikációnak az a lényege, hogy egymás felé fordulnak a felek, és figyelnek egymásra, ahogy látjuk ezt a két kedves madarat, ahogy egymás felé fordul, és tényleg, hát igaz, minden bizonnyal itt a tavasz, a szerelemnek az időszaka, ugye, tehát egymásnak szerelmet vallanak, és hát csipognak, énekelnek, nagyon aranyosak, szépek. A jó kommunikációnak tényleg ez a háttere, hogy egymás felé fordulunk, és meg akarjuk figyelni, érteni, hogy mit is mond a másik. Buda Ferencnek van egy kis könyve, amelynek ez a címe, hogy a kimondott szó kilőtt nyíl. A török népek szólásai és közmondásai tartalmazza ez a könyv. Azért írtam ide ezt a címet, mert tényleg így van. Ha egy szót kimondunk, ha közlünk valakinek valamit, az visszavonhatatlan. Az megtörtént. Az valóság. És nem tudom, önök szerint a szónak van teremtő ereje? Van teremtő ereje a szónak?
1: Van, vagy ilyen, vagy ilyen.
0: A szónak teremtő ereje van. Ha én elmondom egy embernek, hogy te negatív értelemben ilyen vagy, még ha nem is olyan, a nevelés tudomány leírja, ha elmondják neki százszor, hogy te nem vagy jó semmire, te egy haszontalan kölyök vagy, nem lesz belőled semmi, te hazudós vagy, meg nem tudom mi, olyan lesz? Olyan lesz. A kimondott szó kilőtnyi, a szónak teremtő ereje van, kedves hallgatók, ezért nagyon kell ügyelnünk a szavainkra, és nem csak a szavainkra, mert mindjárt látjuk, hogy a kommunikációnak csak kicsi része a szó. Csak kicsi része a szó, a beszéd. Azt színezi a hangszín. Színezi az arc, a gesztus, a tekintet, a tartás, és annyi minden. Annyi mindent elárul. Ügyeljünk a szavainkra, nem véletlenül vannak a Bibliában ilyen igehelyek, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Halált vagy életet osztogathatunk a beszédünkkel, a megnyilvánulásaink a mások felé. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Építő, gyógyító, felemelő, bátorító is lehet egy beszéd, és lehet olyan, hogy állandóan az a szurkapiszka, az a sündisznó, hogy a másik mindig piszkál, megjegyzéseket tesz, kritizál, hogy is fejezem ki, olyan hangszínnel tesz megjegyzéseket, hogy bántó éle legyen. Persze sokszor maga a szó nem azt jelenti, amit épp mond, hanem pont az ellentétét jelenti. Mert azt is lehet mondani, hogy valakinek ugye, hogy valami elismerő szó, de azt lehet egy megkérdőjelezéssel is mondani ezt az elismerő szót. Nagyon ügyes vagy. Ugye? Ó, milyen szép vagy. Ugye lehet így is mondani. Gúnyolódva, bántóan. És hogyha csak leírva látnánk azt a szót, akkor azt mondanák, mi baj van ezzel? De kimondva, az gyilkos. Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek és meggyógyítói a tetemeknek. Ez egy régi kifejezés, a holtat is élővé tudja varázsolni a szép, értékes, gyógyító beszéd. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait az értelmes. Érdekes, hogy a Biblia újra és újra ezt elmondja, hogy legyünk késedelmesek a szólásra, és gondoljuk meg, hogy mit mondunk. Minden bizonnyal azért mondja ezt a Biblia, mert az emberi természet olyan, hogyha bennünket megszólítanak, vagy egy helyzetbe kerülünk, ami leginkább, hogyha ingerlő, akkor mit csinálunk? Szinte zsigerből megnyilvánulunk, ugye? Szinte zsigerből szólunk valamit. Vagy teszünk egy csípős megjegyzést, vagy próbáljuk valami humorral elütni, vagy próbáljuk, nem is tudom, miket mondjak, ugye rengetegféle dolog van, ahogy tudunk erre reagálni. Jobb lenne egy picit inkább hallgatni, egy picit elgondolkodni, és várni, hogy mi is történik. Miért mondja azt a valaki nekem, amit épp mond? A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait az értelmes, mint aranyalma ezüst tányéron olyan a helyén mondott ige. William Blake is írt egy kis verset erről a gondolatról, azt írja ez a versor, hogy a nem helyén és idejében mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. A nem helyén és idejében mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság, és arra a nagy kommunikációs törvényre építenek ezek a gondolatok, amiket én most megemlítettem, hogy először alkalmaznunk kell a másik irányában az értő figyelmet, hogy jól értem-e azt a megnyilvánulását. És csak azután döntsem el, hogy mit reagálok rá. Biztosan önök is tapasztalták, és én is számtalan az, hogy valaki mondott valamit, rendkívül bántó éle volt, de az ember gyakorolta, amit itt most elmondtam, várt, esetleg próbálta pontosítva kérdezni a másikat, hogy hogy is van, mit értesz ezen, és amikor szépen elmondta, kiderült, hogy teljesen mást értett rajta, és nem azt üzente, amit épp mondott. Ugye nem beszélve például a hölgyek esetében, amit múltkor is mondtam, hogy nagyon sokszor teljesen más az üzenete. Ugye, talán nem tudom, mondtam ezt a hasonlatot, hogy elmentek a fagyisbolt előtt ugye a pár, kérte a férfi, kérdezte, hogy kedvesen vehetnék egy fagylaltot neked? Nem. Még egyszer megkérdezte? Nem. Utána pedig mentek tovább, és megsértődött. Miért sértődsz meg? Nem kérdezted harmadszor is. Hát ezt ki tudná érteni? De hogyha a férfinak értő füle lett volna, mint hogy annak a férfinak sem volt, aki megkérdezte a síró feleségét, kedvesen, miért sírsz? Mi baj van? Nincs semmi. Hát akkor nincs semmi. A feleség meg sír tovább. Hát értjük, ugye? Hát teljesen más az üzenet. A szavak azt mondják, hogy nincs semmi baj, a valóság azt mondja, hogy nagy baj van. És figyelni kéne rá, és értő figyelemmel kellene nagyon bölcsen úgy kommunikálni, hogy nem legyen a válasz, hanem hogy kijöjjön az, ami tényleg bántja a másik embert. Mert ez neki is fontos. És aztán még Jakab apostoltól idézek néhány gondolatot, aki azt mondja a levelében, hogy ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, és ez a kicsi kis nyelv egy piciny tag nekünk, de olyan, mint a hajónak a kormánya, vagy olyan, mint a lovaknak az ablája, ugye? Hogy egy pici kis eszköz, egy kis hely, egy kis dolog által képes egy egész lovat vezetni az abla, egy kis kormánylapát, az egész hajót egy irányba vezetni, illetve a beszédünk által tudunk átkot is és áldást is mondani embernek, Istenek egyaránt. Tehát, és aztán persze hozzáfűzi azt, amit az előző előadásokhoz is hűségesen ragaszkodva mondja a Biblia, hogy bizony a nyelvünk és a beszédünk is megfertőzhetett a gonoszsággal és az önzéssel, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ha a természetünkből szólunk és kommunikálunk, az mindig bántó lesz. Az mindig pusztító lesz. Ezért tanácsolja a Biblia, hogy ne nyilvánuljunk meg a természetünk szerint, hanem kérjünk a Teremtőtől bölcsességet, hogy hogyan lehetne úgy megnyilvánulni, hogy abban gyógyerő legyen. És úgy megnyilvánulni, hogyha nagy feszültség is van bennünk, akkor az igazi kommunikációnak az egyik legnagyobb tanítása, hogy a haragunkat ne embernek adjuk ki, hanem vonuljunk el, és mint ahogy tette Dávid, mint ahogy tette Jeremiás, és tették a nagy bibliai személyek, amikor felhevült bennük a lélek, és még az Úr ellen is fordultak, akkor neki mondták el, hogy Uram, perem van veled. Megcsaltál. Olyan vagy, mint a csalókavízű patak, mondja Jeremiás. Nem szólok többet. Nem mondom többet az igédet. Kiadta a mérgét, utána a Jóisten jelenlétében lehiggadt, meglátta azt, hogy ez nem helyes, és utána hozzáfűzi, de hogy tehetném ezt meg? Hiszen a te igéd az élet. Az igéd az öröm. Ugye tehát a haragunkat először mondjuk Istennek, és utána pedig Isten majd rávezet arra, hogy hogyan kell megnyilvánulni más ember felé. No hát, hogy mennyi haszna van a kommunikációnak, talán nem árulok el ezzel a titkot, hogyha önmagunkat és másik embert is jobban megismerjük, megszűnnek a rejtett zugok, takargatnivalók, tudatosulnak az elfojtott érzések és gondolatok, és megnyilvánulhat a rejtett szeretet is. Épp tegnap előtt, Siófokon, és ott is egy nagy beszélgetés alakult ki, a kamaszok neveléséről volt szó, és ott kiderült, hogy milyen nagy küzdelmekben vannak a szülők és a házastársak abban, hogy jól tudják nevelni a kamaszt, és hát a kamaszokban aztán sokszor tényleg elrejtőzik a szeretet. De akkor megnyilvánulhat, ha jól kommunikálunk. Kiemel az elszigeteltségből nagyon sok ember, és mivel az iskolában nem tanítják a kommunikációt, a jó kapcsolatteremtést, a kapcsolatápolást, a beszédkultúrát, a megnyilvánulás kultúrát, ezért nagyon sokan nem tudnak egyszerűen kommunikálni. Vagy teljes mértékben félreérthetően kommunikálnak. Emlékszem arra a diákomra, aki amikor tanítottam a gimnáziumban, állandóan azt csinálta, hogy elbújt egy másik háta mögé, egy társa mögé, és mindig ilyen furcsa módon nagyokat vihogott a pad alatt, és időnként kacsintott rám, hogy mit szólok ehhez, vagy mi van, vagy hogy van, és egy állandóan egy olyan furcsa érzésem támad benne, hogy ez a gyerek állandóan valami hibát keres rajtam, vagy mi baja van velem, vagy... Aztán néhányszor szóltam teljesen hatástalanul rá az órán, utána egyszer csak fogtam magam, és az óra végén azt mondtam, gyere, órák után, gyere, üljünk le egy kicsit beszélgetni. És elkezdtem vele beszélgetni. Beszélgettem vele egy órát. És aztán miután szépen érdeklődtem, mi, hogy van, rákérdeztem, hogy megbántottalak valamivel? Nem, semmi. De hát, stb. Kérdeztem, kiderült, hogy nincs velem baja. Sőt, még talán szimpatikus is vagyok neki. Jó, hát mondom, ezt nem értem. Mondom, én is kérdezhetek tőled valamit. És akkor elmondtam neki a problémámat. És mondom, megkérdezhetném azt, hogy miért bujkálsz mindig el a másik mögé, és miért sütöd le mindig a szemedet, és stb. Stb. És azt mondja, hát elnézést kérek, de mindig a viccek jutnak eszébe, amit én nem tudom, előző nap hallott, és arról beszélgetnek, és nagyokat nevetnek. Én ezt a személyem elleni támadásnak vettem, de ő így élte meg. És akkor elkezdtem arról beszélni vele, hogy figyelj, én, mivel itt egy kicsi ideig mi együtt vagyunk egy-két évig, de hogyha te kimész esetleg majd az egyetemre vagy, a munkahelyre, és hogyha ezt a stílust próbálod tovább vinni, ez rendkívül félreérthető lesz, és ez miatt az emberek téged nem fognak szeretni. Úgyhogy én bátorítanálok téged arra, hogyha valakivel beszélsz, vagy valakinek akarsz valamit közölni, nézz a szemébe. Emeld fel a fejedet. És elgondolkodott rajta, és változtatott rajta. Tehát kiderült, hogy valamit nem tudott. És meg lehetett tanítani rá, mert értelmes gyerek volt. Kiküszöböli a félreértéseket, növeli az egységet. És, ami hatalmas dolog, kedves hallgatók, hogy magával a Teremtővel is kommunikálhatunk. Sőt, Isten akar nekünk közölni dolgokat, és ő is szeretné, hogy mi is közöljünk neki dolgokat. Hogy olyan szépen mondja Salamon példabeszédek könyvében, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Igen, erről már szóltam, erről az ígéről. Itt van Jézus Krisztusnak ez a gyönyörű gondolata, amit olvastunk a Bibliában, hogy ő késedelmes volt a szólásra, és kész a hallgatásra, és ezáltal tudta a megfáradtat erősíteni beszéddel. Nagyon szép gondolat. Még bevezetőként mindig szeretnék néhány gondolatot csak éppen futásszerűen elmondani, mert úgyis körülbelül tudják, de azért nem baj, ha tudjuk, hogy a kommunikációnak törvényei vannak. Van adó, vevő és egy csatorna, amin keresztül működik az információ, átmegy. Lehet egyirányú a kommunikáció, például mondjuk a tévénézés, kapunk valamit és nincs visszajelzés, és lehet kétirányú is, amikor például beszélgetünk valakivel, oda-vissza áramlik az információ. Lehet közvetlen és közvetett. Hogyha az adó és a vevő egyszerre vesz részt a folyamatban, és térben közel vannak egymáshoz, minden más esetben közvetett kommunikációról beszélünk. Közvetett kommunikáció az is, ha magunknak készítünk emlékeztető feljegyzést. És itt, ami nagyon érdekes és fontos, és ezt nagyon jól kell tudnunk, hogy a kommunikációnak több csatornája van, és a 7%-a a közlött üzenetnek a verbális, vagyis a szóbeli kommunikáció. 38%-a a vokális, vagyis a hangszín, a hangnak a minősége, és 55%-a a nemverbális, a mimika, a gesztus, a tartás, az öltözködés, stb. A hajviselet, a tekintet, a szemöldök, stb. A kommunikációval foglalkozók bepontozták az emberi arcot, bizonyos pontokat, bizonyos testrészekkel, és megkérték is, megfigyelték embereknél, hogy milyen érzelmek, milyen elmozdulásokat hoznak létre. És ezt kódolták, leírták, megvannak pontosan. Ha valaki ezeket a mozdulatokat végzi az arcán, és valaki tudja, hogy az azt jelenti, akkor tudja, hogy most ő haragszik, most ő örül, most ő csodálkozik, most ő érdeklődik, stb. Ezeket leírták, megfigyelték, ez a nemverbális kommunikáció. És ez a legtöbb. Verbális a beszéd és az írás, vokális a hanggal végzett kommunikáció, és nagyon-nagyon sok mindent kifejez a hang. A mimika, a szemek, a szemöldök, a száj rengeteg mindent kifejeznek, nem szeretnék vele foglalkozni, eléggé ismert a dolog. Nézzék meg ezt a kis fiút. Mit fejez ki az arca? Mosoly? Érdeklődés? Hamisság? Huncutság? Visszafogott érzelem, egy kis humor is van benne, egy kis pajkosság is, egy kis kedvesség is. El lehet ezt mondani? Hát el lehet, de teljesen nem lehet elmondani. Maga a kép rengeteg mindent elárul. rengeteg finom nüanszni dolgokról gonosz ez a fiú? Nem gonosz. Ugye érezzük, hogy gyerek, aki már nagyon gazdagon tudja árnyaltan kifejezni, meg ezzel minden gyerek különben, az érzelmeit, a lelki állapotát. Most kapta meg a karácsonyi ajándékot az a kislány. Hát milyen boldog. Egész lénye sugárzik az örömtől. Egyik kedves barátomról csináltam vagy 20 képet egyik táborunkban. Ő nem vette észre, mert itt a, lent volt a fényképezőgép a kezemben. Aztán megmutattam neki, aztán nagyokat nevettünk. Hihetetlen gazdag mimikával egy tanárember kommunikált, és ahogy mondta, mindene mozgott, és rendkívüli dinamikával próbálta, és tényleg őt nem lehetett félreérteni. Ő annyira jól tudott kommunikálni, hogy ha ő valamit akart mondani, az biztos, hogy átment. Tehát, ugye vannak emberek, akik mozdulatlanul szinte a szájukat sem nyitják ki, és úgy kommunikálnak, ugye? Érezzük, hogy micsoda különbség van e között, és e között. Lehet mindegyik területen fejlődni, jó hír. Mindannyian változhatunk, tudatosan figyelhetünk a megnyilvánulásainkra. Nagyon beszédes ez a kislány, ugye? Ennél jobban nem lehet lehúzni az ajkat. És milyen kedves, meglepett öröm van ennek a másik kislánynak az arcán. A tekintetnek óriási jelentősége van. Hihetetlen jelentősége van. Azt is megfigyelték külön tanulmányokkal, hogy a tekintet attól függ, hogyha például megfigyelték azt is, hogyha valakit valamilyen információ, vagy valami közlés, vagy valamilyen megközelítés ér, ugrásszerűen vibrál a tekintet fölle, jobbra, balra, vagy valamilyen irányba. Ha valaki ezt jól tudja olvasni, akkor megértheti, hogy a másik tulajdonképpen mit érez. Hogyan hat rá? Nagyon sokat számít az, hogy a tekintetünket hogyan használjuk, hogy a másik szemébe nézünk-e. Ezért, amikor szeretnénk valakivel őszintén beszélgetni, akkor nézzünk a szemébe. És tanítsuk a gyerekeket is arra, hogy nézz a szemembe, fiam. Hihetetlen erő sugárzik át a tekinteten keresztül. Anya és lánya, az igazi szeretet sugárzik egymásba, ugye? Érezzük, ismerem ezt a családot, és tudom, hogy milyen nagy szeretet van a gyerekek és a szülők között. De hát talán önök is látják, érzékelik, ugye? Ezen a képen nagyon sok minden leolvasható. Aztán van a gesztus, ami a kéz, fej, kar és az egész szervezet, test működésével párhuzamba vonható. Vannak akciós kommunikációk, vagyis cselekedettel, mozdulattal fejezem ki, ugye ezek a fiatalok kifejezik az összetartozást, az örömöt, hogy együtt vannak, és ők egy közösséget alkotnak egyik táborunkban. Öntudatlanul épp elkaptam ezt a pillanatot. És amikor ezt a lány fényképeztem, ő is ott ült egy széken, akkor mit fejez ki ez a tekintet, ez a mozdulat? Mit csinálsz? Mit fotózol itt, vagy mit akarsz itt, vagy de megbántottam ezzel a fényképpel? Nem, nincs benne. Érezhető, hogy kedves, örül. Miről van szó? Valami humor készül, vagy valami, szóval benne van egy kedvesség. Hát kamaszlány éppen együtt volt. Aztán nagyon sok mindent kifejez a testtartás. Rengeteg mindent le lehet olvasni egy embernek a testtartásáról, hogy laza, flegma, depressziós, a feje félre csuklik, a válla leesik, a mellkasát domborítja, ki hogy áll, hogy hanyagul áll-e. Ugye rengeteg mindent elárul az, hogy hogyan mozdulunk, és azt is észrevették, ezt nevezik úgynevezett poszturális tükörjelenségnek, hogyha nagyon jól kommunikálnak emberek, és nagyon jól érzik magukat egy közösségben, akkor egyszerűen elkezdik öntudatlanul felvenni egymás testtartását. Nem tudom, észrevették-e ezt már? Elkezdik felvenni egymás testtartását. A külső megjelenés is, a ruha, a hajviselet, az ékszerviselés, nagyon sok mindent elárul egy emberről. Ugye például, hogyha mondjuk egy istentisztelt helyére megyünk, akkor az ember ünneplő ruhába öltözik fel. Nem csak azért, hogy mert úgy illik, hanem mert a lelkében is valahol ünnepelni szeretne, és úgy érzi, hogy egy magas rendű dolgot egy minőségi ruha illet meg, nem? Tehát valahogy így összefűnnek egymással a dolgok. Nagyon sok mindent leolvashatunk ugye ezekről is. Családi helyzetképek, gyerekek. A gyerekek, amikor látják, hogy a szülők, a király és a királynő nagyon önálló az apa és az anya, csak egy nagy probléma van közöttük, hogy egymásnak hátat fordítanak. És a gyerekek milyen jól tudnak kommunikálni, különben zseniális kommunikátorok a gyerekek, teljes testükkel, lényükkel kommunikálnak. Pontosan tudják, hogy kihez kell menni, hogyha el akarják érni, amit akarnak. Itt viszont a gyerek egy óriási téveszmében van. Veszekednek a szülők, az asztal alatt a gyerek, és tegnap is elmondtam, tegnap előtt Siófokon, hogy a kamasz is, de a gyerek is úgy éri meg a szülők veszekedését, hogy miattam. Nagyon sokszor úgy érzik, hogy miattam veszekednek. Hogy mi tettünk valamit rosszat, hiszen ők nagyon sokszor engedetlenek voltak, sokszor kellett őket fenyelmezni, szídni, és akkor most nem értik, hogy mi ez a veszekedés. Érzik, hogy veszélyben van a család, veszélyben a biztonság. És hát valamikor olyan távol kerülnek egymástól a szülők, hogy a gyerekeknek evezni kell, hogy valamelyik irányba elmozduljanak, a nagy elszigeteltségben. A kamaszok kommunikációja is egy külön világ, lánycsoport. Nagyon nagy téma az, hogy hogyan bánjunk a kamaszokkal. Tudnunk kell néhány dolgot, például azt, hogy a kamasz az nem beszéd, hanem viselkedés orientált. Magyarul, ha beszéddel akarunk neki valamit elmondani, az vajmi kevéset ér, ő azt figyeli meg és azt hat rá, ahogy cselekszenek azok, akik elmondják, amit elmondanak. És ezért a szülőknek óriási jelentősége az, hogy milyen példát mutatnak. Ő abból olvassa le, hogy mi az igazság, nem a szavakból. Látjuk ezt a fiút is, hogy milyen szomorúan tekint maga elé, miközben a szüleit hallja veszekedni. A kamaszok nem kezdeményezik, hanem visszatükrözik a szeretetet. Nagyon sok szülő elvárja a gyerekétől, hogy ő töltse fel szeretettel. Ez helytelen. A szülőnek kell feltölteni a kamaszt szeretettel. A fiatal ember vágyakozik a szeretetre, még akkor is, ha bántóan viselkedik. Ő nagyon sokféle módon próbálja a szülővel felvenni a kapcsolatot, de mivel az információkódot kamaszkorban meg aztán végképp, ezért óriási nagy szükséglete van arra, hogy őt szeressék. Még akkor is, hogyha lázadó. Nagyon fontos minőségi időt fordítani a kamaszokra. Itt látjuk ezt az édesanyát, aki oda megy a lányának az ágyához, a szemébe néz, és kérdezi őt. Rengeteget jelent a kamaszoknak. Ez igazán kifejezi azt, hogy őt szeretik, hogyha időt fordítanak rájuk, hogyha elmennek velük kirándulni, ha együtt a család, hogyha szép programokat élnek meg, hogyha érzik a biztonságot adó légkört, ha nem veszekszenek a szülők, hanem a családban egy nyugodt légkör, kiegyensúlyozottság van, nem azt jelenti, hogy konfliktusmentesség, majd erről is beszélni fogok. Rengeteget számít a gyereknek, hogyha látja, hogy a szülőknek fontos a gyerek egészsége, élete, a lelki világa. Emlékszem arra az apára, aki olvasta a 6. gyermekének a fogalmazását arról, hogy a gyerek azt írta, hogy az apu nem engedi meg, hogy csúnyán beszéljünk, mert neki fontos az én erkölcsi nevelésem. Képzelhetjük, hogy az apának milyen érzés lehetett ezt hallani, hogy a fogalmazásban ezt, hogy az apának fontos. A kamaszok általában felmérik, hogy fogadóképesek vagyunk-e, és nagyon sokszor úgy mérik fel, hogy fogadóképesek vagyunk-e, hogy betesznek valami bántó megjegyzést a családi körbe. És ezáltal letesztelik, hogy most robbanunk, vagy kulturáltan nyugodtan fogadjuk a helyzetet. És ha felpaprikázódunk, akkor tudják, hogy nem lehet most közölni információt. Sokszor ezt öntudatlanul teszik. Én is számtalanszor átéltem ezt, amikor megyek iskolákba tanítani osztályfőnöki órára, belépek egy osztályba, és pontosan tudom, hogy most ők kipuhatolják a határaimat. Meddig lehet elmenni? Vagy ha egy új osztályba megyek? És ha én nem vagyok határozott, de ezért kedves, és nem mondom egyértelműen, például amikor bemegyek egy osztályba, és látom, hogy valaki rágózik, vagy könyvet olvas, és nem rám figyel, akkor határozottan, de szeretettel jelzést adok neki. Vagy oda megyek, nem távolról, távirányítva, oda megyek, és megfogom a könyvét, és azt mondom, hogy szerintem te is örülni fogsz, és sok új információt fogsz hallani a szerelemről, szerintem ez fontosabb téma, mint az a könyv. És becsukom a könyvet. hogy érzékelje, hogy szólok. Vagy ha rágózik, akkor rászólok, hogy vagy ne, ott rágózik, és arra figyelek, és akkor mondok valamit. Tehát, hogy ne azt érezze, hogy személyesen őt akarom bántani, hanem egy szabály, egy tiszteletbeli törvényszerűség van, amit szeretném, ha ő is tiszteletben tartani, és hogy ennek ellenére mégsem veszi, tartja tiszteletben, akkor gondolom biztosan tudják, hogy mit fogok csinálni, oda fogok ballagni ahhoz a gyerekhez, nagy szeretettel megsimogatom a fejét esetleg, és odasugom a fülébe, nekem nagyon rosszul esik az, hogy rágózom. És akkor hat rá, a kamaszok kipuhatolják a határainkat, nem baj, ha tudjuk. Ha látják, hogy mi meg tudunk bocsátani nekik, és nem azt mondjuk, hogy én neked többé soha, hanem mint amiről már többször beszélgettünk, hogy igenis ki tudjuk mondani azt, hogy nekem fontos vagy, és én külön választom a te cselekedeteidet a személyettől, akkor ők is megtanulják, hogy hogyan tudjanak megbocsátani, és hogyan tudjanak bocsánatot kérni. A női és a férfi különbözőségéről sokat beszélgettünk, talán csak ez a kép nagyon sokat kifejez, a nők egymás szemébe néznek. A férfiak egymás szemébe néznek? Nézzük meg. Egy irányba néznek, a dologra, a munkára, a hobbira, a kedvenc foglalatosságra, ugye, a sakra, de nem egymás szemébe néznek. Az apa és a fia, amikor együtt elmegy, a nagypapa és a fiú, akkor ők pecáznak, ők vadásznak, ők kirándulnak, ők egy irányba néznek, ők teljesen másképp kommunikálnak, mint a lányok. A kommunikációnak vannak szintjei. Ha csak elmondjuk a másiknak azt, hogy vagy megkérdezzük tőle, hogy hogy vagy, nem tudom, kerültek már olyan helyzetbe, hogy megkérdezték valakitől, hogy hogy van, és a másik teljes nyugalommal úgy mély lélegzetet vett, és azt mondta, hogy hát tegnap az történt velem, hogy, és az egészségi állapotommal ez van, és folytatja tovább, és akkor hirtelen zavarba kerülünk, mert mi nem akartuk tudni pontosan, hogy hogy van, és hogy elkezdi mondani, én ezt átéltem, ezt a helyzetet, hogy valakitől megkérdeztem, és hát egyszer nem bírtam leállítani. Pedig nekem mennem kellett volna, és dolgom lett volna, de hát nem akartam tapintatlan lenni, és hát mondtam, hogy hát rászánom az időt, és akkor az illető azt mondta, amikor egy 3-4 órán keresztül elmondta, hogy hogy van, hogy Attila, én megértem 50-60 évet, erre a kérdése soha senki nem érdekelt, hogy én hogy vagyok, de te most végighallgattál. Ugye szeretném kifejezni a köszönetemet és a tiszteletemet, hogy te most meg tudtál engem hallgatni. De a valóság az, hogy ezt nem azért kérdezzük, mert olyan igazán nagyon kíváncsiak vagyunk, hanem csak egy olyan gesztusnak, mint az angol how do you do, ugye, azt szeretnék valami, hogy how do you do, tehát hogy semmi. Köszönöm, meg vagyok, de mégsem, ne tovább, ne menjünk, mert nincs nekem erre időm. Tehát ez egy gesztus, de igazából semmit mondó. Ez egy kicsit látszott kommunikáció. Van ennek is jelentősége, de ez nem érinti az ember lényét komolyan és mélyen. Már mélyebbre hatol a tényközlés, például mondjuk a tanulás egy iskolában, vagy akár egy előadás hallgatása. Ez is fontos, de még mélyebb szint a gondolatközlés, amikor az ember a felismeréseit, a saját gondolatait, ami neki fontos, közli a másikat. Én úgy gondolom, hogy ez így kezdődik. Nekem erről az a véleményem. Már véleménye is van. És nézzék meg, hogy a személyek száma annál jobban csökken, minél mélyebbre hatolunk a kommunikáció szintjén. És az intimitás mértéke egyre jobban kinyílik. Minél többet közlünk, ha én azt kérdezi valaki, hogy hogy van, és azt mondom, vagy hogy érzed magad? Hát nem érzem jól magam. Miért? Mit érzel? És akkor elmondja valaki az érzelmeit. Ez az ő valóságos, belsőleg megélt tapasztalata, és ha valaki már az érzelmét közli, akkor nagyon sok mindent elmond magáról, már a mélységekben jár, mert ő úgy érzi, és ettől senki se tudja elvitatni azt a jogot, hogy ő így érezheti, mert ő tényleg úgy érzi. Úgy érzem, hogy megbántottál. Én nem akartalak megbántani. Mivel bántottalak meg? Ezt és ezt mondtad. De én nem rád gondoltam, én általános törvényszerűségre gondoltam. Én ezt magamra vettem. Érezzük? És itt megy tovább, hogy vajon meddig tudnak eljutni, hogy a más félreértettél engem. Biztos vagy benne? Igen, én nem rád gondoltam. Megszavazom-e a bizalmat a másiknak? Azt mondom, hát ha ezt mondod, ha tényleg így gondolod, akkor jó, elfogadom. Mert engem ez megsértett. De hát én nem akartalak megsérteni. Jó, tehát akkor magyarul felülvizsgálja az ember az elképzelését, az érzelmeit, mert a másik nem úgy gondolta. Nők és férfiak között, házastársak között ez nagyon komoly dolog. Hogyha tényleg bíznak egymásban, akkor elhiszik, hogy ő úgy gondolta. Ha nem bíznak egymásban, mesélj csak másnak. Azt hitted, hogy be tudsz engem palizni? Csak békét szeretnél, tudom, azért mondod. De nem tisztelsz engem. Építi a kapcsolatot? Növeli a távolságot? Míg a másik közelíti a távolságot. És kedves hallgatók, a legmélyebb kommunikáció az én közlés, amikor valaki egy másik embernek el tudja mondani, hogy ő a legmélyebb értelemben hogy érzi magát, hogy mik a vágyai, mik a félelmei, mik a tervei, mi a titkos, mély, belső vágya, kívánsága, indítéka, ez a legmélyebb szín. Nem lehet sok embernek elmondani ezt. Nem tudom, tudták-e, hogy 4 fülünk van? Ez az ábra azt mutatja, hogy 4 fülünk van. Hogyha valaki kérdez nekünk valamit, vagy mi mondunk valakinek valamit, akkor tulajdonképpen nagyon sokféleképpen lehet azt hallani. Hallhatom azt is, hogy a másik milyen állapotban vannak, milyennek tart engem, tehát a másik milyen, ő milyennek lát engem, mit mond tulajdonképpen, illetve valamit akar tőlem? Mit csináljak? Vezetnek az autóval a hölgy és az úr. A hölgy vezet. Hirtelen zöldre vált a lámpa, és azt mondja a férfi, zöld. A nő, te vezetsz, vagy én vezetek? Kódolt az információ? Nagyon kódolt, hiába zöld a lámpa. Most akkor mi van? Most akkor mi van? Tényközlés. A lámpa zöld. Sietek, menj már. Ezt akarom kifejezni? Vagy adj már gázt. Vagy nem tudod te ezt megoldani. Nekem kell elmondani. Neked szükséged van rám. Most melyiket közöltem? Itt jön a bizalom kérdése. Nagyon sok mindent lehet. Ráadásul ugye 4 füllel mondtam valamit. Most akkor ő 4 füllel hallgatja, szorozzunk. Ugye? Már 16. Hol tartunk? Őné melyik fül melyikkel kapcsolódott? Tehát magyarul nem egyszerű a kommunikáció. Hogy hogyan akarjuk érteni a másikat, és hogyan szeretném a másikkal a kapcsolatot teremteni. Hogy eloszlatom-e a félreértéseket, vagy nem? Vagy meghallom-e, mert lehet, hogy azt mondom, hogy zöld, és ebből egy nagy családi veszekedés lesz. Mert az elmúlt években nem tisztázták le azt, és nem beszélgettek, hogy egy csomó elrendezetlen dolog van, és a másik gyanúperrel él. Már nem tud bízni a másikban. És kiderülhet, hogy egy ilyen szó, hogy zöld, felszakítja a sebek tömkelegét. A meg nem bocsátott bűnöket felszínre hozza. A férfiak, hogyha bajba kerülnek, vagy konfliktusba, vagy érzelmi felindultságban vannak, nagyon sokszor az elnyomás, a passzivitás, úgy tesz, mintha minden rendben lenne, magatartással viszonyulnak a társukhoz. A megnyilvánulási forma a harag és a düh, és a növekvő keserűség. A Biblia azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen mellettek, és ne legyetek a feleségeitek iránt keserű kedvűek. A nők, ha idegesek, ha feszültek, akkor elkezdik piszkálni a férfit. Elkezdenek kritikusan vádaskodni, elkezdenek minden bajt előhozni, és mindent megnevezni. Ettől a férfi a falra mászik, ugye? Mert nem bírja elviselni, hogy mindig piszkálja a férj, és mint a csöpögő eső mindig mondja, hogy mi a baj. De a lényegről nem mond semmit. Mert úgy gondolja, hogy a társának magától is rá kellene jönnie arra, hogy mire van szüksége. Persze a férfi nem tud rájönni, mert nem nő. És itt a csapda. Már megint tele a szemetes láda. Nem közvetlenül mondja meg, hogy mi a baja, hanem a szemetes láda jó ürügy arra, hogy kifejezze, hogy bajom van veled. Nem vagy oké nekem. Hetek óta nem mentünk sehová. Hazajött a férjem, gyanútlanul, és egyszer csak a felesége azt mondja, hetek óta nem mentünk sehová. Ha van füle, a 4 vagy a 16 fülből valamelyik meghallja talán, azt, hogy a feleségem érzelmi tankja kiürülőben van. És ez az üzenet nem az, hogy nem mentünk sehová, ez az üzenet. Kódolva van az üzenet. És akkor le kéne ülni együtt, és gondolkodni arra, hogy kedvesem, látom, hogy feszült vagy. Mi nyomaszt? És akkor elkezdi mondani, és akkor már oldódik a feszültség. És akkor meg lehet beszélni a dolgokat. Az információ csere elakad, ha nincs szeretet, azaz féltem a titkaimat, félek kiszolgáltatni magam, nincs adás, ugye adóval van a probléma, nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget, nincs vétel. Nincs adás, nincs vétel. Az igazi megoldás az, és kedves hallgatók, ez az ábra nagyon jól kifejezi a megoldást, hogy az igazi megoldás az, hogyha nem félek feltárni a párom előtt szükségleteimet, élményeimet, gondolataimat, céljaimat és értékrendem alakulását. A szeretetben nincsen félem, kimondom, még azon az áron is, hogy esetleg ő nem úgy reagál, ahogy én szeretném, mert szeretem. És akkor van mit megbeszélni, hogy te miért látod így, de hát én nem így gondoltam. Kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, értékrendjét, értékrendjének alakulását. Ezért van rá időm, és van hozzá türelmem. Ez az oda-vissza kommunikáció. Ez a legcsodálatosabb, hogyha így van egy házastárs például mondjuk együtt, hogy mind a kettőt érdekli a másik, hogy tudnak kapcsolódni, hogy áramlik az információ, áramlik a szeretet, áramlik az érzelem, és áramlik a legmélyebb indíték, a személyiségnek a leglényege, a szívnek a cseréje, hogy így mondjam. Nagyon szép gondolat ez. Néhány törvényszerűséget hagy villancsak fel a kommunikációval kapcsolatban. Ez már mindenkire érvényes, nem csak a házastársra, a gyerekekre, a fiatalokra, mindenkire. Az első ilyen nagy törvény az értő figyelem. Az értő figyelem. Azért van rá szükség, mert sokszor nem vagyunk biztosak abban, amit a másik mondani akar, vagy olyan érzelmi töltéssel nyilvánul meg a másik, hogy nem tudom, hogy mi ez. Hogy most ez most ellenem fordult, vagy most mi baja van? És itt is tudatosítanám, hogy az üzenet kódolva van. Az üzenet kódolva van. Nem azt mondja, amit pontosan érez. Sajnos ez így van. Az értő figyelem azt jelenti, hogy megpróbálom világossá tenni magam számára, hogy tulajdonképpen most én mit érzékelek? Hogy mi történik? Ezáltal a félreértéseket, a torzításokat csökkenthetjük. Családi megbeszélés. Hatalmas dolog ez. Amikor például valamit nem értünk, vagy valami nagy bántás, vagy neheztelés ébred fel valakiben, olvashatunk erről a témáról nagyon sokat a Megújult élet című könyvben, Jim Homberger könyvében, amit ajánlok kedves figyelmükben. Ő például leírít egy esetet, amikor azt mondta, hogy az ő családjukban mindenki kezdeményezhet családi megbeszélést, akinek baja van. És a családi megbeszélésnek az a lényege, hogy összeül a család fővezetésével, és az, akinek problémája van, az elmondhatja a problémáját, de nincs ítélkezés, nincs a másik megszégyenítése, nem jöhetünk indulatba, a problémát elmondhatja, rákérdezhetünk arra, hogy jól értjük a problémát, és miután világosan értettük a problémát, ezt a vezető, a családfő ezt megismétli, jól értjük, akkor tehát az a problémát, hogy igen, akkor mi a megoldás? Most mindenki megoldási javaslatait mondja el, ugye? És miután megvan a megoldás, akkor közös megegyezéssel meg lehet valósítani. Leír egy esetet, amikor a fia, Matthew, egyszer csak oda ment hozzá, hogy apa, ma este szeretnék kérni egy családi megbeszélést. Jó, fiam, ma este pont ráérünk, rendben, jöjjünk össze. És akkor összejöttek, megkérdezték, parancsolj, mondd el, elmondta a szabályokat, ma

És igazad van, fiam, most nem kértem el tőled. Ezért szeretnék elnézést kérni. És megígérem, hogy a jövőben figyelek arra, hogy ha használom a szerszámodat, akkor elkérem. És azt mondja, hogy abban a pillanatban látta, hogy a fia megnyugodott. A családi feszültség feloldod. Ez a családi megbeszélés. Hatalmas jelentősége van, nem tudom, szoktok ilyet csinálni? Kedves hallgatók, ez egy csodálatos dolog. Ez egy csodálatos dolog. Majd még gondoltam, ahogy haladunk még a vége felé, elmondok egy személyes tapasztalatot. Tegnap éltem át. Pont ezért fohászkodtam, hogy olyan jó lenne egy személyes tapasztalattal illusztrálni ezt, és tegnap átértem egy ilyen tapasztalatot, és majd elmondom. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az értő figyelem, hogy akarom érteni, hogy ő azt gondolta, hogy nincs semmi baj vele. És mégis volt vele baj. Egyet érteni, vagy megérteni. Ilyenkor, amikor az értő figyelmet gyakoroljuk, akkor nem biztos, hogy egyet kell érteni a másikkal, hanem csak néven nevezhetjük azt, hogy érzékeljük, hogy probléma vagy. Jön haza a párunk, nagyon ideges. Látjuk a mozdulataiból, odacsapja a tárgyakat az asztalhoz. Te mindig olyan feszült vagy. Erre hogy fog reagálni? Már megint mi bajod van? Ha mondok valamit, az a baj, ha nem mondok, az a baj. Téged nem érdekel, hogy mi van velem. Hogyha szólok valamit, akkor meg az a baj. Akkor hogyan lehetne gyakorolni az értő figyelmet? Ha lehet, ne kérdezzünk. Ha lehet, ne adjunk tanácsot. Ne ítélkezzünk a másik felet. Ne humorizáljuk el. Nagyon sokan próbálják ezzel meg, rendkívül bántó. Ő komolyan szenved valamitől, és akkor lehumorizálja valaki. Ez nem jó. És sorolhatnám tovább, majd a közlésorompokat felsoroljuk, csak úgy felsorolás szerint, hogy lássák, hogy ezt nem szabad csinálni. De miután egy nehéz napja volt a párjának, az illető azt mondja, hogy kedvesem, látom, feszült vagy. Ez bántó? Kedvesem, látom, feszült vagy. Nem kérdezünk, nem tanácsolunk, nem bírálunk, nem véleményt mondunk, nem kritizálunk. Megállapítom, jól értem, hogy feszült, vagy értő figyelem. Hát persze, hogy feszült vagyok, és elkezdi mondani. Abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy persze, hogy, meg igen, de, igen, mert, akkor célhoz ért a kommunikáció. Akkor elértük azt, hogy a feszültségét oldjuk, mivel? Elkezdi mondani, hogy miért feszült. És a mondás, a beszéd már fél orvosság. És utána a következő lépés majd az lesz, majd megyünk tovább, amikor én támogatom abban, hogy mondja, tényleg? Ne mondd. Ez megdöbbentő. Aztán érzékeljük, hogy azt érzékeli, hogy őt érdekli, hogy mi van velem, hogy miért vagyok ilyen állapotban. Ugye szokták mondani, amik a Szafi szabálynak is, ami a bocsinkai, a Vég József nagyon humorosan mondja ezt el, hogy amikor majfej robbant az a bocsinkaitól, amikor vissza akarta kérni az a bárótól a földet, akkor a robbanás előtt mindig odaugrott a szolga, és a fejét kinyitotta, mint egy földet, és kiment a gőz. Ez a Szafi szabály. Értő figyelemmel a másiknak kinyitni a feszültségét, hogy folyjon ki, menjen ki. Egy csodálatos nagy ajándék, hogyha ezt gyakoroljuk. Az empátia, hogy elősegítjük a másiknak a gyógyulását, a felszabadulását, hogy szabad, bátorítjuk, hogy szabadon fejezze ki az érzelmeit. Ugye az érzelem milyen mély kommunikáció? Az a legmélyebb előtti kommunikáció. Fejezd ki az érzelmeidet. Érdekelnek az érzelmeid. Érdekel a szükségleted. Érdekel a problémád. Mondd el. Itt vagyok. Mondd. Ez nagyon fontos információ, hogy azt érzi a másik, hogy elfogadjuk. Hogy kritika nélkül meghallgatjuk. Vélemény nélkül figyelünk rá. Érteni akarjuk őt. És ez benne rendkívül pozitív érzelmeket vált ki, és segíti őt a gyógyulásban. Kedves hallgatók, a Teremtővel, ha mi kommunikálunk, és mi idegesek vagyunk, és mi feszültek vagyunk, akkor a Teremtő azt kéri, hogy menjünk hozzá. És azt mondja, én meghallgatlak, és figyelek rád. Hozsiás 14:9. Én meghallgatom, és figyelek rá. Isten pont így kommunikál velünk. Azt mondja, ha bajban vagy, ha nehézségben, amikor nincs kedved imádkozni, vagy engem keresni, pont akkor gyere hozzám, és én meghallgatlak, és figyelek rá. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram, mondja Dávid, ezzel kifejezni,

0: kezdi a Bibliában Isten, hogy nyugodtan gyere hozzám, hiszen tudom, hogy mi van benned, mondd el nekem, mert én segíteni akarok neked. Figyeljetek reám én népen, és reám hallgassatok én nemzetem. Isten figyel reánk, és mi is figyelhetünk rá, hogy tudjon rajtunk segíteni. A te üzenet helyett mondjunk én üzeneteket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember ne a másik irányában mondjon ki olyan dolgokat, ami bántóak lehetnek. Például, amikor valami bánt a másikra, másiktól, amit tesz, akkor azt megfogalmazhatjuk úgy, hogy nekem fáj ez a helyzet. Én ilyenkor rosszul érzem magam. Én. Már megint kiborítottál. Te mindig feldühítesz. Te tudod, hogy kell az embert kibillenteni a béketüréséből. Ugye te. Vádaskodás, bírálat, ítélkezés, leírás, megszégyenítés, kritika. Helyett az én üzeneteket használjuk, hogy megértelek, hogy. Vagy lesz is egy-két példánk itt mindjárt. Ezzel kifoghatjuk a másiknak a vitorlájából a szelet. Például a dühít a viselkedésed helyett mondhatjuk azt, hogy dühös vagyok. Nem a másikról mondok valamit, hanem az én érzelmi állapotomat mutatom fel, és ez a másik nem bántásként éri meg. Nincs igazat helyett mondhatjuk azt, hogy én nem értek ezzel egyet. A következő fontos téma a közléssorompók. Rendkívül fontos dolog ez, hogyha kommunikálunk embertársainkkal, szeretteinkkel, akkor nagyon vigyázunk arra, hogy amikor például szeretnénk nekik valamit válaszolni a feszültségükre, az idegességükre, a felajzottságukra, akkor ne alkalmazzuk a közléssorompókat. A közléssorompókat az ellenfogadás nyelvének nevezik. És itt van az a felsorolás, amit már előbb ígértem, mindjárt látszik, nem megy tovább a gép valamiért, egy kicsit leállt. Reméljük, nem lesz komolyabb probléma. Igen. A közlés sorompókat, ha alkalmazzuk, ezek nem közvetítenek megértést, nem arról szól, amit a beszélő mond, hanem a hallgatóról jelez valamit, vagyis, hogy nem érdekel az, ami veled van, hanem én elmondom, hogy mi van veled. És ez nem helyes. Hát valamiért akadozik. Parancsolás, utasítás, figyelmeztetés, fenyegetés, prédikálás, moralizálás, tanácsosztogatás, logikai érvek, meggyőzés, ítélkezés, kritizálás, vádolás, dicséret, megszégyenítés, kigúnyolás, értelmezés, analizálás, nyugtatás, vigasztalás, faggatózás, vallatás, elterelés, bagatelizálás, humorizálás, távolságtartás, mindegyik bántó. Ez esetben. Természetesen az nem azt jelenti, hogy nem lehet kérdezni, ha elmúlt a harag és az indulat, ha lecsendesedett a feszültség, akkor lehet kérdezni, akkor lehet véleményt mondani, akkor lehet gondolkodni, akkor lehet logikai érveket használni, de addig, amíg az emberben feszültség van, amíg ő felhajzott állapotban van, prédikálással, parancsolgatással, analizálgatással, piszkálgatással, faggatózzással, vallatással nem lehet célt érni. És ez rendkívül fontos, hogy ezt értsük. Utasítás. Ezt meg kell tennem. Másik hazajön valami fáradtsággal vagy feszültséggel, és elmondja, hogy mi baja volt az iskolában. A gyerek hazajön, utálom a történelmet. Utálok iskolába járni. A szülő erre mondhatja, hogy pedig iskolába kell járnod? Elvárom, hogy ezt csináld. Ez a te dolgod. Ugye? Utasítás. Most ezzel segítünk neki? Hát ez semmit nem ér. Pedig jobban teszed, ha tanulod a történelmet. Ugye? A gyereket nem segít. Figyelmezheted, fenyegethetem, moralizálhatok, prédikálhatok, és mehetek tovább. Ugye? Ez a kötelességed, ez mind nem segít. De most már nem tudom, tudnának válaszolni az értő figyelem és a az előzőek alapján, hogy például a gyerek hazajön és ezt mondja, hogy utálom a történelmet, és nem akarok iskolába járni, akkor mit kérdeznének tőle, vagy mit mondanának?
1: Nem értesz, miben segítetek például? Lehet, hogy valami ilyesmi volt, ami...
0: Segítségnyújtás segít? Nem igazán. Akkor azt jelenti, azzal azt fejezem ki, hogy én jobban tudok valamit, és rászorulsz az én segítségemre. Nem igazi megoldás. Tessék? Ajaj, kérdezünk. A legjobb megoldás, hogy kérdezünk? Akkor elmondja, hogy miért utálja, ez valóban igaz, de sok esetben ilyenkor a kérdés nem célra vezető, bár lehet kérdezni is, de nagyon ügyesen kell kérdezni, hogyha azt mondom, hogy én szerettem a legjobban a történelmet, ezzel rögtön azt a ellentétet feszítem, ami közöttünk van, mert én szerettem, te pedig utálod. Hát akkor most, tehát nem segít. Könnyű kommunikálni? Egy ilyen kérdésre a gyereknek mit válaszolunk? Hú, de hát őt pont utálja most a történelem könyvet, de a kezében nem akarja venni. Tessék? Látom, feszült vagy. Igen, feszült vagyok, mert. És elértem az igent meg a mert. Ez a győzelem. Igen, utálom, mert. És elmondja, hogy. Látom, hogy lóg az orrod. Se nem kérdezek, csak egy tény megállapítok. Egy helyzetet, amit látok. De nem közlök róla semmit, és nem alkotok véleményt róla. Feszült vagy. Igen, feszült vagyok, mert. Akkor már megint győztünk, mert elértük, hogy kimondja, hogy igen, és a mert, és elkezdi magyarázni. És akkor megint elkezdjük gyakorolni, amiket mindjárt mondom, a hívogatókat. Mondd el, mi a probléma. Mondd el, mi nyomaszt. És lehet, hogy kiderül, hogy nem a történelemmel van a baj, hanem a tanárral. Tehát lehet, hogy ő szeretné a történelmet, ha a tanára nem olyan lenne. De akkor most a tanárral mi a baj? És itt jön a bölcsesség. Ki tudjuk-e hozni belőle, hogy mi a baj a tanárral? Na hát itt vannak ezek, nem akarom végigmenni, mert tényleg ez nagyon hosszú lenne, csak futunk át rajta a közlésorompókon. Itt kell alkalmaznunk a hívogatókat, az egyszerű hívogatók vagy ajtónyitogatók, ami a Bibliában is tökéletesen le van írva, hogy ilyenkor meghívjuk őt arra, hogy nyissa ki a szívét, hogy tárja fel a gondolatait, az érzelmeit, fejezze ki, amit mond, és ha azt mondja, hogy igen, feszült vagyok, mert, és elkezdi mondani, értem. Tényleg? Mesélj, ne mondd, mesélj erről, hogy történt, mi váltotta ki, és akkor már lehet ezeket mondani, akkor már tettek fel kérdést, de arra vonatkozóan, ami az ő problémája is, végig azt érzi a gyerek, figyelnek rám, érdekli őt az én világom, az én problémáim iránt empatikus, végig hallgat, segít abban, hogy ne félreérthető dolgot mondjak, hanem egyértelműen fejezem ki magam, magyarul a gyerek végig abban fürdik, hogy szeretik, hogy értik. Hogy együtt éreznek. Vélemény még nincs. Lehet, hogy a szülő nem ért egyet a gyereknek a magatartásával, sőt, sok esetben nem, de ez nem számít. A gyerekben mégis ez van. És ő azt fogja majd lekódolni magának, az anyám szeret. Az apám szeret. Figyel rám. Ilyen a gyerek. Én a felnőtt. A hívogatók, azt mondja Jézus mindenkinek, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettek, és én megnyugosztalak titeket. Azt mondja a Teremtő, a problémáinkkal keressük fel őt, kedves hallgatók, óriási ajándék, hogy letérdelhetünk és elmondhatjuk, Uram, én ilyen állapotban vagyok. Dávid magáról olyan dolgokat mondott el, mondhatnám a legmélyebb depressziós érzéseit, a leggyilkosabb gondolatait kimondta az Istennek. Ilyen vagyok, Uram. Jöjj csak hozzám. Az ajtód előtt állok és zörgetek. Lép be, nyugodtan mondd el, mi nyomaszt. És én majd segítek neked. Így figyel ránk a Teremtő. Konfliktuskezelés törvényei, ezzel zárunk. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy ne halogassuk, ha látjuk, hogy konfliktus van a családban, és itt van egy családi megbeszélésnek óriási jelentősége. Egy férfinak a Biblia szerint vezető szerepet kell vállalni abban, hogyha a családban feszültség van, és azt mondani, ha kell napi szinten, kedveseim, üljünk össze, ne tévét nézzünk, hanem üljön össze a család, és beszélgessük meg, hogy hogy telt a napunk. Ha valakinek problémája van, nyugodtan mondja el. Ha valaki valakit megbántott, most itt az ideje. Mindenki szót kap. Mindenkit végighallgatunk, nem ítélkezünk, nem bíráskodunk, és nem adunk jó tanácsokat, mielőtt még meghallgattuk volna a másikat. És nem engedjük, hogy indulat ragadjon el bennünket, mert ha ez történik, a vezető leállítja és pihenőt ad. Csendesedjünk. Most szeretném elmondani a személyes példát. Betoppantunk egy családba, kedves ismerősök körébe, ahol egy óriási családi konfliktus volt, a nagymama és a kamasz gyerek között, 13 éves. A fiú focizott, ugye a szép tegnapi napon, ragyogott a nap, jöttek a barátok, március 15, szabadság, fociztak, nagymama pedig egyre idegesebb lett. Persze a probléma több okú volt, kiderült. Láttam a nagy feszültséget, és beszéltem nekik erről a családi megbeszélésről. Nem értették igazán, miről beszélek, és megkérdeztem, hogy csináljunk egy ilyen családi megbeszélést? Hát jó, csináljunk. Leült a család. Mindenki. Behívtam a gyermeket. Persze úgy hívtam be, persze magától be nem jött volna, de én elkezdtem vele kint beszélgetni arról, hogy pont ezt a láncfűrészes esetet meséltük el neki egyik nap, és elmondtam, hogy emlékszel arra az esetre, amikor Jim Homberger a fiával a láncfűrés kapcsán, stb. Mi történt családi, mert emlékszel arra, hogy mik voltak a szempontok? Igen, emlékszem. Most is csinálunk egy ilyen megbeszélést. Itt nem lehet ezt és ezt csinálni, itt erre ügyelni kell, és így tovább. Rendben. Látom, hogy te benned van a legnagyobb feszültség, fiam. Mondd el, mi a problémád. Nagyon kérek mindenkit, senki ne szóljon bele, hallgassuk végig. Hát elkezdtem mondani, persze a nagymama nagyon nehezen nem tudott beleszólni. Amikor meg beleszólt, akkor nagy szerette azt mondtam, hogy nagymama, a szabály a szabály. Végig hallgatta, nagy feszültségekkel. A gyerek elmondta, mindig az a baj, ha focizok, nem engednek el focizni, ez is az a baj, és így tovább, és stb. Rendben, állj, nagymama. Igen, mert mindig rúdossa a kerítést, és engedetlen gyerek, és szemtelen, és mondta tovább. Most akkor mi a megoldás? Tényleg rúdostam a kerítést? Nem rúdostam a kerítést, hanem ez volt, az volt. És elkezdték mondani, és én, aki nem voltam ott, most mit csináljak? Ugye nagyon gondolkodtam, hogy most akkor mit csináljak. És megkérdeztem az anyukát, aki szintén jel volt, te láttad, hogy ne rúdosták a kerítést, vagy nem rúdosták? Az igaz, hogy egyszer átment a kerítésen a labda, és majdnem az ablakot verte ki, és ott a egy méterre, ő mondta, hogy az 30 centire volt. Nem, egy méterre volt. 30 centire, egy méterre. Most nem tudtam eldönteni, hogy mi az igazság. Mondtam, állj! Mi a megoldás? Mi a megoldás? Mondtam, kisfiam, meg kell értened, hogy egy ablak megcsinálása az komoly pénz. A háznak meg lejön a vakolata. A kerítésen meg már jönnek ki a lécek, mert már annyit rugdostátok. Most, hogy igen vagy nem, az más kérdés, de te neked is meg kell értened, hogy nem rugdoshattok a falnak sem a kerítésnek. Igen, de nem engednek el a focipályára. Mondom, miért nem engednek el? Mert... nem tanultam. Hát mondom, akkor szerintem van megoldás erre. Tanuld szépen meg a leckét, és akkor elmehetsz focizni. Igen, de ha elengednek, és akkor csak egy órára vagy másfél órára engednek el, és az nekem nem elég, mert alig érünk, oda már jönni is kell vissza. Hát mondom, akkor, hogyha szépen megtanulsz 2-3 óra alatt, akkor anyuka lehetséges, hogy elmehessen 3 órára focizni a jó időben? Azt mondja, igen, ha jól megtanul, akkor elmehet. Ez jó megoldás? Igen. Nagymama akkor nem fogja rúdosni a kerítést. Elfogadja, nagymama? Elfogadom. Illetve ha utcában fociznak, csak hosszában lehet rúgni a labdát, nem keresztbe. Ebben menj nyugodtak. Jött a következő fejezet. Van még valami probléma? Igen, van. Mindig megszégyenít a nagymama, pont amikor a barátaim vannak, mindig leskélődik, hogy mikor szólhat bele abba, hogy. És ezt meg azt mondja, és akkor ott előttük mondja, hogy vegyem fel a pulóveremet, meg a sapkámat, és nekem olyan rosszul esik. Kamasz. Megértem. Rögtön mondtam, megértelek, én is, amikor kicsi voltam, vagy fiatal voltam, és az apukám olyan dolgokat mondott a társaim előtt, hát rendkívül bántó volt. Mondom, mama ezt megérti? Igen. De a gyerek meg fog fázni, és nem hajlandó elvenni a pulóvert, és nem veszi fel a sapkát, és nem, olyan jó idő van. De meg fog izzadni, hogy elmegy focipályára, és akkor ez is ez lesz. De mondom, nagymama, hát itt az anyuka. Szerintem az anyuka el tudja dönteni azt, hogy most akkor milyen pulóvert vegyem fel, vagy mit nem, és szegény nagymama meg úgy fejlegesíti magát. Meg lehetne abba egyezni, hogy amikor mennek el, akkor megegyeznek, hogy milyen ruhát kell még esetleg elvinni, de a gyerek mondja, hogy de hát én nem izzadok meg, nekem nem kell. Ez, de mondom, az anyu viszont ezt jobban tudja, és el kell fogadnod, de én nem fogom felvenni. Azt megegyeztünk abban, hogy nem kell felvennie, de ha visszafelé nagyon izzadt és jön hazafelé, akkor viszont fel kell vennie, figyeljen rá. És így szép lassan mindent megbeszéltünk. És a végén mi történt? Mint egy igazi családi megbeszélés végén mondtam, akkor most mindannyian térdeljünk le, mert elhatároztuk, hogy mit szeretnénk, de ezt a magunk erejéből nem tudjuk megtenni. Most imádkozzunk és kérjük a Jóisten segítségét, hogy adjon ehhez erőt. És mindannyian letérdeltünk és imádkoztunk. És akkor felkeltünk, én azt érzékeltem, hogy mindenki nyugodt. Hogy mindenki nyugodt és megnyugodott. És egy józan megértés, egy józan kompromisszum, egy józan helyzet állt elő, és megyünk haza este tegnap, intézzük a dolgokat, ez a fiú, elvittük magunkkal egy kis együttlétre, és akkor este lefekvés előtt odajön hozzám, Attila, kérek egy családi megbeszélést. Mondom, mi ügyben? Azt mondja, hogy a napirend ügyében. Mondom, most nem jó, nem, majd holnap. Úgyhogy megyek haza innen, megyünk a családi megbeszélésre. És akkor láttam azt, ami egy kamasznak óriási jelentőségű. Bevonjuk a dolgok ügyébe, megbeszéljük vele, fontos a véleménye, számít a véleménye, és nem részrehajlóan foglalunk állást. Hanem ha a nagymama hibázott, akkor ki kell mondanunk a családi kupaktanásnak, hogy a nagymama hibázott, de ha ő hibázott, akkor azt is ki kell mondani, ez viszont nem helyes. És így együtt a dolog szépen feloldódott. Kedves hallgatók, érdemes lenne ezt kipróbálni. Nem nagy gondolat ez? A Biblia arra bátorít bennünket, hogy a szülők, az apa elsősorban, de ha nincs, vagy valami oknál nincs jelen, akkor az édesanyja jelenlétében legyenek ilyen megbeszélések. Ezek a törvényei. Pontosan fogalmazzuk meg a konfliktust. A megoldás érdekében, hogy értsük, hogy mi a probléma, értő figyelem. Ötletgyűjtés a megoldáshoz. Nem minősítsük az ötleteket, nem mondjuk azt, hogy micsoda ötlet. Ha ő azt mondja, hallgassuk meg. Harmadik, a javaslatokat mérlegeljük. Mindenki foglaljon állást. Anyuka, egyetértesz ez? Nagymama, el tudod fogadni? Te szerinted rendben van? Szerintem is. Akkor ebben megegyezhetünk? Megegyezünk, pont. Van egy megegyezés. Döntés születik. Kölcsönösen elfogadható javaslat, utána a gyakorlati lebonyolítást megbeszéljük, végül pedig mondjuk eltelik egy hét vagy egy pár nap, és kiértékeljük, hogy sikerült. Mert előfordult, ugye, azt nem mondtam el, de azért most elmondom, hogy hirtelen a nagymama azt mondta, de ezt meg ezt szoktad csinálni. És azt mondta, de most nem csinálom. Mama, mikor csinálta utoljára? Hát vagy fél éve. A múltat nem emlegetjük, a mai napról beszélünk. Tehát ki kellett igazítani. A másik, pedig a gyerek, amikor hirtelen egyszer közbevágott, amikor közbevágott a nagymama, akkor egy indulatkitörés jött rá, és ki akart rohanni a szobából. Próbáltam elkapni a lábát és húzni vissza, de már elég erős volt, nem sikerült, úgyhogy kiment, és ott álltunk a tanácskozásnál, gyerek nélkül. De a feleségem bölcs volt, jó pedagógus, szépen utána ment, és alkalmazta azt, amit nagyon jól lehet alkalmazni, a kitérő hadműveletet, vagyis. Hogyha a gyerek hagyja ebbe az irányba beállt, akkor mit kell csinálni, a kutyánál is, amikor sétáltatjuk, el kell húzni a porrászt egy kicsit más irányba. Elkezdett vele másról beszélgetni. Valami örömteli dolgokról. És miután 5 percet beszélgettek, a gyere, mert egy fontos megbeszélésnél vagyunk, ezt még le kell zárnunk, és szépen visszavezette. És leültettük. Igaz, hogy a nagymamának háttal ült le. De utána 1-2 perc múlva azt mondta a Zsuzsa, hogy ez tiszteletlenség, ha egymásnak hátat fordítod. Hát most képzeld el, hogy Attila úgy beszélne, hogy hátat fordít neked. Úgyhogy légy kedves, fordítsd meg a székedet, és fordulj szembe mindenkivel. Engedelmesen szembe fordult. Tehát lehetnek ilyen kis epizódok, mert kezdők vagyunk, semmi baj, de ne térjünk el az eredménytől, a céltól, hogy megszülessen a döntés, az egyetértés és a szeretet, és akkor ha ez megvan, akkor győztünk. Cselekvően forduljunk a problémához, még akkor is, hogyha nem tudunk mindenben egyetérteni, nem baj, abban értsük egyet, hogy szeretjük egymást, és törekszünk a megoldásra akkor a jövőre nézve. Egy témára koncentráljunk, ne több témára. Ha a téma az volt, hogy foci, akkor most ne hozzuk elő azt, hogy hogy szokott beszélni. Most akkor a foci ügyét beszéljük meg. A problémára koncentráljunk, és ne a személyre, ne azt mondjuk, hogy a te ilyen vagy, nem. Ezt szoktad a foci kapcsán csinálni. A társunk viselkedésére és cselekedetére figyeljünk, ne a jellemére. A konkrétumokat fogalmazzuk meg, és ne általánosságba fogalmazzunk. Mert sokszor kellett megkérdeznem, mire tetszik gondolni? Vagy mire gondolsz? Nem, konkrétan mondd meg, nem általánosságban. Nagyon sokszor kiderül, hogy nem is arról van szó, amit én mondanak. Törekedjünk az énnel kezdődő kijelentésekre, és ezért jó megadni a hangot, mondd el, te hogy látod. Ne őről a beszélj, magadról beszélj. A tényekre szorítkozzunk, és ne a másik szándékának megítélésére. A kölcsönös megértésre törekedjünk, és arra, hogy győzzön mindenki. Az igazi csata az, amikor mindenki győz, és nincs vesztes. Az ausztrál benszülöttekről olvastam egy könyvet, ahol azt mondja a benszülött, amikor hallgatta az amerikai doktornőnek a beszámolóit a rögbiről, meg a fociról, meg a nem tudom milyen játékokról, európai-amerikai játékokról, és elszomorodva mondta a benszülött, de rossz nektek, nálatok mindig van vesztes. Nálunk ilyen játék nincs. Nálunk mindenki győz. És mindenki örül. Hát kedves hallgatók, ez az igazi győzelem. Ne a konfliktus feszítsük, hanem szeretettel. Így szokta mondani az idős néni, akiről beszél. Szeressük ki őt ebből a bűnből. Szeressük ki őt ebből a nyomorúságból. Hozzuk ki őt szeretettel ebből az állapotból. Ez az igazi szeretet. Igen. A Biblia Istene azt mondja, hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket. Ha valami problémánk van, keressük meg az Urat. És ezzel a fiúval tudják, milyen nagy probléma volt? Eljött velem egyszer egy nagy körútra, és egy csomó mindent kellett volna intézni, orvoshoz is el kellett volna vinnem, egyszer el is vittem, és volt egy ilyen kis igazolványtartója, amiben vagy 5 igazolvány benne volt, de nagyon fontos igazolványok, most nem akarom felsorolni. És képzeljék el, amikor megyünk az orvoshoz, elővegye, nincs meg a kocsiba. Valahogy, ott mászkáltunk, több helyre is, eltűnt. Azt mondta, ha ezt az apa megtudja. Ha ezt az apa megtudja. Tanultunk a Bibliából? Keressük az Isten. Gyere, imádkozzunk. Imádkoztunk. Urunk, kérünk, segíts. Nem tudjuk, hol van. Az autóban mindent megnéztünk. A szőnyeg alá néztem. A kesztyűtartó, mindent kinyitottunk. Visszamentünk a piacra, elmentünk a bankba, elmentem, mind. Megkérdezt, nem volt sehol. És jött az ünnepek világa. Ugye ez most történt máma. Ez eset, mármint a megoldás. És akkor teljes bizalommal a Jóisten kezébe tettük, és azt mondtam neki, fiam, az Isten azt mondja, minden gondotokat rám vessétek, mert nekem gondom van, rejátok, itt az ige. Adjuk át neki ezt a problémát. Ha megengedi, hogy elvesszen, akkor ebből valami jót fog kihozni. Nem tudom mit, de bízunk benne. Ha pedig ő meg tudja tenni azt, hogy megtalálja valaki, és visszahozza. Rajta van a igazolványon a címed, igaz telefonszám nincs, de hát ha más nem, akkor valaki visszahozhatja. És mindig emlékeztettem, amikor elkezdett aggódni, hogy az apu mit fog mondani, ne aggódj, a Jóisten kezébe helyeztük. Nem kell félned. A megoldás jó lesz. Bízz benne. Rendben. És ebben megegyeztünk. Eltelt 3-4 nap. Tegnap, amikor jöttem el tőlük, az anya mondta a pakolásban, ahogy pakoltak, igazolványod megvan? Rám néz. Nincs. Hol van? Mondtam neki, ne hazudj. Elveszett. Fú, a családi megbeszélés után most egy ilyen újabb konfliktus, most ez nem hiányzott. Gyorsan félrevonultam és fohászkodtam, uram, csak most ez már ne, ez már sok. És csodák csodájára az anyuka, mi hol veszett el? Győrben. De hát keressük. Jó, keressétek, és hát nézzünk utána, és észrevétlenül valahogy az anyuka, annyi mindent beszéltünk, hogy úgy elterelődött a figyelme. Jaj, mondom, de jó. Elhoztuk, Ma kimentünk egy kertünkbe fát vágni, kerti munkát végezni délkörnyékén, és akkor megyünk visszafelé, szállunk be a kocsiba, és egyszer csak hatalmas kiáltás, kiugrik az autóból, megvan az igazolványom. Hol volt? Itt volt. De hát ott megnéztük. Hát ott megnéztük, én is megnéztem, a feleségem is megnéztem, és ő is megnézte, és nem volt ott. És most meg ott volt. Nem tudom, hogy hogyan. Szokták mondani, hogy rájut az ördög, vagy valahogy úgy volt ott, hogy nem vettük észre, nem tudom a megoldást. De azt tudom, hogy ez a gyerek, mintha újjá született volna. Ez újjongani kezdett. Megvan az igazolványom. Hát, hogyan? Mondom, Misiké, állj meg. Mit tettünk, emlékszel? Minden gondotokat őre elvessétek. Emlékszel, hogy imádkoztunk? Igen. Most adjunk hálát. Itt van a megoldás. Hálát adtunk, és a gyerek boldog volt. És rögtön hívta fel az anyát. Megvan az igazolvány. Ezt azért mondtam el, kedves hallgatók, ez ma meg tegnap történt. Ez nem elmélet, amiről beszélünk. Ez nem teológia. Ez nem dogmatika. Ez valóság. Ez működik. Isten azt mondta, menjünk hozzá, hozzuk elé az ügyünket, tárjuk elé az erősségeinket, a bizalmunkat, vessük rá a gondjainkat, és ő meg fogja mutatni. Nem tudom, hogyan. Ha nem lett volna meg az igazolvány, én akkor is 100%-osan biztos vagyok benne, mert ezt mondja az ige, jót hozott volna ki az egészből. De meg lett. Én nem tudom. A Zsuzsa azt mondta, hogy a feleségem, hogy hát az Isten elküldte az angyalát. És oda tették. Nem tudunk rájönni másképp. Hogy lett meg az igazolvány? A záró gondolat, elnézés, hogy hosszú vagyok, de mégiscsak ezzel lezárom a gondolatomat. Egy idézet, ami úgy érzem, hogy nagyon fontos. Ellen Good White-nak a Krisztus példázatai című könyvéből való a befolyás hatalma. Ezt írja a szerző. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett valamilyen halálos bűn szennyétől. A bennünket körülvevő légkör tudatosan vagy öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk. Ezt a felelősséget nem tudjuk lerázni magunkról. Beszédünk, ténykedésünk, öltözködésünk, viselkedésünk, sőt, még arckifejezésünk is befolyást áraszt. Az ilyen benyomások következményeit, jókat vagy rosszakat senki sem tudja felmérni. Minden ilyen hatás egyben magvetés is, amely meghozza a maga termését. Ez is egy-egy láncszem az emberi események hosszú láncában, amelynek nem látjuk a végét. Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakításában, akkor erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen befolyást árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek meríthetnek áldást befolyásunkból. Dobj egy kavicsot a tóba, és hullám formálódik, majd újabb és újabb hullám. A hullámok egyre szaporodnak, a kör szélesedik, amíg eléri a partot. Ilyen a mi befolyásunk is. Tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásunk áldásban, vagy átokban jelentkezik mások életében. Hát én szívem mélyből kívánom, hogy akik most itt voltunk, mindannyian, éljünk a jó kommunikáció lehetőségével, a jó törvényszerűségekkel, az isteni igé, Isten igéjének a hatalmával, mert az igében teremtő erő van, hallhatták. Teremtő erő van. Nagyon köszönöm a figyelmüket, türelmüket. A következő előadásunk 2 hét múlva a természet szépségeinek gyógyító erejéről szól, egy üdítő, felemelő téma ez. Remélem, hogy abban is örömüket lelik.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Köszönjük szépen. Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Az első művészeti téma a Bibliához kapcsolódva, mert ezután majd lesz a Biblia és az irodalom és a Biblia és a zene. Hát gondoltam, hogy néhány szót megemlítenék a művészetről és a Biblia viszonyáról. Sokak szemében talán furcsa ez a kapcsolat, hogy miért beszélünk erről, de ha a Bibliához fordulunk, akkor egyáltalán nem idegen a művészet, hiszen maga a Biblia is irodalmi alkotás, könyv. Számos könyve versformában íródott, például a Zsoltárok könyve, Énekek éneke és más egyéb részletek is. Van benne szó a zenéről, egészen az ősi időkig visszanyúlik a zene, és olyan kórus művekről benne, ami a mai napig is meghaladhatatlan. Ugye, amit Salamon, illetve Dávid készítettek, hogy az Urat dicsőítsék. A képzőművészetről is van benne szó, bár nem túl sok helyen, de mégis a Szent Sátor építésénél és a második parancsolatban is, méghozzá tiltó formában, így óhatatlanul a mai alkalommal néhány szót szeretnék majd szólni erről, hogy hogy is van ez, ne csinálj faragott képet. Vajon mit jelent ez? Vajon akkor nem tilalom alá esik-e az, hogy én most vetítek? Ugye, nagy kérdések ezek, és érdemes erről beszélni. Megszámlálhatatlan mennyiségű műalkotás született, legyen az irodalom, képzőművészet, zene vagy tánc alkotás, a Bibliával kapcsolatban azt illusztrálva felmérhetetlen. Ha valaki szeretne képzőművészeti úton tájékozódni, akkor beírja az interneten a Google keresőprogramba a Biblical Art szót, és végtelen mennyiség igehelye lebontva ott vannak az alkotások. Tehát ajánlom mindenki figyelmébe, aki szeretne ebben fejlődni vagy kutatni. Nagyon nagy zavarban voltam én is, hiszen 50-100 előadást is tartunk úgy, hogy vetítünk, és mindig bibliai témákat illusztrálunk, és én most vagyok, mit mutassak be egy órában, ugye? Nagyon nehéz volt a válogatás, hogy mit válogassak, de azért valahogy összeállt egy anyag, ami remélem, hogy önök tetszését elnyeri, mert arra gondoltam, hogy én végigvetítek, és közben bibliai gondolatokat, bibliai megfogalmazásokat és kérdéseket felvetünk, illetve esztétikai kérdéseket is. A Biblia szerint a legnagyobb művész maga az Isten. Ő alkotta ezt a világot, ő teremtette a mindenséget, és hát van-e nála nagyobb képzőművész? Hiszen ha a növényekre, állatokra nézünk, az Orion ködre, ugye, a csillagokra, a galaxisok milliárdjaira, akkor elámulunk, és valóban a Bibliában esztétikai kategóriák is megjelennek, például a szépség, fenség, tragikum. A szépséggel kapcsolatban körülbelül 95 igehely van a Bibliában. Én magam is írtam erről egy jegyzetet a főiskolánkon, a Szolaszkisztől a teológiai főiskolán, és a fenségről is. Több mint 200 igehely. A szépségnek megfelelő régies ékesség szóban szintén van 200 igehely, és azért említem, hogy van itt kutatásra méltó terület, és olyan szomorúan láttam, amikor a szakirodalmat néztem át, hogy alig van, pontosabban szinte nincs ezzel kapcsolatban feldolgozás. Tehát igencsak várat magára, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a teremtő milyen formában alkot, hogy miért szépek a művei, mert azt állítja a Biblia, hogy Isten szép. Például a 27. Zsoltárban Dávid azt mondja, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Vajon mi az Isten szépsége? Azt mondja a műveiről is, hogy szép. Bölcsen alkottad meg azokat, és betelt a föld a te gazdagságodból, olvashatjuk a 104. Zsoltárban. Tehát az Istenről, a műveiről, az egyházáról is olvassuk azt, hogy szép. Az 50. Zsoltárban így olvashatjuk, a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Tehát az egyházról is mondja, Timóteusnak azt mondja a Pál apostol, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, a nemes harcot. Mi az a szép harc? Ugye, tehát ilyen kérdések vetődnek elénk, és nagyon érdekes, hogy a végidő egyházát, ugye a Biblia beszél egy hatalmas történelmi ívben az egész történelemről, és különösképpen a végidő egyházát szépnek nevezi, makulátlanul, tisztának és szépnek, olyan hívők seregének, akiknek szájukban nem találtatik álnokság és Isten királyi széke előtt felfedetlenek, olvashatjuk Jelenések könyve 14. fejezetében. Ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fenn is tartja lenyűgöző szépségeivel, fenséges méltóságával bennünket, alázatraink, tanítja a Biblia. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, nézhetjük a virágokat, amely a szépségének a tükröződése,
Platón így fejezi ki, hogy a természet Istennek az emberhez intézett levele. Jó magam is ez irányú kutatásaimat és a szépségről, fennségről írt megfogalmazott gondolataimat, mint egy 10-15 fejezetben ebben a képes almóban összefoglaltam, akit érdekel esetleg, hoztunk néhány példát, meg lehet belőle vásárolni, ahol a természetben elmerülve megkérdezhetjük a Teremtőt, hogy mit üzen számunkra a természet. Maga Jézus Krisztus a természeten keresztül tanította az embereket az ő lelki igazságaira, egészen kézzelfogható egyszerű dolgok által a mennyei igazságoknak a világát mutatta be. Tehát ez a néhány bevezető kép arra szolgálna, hogy a Teremtőről is egy kicsit gondolkodjunk el, mert nem akármilyen művész ő. Nézzük meg ezt a gyönyörű sirályt, csendes óceán partján. Hát igen, arányos, egységes, harmonikus formákat teremt, végtelen változatosságban, soha nem ismétli önmagát. Bár a megadott faji határokon belül azonosak az élőlények, de nincs két egyforma tojás, nincs két egyforma falevél, fűszál, és sorolhatnám tovább. Ez lenyűgöző. Valamit elárul a Teremtőről, azt mondja a Római Levél első fejezetében Pál apostol, mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát valami olyasmit közel a természet a Teremtőről, amit különben nem tudunk megfogalmazni. Azt mondjuk, hogy vagy elméleti fogalom, azt mondjuk, hogy szabadság. Ugye ez a megfoghatatlan dolog, de hogyha kinézünk a tér távlatába, és érezzük az égnek a határtalan mesdjéjét és a csillagos eget, akkor el tudjuk képzelni, mi az a szabadság. Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy még a forró nyár ragyog, meg legyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. Szép őszi ágat szemlélve is gondolkodhatunk, hogy vajon ki őrzi meg ezeket a gyönyörűségeket, és a tüzet például a Biblia jelképként használja az Isten szeretetére. Énekek éneke azt mondja, hogy az Úrnak lángjai, a tűznek lángjai, amit sok vizek sem oldhatnának el, és semmi nem tudja kioltani ezt a szeretetet, amivel szeret bennünket a Teremtő. Na hát a néhány bevezető gondolat után akkor térjünk rá a képzőművészeti részre. Azt olvashatjuk Mózes második könyvében, ugye az Exodusban, hogy Isten elrendelte Mózesen keresztül a népnek, hogy építsenek szent sátrat, ahol ő lakozzon, mert ő szeretne az emberek között lakozni, az ő népe között. És megépítették ezt a sátrat pontos leírás szerint, így mondja a Biblia, hogy mennyei minta szerint, mert a Biblia szerint van egy mennyei szentély, ami persze csak töredékesen jelenhet meg a földi szinten, de mégis benne van, hogy a bűnért való áldozat ott folyik, az Isten és ember találkozásának a színhelye. És azért említem ezt meg, mert pontosan leírta a Teremtő, hogy készítsék el, az arányokat megmondta. A rendjét, hogy milyen berendezési tárgyak legyenek, azokat hogy készítsék el, hogy milyen kárpitok legyenek rajta, az oszlopok hogyan faragják ki, és mintákat is faragjanak rá, például kerubokat a frigyládára. És a kárpitra is, kerubokkal szőjék ki a kárpitot. Tehát a Teremtő utasítást adott, hogy alakokat, formákat hozzanak létre, miközben azt is mondja ott, hogy ne csinálj faragott képet, és nem láttatok semmiféle alakot, amikor beszéltem veletek, ködben és füstoszlopban és tűzoszlopban jelentem meg előttetek. Tehát érdekes ez a kettősség, hogy is kell ezt értelmeznünk. Ugye megdöbbentő elképzelések születtek, hogy vajon hogyan nézhetett ez ki, hogy a éjjel tűzoszlop formájában a szentek szentje fölött lakozott az Úr dicsősége, nappal pedig, mint ahogy láttuk, ugye, köd formájában, illetve ilyen tűzoszlop formájában. Aztán az is nagyon érdekes itt a leírásban, hogy erről is külön tanulmányt szenteltem ennek, hogy milyen színekkel kellett kiszőni a kárpitot. Mindegyiknek jelentősége van. A kéknek, a vörösnek, a bíbornak, a fehérnek. A szentély maga jelképezi a mennyei szentét, jelképezi az Isten jellemét, Krisztus szolgálatát, az egyházat és a szegélyes embernek a testét is, hiszen azt mondja Pál apostol, a Korintusi első levél 6. fejezetében, hogy testetek a Szentlélek temploma. Tehát óriási tanulmány ez, érdemes megvizsgálni, hogy is van ez. De itt ez a Béchalier ábrázolás, ami Tissot James ábrázolása, tehát itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen azt mondja 2. Mózes 31. fejezetében az Úr,
hogy név szerint elhívtam Besalielt és Aholiábot, ezt a két mesterembert, hogy tudjon elkészíteni mindenféle szépet, ami kell ott a mesterségbeli munkákhoz, szövés, hímzés, fémmunka, stb. Vagy 15-féle mesterséget leírott a Biblia. Tehát Isten a lelkével töltötte be őket, íme a művész elhívása. Tehát ilyen is van a Bibliában, hogy Isten elhív valakit, a lelkével tölti be, hogy tudjon szépet alkotni. Olyat, ami az ő akarata szerint való. De az is igaz, hogy ezek az alkotások nem öncélú, önmagukban álló vagy gyönyörködtető alkotások voltak, hanem valamilyen haszonhoz, valamilyen gyakorlati elvhez kötődtek. Tehát a Biblia nem ismeri ezt az öncélú alkotást, hanem a valamiféle cél érdekében, leginkább az Isten dicsőítése érdekében létrehozott alkotásokat ismeri el. És ez az Aholiáb is egy rendkívüli ember lehetett, és a Besaliel, akik ennyiféle mesterséghez értettek, és az Isten elhívta őket. Tehát íme egy művészi elhívásnak a képe. Hát azt a másik nagy téma, amit szeretnék megemlíteni, hogy a második parancsolat így szól, Mózes második könyve 20. fejezetében, ne csinálj faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn a mennyben, vagy a föld alatt a tengerekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek ezer íziglen. Nagy téma. Mit értsünk ezen? Hatalmas nagy vonulata a Bibliának egészen Káintól kezdve a végidőig, Jelenések könyve 13. 19. fejezetéig ott van a bálvány kérdése, hogy vajon mi az a faragott kép, és hát itt Mózes könyvében is, a második könyvben olvassuk, Nikolász Pusszennek látjuk a festményét, amikor ugye az aranyból őt felállítják, miután az Úr kihirdeti, hogy mi az ő akarata, és a nép vele szövetséget köt, és a tíz parancsolat két kőtábláját adja. A nép körbe táncol, és akkor Áronnal megcsináltatják ezt a bizonyos aranyborjút, és azt mondják, hogy íme a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. No persze ők nem azt gondolták, hogy a bika maga, vagy a borjú maga az Isten, hanem a jelképe, az ereje, a szilárdsága. Ugye az állatban nagyon nagy ereje van, és ezzel gondolták, hogy az Istennek az erejét próbálják szimbolizálni, de Isten azt mondta, hogy ne csinálj faragott képet. És aztán ott hátul, nem tudom mennyire látják, talán nincsen mutogató pálcán, mindegy, hát itt a bal felső sarokban nem annyira jól látszik, de talán az éresebb szemek látják, hogy Mózes jön le Józsuéval a hegyről, és vágja a kő a sziklához a kőtáblát, és törik el. És aztán utána jön a büntetés. És aztán újra felmegy Mózes a hegyre, és az Úr újra felírja a kőtáblára a parancsolatokat. Tehát mit is jelent a faragott kép? Mi az, ami ilyen nagy kérdés egész Ószövetség történetében? Michelangelónak a híres második Gyula emlék sírjára készített emlékművének az egyik darabja, ugye Mózes látjuk, amikor épp a népre tekint, jobb kezében a honalat ott van a kőtábla, és mélységes megdöbbenéssel látja, hogy megszegte a törvényt a nép, és készül széttörni a kőtáblát. Ezt a drámai pillanatot ragadja meg a művész nagy erővel, de hát érdemes felvetni ezeket a kérdéseket, hogy is van ez, mikor lesz valami faragott kép, hiszen hogyha Isten is elrendel alkotásokat, akkor vajon hogyan bánjunk ezekkel, vagy mikor lesz imádat és tisztelet tárgya valami, és sérti az Istennel való kapcsolatot. Itt látjuk Rembrandt festményén, amikor Mózes lejöve a hegyről, eltöri a kőtáblát, és hát nagy kérdés ez, hogy miért kéri ezt az Isten, és az rajzolódik ki a Bibliából, hogy azért, mert hogyha az ember a maga elképzelése szerint alkot Istenről képet, akkor leszállítja az Istennek azt a végtelen, határtalan nagyságát, fenségét, méltóságát, jóságát emberi szintre, vagy állati szintre, vagy tárgyi szintre, mert vannak kőimádók, vannak állatimádók, vannak emberimádók, tekintét imádók, vannak, mit mondjak, ugye, eszmét imádók. Dante azt mondja, hogy nincs az a vattan, bolond üdvigért, amely próba nélkül hívét ne találná. Az emberek annyi mindent kitalálnak, és mindenféle bolondságban képesek hinni, még például olyanban is, hogyha alulról kopogtatom meg háromszor, akkor biztosan szerencsém lesz. Ez a fekete macska.
hogyha előttem átmegy, akkor a fekete macska meghatározza a sorsomat. Ugye milyen ritka dolgot említettem? Ugye az emberek képesek ilyenekben is hinni. Calvin mondja, hogy az ember lelke bálványkészítő műhely. Az ember szeretne eszmékből, emberi gondolatokból olyan faragott képet csinálni, ami helyettesíti vagy felülírja az Isten szavát. Hát röviden talán így lehetne megfogalmazni, hogy mi is az a bálvány, mi is az a faragott kép, és nagyon érdekes ez a bizonyos történet, amit a Mózes 4. könyvében olvashatjuk, hogy a népe vétkezett, és Gustave Doré rajzán látjuk, hogy az Úr parancsára a Mózes egy részkígyót állítatott fel, egy póznál a tűzött jelet, ami különben a megváltó jelképe, Jézus vissza is idézi a Nikodémussal való beszélgetésben, János evangélium elején. És azt mondta az Úr, aki feltekint

ez a menekülés forrása. Jézus azt mondta Nikodémusnak, ha látjátok majd az ember fiát felemeltetni, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen fog ő is felemeltetni, ugye a keresztre tűzöm hozzá, és úgy lehet csak megmenekülni, hogyha hittel rátekintünk, és az ő megváltó szeretetében hiszünk. Ez a Bibliának egy központi üzenete. És miért hangsúlyozom ezt annyira? Azért, mert ahogy a népnél elnyerték ezt a hatalmas nagy ajándékot, sokan, hogy meggyógyultak, elkezdték ezt az alkotást tisztelni. Először csak eltették és vitték magukkal folyamatosan, aztán később elkezdték tisztelni, és Ezékiás király idejében, ugye már jó messze vagyunk Mózes korától, azt olvas, hogy második királykönyve második könyvében, 18. fejezetben, hogy Ezékiás, ez a reform király elpusztította, ledöntötte, széttörte, darabokra zúzta ezt a bizonyos érckígyót, amit Mózes csinált, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, olvashatjuk a Bibliában, és összetörte az érckígyót, amelyet Mózes csinált, mert mindez ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékustánnak, annyit jelent, hogy érc, szilárd, kemény, az erőjelképen. Elkezdték tisztelni, és emlékezzenek a parancsolatra, ne imádd és ne tiszteld. Az imádat is, és a tisztelet is olyan hódolat, amely Isten és ember közé ékelődik, és tőle várnak olyasmit, attól a közbeékelődött valamitől, ez esetben egy tártól, aztán ne gondoljuk azt, hogy ez idegen dolog a mai világtól, ma is ugyanúgy az emberek várnak valamitől. Érdekességként hagyd mondjak egy esetet. Általános iskolában tanítottam, megkérdeztem a diákjaimat, minden diákot kíváncsiságból végigkérdeztem, hogy gyerekek, kinek van valami kabalája, vagy szerencsét hozó tolla, vagy valami kis eszköz, amiben ő bízik és hisz. Hát egyet se találtam, akinek ne lett volna. De a felnőtteknél sem jobb a helyzet, ahogy észrevettem. Majdnem mindenki hisz valami babonában. Mi a faragott kép? Egy tolltól, egy fekete macskától függhet a sorsunk, vagy épp a csillagoktól? A Biblia ezteket határozottan leleplezi, hogy nem. Nem ezek határozzák meg az ember sorsát, hanem a cselekedetei, a döntései, a szabad választása. Isten újra és újra az ember elé állítja a döntést, azt mondja Mózes könyveiben, elétártam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Ez a választás a döntő. Na hát itt látjuk ezt a 17. századi ábrázoláson, ahogy a művész ábrázolja Luiken Gaspar, hogy letörik az érckígyót, és emellett még egy csomó más báványt is, és ezáltal Isten megdicséri Ezékiás királyt. Salamon is beleesett a báványimádásba. Az Úr hegyén állított fel különféle idegen isteneknek szobrokat és jó illatot tett előtte. Láthatjuk ezeken az ábrázolásokon. Salamon a legbölcsebb ember, aki a példabeszédek könyvét és prédikátor könyvét írta, bizonyítva azt, hogy ha valaki eltér az Úr törvényétől, ugye azt mondta neki Dávid, hogy ha az Urat követed és az ő törvényét megtartod, akkor meg fog áldani téged, de elhagyod ő is elhagy téged. Nem azért, mert el akar hagyni, hanem mert te magad Isten közé ékelsz valamit, ez esetben báványokat. Salamon úgy megkeseredett, és úgy olyan letargiába esett, hogy majdnem az öngyilkosságig jutott. Minden hiába valónak látott. Ennek a szakaszának, életének a szakaszának egy dokumentum része, prédikátor könyve, és aztán persze a megoldást is megmutatja, vissza kell térni az Úrhoz. Merián ábrázolását látjuk 17. századból, ahol szintén törik le ezt a bizonyos érckígyót, és hát Jeroboám az első izraeli király, amikor az ország ketté válik, akkor Dánban és Bételben aranyborjút állítatott fel, hogy a jeruzsálemi istentiszteletnek a helyét valamivel kiváltsa. És aztán jön itt a próféta, és megfedi őt ezért, aztán a keze elszárad, ezt a mozzanatot ábrázolja Fragonár, hogy nagyon szimpadias alkotásban bemutatja, hogy milyen bűn volt ez Isten szemében. Az egész nép tulajdonképpen beleesett a báványimádásba, megsértve a második parancsolatot, Izrael népének asszíriai fogsága és pusztulásának ez volt az egyik oka.

0: az egyik legfőbb oka. Itt pedig Józsiásnak látjuk a reformját, aki Királyok második könyvében, 23. fejezetben jelenik meg a Bibliában, és leírja a Biblia azt, hogy hihetetlen miben hittek az emberek, pont azokban, amikben ma hisznek általában, és mindent meg kellett neki semmisíteni és pusztítania, hogy visszatérjenek az Úrhoz. Azt olvashatjuk itt a Bibliában, csak néhány mozzanat, a Baálnak, az Aserának, így ezek bálványisek, termékenység istenek voltak. Az egész mennyei seregnek csináltak, nekik hódoltak, minden edényt szét kellett törni. A mennyei seregek a csillagokban való hit. Nem tudom, alig van már olyan folyóirat vagy napilap, hogy ne legyen benne asztrológiai rovat. Érdekességét megemlíteni. A bálványpapokat el kellett tisztítani, a magaslatokon tömjéneztek. A holdnak, napnak, csillagoknak, egész mennyei seregnek. A férfi paráznák házait le kellett rombolni. Ma van ilyen esetleg? Nem tudnak valami? Homoszexualitás és egyebek? A kapuk mellett lévő magaslatokat, a tófetet, molokot, a lovakat, napszekereket, oltárokat, kámosnak emelt oszlopokat, és más egyéb csontokat, sírokat, mert itt az ábrázoláson is talán látjuk, hogy koponyákat, csontokat tiszteltek, halottak, testrészeit imádták, hódoltak előttük, saját gyerekeiket elégették tűzön, és nem is akarom sorolni, mert ezeket még elmondani is borzalom, hogy az ember mire képes, amikor kezdi leszállítani az Isten képét a maga szintjére, és olyan bálványokat állít fel, akik ilyen vérszomjas, vérengző Isten képé alakulnak, és elhiteti az emberekkel, hogy ezt tetszik Istennek, hogyha így gondolkodnak róla. Szóval elképesztő, de vannak azért mai bálványok is, szelidebb, de sokszor hatásosabb bálványok, például a tévé, ugye? Ayn Wares, modern művész, szinte csak bibliai illusztrációkat ábrázol, ott van az elérhet, nem tudom, nem jól látszik, aynwaresart.com, megkereshető az interneten, rendkívül érdekes alkotások vannak, ő például a tévét és a mai életformát állítja bálványként, mint egy szent oltárként mutatja előttünk, hogy mennyi időt elvesz, és mennyi szennyel fertőzi be az ember lelkét, az a töménytelen mennyiségű erőszak, bántás, ami abból árad. És kedves hallgatók, e gondolatmenet lezárásaként hagyj említsem meg, hogy Jelenések könyve 13. fejezete azt jelzi, hogy Sátán egy olyan csalást készít elő Jézus második eljövetele előtt az egész földre nézve, hogy egy imádot készít elő, hogy az egész föld imádja őt, megnyeri a legnagyobb hatalmakat magának. Azt mondja ott, hogy az egész föld kerekségét szinte elhiteti, és azok, akik nem fogadják el ezt az imádatot, azok megölettessenek, ne adhassanak, ne vehessenek, és mi is a harmadik, amit megölettessenek, ne adhassanak, akik nem imádják a fennevadnak a bélyegét és képét. És ez azért döbbenetes, mert egyben, hogy ölethessen, az politikai hatalom kell, hogy legyen, hogy a gazdasági ügyekbe beleszóljon, gazdasági hatalom is kell legyen, és hogy imádat kérdésében döntsön, vallási hatalom is kell, hogy legyen. Ez eléggé döbbenetes. Azt írja ott, hogy Jézus eljövetele előtt szinte az egész föld csodálva követni fogja őt, tehát ez a második parancsolat kérdése még nincs lezárva, még előttünk áll egy hatalmas küzdelem, de aki erről szeretne esetleg többet tudni, itt Tatán tartottam a második parancsolatról egyszer egy hosszabb előadást, az internetről letölthető, nem tudom, www.etata.hu honlapon ez a bizonyos előadás, aki szeretne ebben elmélyedni ebben a témában. Rohir van Leiden festményét látjuk, hogy Krisztus ül, mint ítélő, a szájából jön ki a kétélű éles kard, az Isten beszédének a tisztasága, ez lesz a mérték az ítéletben. Vagy emberi eszmékben hiszünk, vagy az Isten szavában. És a tisztasága ott a lilium, ami másik oldalról jön ki, az pedig a jellem tisztaságára utal, és mérlegre kerül minden emberi élet. És a mérlegben a döntő, a szeretetből, isteni szeretetből fakadó cselekedetek. Néhány mozdulatot szeretnék felvillantani önöknek a Bibliából, amivel egy picit végigfutunk a Biblia egészén, persze csak mondom, csak néhány villanás erejéig, és néhány gondolatot szeretnék megemlíteni, ábrázolásokkal fűszerezve, illusztrálva. Ez a 12. századi Ramsay ábrázolás, egy nagyon szép illusztráció a Teremtő Istenről. És mellette az ige Jeremiás könyvéből való, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Bölcsesség, értelem, erő. Itt ment Tatán is egy előadássorozatunk a Teremtés vagy Evolúció címmel. Ez is meghallgatható, hogy mennyire kiolvasható mindez a teremtett világ szépségéből és valóságából. És a művész nagyon szépen ábrázolja körzővel, egy egyszerű jelkép, de világos, precizitás és rend. A csillagok és a bolygók mozgása. És nem tudom, észreveszik-e érdekességként, hogy annak a glóriában vajon milyen jel van. Kire utal? Melyik isteni személy lehet ez a teremtő? Jézus Krisztus. János Evangélium a prológusában azt olvassuk, minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez nagyon érdekes, majd más ábrázolásban is láthatják, hogy egészen a 16. századig szinte egyértelműen Jézust ábrázolják teremtőnek, mint hogy a Biblia szerint ő is az. Tetszett az atyának, hogy ő benne lakozik az egész teljesség, olvashatjuk Kolosszai levélben, és minden ő által lett. És mindenek őrjá nézve lettek. Ugye, amikor karácsony környékén a Jézuskának szólítjuk meg őt, akkor ilyenkor érdemes elgondolkodni, hogy ez a 100 milliárdszor 100 milliárd galaxis, az ő műve. A Monreáli Székesegyház mozaikján látjuk, amint szavával teremt. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Rendkívül egyszerű, az igazi nagy műalkotás mindig egyszerű. Stendhal mondta, ha valaki nagyot akar mondani, akkor az egyszerű beszéd és a keresetlen szó a legnagyobb erő. A nagy dolgok mindig egyszerűek és kézzelfoghatóak. Hát ilyen azoknak. Teljes nyugalommal, nem erőfeszítése. Azt mondja a példabeszédeknél a 8. fejezete, hogy játszva teremtett. Örömét leállva a teremtésben. Teremtette a, látjuk a Szent Márk Székesegyház, Szerencei Szent Márk Székesegyház mozaikján az urat, érdekes, hogy szakáll nélküli fiatal emberként ábrázolja, ott a kereszt a glóriában, Jézust, és hozza elő Ádámot. Olyan egyszerű, természetes keresetlenséggel Évát is megteremti, és oda vezeti Ádámhoz, és örülnek egymásnak. Testemből való test, csontomból való csont, asszony embernek neveztessék, ugye is az férfi, és issá a nő, tehát egységüket mutatja be a Biblia. És a 7. napon az Úr megpihent, és megáldotta a 7. napot, a szombat napját, a teremtéstől kezdve, egészen Ézsaiás könyve mondja a 66. fejezetében az örökké valóságon áll, ez egy ünnepnap, Isten teremtésének az emlékünnepe. Bertrand mester a 14. században készítette ezt a nagyon szép oltár képet, nagyon sok részből áll, és mint az egész teremtés történetnek a apró mozdulatait kimutatja, érdemes megnézni, ahogy a nagyon jól ábrázolja, hogy a napnak, a holdnak és a csillagoknak a teremtésekor mi már messze előtte, bocsánat, megvolt egy mennyei lázadás, amit John Milton az Elveszett Paradicsomban olyan zseniálisan megfogalmazott, amiről Madács sajnos nem sokat tudott, ugye az ember tragédiájában ezt ő nem tudta megragadni, de a Biblia valóban leírja, hogy a Föld teremtése előtt léteztek világok, például a zsidókhoz írt levél 1. fejezet 2. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus teremtett világokat. Ott a Károlyi Gáspár úgy fordítja, hogy világot, aionos a görögben, de az eredeti görög szó aionos, tehát világokat, a többes szám jele ott van, és a Föld és a Nap és a Hold és a csillagok teremtését is látjuk. Itt a mennyei lázadás, a sátáni lázadásnak az előábrázolása is itt van. Aztán teremtette a növényeket, az állatokat és az ember. Adamah neve Földből való, ahogy a Földből emelkedik ki az ember. Az oldalából Éva, jelképezve az, hogy nem a lábából, nem a fejéből, nem alárendelt és nem fölé rendelt, hanem egyenrangú társa, a szívéhez közel álló részből segítőtársak legyenek egymásnak. És figyeljük meg, ott középen látjuk, hogy az Úr kioktatta Ádámot és Évát, hogy a szabad választásukat, a legmagasabb emberi képességüket gyakorolják, hogy vajon akarnak-e az ő képmására elváltozni, vagy pedig a bűn útját választják. És sajnos látjuk a történést, azt választották. Látjuk kinagyítva a jeleneteket, nagyon egyszerű és mégis szemléletes ábrázolás, aztán a bűnesetet, az Úr felelősségre vonását, a kiüzetést és a női és a férfi munkának a kezdetét. De egy mozdulatra hagy hívjam fel a kedves figyelmüket, nézzék meg, amikor az állatokat teremti. Nem látnak valami érdekeset itt a keze környékén? Mindjárt kinagyítom. Azt írja a Biblia, hogy Isten, amikor teremtett, minden jó volt. Nem volt ölés. Az állatok nem állatot ettek, hanem az állatok is növényeket ettek, és az ember is növényt fogyasztott. Ez is egy nagy kérdés, ugye? Életmód előadásokat is szoktunk tartani itt Tatán is, ami nagyon fontos kérdés. Ennél jobb életmódot nem találhatunk, mint a Biblia ott az Édenben leírja, hogy növényi táplálkozás. Érdekes. Gyümölcs, zöldség, gabona, olajos magvak. Na de most nem is ezért említem ezt, csak azért, mert ugye ellentmondás van akkor a bibliai leírás és a ábrázolás között, akkor mit jelképezhet az a bárány és a farkas, hogy beleharap a torkába? Nem tudom, rájönnek? Kire utalhat ez a bizonyos bárány? Jézus Krisztusra, ő az a bárány, és a 22. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy ebek vettek körül a sátánra, amikor elpusztítja, akinek a jelképe a tulkok, a bikák, a oroszlán, az ebek, stb. És utal, majd később még rátérek a megváltásra, Michelangelo híres nagy kápolnája, a Sixtus kápolna, rendkívül egyszerűen mutatja be az Úr teremtését, amint a sötétséget elválasztja a világosságtól. Nagy művész, egyszerűség. Milyen egyszerű mozdulat. De benne van a lényeg. Az emberi életnek ez a legnagyobb eseménye, a sötétséget elválasztani a világosságtól. És ugye már a barokk művészetre jellemző dinamizmusra mutatja be az Urat, figyeljük meg itt, ki a teremtő, Jézus vagy az Atya? Tessék? Itt már egy ősz szakállú, hatalmas, erőteljes személy jelenik meg, az Atya. A reneszánsz szó, ugye, a görög antik világnak az újjáéledését mutatja, és ott, az ott lévő teremtés világeredette gondolattal kapcsolatosan inkább valami ős erőre gondoltak, és ős energiára, és ezt kapcsolták bibliai gondolatokhoz, és az Atyát helyezik előtérbe. A Biblia szerint az Atyától van a mindenség, és Jézus Krisztus által. Tehát az Atya tervében született meg, de Jézus Krisztus volt a kivitelező, és a lélek, Isten lelke lebegett a vizek felett, ahogy olvashatjuk az első versekben a Bibliában. Hatalmas, nagy lendülettel suhan át az égen, és mondja, hogy a nap és a hold legyen, és lett, és távozik az Úr. Ugye? A száraz földet és a vizeket ketté választotta, ezek a leplek suhanása jelzi a sebességet, és az ember. És az ember teremtése, az ő képére és hasonlatosságára teremtette, és ott van a másik keze alatt Éva, az elgondolásban létező személy, ugye ott látjuk a keze alatt Évát, amint már Ádáma tekint, a vágyakozás és a tekintetük is valahol találkoznak, és ez a rendkívül egyszerű mozdulat, a szikra, az élet szikrának az átadása, ami olyan beszédes, és az ember. Igen, a mesztelenség ábrázolása az, ha nem erotikát, öncélú erotikát és érzékiség felkorbácsolását sugallja, akkor jogos. Sajnos a mai világban ez már teljesen elfelejtődött, és szinte még a fogkefe reklámot is már mesztelen hölgyekkel reklámozzák. Tehát a bibliai ábrázolásokon az ember teljes fedetlenségét és szépségét fejezi ki. Íme itt van Éva, és tekint Ádámra. Az emberi élet célja, hogy az Isten képmására és hasonlatosságára elváltozzunk, hogy Krisztus ábrázatához hasonlatosak legyünk jellemben, szeretetben, szolgálatban, másik ember iránti részvétben, irgalomban, segítő szándékban. És ezt nagyon jól megragadta Michelangelo, hogy az Isten jellemét próbálta megragadni, és bemutatni. És itt rögtön szeretném megemlíteni, hogy vajon mitől lesz valami faragott kép, vagy kultikus tárgy, vagy pedig szabad műalkotás, azra zajlódik ki a Bibliából, és hogy végignézzük az egész egyház történetet, végignézzük a 8. században lévő képrombolásokat és képháborút, embereket öltek meg ezen való vitatkozásokban. Látjuk a reformációnál a nagy szakadást, és a helvét hitvallást, és a trienti zsinatnak a határozatait, egymásnak ellentmondó határozatok. Nem kívánok ebbe belemenni, csak jelzem, hogy a kérdés nagyon elevem és éles. De a Biblia azt jelzi, hogy Isten tisztelet helyén és céljára imádat vagy tisztelet nem illetheti meg képet, mert itt lépi át azt a határt. Mit értünk tisztelet és imádat alatt? A görög és a héber szavak arra utalnak, hogy, és lexikonokban is megnéztem, ahogy utána néztem, mit is ért ezzel alatt a Biblia, hódolat, tisztelet, csókolás, öltözködés, leborulás, és teljes érzelmi átadás, és Isten megillető tisztelet és imádat. Körülbelül ezt jelenti. És épp ezért azra zajlódott ki így a hatalmas nagy küzdelemből, bár mondom, mindegyik szemléletnek megvan a maga híve, hogy az Isten tisztelet céljára és helyén a képábrázolás a Biblia szerint nem megengedett. A legősibb források is erre utalnak, például az elvirai zsinatnak a határozata, ami 300 és 303 között írtak, megtiltották a képek ábrázolását. Vagy érdekes, hogy Cézáreai Eusébius 263 környékén írt egy levelet, Nagy Konstantin nővérét arról értesíti, hogy nem küldheti el neki Krisztus kért képmását, mint hogy a Szentírás tiltja a képek készítését. És így tovább. Tehát a kérdés még mindig nyitva van, és mindannyiunknak valahol a szívünk mélyén állást kell foglalni, és nem is kis hordereje van ennek a döntésünknek. De menjünk tovább a témánkban. Lukács Kranach ábrázolását látjuk, amikor Ádámot és Évát az Úr kioktatja arra, hogy mire ügyeljenek. Hogy ne menjenek közel a fához. Ott háttérben láthatjuk az egész teremtés történetet, a bűnesetet, és itt pedig előtérben ezt a bizonyos figyelmeztetést. Tehát mert láttuk Bertalan mesternél, hogy az Úr ezt megtette, de Éva közelébe ment a fának. Elhagyta a férjét. És evett a fáról. A kígyó elámította. Hogyan ámította el? Ez a prototípusa a bűnbeesésnek, amikor azt mondta, hogy olyan kérdést tett fel, amire az asszony pontosan tudta a választ. Azt mondta az Úr csak ugyan, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Éva felmondta a választ, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy csak egy fáról ne együnk, a többiről ehetünk, mert különben meghalunk. És akkor azt mondta a kígyó, nem haltok meg. Meghazudtolta Isten szavát, és itt volt a választás. Kinek higgyen? Istennek? Vagy annak a furcsa lénynek? És Éva elkezdett fajulni, és amikor látta a kígyó, hogy már szóba áll a gondolattal, még rákontrázott, hanem tudja az Isten, amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói, vagyis az Isten rosszat akar, jót rejt el tőletek, és az Isten rossz, hazug, hamis. Nekem van igaza. A mai napig is így történik a bűnesek. Egy kis édesgetés, álljunk vele szóba, menjünk a közelébe, utána olyan kérdéseket tesz fel, hogy tudjuk rá a választ. Például, nem tudom, a cigaretta dobozára tudják, mi van felírva? Nem, biztosan tudják. Ugye, tudjuk a választ, és mégis jön a kísértés, ne értsenek fél, nem cigarettáról akarok beszélni, csak a maga a jelenség mennyire érdekes, de más pontokon is, hogy bizony ez így történik. Elkövette. Adott Ádámnak is. Ádám is evett. Megnyilatkoztak a szemeik. Innen ered a probléma. És azt látjuk, amikor az Úr megkeresi Ádámot. Ádám, hol vagy? Elrejtőztem, mert félek. És íme itt a tévedés, hogy csak a nemi szervüket takarják el. A Biblia szerint nem nemi bűn történt az Édenben, hanem Isten iránti bizalmatlanság volt itt. És akkor azt mondja Ádám, az asszony ámított el, akit mellém adtál. Tulajdonképpen te vagy a hibás. Miért adtál mellém ilyen asszonyt, ugye? Az asszony pedig kire mutat? Aki így jó állított el engem. Az önigazolás, a másikra mutogatás megjelent, a házasság megromlása. Innen kezdődött. Nem ismerős a téma, ugye? A hétköznapokból. Hogyha valaki megfed bennünket, vagy valami bűnt követünk el, akkor rögtön elkezdjük a másikra mutogatni. Hányszor láttam diákjaimnál, és természet szerint mi emberek ilyenek vagyunk. Ezzel szembe kell átgondolnunk, hogy vajon hogyan kellene viselkedni. A kígyóra mutat Éva, a kígyó pedig nevet, sikerült. Legyőztem. Átvette az uralmat. Az ember felett a sátán, és az ember megromlott. Raffaello így ábrázolja a kígyót nőnek. A francia mondást, ugye Cherchez la femme, próbálja megtestesíteni, hogy minden probléma gyökere a nő. Na de nagyon sok más művész nem nőnek ábrázolja, például Rembrandt, hanem egy sárkánynak a kígyót jobbra, de nálánál csúnyább, Ádám és Évát még nem láttam, ezzel azt fejezi ki a művész, hogy az embert a bűn elcsúnyítja. És ott még Ádám még tiltakozik, és még próbálja Évát rábírni, itt már nem, itt viszont Raffaellónál kiéri szinte a almát, ugye nem alma volt, nem tudjuk milyen gyümölcs volt, a Biblia ezt nem írja. Van a fügeábrázolás, körte, szilva, datója, mindegy, nem, az a, nem a gyümölcs a lényeg, hanem az, hogy mi történt. De nem haltak meg. Pedig azt mondta az Úr, hogy amely napon esztek, meghaltok. Miért nem haltak meg? Hazudott az Úr talán? Igaz-e volt sátánnak? Hát azért nem haltak meg, mert Isten a világ megalapítás előtt elhatározta, hogy ha az ember bűnt követ el, vagy egy lény, vállalja helyette a bűnének a büntetését, hogy megváltott lehessen, hogy élhessen. És figyeljék meg, milyen jól ábrázolja Fra Angelico, a művész, hogy amikor Jézusnak a születését jelenti be az angyal Máriának, a háttérben a paradicsomai jelenetre utal, és bőrruhába van öltözve Ádám és Éva, így írja a Biblia, bőrruhába öltözve. Honnan lett a bőrruha? Mit gondolnak? Le kellett ölni egy állatot. Na vajon milyen állatot? Gondoljunk a farkasra. Egy bárány. Onnan tudjuk ezt, mert Ábelnek megtanították, mert ő bárány áldozatot vitt. Bűn elrendező áldozatot. Úgy kellett ezt tenni, hogy rá kellett tenni a bárány fejére a kezét az embernek, ezt tudjuk a mózesi törvényekben, amikor már leírják részletesen, ráolvasta a saját bűnét, és a másik kezével el kellett vágni az ártatlan állatnak a torkát. Nem véletlenül a torkába harapott a farkas. Ez kegyetlennek tűnik, de ez a bárány Jézus Krisztust jelképezte. Minden bűn zsoldja a halál, és ha nem lenne megváltónk, mindannyian kivétel nélkül elvesznénk. És olyan jól ábrázolja a művész, hogy nem csak a nemi szervüket takarták el, hanem az egész testük. Az Isten báránya, látjuk Matthias Grünewald festményén, az, aki magára véve elveszi a mi bűneinket, akinek a sebeivel gyógyulunk meg, akiben valami váltságunk, tanítja a Biblia. Ez a központi gondolata. Az egész Ószövetségen végigvonul, majd látni fogunk néhány mozzanatot ebből, hogy ő az, akinek a sebeivel gyógyultunk meg, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezért élhetett Ádám és Éva, mert ők igényelték ezt az áldozatot, és bőrruhába öltöztek. Robert Gresho mondja, lábad mell járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csüg, sós ár szennyezi, szentvéred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folytonad, ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. És jön Káin és Ábel története. A paradicsom kapuja, Firenze, a híres keresztelő kápolna, és ott van Giberti bronz kapuján. Káin és Ábel, amint áldozatot mutatnak be, Ábel füstje felszáll, Isten elfogadja, Káiné elhajlik. Ott látjuk a kicsi gyermekkorukban, amikor Ádám és Éva bal oldalt nevelik őket. És íme itt látjuk, hogy Káin földművelő, Ábel pedig juhok pásztora volt, és jobbra már ott az agyonütés. Nagy László mondja, az emberiség egy véres csillag Káin csillaga alatt született. Káinban bűn volt, és nem rendezte el, ezért nem fogadta el az Úr az áldozatát. Nem azért, mert a zöldségben vagy a gyümölcsben volt valami probléma. Olyan sokan ezt nem értik, pedig ennek másokkal nem lehet. Mert az Úr megszólítja, és azt mondja, hogy miért horgasztod le a fejed, és miért haragszol? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszat cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta, íme, lehet uralkodni a bűn fölött, a döntésünkkel, a választásunkkal. De Káin nem uralkodott, azonosult a haragjával, és megölte Ábelt. És olyan érdekes, Jézus visszautal a történetre, és azt mondja, az igaz Ábel vére az égre kiállt. Tehát a megigazulás volt a kérdés, bár Ábel meghalt fiatalon, de elnyerte az örök üdvösséget. Káin hosszú ideig élt, de elvesztette az üdvösséget. Itt a Beltran mester ábrázolásai közül én most csak a Káint emelném ki, nézzék meg. Megindul a gyilkolás. Megindul a gyilkolás. És attól kezdve, mondja Petőfi, a mai napig szakadatlan áramban folyik a vérfolyam, és nincs vége a megerett árnak. Szörnyű. A 20. században annyian haltak meg, mint az előtte lévő 2 évezredben. Gyilkolás, gyilkolás hátán, középkor, kivégzése. Ennek aztán van ábrázolása, amikor előtartunk előadást, akkor aztán tömegével mutatom be az ábrázolásokat, ami Egri Józsefünk is úgy mutatja be, hogy amikor Káin üti a botot, ugye Ábel felé, az egész természet, figyelj, amikor a sötétséget hozza be a világba, és a fény távolít. Lovis Corinth 1917-ben készítette az expresszionista festő ezt a döbbenetes erejű képet, megkövezi Káin Ábelt. Ott a háttérben látjuk a füst, nem tudom mennyire látjuk itt, itt az oltár, és a két oltár az elhajló füst, és a kővel megkövezi Ábelt, és még utoljára, mintha lelkiismeret szólítaná, hogy mit teszel, ember? Az ég felé tekint, de a felhők mozgása, a madarak suhanása jelzi, hogy kérlelhetetlen kegyetlenséggel kivégzi a testvérét. Ilyen az ember. Ilyen lett az ember. A modern Káin és Ábelek. Az interneten bejöttem, hogy Káin és Ábel. És ezek jöttek ki. Ez a mai variáció. Magyari Márton. Figyeljük meg, ahogy fölé magasodik, kicsit nehéz kivenni az alakot. Fölé magasodik a Káin, és teljes dühhel és erővel taposa szét Ábelt. És ott van mögötte az angyal, a karddal a kezében, a lelkiismeret figyelmeztetése. Kővel, bottal, állkapocsal, kímeíthetetlen fantáziával gyilkol az ember. Ez is egy Káin ábrázolás, Sergio Di Paoli ábrázolása. Épp így megfojtja, illetve kitöri a nyakát az Ábelnek ez az ábrázolás. Hát ugye nézzük meg, mivé válik az ember. William Blake azt mondja, ugye próbálja elrejteni Ábelt, ez persze nincs a Bibliában benne. Ugye nagyon sokszor a művészek a fantáziájukkal kiegészítik a történetet, de ez például épp tévedés, mert Káinnak nem volt lelkiismeret furdalása, mert amikor az Úr megszólította őt is, mint Ádámot, akkor mit mondott Káin? Azt kérdezte az Úr, hol van Ábel, a te atyád fia? Vagy ismerője vagyok én? Hát mi közöm hozzá? És azt mondja, az ő vére az égre kiállt, és akkor azt mondja az Úr, hogy mi lesz az ő büntetése, és akkor azt mondja, nem azt mondja, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elviselhetném, hanem azt mondja, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elviselhetném. Tehát semmi bánat nem volt benne. Tehát ez tévedés. Képzeljük, mit érezhetett Ádám és Éva, amikor látták a gyereküket, hallottam. Következő nagy téma az özönvíz. Raffaello metszetén látjuk, amint készítik a bárkát. A bécsi genezis 6. századi ábrázolása, amikor az emberek meghalnak, mert bűnbe süllyedt a világ. És miért idézem ezt a történetet? Mert Jézus Krisztus azt mondta, az ő második eljövetel előtt hasonló állapotok lesznek, mint az özönvíznél. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, adnak, vesznek. Tökélet, egy mondatban a teljes leírás. Pénz, adásvétel, reklám, fogyasztói társadalom, a házasság totális válsága, válások tömkelege, homoszexualitás, és nem vesznek észre semmit. Az emberek nem a lelki dolgokkal foglalkoznak, hanem a modernkori bálványa, a tévével és más egyebekkel. Mi lesz ebből? Özönvíz ítélet. Nagyon szép a Szent Márk Székesegyház ábrázolás, hogy van bárka, van hova menekülni. Akkor is volt, és most is van. Ez a bárka jelkép. Ide menekülhetnek azok, akik Istenhez menekülnek, elfogadják a szavát és a törvényét, őket megmenti az Úr. És amikor kihozta, ugye látjuk a Szent Márk székesegyház ábrázolásán, Velence, 12. század, hogy jönnek ki az állatok, akkor Noének első dolga volt, hogy áldozott az Úrnak. Na vajon mit áldozott az Úrnak? Most már tudják, bárányt, ugye? És Jézusra gondolt, elfogadta a megváltást, és ezért volt Noé igaz ember, mert ő mindig rendezte a bűneit, és mi is csak úgy lehetünk igaz emberek, hogyha rendezzük a bűneinket. És áldozott, hála áldozatot az Úrnak. A bábeli torony is hatalmas nagy téma, a nyelvek eredete kérdésköre. A tudomány a mai napig nem tudja megállapítani, hogy honnan erednek a nyelvek. Elmélet van bőségesen, írja Mário Pelly a Szabálytalan Nyelvtörténet című könyvében, de ezzel csak arról tanúskodnak, hogy a nyelvészek is szabadjára tudják ereszteni fantáziájukat, de egy bizonyított elmélet sincs. Peter Bruegel festményén látjuk ezt a hatalmas bábeli tornyot, Babilon tornyát, végigvonul a Bibliában a Bábel-Babilon kérdése, Jelenések könyvében is, a végidőben is lesz egy ilyen Babilon. Mindenkor megépíti a maga bábelét, ugye mondja Vörös Marti, a mikorunk is megépíti. Ez az a Bábel lesz, az a Babilon lesz, amiről már kezdtem beszélni a bizonyos faragott kép kapcsán. Ábrahám története elhívja az Úr úrvárosából, Bécsi Genezis 6. század, és a hatalmas nagy történet, a hit embere, aki Istent helyezte mindenek előtt, miután sok próbán és kudarcon is keresztül ment, és látjuk azt, hogy győzött a próbában. És itt magyarázza el nagyon szépen a fiának, hogy fiam, te vagy az áldozat, az Úr azt kérte, hogy téged áldozzalak fel. De ez a fiú, írja Pinszki János, Krisztus jelképezte, Ábrahám pedig az atyát, és így avatta be Isten, az atya és a fiú szeretetének a titkába, hogy milyen lehet az atyának azt megéreznie, hogy a fiát feláldozza, és senki se fogja mondani azt, hogy ne tedd, mint ahogy neki mondta az Úr. Lót története is a végidőre utal, amikor kimenekülnek Szodomából és Gomorából, mert a homoszexualitás terjed. Érdekes, amikor az amerikai elnök néhány évvel ezelőtt kihirdette azt, hogy legalitásban van a homoszexualitás, akik ismerik a Bibliát, felsziszentek, mert tudták, hogy ezt ígérte a Biblia. Majd ha ezt halljátok, hogy Lót napjai jönnek el, akkor tudjátok, hogy közel a vég. Jákob a győzelemről ír, egy avinyoni mesternek látjuk ott a festményét, és jobbra pedig Dolákroának, amit harcol az Úr Jákobbal, mind a kettő hatalmas jelkép a Bibliában, csak futok tovább, most erről nem beszélek, a létra jelkép, visszaidézte Jézus Fülöpnek, Nátánaelnek, amikor azt mondta, hogy amint a létra összeköti az eget és a földet, és rajta áll a tetején az Úr, nagyon sokan ábrázolták ezt a létra látomást, maga az Úr a létra, mondta Jézus, ő az az összekötő kapocs az Isten és emberi világ között, és nincs más közvetítő Isten és ember között, egyedül Jézus Krisztus. Ez megint érinti a képábrázolás témáját, hogy olyan van-e faragott képünk, vagy nincs. Luca Giordani festményén látjuk a 18. századból való, hogy az égbe kígyózik fel ez a bizonyos létre, és angyalok fölé és alá járnak, és a tetején ott van az Úr, ő küldi a szolgáit, hogy segítsék a hívőket, és támogassák az igaz élet útján járókat. Ezt most átlépjük, talán itt ennél a képnél állok meg egy pillanatra. Jákob harcol az angyallal, a nagyon sok kudarc után, amikor 20 évi csalás és megcsalatatás után vissza hazafelé megy, miután ugye a Ézsóval összeveszett, ismerjük a történetet, és ott a Jabbók révénél szembeszállt az angyallal, és küzdött, és győzött. Ez az angyal pedig nem más volt, mint maga az Úr. Mert leborulhatott előtte úgy, hogy nem vétkezik a második parancsolat ellen. És azt mondta neki az Úr, eddig Jákob volt a neved, ezentúl legyen Izrael, mert harcoltál az Istennel, és győztél. Isten harcosa és győztese legyen a neved. Így győzhetünk mi is Isten felett, mert amikor a Hozsiás könyvében elmondja a Biblia, hogy Jákob itt vallotta be a csalásának a bűnét, és amikor a bűnét lerendezte, akkor tudott megszabadulni a lelki terhétől. Ez is jelkép a Bibliában, az egész földre kiterjedő küzdelemnek a jelképe, és figyeljék meg itt a Jeremiás könyvében, a 30. fejezetben, ez a kiemelt rész mutatja, hogy ama napon, a végidőben egy hatalmas háborúság lesz Jákobon, aki az Izraelnek, pontosan a hívő egyháznak a jelképe. Hát kérdi, ezt mondja ugyanis az Úr, a félelemnek és rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérdjétek meg csak, és lássátok, hát szülé a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermekszülőjét, és miért változtak el orcáig fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. A Bibliának egy hatalmas tanítása, hogy Isten a végidőben szeretne minden ember életéből kitisztítani minden bűnt. És ahhoz, hogy ez felszínre jöjjön, hasonló küzdelem lesz, mint Jákobnak. Tudjuk szembesülni a bűneinkkel, bevallani és lerendezni. Ez hatalmas nagy küzdelem. József történetén átlépünk. Itt is sok mindent mondhatnék, pillanatra álljunk meg Dávidnál, tűnik a Biblia Dávidról azt mondja, hogy szép volt. Asszonyokról is mondja, például Ráhelről, mondja Rebekáról is, de vajon mi a szépség titka, amikor azt mondja a Biblia, hogy ne nézd a külsejét, se termetének nagyságát, mert én megvetettem őt, mondta Dávid egyik legnagyobb testvérére az Úr, mert azt hitte Sámuel prófét, hogy ő az Úr kiválasztotja, de nem ő volt, a legkisebb volt Dávid. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És azt olvashatjuk a Bibliában, hogy azért volt Dávid a kiválasztott, mert tudott hárfázni, az Úr vele volt, bölcs és értelmes ember és hadakozó férfiú. Szerette a művészetet, volt érzékenysége, lelki harcot vívott a gonosszal szemben, és az Úr vele lehetett. A lelke nyitott volt arra, hogy az Úr lelkével összekapcsolódjon. Rembrandt híres festményét látjuk, amikor Saul, miután megöli Dávid Góliátot, és hárfáztat vele, hogy a lelke megnyugodjon, mélységes irítség fakad fel benne, és düh, és meg akarja ölni, ott van a kezében a fákja, hogy átszúrja. Figyeljük meg ezt az arcot. A visszafojtott indulat és gyűlölet, ami ki akar háradni. Háromszor le akarja szúrni Dávidot, de az Úr vele volt, és elhajott. És akkor megértette, menekülnie kell, mert ez az ember meg fogja őt ölni. De Dávid, ahogy hárfázik, látjuk Rembrandt festményén, nézzük meg, nincs benne semmi békétlenség. Nincs benne semmi háborgás, bár életveszélyben van, 100%-osan bízik az Úrban. Ez a győzelmes élettitka. Ha le tudjuk tenni a terheinket, a félelmeinket, ő meg tud bennünket szabadítani. És amikor a bűnével szembesítették, Nátán proféta elment hozzá, és elmondta, hogy miben vétkezett, ugye Betszabé ügye, akkor Dávid beismerte a bűnét, megírta az 51. Zsoltárt, a híres Mizerére Zsoltárt, és leborult a földre, és megbánta a bűnét, és Isten megbocsátott neki. Térjünk át az előadás vége felé. Jézus életére néhány ábrázolásig. Mária és Erzsébet találkozása, MS Mester, híres ábrázolása, rendkívül szép az ábrázolása, a 16. század elején készült, és nézzük meg a természetnek, az alakoknak az egysége, a harmóniája, a tiszta, áttekinthető világa nagyon nagy harmóniát tükröz. Rembrandt mutatja be, hogy Jézus megszületik, figyeljük meg, koncentrikus körökbe helyezi a kis Jézus alakját, és a fény csóva az, ami megvilágítja az arcokat. Rendkívül érdekes a felületkezelése, a faktúra kezelése, amikor szinte átvilágítja a fény az arcokat, az igazi fény, a világosság az nem belőlünk fakad, hanem valakitől ránk árad, és ez Krisztus világossága. Rohír van Fejdel festményét látjuk, aki a királyok látogatását, pontosabban a bölcsek látogatását mutatja be, és háttérben ott van az ökör és a szamár, akik utalnak Izrael népének a közönyére, mert messzi földről eljöttek meglátogatni a megváltót, de Betlehem lakosai és Jeruzsálem lakosai érdektelnek voltak. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár is az ő urának jászlát, csak az én népem nem ismer engem, csak Izrael nem figyel rám. Olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében. A messiás felnő, Keresztelő János bizonyságot tesz róla, ecce agnus dei qui tollis peccata mundi, jön ki a szájából a beszéd, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Dirk Bautz festményén látjuk egy gyönyörű tájba ágyazva azt, amikor Keresztelő János rámutat Jézusra. Figyeljük meg a tanítványok tekintetének az irányát. Őt kell követni, ő a megváltó. Ő az, aki magára véve elveszi a világ bűneit. Rendkívül szép ábrázolás, a táj is, az alakok is. Mély lelkiséget, nyugalmat, békét és erőt sugároznak. Ilyen az igazi művészi alkotás. Rembrandt híres Száfrontos lapjából egy részlet, Jézus gyógyít és tanít, irgalomra ébredt az emberek iránt, és gyógyító kegyelmével meglátogatta. Philip Galle metszetén látjuk azt, hogy ő a jó pásztor, aki egy elveszettet is megkeres. A Biblia szerint olyan kapcsolat van Isten és ember között, mintha csak egy ember lenne ezen a világon, és ez az egy valaki mi lennénk. Tudjuk, egy valakiért értünk is meghalt volna Jézus a kereszten, ezt mondja János 3.16-ban a Biblia. Személyesen megkeresett embereket, reménytelennek tűnő szint parázna nőket megszólított, ugye Samáriai asszony, 5 férje volt, és egy, és a mostani se férje, mondta neki Jézus. Ennek ellenére szeretettel megszólította. Áttörte a vallási, nemzeti, fai határokat. Mindent, amit ember felépített, ugye a lelke felépített bábányként, letörte, hogy az embert megmentse. Janio ezt festményét látjuk. Amikor az ember kétségbeesésbe kerül, Péter ugye el akar süllyedni a vízbe, mert a saját maga aggodalmai kezdik foglalkoztatni, akkor Jézus megmenti őt, kiemeli. Rembrandt híres rajza, amikor az atyához megy a tékozló fiú, hazatér, és az atya feltétel nélküli szeretettel visszafogadja. Gyönyörű ez a részkarc, ilyen kis pici tenyeri nagyságú, és mégis annyira kifejező, az atya lehajló szeretete, elfogadása és kegyelme, és hogy felfogja a fiút, akinek az arca eltorzult, a bűn eltorzítja az ember útját. Nem glóriás Istent látunk, hanem érző Isten, aki minden szenvedésünket szenvedi. Egy másik rajz Rembrandttól, figyeljék meg ezt a kéztartást, mennyire kifejező és mennyire emberi és érző. És a híres festménye a halála évében készítette, amikor a fiút hátulról mutatja be, lerongyolódva, és az idősebbik fiú pedig nézzük meg, micsoda közönösséggel néz rá, nincs benne semmi részvét, ő haragszik az apjára, és haragszik a fiúra is. Visszajött, mi lesz a vagyonnal? Őt nem érdekli, hogy egy ember megtér. Pedig a mennyben örvendezés van egy megtérő bűnösen is. És nagyon érdekes, Ayn Vares úgy ábrázolja a történetet, hogy az ünneplő ruhát hozzák az angyalok, és a szennyes ruhát pedig, ami a bűnös embert jelképezi, leveszik róla, és újjá teremti Isten. Mindenki, aki Krisztusban van és lerendezte a bűneit, új teremtést tanítja a Biblia. Jézus keresztútjáról néhány kép, a Gecsemánéket, Tilman Riemenschneider szobra, domborműve, amint Krisztus az atyához fordul, mert annyira megriadt a hatalmas áldozattól, hogy az őtőle elhagyatottságban kell elhordozni az emberiség bűnének büntetését. Júdás árulását, Hans Brüggemann bordesholmi oltárán látjuk ezt a döbbenetes képet, Jézus Júdás helyett szégyeli magát. A saját tanítványa árulja el. Hieronymus Bosch úgy mutatja be Jézust a kegyetlen arcok között, mint aki teljes nyugalmát megőrzi, bár nagyon szenved. Mint bárány, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg, nem védekezett, mert minket képvisel, a mi bűneinket hordozta. Péter megtagadta, látjuk Rembrandt festményén, a szolgáló lány szavára megtagadta az urat. És a másik ábrázoláson talán ott látják jobbra fenn, amikor harmadszor is megtagadta Jézust, Rembrandt olyan zseniálisan ábrázolja, hogy Jézus megfordul, Péter felé fordul, és a Biblia azt írja, és Péter is odafordult. Tudni, ott volt a kihallgatáson. És abban a pillanatban eszébe jutott Péternek, hogy mit tett. És az Úr ezt előre megmondta. És mélységesen elszégyelte magát. És keserves sírása fakadva elfutott onnan. Az emberi fogadkozás is lehet faragott kép. Jörg Rádger mutatja, hogy kegyetlenül megkínozzák, megostorozzák, leköpdösik, öklözik. Hieronymus Bosch az emberek lelki világát szinte kifordítja döbbenetes erejükét. Nézzék meg ezeket az arcokat, félelmetesek. Ugye itt Veronikának látjuk a kendőjét, ami a 13. századig sehol nem fordul elő, tehát egy középkori történet ez, ez nem történt meg a Bibliában, nincs benne, de ez az arc, Jézus arca a figyelemre méltó. Végtelen nyug, a fájdalom. De hordozza a mi bűneinket. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. A híres festmény, Matthias Grünewald festménye az Ízenhelymi oltáron, Keresztelő János rámutat Jézusra, ő a bárány. Itt van Mária, János támogatja. és Mária Magdaléna ott a keresztnél térdel, és a híres festmény. Az egész művészet történetben én személy szerint nem ismerek jó festményt arra illusztrációként, hogy Jézus az arcára helyezi a mi szenvedésünket és bűneinket. Nézzék meg ezt a döbbenetes arcot! Jézus halála elsősorban a szíve megszakadása miatt történt. Tudjuk, ami bűneink. El sem tudjuk képzelni, ezért kellett Istennek lennie a megváltónak, mert annak a sok milliárd embernek az összes bűnének, a Hitlereké és a Saddam Husseinnek és a Stalinoknak a bűnét, hogy tudja magára venni valakit, egy ember erre képtelen? És ő magára vette. És a százados, amikor látta ezt a fenséges királyi magatartást, hogy amikor kínozzák és gyötrik, értük imádkozik. Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit tesznek, nem mernék megtenni. De az ember tudatlan. Ez az ember valóban Isten fia volt, ugye, török alakban mutatja be a mester. És figyeljék meg, ahogy János támogatja Máriát, senki se értette igazán. Ez annyira felfoghatatlan titok volt, de aztán mégis lassan megértették, leesett, ugye, hogy mondjam, a tantusz. De ott a koponya és a csontok arra utalnak, a művészek azt szokták ezzel kifejezni, hogy Jézus vér rácsorgott az emberiség Ádám koponyájára, és ahogy elhatott mindenkire a kárhozat Ádám bűne miatt, mindenkire elhatott az életnek megigazolása Jézus igazzáválása miatt. Nem véletlenül, hogy annyian ábrázolják. Ez az a téma, amit nem lehet kimeríteni, és amíg él az ember, kell, hogy foglalkoztassa. Hans Memle festményén látjuk, hogy Jézus sírba teszik, pihen a nyugalomnapon. A feltámadás Caravaggio ábrázolása, amikor Tamás olyan kegyetlenül behatol Jézus sebeibe, mert nem hiszi el, mert sértődött, hogy neki nem jelent meg. És Jézus azt mondja, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő, és megengedi, hogy belenüljön a sebeibe. És a mennybe megy, és elhívja az egyházat, a Szent Lelket elküldi. A tanítványok elindulnak, a félő gyáva tanítványok, Péter, János, Jakab és a többiek. Az Úr elhívja Pált is. Péter és Pál régi ábrázolását látjuk, nagyon szép ábrázolások, hogy együtt testvéri szeretetben összeforva végzik az Úr művét és tevékenykednek, bátran hirdetik az evangéliumot. És mi az evangélium? Mi az örömhír ennek a világnak? Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki, ha csak egy valaki hisz is ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mondja János evangéliumában az apostol. Ezzel a híres Tilman Rémesnedler szobron látjuk, hogy az Atya felkínálja a fiát mindenkinek, és aki elfogadja, az megmenekül. Aki elveti, saját magának kell a bűneinek a büntetését elhordoznia, ami a szenvedés útja, és az elveszés a megsemmisülés útja. Fra Angelico úgy ábrázolja az aratást, hogy egy hatalmas nagy kaszával jön az angyal, és lekaszálja a búzát, az igazakat. És ott van a szőlő, akik viszont az elveszendőknek a préselésére utal, ugye a szőlő nedvét, ami kipréselik, a taposás. És az utolsó festményünket látjuk. Rohír van Weyden ábrázolja Jézust, mint ítélőt és az angyalt, aki mérlegre tesz minden emberi életet, és oly világosan megállapítja a Biblia azt, hogy mi ez a tett, a szeretetből fakadó, önzetlen cselekedet. Ez isteni ellenvonás. Erre ember magától képtelen, és aki így él, aki elfogadja az Úr szavát, és nem faragott képek előtt hajbókol, és fogad el idegen eszméket, ami Isten szavával ellentétes, az üdvözülhet. Láthatjuk balra az üdvözültek serege, amint feltekint a megváltóra, és jobbra pedig, akik menekülnek a tekintetre elől. Jelenések könyve 6. fejezetben olvashatjuk ezt. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. És hogyha van kérdés vagy gondolat, ami felvetődött, akkor van még talán néhány percünk, akkor szívesen válaszolok, illetve ha elmondanak a gondolatokat a témával kapcsolatban, nagyon örülnék. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésünk, vagy pár percet várjunk, vagy nem tudom, hogy tetszik, hogy hogy
1: szokt. Jó.
0: szeretném még megemlíteni, bocsánat, hogyha valakit érdekel, hoztam a Művészettörténet Vázlatok című könyvemből néhány példány, amiben az egész művészettörténetnek az útját mutatom be rövid vázlatos formában, de a többi társművészetet is hozzákapcsolva, és akik az erkölcsi kérdések iránt érdeklődnek, a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyv, amelyben a barátság, szerelem, házasság, szeretet, életmód kérdésköréről, boldogságról vannak fejezetek. Ezt is ajánlom kedves figyelmükbe, akit érdekel, meg lehet ezeket vásárolni. Hát nem tudom, milyen kérdésünk betődött esetleg fel.
1: Nincsen, úgy látom. Akkor én tanárunknak hadd köszönjem meg ezt a csodálatos délután. Az előadóink egy része díjazást szokott kérni, tanár úr azok közé tartozik, aki teljesen díjtalanul tette nekünk meg ezt a szívességet, hogy eljött közibénk, és a szervezők szeretnék őt megajándékozni, csekély kicsit is ajándékkal egy ilyen tatakönyvvel.
0: Nem olyan csekélyet, nagyon szépen köszönöm.
1: És egy ilyen tatai cserékkel. Fogadjuk őt.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt elkezdenénk a délelőtti igehirdetést, szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, és Jézus életéből szeretnék egy történetet, és a tanítványok életéből, Jézus és a tanítványok életéből egy nagyon rövid történetet megemlíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a tanítványoknak egy jelentős része milyen foglalkozású volt, mielőtt Jézust elkezdte követni. Mivel foglalkoztak? Igen? Halászok voltak, így van. Tehát nagyon sokat voltak a vízen, eveztek, értettek a hajózás mesterségéhez. És egyik alkalommal Jézus ment a tanítványaival, éppen nem haláztak, de mentek egyik helyről a másikra, és Jézus olyan fáradt volt, hogy beült a hajóba, és elaludt. Nagyon mélyen elaludt Jézus. És egyszer csak a tengeren, a galileai tengeren, a galileai nagy tónál, egyszer csak valami hatalmas vihar kerekedett. És olyan vihar kerekedett, hogy ezek a nagyon megpróbált és tényleg nagyon ügyes tanítványok nem bírtak egyszerűen a viharral, és attól féltek, hogy a vihar el fogja borítani a hajót, annyi víz megy a hajóba, hogy az el fog süllyedni, felborítja őket. Attól féltek, hogy ott meg fognak halni. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne következzen meg. Küzdöttek a viharral, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot megtettek, hogy nehogy valami baj történjen, és mind hiába. A vihar egyre erősebb lett, a veszély egyre nagyobb lett. És amikor már semmi elgondolásuk nem volt, hogy mit lehetne tenni, akkor oda mentek Jézushoz, és Jézus mit csinált még mindig? Jézus még mindig aludt. Olyan fáradt volt, hogy a nagy vihar sem ébresztette föl. És szinte elkezdték rázni Jézust, és mondják neki, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mit el fogunk venni, el fogunk veszni. És Jézus ekkor mit csinált? Jézus ekkor fölkelt, megdorgálta a szelet, és teljes csönd lett. És megdorgálta őket, hogy kicsiny hitűek voltak. Na most egyetlen egy kérdést szeretnék a történet kapcsán föltenni nektek. A tanítványoknak mit kellett volna csinálni? Helyesen viselkedtek-e a tanítványok, vagy nem viselkedtek helyesen? Mi lett volna a helyes magatartás a részükről vajon? Mit kellett volna csinálni? Igen? És mikor? Akkor, amikor már minden hiába való fáradozásuk volt? Nagyon jól mondtad. Ha nem, mikor? Pontosan. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát ők azt tették, amit mi általában emberek teszünk, amikor egy bajban vagyunk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy elhárítsuk a bajt. És sokszor az még nagyobb lesz, és még nagyobb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy mindjárt, amikor a probléma előadódik, abban a pillanatban mennénk Jézushoz, és imádkoznánk. És ők is már csak akkor szóltak Jézusnak, amikor már minden reményük elveszett. Amíg még valami remény volt emberileg, addig ők próbáltak a hullámokkal küszködni. Jézus arra tanít bennünket, hogy mindjárt az elején menjünk ő hozzá, bármi történik, azonnal menjünk. És ne csak akkor, amikor már minden reményünk elveszett, és nehogy így forduljunk hozzá, hogy Uram, te nem is törődsz vele, hogy mi el fogunk veszni, hanem mindjárt az elején bízzuk rá az adott problémát, és végig kitartóan higgyünk benne, hogy ő majd fogja hozni a megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nyissuk meg az Isten igéjét, és egy olyan kérdésről szeretném, hogyha szólnánk közösen, ami mindannyiunk életét, mindannyiunk lelki életét közelről érintő kérdés. Az alapigét olvassuk el Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 25-től a 27-ig terjedő verseket a következőképpen.

0: olvassuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig a következőt mondja Pál apostol. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát az igében Isten egyértelműen, ami értésünkre adja, Jézus Krisztus értünk való fáradozásának a célját. Mit mond, miért fáradozik Jézus minden korszakban a hívő emberért és minden emberért? De ugye itt most elsősorban az ő népéről, a gyülekezetről van szó, hogy megtisztítsa minden szeplőtől, minden sömörgőzéstől, hogy tisztán és fedhetetlenül állíthassa majd önmaga elé, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, akkor magához tudja venni az övéit, mindazokat, akiket sikerült az ő kitartó, hűséges fáradozása által megtisztítani. Tehát ez Jézusnak a hatalmas célja, ezért volt a megváltás, és ezért tart még most is a megváltásnak a műve. Ez Jézusnak a fő célja, hogy akiket csak lehet megmentsen, és az ő népét dicsőségben, az ő jellemét visszatükrözve tudja majd önmaga elé állítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében mit tesz meg Jézus? Hogy tisztítja meg az ő népét? Hogy megy végbe ez a munka, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül való legyen az ő népe? Hadd kérdezzem meg, emberileg nézve, ez milyen munka? Hatalmas munka, vagy apróság, jelentéktelen munka? Költői a kérdés, azt lehet mondani, a legnagyobb munka, ami létezik. Hadd mondjam, és most értsétek jól, amit mondani szeretnék, és tudom, hogy nem helyes a megfogalmazás, de értsétek, mit szeretnék mondani, az Istennek a legnehezebb munkája. A legnehezebb munkája. Világokat teremteni. És egyáltalán semmi ahhoz képest, ugye, mint egy embert a bűnéből megtisztítani. Sokkal nagyobb fáradozás, sokkal nagyobb munka. Miért? Mert az ember is kell hozzá, az embernek a szabad akarata. És a bűnből megtisztítani az embert a legnagyobb isteni munka. És az Isten ezt hogy végzi el egyes emberek életében, és hogy végzi el az ő népe életében, az egész nép életében? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy Isten az ő igéjét, az ő szavát azért adta, hogy minek utána abban megszentelő erő van, az ige élő és ható, hogy az ige által mi megváltozzunk. Hogy az ige által, az ige befogadása által, az ige szeretete által, Istennel való élő kapcsolat által az életünk megújuljon és megváltozzon. Ezért adta az igét. De hadd kérdezzem meg, hogy eléri ez mindig a célját egyes ember életében? Az Isten adta az ő igéjét. Elég ez? Elég kellene, hogy legyen, de sajnos az életünk azt bizonyítja, hogy nagyon sokszor ellenállunk az ige szavának. És ezért Isten kénytelen tovább lépni a mi életünkben. Ha az igével, az ő szavával nem tud megszólítani bennünket, akkor valami más tesz. És mit tesz? Adja a próbát, a nehézséget, a fenyítéket az ember életében. Megpróbálja ezáltal kivonni az embert a bűnéből, a helytelen jellemvonásából. Hadd mondjam, hogy nagyon sokszor ez sem ér célba. Nagyon sokszor előfordul, hogy a próbák is hatástalanok, ez az isteni eszköz sem talál célba. De hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy az Úr adja az egyiket, akkor utána visszavonja a másikat, megpróbál mást, az sem működik, jön a harmadik. Nem, folyamatosan minden eszközzel megpróbálja az embert megmenteni. Utána jön egy következő eszköz az Isten kezében, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltuk-e már, hogy sokszor emberek életében, és most a gyülekezetről beszéljünk, mert én most alapvetően majd a gyülekezetről szeretnék, mint Isten népéről beszélni, és Isten fáradozásáról az ő egész népe életében, nagyon sokszor megengedi azt, hogy egyes emberek a bűneiket ne tudják leplezni, hanem azok a bűnök felszínre törjenek nyilvános bűnök formájában. Tehát lelepleződjön az egész gyülekezet előtt egy-egy helytelen dolog, egy-egy bűn, amit valaki dédelgetett. Na most hadd kérdezzem meg, hogy az ilyen helyzetekhez mi hogy szoktunk hozzáállni? Hogy szoktunk hozzáállni? Amikor egy nyilvánvaló bűn jön felszínre, és az ember látja azt a helytelen magatartást, akkor mi úgy általában megbotránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát azért ilyet hogy lehet, úgy elítéljük azt az embert a gondolatainkban, aki valamilyen komolyabb, látványos bűnt elkövet. Teljesen mindegy, milyen jellegű legyen az. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben az Istennek mi a nevelő eszköze, amikor megenged egy ilyet a gyülekezet életében? Amikor megengedi azt, hogy az egyik embernek a jellemhibája itt bukkanjon felszínre, a másik embernek ott bukkanjon felszínre. Tudnélik, álljunk meg egy pillanatra, és még mielőtt itt a konklúziót levonnánk, hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek a mi jellemhibáink ismeretesek egymás előtt? Szerintetek a gyülekezetben mi ismerjük egymásnak a jellemhibáit? Olyan mélységig, amilyen jellemhibával mi küszködünk? Nem, állítom, hogy nem ismerjük. Van egy-két apróság, amit ismerünk, de igazából a bűnöknek a legnagyobb részével nem vagyunk tisztában, amivel a másik ember küzd. Na most, amikor az Úr megengedi, hogy egy-egy bűn így valakinek az életében, vagy valakiknek az életében felszínre törjön, szerintetek mi az Úrnak a célja ezzel, hogy ezt megengedi? Hogy nem eltakarja, hanem nyilvánosságra hozza. Mi a célja? Az a célja, hogy az ember tükörbe nézzen. Tükörbe nézzen, és meglássa azt, hogy igen, én is ide fogok jutni, hogyha azokat a csírákat, amelyeknek az adott bűnnek a csírái bennem vannak, hogyha én azokkal nem fordulok szembe, akkor ennek ez lesz majd a következménye, ez lesz az eredménye. Csak egy példát hadd mondjak. Látunk például valakit a gyülekezetben magából kivetkőzve tombolni és kiabálni, veszekedni valami miatt, valamilyen nagyon csúnya megnyilvánulást. Akkor mit mondunk, hogy fú, hát azért ennyi önkontrollja nincs, hát azért ilyet hogy lehet csinálni. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy van-e bennem az ingerültségnek, a haragnak még valami csírája. Otthon nem szoktam kitörni, vagy nem szokott felszínre kerülni bennem valahol, valamilyen olyan formában, ahol nem a gyülekezet előtt vagyok, de nem szokott ez úgy igazából úgy valamilyen módon jelentkezni nálam. Hadd mondjam, hogy az ilyen esetekben az Úr tükröt tart elénk. Ember vigyázz, mert ha ez a bűn ott van benned, akkor el fog jönni az az idő, amikor már nem csak otthon négy szem közt a családban, vagy nem csak amikor senki nem lát, ott tombolsz, hanem az egész gyülekezet előtt, bárki előtt nem fogod tudni kontrollálni magad, mert a bűn, ha beteszi az ember életébe a lábát, és megengedem, hogy ott maradjon, akkor egy idő után nem fogok tudni parancsolni neki, nincs az, hogy gátat fogok tudni vetni neki, és azt mondom, hogy csak eddig engedem, tovább nem engedem. Tehát az Isten ezt is az ő kegyelméből engedi meg, ember szembesülj vele, ez van te benned is. Még nem tört így ki ilyen módon, de vigyázz, mert hogyha nem veszed fel vele a harcot, te is ugyanilyen módon a bűn fogságában leszel, és áldozatául fogsz esni. Ha ez sem enged, vagy ennek sem engedünk, az Isten nagyon sokszor mit csinál? Emberi eszközöket küld. Küld embereket, akik figyelmeztetik az embert, szólnak. Az más kérdés sokszor, hogy szólnak, de az ember ilyenkor mit csinál nagyon gyakran? Az ember megsértődik, az ember hárít, az ember igazolja magát. Tehát miért említettem én mindezt? Azért említettem, hogy az Isten minden egyes korban megpróbált mindent megtenni az ő népéért, hogy a jellemhibáikból megszabaduljanak. És hogyha nem engednek az egyik eszköznek, alkalmazza a másikat, újból és újból visszatér ezekre az eszközökre, az igével is hányszor és hányszor megszólít bennünket, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést az ige által, vagy emberek által, vagy leleplező magatartások által, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést, próbák, élethelyzetek által. Mindenkorban ezt tette az Úr az ő népével. És nézzük meg, olvasunk is el egy igét, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. versében, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verse a következőt mondja: és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát mit mond az ige? Az Úr azt mondja, ugye itt Mózes mondja ugye a népnek, ugye, de az Úr ihletése által, azt mondja, emlékezzél meg az Úrról, 40 évig hordozta őket, és újból megszólította őket az igével, Mózes tanításaival, mennyből küldött üzenettel, akkor újabb próbákkal, fegyelmező eszközökkel, intésekkel, figyelmeztetésekkel, és mindennek mi volt a célja? A nehéz helyzeteknek, próbáknak, a legkülönböző élet helyzeteknek mi volt a célja? Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Hadd mondjam, az Istennek mindenre nincs szüksége, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi van az ember szívében. De az Isten azért engedi meg ezeket az élethelyzeteket, a nyomorúságot, a megsanyargatást is, hogy felszínre kerüljön, és az ember szembesüljön azzal, hogy mi van igazából a szívében, a szíve legmélyén. Ez volt minden egyes korban az Istennek az eljárása az ő népével, és valóban azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életének, a jellem fejlődésünknek bizonyos szakaszán az Úr megenged különleges megrázásokat, különleges megpróbáltatásokat, különleges figyelmeztetéseket, üzeneteket küld. Az Úr minden egyes korban így bánt az ő népével. De hadd mondjam, hogy a vég idején ugyanezeket az eszközöket alkalmazza az Úr, de még koncentráltabb formában, még erőteljesebb formában, hiszen most már nem az a feladat, nem az a cél, hogy valakik, akik eljutnak majd az életüknek a végéig, megtisztítassanak az ő életüknek, az egyéni életüknek a végén, hanem Jézus eljövetele közel van, itt van a küszöböm, és Jézusnak egy egész népet egyszerre kell megtisztítani, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle. És ebben a népben, akik Jézus eljövetelét meg fogják élve érni, ebben a népben lesznek egész kisgyermekek, lesznek fiatalok benne, lesznek felnőttek, lesznek érettkorúak, lesznek idősek. Jézus eljövetelét meg fogják látni egy egész nép, szemtől szembe. És Jézus meg akarja az egész népet tisztítani. Hadd kérdezzem meg, mi az eszköze az Istennek abban, a tekintetben, hogy egy népet elkészítsen az ő fogadására? Olvassunk el egy igét Ámos próféta könyvéből, Ámos próféta könyve 9. fejezet, 9. versét a következőképpen olvasom. Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr arról beszél, hogy majd Isten népe életében el fog hozni egy olyan hatalmas megrázást, ami be fogja tölteni ezt a funkciót, ezt a feladatot, hogy megtisztítja az ő népét, és külön fogja választani a búzát a konkolytól, a búzát a polyvától. És ezt a folyamatot az Isten ígéje rostálásnak, megrázásnak nevezi. Hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, minden korban használta az Úr ezt az eszközt, a megrázásnak az eszközét, minden egyes korban használta az Úr az ő népe megtisztítása érdekében. És most mégis azt olvassuk, és majd Máté evangéliumánál is több helyen fogunk erre vonatkozó igét olvasni, hogy Isten az ő népét a vég idején különleges megpróbáltatásnak, megrázásnak fogja kitenni. Meg fogja rázni az ő népét hatalmas erővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha egy igét felolvasnánk Máté evangéliuma 3. fejezetéből, Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvassuk el a 12. verset. Nézzük meg, Jézusról keresztelő János a következőt mondja, és a végidejére futtatja ki Jézusnak ezt a tevékenységét, amikor azt mondja, hogy akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát azt mondja, hogy a rostálásnak is, noha a végső célja a nagy megrázásnak a külön választás, a búza és a polyva szétválasztása, de mégis azt mondja, hogy megtisztítás eszköze bizonyos értelemben, a rostálásnak az eszköze az Isten kezében. A hatalmas megrázás az egyben hatalmas megtisztítás munkáját hivatott elvégezni. De utána egyértelmű, hogy az lesz az eredménye, hogy akiket nem lehet megtisztítani, ugye azok polyvának fognak bizonyulni. De akik csak megtisztíthatók, azokat be fogja majd csűrbe takarítani, hogy Jézus eljövetelére végbe menjen ez az isteni terv, hogy se szeplő, se sömörgőzés, se semmilyen aféle ne legyen rajtuk. Na most nézzük meg ezt a képet, olyan érdekes a rostálásnak a képe. Mit olvasunk? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, két képet is alkalmaz, ugye Ámosnál azt olvastuk, hogy megrázom ugye Izrael házát, ugye az Isten népe között megy végbe ez a folyamat, megrázom, mint ahogy a rostával rázogatnak. Itt pedig azt olvassuk, Jézus azt mondja a keresztelő János, hogy szóró lapát van az ő kezében. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus idejében és egyáltalán a régi időben hogy tisztították a búzát? Hányféle eszköze volt a búza megtisztításának? Alapvetően kétféle eszköze volt ennek. Az egyik az volt, amikor ilyen nagy rostával rázták, ugye rátették a búzát, és rázták, és kihullott belőle mindaz, ami a szemét, az oda nem illő dolog volt, és fennmaradt ugye a rostán a tiszta búza. De volt egy másik módja is a búza megtisztításának, hogy nagyon erős szeles időt választottak ki a búza tisztítására, és amikor fújt a szél nagyon erőteljesen, akkor ott volt egy búzahalom, és a lapáttal földobták a búzahalmot, és amikor fújt nagyon erősen a szél, akkor a polyvát, ami könnyebb volt, mint a búza, ugye kifújta a búzahalomból, és vissza a földre már csak a tiszta búza esett. Tehát így tisztították meg a búzát az oda nem illő dolgoktól. Hadd kérdezzem meg, előttünk van ugye a kép. Vagy úgy rázzák, hogy rostában rázzák, vagy úgy, hogy föl lapáttal földobják az egészet. Mit mutat önmagában ez a kép a megrázásnak, a rostálásnak erről a munkájáról és folyamatáról? Minden egyes búzaszem külön meg van rázva, ugye? Mert nem létezik az, hogy a búzahalomban egyes búzaszemek majd szépen kényelmesen elhelyeződnek, beágyazódnak, és ők nem lesznek megrázva. Minden egyes búzaszem külön-külön meg lesz rázva, de ahogy elnézzük, ugye lelki szemeink előtt ott van ez a kép, az egész halom búza is teljes mértékig átforgatásra, megrázásra fog kerülni. Hadd mondjam, az Úr nem fest rózsaszín képet elénk, hanem elénk tárja a valóságot. Azt mondja, Izrael házát meg fogom rostálni. Olyan válság, olyan élethelyzetek sokasága fog a gyülekezetben bekövetkezni, hogy egy ilyen mérvű rostálásnak lesz az egész közösség kitéve. Szeretnék megállni, és még mielőtt tovább mennénk ennek a folyamatnak a végig gondolásában, szeretnék valamit megemlíteni. A rostálás egy több lépcsős folyamat.
1: A rostálás nem egy olyan folyamat, ami egyszer csak megtörténik, tehát olyan, hogy egy esemény egy pillanatban megtörténik, és akkor vége is van annak az eseménynek. A rostálás több lépcsős folyamat, hosszú folyamat, hosszabb folyamat, több állomása van. És ezt fogjuk majd egész röviden áttekinteni, hogy hány fázisa van, milyen fázisai vannak a rostálásnak. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy idézetet olvasnánk, egy olyan idézetet a Tapasztalatok és Lásomások című könyvből, amit mindannyian nagyon jól ismerünk. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből szeretnék olvasni a 301. oldalról egy részletet. A 301. és 302. oldalról, ez legalábbis ebben a régi kiadásban ez az oldal szám. Azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Utána így olvasom. Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban, gondtalanoknak és közömbösöknek látszottak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és kérlek válaszoljatok is rá, tehát valóban ezt tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hogy miért olvasuk itt ezt az idézetet, és miért volt azoknak az arca, akik komolyan vették ezt az adott élethelyzetet, miért volt sápat, miért küzdöttek, miért volt ez a hatalmas nagy vívódás az ő életükben, amitől valóban az arcuk sápat volt. Miért volt ez a nagy küzdelem az ő életükben? Mit jelent a rostálás? Az első fázisban. Miért volt ez a hatalmas küzdelem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a küzdelem azért van, ez az arcot elsápító küzdelem, ami valóban a legnagyobb lelki gyötrelmeket fejezi ki, azért van, mert próbák és nehézségek olyan mérvűek, ami valóban ezt a mélységes gyötrelmet idézi elő az Isten népe között. De hadd mondjam, hogy nem. Nem. Nézzük meg, olvasok egy másik idézetet, a következő idézet így hangzik. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nézzük meg, mit mond ez az idézet. Azt olvassuk, hogy a rostálást Laodiceának, a hű tanúbizonyságnak Laodiceához intézett üzenete fogja elindítani és kiváltani. Mi a laodiciai üzenet? Hadd kérdezzem meg a laodiciai üzenetnek egész röviden mi a lényege. Egész röviden mi a lényege? Sok mindent hallok, de egyet sem. Tehát... lelki alvás, és mi az üzenetnek, az Istentől jövő üzenetnek a célja, a felhívásnak mi a célja? Térjetek meg, felébredés, megtérés. Szeretnék itt megállni, és ne haragudjatok, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Ugye nemrég voltunk Oszi bácsi temetésén, és azért ilyenkor azért az emberben úgyból és újból felidéződnek az emlékek Oszi bácsival kapcsolatban. És egy olyan történetet szeretnék egész röviden elmondani, amit ő olyan sokszor elmondott. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal prédikátor volt, akkor sokszor küzdött azzal, hogy milyen témáról beszéljen a gyülekezetben. És azt már elfelejtettem, hogy melyik prédikátornak, de egy prédikátorral, egy idősebb tapasztalt prédikátor bácsival beszélt, és elmondta neki, hogy hát miről is beszéljen. És azt mondta neki, fiam, Én mondok neked valamit. Állj fel a gyülekezet elé, és mondd el azt az üzenetet, amit még soha-soha igazából nem vettek komolyan. Állj föl, és csak annyit mondj, hogy térjetek meg, és üljél le. És erre ő abszolút nem értette, hogy hát ezt annyiszor hallottuk, hát állandóan ezt halljuk a gyülekezetben, és ezt úgy azt mondja, hogy később értette meg, hogy igen, ezt az üzenetet, légy buzgóságos, és térj meg, Laodícia üzenet, szerintetek hányszor hallottuk? Hányszor hallottuk? És szerintetek hányszor vettük ezt igazából egészen komolyan, hogy nem vagyunk megtértek, nem vagyunk megtértek. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, nem vagyunk megtértek. Amíg rossz indulat, ingerültség, magabízás, sértődékenység, susálás, bármi, de ott van az életemben. Nem azt jelenti, hogy alapvető megtérés, az újjászületés nem ment végbe az életembe, de ezekből a bűnökből nem vagyok igazából megtért. Nem veszem komolyan. Igen, és ha egy ige hirdetés csak ebből állna, hogy térj meg, elegendő lenne üzenetnek az Isten részéről, hogy ember állj meg és gondolkodj. De nézzük meg, mi történik. Az Úr küldi az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg. És nézzük meg, az Úr, amikor küldi, le van írva az igében, és hány helyen olvassuk. Sőt, még egy igét hadd mondjak, Sofóniás könyvéből csak egész gyorsan, röviden idézem az igét. Sofóniásnál azt olvassuk, hogy az utolsó napokban Jézus eljövetele előtt azt mondja, hogy megmotozom Izraelt szövétnek kell. Ugye erről is már olyan sokszor beszéltünk, éppen ezért most csak utalok rá. Megmotozom Izraelt szövétnek kell. Az ígével rávilágítok az ő életére. De hadd mondjam, nem vesszük komolyan. És ezért az Úr mit csinál? Ezért az Úr a gyülekezeten belül is az események sorozatát indítja el, megengedi, hogy Sátán tomboljon a gyülekezetben, és nem tudom, hadd kérdezzem meg tőletek, mert a rostálásról többször beszéltünk, de vannak részek és vannak gondolatok, amiket az ember egy idő után ért meg, és bizonyos összefüggések. Hadd mondjam nektek egész őszintén, hogy én egészen az utóbbi időig, utóbbi pillanatokig nem értettem azt, hogy hogy lehet az, amikor azt mondja Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, hogy imé én parancsolok, ugye, és megrázom Izrael házát, amik éppen a rostával rázogatnak, elnézést. És ugyanakkor nem tudtam összeegyeztetni azt, amikor például azt mondja az Úr Simonnak, Péternek, hogy imé Simon, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Akkor kiráz, kirostál? Az Isten rostál, vagy Sátán rostál? És megvilágosodott egyértelműen a számomra, hogy igen, Isten az, aki a rostálás folyamatát végzi, és ebben a folyamatban megengedi Sátánnak, visszább viszi az ő kezét, hogy így mondjam, és megengedi Sátánnak, hogy tomboljon. Megengedi, hogy a gyülekezetben is olyan állapotokat idézzen elő Sátán, ami valóban megrázó állapotok. Megengedi, hogy az egyenetlenség és a viszály bekövetkezzen Isten népe között. Megengedi olyan mértékig, ahogy azt korábban nem engedte meg. És miért? Mi a célja? Hogy a megrázás által, az élethelyzetek által, a legkülönbözőbb problémák által az ember szembesüljön azzal, hogy nyomorult vagyok, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. Hadd kérdezzem meg, mikor szembesül az ember leginkább ezzel az állapotával? Amikor az események egyre inkább irritálóbbak. Hadd mondjam, csak egyszerű példát szeretnék nektek mondani. Amíg csak valaki lát egy kis problémát a gyülekezetben, valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja, lehet, hogy nem is tör föl belőle semmi igazából, semmilyen ilyen indulat. Amikor egyre vadabb dolgokat látunk, egyre inkább felszínre törnek belőlünk, ugye bizonyos indulatok, magatartásformák. Szeretnék megint csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni, meleg van, füllett a levegő, éppen ezért szeretnék egy-két ilyen gondolatot is elmondani, hogy valóban, hogy felébredjünk igazából. Olyan érdekes, hogy az emberben milyen érzések és milyen gondolatok vannak. amíg csak úgy valaki általában zajong, ugye esetleg az ember föl se, oda se figyel rá, amikor már jobban zajong, esetleg az embert idegesíti, de amikor már este van, és ott az ablak előtt randalíroznak, és kiabálnak, és nevetgélnek, akkor az ember érzi, hogy egyre inkább olyan gondolatok jönnek, ami magától is meglepődik, hogy miket gondolok, hogy mit kéne csinálni, hogy valami vizet kiönteni esetleg, hogy felocsúdjanak, vagy valami. És akkor az ember kezdődik, hogy ilyen, hogy jut eszembe? De amikor már szóval nem tudom, de értitek a helyzetet, amíg csak valaki egy kicsikét ott valamit csinál, nem is. De igen, hogy hát azért milyen gondolatok vannak az emberben, hogy hát azért nem azzal kéne elintézni, hogy egy kis hideg vizet rájuk locsolni, hogy térjenek észhez. És csak apróságot mondtam, direkt apróságot mondtam. De amikor nagy problémák vannak, viszályok vannak a gyülekezeten belül, akkor igen, az ember szembesül egy idő után, hogy mit vált ki önmagából, mit vált ki. Lelepleződünk önmagunk előtt. És hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy a rostálás azt jelenti, hogy valaki valami helytelen dolgot csinál a gyülekezetben, vagy valamilyen helytelen irányvonalat követ, és akkor nyilvánvaló, hogy ő kirostálódott, mert helytelen irányvonalat követ. És nem gondoljuk azt, amit az elején is említettem, hogy az Úr mások példája magatartása által is tükröt tart elém, és azon kívül pedig felszínre hoz olyan dolgokat, amikről nem is gondoltam, hogy bennem van. Felszínre hoz szeretetlenséget, meg nem értést, közömbösséget, haragot, pártoskodást, ki tudja, hogy mi mindent hoz felszínre az, ami a rostálás viharában a gyülekezetbe be fog köszönteni. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor valaki az elvi oldalról közelít csak, pusztán elvi oldalról közelít a rostálás kérdéséhez. Mert a rostálás nem abból áll ilyen értelemben, hogy elvek síkján dőle valami, az majd később el fog dőlni az elvek síkján, az majd el fog dőlni. De először az Úr tükröt akar elém tartani. Ember, lásd meg, hogy igazából ki vagy. De ha én ezt nem veszem komolyan, ha én ezzel nem foglalkozom, akkor egyre nagyobb veszélybe vagyok. Sőt, annál veszélyesebb, minél inkább tisztán látja valaki elméletben az igazságot, de mégis nem veszi észre, hogy a gyakorlatban, a magatartásában helytelen dolgok, helytelen lelkület nyilvánul meg. Hadd kérdezzem, Jézus életében mindegy volt az, hogy mi az igazság? Jézus életében soha nem volt mindegy. Jézus az elvi igazságnak a legtökéletesebb őrizője és védelmezője volt. De hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, ha Jézus egyetlen egyszer is a tökéletes igazságot ingerülten képviseli? Vagy odavág valakinek szavával valamit? Vagy helytelen módon, valamilyen módon reagál valamire? Mi lett volna? Tehát Jézus az ő példáját állítja elénk. És amikor a rostálásról beszélünk, akkor igenis, hogy vegyük komolyan, hogy mind az elvek terén, de mind a gyakorlata jellemben, jellem tekintetében megrázása alá kerülünk, megpróbáltatása alá kerülünk. És minél nagyobb a viszály a gyülekezetben, minél nagyobb a megpróbáltatás, minél súlyosabb válság idéződik elő a gyülekezetbe, annál inkább ott van a tükör előttem. Hadd kérdezzem meg, emlékezünk-e Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versére, az elpecsételése. Azt mondja, hogy kiknek a homlokára fog az élő Istennek a pecsétje kerülni? Akik sóhajtoznak és nyögnek, azok miatt az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepén történnek. Azt mondja, igen... Ez Esdrás, azért nézem, igen. Tehát akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Isten népe körében történnek. Hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy azok fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét, akik ugye a világbeli állapotokat már egyre nehezebben tudják elviselni, és fájlalják azokat, nem, semmi köze nincs hozzá. Azt mondja, hogy az Isten népe között levő állapotok, hogy ehhez hogy viszonyulunk, ez fogja eldönteni igazából, hogy az Isten pecsétje a homlokunkra kerül, vagy nem. A rostálásban való megállás ennek a függvénye lesz. Hogy tudom-e fájlalni a bűnt, ami Isten népe között van? Tudok-e úgy hozzáállni, hogy igazából sírok a másik miatt, imádkozok és böjtölök azért, az emberért, akivel elméletben abszolút nem tudok egyet érteni, és úgy látom, hogy helytelen úton jár, de tudok-e igazából érte küzdeni, imádkozni érte? Van-e bennem krisztusi megmentő szeretet, vagy leírom a másikat? Tehát egyénileg is és közösségileg is óriási megpróbáltatásokban van Isten népének része. Szeretnék itt megállni, és egyetlen egy gondolatot megjegyezni, hogy a megrázás, most csak a közösségi megrázásról beszélünk, mert Isten népe életében egyénileg is mindenki egész különleges hitpróbán fog majd keresztül menni, az egyéni életünkre vonatkozóan. De ez akárhány ember, annyiféle megpróbáltatás, mert ugye nem egyformák az élethelyzeteink, tehát ugye ezek különbözőek lesznek. De most mi a közösséget érintő rostálásról beszélünk. Tehát a laodíciai üzenet. És hadd mondjam, amikor valaki szembesül önmagával, és meglátja a viszályok, a problémák közepette, hogy mi van bennem, ott van bennem a szeretetlenség, ilyen gondolat is bennem van, olyan gondolat is bennem van. Nem tudom szeretni azt a másik embert, akkor mit fog csinálni az az ember, aki komolyan veszi a megtérésnek az üzenetét? Mit fog csinálni? Akkor az az ember el fog kezdeni küzdeni Istennel, és az arca sápat lesz a kiárt küzdelemtől, meg fogja látni, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok, és küzdeni fog Istennel, hogy az Isten adjon szabadulást és gyógyulást a jellem hibájából, az ő bűnéből. Szeretném megkérdezni tőletek, és erre kérem, valóban mindenki tényleg csak magában válaszoljon, mert nem egy ilyen nyílt bűnvallás a célja a kérdésnek. De voltatok-e már olyan helyzetben, hogy valakit egyszerűen nem tudtatok szeretni? Valaki hihetetlenül ellenszenves volt. És előfordult-e már olyan is, eljutottunk-e már addig a szintig, hogy szenvedtünk ettől az állapottól, és azt mondtuk, hogy Uram, nem lehet, hogy haragudjak rá, nem lehet, hogy ellenszenves maradjon. Nekem szeretnem kell őt. És előfordult-e, hogy elkezdtetek küzdeni és imádkozni ezért? Hadd mondjam, a legnagyobb küzdelem. Amikor az ember önmagával kell, hogy küzdjön, hogy levetkőzze a megbántottságát, levetkőzze a szeretetlenségét, az unszimpátiát, bármit. Akkora küzdelem, amekkora lelki küzdelem nincs is. Ehhez hasonló nincs. Ezerszer könnyebbek azok a küzdelmek, amikor valami külső próba ér bennünket, és belekapaszkodunk az Istenbe, és kérjük az ő segítségét. Nem várt ki akkora harcot és küzdelmet az emberből, mint az, hogy önmagával kell megküzdenie, a rossz természetével, jellemével, érzéseivel, indulataival. És hadd mondjam, hogy ez a rostálásnak az első fázisa. És ezért mondja az Úr, hogy igen, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg, lásd meg a valódi állapotodat. És hadd mondjam, a laodíciai üzenet a rostálásnak az üzenete, a könyörületnek az üzenete. A rostálás üzenete, a megtérésre hívás üzenete a laodíciai üzenetben. Nem a mindenestől való elvetés üzenete. Mert igen, ilyen állapotban vagyunk. De még most is felkínálom neked ezek között, a válságos idők között, amit a béke időben nem tettél meg és elmulasztottál, még most is lehetőséged van, hogy szembesülj önmagaddal. Önmagaddal szembesülj, és légy buzgóságos, és térj meg. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv 3. kötetéből. Egy idézetet a következőképpen olvasom. Az 1002. oldal. A próba keserű órái állnak a gyülekezet előtt, mivel nem engedelmeskednek Isten figyelmeztetéseinek, intéseinek és tanácsainak. A próba sötét órája be fog következni mindenkihez, mint a magasabb munkára, odaadóbb erőfeszítésre, megszenteltebb igyekezetre való nevelés része. Az Úr nem azért engedte meg, hogy a vihar a tanítványokra törjön, hogy hajótörés szenvedjenek, hanem hogy egyénenként megvizsgálja és kipróbálja őket. Igen, ezért engedte meg a tanítványok életében is a vihart, és ezért engedi meg a rostálást is, hogy kipróbáljon egyénenként bennünket, hogy szembesítsen bennünket önmagunkkal, és hogy az igazi megtérésnek a lehetőségét tárja elénk, és az üzenetet küldi, a visszafogadásnak az üzenetét. Szeretnék egész röviden tovább lépni, és a rostálásnak a befejező szakaszáról valóban csak röviden néhány szót szólni, csak azért, hogy erről a kérdésről összefoglalóan tudjunk beszélni, de erről már valóban csak érintőlegesen szeretnék szólni. Ezek után azt mondja a Szentírás, hogy a végidején a hamis tanoknak a tömkelege fog beáramlani Isten népe közé. A hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani. És talán egy idézetet szeretnék olvasni. Amikor a rostálás jön, amelynek egyik oka a hamis tanok megjelenése lesz, akkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni. Hasonlók lesznek a futóhomokhoz. Ezek után jön a rostálást kiváltó olyan eszköz, és a rostálásnak a következő fokozata, amikor a hamis tanoknak a sokasága fog a gyülekezeten belül megjelenni. És azt mondja, hogy ekkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, hasonlók lesznek a futóhomokhoz. De még egy idézetet szeretnék olvasni. És azért szeretném ezt a következő idézetet felolvasni, mert sokan úgy gondolják, hogy igen, hogy ha a hamis tanok megjelenése lesz a rostálásnak a kiváltó oka, akkor úgy tudunk igazából felvérteződni a rostálás viharában, hogyha az igét nagyon komolyan elméletben elsajátítjuk és megismerjük. Hadd mondjam, ez részint igaz, de nem teljesen. Mert figyeljük, a következő idézet így hangzik. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben milyen az igazság és az Isten ereje. Ugye? Ideig egyértelmű. Amennyiben milyen az igazság, tehát bírunk az igazság ismeretével, de mit mond, és az Isten ereje. És a következő mondat így hangzik, és ezt a mondatot szeretném, ha megtanulnánk kívülről. Ez annyira fontos. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Nem döbbenetes egy mondat? Az ember csak annyiban ismeri az igazságot, amennyiben maga is az isteni természet részese. Ha az én életemben megengedek magamnak bűnöket, amitől a rostálás előkészítő vagy első fázisában, mindegy, mit mondok, nem szabadultam meg, amikor az Úr tükröt tartott elém, nem szabadultam meg ezektől, melengetem a bűnt, akkor ez el fog engem vakítani, és az igazság elmélete nem fog engem tudni megmenteni, mert nem ismerem az igazságot, nem ismerem. Mert az igazságot csak annyiban ismerem, amennyiben az isteni természet részesévé váltam. Szeretnék csak kívülről idézni egy Biblia verset, és engem ez a Biblia vers teljesen megrémít. Be kell, hogy valljam egész őszintén. János apostol azt mondja az első levele 2. fejezet 11. versében, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. És a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát megvakul az az ember. Itt speciál a gyűlöletről beszél, a haragról, ami el tudja az embert vakítani. De nem azt mondja, hogy a gyűlölet, a harag az legfeljebb olyan, hogy hát nem szép jellemvonás, hanem azt mondja, hogy vakságot fog előidézni. És nem tudom, hogy hova megyek, mit csinálok, mert elvakultam, mert megvakította a szememet a gyűlölet. Éppen ez az adott jellem, hiba vagy bűn. Tehát egyértelművé válik, hogyha ebben a fázisban, a rostálásnak ebben a fázisában nem fordulunk szembe önmagunkkal, és nem vállaljuk ezt a küzdelmet, amiről itt olvastunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, és akkor az elméleti igazság ismeretünk is, minek utána az isteni természet részeseivé nem váltunk, az elméleti igazság nem igazából a miénk, és a tévtanoknak az áldozatává fogunk állni, mert meg fog bennünket tudni Sátán fertőzni. Hadd mondjam, Sátán sokkal bölcsebb és okosabb a legokosabb embernél is. Éppen a múltkor hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy egy héttel ezelőtt volt Vankó Zsuzsa prédikált Zugligetben, és mindig meg szoktam kérdezni ugye a családot is, hogy miről szólt az ige hirdetés, mert ugye az ember nagyon érdeklő, hogy máshol miről van szó, hogy az ige miről szólt. És hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy Zsuzsa arról beszélt, hogy a bűnnek micsoda hatalma és ereje van. És azt mondta, hogy a bűn a legártatlanabb embert, Ádámot is legyőzte, ugye, Sátán legyőzte. A bűn legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont, ugye ő volt a legbölcsebb ember, a bűnt őt is legyőzte, és legyőzte Sámsont is, a legerősebb embert is. Annyira tetszett ez a mondat, hogy azért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy valóban a bűnnek ilyen ereje van, Sátánnak ilyen ereje van. Lehetek a legbölcsebb, a legokosabb. Ha Sátánnak teret engedtem az életemben, a bűn ott van az én... Ha a bűn ott van az én életemben, akkor nem fogok tudni ellenállni a sátáni megtévesztésnek, és a próba idején áldozatul fogok esni. És ezek után hadd mondjam, csak zárszóként szinte hadd mondjam, hogy ezek után jön a rostálásnak az utolsó fázisa, szinte a harmadik lépése, amikor be fog következni a külső nyomorgatás és a külső üldözés. De ekkor, amikor, talán egy idézetet hadd olvassak, amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvalóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Utána azt olvassuk egy másik helyen, hogy azok, akik futó homokként, nem akarom már az összes idézetet olvasni, csak a hasonlatot, hogy nem fognak tudni hol horgonyt vetni, és futó homokként fogja a vihar, a megpróbáltatás vihara kivinni a gyülekezetből azokat, akik az igazság által nem szentelődtek meg. És akkor utána azt olvassuk, hogy nincs messze az az idő, amikor ugye a megpróbáltatás minden emberre rátör, és akik lépésről lépésre alkalmazkodtak a világ követeléseihez, és a világi szokásokhoz, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gűnynek, az üldöztetésnek. Mondom, csak a részleteket olvasom. Tehát, még egy idézet azért hadd olvassam, sok ragyogásáért nagyra tartott csilla fog kihunyni a sötétben. Pojva felhőket hord majd el a szél, még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Tehát mi történik? A megpróbáltatás, a rostálás első fázisában egy belső szétválás fog majd csak történni először, egy belső szétválás a gyülekezetben, ami még szemmel nem látható. És majd a rostálásnak a külső vihara, amikor a külső üldöztetés és nyomorúság fog a gyülekezetre törni, akkor viszont azok fognak majd kirostáltatni, akik az első fázisban nem vállalták ezt a küzdelmet, hogy az arcuk sápat legyen az önmagukkal szemben vívott küzdelemtől. Szeretném Sofóniás próféta könyvéből idézni a harmadik fejezetből, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből, hogy a rostálás milyen mérvű lesz, és hogy mennyire fogja majd Isten népe között a szétválasztást előidézni. Azt mondja a harmadik fejezet második verse először, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. A hetedik vers, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát mit mond? Figyelmeztette, fenyítette az Úr az ő népét. De Mégis, és ugye ez kettős profécia, ugye a végidejére, de mégis eredménytelen volt az Úr fáradozása az egyik csoport életében. De nézzük meg a másik csoportot, a harmadik fejezet 12 és 13. verse. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugasznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Hadd kérdezem meg, két különálló csoport? Hatalmas a különválás. A pojva a búzától, vagy a konkoly a búzától, mindegy, melyik bibliai példát használjuk, külön fog válni a rostálás következtében, és a rostálás vihara fogja majd azokat kirostálni, akik nem szentelődtek meg, és nem vették komolyan a laodíciai üzenetet. És én befejezésül csak egy bátorító gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia végig arról beszél minden egyes élethelyzetre vonatkozóan, hogy nem kell félnünk, mert nem lesznek nagyobb nehézségek semmilyen területen, mint azt az ember az isteni segítségével meg fogja tudni állni. Nem lesz nagyobb a megpróbáltatás. Az Isten mindig bíztat bennünket, hogy ne féljünk, de ugyanakkor felhívja a figyelmünket, hogy tegyük meg a szükséges lelki előkészületet. Hadd kérdezzem meg, mikor fogunk tudni megállni a rostálás idején? Mikor tudunk megállni a rostálás idején? És hadd mondjam, ha a rostálás idején megállunk, ha most megállunk, ezekben a viharokban felismerjük önmagunkat, vállaljuk az önmagunkkal való küzdelmet, akkor végig, akkor a győzelem már a miénk. Biztosak lehetünk benne. Mert akik a rostában megmaradtak, azok elpecsételtetnek, és azok meg fogják látni Jézus Krisztus szemtől szembe, azok meg fognak már tudni majd állni. Hadd kérdezzem meg, mitől függ tehát, hogy a rostálásban meg tudunk-e állni, vagy pedig elesünk? Egyetlen egy dologtól függ. Hogy az Istennel való kapcsolatunk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk töretlene. Ha mi most komolyan vesszük az ő szavát, olvassuk az ő igéjét, komolyan vesszük az ő figyelmeztetéseit, igazából megtanulunk vele járni, akkor ő segít nekünk a mi bűneink legyőzésében, akkor a próbáknak biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő ereje által el tudunk viselni. Bölcsességet, értelmet fog adni a felismeréshez, a hamis tanítások felismeréséhez. És erőt fog tudni adni, és erőt fog adni, hogy minden probléma és nehéz helyzetben meg tudjunk állni ő mellette. Hiszen a római levélben, Pál apostol a 8. fejezetben a következőt mondja, a római levél 8. fejezetében, ezt olvasom, a 35-től terjedő versekben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál apostol? Semmi. Sem nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, semmi nem szakaszthat el a Krisztustól. Tehát hadd mondjam, megadja előre a megállás kulcsát, de azt mondja, hogy ember, gondolkodj. És amikor azt mondja, hogy térj meg, amikor mindent megtesz annak érdekében, hadd mondja, mi ne attól féljünk, hogy milyen lesz az üldözés. Mi ettől félünk. Meg amikor a körülményekre nézünk, meg a gazdasági válságra, meg a nyomorúságra, meg az egyházügyi törvényre, meg a fontos dolgok, mind fontos dolog. De hadd mondjam, sokkal jobban meg vagyunk ettől rendülve, mint attól, hogy észreveszem magamban, hogy ingerült vagyok, vagy pedig dühös vagyok valamiért, vagy nem tudok valakit szeretni. Ettől nem jedünk meg, attól félünk. Pont fordítva kellene lennünk. Ha nekem a legfontosabb dolog, hogy a Krisztus képmása kiábrázolódjon bennem, akkor nem lesz semmi, ami elszakaszthat tőle. Jöjjön bármilyen nyomorúság, bármilyen üldözés. és szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetet komolyan vegyük. Szívem mélyéből kívánom, hogy amikor elhangzik a megtérésre való felhívás üzenete, akkor lélekben ne egyik oldalunkról a másik oldalra forduljunk, hanem vegyek komolyan azt, hogy Jézus azért küldi, mert ha nem állunk meg ebben, nem vesszük komolyan ezt az üzenetet, nem vállaljuk magunkkal a küzdelmet, akkor a megpróbáltatás vihara biztos, hogy ki fog bennünket rostálni. De vigasztaljon bennünket a bátorító üzenet, hogy nem fog a földre esni egyetlen szemecske se. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemecskék legyünk mindannyian. Amen.

És most pedig olvassuk a mindannyiunknak szóló igehirdetésnek az alapigéjét. És ezt olvasom az Efézus beliekhez írt levélből. Az Efézus beliekhez írt levélből olvasom az igét. A második fejezetből idézem. A 8. verset, tehát az Efézusiakhoz írt levél 2. fejezetének a 8. versét olvasom. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kedves gyülekezet, a szokásos évvégi imahetünknek az utolsó napja van, és az imaheti felolvasásaink egész héten Isten kegyelméről szóltak. És most ez az ige két kulcs szót tartalmaz. Így mondja, kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten kegyelme ez. Elég világos ez a két szó, kegyelem és hit. Aki megtartatik, aki üdvözül, aki az Isten országába jut, az kivétel nélkül mind kegyelemből hit által tartatik meg. Vagyis ez az ige félreérthetetlenül azt mondja, hogy egyetlen ember sem üdvözülhet a saját érdemé alapján, a saját kiválóságai, a született és szerzett képességei, avagy az emberi teljesítményei alapján. Megkérdezem, igazságos ez az Istentől? Emlékeztek talán rá, hogy egyszer Jézus elmondott egy példázatot, hogy az ember nem érti az igazságosságnak ezt az elvét. Elmondta a szőlőmunkások példázatát, hogy felháborodtak azok, akik egész nap végig dolgozták a napot, és végül ugyanannyit kaptak, mint azok, akik csak az utolsó órába mentek, de szívvel, lélekkel dolgoztak. Igen, meg kell értenünk. A Biblia félreérthetetlenül mondja, aki üdvözül, mindenki kegyelemből hitáltal tartatik meg. Senki sem a maga érdeme kiválósága vagy teljesítménye alapján. És ezt megérthetjük nagyon világosan, hogy ez a Jóistennek az igazi esélyegyenlőség teremtése, ez a Jóistennek az igazi, valódi, mélységes igazságossága. Mert miről is van szó? Egyetlen ember sem tud, sem a született, sem a szerzett képességeivel olyan cselekedeteket vagy olyan életet produkálni, amelyen nincs rajta az önzésnek a foltja, az önzésnek a fertőzése. Ugye elég világosan mondja az ige, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Az Isten mértéke szerint igaz. A maga erejéből, a maga adottságaiból senki sem igaz az Isten előtt. Jézus félreérthetetlenül mondta, senki sem jó, csak egy az Isten. Az abszolút isteni értelemben önmagában senki sem jó, csak egy az Isten. Ez nem azt jelenti, hogy embereknek nem lehetnek valóban igaz, tiszta, szent cselekedeteik. Emberek nem fejleszthetnek Krisztuséhoz hasonló szépséges jellemet. De ha olyan cselekedeteket tudnak megvalósítani, amelyek a menny mértéke szerint kifogástalanok, amelyen az önzésnek a lehelete sem érintette, amelyek tiszta szeretetből fakadnak és tiszta igazságot jelentenek, és egy embernek a jelleme ilyen vonzóvá alakul, az már sohasem a saját teljesítményem, az isteni kegyelem munkája. Tehát nem az ő érdeme. Így érthetjük meg azt, hogy Pál apostol, akiről pedig tudjuk, hogy egy milyen csodálatos jellemű emberré vált, és tudjuk, milyen hallatlan volt a teljesítménye. Nem is szerénykedett az apostol mesterkélten. Őszintén elmondta azt, hogy én tudom, hogy többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. Mégis mit tett azonnal hozzá? De nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. És az Isten hozzám lévő kegyelme nem volt hiába való. És amikor a Filippi levélben visszatekint az életére, akkor ezt mondja, hogy az utolsó ítéletkor én szeretnék olyannak találtatni Isten előtt, akinek nincs saját igazságom a törvényből, semmi érdem, semmi teljesítmény, semmi igazság. De akinek van igazságom, Istentől nékem ajándékozott igazság a Krisztusban való hit alapján. Ez az apostoli vallomást mindannyiunknak a szívünkbe kell vésnünk, és mindannyiunknak tudatosítanunk kell, hogy semmi, összes teljesítményünk, összes eredmény vagy erény, amit az életben elértünk az üdvösség szempontjából, nem jön számításba. Mert ami igazán jó, az már Isten kegyelmének a munkája, és nem a mi dicsekvésünk, és nem a mi erőnk. Ami csak tőlünk telik, az sohasem felel meg az Isten igazsága mértékének.
és mindnyájan kegyelemből tartatunk meg hit által, és ez nem tőlünk van, ez az Istennek az ajándéka. Egy régi, nagyon komoly hívő emberről, egy igehirdetőről hallottam, hogy amikor összefoglalta az élete három nagy kívánságát, akkor három dolgot mondott. A három dolog a következő volt, hogy az Isten adjon neki az írásban való bölcsességet, adjon neki boldog családi életet, ami a Földön a legnagyobb kincs, és a harmadik, és az ítéletkor kegyelmet. És ezt mindenkinek, ha az élete legfontosabb kérései sorba veszi, akkor mindenkinek így kell fogalmaznia, és az ítéletkor kegyelmet. Mert mindegyiknek vannak soha jóvá nem tehető, egyedül csak a Krisztus áldozata, a Krisztus helyettes áldozata által eltörölhető törvényszegései és vétkei. Mindannyian kegyelemből hitáltal tartatunk meg, és mindannyian jogosan mondhatjuk, Uram, a legnagyobb kérésem, mindenek fölött a legnagyobb kérésem, és az ítéletkor kegyelmet. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a kegyelem? Ugye itt a Földön mit értünk kegyelmen? Az, hogy valakinek megbocsátanak, elengedik a büntetést. Valaki bead a köztársasági elnökhöz egy kegyelmi kérvényt, akkor az azt jelenti, hogy a börtönbüntetését kegyelemből elengedik. Szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy az Istennél a kegyelem szó ennél többet jelent. Ugye kicsit hajlamosak lehetünk, hogy ezt egy olyan kegyes, elkoptatott szónak kezeljük. De ez a kegyelem szó egy kulcsfogalom a Bibliában. Nem véletlenül kezdődnek az apostoli levelek, meg végződnek is sokszor ezzel a mindent átfogó jó kívánsággal, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, mint ami a világon a két legfőbb jó, kegyelem néktek és békesség. Tehát szeretném tisztázni, hogy a kegyelem mit foglal magában. A kegyelem valóban jelent megbocsátást, ugyanazt, amit a földi szóhasználatban is. Hogy az Isten, ami de facto törvényszegéseinket, amelyek úgy föl vannak jegyezve nála az utolsó ítéletre, mint ahogy Jeremiás próféta mondja, hogy még ha lúgba mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, a te álnokságot följegyezve marad én előttem. Mert az isteni törvényszék abszolút tökéletesen működik. Nincs benne kihagyás, nincs benne elfelejtés. És a Szentírásból világosan megérthetjük, hogy a kegyelem egyrészt valóban ezt jelenti, hogy Isten Krisztus helyettes áldozatáért, az ő közben járása által, az annak hatására, hogy ő név szerint megval minket az Atya előtt, és hogy így mondjam, igazolja, hogy az ő áldozatát is értünk hozta. Nekünk Isten ezeket a törvényszegéseket elengedi, megbocsátja, ami ezért járna, kegyelmet kapunk az utolsó ítéletkor. De a kegyelem Istennél többet is jelent. A kegyelemnél azt is jelenti Istennél, hogy ő élő, munkálkodó, isteni befolyást, erőt ajándékoz nékünk, hogy minket alkalmassá is tegyen az örök életre. A kegyelem magában foglalja nem csak a megbocsátást, nem csak a büntetés elengedést, hanem annak az isteni kegyelem jelenti egy élő, folyamatosan munkálkodó, isteni befolyásnak és az erőnek az ajándékozását is, ami számunkra, hogy minket a jellemünket átformálja és alkalmassá tegyen az Isten országára. És ha egy szóval akarom megmondani, hogy mit jelent ez az élő és folyamatosan munkálkodó isteni befolyás és erő, akkor azt mondom, hogy Szentlélek. A kegyelem a Szentlélek ajándékát is jelenti, hogy Isten ajándékozza az ő tulajdon lelkét, aki olyan titokzatos a személye, hogy nem is tudjuk megfogni, de isteni személy, általa isteni jelenlét, isteni erő, isteni bölcsesség, isteni szeretet, isteni tapintat, isteni hatalom munkálkodik az emberi szívben. A Szentírás milyen világosan mondja, hogy arról ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy valóban az Isten kegyelmének a részesei vagyunk, hogy a maga lelkéből adott minékünk. Ez az Istennek a leges, leghatalmasabb és legcsodálatosabb ajándéka. És a Szentlélek tulajdonképpen mindenek előtt mit hoz a mi életünkbe? Mit hoz a mi életünkbe mindenek felett? Azt mondja a Római Levél 5. fejezetének az 5. verse, Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Nem tudom, érezzük, hogy milyen óriási különbség van az emberi szeretet és az isteni szeretet között. Mi igyekezhetünk szeretni, próbálkozunk szeretni, megerőltetjük magunkat, de a
annak a hamisítatlan, annak a nagy lelkű, annak a végtelenül nagy lelkű, irgalmas és önfeláldozó szeretetnek a közelébe se tudunk jutni, amely az Istent jellemzi. Ez a sajátunk csak akkor lesz, ha az Isten kegyelme kitöltetik a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatik nékünk. Milyen egyszerű Isten a szeretet, és a Szent Lélek isteni személy lényege is a szeretet, és ha valaki elnyeri a Szent Lelket, annak a szívébe kitöltetett az Istennek szeretete. Szeretnék egy néhány sort olvasni a mai napra szóló imaheti felolvasásunkból. Ezt olvasom. Az áldozathozatalnak ugyanaz a szelleme, amely üdvösséget szerzett számunkra, ott lakozik majd mindazok szívében, akik a mennyei ajándék részeseivé lettek. Tehát mi az áldozathozatalnak ugyanaz a szelleme. Kötelességszerűen kereszténynek lenni, hogy megtartjuk Isten parancsolatait, elvégezzük kötelességszerűen a munkánkat. Ez nem az az isteni szeretet. Az áldozathozatal lelkülete emberek megmentéséért és az Isten művéért. Ezt csak a Szent Lélek tudja közvetíteni nékünk, ha valóban a Szent Léleknek a részeseivé leszünk. Aztán így olvasom, Pál apostollal kapcsolatban mondja, a szeretetnek és az önfeláldozásnak ugyanaz a lelkülete, amely Krisztusban lakozott, késztette Pál apostolt fáradhatatlan sokoldalú munkára. Ugye csodáljuk Pál apostolt, nem volt magán élete. Az egész életet, ahogy olvassuk, egy fáradhatatlan sokoldalú munka volt. Más emberek megmentésért is az Isten művéért. De ez azért volt, mert Pál apostol egy emberfeletti ember volt, vagy az ő személyes kiválósága volt, soha nem lett volna képes erre magától, hanem azért, mert az Isten szeretete kitöltetett a szívébe a Szentlélek által, mert valóban az isteni kegyelemnek a részese volt. Tehát az isteni szeretetnek ezek a magasságai, hogy áldozathozatal, hogy önfeláldozás, hogy fáradhatatlan és sokoldali munkálkodás emberekért, és szíves szolgálat, nem azoknak, akik fölöttünk vannak, hanem azoknak is, akik alattunk vannak, akik még inkább segítségre szorulnak. Ezt a szeretetet, ezt a lelkületet csak a kegyelem, csak a Szentlélek tudja közvetíteni az embernek. És hogyan nyerhetjük el ezt a kegyelmet? Ugye így olvastuk, kegyelemből tartottatok meg hit által. Kizárólag csak hit által. És tulajdonképpen mi a hit? Megint csak hadd olvassak az imaheti felolvasásunkból. A hit bizalom Istenben. Hisszük azt, hogy ő szeret minket, és tudja, hogy mi szolgál a javunkra. Ez arra késztet bennünket, hogy az ő útját válasszuk, ahelyett, hogy a saját akaratunk útját járnánk. Most figyeljünk különösen, ez a legszebb és legfontosabb mondat. A hit tudatlanságunk helyébe elfogadja az ő bölcsességét, gyengeségünk helyébe az ő erejét, bűneink helyett az ő igazságát. Szeretném ezt a mondatot még egyszer elolvasni. A hit tudatlanságunk helyett elfogadja az ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az ő erejét, bűneink helyett az ő igazságát. Akkor felteszem azt a kérdést, ha ez a hit, akkor tulajdonképpen a hitnek mi az egyik legdöntőbb eleme? Mi a leglényegesebb eleme? Az alázat. A reális látás önmagunkról. Mert aki nem ismeri el a maga tudatlanságát, aki nem ismeri el a maga gyengeségét, nem ismeri el a maga természetének a bűnnel fertőzött voltát, az soha se fogja a magáé helyett az Istenét igényelni. Azt nem tudja megtenni ezt, hogy abszolút bizalommal az Istenét kérje a magáé helyett. Tehát a hitben mindig benne van az alázatnak a leglényegesebb eleme. Megint csak Pál apostol vallomását idézem. A Római Levél 7. fejezetének a 18. versében ezt mondja, mert nem lakik én bennem, azaz az én testemben. Ugye helyesebben így fordíthatjuk a kifejezést, az én természetemben, az én öröklött és szerzett természetemben semmi jó. Semmi olyan jó, ami az Isten mértéke szerint is tökéletesen jó. Kedves gyülekezet, én mindenkit kérek, gondolom nem először hangzik el tőlem, de mély meggyőződésem, hogy ez a kereszténységnek az alfája és az omegája. Eljutottunk arra a meggyőződésre önmagunk felől. Felismertük a magunk emberi természetét minden zegében, szugában, hogy nem lakik én bennem, azaz az én természetemben semmi igazán jó, semmi olyan tökéletesen jó, amely az Isten igazsága mértékének megfelel. Tehát nekem kegyelemre van szükségem. Nekem arra van szükségem, az én tudatlanságom helyébe lépjen az ő bölcsessége, az én gyengeségem helyébe az ő ereje,
és az én bűnös voltom helyébe az ő igazsága, az ő tökéletesen igaz indítékai, az isteni szeretet lépjen ezek helyébe. Azt mondja az egyik Zsoltár ige, az Úr kegyelmével teljes a föld. És mégis emberek mennyire nélkülözik ezt a kegyelmet. Mintha csak azt mondaná ez az ige, hogy ahogy egy atmoszféra, egy légkör, egy oxigéntus légkör körülveszi a mi földünket, ugyanúgy körülveszi egy láthatatlan kegyelmi légkör is. Ami nem csak abban nyilatkozik meg, hogy Isten ellensúlyozza az embernek a bűn okozta pusztításait a természet világában, és fenntartja az élet alapvető lehetőségét, hanem mintha azt mondaná, a Szentlélek mindenütt ott van, és mindenütt készen lejtve áll, hogy betöltsön szíveket, hogy munkálkodjon emberekben. Isten kegyelme ott van, az Úr kegyelmével teljes a föld, de mégis oly kevesen veszik igénybe. Miért? Mert a gát, az alázatnak a hiánya, annak a bizalomnak a hiánya, hogy teljesen az Isten kegyelmére bízzuk magunkat, és ezt mint egy megüresített edénybe igényeljük és magunkba fogadjuk. Nem vagyunk hajlandóak kiüresíteni magunkat az elbizakodottságtól, a saját bölcsességünkben, a saját erényeinkben, a saját teljesítményünkben való bizalomtól. Nem látjuk be, hogy ezek mind nem felelnek meg igazán az igazság mértékének, és ezért nem kérjük, hogy mint egy kiüresített edénybe Isten töltse belénk az ő kegyelmét. Szeretném idézni a hegyi beszédből Jézus mondását, aki azt mondta, boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, mert megelégítetnek. És az itt lévő szó nem az elméleti igazságot jelenti, hanem valakinek az igaz voltát, a gyakorlati igazságot. Úgy lehetne jobban fordítani az igaz életet. De ki kezdi szomjúhozni az igaz életet? Éhezni és szomjúhozni ezzel a hallatlanul erős érzéssel. Csak azok kezdik éhezni és szomjúhozni az igaz életet, akik látják, hogy nincs, hogy belőlük nem telik. Hogy én soha a Krisztus tanításait megvalósítani az önerőmből nem tudom. A félig meg mit ér? A negyedik meg mit ér? Hiszen egyetlen paca, egyetlen törvényszegés, egyetlen kitörés, egyetlen kinövés romba dönt mindent. Én magam erre képtelen vagyok, az isteni kegyelem ajándékára van szükségünk. Jézus azt mondta, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Így is lehetne mondani, hogy éhezik és szomjúhozzák a kegyelmet. Az isteni megbocsátást épp úgy, mint azt az élő és munkálkodó isteni befolyást és erőt, amely átalakítja a jellemet, amely az isteni szeretetet hozza a mi szívünkbe. Felteszem azt a kérdést, hogy mi az, ami növeli a hitet. Mert hiányzik belőlünk ez az igazi hit, és annak a lényeges eleme az alázat. Azt kell mondanom, egyedül az Isten igéje. Mert ha az Isten igéje állandóan nem szembesít bennünket az igazság isteni mértékével, az isteni jellemnek a szépségével, képtelnek vagyunk folyamatosan látni, érzékelni a magunk szegénységét és hiányosságát. Az Isten igéjére elsősorban azért van szükségünk, hogy az Isten igazsága és jelleme dicsőségével szemben a magunk fogyatékosságait, a magunk lelki szegénységét igazi mi voltában lássuk. Másrészt pedig vonzon az isteni igazságnak, az isteni jellemnek a szépsége, amely elénk tárul. Megint csak az imaheti anyagunkból olvasok néhány sort. Így olvasom. A hit azáltal növekszik, ha gyakoroljuk, hogy Isten szavát befogadjuk. Megfigyeljük, ha gyakoroljuk, hogy Isten szavát befogadjuk. Nem futó olvasás, hanem amely olyan, hogy az igazság forrásából is iszunk, hogy nézzük az Úrnak a szépségét, és ebben a tükörben látjuk a magunk nyomorúságát. A hit erősödése érdekében gyakran kapcsolatban kell lennünk Isten igéjével. Nem mondja Pál apostol világosan, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De félreértjük ezt az igét, ha azt hiszük, ha sokat olvassuk a Bibliát, jobban fogjuk hinni, hogy Isten létezik, mert jobban fogjuk hinni, hogy azok a dogmatikai tételek igazak. Vonatkozik, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, hanem arra, hogy amikor az Isten igéjét olvassuk, akkor az Isten igazság mércéjével szembesülünk. Az isteni igazságnak a szépsége vonz, az isteni jellemnek a szépsége, és megalázódik a szívünk, és érezzük a lelki szegénységünket, és kezdjük éhezni és szomjúhozni az igaz életen. Kezd bennünk kiformálódni a hitnek a bizalma, kinyújtjuk a kegyelem kezét, hogy az Isten, mint az üres edénybe töltse belénk az ő kegyelmét.
Ezért mondta azt Jézus, ha nem esszük és isszuk az ő igéjét, úgy, mint a kenyeret minden nap, nincs élet bennünk, nincs lelki élet bennünk, nincs isteni élet bennünk. Akkor csak egy holt kereszténységünk van. És ezen kívül még mi az, ami növeli a hitet? Amikor az Isten igéjével érintkezünk, akkor az Isten ígéreteivel találkozunk. És az Isten ígéreteibe vetett hitet nekünk gondolkodási fegyelemmel el kell sajátítani. Megint csak olvasok néhány sort az ima heti anyagból. Bármilyen ajándékot ígér az Isten, benne foglaltatik magában az ígéretben. A mag Isten beszéde. Amilyen biztosan benne van a tölgy a magban, olyan biztosan benne van Isten ajándéka az ő ígéretében. Ha elfogadjuk az ígéretet, miénk az ajándék. Még a kisgyerekek is megérthetik. Mindenki tudja, hogy milyen kicsi egy magkocska. Ugye lehet ősszel az erdőbe gyűjteni azt a kis aranyos sapkás magkocskát. És mekkora egy tölgyfa, az egyik leghatalmasabb, legfenségesebb fa. De abból a kis magból lesz a tölgyfa. És ezt a hasonlatot, ha az emlékezetünkbe véssük, akkor tudjuk, ha az Isten adott egy ígéretet, ha én azt magamba fogadom, mint a magot magába foglalja a talaj, akkor abból tölgyfa lesz. Az az ígéret olyan biztosan foglalja magában a valóságot, a beteljesedést, ha én teljes bizalommal fogadom el. Nem csodálatos dolog ez? Istennek mennyi ígérete nem fogad meg? Mennyi ígéretet nem fogadunk be, amelyekből tölgyfa lehetne az életünkben? És ismétlem, ehhez gondolkodási fegyelem kell, és komolyan vétel. Én azt mondom, hogy Isten megígérte. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha ez az Isten ígéret minden gyarló embernek szól, minden bűnös embernek szól, nekem is, akkor én megragadom, akkor én befogadom ezt az ígéretet, mert az lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Mert meg van írva, hogy aki hisz benne, meg nem szégyenül. És az ilyen hit feltétlenül eredményeket hoz, és az Isten kegyelme hatalmasan tud munkálkodni az életünkben. És ezen a háttéren értjük tulajdonképpen meg azt, hogy miért mondja az írás azt, hogy az ítéletkor lesznek meglepetések. Emlékszünk, hogy Jézus különböző tanításait hányszor fejezte be ezzel a mondattal? És lesznek elsők, akik utolsók lesznek, és utolsók, akik elsők lesznek. Miért lesz ez így? Azért, mert lehettek emberek, akik ebben a földi életben a saját született, szerzett adottságaiknál fogva elsőknek tűntek, de mégsem igényelték a kegyelmet. És lehet mások, akik az örökölt szerzett tulajdonságaiknál, rossz körülményeiknál folytán, a bűn miatt, amivel belemerültek egy időre, utolsóknak tűntek, de mivel végül teljes hittel befogadja Isten kegyelmét, az Isten kegyelmének teljesen mindegy, hogy honnét fejleszt nagyjá. Az Isten kegyelme egy legmélyebbre süllyedt, legjobban tönkretett embert ugyanúgy épé és tökéletessé tud tenni, mint egy sokkal előnyösebb helyzetben lévő embert, akinek nincs szüksége akkora kiegészítésre. Mindenképpen az Isten kegyelme, mindenképpen neki mindegy, hogy mennyit segít, az a lényeg, hogy az Isten kegyelmét az ember befogadja, hogy a maga lelki szegénységét érezze, és a kegyelmet befogadja. Szeretnék két példát mondani. Egy valakit, aki első volt, és mégis utolsó lett, és egy valakit, aki utolsó volt, és az elsők közé került. Hogy lássuk az isteni kegyelemnek ezt a különleges működését. Az első példa a gazdag ifjú. Nem tudom, igazán mélyen átgondoltuk ezt a történetet. Sokszor elképzeljük ezt egy ilyen önző, büszke embernek. Nem akármilyen valaki volt ez a gazdag ifjú. Mikor azt mondta Jézusnak, hogy én minden parancsolatot megtartottam ifjúságomtól fogva, Jézus egy szóval nem cáfolta, tényleg fedhetetlen életet élt. A legérdekesebb pedig az a megjegyzés az evangéliumokban, amikor azt mondja, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatalembert. Ez engem mindig olyan mélyen megrendít, megkedvelte. Tehát voltak olyan érzékeny lelki tulajdonságai, és ez ütközött ki abban is, hogy mikor látott egy jelenetet, ott Jézus tudja, hogy a gyermekeket megáldottak, akkor valami olyan hiányérzet buzgott fel benne, valami olyan istenit érzett meg ebben a jelenetben, hogy oda futamodott Jézushoz, és előtte leborulva azt mondta, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Tehát ez nem csak egy külsőleg erényes, fedhetetlen életű fiatalember volt, ez egy nagyon érzékeny lelkű, egy nagyon fogékony, egy értékes ember volt. Jézus megkedvelte őt. És milyen megtisztelő hívást adott neki? Hát ez is sokat mond.
Kövess engem. Most nem azt jelenti, hogy általában legyen egy tanítvány, hanem a tanítványi csapatba hívta. Isten országa munkatársában hívta. Azt mondta, kincsed lesz a mennyben. És ez a fiatal ember mégis utolsó lett. Mert nem tudott a maga érdemeiről, a maga vélt gazdagságáról lemondani, nem csak a fizikai külső vagyonáról, arról sem, rangjáról sem, nem tudta megtenni. És olyan, az is olyan megdöbbent, hogy azt mondja a Biblia, megszomorodva elment. Még mikor elment is tudta, hogy óriásit veszít. Tehát sajnálta azokat a lelki áldásokat, amelyek fölvillantak előtte, amelyeket érzékelt, hogy azokról ő most örökre lemondott. És első volt, és mégis utolsó lett, mert nem látta maga lelki szegénységét, és nem nyitotta ki szívét az isteni kegyelem előtt. Jézus, amikor azt mondta, hogy könnyebb a tevének bemenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába. Ugye ezt mondta a gazdag ifjú távozása után, és ezt nem csak a fizikai gazdagság, a külső gazdagságra értette, hanem arra, akik a maguk bölcsességében, a maguk kiválóságában, másoknál különb voltában, akik abban bíznak, hogy ő bennük önmagukban is van valami, ami az isteni kegyelem nélkül is őket üdvözítheti, vagy valami, ami különbé teszi a többi embernél. Akik ezekben bíznak, és nem az isteni kegyelem előtt nyitják meg teljesen a szívüket, azok, ha elsők lennének, és utolsók lesznek, és nem juthatnak az Isten országába. Jézus azt mondta, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint annak, aki magában bízik, és, vagy legalábbis nagy részt magában bízik, jó részt magában bízik, és hát kell egy kicsit az isteni kegyelem, de alapvetően azért benne nagyon masszív értékek vannak. Amíg be nem látjuk, hogy ami igazán jó van bennünk, az már az Isten kegyelem munkája, ami talán gyerekségünktől fogva dolgozott, ami talán sokféle közvetítésen át hozzánk jutott. De maga az emberi ős természetünk, az elfogadhatatlan az Isten igazság mértéke szerint, és mennyi törvényszegést követtünk el, amikor rugódoztunk, amikor ellenálltunk az Isten kegyelmének, hol vannak nekünk érdemeink és kiválóságaink. Ha erre az igazi alázatra el tud az Isten juttatni, és az Isten kegyelmét hittel, valódi hittel el tudjuk fogadni, akkor pedig utolsóból is elsők lehetünk. És a másik példaként hadd említsem meg azt a latort, akit Jézussal együtt függesztettek keresztre. Ebben a történetben az a megrendítő, hogy ennek az embernek az életében nem volt jóvátétel, szóval nem volt az életében olyan, hogy valamit a cselekedeteiben helyre tudott volna hozni. Még azt olvassuk, hogy először mind a ketten szidalmazták őt, tehát először félelmében, meg a tömeghangulat hatására, meg a szenvedések között, ugyanúgy ő is kitört, mint a másik lator. De aztán ő mind jobban elcsendesedett, sőt a másikra rászólt, és mi végezte el ezt a munkát benne? Látta Jézus viselkedését, hallotta szavait, akinek egy rossz szava nem volt az őt bántalmazókra. Semmi kétség, hogy korábban is hallott Jézusról, hiszen Jézus működését Palesztinában mindenki tudott róla, hogy ő ki volt és mit tett. De valószínű, hogy úgy sodorta az ő addigi rossz élete, hogy annyira nem tudott ez a dolog áttörni, hogy ő azt feladja, vagy azon változtasson. De sok minden ott motoszkált korábban bizonyára benne, és most, mikor Jézust a legfenségesebben látta, az igazságtalanság, a szenvedés, a gonoszság, az emberi alávalóság közepette megőrizni isteni türelmét, részvétét, megbocsátását, tökéletes jellemét ezek között a körülmények között, akkor beélelődött benne végül, hogy azt mondta, mi ugyan méltán, mint a mi cselekedetünk méltó jutalmát vesszük. Maga is elismerte, hogy méltó a halálra. Mi lehetett mögötte? Micsoda törvényszegések? Valóban utolsó volt ez az ember. Saját ítélete szerint is méltó volt arra az ítéletre, amit elvett. Méltán, cselekedetünk méltó jutalmát vesszük, mondta. És mégis, mivel teljesen látta, hogy neki abszolút semmi érdeme nincs, de megindította, meghatotta, vonzotta az a tisztaság, az a szépség, az a tökéletesség, mert Jézus magatartásában megnyilatkozott. Mit mondott Jézusnak? Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. A Jézus jellemében ismerte fel a messiás voltának a bizonyosságát. És a hit, tehát nyilván a Szent Lélek ébresztette benne, hogy ezt tudta mondani.
És ez egy csodálatos pillanat, és egy csodálatos jelenet, aki elismeri, hogy ő az utolsó, a legrosszabbra méltó, de mégis föltekint az Isten fiára, és azt mondja, a kegyelmet adj, emlékezz meg rólam. És az Isten látta, hogy abban a pillanatban, annak az embernek a lelkében kiégett minden bűn és gonoszság. Ő azokkal olyan mértékig fordult szembe, azt olyan teljes szívből vetette meg, és úgy kinyitotta a lelkét arra az isteni szeretetre, igazságra, tökéletességre, amit Jézusban látott. Hogy azt mondta az Isten, ha ebben az állapotban én ezt az embert üdvözítem, nem fogja az Isten országába vinni a bűn fertőzését. Az a kegyelem, amit az Isten ad neki, hogy egy ilyen tékozló fiúként az Isten országába fogadja, minden egyebet leéget róla, és az Isten országába a leghálásabb, a legragaszkodóbb teremtményévé lesz az Istennek, akiben a szeretet, a hála tökéletesen uralkodni fog. Milyen sokféle az Isten bölcsessége, fogalmunk sincs róla. Az Isten valami mérhetetlenül magasabb rendű módon ítél embereket, mint ahogy mi ezt el tudjuk képzelni, vagy fel tudjuk fogni. Lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Kedves gyülekezet, az ígét idézem még egyszer lezárásul. Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Lehet, hogy nagyon szeretetreméltó és értékes emberek vagyunk, lehet, hogy az Úr kedvel bennünket, és lehet, hogy az Isten minden parancsolatát igyekszünk megtartani ifjúságunktól fogva. De ha be nem látjuk, hogy önmagunkban nem vagyunk, nem felelünk meg az Isten igazsága mértékének, ha állandóan nem szembesülünk Isten igéje tükrében azzal, hogy önmagunkban nem vagyok jók, és nem kérjük a kegyelmet, nem csak a megbocsátást, de a Szent Lelket, hogy uralkodjék és munkálkodjék bennünk, akkor mégis elsőből utolsók leszünk. És beteljesedett Jézusnak nagyon súlyos szava, amit egyszer mondott a kora legvallásosabb elitjének. A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket Isten országában. Mert igaz, hogy utolsók voltak, de a kegyelmet igazán igényelték és befogadták. És végezetül még annyit, hogy Isten kegyelmét mi csak akkor tudjuk közvetíteni az embereknek, ha mi magunk is annak részesei vagyunk. Így olvasok még néhány sort az imaheti anyagunkból. Aki Isten kegyelmének részesévé lesz, annak az Úr kijelöli helyét a másokért végzendő szolgálatban. Némelyek azt mondják, hogy én olyan tehetetlen vagyok, én olyan tétlen vagyok, mit tudok én tenni az Isten megváltási munkájában? No, ha a kegyelem telít minket, ne féljünk egy pillanatra sem. Azt mondja, aki kegyelmének részesévé lesz, annak az Úr kijelöli helyét a másokért végzendő szolgálatban. Ő rögtön tudja, hogy hogyan használja fel őt, és hol. Ez mindenkire érvényes. Isten kegyelmének a teljessége, avagy a teljes hatékonysága mindazok rendelkezésére áll, akik elkötelezik magukat az ő szolgálatára. Hát valami sziszifuszi küzdelmet kell folytatnunk emberek mentéséért. Emberi észérvekkel kell győzködni, hogy emberek higgyétek el, hogy Isten van, él, létezik, meg a Biblia igaz, meg Jézus értetek, meghalt, meg ez az, amit tenni kell? Nem. Nem, hanem Isten kegyelmének a jó sáfáraival kell lennünk. Ugye az előző, a tegnapi imaheti anyagunknak ezek az igék voltak az élén, hogy akik a Krisztusé, azoknak mi a feladatuk? Úgy sáfárkodjatok egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ugye a sáfár régi szó, vagyonkezelő, kamatoztató, aki azt felhasználja. Isten sokféle kegyelme sáfáraivá kell lenni. Nem önerőnkből kell szolgálatot végezni másokért. Az Isten kegyelmével kell gazdálkodni, és azt kamatoztatni, és továbbadni. És azután a másik pedig ige így hangzott, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus. Milyen hatalmas igazság, aki szolgál, ne a saját erejével szolgál, ne az a maga emberi igyekezetével szolgál, hanem aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus. És végül az utolsó sorok a mai anyagunkban így hangzanak. Ő felkínál nékünk a kegyelmet, és olyasminek a birtokában jutunk, amivel mi is segíthetünk másoknak. Ami jó van még ebben a világban, az erősebb lesz szavaink és jelenlétünk által, és hozzájárulunk ahhoz, hogy a gonosz végül eltűnjék a világból.
Ezt a szép mondatot még egyszer olvasom. Ha Isten kegyelmes áfáraivá leszünk valóban, akkor mi történik? Ami jó van még ebben a világban, az erősebb lesz szavaink és jelenlétünk által, és hozzájárulunk ahhoz, hogy a gonosz végül eltűnjék a világból. Adja meg a jó Isten, hogy mi mindnyájan Isten kegyelmének a részeseivé és a közvetítőivé legyünk hit által, és amikor szolgálunk, akkor azzal az erővel szolgáljunk, amelyet az Isten ad az ő kegyelme által nékünk. Amen. Édesatyánk, hálával köszönjük meg néked, hogy a kegyelem végtelen gazdagságára irányított figyelmünket, és bocsáss meg, hogy olyan keveset kérünk és veszünk igénybe belőle. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed nem csak megbocsátás, nem csak büntetés, elengedés, hanem a te saját lelkedet adod nékünk, a élő mennyei befolyásként, hogy isteni bölcsességgel tapintattal és szeretettel munkálkodjék szívünkbe, és általunk másokért is. Adunk, hogy kézzel fogható valóságnak, valóságosan elnyerhető ajándéknak ismerjük meg a te kegyelmedet, és segíts, hogy lássuk folyamatosan, gyakorta, igazán mélyen a lelki szegénységünket, és kérjük a kegyelemnek a csodálatos ajándékát. És hogy amikor szolgálunk, azzal az erővel tudjunk szolgálni, amely tőled származik. Urunk, add nékünk az igazi szeretetnek, az igazi önfeláldozásnak, az igazi szolgálatnak a lelkét egymásért, azáltal, hogy a te lelkedet adod nékünk. Hallgass meg, kérjük imánkat, és nyugodjon meg, és áradjon ki az egész gyülekezetre, kérünk a te kegyelmed áldásod. Amen.

Siege treu. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen.

szeretném önöknek felolvasni, ami a következőképpen szól, és amit a Biblia szíve lelkének is tartanak. Ez a Biblia vers így szól, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ennek a Biblia versnek a fényében egy rövid gondolatot szeretnék felolvasni önöknek Spurgeontől, akit a prédikátorok fejedelmének is tartottak az ő korában, és ez a rövid gondolat pedig a következőképpen szól. Az ég valamennyi csillaga közül a sarkcsillag a leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sarkcsillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármilyen más Biblia vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek között. Néhány szó különleges fényen ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy kapunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem lett nyilvánvalóvá, hogy micsoda nagy az ő szeretete irántunk emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyünk, és kegyelmesen az üdvösség útjára mutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisző benne. Ez az, aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek, és semmiképp meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban, tehát ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kedves hallgatók, hagyj olvassam fel még egyszer ezt a Biblia verset, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.

Szeretettel köszöntök mindenkit, akik újonnan kapcsolódtak be, Németné Mézes Judit vagyok, lelki gondozó és életmód tanácsadó. Egyébként eredeti végzettségem szerint tanítónő vagyok, és hát azt láttam az én saját családi életemben is, meg a magam életében is, hogy én erőteljesen átípusú személyiség vagyok, aki törtet, aki megold, aki mindig a helyén akarja tudni a dolgokat, és meg kellett nekem magamnak is küzdenem azzal, hogy hogyan találhatom meg azt az egészséges egyensúlyt, hogy a szervezetem se menjen rá, a családom se menjen rá, a gyerekeim se menjenek rá erre, hogy én nyomulok előre és viszem a dolgokat a hátamon, mert igenis az én szervezetem is már jelzett. Erről lesz majd szó a mai alkalommal, hogy így van, hogy a szervezetünk jelez, és megmutatja, hogy most már megállj és figyelj oda, és megtanulhatjuk azokat a módokat, módszereket, hogy hogyan lehet lefékezni és tovább élni. A célunk ezzel az előadással is az, mint végig az egész sorozat során, hogy ráébresszük Önöket arra, hogy milyen magatartás formák és események idéznek elő stresszt az életben. Aztán másodszorban segíteni szeretnénk abban, hogy sikeresen megküzdjünk a stressz helyzetekkel, gyakorlati stratégiákat mutattunk be és mutatunk be ma is. Olyan megközelítési módokat, amik a fizikai, az érzelmi, a szociális és a lelki területen tanítanak meg arra, hogy hogyan küzdjünk meg az ártalmas stresszel. És harmadsorban a célunk mindvégig az előadás sorozaton az volt, hogy megmutassuk Önöket, hogy hogyan kezeljék és fordítsák a saját hasznukra a stresszt, a stressz helyzeteket, saját előnyükre hogyan fordíthatják. Tehát nézzük meg, hogy mi a stressz. Egy kis angol szöveg van itt fölírva, azt olvassuk azt, hogy csak kétszer érzem magam stresszesnek,

0: éjjel és nappal. Olyan a stressz, hogy állandó megterhelést jelent az éjszakai nyugalmunkban épp úgy, mint a nappali megpróbáltatásaink során. A második képünk arról szól, hogy a zebra észreveszi, én úgy gondolom, hogy stresszes vagyok, elvesztem a csíkjaimat. Valamikor rádöbbenünk arra, hogy igenis stresszesek vagyunk, a stressz az életünkbe betört. Nézzük meg, hogy miként működik a stressz. A stressz kiváltó tényezők és a stressz hatását írtuk föl ezen a képen. A stressz maga egy kívülről jövő nyomás, egy stressz esemény, ami kiváltja azt. A stressz nem az, ami velünk történik, hanem az, ahogyan erre az eseményre, erre a stresszorra mi válaszolunk. Ez egy nagyon fontos dolog tudnunk, hogy a válaszolásunkon múlik, hogy az stresszt okoz az életünkben, vagy nem. Hogy az ártalmas és pusztító lesz, vagy nem. Hogy az tönkretesz bennünket, vagy akár előnyünkre is fordíthatjuk. Nézzük meg, hogy néhány példát, hogy mi okozhat, mi válthat ki stresszt. Kiválthatja a stresszt a hőség, vagy akár a nagy hideg. A túlterheltség, a munkahelyi feszültségek és a rengeteg feladat elvégzendő teendő. Kiválthat stresszt a szennyezett, káros, egészségtelen levegő, amiben élünk. A határidők, amikkel meg kell küzdenünk a mindennapokban, legyen az a munkahelyi vagy a családi határidők. A családi kapcsolatok, feszültségek óriási stressz hordozók lehetnek. Az anyagi gondok, a megélhetési problémák, betegségek, halálesetek, tragédiák is a stressz kiváltói lehetnek. Ha én most megkérdezném önöket, hogy ha arról hallanak, hogy stressz, mi jutna az önök eszébe, vajon nem-e hasonlókat sorolnának fel? Az első előadásunk során is ezt tettem, megkérdeztem, hogy önök szerint mi az, ami a stressz, mi jut eszükbe, amikor a stressz szót először hallják. És most megteszem ismét, mert hát azok, akik újonnan kapcsolódtak be, akkor most szintén megtehetik, mi jut eszükbe, amikor a stressz szót hallják. Erika? A munkahely. És ezért is jöttél el az előadás sorozatra. Igen, tehát, hogy a munkahelyi feszültség. A betegségek. Igen. Van-e, aki nem az elsőn kapcsolódott be? Igen.
1: Nekem is a betegség, de nem a saját, hanem a gyerekem.
0: Aha. Tehát valakiért való aggodalom.
1: Igen, hát ez nekem már tökéletesen hallgatom gépben. Mivel nem tudom, hogy a sárga, hogy a nem csak én rajtam, hanem már a környezetemben, a gyerekeim életében.
0: És az ő értük való aggódás. Igen, nálad? Így van. Igen, ez nagyon jó gondolat, hogy ha a stressz kezelésére gondolunk, akkor már az a jó, hogyha pszichésen rendbe tudjuk tenni. Igen, igen. Nagyon jó hozzászólás, köszönöm szépen. Van esetleg még más gondolat? Akkor most nézzük meg a stressz kétféle változatát. Ugyanis a stressz nem csak negatív lehet, hanem ahogyan beszéltünk erről már korábbi előadáson is, de most is megerősítem, a stressz lehet pozitív is. Seje János írt erről egy csodálatos, egyszerű, rövid kis könyve, stressz, distressz nélkül. Mi is ez a szó, hogy distressz? Ez maga a negatív stressz, de létezik egy EU stressz, ami a pozitív stressz. Állítsuk szembe egymással a kettőt. Az EU stressz az, amikor azt érezzük, hogy képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. Tehát, hogyha ér valamilyen nehézség bennünket, akkor minket ez felspanol arra, és úgy érezzük, hogy képesek vagyunk megugrani ezt a célt, és elvégezni ezt a feladatot. Ugyanez a feladat okozhat distresszt is, amikor azt érezzük, hogy nem tudjuk megcsinálni, nem tudunk megbirkózni ezekkel a nehézségekkel. EU stressz az, tehát pozitív stressz az, amikor a nehézségek leküzdése a személyes gyarapodásunkat szolgálja fizikai és szellemi szinten egyaránt. Ezzel szemben negatív, vagyis distressz akkor, hogyha frusztrációt élünk át, csalódunk önmagunkban, hogy képtelenek voltunk elvégezni azt, vagy megcsinálni azt, és egy keserűséget, csalódást élünk meg. Pozitív a stressz akkor, hogyha ezáltal az önértékelésünk növekszik, hogy meg tudtam csinálni, negatív pedig akkor, hogyha az önértékelésünk csökken. Azt hiszem, elég egyszerű szembeállítás, és lehet ez ugyanaz a stressz esemény, ami kiváltja egyik emberből ezt, másikból azt. Most lépjünk még egyet. Miklós. Nézzünk példát arra. Tehát meg tudom csinálni. Képes vagyok rá, hogy megmászom ezt a gleccsert. Második kép. Meg tudom ugrani azt a célt. Le tudom győzni azt az akadályt, és ennek az öröme és sikere az, amit átélek közben, miközben a feladatot elvégzem. És nézzünk a negatívra példát, amikor összetörök a súlya alatt, amikor úgy érzem, hogy képtelen vagyok megcsinálni, amikor a fejemhez kapok, és azt mondom, nem bírom tovább, idegileg, szellemileg kész vagyok tőle. És most egy kis filmet nézzünk meg, a negatív stressz kis filmét, az a címe Európai dolgozók, lentebb egyel, de szerintem ez nem csak európai dolgozókra, bármelyik munkahelyen igaz lehet. Jó, tehát akkor megnéztük a negatív stresszt, mit jelenthet a munkahelyi feszültség, vagy a problémák, vagy észre nem vesszük a gondokat. A stressz olyan, mint egy oroszlán. Vad, erős és legyőzhetetlennek tűnő. De megint egy kisfilm következik, reméljük működik. A következő kisfilm, a stressz megszelídíthető. Na és akkor nézzük a munkahelyi terhelés és a munkahatékonysága, hiszen a munkahelyi stresszről volt szó. Az sem jó, hogyha egy munkahelyen túl alacsony a terhelés, mert a munkahatékonyság akkor sem megfelelő. Az sem jó, hogyha túl terhelt egy munka, ha túl magas a megterhelés, mert az is tönkretesz idegileg a stressz, hogyha nincsenek kihívások, nincsenek elvégzendő feladatok. Az alacsony terhelésnél az a baj, hogy nem állít kihívások elé, és nincs sikerélményünk egy munkában. Ha viszont túl sok, túl erős a megterhelés, akkor pedig annak a stressze készít ki, hogy nem vagyunk képesek elvégezni azokat a feladatokat, amiket ránk bíztak. Ezért az a jó munkahely, ahol optimális a megterhelés, hogy vannak kihívások, vannak feladatok, elvégzendő teendők, és annak a sikerélményét át lehet élni, de nem lép át azon a mércén, ami már a túlterhelés felé vezet. Hogyan lehet ezt megtalálni egy jó főnök, az, aki ehhez szükséges, hogy lássa, hogy mi az, amit el tud végezni a cége, mi az, amit el tudnak végezni a munkatársai, és úgy ossza be, úgy vállalja be a feladatokat, hogy arra képesek legyenek, és sikeresek, önmagukkal megelégedettek, és boldogan dolgozók legyenek a munkatársak. A stresszmenedzselés célja nem a stressznek a kiküszöbölése egy munkahelyen, hanem a kordában tartása, hogy optimális szintű felhajtó erővé váljék. Végül is az előbb látott kép, az, amit itt látunk most is angolul, tehát hogyha a munkahelyen megvan az éberség, az elővigyázatossága, a készenléti állapot, és eléri így az optimális terhelést, az a megfelelő, hogy legyenek jól elvégzendő feladatok, és abból sikerélmények. A stressz kiváltó tényezőkre adott válaszok a következők. Az első fázis, amikor egy stressz helyzettel találkozunk, vagy találkozik az ember, vagy bárki, akár egy állat is, az első fázis a vészreakció, egy hirtelen készenléti állapot. A második az ellenállás, a megütközés fázisa, a harmadik pedig a kimerülés fázisa. Most ezt gondoljuk át egy macska esetében. Ha egy macska találkozik egy kutyával, mi történik vele? Mindannyian láttunk már ilyen jelenetet, hogy a macska hátán feláll a szőr, a farka ilyen bozonttá válik, és készen áll két dologra, vagy arra, hogy elfusson a következő fáig, és fölmeneküljön oda, vagy arra, hogy megküzdjön a kutyával, és az arcába karmoljon. Ezt hívják harcolj vagy menekülj, küzdj vagy menekülj állapotnak. A készenlét, a stressz készenléti állapota. Mi történik ilyenkor az állatban? 8 dolog történik benne. A vérkeringése felgyorsul, több cukor kerül a vérébe, a véralvasztó mechanizmusok is felgyorsulnak, hiszen hogyha a harcra kerülne a sor és kap egy pár marást, akkor szüksége van arra, hogy megalvadjon az a vér a szervezetében, és ne gyorsabban gyógyuljon. Az izmok megfeszülnek, és ugrásra kész ez a kicsi állat. A légzése szaporább lesz, hiszen fölkészül a harcra, és több oxigénre van szüksége. A vérsejtek felszabadulnak a tárolóhelyükről, és bekerülnek a vérkeringésbe, tehát gyorsabb a vérkeringés. Ugyanakkor kifinomulnak az érzékei, az összes bajsza, farka, mindene készen áll a küzdelemre, vagy a menekülésre, és a nélkülözhető emésztőrendszer ideiglenesen megszűnik dolgozni. Használ-e a macskának az adott helyzetben ez a 8 válaszreakció? Nyilván használ, hiszen készenléti állapotba került, hogy megküzdjön, vagy pedig elmeneküljön. A második fázis maga a megküzdés, amikor vagy ellenáll, vagy elfut. És a harmadik fázis, amikor ha megtörténik ez a küzdelem, vagy épp az elmenekülés, akkor kifújja magát, kipiheni magát, és lenyugszik. Ez a kimerülés időszaka. De mi történik a macskával, hogyha ez az állapot 6 órán át fennáll a szervezetében? Ez a készenlét, az egész szervezete állandó készenlétben van 6 órán át egy nap. Mi történik, hogyha egy héten át, napi 6 órán át ez a készenléti állapot történik benne? És mi történik, ha 6 éven át tart ez az állapot? Napi 6 órán át, egy héten át 6-szor. Mi, amikor mi nyilván gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy mi is ugyanebben vagyunk emberek, amikor a munkahelyünkön, vagy a családban állandó harcolj vagy menekülj stressz helyzetben vagyunk, ugyanezt éljük át. Mi történik, hogyha folyamatos az a megterhelés, a készenléti állapot, a küzdj vagy menekülj állapota? Ismerjük a következményeket, a pszichoszomatikus betegségekről van szó. Vérnyomás emelkedés, szívritmus gyorsulás, szívösszehúzódás gyorsulása történik az emberben is. Megnő a működő izmokhoz szállított vérmennyiség, csökken az azokon a területeken szállított vérmennyiség, amiknek nem kell gyorsan reagálniuk. Ilyenek a vese és a belek, a pupillatágulás, a készenlét, az odafigyelés miatt hörgőtágulás, hogy még több oxigén kerüljön a szervezetbe, izomerő növekedés, az a készenlét állapot, a feszültétett izmokkal, a májból glükóz szabadul fel, tehát cukorban gazdag a vér, a mentális aktivitás felerősödik, és az anyagcsere felgyorsul. Ez történik tehát az emberben is, ami, ahogy említettem, egy macskában is lejátszódik. Mi ennek a következménye, hogyha ez folyamatosan fennáll, hosszan tart és elhúzódik? Mentális szinten, hogyha a stressz hosszan tartó, akkor kimerültség léphet fel. A spontaneitás és kreativitás elvesztésével társul. Tehát akik kreatívak, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol szükség lenne arra, hogy ötletemberek legyenek, és nincs meg az, tehát ott óriási stressznek vannak kitéve, egyszerűen elvesztik a gondolatokat, nincs ötlet, nincs gondolat a munkában. Zavarodottság és feledékenység, döntésképtelenség lép fel. Idegesség és pánikérzése, feszültség, frusztráció, ingerlékenység, harag és neheztelés, depresszió, csökkent önértékelés, csökkent intellektuális működés, és unatkozás léphet fel. Ez a mentális szint. Nézzük meg, hogy mi történik szociális szinten. Ha valaki nagyon hosszan stressz helyzetben van, akkor a fontos dolgokat is halogatni kezdi. Az állandó megterhelés miatt, amik lehet, hogy jóval lényegesebbek, azokat is eltolja, elhalogatja, elnyomja magától. Fontos munkák, otthoni tennivalóknak az elkerülése. A másokért való aggódás hiánya, hiszen leköti állandóan a gondolatait a mindennapi stressz. És ez bizony a kapcsolatok megromlásával is járhat a házasságban, a gyermeknevelésben. A másokkal való kapcsolatteremtés hatékonysága romlik. Szinte képtelen hallgatni, odafigyelni másokra, barátságokat ápolni. Emocionális túlérzékenység, szélsőséges reakciókra való hajlam, az elszigeteltség, elidegenedés érzése, ami az érzelmek elnyomásával, sőt félrevonulással is együtt járhat. Az önuralom hiánya, hirtelen harag, agresszivitás, megnő a kockázatot vállaló viselkedés, beleértve a szerencsejátékokat is, tehát sokan a stressz hatására kezdenek olyan szerencsejátékokba, hogy aztán az egész család pénze rámegy. Megnő a gyógyszerfogyasztás és az élvezeti cikkek fogyasztása is. Hát itt a csokoládét jeleztem csak, de gondolhatjuk, hogy nem csak ez, hanem a dohányzás, az alkoholfogyasztás, és sorolhatnánk, hogy milyen szerekhez nyúlnak a stressz kezelése érdekében, és aztán, ami természetesen visszacsap a szervezetre. Folyamatos stresszkiváltó tényező lelki hatásai a következők. Megkérdőjelezi saját értékeit és hitét, aki folyamatos stressz alatt van. El is veszítheti az életének értelmét és célját, öngyilkosságba sodródhat a túlzott stressz hatására, hogy nem tudja átgondolni a tetteit. Erre egy példát szeretnék mondani, egészen meglepő dolgot olvastam. Egy fiatal ember autóval ment sok-sok órán keresztül, nyilván kimerült és kifáradt az út alatt, és egyszer csak kifogyott a benzin az autójából, és hát egy olyan 20 kilométerre lehetett a legközelebbi várostól. Hideg volt nagyon azon a területen, ahol vele ez történt, és fázott, és próbálta leinteni az arra jövő autókat, hogy valaki segítsen neki. Órákon át várt, amikor jött valaki, akkor intett, hogy álljanak meg, és segítsenek rajta. És teljesen megdöbbentő, hogy azt hiszem egy 10-11 órán keresztül senki nem állt meg. Végül írt egy búcsú cédulát, és öngyilkos lett. És azt írta, hogy fáztam, hideg volt, nem bírtam tovább, és föladtam a harcot. 20 kilométert sétált volna, megoldhatta volna a problémát. És mégis annyira túlterhelte mindaz, ami vele történt, hogy ezt tette, hogy inkább az öngyilkosságot választotta. Elvesztette az értelmét az életnek, hogyha ilyenek az emberek, hogy meg se állnak. A másik gond, hogyha bűnbakokat keres az ember, nagyon gyakori, hogy Istent hibáztatják az emberek a problémák miatt, vagy elhagyják a hitüket. Istentől, vallástól el akarnak függetlenülni, és úgy gondolják, hogy megoldást nem adott ilyen az Isten, hogy gonosz, és ezt teszi velem. És ez is egy nagyon, nagyon súlyos lelki hatás, mert egyedül marad az ember, hogyha még az sincs, hogy kapaszkodjon Istenbe. Következő. Van valaki, aki mindezt a mentális, szociális, lelki megterhelésünket ismeri, és 2000 éve tudja, hogy mit jelent a stressz, és mit jelent annak a következménye, tud rólunk, és személyesen ismer bennünket, és ismeri a problémáinkat, és így kínálja számunkra a megoldást. Azt mondja Jézus, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészem, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Milyen felemelő és megnyugtató, hogy van valaki, aki tud rólunk, és már sok-sok éve, évtizede, évszázade, évezrede kimondta azt, hogy ő ismeri, tudja, hogy békétlen életet élünk, de ő békességet kíván adni. És tudja azt, hogy nyomorúságunk lesz ezen a világon, de bízunk ő benne, mert nála ott van a megoldás. Nézzük meg, hogy mit vált ki a stressz. A hosszantartó stressz, ahogyan azt az előbbi példák is mutatták, beteggé tesznek bennünket. Ha az állandó stressz kiváltó tényezők okozta rendellenességek pedig két szinten hatnak, az egyik a depresszió, amikor az ember önmagába fordul megkeseredve, a másik pedig az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek csoportja, ezek a gyomorfekély, az asztmatikus betegségek, amik sajnos nagyon gyakran már kisgyerekkorban is tapasztalhatók, tehát a családi stressz a gyerekeknél asztmatikus betegségekben jelentkezik. A krónikus fejfájás, a magas vérnyomás, a hipertónia, és a szívkoszorúér betegség, tehát a kardiovaszkuláris problémák, mind-mind a hosszantartó stressz hatásai. Nézzük meg, melyek tehát a stresszel összefüggő betegségek. A főbb betegségek, ahogyan az előbb is említettem, a szív- és érrendszeri betegségek. A rák a legyengült immunrendszer miatt, hiszen a folyamatos stressz hatásának kitett ember immunrendszere előbb-utóbb fölmondja a szolgálatot, és a rákos megbetegedésnek is utat enged. A depresszió, az angina pectoris, a diabetes mellitus, tehát a magas vérnyomás betegség, a tüdőkor vagy tuberkulózis, ízületi gyulladások, magas vérnyomás, fekélyek és az éc is. Természetesen hozzájárul a helytelen életmód is. Egyéb rendellenességek, amik a stresszel függhetnek össze. Az izmokkal összefüggő állapot, mert ez a feszítő fejfájás, a szájüregpanaszok, a végtag fájdalmakban is jelentkezik, hogy valaki folyamatos stressznek van kitéve. Találkoztam egyszer egy asszonnyal, ő Németországban élt, és azt mondta, hogy éveken át azt érezte, haza kellene jönnie a beteg édesanyját ápolni. És azt mondja, hogy úgy jelzett a testem, ez teljesen meglepő volt, hogy szinte lebénult a lábam. És azt mondja, ez azt jelentette nekem, hogy menned kellene, és segíts anyukádnak, és menj haza Magyarországra, és ápold őt. Tehát a végtagokban jelentkező fájdalmak is jelezhetnek számunkra, hogy erős stressz hatás alatt vagy. Az allergiák, az aszma, a kiütések, a szénanátha, a közönséges megfázások is akkor tudnak jobban ránk törni, hogyha pszichésen megterheltek vagyunk a stressz hatása alatt. A menstruáció előtti feszültségnőknél a szemölcsök, a kinövések is megerősödnek akkor, tehát bőrbetegségek léphetnek fel, bőrviszketés léphet fel, hajhullás, amikor valaki erős stressz hatása alatt van. Azt is láthattuk már nem egyszer, hogy valaki hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. Ez is a stressz hatása, és ezt jól ismerik, hogy biztosan valami olyan történt vele, amitől történt ez, tehát ami miatt hirtelen megőszül, vagy megkopaszodik. A köszvényes betegségek is, de nyilván nem mögött az egészségtelen életmód is áll, hiszen a túl sok húgysav a szervezetben okozza. És a herpeszek, amik jelzik azt, hogy valahol ki kell ütnie annak a betegségnek, hogy bennünk túl sok a stressz és a feszültség. Miután mindezt megnéztük, nézzük meg a másik területet, a depressziót. 1915 óta a depressziósá váló emberek száma világszerte jelentősen megemelkedett, bár szerintem azért is, mert azóta mérik. Mert nyilván azelőtt is volt depresszió, csak azóta jobban odafigyelnek rá. Az a megdöbbentő, hogy a betegség fiatalkorban egyre feltűnőbb, egyre több a fiatalkorú depressziós, különösen az érettségi körül járó fiatalok körében nagyon magas a depressziósok aránya. Nem tudom, hogy kifigyeli így a fiatal korosztály, de lehet látni, hogy néhány fiatal így csapatokba verődve is, de akár magányosan is, egyszerűen teljesen feketébe öltözik. Tehát jelzi az öltözködésén keresztül is, hogy depressziós, a ruhája eddig lóg, elveszíti minden eleganciáját, csinosságát egy nő. A fiúkon is látszik, hogy a gondok, a megterhelés, amit átélnek családi feszültségek folytán, vagy egyáltalán az a megterhelés, amit a gimnázium, vagy éppen a fiatalkori munkába állás jelent számukra, olyan erős stressz, olyan nyomás, hogy annak a hatására depressziósá válnik. A depresszió a 20. század végétől már a 25 éves kor körül nagy gyakorisággal megjelenik, és általános kockázata független az életkortól, mert Magyarországon a legtöbb depressziós ugyanakkor időskorú. Tehát Nem véletlen, hogy sok-sok idős itt, ahol létbizonytalanság van a mi országunkban, igenis depressziósá válik, nincs megoldás, úgy érzi. Hogyan találjuk meg a megoldásokat? Miután most beszéltünk a stressz negatív hatásairól, az előadás második részében arról szeretnénk szólni, hogy hol találunk megoldást. Ha a vészreakció lép fel, a problémákat kell megfogalmazni. Hogyan győzhetünk lépésről lépésre a stressz felett? Hogyan szelídítsük meg azt a bizonyos oroszlánt? Vegyük végig, gondoljuk végig, hogy mi az én problémám. Mitől lettem stresszes, feszült, ideges? Talán azért, mert nincsenek kihívások az életemben? Vagy nem tudok kibontakozni, olyan helyen dolgozom, vagy olyan a munkatársi közeg? Itt eszembe jut, amikor az ember tragédiájában Michelangelo-t arra kényszerítették, hogy egyenes széklábakat faragjon. Tehát nem voltak kihívások, és ez terhelte őt meg. Vagy nincsenek lehetőségeim, nem állnak előttem lehetőségek. Korlátoznak abban, hogy megvalósítsam önmagamat. Vagy nincs remény az előléptetésre, vagy az előrelépésre. Hát egy háziasszony élete erre kitűnő példa, hogy ott aztán semmi előlépési lehetőség nincs, a feladatokat egyik nap elvégezzük, és mint hogyha dévaványát építenénk, másnapra újra kezdhetjük előről. Vagy nincs megoldás arra a problémára, ami engem terhel. Vagy a munkámban állandóan megszakítanak. Az is nagyon megterhelő sokak számára, hogy végzem a feladatomat, és újra megszakítanak, és nem tudom folyamatában elvégezni. Vagy zavar a zaj, a füst, a szmog a munkahelyen. Vagy úgy látszik, hogy ez a határidő olyan behozhatatlan, hogy azt terhel meg, hogy elvégezzem ilyen határidőre a rám bízott feladatot. Vagy megterhelhet nagyon erősen és sokakat mostanában, hogy leépítések vannak a munkahelyeken, és úgy érzik, hogy talán éppen a holnapi nap engem bocsátanak el, hiszen mindig ott van a feje fölött a lehetőség, hogy talán én vagyok a következő, tehát ennek a fenyegetettségnek az érzése. Vagy lehet félelem szomszédoktól, rokonoktól, bűnözőktől. Találkoztam olyan nénivel, teljesen depressziós volt, idős néni, állandóan attól félt, hogy betörnek hozzá, mert hogy valahova a házban, ahol ő lakott, betörtek, és onnantól kezdve állandó feszültségben volt, és félelemben, hogy mikor lesz ő, tehát hova, mikor fognak ő hozzá betörni. Komoly döntések előtt is állhatunk, és állandóan ezen jár az eszünk, hogy hogyan oldjuk meg, hogy hogyan gondoskodjunk az idős szüleinkről, vagy hogyan gondoskodjunk a fiatalokról, és segítsük őket. Tehát egy állandó döntés, tehát komoly döntések előtt állunk. Vagy úgy érezzük, hogy minden a mi nyakunkba szakad, és nincs támaszunk, vagy aki mellettünk áll, az nem igazán támasz abban, hogy segítsem. Ez családban is óriási teher. Vagy állóháború alakul ki a munkahelyen, a főnök és a beosztott között, az otthonban a férj és feleség között, vagy a gyerekek és a szülők között. Vagy hogyha azt érezzük, hogy soha nem ismerik el a munkánkat, ez is okozhatja, hogy nincsen bátorítás, nem olyan munkahelyen dolgozunk, ahol megerősítenének bennünket. Vagy állandóan elégedetlenkednek velünk, kritizálnak bennünket, ez is folyamatos stressz kiváltó tényező. Lehet, hogy olyan főnökünk van, aki erőszakos, kiabál, követelőzik folyamatosan. Tehát ezeket végig gondolva, és természetesen ezen kívül is a legfontosabb, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi a problémánk. Mi okozza bennünk azt a folyamatos stresszt? Mi az, amitől mondjuk a gyomrunk összeszorul? Mikor érezzük ezt? Mi váltja ezt ki? Vagy amikor érezzük, hogy majd szétpattan a fejünk, mi indította el bennünk? Figyeljünk a testünk jelzéseire, és utána állapítsuk meg, hogy mitől van a gond. A második fázis a lehetőségek feltárása. Mit tegyek, mit tehetek ebben a helyzetben? Írjuk össze, nagyon sokat segít, ha leírjuk, hogy milyen lépéseket tehetek. És a harmadik fázis kiválasztani a megfelelő megoldást, és azt meg is valósítani. Leülök és megbeszélem a családdal, megbeszélem a főnökömmel. Tehát találjuk meg a megoldást, és gyakoroljuk, valósítsuk meg. A stresszkezelés 8 módja pedig a következő. Az első az egészséges alkalmazkodásnak az elsajátítása. Erre nézzünk most egy nagyon szép példát, ezt idéztem az elmúlt alkalommal is. Ez a vidámság imája, ami így hangzik. Uram, adj erőt, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azzal együtt tudjak élni. Mert vannak megváltoztathatatlan dolgok, amik az a testi adottságainkból adódnak, vagy a körülöttünk levő eseményekből adódnak, és megváltoztathatatlanok. Ezekkel együtt kell tudnunk élni. Adj bátorságot, hogy amit meg tudok változtatni, azt meg is tegyem. És nagyon kedves az utolsó, adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni az egyiket a másiktól. A megváltoztathatót és a megváltoztathatatlant. És most nézzünk erre egy példát, remélem ez a kis film is működni fog, az alkalmazkodásról. Alkalmazkodás. Köszönöm. A második lépés az egészséges életmódnak a kialakítása. Nézzük meg, hogy miben áll az egészséges életmód. A 8 alapelv következik, amiről már többször szóltam, és ami Csalamy László és feleségének a könyvében is olvasható. Ezek az egészséges ételeknek a bevitele a szervezetbe, a táplálkozás, a testmozgás, ezekről majd kiemelten egy kicsit még szólok is, a víz külső és belső használata, a napfény, ami, mint tudjuk, a depresszió egyik nagy gyógyító ereje, az önuralom, a levegő, tehát a friss levegőn való mozgás, a pihenés és az Istenbe vetett bizalom. És most nézzük a testmozgást és a táplálkozást külön. Mit jelent ez? A táplálkozás terén minél több gyümölcs, gabonanemű és zöldségféle fogyasztása. Lehetőleg azt tegye ki az étkezésünknek a nagy részét, frissen fogyasztott gyümölcsök és zöldségfélék nagyon sokat segítenek, hogy egészségesebben éljünk és gondolkozzunk, és a betegségekkel szemben is ellenállóbbak legyünk. Növényi rostban gazdag ételek, mert a finomított élelmiszerek, mint tudjuk, az egészségnek nem tesznek jót. Triprográfban gazdag ételek fogyasztása, ilyenek a tofu, a pörköltök, maga szezám, maga mandula, a dió, tehát a dióféléknek a fogyasztása. Főleg azok számára fontos ez, akik esetleg húst nem fogyasztanak, nekik különösen fontos, hogy minél gazdagabb legyen diófélékben a táplálkozásuk. Egyszer valaki érdekes példát mutatott, azt mondta, hogy nézzük meg, hogy minden gyümölcs, zöldség, gabonaféle valamire hasonlít. És megmutatta, hogy a diót nézd meg, hogy mire hasonlít. És az agyra hasonlít, ugye? Olyan, mint az agy. Az agynak a legtöbbet tesz, a legnagyobb jó az agyunknak, hogyha minél több diót fogyasztunk, úgyhogy hajrá, menjünk ki a természetbe, verjük, most lehet leszedni a diót, és minél többet fogyasszunk belőle, mert az nagyon jót tesz, hogy az agyunk képes legyen ellenállni a stressznek, a betegségeknek is. A víz napi lehetőleg 1,5-2 liter, melegebb időben természetesen ez növelhető. Nagyon-nagyon sokat jelent. Most már egyre többen elismerik ennek a fontosságát, és ajánlják például a menedzsereknek munkahelyeken is, hogy legyen mindig ott a pohár víz, hogy lehessen egy kicsit fogyasztani, mert szükség van rá az agynak, hogy felerősödjön. És hogyha valami nagyon erős stressz helyzetben vagyunk, akkor is olyan nagyon jót tesz, hogyha iszunk egy pohár vizet, és már is segít egy kicsit ellenállni. A testmozgás. Azt javasolják, hogy a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy hetente 200 perc aktív mozgás, ami azt jelenti, hogy izzadásig mozogni. Ez lehet úgy elosztva, hogy 5x40 vagy 4x50 perc. Lehet ez egy séta, egy nagy séta a környéken. Nem feltétlen csak a futás vagy az aerobikra gondolhatunk, hanem lehet egy kiadós jó séta minden nap a friss levegőn, már ahogy meg lehet tenni itt a környékben, valószínűleg a hegyek felé kell egy kicsit elmenni. Növeli a testmozgás, növeli a vér HDL szintjét, így csökkenti a trigliceridet, tehát azokat a azokat a koleszterineket, amik ártalmasak, csökkenti, hogyha mozgunk, és a HDL szint növelhető. Ehhez még nagy segítség egyébként, hogyha az olajunk az olívaolaj, mert az is HDL-ben gazdag. Növeli az inzulin érzékenységet a testmozgást, tehát segít a cukrot helyesen feldolgozni. És csökkenti az adrenalin és noradrenalin szintet a vérben. Hát a felszabaduló endorfinok a mozgás közben segítenek abban, hogy jókedvűen végezzük el a feladatainkat. Nézzük az egészséges életmód után, a harmadik tanács a stresszkezelésben, a hajlandóság a másokért való munkára, amelyet Isten is jóvá hagy. És most következik egy nagyon kedves képsor, egyszer Carl Menninger pszichiátert megkérdezték, hogy mit tanácsolna egy embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanást kap. És a legtöbben ezt a választ várják, mondja ő, hogy beszéljen egy pszichiáterrel. Én azonban ezt mondom. Zárja be a házát, menjen el a vasúti vágányokhoz, keressen egy szükségben szenvedőt, és tegyen érte valamit. Hogyha másokért kezdünk el tenni, munkálkodni, sokkal könnyebben túltesszük magunkat a saját stresszünkön, feszültségünkön, mint hogyha emésztődünk és forgatjuk magunkban a keserűségünket, a megterhelésünket. Egy nagyon szép idézetet szeretnék a Bibliából, Ézsaiás prófétától idézni. Mi az igazi lelki felüdülés? Ezt mondja, hát nem azé a bőt, amit én kedvelek már, mint az Isten, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházad, és tested elől el ne rejtsd magadat, tehát minthogyha a saját testeddel tennéd ezt. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Meggyógyít, azt olvassuk, gyógyulás lesz ez számodra, hogyha ezt teszed, hogy keresel olyan embert, akiért munkálkodhatsz. És ez hatalmas igazság. Éppen valakivel e-mail levelezésben vagyok, aki sorban írja, hogy milyen megterhelések érték, milyen megpróbáltatások érték, és mostanában végre elkezdett olyat is írni, hogy felfedezett valakit, akinek segíthetne. És látom, hogy ezáltal ő maga is épül és gyógyul, beépíti az életébe a segítést, és ezáltal ő maga is egészségesebben kezd gondolkodni, és nem mindig a maga terhén jár a gondolata. Még egy gondolat szintén Ézsaiás prófétától, ugyancsak az immunrendszer feljavításához kapcsolódva. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkült megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Mivel lehet megerősíteni önmagunkat, ha találunk olyanokat, akikkel segítünk, akiken gyakorolhatjuk a gondoskodás lelkületét, és erre is egy kis film lesz, reméljük, hogy ez is működni fog. Egy kacsát fogunk látni, és egy jó néhány óriási aranyhalat. Na. Jó, a következő lépés a bölcs tervezés. Ahhoz, hogy ne érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, szükséges, hogy jól tervezzük el a napjainkat. Ennek nagyon fontos része, hogy időben bölcsen kezdjük el a napnak, az előttünk álló napnak is a megtervezését. Erre is van itt egy idézetünk a Bibliából. Jézus mondta, hogy ha valaki köztetek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezze azt a munkát. Tehát, ha valamibe belevágunk, nem árt átgondolni, hogy képesek leszünk-e azt megcsinálni. Fizikailag, lelkileg van-e hozzá elegendő erőnk, hogy megtegyük azt. A bölcs tervezés követheti az, hogy nem aggodalmaskodunk a jövő felől, mert ha előre tényleg bölcsen átgondoltuk, akkor nem szükséges, hogy aggódjunk, hogy vajon hogy leszünk képesek megcsinálni. Ha valóban bölcs tervezéssel indult a munkánk, vagy az elgondolásunk, akkor az aggodalmaskodást azt tegyük félre. Erre is találunk egy gondolatot Jézustól. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Micsoda hatalmas gondolat, ugye? Hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy mi fog velünk holnap, meg holnap után történni. A mai feladatokat végezzük el. Valaki egyszer azt mondta, hogy tudod, hogy mi a... Hogy is mondta, hogy... Tudod, hogy mi az élet? Ez mondja az, amikor a holnap felül gondolkodsz, gyakorlatilag akkor éled a mai napodat. Az az élet, mikor a holnap felül aggodalmaskodsz és gondolkodsz. Itt levezetjük az aggodalmaskodásnak az ördögi körét. A stressz hatására az éjszakai pihenésünk is megzavart és nyugtalan, és hogyha nem vagyunk kipihentek, nem vagyunk felkészültek a következő napra, akkor a rossz stressz reakciók következnek, és még erősebb stressz. És ennek az ördögi köre az, amit itt ábrázolni szeretnénk. És itt kérdezném meg, hogy akik itt voltak, azok tudják is, megkérdeztem már az egyik előadáson, tudják-e önök, hogy mikor kezdődik el egy nap? Igen, aki volt itt, tudja. A pihenésünkkel. Hát amilyen a pihenésünk, olyan a következő napunk. Hogyha időben le tudunk pihenni, és ki tudjuk aludni magunkat, rá tudunk pihenni az előttünk levő napra, akkor az előttünk álló feladatokat el tudjuk végezni. De hogyha rossz a pihenésünk, ha rossz az éjszakai nyugalmunk, ha mondjuk megzavarnak bennünket éjszaka folyamatosan, vagy olyan nyugtalanságaink vannak belül, vagy úgy bevasoráztunk, hogy nem tudunk pihenni, akkor annak a következménye, hogy a következő napon rosszak lesznek a stressz reakcióink, a stresszre adott válaszaink, és ennek a következtében történhetnek balesetek, betegségek, bármi. A következő, hogy gondolkodjunk felemelő dolgokon. Nagyon sokat jelent, hogyha nem megterhelő dolgokkal foglalkozunk folyamatosan, szüntelen. Ha megtaláljuk, hogy miért lehetünk hálásak és megelégedettek. Ha megtaláljuk azt, hogy mik azok, amik jók vesznek körül bennünket. Erre is találunk egy példát, ezt Pál apostol mondta. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezekről érdemes gondolkodnotok. Tehát keressük meg mindazt, amiért hálásak lehetünk, ami jó az életünkben. Mert semmi sem segíti elő jobban a test és a lélek egészségét, mint a hálás és Istent magasztaló lelkület. Ebben a könyvben, a Boldog Otthon című könyvben találjuk ezt a tanácsot. Semmi sem segíti jobban a test egészségét, mint a hálás és megelégedett lelkület. Hogyha ezt gyakoroljuk, átsegít a testi és lelki egészségen. A jó irányba hozít bennünket. Pál apostol mondja szintén, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tehát megtalálni, hogy miért lehetünk hálásak és elégedettek. Még lépj vissza ide, és idéznék valamit, egy nagyon érdekes példát, egy kínai asszonyról, itt van. Egy kínai asszonyról szól a történet. Mesélik, hogy egy kínai gyászoló nő meglátogatott egy szent embert, és megkérte, hogy enyhítsen a lelki fájdalmán. Ő azt mondta neki, hogy ha vesz egy mustármagot egy olyan házból, ahol nem volt még semmilyen fájdalom vagy veszteség, megszabadul a fájdalmától. Másnap a nő házról házra járt a városban, és kereste a mustármagot. De nem sikerült találnia egyetlen családot sem, amely nem ment volna át nehézségeken. Ahogyan többet és többet beszélgetett az emberekkel, úgy jobban közelebb került hozzájuk, és végül a nő megértette, miért akarta megtanítani, vagy mire akarta megtanítani ez a szent ember. Amikor megértjük másoknak a bánatát, akkor a miénk szinte jelentéktelenné válik amellett. És egy példát találunk, ez egy nagyon, nagyon szeretett könyv, én nagyon szeretem, ez a Sziklára épített ház, ha valaki be tudja szerezni, ajánlom. Ezután egy olyan példát említ, hogy 2001-ben, szeptember 11-én bizonyára tudjuk, hogy Amerikában több repülőgépet eltérítettek és becsapódtak fontos, jelentős helyekre, mint az Iker tornyokba is. És az egyik gépnek a pilótájának a felesége szólal meg. Őt úgy hívták, hogy Melody, és azt nyilatkozta, hogy az ő élete teljesen megváltozott azután, hogy meghalt a férje, aki benne volt az eltérített repülőben, sőt pilótája volt az eltérített repülőgépnek. Hát az, amit ott ő nyilatkozott, ez az It's Witten televízióban, az arról szól, hogy teljesen átformálódott az élete azután, és elkezdett más emberek felé fordulni, olyanok felé, akik annak hatására haltak meg, ami a férjével és a repülővel történt. Fölkarolt olyan családokat, akikkel tragédia történt, hogy elveszítették szintén a szeretteiket. És ahelyett, hogy azon kesergett volna, hogy ő vele és az ő családjával mi történt, odafordult azokhoz, akik az tragédiában szerencsétlenül járt családok voltak. És egyszerűen egy olyan szeretett közösség alakult ki ott, annyira megrendített egyébként egész Amerikát is, meg azt kell mondom, az egész világot is ez az esemény, hogy nagyon sokaknak a gondolkodását átformálta, és képesítette arra, hogy ne magukkal foglalkozzanak szüntelen, hanem keressék, hogy hogyan tehetnének másokért. Ugyancsak Ellen White-tól, tehát aki a Boldog Otthont írta, egy nagyon szép gondolat, ezt tanácsolja ő, hogy hogyan viszonyuljunk a bírálgatáshoz, amikor megkritizálnak, bírálgatnak bennünket. Mikor kísértést érzünk, hogy zúgolódjunk, vagy panaszkodjunk valamire, vagy valakire, amit valaki csinált, inkább dicsérjünk benne valamit. Mondjuk, Sátán, ezúttal legyőztem kísértésedet. Ápoljuk a megelégedettség lelkületét. Dicsérjük Istent az ő csodálatos szeretetéért ismét és ismét, hogy Jézus nekünk ajándékozta, hogy meghaljon értünk a kereszten. Soha nem éri meg a régi sérelmekre visszaemlékezni. Isten azt várja tőlünk, hogy ápoljuk szívünkben az ő kegyelmét és kimondhatatlan szeretetét, hogy megteljünk dicsérettel. Aki dicsérettel van tele, aki hálával van tele, nem talál ajtót a szívéhez a keserűség és a depresszió. A következő a keresztény elmélkedés. Egy pici gondolat, hogy igen, az mehetünk, hogy tanulj és imádkozzál. Egy példát szeretnék erre is hozni. Ugyancsak ebben a könyvben olvastam, hogy egy sahnak a felesége, aki a keleti gondolkodás szerint gondolkodott Istenről, és úgy gondolta, hogy egy olyan nagy úr, aki elérhetetlen, a kezébe kapott valakitől egy Bibliát, és elment éppen akkor az orvosához. És az orvos látta, hogy ott van a kezében a Biblia, és megkérdezte, hogy mit akar vele kezdeni. És akkor hát picit beszélgetni kezdtek egymással, és utána a hölgy kérte, hogy imádkozzanak együtt, mert úgy érzi, hogy nem találja meg az élet értelmét. És akkor azt mondta neki ez a doktornő, hogy tudod, Istenhez úgy kell szólnod, úgy kell imádkoznod, mintha az édesapád lenne. És ez teljesen megdöbbentette őt, mert nem ilyen Isten kép élt benne, hogy úgy megszólíthatom, mint Isten. Istent, mint egy szerető édesapát. És így fogalmazott ő. Annyira közel volt, hogy felfedeztem, hogy a térdeire hajthatom a fejemet, mint egy kislány, aki apja lábainál van. Sokáig térden maradtam, halkan felsóhajtva, és szeretetében lebegve. Így kezdtem el vele beszélgetni. Nagyon sokan amiatt maradnak távol Istentől, mert olyan Isten képet neveltek beléjük gyerekkorukban, hogy az Isten egy nagy úr, egy kegyetlen, egy távolságtartó, aki bűnösökként gondol ránk, és lesújt ránk, hogyha valamit teszünk. Ezzel szemben nagyon fontos tudnunk, hogy az Isten olyan, aki szerető atya, akinek az ölébe hajthatjuk a fejünket, akinek mindent elmondhatunk. Ezért is hangsúlyozom itt is, hogy tanuljunk és imádkozzunk, ismerjük meg az Istent, hogy ő egy szerető, magához hívó, gondoskodó és jó atya, akihez oda mehetünk. Az előző előadás sorozatomon, amikor erre az előadásra került sor, akkor föltettem ott is a kérdés, hogy vannak-e, akik szeretnének megszólalni és beszélni arról, mit jelentett számukra az előadás sorozat. És egy doktornéni volt ott, azért mondom, hogy doktornéni, mert már nyugdíjhoz közelebb volt, tehát egy idősebb korú, de még aktívan dolgozó doktornő, és ő mondta el azt, hogy hát ő evangélikus, és az ő vallásában a lelkész az mindig súlykolja őket. Azt mondja, meg is mondtam a papomnak, vagyis hát a lelkészemnek, ahová eljárok, meg is mondtam neki, hogy ide sokkal szívesebben jövök, mert itt a lelkemet felemelik. Ha elmegyek az evangélikus templomba, hát meg mindig letaposnak a mélybe. És valóban hát ez is a célunk ezzel a sorozattal, hogy úgy találjuk meg Istent, aki egy szerető, gondoskodó és jó atya. És tényleg sokakban olyan félelmek vannak az Istennel szemben, amit beléjük neveltek, hogy ne merjenek hozzá közeledni. De ha valaki kinyitja a Bibliát és megismeri az Istent abból, akkor egy szerető Istennel találkozik, akihez lehet mennünk, és aki tényleg meghallgat, mint egy jó apa, akinek elmondhatjuk minden gondunkat és örömünket. Az élet rövid, imádkozz keményen. Ez a tanács. A nyolcadik tehát az Istenbe vetett bizalomnak a gyakorlása. Ez a bizalom pedig a közösségápolás, az imádság útján keresztül történik. Pál apostol az, aki rengeteg nehézségen ment keresztül az életben, itt felsorolja, hogy mi mindent élt át. Azt olvassuk a Korintusziak levelében, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, tehát annyiszor verték meg őt bottal. 3-szor megostoroztak. Tudjuk, hogy az akkori ostorozás azt jelentett, hogy apró csontokat kötöttek az ostor végére, tehát kegyetlenül sebesítette meg őt. 1-szer megköveztek, amikor majdnem meg is halt, azt hitték, hogy el is pusztult, ahogy összeverték a kövekkel. 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Éltünk mi át ennyit? Rettenetes, hogy mi mindenem ment keresztül, és ezek után mégis hogyan nyilatkozik, mit ír? Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mit jelent tehát az eustressz? A bennünket ért nehézségeket úgy feldolgozni, hogy annál inkább ellenállok és megküzdök. Bármennyiszer tiportatnak, nehézségek érnek, ellenállok, és még inkább előre lendít, és még inkább a győzelem felé vezet. Mert kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, meztelenség, veszedelem vagy fegyveré? Mindezekben felettébb diadalmaskodunk, azáltal, aki minket szeretett. Tehát ha van kihez tartoznunk, van kiért élnünk, aki minket szeretett, akkor bármilyen nehézségek érjenek az életben, semmi nem szakaszthat el az összetartozásunknak az örömétől. A stressz feletti uralom kulcs tényezői tehát ezek. Egészséges hozzáállás, egészséges életmód a jó táplálkozást és testmozgást is beleértve. Elkötelezettség egy becsületes jó ügy iránt, ami segít másokon, és ami az Isten jóváhagyásával találkozik. Miért van itt ez, hogy ami az Isten jóváhagyásával találkozik? Mert van olyan, amikor valaki úgy próbál segíteni, hogy gyakorlatilag teljesen tönkre megy ő maga benne. Nem azt kívánja ezt tőlünk, hogy karók legyünk, amire fölmászik az inda, és minket pusztít le, hanem azt kívánja, hogy úgy segítsünk, hogy mi magunk is megmaradhatunk egészségesnek és erősnek mellette. Helyes tervezés és szervezetben

0: Tettünk a végén, hiszen az endorfinok nagyon sokat segítenek a stressz kezelésében. Nyugodt, békés, jó éjszakát kívánok!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunknak a 7. előadásán, amelyben áttérünk Pál apostol 2. tesszalonikai levelére, amelynek a 2. fejezetében található sorrendben a 6. vázat profécia. Szeretettel köszöntöm újra körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát 4 vázlat proféciát tekintettünk át Dániel könyvéből. 2 héttel ezelőtt foglalkoztunk Jézus nagy apokaliptikus beszédével, és most Pál apostol 2. tesszalonikai levelében a 2. fejezet tartalmazza a Bibliának sorrendben 6. vázlat proféciáját. A következő 4 vázlat profécia már Dániel könyvében, jelenések könyvében található. Tehát 4 van Dániel könyvében, 4 jelenések könyvében, 1 Jézus apokaliptikus beszéde és 1 Pál apostolnak a leírása. Így is írtam fel a táblára, hogy a hitehagyásról. Vázat profécia, ez nem pillanatkép profécia, tehát egész folyamatot fog megvilágítani, de egyetlen egy nagy témája lesz a hitehagyás, vagy fel is írtam a táblára a görög kifejezést is érdemes megjegyezni, az apostázia. Apostázia. Nagyon röviden foglalkozom vele, a megírt anyagban részletesebben van szó arról, hogy Pál apostolt mi is késztette arra, hogy a tesszalonika belieknek ezt a hatalmas profétikus előrejelzést megtegye. Az őskeresztény közösségekben nagyon nagy volt a proféciák ismerete. Itt is látni fogjuk magában a leírásban, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ő szóban milyen sokat elmondott a gyülekezetnek a proféciákról. Ugye a tesszalonikai gyülekezet nagyon gyorsan szerveződött meg, Pál apostol néhány hetet tölthetett ebben a görög városban, olyan gyorsan föllázították vele szemben az embereket, hogy sürgősen távoznia kellett az élete védelméért a városból. Nagyon nagy felelősséget érzett a tesszalonika beli hívőkért, és nekik írta életének első 2 levelét. Ugye Pálnak 14 levele van benne a Bibliában, és 50-52 között írta időszámításunk szerint az első 2 levelét, ez a tesszalonikai első és a 2. levél. Olyan hírek érkeztek Pál apostolhoz, hogy a tesszalonikaiak csodálatos fejlődésen mentek keresztül, igazi hívő gyülekezet létesült, sőt az evangelizáció, a misszió munkája is előre haladt, úgyhogy így mondja az első levelében, hogy kizendült tőletek az Istennek beszéde, és nem csak ott a környéken, hanem egész Akhájára, egész Görögországra. Ugyanakkor tudnunk kell, és egy nagyon nagy lelki összefüggés ez, de mondom, ezzel most nem tudunk foglalkozni, hogyha valami jól megy ezen a világon, akár egyes ember életében, akár egy keresztény közösség életében, Sátán is ott van, és próbál mindenféle módszerrel akadályokat és ellentámadásokat hozni. És itt egy bizonyos vakbuzgóságba tudta belevinni ezt a gyülekezetet, amely nagyon szerette Jézus Krisztust, és nagyon várta Jézusnak a 2. eljövetelét, de Pál világosan elmondta nekik, hogy ez a 2. eljövetel egy bizonyos szabott rendben fog bekövetkezni, tehát nem holnap és holnap után várható. Voltak mégis a keresztény közösségben olyanok, akik letették a munkát, nem dolgoztak, mert úgy gondolták, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van, és lábra kapott egy bizonyos fajta lustaság és nem törődömség a fizikai munka tekintetében a gyülekezetben. Ezért is olvasható ugye ezekben a levelekben olyan sok a munkavégzésről, tulajdonképpen a keresztény munka etikának az alapjai itt vannak ebben a 2 tesszalonikai levélben. Itt hangzik el az a szállóigévé vál, de sokszor rosszul idézett Páli sor is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Látni fogjuk a vázlat proféciában, hogy Pál világosan utal rá, még egyszer megerősítve, így is kezdi majd a jövendőlését, hogy nem jön el a Krisztus napja addig, amíg be nem következik, és sorolja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni. Tehát itt felrajzoltam a táblára, hogy mitől vázlat profécia ez. Itt vagyunk körülbelül a levél megírásának az idejében, az első század közepén, és Pál elmondja, hogy a Krisztus napja, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik, és akkor sorolja, hogy ez következik be, ez következik, lesz, ami visszatartja ezt a folyamatot, utána a folyamat elindul, és amikor mindez lejátszódik, akkor teljességre jutva a történelem végén jön el Krisztus ezt a hatalmat megsemmisítve, és szájának lehelletével megemésztve, amiről az apostol beszélt. Maga ez a vázlatprofécia rendkívül rövid, ezért minden egyes szavát mérlegre kell tennünk. A második tesszalonikai levél második fejezetében a harmadik verstől a 12-ig terjed, tehát mindösszesen 10 versről van szó, amit ma meg kell vizsgálnunk, de legalább egy 8-10 pontba írtam fel a táblára, hogy mi mindenről kell beszélnünk a mai alkalommal ennek a vázlatproféciának az elemzése során. Megpróbálom nagyon gyorsan végigpergetni ezeket a pontokat, az ABC betűvel jelöltem A-tól H-ig, a legfontosabb kijelentésekre szeretnék sort keríteni. Mindenek előtt azonban hadd olvassam fel a proféciát az előzményeivel együtt, tehát a második fejezet első versétől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Krisztus eljövetelére, és az ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Megállok itt egy pillanatra, mert mondom, ez az előzményekhez tartozik, ugye Pál apostol rendkívül fontos kijelentéseket használ itt is. Arra kéri ezt a keresztény közösséget, hogy ne tántorítassanak el az ő értelmüktől. Ez minden keresztény ember számára motto és figyelmeztetés lehetne az egész életéhez. A keresztény élet az mindig egy értelemmel és gondolkodással, a hit is egy nagyon magasrendű értelmet jelent, folytatott élet, és mindannyiunk számára itt lett ez a figyelmeztetés, hogy senki el ne tántorítson bennünket az értelmi meggyőződésünktől, a hitbeli meggyőződésünktől, mert ettől nagyon sok minden akar eltántorítani ebben a földi életben, azt mondja, a lélek által, beszéd által, nékünk tulajdonított levél által. Ezért mondta Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a Galatáknak, hogy ha mi is, vagy mennyből jött angyal más dolgot hirdetne is, átok legyen. Ugye Sátán mindenféle ravasságot és csalást kieszel, vagy lélek által, vagy beszéd, emberek beszéde által, sőt Pálnak is tulajdonítottak levelet, tehát ebből arra következtetünk, hogy Pál neve alatt köröztettek bizonyos leveleket, amelyeket nem is Pál írt. Szóval Sátán csalása végtelen, és ő mindent kieszel azért, hogy az embereket összezavarja, mert hogyha a gondolkodásba sikerül az embereket összezavarni, akkor már csak egy pár perc, hogy a cselekedetben és az életvitelben is el lehet őket Krisztustól tántorítani. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, még egyszer összegzi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig. Tehát mi nem jön el addig? A Krisztus napja. Tehát nem jön el Krisztus addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, ugye szó szerint apostázia, azaz hitehagyás, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ennyi mindösszesen tehát ez a vázlatprofécia, és ezt próbáljuk meg tehát lépésről lépésre elemezni. Tehát mondom, világos az egész folyamatból, hogy ez valóban egy vázlatot kölcsönöz számunkra, egy folyamatot ír le, hogy míg el nem jön a Krisztus napja, addig ennek és ennek kell bekövetkezni. Először ezt írtam fel a táblára, ez az első dolog, amit Pál apostol kiejt a száján, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a szakadás. Ahogy említettem, szó szerint apostázia, hitehagyás. Hát milyen hitehagyásról és szakadásról van itt szó? Mivel tudjuk ezt azonosítani? Aki a történelmet úgy felületesen ismeri, annak is úgy valami jön a múltból, hogy hát a kereszténység történelmében nagy hitehagyás volt, nagy szakadás volt. Ugye például az egyik legnagyobb szakadás 1054-ben történt, amikor a nyugati és a keleti kereszténység szétszakadt, mind a mai napig, ugye, tehát az Európa nyugati részén a nyugati kereszténység, ami aztán tovább szakadt 1517 után, a reformáció kezdete után, és az Európa keleti részén az ortodox kereszténység. Ugye az egyik kereszténység katolikusnak nevezte magát, ez a nyugati, ez annyit jelent, hogy egyetemes, a másik pedig ortodoxnak nevezte magát, ez annyit jelent, hogy hithű. 1054-ben volt ez a nagy szkizma, vagy nagy hitehagyás, vagy szakadás, de mondom, hogy 1517-ben volt egy másik nagy szakadás, és ez a nyugati kereszténységen belül a katolicizmus és a protestantizmus szétválása. De vajon erre gondol-e Pál apostol? Minden ilyen kérdésnél úgy kell eljárnunk, hogy először is a fogalmat el kell helyeznünk a Biblia szóhasználatában. A Biblia mire használja ezt a fogalmat, hogy hitehagyás vagy szakadás? Tudnék, itt egy óriási szakadék van a mi szóhasználatunk, meg a Biblia szóhasználata között. Ez a szakadék ma is fönnáll. Ma akkor beszélnek az emberek például szakadárcsoportokról, meg eretnekekről, meg szektákról, ha azt akarják érzékeltetni, hogy van egy nagy egyház, és abból kiszakad egy kisebb rész. És erre azt mondják, hogy szakadár, vagy eretnek, vagy szekta, vagy bármi más elnevezés. Tehát lényeg az, hogy intézmények szerint gondolkoznak az emberek, hogy egy nagy intézményből, egy nagy szervezetből kiszakad egy kisebbik. De a Bibliának más a szóhasználata. A római levél 16. fejezetében, a 17. és 18. versben mondja meg, ugyancsak ugyanez a Pál apostol, aki írja a tesszalonikai levelet, azt mondja, hogy atyám fiai, vigyázzatok, akik botránkozásokat és szakadásokat okoznak, és most jön a döntő kijelentés, a tudomány körül, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia azt nevezi szakadásnak, vagy hitehagyásnak, ha valaki a Bibliától tér el. Tehát, hogyha valaki a tudománytól, a bibliai tudománytól, az isteni tanítástól tér el, a Biblia szerint az a szakadás, az a hitehagyás. Ugyanezt mondja például egy másik apostol, a János második levelében, a 7-től a 11. versig, egy egész külön részlet van erről. Azt mondja ott az apostol egy kora keresztény gyülekezetnek, hogy hát ha jön hozzátok valaki tanító, és nem azt a tudományt viszi, ami a Biblia, a Krisztus tudománya, azt ne hallgassátok meg, azt ne köszöntsétek, azt ne úgy vegyétek körül, mintha valaki nagy keresztény tanítóról lenne szó. Tehát az ős keresztények között teljesen világos volt, hogy az a hitehagyó és az a szakadár, aki az isteni tanítástól elhajol, aki az isteni tudománynak hátat fordít, és más tanításokat igyekszik becsempészni, amiről különben Pál az apostolok cselekedete 20. fejezetében külön is intette az efézusi véneket, hogy vigyázzatok, mert a tudomány leple alatt nagyon sokan belopóznak majd a nyáj közé, és ilyen megoszlásokat, szakadásokat idéznek elő. Ez a cselekedetek 20. fejezetében található. Ugyanezt írja le János apostol a jelenések könyve 2. fejezetében, az úgynevezett szmirnai levélben, amelyben profétikus előrejelzés található arról, hogy a kereszténységen belül lesznek majd hitehagyások és szakadások, amelyeket arról lehet felismerni, hogy eltávolodnak a bibliai tanítástól, és különböző vallások tanításait hozzák közös nevezőre, és azokat igyekeznek elfogadtatni keresztény tanításnak. Tehát rögtön ennél az első kijelentésnél azt értetjük meg, hogy a kereszténység történetében egy nagy hitehagyásra utalít Pál apostol. Az 1054 nem elégíti ki ezt a feltételt, mert akkor két egyházrész szétoszlott. Az 1517 sem elégíti ki, akkor meg egy másik egyházrész osztott szét kétfelé. A kérdésünk az, hogy mikor volt a kereszténység történelmében egy olyan hatalmas hitehagyás, ami a Bibliától való eltávolodással volt egyenlő. Nézzük meg, hogy a következő kifejezések ezt fogják megvilágítani. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere. A bűn embere kifejezést is érdemes itt a görög szöveg alapján meggondolni, antropos tész anomias. Az antropos, ugye a magyar nyelvben is használatos antropológia, ugye antropos annyit jelent, hogy ember, az anomia szóban a nomos szó van, a nomos annyit jelent, hogy törvény. Az anomos az törvénytelenség. Tehát szó szerint, hogy itt fordítja, hogy megjelenik a bűn embere, szó szerint a törvénytelenség embere. Tehát itt egy másik kulcsot ad kezünkbe Pál apostol, tehát az lesz a hitehagyás, hogy az Isten törvényét igyekeznek félreállítani, az Isten törvényét változtatják meg, ez lesz a hitehagyásnak a lényege, és ezt egy bizonyos hatalom fogja elérni a történelemben, hogy az Isten törvényét kezdi megváltoztatgatni. Nyilván ez nem megy máról holnapra, és nem egyszeriben az egész törvényt, úgy lassanként ugye megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere. Az eddigi vázlat proféciákból is láthattuk, hogy amikor a Biblia például azt mondja, hogy királyok lesznek, itt embert mond. Ez nem mindig annyit jelent, hogy egy ember lesz ez a valaki, hanem ez egy hatalom lesz, tehát ez egy irányzat lesz, ez egy törekvés lesz. Ugye nagyon sokan a mai világban például ezt a bűn emberét próbálják emberekkel megfeleltetni, hogy a bűn embere ez mondjuk hát Hitler, vagy a bűn embere nem tudom én kicsoda. Ennek semmi alapja nincs, bibliai alapja nincsen, itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész irányzatról, aminek a történelmi végigfutása is mutatja, hogy itt nem egy ember lesz a bűnembere, hanem egy egész törekvés, egy egész intézményesített törekvés lesz. Nézzük a harmadik kijelentést, tehát a C ponthoz térek. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia. Nagyon fontos kijelentés, a veszedelemnek fia, tehát ugyanaz az antropos tész apólias, veszedelemnek fia, ez a kifejezés csak egyszer fordul elő még a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Jézus főpap imájában. Jézus ott azért ad hálát a mennyei atyának, hogy megőrizte a követőit, a tanítványait, kivéve egyet, a veszedelemnek fiát. A veszedelemnek fiáról jövendőlt a Bibliában, az Ószövetségben már egy Zsoltár is, a 41. Zsoltár 10. verse, amelyben ott volt egy ilyen nagyon érdekes jövendőlés, hogy aki a kenyerét velem ette, az a sarkát emeli föl ellenem. Ennek a jövendőlésnek a beteljesülésére utal Jézus a János 17-12-ben, mert rögtön hozzáteszi, ezt, hogy aki vele ette a kenyerét, az emeli fel majd a sarkát ellene, ez lesz a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés egyedül Júdásra vonatkozik a Bibliában. Hogy úgy mondjam, ez Júdásnak egy ilyen epitéton ornánsza, egy ilyen állandó jelzője. Ami azért érdekes, mert rávilágít arra itt a proféciában, hogy igen, jól sejtettük, a hitehagyás a kereszténységen belül fog történni, nem külső nyomásra fog történni a hitehagyás, hanem a kereszténységen belül lesz egy olyan megoszlás a történelemben, mint hogy a Jézus tanítványai között volt egy borzalmas megoszlás, hogy egy tanítvány áruló lett. A többi, ha nehézségek árán is, de hű maradt Jézushoz, de egy tanítvány áruló lett. Hát csak egy kis bepillantás, miért lett áruló Júdás? Miért lett áruló Júdás? És a kereszténység történelmében miért ment végbe ez a borzalmas hitehagyás? Hallgassunk meg egy kis versikét, egy ma élő, éppen most kitüntetett 95 éves, azt hiszem, Keresztúri Dezső. Van egy hosszabb versciklus, aminek ez a címe, hogy Változatok az ember fiáról, és ebben a versében van egy kis betét Júdásról. Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvénytelenség embere a kereszténység kebelén belül?
1: Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról, részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája, Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből, ismerte őt, s csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta, s hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, min át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. Az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng a fa.
0: Ugye Júdás ráng a fa, tehát hogy miért akasztotta fel magát Júdás? Tehát a végső sorsáig csupa-csupa kérdés, ami Júdással kapcsolatban elhangzik. Érezzük, hogy itt a vázlat profécia valamit megérint, egy szóval, hogy veszedelem fia, amit majd később fog kifejteni. Menjünk mi is tovább, meg fogjuk látni, hogy ezt a júdási rejtét, vagy azt a rejtét, hogy a kereszténységen belül miért következett be ez a hitehagyás, majd a későbbi kijelentések fogják feloldani. Tehát eddig ennyit olvastunk, hogy nem jön el a Krisztus napja, míg nem bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most jön a negyedik kijelentés. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Kedves hallgatók, miért mondja ezt Pál apostol a Tesszalonika belieknek? Hát ott, amikor ott jártam közöttetek, én erről beszéltem nektek. Miért mondja ezt? Mi alapján beszélt erről Pál apostol? Mi alapján beszélt ő nekik egy olyan hatalomról, amely a kereszténységen belül fog eljönni, de fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, sőt, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Mi alapján beszélt erről Pál apostol a Tesszalonika belieknek szóban, most csak visszaidézve egy rövid vers erejéig írásban is. Ide írtam a táblára, és akik eddig látogatták a sorozatunkat, most már biztos ezt, mint egy ismerős kifejezésként tudják, üdvözölni ezt a pár mondatot. Dániel könyve 7. fejezetéből idézte vissza Pál apostol a 25. versből, amikor azt mondja, hogy azt mondta Dániel prófétának is az Isten, hogy majd jön egy olyan hatalom, amely úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, amely az Isten helyébe állítja magát. Dániel könyve 8. fejezetét említhette az apostol a Tesszalonika belieknek, amely már egy részletes leírást ad erről a hatalomhoz, hogy minden kétértelmű beszédekhez szokott hatalom lesz ez, a szemében és a szájában lesz az ereje, nagyokat szóló szája lesz és ravasz szeme. Ugye a 7.-8. fejezetben kb. 20-30 jellemvonást mond el erről Dániel könyve, és Dániel könyve 11. fejezetében is szó szerint utalás van erre a hatalomra, tehát hogy úgy mondjam, itt Pál apostol nem egy magán kinyilatkoztatást ad, őneki semmi nem jelent meg álomban és látomásban. Pál apostol egyszerűen ismerte és komolyan vette az ószövetségi proféciákat, mint ahogy Jézus is figyelmeztetett a Máté 24. fejezetében, 2 héttel ezelőtt volt erről szó, hogy aki olvassa Dániel könyvét, értse meg. Ennyit mondott Jézus. Amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akiről Dániel próféta szólott, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ennek előtörténete van már a dániai proféciákban, és ezért bátorkodtam ideírni ezt a kifejezést, amit majd János apostol első levele használ a Bibliában, az antikrisztusi hatalom fellépéséről van itt szó. Az antikrisztusi hatalom, amely megint csak olyan sok találgatásra adott alkalmat eddig a történelemben, pedig igazán, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, akkor ennek a hatalomnak a kilétét nem kell találgatnia. Mondom, a fogalom csak a jánosi levelekben van meg. De akár Dánielt olvassuk, akár itt a Tesszalonikai második levelet, két mozzanat világosan megmutatja, hogy mi az, hogy antikrisztus. Ugye az anti görög szónak két jelentése van, ez egy előképző, antikrisztus. Az anti nem csak annyit jelent, hogy ellen, nem csak annyit jelent, hogy Krisztus ellenes hatalom, hanem az anti előképző annyit is jelent, hogy helyett. Tehát az lesz Krisztus ellen, az lesz nagyon eredményes a Krisztus elleni harcban, az a hatalom, amely a Krisztus helyébe helyezi magát, és a Krisztus nevében beszél, és a Krisztusnak kijáró tiszteletet követeli magának, és itt van a hatalmas megtévesztés, mert úgy tűnik, minthogyha ez egy Krisztust képviselő hatalom. De hogyan is lehet leleplezni, hogy ez mégsem Krisztust képviseli, csak a neve alatt egy borzalmas vásárt, egy borzalmas gonoszságot ötesz? Ezt már eddig is láthattuk a kijelentésekből, anthropos tes anomias, a törvénytelenségnek az embere. Ezt a hatalmat úgy lehet leleplezni, hogy ha valaki megismeri az Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, és benne az Isten törvényeit, az rögtön meglátja, hogy ez a hatalom az Isten törvényeit megváltoztatja. Isten nevében beszél, és Isten iránti tiszteletet követel magának, de az isteni törvények helyébe emberi törvényeket tesz. Nagyon döbbenetes itt Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy fölébe veti magát mindannak, fölébe és ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Miért fűzi hozzá Pál ezt a kis mellékmondatot, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik? Azért, mert ennek a hatalomnak nagyon nagy fegyvere lesz az, hogy az Isten törvénye megváltoztatásában odáig megy el, hogy az Isten tisztelet rendjét is felborítja, az Isten tiszteletnek és az Isten szerinti életnek az alaptörvényét, a 10 parancsolatot is megmásítja, de mondom, ez csak az ismeri fel, csak az ember ismeri fel, aki ismeri az Isten törvényét. Tehát az, hogy ez a hatalom a 2. parancsolatot például törli a történelemben. A 10 parancsolat 2. parancsolatát a középkortól fogva kihagyják a katekézisekből, egyszerűen törlik a tanításokból, mert a 2. parancsolat tiltja azt, hogy az ember faragott képet készítsen, és tisztelje és imádja azt, amit maga elgondol az Istenről. Ezt a 2. parancsolatot teljesen törölték. A 4. parancsolatot megváltoztatták, hogy egy másik napra helyezték át a 7. napi nyugalmat, tehát a 4. parancsolatot megváltoztatja, ezáltal csak 9 parancsolat lesz a 10 parancsolatban, meg kell, hogy legyen a 10, ezért a 10-et ketté vágja, a nekívántból 2 parancsolatot készít. Tehát 3 parancsolatot megváltoztat a 10 parancsolaton belül. Megváltoztatja az Isten tiszteletnek a rendjét. Később mondja Pál apostol, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom az Isten helyébe, Krisztus helyébe akar állni, és a krisztusi megbocsátás helyett önmagának tulajdonítja, hogy őneki van joga megbocsátani, oldani és kötni az emberek bűneit, és az egész életüknek a végső sorsa az ő kezében van. Tehát egy nagyon megdöbbentő dolog ez, hogy ez az antikrisztus, ez a Bibliából egy nagyon érthető fogalom. Antikrisztus tehát az a hatalom, amely Krisztus nevében, de az Isten törvényeit megváltoztatva kíván magának tiszteletet. Ezt szűrhetjük le ebből. Na most az is érdekes, hogy a történelemben ezt a hatalmat mikor kezdik azonosítani. Körülbelül a középkorban kezdenek szövegszerűen is rámutatni ezekre a bibliai kijelentésekre. Például az 1241-es Regensburgi zsinaton egy salzburgi püspök hivatkozik a Dániel könyve 7. fejezetére, és mondja ki azt, hogy amiről a próféta beszél, az a mi nagyságos urunk, az ereje teljében levő római pápa. Ez a 13. században történik, a katolikus egyháznak az egyik érseke bíborosan mondja ki ezeket a szavakat. Ugyancsak egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánus mondja a 15. században ugyanezeket az azonosításokat, és pár évtizeddel ezután jelenik meg a 16. században Kálvin Jánosnak az institúciója, ami magyarul is megjelent teljes terjedelmében, a Keresztény Vallás Rendszere című műve, amelyben szó szerint erre utal vissza a II. Tesszalonikai Levél 2. fejezetére. Ha valaki hozzá tud jutni, 1559-ben írta ezt Calvin, és pápán adták ki 1910-ben több kötetben az Institutio Religionis Christiane, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című művet, amelynek második kötetében a 422.-23. lapjáról idézem Calvinnak a szavait. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát Antikrisztusnak nevezzük. Ugye ez volt a reformáció időszakában egy nagy vitakérdés. Luther és Calvin a II. Tesszalonikai levélre hivatkozva rámutatott arra, hogy itt a profécia a római pápaságról beszél. Természetesen a legnagyobb harag zúdult a reformátorokkal szemben. Azért mondja, hogy vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát Antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkoznak, nem veszik észre azt, hogy Pál apostolt vádolják. Aki után mi így beszélünk. Tehát azt mondja Calvin, ezt nem mi találjuk ki. Tessék megnézni Pál apostol jövendőlését. Nem mi akarunk rosszat, vagy nem mi vagyunk gyűlölettel a római pápaság iránt, hanem Pál apostol világos okfejtéssel bemutatja, hogy itt miről van szó. Azt írja Pál a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, hogy az Antikrisztus az Isten templomában fog ülni. Másút megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az Antikrisztus országa a sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alapulni. Ebből következtethetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnokoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább a Krisztus látszatával visszaél, és az egyház cím alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből azt következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog az végződni. Továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az Antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, ez a legfőbb ismertető jel, ami után indulnunk kell az Antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a római pápa önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Ez volt tehát Calvinnak a magyarázata a 16. században, és ettől a pillanattól fogva a protestáns írás magyarázatban gyökeret vert ez a szemlélet, hogy akiről itt Pál apostol beszél, az egy olyan egyházi hatalom, ami valóban a Krisztus helyébe állva a Krisztus iránti tiszteletet követeli magának. Szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a bibliai tanítás is nagyon sok más bibliai proféciában van begyökerezve, és hogy egyáltalán nem csak protestáns írásmagyarázók azonosították ezzel, mindjárt meg fogunk hallgatni egy nagy katolikus költőt is, többet is meghallgathatnánk, de majd a következő előadásokon talán Dantét is sorra kerítjük, Dante is az isteni színjátékban azonosította ezt a jelképet. Azonosította Petrarca, tehát 13.-14. században vagyunk. Petrarca, aki egy nagyon finom lelkű költő volt, nem éppen egyházpolitizáló ember. Azonosította Michelangelo is, akinek a versét meg fogjuk hallgatni, de aki utána akar járni ennek a jelenségnek, az antikrisztusi jelenségnek, a következő könyvekre hívnám föl a figyelmet. Először is egy volt jezsuitának a Magyarországon is nemrég megjelent könyvére, a Peter de Rosa Krisztus helytartói című könyvére, amelyből néhányat tudtunk még tartalékolni a mostani sorozatunkra, tehát ezt meg is lehet vásárolni. Ez a jezsuita szerző talán a pápaság történetének a legtalálóbb leírását adta meg. Megragadja az egész pápaság történetének a kulcs mozzanatait. Tehát azt, ahogy Nagy Konstantin vallásbékét ad, ahogy Nagy Konstantin idejében a vallás és állam összeszövődik, tehát a 4. század. Megragadja a 8. századot, amikor a pápai állam létrejön. Ugye a középkorban a hatalmaknak földtulajdon kellett, hogy legyen. Megragadja a 11. 12. századot, a 7. Gergely, aztán később a 3. Incének, az inkvizíció pápájának a korát. Megragadja ugye a 8. Bonifácnak a híres bulláját leírja, amelybe kijelenti 8. Bonifác, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, az mind a római katolikus egyházba kell, hogy tartozzék. Megragadja a 16. századot, a reformáció idejét, ugye a Gyula pápák, Ince pápák korát, és egészen eljön az első, második vatikáni zsinatig, az első vatikáni zsinaton mondták ki a tévedhetetlenségnek a dogmáját. Nem akarom elmondani az egész történelmet, meglátszik rajta, hogy jezsuita volt a szerző, mert hallatlan nagy tudással és hallatlan nagy lényeglátással azt a 6-7 kulcsmozzanatot ragadja meg, ami fényesen bizonyítja a proféciának az igazságát. Nemrég jelent meg Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című munkája Magyarországon az utóbbi időben, tehát egy-két könyvéről megjelenik, amit majd jelenések könyvénél fogunk idézni, hiszen ami a címoldalán van, az jelenések könyve 17. fejezetének a képzőművészeti feldolgozása, a parázna asszonyról. Ugye a hamis asszony, a parázna asszony mindig a hitehagyó egyház jelképe, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényeket, hogy a Dániel 7.25-ben olvashatjuk. Szintén nemrég jelent meg két angol száz szerzőtől és egy jezsuita szerzetes írt utószót hozzá, a Szűz kultusza című könyv, amely a Mária dogmáknak a fejlődés történetét és a Mária jelenéseket írja le nagyon objektívan, tehát semmi gyűlölködés vagy felekezeti viszálykodás nincs ezekben a könyvekben, azért is merem ajánlani. Sőt, hogy még inkább objektívek legyünk, beszereztem erre a mai előadásra a magyar katolikus katekizmust is. Ezt tanítják ma a gyermekeknek, tehát az iskolában, a hittanórán, a templomokban. Hadd olvassak fel önöknek ebből, ezt is be lehet szerezni, 42 forintba kerül különben olcsó áron. Valaki áttekintheti a katekézisnek a rendszerét. Rögtön az első oldalon a következő kérdések vannak, hogy a katekézisek a római egyházon belül a hit alapjaira való rákérdezések. Mi a kinyilatkoztatás? 5. kérdés. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. kérdés. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szentegyházára bízta. Hogyan őrzi az Anya Szentegyháza kinyilatkoztatást? 7. kérdés. Az Anya Szentegyháza kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. Finom csúsztatások. Tehát az Anya Szentegyháza kinyilatkoztatást nem a Bibliában őrzi, a Biblia kevés ahhoz, hogy kinyilatkoztatás legyen. A Biblia mellett kell még a Szent Hagyomány. 8. kérdés. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anya Szentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. Tehát, a Szentírás miért Szentírás? Mert az egyház annak ismeri el. Tehát a Szentírás van alávetve az egyháznak. Tehát tulajdonképpen már 3 pillérünk van, van a Szentírás, van a Szent Hagyomány és van az egyház, de tulajdonképpen az egyház a legfontosabb dolog, mert az egyház az, amely eldönti, hogy a Szentírás Szentírás, és a Szent Hagyomány hogyan csatlakozik a Szentíráshoz. Nem egyedül a Szentírás a kinyilatkoztatás, hanem a Szent Hagyománnyal együtt. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez csak egy magyar katekizmus, akkor felolvasnám a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium konstitúciójából azt a híres részletet, ami magyarul a Szent István társulatnál 1975-ben jelent meg a második vatikáni zsinat tanítása című könyvben, annak a 148. oldalán. Ez így hangzik. Tehát ezt a második vatikáni zsinat fogadta el, mint legfőbb és legmodernebb tantételt, ami így hangzik. A szent hagyomány és a szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Tehát nagyon vigyázzunk, nem egyedül a szentírás a mérték, hanem a szentírás és a szent hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ennek következtében nem csak a szentírásból meríti az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. Tehát a római katolikus egyház ma is világosan beszél, ez egy világos beszéd, hogy a keresztény hitnek nem csak a Biblia az alapja, hanem a szent hagyomány is. Kizárólag az egyház eleven tanító hivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét. Tehát jön egy harmadik dolog, az egyházi tanító hivatal dönti el, hogy a szentírást hogy kell nézni, hogy kell értelmezni, és a szent hagyományból mit kell elfogadni. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik, és egymásra van utalva a szent hagyomány, a szentírás és az egyházi tanító hivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Ez egy nagyon világos beszéd, aki odafigyel. Mert ezek szerint három alapja van már a keresztény hitnek. A szentírás, na de a szentírással egyedül nehezen tudunk mit kezdeni, kell a szent hagyomány, több évszázadnak az atyáinak és tanítóinak a magyarázatai, de ezt a kettő tulajdonképpen a római tanítóhivatal teszi a helyére. Értelmezi az ember számára. Tehát a keresztény hitnek három alappillére van. Ha mondjuk én egy római katolikus vagyok, mint ahogy komolyan alávetettem magam az egyházam tanításának a 60-as és 70-es években, római katolikus vallásban nőttem fel, akkor nekem, mint római katolikusnak mindenféle vitás kérdésben, amit nem értettem a szentírásból, amit még az egyházi hagyományból se értettem, mert az egyházi hagyomány körülbelül annyi kötetre rúg, hogy ebbe a terembe nem fér be. Ugye hát mi az, hogy szent hagyomány? Ebbe benne van, nem tudom, a korai egyházatyáktól kezdve a szevillai Izidoron át, az aquinoi Szent Tamáson keresztül, a avilai Szent Terézig, mindenki benne van, amit írt, és annak ellenkezője is benne van. Tehát ez egy óriási dolog, ez a szent hagyomány. Tehát, hogyha nem értettem a Bibliából, nem értettem a szent hagyományból se, hát akkor meg kellett kérdezni a római tanítóhivatalt, amely aztán csalhatatlanul nyilatkozott, hogy ezt így és így kell érteni. Ezzel szemben mit tanít a szentírás? Jézus nagyon egyszerűen mondta a János 10. fejezet 35. versében, az írás fel nem bontható. A szentírás az egyedüli alapja a kereszténynek. A szentírás az, ami a keresztény életnek az alapja, és a szentírás fölébe semmi nem tehető. A szentírást értelmezni a Szentlélek segítségével az egyes embernek kell. A szentírás fölébe sem a szent hagyomány, sem a római tanítóhivatal nem helyezhető. Éppen erre mutat rá itt a profécia, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez csak a kezdetéből olvastam fel ennek a katekizmusnak, aki végigolvassa, ezeknek a finom csúsztatásoknak a sorozatát találja benne. Ha valaki nem ismeri a szentírást, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon szép és igaz katekizmus. Épp itt van a probléma, és lezárásul ennek a kérdésnek a lezárásául azért hallgassuk meg azt a szobrászt, azt a festőt, aki szintén jó katolikus volt, de valami neki is feltűnt. Michelangelo 16. század elejé szavai egy rövid szonettjének a szavai hangzanak fel, és utána a szonett után egy nagyon érdekes keltezés. Honnan írta a szonettjét?
1: A kelyheket pajzsás kardá verik, Krisztus vérét zsivvásáron fecsérlik, tövise lángja lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha e tájon meg se jelenik. Vére felszöknék a csillagos égig, mert rungmában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkámit elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jelv üdvünk hitét összezúzza? Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából. Rónai György fordítása.
0: Bizonyos kiadásokban még ezt teszik a vers után, hogy kelt Rómában, a pogányság honában, egy másik Majtényi Zoltán fordítása szerint. Ezeket a verseket az Isteni Színjátékból, Petrarkától, Michelangelótól, tehát ebben a számban lehet elolvasni, ami a Rómáról szóló irodalmi feldolgozásoknak egy rövid gyűjteményét szolgáltatja. De mennem kell a következő mozzanatra. Mit mond el ötödik jellemvonásként ezután Pál apostol? Így hangzik a további kijelentés. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Nagyon érdekes dolgokat látunk itt a vázlat proféciában. Először is azt mondja a visszatartó erőről, mi is ez a visszatartó erő, ez az első kérdés. Hogy ez a hatalom fellépjen a történelem színpadára, magyarul az egyházi Róma átütő erővel a történelem irányítója legyen, ezt még most valami visszatartja. Mire utalt ezzel Pál apostol? Ugye így, ha röviden itt jelezni akartam az eseményeket, akkor azt lehetne elmondani, hogy itt mondja el Pál apostol, hogy bekövetkezik a kereszténység, tehát itt beszél Pál apostol, tehát ez a kiinduló pontunk, ez az első század. Azt mondja, hogy eljön majd egy idő, amikor bekövetkezik a hitehagyás. Tehát az, hogy valaki a hittől elszakad, elkezdi változtatgatni az Isten törvényeit, a szent hagyományt odaállítja, a tanító hivatalát kifejleszti. Ez a negyedik századtól a hatodik, hetedik századig történt meg, ugye a nagy konstantinuszi fordulat után, hogy az egyházi Róma átveszi a vezető szerepet az Európa nyugati része fölött. Azt mondja, hogy megjelenik a törvénytelenség embere. Törvénytelenség embere, tehát most már egy olyan világi hatalommá is kell, hogy változzon. Ezt, hogy említettem, a 8. században éri el, amikor Nagy Károly segítségével létrejön a pápai állam. Tehát ezek Róma kifejlődésének a nagy szakaszai, a nagy stációi. Utána azt mondja, ez a veszedelemnek fia, tehát a kereszténységen belül egy borzalmas megoszlást hoz létre, és itt már ugye előre megyünk a 11. századig, ahol tényleg megoszlások lesznek, 1054, és a következménye ugye a nagy megoszlások és szkizmák. De itt meg azt mondja, hogy most még azért nem indul el ez a folyamat, mondja itt Pál apostol, mert valami akadályozza, és ennek félre kell az útból tolatnia. Hát ugye ez az akadályozó tényező nem volt más, mint az akkori világhatalom, ami Pál apostol idejében világhatalom volt. Két világhatalom nem fér meg, ugye, hogy két dudás sem egy sárdában. Az egész történelmet a hatalomért való kegyetlen harcnak írta le már Dániel könyve 7. fejezete. Időszámításunk szerint 476-ban dől meg a nyugat-római birodalom, tehát akkor, amikor Róma napja leáldozik, az ókori, a pogány, a császári Rómának napja teljesen leáldozik, akkor, hogy úgy mondjam, az akadály eltávolodik az egyházi Róma kifejlődésének az útjából. Tehát az hogy így mondja Pál apostol, hogy mi tartja vissza, miként csak a maga idejében fog megjelenni, de világosan ráutal arra, ami az ő időszakában még általános volt, az akkori világhatalom, ugye a római világhatalom, tehát a pogány Róma tartotta vissza az egyházi Rómának a kifejlődését. Ahogy a császári Róma széthullott, ugyanannak a Rómának a romjaiból kinő a következő nagy hatalom, amire rögtön ezt a kifejezést használja, hogy ezt a hatalmat csak az Úr fogja megsemmisíti az ő megjelenésével és szájának leheletével. Tehát erre mondtam azt az eddigi vázlatproféciánk sorában is, hogy milyen megdöbbentő az emberi történelem, hogy ha visszafele tekintünk, akkor több mint másfél évezrede egyetlen egy világhatalom van, és ezt az egy világhatalmat tulajdonképpen nem nagyon ismerik fel a tömegek. Láttuk a dánieli proféciában is, hogy három világhatalmat mondott, ugye három fém, három vadállat, utána jön a negyedik fém, negyedik vadállat, és utána több már nincsen. Rómának a világhatalma, ha csak az egyházi Rómáét nézem, mert ugye a Biblia többször összefogja az egyházi Rómát, meg a császári Rómát, úgy már vagy 2200 éves világhatalomról lenne szó, így csak egy 1500 éves világhatalomról van szó, és hogy ezt az emberek nem így tudatosítják, és ezt az emberek nem látják. Sőt, erről itt ennyit kell magyarázkodni, sőt, erről külön előadásokat kell tartani. Hát mit is mond erről Pál apostol? Itt van egy harmadik kijelentés. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Ez is egy érdekes kijelentés, ezt is felírtam itt görögül a táblára, a mysterion tész anomias, ugyanaz az anomia, mint fönt az antropos tész anomias, tehát a törvényszegés misztériuma. Törvényszegés misztériuma. Kedves hallgatók, ennél a kijelentésnél fel kell idéznünk, és fel is írtam ide a táblára, a János első levelének a negyedik fejezetéből az első három verset. Ehhez a Biblia vershez a legközelebb ez áll, és ha a két bibliai szakaszt elolvassuk, akkor rögtön valami nagyon mély dolgot meg fogunk érteni. Az első János levelében a negyedik fejezet első három versét olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Ha valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. De most e világban van már. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani, röviden kell, hogy összefoglaljam, pár perc alatt kell, hogy összefoglaljam, mit érint itt meg Pál apostol. Pál apostol itt a következő dolgot mondja, és megint talán hadd folyamodjam ehhez az egyszerű sémánkhoz. Pál apostol itt egy olyan mély dologba enged bepillantást, ami valóban a Bibliának az egyik legfélelmetesebb bevilágítása a sötétség mélységeibe. Ugye Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az életét adta az emberért, meghalt az emberért, de az ő halála, az ő kereszt halála az nem vereség volt, hanem győzelem volt. Jézus soha nem követett el bűnt. Jézus megnyitotta minden ember örök életéhez, üdvözüléséhez az utat. Jézus soha nem sikerült legyőzni a gonosznak. Ugye ez világos mindannyiunk előtt, Jézus tiszta, fedhetetlen életet élt, pedig emberi testben jött el. Emberi édesanyától, és emberi természettel élt, született és élt. Mégis Jézust nem sikerült a gonosznak egyszer sem, egyetlen egyszer sem, egy kis csipetnyi szeretetlenségre sem csábítania. Jézus nem engedett. Jézus a mennybe ment, és Sátánnál rögtön kész volt a terv. Jézus nem tudta legyőzni Sátán. Mi az, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne? Sátán egy hatalmas eszmét léptetett életbe. Nem tudtam legyőzni az emberiség megváltóját, a megváltás beteljesedett. Fogok törni,

könnyen győzött, mert hiszen ő neki előnyösebb volt a helyzete, ő Isten fia volt. Ti nem győzhettek, hát ti csak önzők tudtok lenni, ti csak az emberek fiai vagytok. Sátán ezért azt kezdi hirdetni, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, amire itt utal János apostol, vagyis Jézus nem vette magára az emberi természetet az összes gyengeségével együtt. Jézus könnyen győzött, de ti nem győzhettek. Nektek ott van az a lehetetlen rossz örökségetek, a természetetek. Az első nagy tanítás már Pál apostol korában kezdett befészkelődni a kereszténységbe. Igen, Jézus győzött. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őrá nézzünk fel, de hát mi nem tudunk olyan életet élni, mint Krisztus élt. És a másik törvényszegés titkos bűne, ez egy titkosan, először csak bizonyos emberek kezdték hirdetni, utána már tanítások lettek, utána már egyházi kijelentések lettek. Ugye a bűnnek egyik jelképe a kovász a Bibliában, kicsiből indított ki, ezért mondja, hogy misztérion, tehát ez egy titok, ez egy titokzatosan kifejlődő folyamat volt, amihez Sátán a maga kicsiben kiindulő tanításaihoz megtalálta már a történelemben a később a gépezetet is, a szervezetet, az intézményt, amely vallotta ezeket a tanításokat, dogmává tette, ugye a szent hagyományával, tanítóhivatalával, és az embereket így igyekezett letéríteni a Krisztus követéséről. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Nem tudta legyőzni Sátán Jézust, de a követői legyőzésében hatalmas eredményeket ért el, és ezzel már a következő előadásoknak adjuk át a stafétabotot, mert erről fog majd beszélni Jelenések könyve. Hogy a kereszténység miért siklott ki egy több évszázados, sőt, csak nem egy másfél évezredes holtvágányra. A kereszténység miért hozott a világba annyi sok csúfságot, annyi sok gonoszságot, annyi sok vizet prédikálást és bort ivást? Mert a törvényszegés titkos bűne, mint egy rejtett kovász átjárta a kereszténységet. És ez egy olyan mesteri kovász volt, hogy még utólag is nagyon kevés ember ismerte fel, és ezzel fog foglalkozni majd Pál apostol ezután, hogy kik ismerhették fel, és ma is kik ismerik fel, és akik nem ismerik fel, azok miért vannak abban a nehéz helyzetben, abban a drámai helyzetben, hogy ők is a gonosz csalásainak az áldozatává válnak. Mert itt ráutal a 9. versben, és ez a következő mozzanat, hogy a törvényszegés titkos bűne mögött kiáll. Hogy a törvényszegés titkos bűne mögött, ugye elmondja a végső sorsát ennek a hatalomnak, tehát Jézus második eljövetele fogja csak megsemmisíteni ezt a hatalmat. Ez 1500 éves hatalom, és ma is virul, de ezután alkalmazza a következő kijelentést, hogy akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész történelmi gépezet, Róma, a hatalmas római gépezet, emögött ott áll az, aki a háttérből mozgatja az emberi történelem gonosz szálait, tulajdonképpen az emberek is áldozatává váltak ennek, és azt mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy ebben ki mennyire felelős, hiszen a Bibliának egyik alapvető tanítása, hogy minden egyházban lehetnek igaz emberek. A római egyház is tele van, tele lehet igaz emberekkel, igaz keresztényekkel, akik nem látják át ezt a csalást, ezt a hazugságot. Senki olyan kijelentést nem tehet, hogy azért, mert a Biblia ennyire leleplezi ezt az egész Isten ellenes gépezetet, hogy ebben az egyházban ne lennének igaz emberek, sőt, Jelenések 18. fejezetéből azt látjuk, hogy Istennek egész népei vannak a római katolikus egyházban. Egész óriási tömegek várnak Jézus szabadítására. Akik készségesek az Isten szavának a meghallására, de ez az egész sátáni hazugság, hogy úgy mondjam, leplet borít a szemükre. Két kifejezést használ itt az apostol, akinek eljövetele a Sátán erejével van, a hazugságnak minden jeleivel, csodáival. És a gonoszságnak. Két kifejezés, hazugság és gonoszság. Jó erre odafigyelni, Pál ugyanerről beszél például a római levél első fejezetében is, meg más leveleiben is. Tulajdonképpen hogy lehet nekünk fel

0: Felfedeznünk itt a Földön azokat a dolgokat, amelyek rossz dolgok. Ugye úgy lehet felfedeznünk, hogy nyilván nem azokat a rossz dolgokat kell nekünk megismernünk, mert hogyha megismerek én egy rossz dolgot, attól még nem biztos, hogy én látni fogom, hogy mitől rossz. Úgy lehet a rossz dolgokat leleplezni, hogyha először nagyon erősen meggyőződünk arról, hogy mi az, hogy igazság. Nagyon erőteljesen látjuk azt, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Ami nem az Isten szavával egyező, az hazugság. Erre ment ez a hatalom is, hogy az Isten szavát kezdte itt-ott megváltoztatgatni, keverni kezdte más emberi szavakkal és tanításokkal. De hogyha valaki nagyon ismeri az Isten szavát, akkor rögtön lelepleződik előtt, hogy nem, ez hazugság. Sátánnak az egyik jelzője, a János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt maga Jézus mondja Sátánról, hogy ő hazug és a hazugság atya. Tehát Sátán, hogy a műveit elérje, először nyilvánvalóan hazudnia kell, ha valaki beveszi a hazugságot, utána abból már nyílt út vezet a gonoszságok elkövetéséig. De Sátánnak először az embert értelmileg kell megnyernie, eszmeileg kell megnyernie, és természetesen Sátán hazugságai nem úgy jelennek meg az emberi világban, hogy oda van melléjük téve a kijelentés, hogy vigyázzat, ezek hazugságok, hanem ezek a hazugságok nagyon szépen vannak előadva, nagyon szépen vannak becsomagolva, az igazság látszatát keltik. Na hát, hogyan tudjuk mi azt leleplezni, hogy mi az, hogy csak igazság látszata, és mi az, hogy rossz? Hát úgy, hogy megismerjük az Isten szavát, komolyan vesszük az Isten szavát, gondolkodva a vérünké válik az Isten szava, és hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor fokról fokra látjuk, hogy hát ezt nem az Isten mondja, ezt az Isten nem így mondja, ez az Isten szavában nem így állt, akkor ez hazugság. Igen, a Biblia szerint ennek a félelmetes hatalomnak és szellemnek van ellenszere. És az ellenszere az, ugye ez az utolsó kérdésünk, hogy kik vesznek el akkor a történelemben? Azok vesznek el, mondja Pál apostol, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ez egy megjegyezni érdemes félmondat a vázlat proféciából. Azok és csak azok az emberek vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Még hozzáteszi ezt Pál apostol, hogy félre ne értse senki se, hogy azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az az ember, aki föladja a lelkében az igazság utáni vágyat, ennyit kell csak az embernek tenni. Ez a pici, minimális dolog, ami rajtunk múlik embereken. Hogy a lelkünkben az igazság utáni vágyat soha ne adjuk fel. Ha feladjuk az igazság megtalálása utáni vágyat, akkor a hazugságoknak a martalékaivá leszünk. Ha a hazugságok martalékaivá leszünk, akkor az életünkben megjelennek a hazug cselekedetek, a gonoszságok, gyönyörködünk az igazságtalanságban. Milyen megdöbbentő kijelentés. Ez már a megkeményedés. Ugye? Tehát figyeljük meg, hogy a vázlat profécia azt is világosan közli, hogy igen, Sátán mesteri csapdát állít fel, mesteri művet hoz létre a történetben. Először csak egy eszme, utána már egy tanítás rendszer, utána már egy hatalom, utána már egy egyház. Beborítja az egész földet Sátának ez az óriási törekvése. Mégis van ellene védőszer, és a védelem az, hogy az ember ne adja fel az igazság utáni vágyat. Az ember ne elégedjék meg a féligazságokkal, ne elégedjék meg azzal, amit mondanak tekintélyek, és mondanak nem tudom én milyen nagy emberek és milyen egyházi méltóságok. Az ember Istenéhez forduljon, és ha az ember az Istenéhez fordul, akinek van kinyilatkoztatása, és ott az igazságot megtalálja, akkor le fog képeződni előtte a hazugság. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, emberek, gondolkozzunk. Mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy a mostani vers megszólal, akinek a szerzője igazán nem volt a Biblia tanításaiban meggyökerezve, de gondolkodó ember volt. Így is mondhatnám nagyon egyszerűen, emberek, vigyázzunk, nehogy a meg nem gondolt gondolat pusztítson közöttünk, mint egy patkány. Döbbenetes ennek a versnek az eleje, ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Ez az emberi életnek a rákfenéje. Ha az ember föladja az igazság utáni vágyat, Ha az ember nem keresi az igazságot, ha az ember nem gondolkozik, nem teszi fel a kérdéseket, akkor az óhatatlan, hogy valami közízlésnek, tömeghangulatnak, politikai vagy egyházi eszmének a sodrába kerül. Ez ellen csak az ad védelmet, ha az ember személyes gondolkozásra tanul. És ezt a gondolkozást, az értelemnek ezt a keresését mindig ébren tartja. A költő tehát 20. századi magyar költő egyik legeslegutolsó verse, megrendítő vers, szinte egy ilyen sikoly, egy vészkiáltás, hogy emberek, gondolkozzunk. Szükség van erre? 1500 éve egy hatalom nyomja rá a bélyegét az emberi világra, és ezt a hatalmat olyan kevesen ismerik fel, holott ennek a hatalomnak a téveszméitől át van járva, át van szőve az élet. Jelenések könyve mind a négy vázlat proféciájában ezekre fog ráutalni. A következő négy előadáson majd belemegyünk ezeknek a részleteibe. Most azonban a vetítés előtt az utolsó vers.
1: József Attila, őspatkány terjeszt kort. Őspatkány terjeszt kort mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Rógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan bonít. Ó csillagok ti, rozsdás, durva vastörökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy sivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain.
0: Nézzük meg most, amiről beszéltem, és amiről szól a második tesszalonikai levél vázlat proféciája. A vetítés során bizonyos történelmi és művészeti feldolgozások kerülnek sorra. Az előző vázlat profécia Máté 24. fejezetében található vázlat proféciáról is néhány kép. Jézus ezt akkor mondta el, amikor a jeruzsálemi templomból kiment és visszatekintettek a hatalmas épület együttesre, amelynek most már csak valóban romjait, illetve újjáépített részeit láthatjuk. Következőképpen még közelebb megyünk a sirató falhoz, ahol ma is ott állnak az emberek, és várva a messiást és különböző vágyakat megfogalmazva ott hagyják a kövek között a kívánságaikat. Ezek a hatalmas nagy épületek töltek le, váltak rommá, tényleg kőkövön nem maradt, és Jézus ezt kötötte össze a Jeruzsálem pusztulását, 70-ben való pusztulását a világ végével. Következő képünkön láthatjuk, hogy ilyen óriási nagy városfalak váltak a lángok martalékaivá, később építették őket újjá, és ma az Omár mecset, tehát egy muzulmán szentély áll ott. Jézus, aki körülbelül ilyen szögből láthatott rá a hatalmas templom együttesre, ez ma egy jeruzsálemi szállodának az udvarán látható makett. Baloldalt van maga a szentély a tornácokkal, az udvarokkal és a csarnokokkal, és jobb oldalt ugye a vár, a templom mögötti vár, és körbe-körbe helyezkednek el a Jeruzsálem különböző városrészei. Egy másik szögből rálátva az Olajfák hegyéről, tehát ahonnan Jézus a tanítványaival együtt lelátott erre a templomra, körülbelül így nézhetett ki, ilyen látványt nyújtatott. Jézus nagy apokaliptikus beszéde volt, tehát a múltkori előadásunknak a tárgya, ezt nagyon részletesen, talán a legrészletesebben írásban ezt sikerült megírni. Akit ez érdekel, még egyszer felhívom a figyelmét, hogy itt az első padnál ezt nagyon részletesen, a leghosszabban sikerült kifejteni. Menjünk azonban most át Pál vázlat proféciájára. Az egyik legelső Pál ábrázolása a 3. századból, egy római katakombából. Pál, mint tanító, akit általában karddal szoktak ábrázolni, hiszen a két élük éles kard jelképét két levelében is használta, a zsidókhoz írt és az Efézus beliekhez írt levélben. A 6.-5. századból való ez a mozaik az élesen gondolkozó és a bibliai tanításokat mindig maradéktalanul érvényre juttató Pálról, ravennai mozaik Pál apostol. Rembrandt is, amikor ábrázolja a gondolkozó Pált, ahogy írja a leveleit, háttérben ott van egy kard a drapéria előtt, mert a kard az elválaszthatatlan jelkép Páltól. Ő ezt a vázlatproféciáját is azért tudta ilyen nagyon egyszerűen és ilyen tömören megfogalmazni, mert összegző elme volt, aki a Bibliának a tanításait összegezte és rendszerbe foglalta. Itt is látjuk a dánieli és a jézusi kijelentéseknek az összegzését. Feketén, fehéren, tényleg, mint a két élő éles kard úgy választja szét a történelem eseményeit is. Ha valaki elmegy Egerbe, az egri székesegyház előtt láthatja ezt a Pál szobrot. Itt is a jobb kezében ezért van egy hatalmas kard, tehát nem valami hadvezérről, vagy nem valami bajvívóról van itt szó, hanem a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja, hogy az Istennek beszéde hasonló az éles kétélű kardhoz, mely lehat a szívnek és velőknek megosztásáig, megítéli a lélek és a szív indulatait. Mi volt az a törvény, amire hivatkozott Pál, a törvény taposóval összefüggésben, aki a törvénytelenség embere, a bűn embere? A zsidó nép kivonulásának az útvonalát láthatjuk Egyiptomból, és a déli részen ott van a Sínai vagy Hóreb hegye. Nézzük meg ezt az útvonalat pár kockával. Ilyen vidéken vonult a nép, 3 hónap alatt ért el ezt a helyszínt, amit a következő képen láthatunk, hogy beértek egy hatalmas nagy völgybe, amely körül ölelte ezt a hatalmas hegyláncolatot, amit a Sínai vagy Hóreb hegynek nevezhetünk, és ott távolban balra már a tenger volt, tehát a déli irányba megyünk. Hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt van a Mózes hegye, a térképünk mutatja a kivonulás útvonalát nyugati irányból, tehát északról dél felé, és a déli ponton ott van a Mózes hegy. Ezt láthatjuk a következő képen, a Mózes hegy, ahogy megközelítjük ezt a völgyet, balra fent hatalmas hegyként a Jebel el Katerina, a jobb oldali mellett a baloldali a Jebel el Musa vagy Mózes hegye. Több mint 2000 méter magas hegyek ezek. Ennek a Mózes hegynek és Katalin hegynek a lábánál van a Szent Katalin kolostor, amelyben Tischendorf evangélikus kutató a múlt században megtalálta a Codex Sinaiticust. A következő képen láthatjuk, hogy fölmegyünk erre a hegyre, ilyen kilátás nyílik félútról. Ezen a hegyen adta át Isten a törvényt, itt ment fel ezeken a sziklákon Mózes. Itt ért fel a hegynek a tetejére, amelyen ma egy keresztény kápolna és egy muzulmán szent hely áll, és ez az a hatalmas, masszív hegy a tengerpart felüli völgy síkságról lefényképezve, ahol Isten Mózesnek átadta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy örök erkölcsi törvény. Addig is létezett ez az erkölcsi törvény, de hogy a középkori ábrázolások jelzik, hogy Isten ezt a saját ujjával írta a kőtáblákra. 11. és ez egy 13. századi ábrázolás, mozaik, fönt látjuk az Isten kezét, az Isten ujját. Ugye Isten lényét akkor még nem merték így megmintázni, mint a későbbi festők, csak az égből, a felhő közül kinyúló kéz, ahogy majd Mózesnek átadja a 10 parancsolatot, ahogy Rembrandt olajfestményén láthatjuk, hogy Mózes a feje fölé emelve hozza a két kőtáblát. A szájhagyomány útján addig is létezett törvény most írásos megfogalmazást nyert. Az Isten örök erkölcsi törvénye a 10 parancsolat, és nyilván itt Pál a törvény taposóval arra a hatalomra utal, amelyet a Dániel könyve 7. fejezetében már láthattunk, a kis szarv, amely a fenevad 10 szarva közül 3-at kiszakít, és az Isten választottjai ellen támad, és közben a támadása közben, itt megyünk egy olasz illusztrátor képez, jobb oldalt, látjuk a 10 parancsolat két kőtábláját, a második parancsolatot rögtön ki is szakítja belőle. A többi parancsolatot ugye át kell, hogy számozza, és a 4. parancsolat lesz a 3., de megváltoztatva, és a 10. parancsolat ketté osztva. Ennek a történelmi hatalomnak a műve tehát az, hogy az Isten tiszteletre méltó dolgokat megváltoztatja, sőt, az időt is felborítja. Tehát véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, tehát a kereszténység, a Bibliában található kereszténység nyugalomnapját, a szombatnapot a pogányságban megünnepelt Mitrász napjára helyezi át. Így lesz a hét első napjából ünnep a 4. században, hiszen ezt 321-ben Nagy Konstantin rendeli el, és ez a pogány császár rendelete mind a mai napig érvényben van. Róma, Szent Péter Bazilika, Péter a tiarával. Rómában ment végbe mindez, és ennek a részletes kinyilatkoztatása található abban a Jelenések könyvében, amelyre most 4 előadás erejéig rá fogunk térni. Hans Memling csodálatos táblaképe a 15. század végéről előtérben János apostol, és háttérben pedig először a lovas látomások, ugye a pecsét feltörésekor, balra fent a nagy szivárványban majd a trombita szó látomás, és jobbra egészen háttérben az emberi történelem végső akkordjai látszanak, ahogy majd elemezzük is ezt a képet. Itt jelenik meg az a parázna asszony, amelyről nagyon sok feldolgozás született, a törvény taposó, vagy a veszedelem fia, másik jelképe szerint a parázna asszony, az Angéi Falikárpit a középkori Franciaországból, Jelenések könyve 17. fejezeteit kinagyítva is mutatnám, aki felékesíti magát, kívülről nagyon szép ez az egyház, hiszen bíborral, skarláttal teljes aranypohár van a kezében, és a föld népeit elhiteti. A reformátorok korában azonban azonosítják ezt a parázna asszonyt, hogy Calvin is azonosította a 2 Tesszalonika 2, Lukasz Cranach metszetén is azt látjuk, hogy a fenevadon ülő parázna asszony fejére nem véletlenül ábrázolják ott a tiarát. Tehát ez a 16. században, noha csodálják még az emberek, balra látjuk a királyokat, egyszerű embereket is, hogy csodálják, és a szép serleget nyújtja, a bódító italt, ugye lerészegíti a földnek a lakosait, de lényegileg aztán a Luther Bibliában 1532-ből való ez az újabb Lukasz Cranach metszet, szinte hasonló megszólalással, csak nagyobb talán a tömeg, itt is ott van a tiara a parázna asszonynak a fején. Ugye a tiara mind a három világrészt, az eget, a földet és a vizeket jelképezi. Nagy Konstantin császár idejében ment végbe ez a nagy hitehagyás, ami elindít egy folyamatot a kereszténység történetében, amit persze később próbálnak idealizálni, hogy Nagy Konstantin ugye megtért, ugye megkeresztelkedett. Itt éppen egy középkor végi reneszánsz ábrázolás, hogy a pápa megkereszteli Nagy Konstantint, ugye baloldalt látjuk tiarával a fején a pápát, és egy tégelyből önt a fél mezítelenre vetkőztetett császárnak a fejére. Hát ez egy kegyes hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztus istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától menekülnek. De a történelemben Róma áll a történelem színpadán főszereplőként. Michelangelónak az utolsó ítélet, hogy Jézus érkezik, csak Jézus megjelenése, csak Jézus feltűnése lesz az esemény, amely véget vett a fenevad, vagy paráznasszony, vagy törvénytaposó hatalmának. Csak ezek az utolsó mozzanatok itt Rubensnek a végső nagy kavalkádja, hogy Jézus megjelenik a mennyből, és az élő gonoszak megsemmisülnek, és Jézus magával viszi az élő igazakat a mennybe. És nem véletlen a Júdásra való utalás sem. Michelangelo híres freskója, az utolsó vacsora, Júdás ott ül, ahogy szembenézünk baloldalt Jézustól, talán nézzük meg kinagyítva is, a legkeményebb tekintet, most itt jobb oldal, tehát a legjobb oldali részen van János apostol, mellette Péternek az ősz haja és szakállas feje látszik, és tőle balra van ez a fekete haj, és az a keményen konokul a jobb kezében az árulás a bérét szorítgató Júdás. Nagyon érdekes, hogy miért hasonlítja itt a római egyházat a veszedelem fiához, mert mint minden emberi gonoszságnak ennek a hátterében is a pénz áll, amely egyház itt a földön hatalmat akar, az óhatatlanul pénzre vágyik, hiszen a hatalmat ezen a világon a pénzzel, a befolyással lehet elnyerni. Júdás kezében is ott van a 30 ezüst, itt jön át a csapatokkal a Kédronnak a völgyén, és jön ide a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus éppen a tanítványaival tölti az utolsó perceit, és itt következik be Júdás árulása. Hans Riemenschneider középkori fafaragásán is ott látjuk, hogy bevezeti a katonákat Júdás, itt pont középütt van előttünk Júdás, a bal kezében szorítgatja a pénzt. Nagyon sokszor így Júdást nyers közvetlenséggel, pénzzel együtt ábrázolták, de ez a proféciának az alapja is, amely egyház hatalmat kíván, az nyilván pénzre vágyik. Giottónak a híres Júdás csókja, amelyhez érdemes közelebb mennünk a fő jelenethez, tehát Jézus és Júdás találkozásához, bizánci stílusú, kicsi statikus arcokat mutató, és még nem a jellemábrázolás korából való mű ez, tehát 14. században vagyunk, de azért rendkívül világosan kifejezi Jézusnak a tisztaságát, az átható, tiszta, őszinte tekintetét, és Júdásnak azt az alattomos, számító, a maga igazságát érvényesíteni akaró tekintetét. Két tekintet feszül itt egymással szembe, és az árulás bérét Júdás ott szorítgatja magánál, mint Van Dyck-nak az olajfestményén is a 17. században. Ez is érdemes közelebb mennünk. Júdás, aki egészen közel megy Jézushoz, akinek azonban a nyugalmát, a békességét nem tudja megszakítani, a lehetetlen és borzalmas jellel, a csók jelével sem. Jézus még itt is barátomnak nevezi, és még itt is azt mondja neki, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. De a pénz nagyobb kifejezést kap Rembrandt fiatalkori olajfestményén. Júdás visszaviszi a pénzt, látszatra megbánja a bűnét, de világosan mutatja Rembrandt, hogy ez nem az igazi megbánás. Ugye baloldalt ott vannak az írástudók, a főpapok, ott előtérben középütt szinte megvilágítja a fény azt a 30 ezüst pénzt, és jobb oldalt látjuk Júdásnak a görcsbe ránduló alakját, ahogy összekulcsolja a kezeit és odahajtja a fejét, de érezzük, hogy nem az igazi megbánás. Az igazi megbánás után Júdás magára talált volna, hiszen Jézus maga is mondta, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfi ellen elkövetett bűnök is. Júdás azonban itt már a lélek elleni bűn állapotában volt, ő már itt igazi megbánást nem tudott gyakorolni, csak egy bűnfelismerés volt ő benne, az összekulcsolt kéz és az a kemény nyak, arc és vál mind azt jelzi, hogy Júdás nem tudott igazán szembefordulni a bűnével, ezért is ment el és akasztotta fel magát. A veszedelemnek fia elnevezés különben ennyit jelent, hogy bár sok ember nem látja ennek a hatalomnak a miben létét, de egy percig sem kétséges, hogy az Isten szemében épp úgy veszedelemnek fia, mint hogy Júdás is az volt Jézus szemében. Itt van a hatalmas jelentősége, hogy Júdás alakja jelképpé válik, és egy egyház, egy eltorzulás hatalmas szimbólumává növekszik, amely egyház szintén a hatalmon, a befolyáson és a megbánás hiányán alapul, hiszen egyetlen egy történelmi gonoszságát mind a mai napig visszavonni, megbánni nem tudta, és nem is fogja tudni, ahogy Júdás sem tehette már ezt a lélek elleni bűn állapotában. Ez volt tehát ez a félelmetes és rövidségében is megrendítő vázlatprofécia, de ezt fogja nagyon részletesen kibontani majd a János apostolnak adott jelenések és annak a négy vázlatproféciája, amelynek a tárgyalásába két hét múlva fogunk bele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Szépen. Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Az első művészeti téma a Bibliához kapcsolódva, mert ezután majd lesz a Biblia és az irodalom és a Biblia és a zene. Hát gondoltam, hogy néhány szót megemlítenék a művészetről és a Biblia viszonyáról. Sokak szemében talán furcsa ez a kapcsolat, hogy miért beszélünk erről, de ha a Bibliához fordulunk, akkor egyáltalán nem idegen a művészet, hiszen maga a Biblia is irodalmi alkotás, könyv. Számos könyve versformában íródott, például Zsoltárok könyve, Énekek éneke és más egyéb részletek is. Van benne szó a zenéről, egészen az ősi időkig visszanyúlik a zene, és olyan kórus művekről benne, ami a mai napig is meghaladhatatlan. Ugye, amit Salamon, illetve Dávid készítettek, hogy az Urat dicsőítsék. A képzőművészetről is van benne szó, bár nem túl sok helyen, de mégis a Szent Sátor építésénél és a második parancsolatban is, méghozzá tiltó formában, így óhatatlanul a mai alkalommal néhány szót szeretnék majd szólni erről, hogy hogy is van ez, ne csinálj faragott képet, vajon mit jelent ez, vajon akkor nem tilalom alá esik-e az, hogy én most vetítek. Ugye nagy kérdések ezek, és érdemes erről beszélni. Megszámlálhatatlan mennyiségű műalkotás született, legyen az irodalom, képzőművészet, zene vagy tánc alkotás a Bibliával kapcsolatban, azt illusztrálva felmérhetetlen. Ha valaki szeretne képzőművészeti úton tájékozódni, akkor beírja az interneten a Google keresőprogramba a Biblical Art szót, és végtelen mennyiség igehelye lebontva ott vannak az alkotások. Tehát ajánlom mindenki figyelmébe, aki szeretne ebben fejlődni vagy kutatni. Nagyon nagy zavarban voltam én is, hiszen 50-100 előadást is tartunk úgy, hogy vetítünk, és mindig bibliai témákat illusztrálunk, és én most olyan mit mutassak be egy órában, ugye? Nagyon nehéz volt a válogatás, hogy mit válogassak, de azért valahogy összeállt egy anyag, ami remélem, hogy önök tetszését elnyeri, mert arra gondoltam, hogy én végigvetítek, és közben bibliai gondolatokat, bibliai megfogalmazásokat és kérdéseket felvetünk, illetve esztétikai kérdéseket is. A Biblia szerint a legnagyobb művész maga az Isten. Ő alkotta ezt a világot, ő teremtette a mindenséget, és hát van-e nála nagyobb képzőművész? Hiszen ha a növényekre, állatokra nézünk, az Orion ködre, ugye, a csillagokra, a galaxisok milliárdjaira, akkor elámulunk, és valóban a Bibliában esztétikai kategóriák is megjelennek, például szépség, fenség, tragikum. A szépséggel kapcsolatban körülbelül 95 igehely van a Bibliában. Én magam is írtam erről egy jegyzetet a főiskolánkon, a Szolszkiszről a teológiai főiskolán, és a fenségről is. Több mint 200 igehely. A szépségnek megfelelő régies ékesség szóban szintén van 200 igehely, csak azért említem, hogy van itt kutatásra méltó terület, és olyan szomorúan láttam, amikor a szakirodalmat néztem át, hogy alig van, pontosabban szinte nincs ezzel kapcsolatban feldolgozás. Tehát igencsak várat magára, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a teremtő milyen formában alkot, hogy miért szépek a művei, mert azt állítja a Biblia, hogy Isten szép. Például a 27. Zsoltárban Dávid azt mondja, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Vajon mi az Isten szépsége? Azt mondja a műveiről is, hogy szép. Bölcsen alkottad meg azokat, és betelt a föld a te gazdagságodból, olvashatjuk a 104. Zsoltárban. Tehát az Istenről, a műveiről, az egyházáról is olvassuk azt, hogy szép. Az 50. Zsoltárban így olvashatjuk, a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Tehát az egyházról is mondja, Timóteusnak azt írja a Pál apostol, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, a nemes harcot. Mi az a szép harc? Ja, tehát ilyen kérdések vetődnek elénk, és nagyon érdekes, hogy a végidő egyházát, ugye a Biblia beszél egy hatalmas történelmi ívben az egész történelemről, és különösképpen a végidő egyházát szépnek nevezi, makulátlanul, tisztának és szépnek, olyan hívők seregének, akiknek szájukban nem találtatik álnokság és Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, olvashatjuk Jelenések könyve 14. fejezetében. Ő nem csak megteremtette ezt a világot, hanem fenn is tartja lenyűgöző szépségeivel, fenséges méltóságával bennünket alázatraint, tanítja a Biblia. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, nézhetjük a virágokat, amely a szépségének a tükröződése,
Platón így fejezi ki, hogy a természet Istennek az emberhez intézett levele. Jó magam is az ez irányú kutatásaimat és a szépségről, fennségről írt megfogalmazott gondolataimat, mint egy 10-15 fejezetben ebben a képes halmóban összefoglaltam, akit érdekel esetleg, hoztunk néhány példát, meg lehet belőle vásárolni. Ahol a természetben elmerülve megkérdezhetjük a Teremtőt, hogy mit üzen számunkra a természet. Maga Jézus Krisztus a természeten keresztül tanította az embereket az ő lelki igazságaira, egészen kézzelfogható egyszerű dolgok által a mennyei igazságoknak a világát mutatta be. Tehát ez a néhány bevezető kép arra szolgálna, hogy a Teremtőről is egy kicsit gondolkodjunk el, mert nem akármilyen művész ő. Nézzük meg ezt a gyönyörű sirályt, csendes óceán partján. Hát igen, arányos, egységes, harmonikus formákat teremt, végtelen változatosságban, soha nem ismétli önmagát. Bár a megadott faji határokon belül azonosak az élőlények, de nincs két egyforma tojás, nincs két egyforma falevél, fűszál, és sorolhatnám tovább. Ez lenyűgöző. Valamit elárul a Teremtőről, azt mondja a Római Levél első fejezetében Pál apostol, mert ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát valami olyasmit közöl a természet a Teremtőről, amit különben nem tudunk megfogalmazni. Azt mondjuk, hogy vagy elméleti fogalom, azt mondjuk, szabadság. Ugye ez a megfoghatatlan dolog, de hogyha kinézünk a tér távlatába, és érezzük az égnek a határtalan mesdjéjét és a csillagos eget, akkor el tudjuk képzelni, mi az a szabadság. Honnan veszik az őszi lombok egy csodálatos színeket? Kell egy raktárnak lenni rejtve, hogy még a forró nyár ragyog, meglegyenek az ősznek mentve a színek és a bánatok. A szép őszi ágat szemlélve is gondolkodhatunk, hogy vajon ki őrzi meg ezeket a gyönyörűségeket, és a tüzet például a Biblia jelképként használja az Isten szeretetére. Énekek éneke azt mondja, hogy az Úrnak lángjai, a tűznek lángjai, amit sok vizek sem oldhatnának el, és semmi nem tudja kioltani ezt a szeretetet, amivel szeret bennünket a Teremtő. No hát egy néhány bevezető gondolat után akkor térjünk rá a képzőművészeti részre. Azt olvashatjuk Mózes második könyvében, ugye az Exodusban, hogy Isten elrendelte Mózesen keresztül a népnek, hogy építsenek szent sátrat, ahol ő lakozzon, mert ő szeretne az emberek között lakozni, az ő népe között. És megépítették ezt a sátrat pontos leírás szerint, így mondja a Biblia, hogy mennyei minta szerint, mert a Biblia szerint van egy mennyei szentély, ami persze csak töredékesen jelenhet meg a földi szinten, de mégis bűnért való.

létre, miközben azt is mondja ott, hogy ne csinálj faragott képet, és nem láttatok semmiféle alakot, amikor beszéltem veletek, ködben és füstoszlopban és tűzoszlopban jelentem meg előttetek. Tehát érdekes ez a kettősség, hogy is kell ezt értelmeznünk. Ugye megdöbbentő elképzelések születtek, hogy vajon hogyan nézhetett ez ki, hogy éjjel tűzoszlop formájában a szentek szentje fölött lakozott az Úr dicsősége, nappal pedig, mint ahogy láttuk, ugye, köd formájában, illetve ilyen tűzoszlop formájában. Aztán az is nagyon érdekes itt a leírásban, hogy erről is külön tanulmányt szenteltem ennek, hogy milyen színekkel kellett kiszűrni a kárpitot. Mindegyiknek jelentősége van. A kéknek, a vörösnek, a bíbornak, a fehérnek. A szentély maga jelképezi a mennyei szentét, jelképezi az Isten jellemét, Krisztus szolgálatát, az egyházat és a szegélyes embernek a testét is, hiszen azt mondja Pál apostol, a Korintusi első levél 6. fejezetében, hát itt testetek a Szentlélek temploma. Tehát óriási tanulmány ez, érdemes megvizsgálni, hogy is van ez. De itt ez a Bechaliel ábrázolás, ami Tissot James ábrázolása, talán itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen azt mondja 2. Mózes 31. fejezetében az Úr, hogy név szerint elhívtam Bechalielt és Aholiábot, ezt a két mesterembert, hogy tudjon elkészíteni mindenféle szépet, ami kell ott a mesterségbeli munkákhoz, szövés, hímzés, fémmunka, stb. Vagy 15-féle mesterséget leírott a Biblia. Tehát Isten a lelkével töltötte be őket, íme a művész elhívása. Tehát ilyen is van a Bibliában, hogy Isten elhív valakit, a lelkével tölti be, hogy tudjon szépet alkotni. Olyat, ami az ő akarata szerint való. De az is igaz, hogy ezek az alkotások nem öncélú, önmagukban álló vagy gyönyörködtető alkotások voltak, hanem valamilyen haszonhoz, valamilyen gyakorlati elvhez kötődtek. Tehát a Biblia nem ismeri ezt az öncélú alkotást, hanem a valamiféle cél érdekében, leginkább az Isten dicsőítése érdekében létrehozott alkotásokat ismeri el. És ez az Aholiáb is egy rendkívüli ember lehetett, és a Bechaliel, akik ennyiféle mesterséghez értettek, és az Isten elhívta őket. Tehát íme egy művészi elhívásnak a képe. Hát azt a másik nagy téma, amit szeretnék megemlíteni, hogy a második parancsolat így szól, Mózes 2. könyve 20. fejezetében, ne csinálj faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn a mennyben, vagy a föld alatt a tengerekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és négyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, ezer íziglen. Nagy téma. Mit értsünk ezen? Hatalmas nagy vonulata a Bibliának egészen Káintól kezdve a végidőig, Jelenések könyve 13. 19. fejezetéig ott van a bálvány kérdése, hogy vajon mi az a faragott kép, és hát itt Mózes könyvében is, a második könyvben olvassuk, Nikolász Pussennek látjuk a festményét, amikor ugye az aranyból őt felállítják, miután az Úr kihirdeti, hogy mi az ő akarata és a népvele szövetséget köt, és a 10 parancsolat két kőtábláját adja. A nép körbe táncol, és akkor Áronnal megcsináltatják ezt a bizonyos aranyborjút, és azt mondják, hogy íme a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. No persze, ők nem azt gondolták, hogy a bika maga, vagy a borjú maga az Isten, hanem a jelképe, az ereje, a szilárdsága. Ugye az állatban nagyon nagy ereje van, és ezzel gondolták, hogy az Istennek az erejét próbálják szimbolizálni, de Isten azt mondta, hogy ne csinálj faragott képet. És aztán ott hátul, nem tudom mennyire látják, talán nincsen mutogató pálcán, mindegy, hát itt a bal felső sarokban nem annyira jól látszik, de talán az éjesett szemek látják, hogy Mózes jön le Józsuéval a hegyről, és vágja a kő a sziklához a kőtáblát, és törik el. És aztán utána jön a büntetés. És aztán újra felmegy Mózes a hegyre, és az Úr újra felírja a kőtáblára a parancsolatokat. Tehát mit is jelent a faragott kép? Mi az, ami ilyen nagy kérdés egész Ószövetség történetében? Michelangelo-nak a híres második Gyulas emlék sírjára készített emlékművének az egyik darabja, ugye Mózes látjuk, amikor épp a népre tekint, jobb kezében a honalat ott van a kőtábla, és mélységes megdöbbenés.

Dániel látja, hogy megszegte a törvényt a nép, és készül széttörni a kőtáblát. Ezt a drámai pillanatot ragadja meg a művész nagy erővel, de hát érdemes felvetni ezeket a kérdéseket, hogy is van ez, mikor lesz valami faragott kép, hiszen hogyha Isten is elrendel alkotásokat, akkor vajon hogyan bánjunk ezekkel, vagy mikor lesz imádat és tisztelet tárgya valami, és sérti az Istennel való kapcsolatot. Itt látjuk Rembrandt festményén, amikor Mózes lejöve a hegyről, eltöri a kőtáblát, és hát nagy kérdés ez, hogy miért kéri ezt az Isten, és az rajzolódik ki a Bibliából, hogy azért, mert hogyha az ember a maga elképzelése szerint alkot Istenről képet, akkor leszállítja az Istennek azt a végtelen, határtalan nagyságát, fenségét, méltóságát, jóságát emberi szintre, vagy állati szintre, vagy tárgyi szintre, mert vannak kőimádók, vannak állatimádók, vannak emberimádók, tekintét imádók, vannak, mit mondjak, ugye, eszmét imádók. Dante azt mondja, hogy nincs az a vattan, bolond üdvigélet, amely próba nélkül hívét ne találná. Az emberek annyi mindent kitalálnak, és mindenféle bolondságban képesek hinni, még például olyanban is, hogyha alulról kopogtatom meg háromszor, akkor biztosan szerencsém lesz. Vagy a fekete macska, hogyha előttem átmegy, akkor a fekete macska meghatározza a sorsomat. Ugye milyen ritka dolgot említettem? Ugye az emberek képesek ilyenekben is hinni. Calvin mondja, hogy az ember lelke bálványkészítő műhely. Az ember szeretne eszmékből, emberi gondolatokból olyan faragott képet csinálni, ami helyettesíti vagy felülírja az Isten szavát. Hát röviden talán így lehetne megfogalmazni, hogy mi is az a bálvány, mi is az a faragott kép, és nagyon érdekes ez a bizonyos történet, amit a Mózes 4. könyvében olvashatjuk, hogy a népe vétkezett, és Gustave Doré rajzán látjuk, hogy az Úr parancsára a Mózes egy részkígyót állítatott fel, egy póznára tűzött jelet, ami különben a megváltó jelképe Jézus vissza is idézi a Nikodémussal való beszélgetésben, János evangélium elején. És azt mondta az Úr, aki feltekint hittel erre a póznára tűzött jelre, az megmenekül. Semmi más nem kell tenni, csak hittel felnézni rá. Ugye akiket megmartak így jó, mert rengeteg embert megmartak így jó, azok már menni se tudtak. Azok sokan már bénultságban voltak, de csak egy pillantás elég volt. És aki hittel felnézett, az meggyógyul. Aki nem hitt ebben, ugyanilyen bolondságban, miért higgyek, az mind meghalt. De miért említem ezt a történetet? Hát egyrészt azért, mert íme itt van megint egy képzőművészeti alkotás. Mózes ezt elkészítette. Láthatjuk itt Carolsfeldnek az ábrázolását 19. századból, hogy tekerednek az emberekre a kígyók, ahogy megmarják őket, és Mózes készíti a kígyót, és rámutat, hogy rátekintsetek, ez a menekülés forrása. Jézus azt mondta a Nikodémusnak, ha látjátok majd az ember fiát felemeltetni, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen fog ő is felemeltetni, ugye a keresztre tűzöm hozzá, és úgy lehet csak megmenekülni, hogyha hittel rátekintünk, és az ő megváltó szeretetében hiszünk. Ez a Bibliának egy központi üzenete. És miért hangsúlyozom ezt annyira? Azért, mert ahogy a népnél elnyerték ezt a hatalmas nagy ajándékot, sokan, hogy meggyógyultak, elkezdték ezt az alkotást tisztelni. Először csak eltették és vitték magukkal folyamatosan, aztán később elkezdték tisztelni, és Ezékiás király idejében, ugye már jó messze vagyunk Mózes korától, azt olvas, hogy a második könyvében, 18. fejezetben, hogy Ezékiás, ez a reform király elpusztította, ledöntötte, széttörte, darabokra zúzta ezt a bizonyos érckígyót, amit Mózes csinált, és kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, olvashatjuk a Bibliában, és összetörte az érckígyót, amelyet Mózes csinált, mert mindez ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékustánnak, annyit jelent, hogy érc, szilárd, kemény, az erő jelképe. Elkezdték tisztelni, és emlékezzenek a parancsolatra, ne imádd és ne tiszteld. De az imádat is és a tisztelet is olyan hódolat, amely Isten és ember közé ékelődik, és tőle várnak olyasmit attól a közbeékelődött valamitől, ez esetben egy tártól,